világosabb, korszerű és fenntartható barlangfürdőt kapnak vissza a lakosok és a vendégek. A városvezető szerint a tűzesettel egy hosszú és viszontagságos út kezdődött. Cipa András, a Tiszapárt országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, a tűz után Miskolctapolca elcsendesedett, a korábbi nyüzsgését, a turistákat és a kígyózó sorokat üres utcák váltották fel. Ennek hatását pedig nem csak a fürdő, hanem a szállásadók, vendéglátók, helyi vállalkozások és végső soron egész Miskolc megérezte. Az ünnepi hétvégén Pezsgés Miskolctapolcán címmel 4 napos programsorozatot is szerveznek, koncertekkel, gasztronómiai és közösségi programokkal a Babics sétányon, a fürdő bejáratánál. Pénteken napos idő várható a fátyol és gomoly felhők mellett, de északnyugaton több lehet a felhő, főképp az ország északnyugati, északi felén számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. A Dunántúlon heves zivatar sem kizárt, amelyet felhőszakadás is kísérhet. A délnyugati-nyugati szelet a Tiszától nyugatra erős lökések kísérhetik, de zivatarok környezetében viharos, akár erősen viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet pénteken 31 és 38 fok között várható, de az északnyugati határ közelében ennél pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetünk. Híreket hallottak.

0: Kedves hallgatóink! Most a Magyar Katolikus Rádió műsora következik.
1: Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm dr. Agócs Gergely néprajzkutatót, népzenészt, a Fonózenekar zenekar vezetőjét, a Magyarságkutató Intézet tudományos főmunkatársát. Örülök, hogy interjút készíthetek Gergellyel, hiszen a közelmúltban jelent meg a Magyarságkutató Intézet Magyar Őstörténeti Műhely Beszélgetés című kiadványában egy izgalmas tanulmánya, amelyben összefoglalja az észak-kaukázusi türk népek zenefolkrójának magyar őstörténeti vonatkozásait. Honnan kezdődött ez a kutató munka, és miért tartotta fontosnak, hogy Kodály Zoltán, Vikár László, Berecki Gábor kutatásai nyomán elinduljon és hatalmas munkát végezzen?
2: Az ezredforduló éveiben több olyan forrás munkát kiadtak újból magyar nyelven, amelyek a középkor különféle olyan forrásaiból emeltek át részleteket, amely források a magyar honfoglalásra, avagy az azt megelőző eseményekre vonatkozóan szolgáltatnak számunkra információkat. Ezek a források ugye leginkább latin, görög nyelven íródtak, de különféle nyugati krónikák, avagy a mi magyar krónikásaink, nyilván a középkorban latin nyelven értekező magyar krónikásaink feljegyzéseit olvashatjuk ezek között. Nekem feltűnt, hogy a magyar néprajzkutatás, a magyar népzenekutatás, egyáltalán a magyar társadalomtudomány pont csak azokra a régiókra nem terjeszti ki az érdeklődését, amely régiókban egybehangzóan lokalizálják ezek a források a honfoglalás kiinduló pontját, illetve a honfoglalás előtti tartózkodási területét a Magyar Törzsszövetségnek. Ugye Anonymus Dentű Mogyert emleget, ami, hát a Den, mi az a Den? A Mogyert azt érteni. Nos, a Kaukázus északi előterében élő türk népek nyelvén így nevezik a Don folyót, Den vagy Ten a neve. Dentű, az pedig Doni, tehát Don melléki szállás területről értekezik. Anonymus Kézai Simon a meotiszi ingoványokat emlegeti ezt a Honorum et Hungarorum című latin nyelvű művében, a magyarok cselekedeteiben, ugye 1282-83 években keletkezhetett ez a mű, és ő a meotiszi ingoványokra helyezi azt a, hát ilyen kicsit mitikus történetet, hogy Hunor és Mogor, Mogorként van írva, amit ma magyarként értelmezünk. A két testvér, amikor szarvasünőre vadászik, és akkor elrabolják a Dulának, az alánok fejedelmének lányait, azokkal egybekelének, elsokasodának, és majd a meotiszi ingoványok nem tudják már elbírni az népnek az nagy sokaságát, és ezért elindulnak új hazát keresni maguknak. Hol van ez a meotisz? Mi a Meotis? Hát nagyon egyszerű, ugye a Fekete-tenger görög neve az a Pontus, és van az az észak-keleti, ma Azovi öbölnek nevezzük, ez a része a tengernek, ennek a görög neve a Meotis, és a bele torkolló Don, illetve Kubány folyók torkolatvidék két övező mélyföldeket nevezhette a Kézai Simon a meotiszi ingoványoknak. Mai napig búja vegetációval jellemezhető ez a régió, és ott van a 940-es évtized utolsó éveiben keletkezett követi jelentés, és ott van egy sokkal korábbi forrás, amely gyakorlatilag a honfoglalásban, a gyerekkorukban talán résztvevő szereplőktől származik. Ugye a 940-es évtized utolsó éveiben követségben járt a bizánci császárnál két magyar vezér, Kál fia Bulcsú és Tevel fia Tormás, és az ő követségükről egy jegyzőkönyv készült, egy ilyen jelentésnek tekinthetjük, és ez fennmaradt a császár művében, de Administrando Imperio, tehát a birodalom kormányzásáról címmel vált ismerté, aztán a legújabb kor történetírása számára. Ezek a magyar vezérek a császárnak gyakorlatilag tolba mondták a honfoglalás történetét, azt írják, hogy a kazárokkal álltak szövetségben, a kazárok mellett éltek, velük együtt harcolták. Nos, hát ha megnézzük, hol helyezkedett el abban az időben, vagy hát a honfoglalás évtizedeiben a kazár kaganátus, akkor megint csak a Kaukázus északi előterében találjuk ezt az államalakulatot, a két tenger, a hegység, a Kaukázus, illetve a Fekete-tengerbe torkolló Don és a Kaspi-tengerbe ömlő Volga folyamok képezték a természetes határait a kazár kaganatusnak, hol kiterjedt messzebbre is a kazárok befolyási övezete, hol összépszűkült. Lényeg az, hogy ismét a Kaukázustól északra elterülő vidékeket jelölik meg a honfoglalás kiinduló pontjaként. Nem beszélve arról, hogy ugye ez egy eredetileg görög nyelvű forrás, és ott, amit etel köznek fordítanak, hát az Attil Kai Özau. Így jelenik meg a görög nyelvű forrásban, a Kai az ógörögben ést jelent, tehát hogy az Attil, ami a Volgát jelenti, és semmilyen más folyót nem jelent a ismert nyelvekben, és az Özau, az pedig vagy a Dnyeper lehet, mert azt mai napig Özau-nak nevezik, ezek az ott élő türk népek, vagy pedig lehet, hogy már az Azov öbölre vonatkozik, tehát magára Meotiszra, nem tudjuk. Lényeg az, hogy a Volga és a Dnyeper, vagy a Volga és a Meotisz közötti térségeket jelölik meg a korábbi szállásterületekként, úgyhogy az meg megint csak ott van. És nekem nagyon furcsa volt, hogy pont csak ezekre a vidékekre vonatkozóan nem épített ki a magyar társadalom tudomány kutatásokat, pont csak ide nem szerveztek expedíciókat, hanem mind csak ennek a kétségkívül létező nyelvészeti kapcsolatnak, a finnugor nyelvek irányába létező összefüggésrendszernek értelmében a különféle finnugor népekhez, vagy ha türkökhöz, akkor elment Bartók Béla ugye Törökországba, az Adana vidéki jürükökhöz, vagy pedig elmentek valahova belső Ázsiába kutatni, gondoljunk csak Vámbéri Ármin utazásaira, tehát pont csak oda nem mentek, ahova a konkrét középkori forrásaink helyezik a honfoglalás előtti eseményeket. Hát én ezért indultam el, 2000-ben szerveztem az első expedíciót ebbe a térségbe, akkor a Karacsályok és a Balkárok település területére utaztunk, vittem magammal Sipos János kollégát, és ott hát eléggé sok, több mint 300 dallamot sikerült dokumentálnunk, és ezt követte még több mint 25 következő kiutazás, amelyek során aztán a kutatást kiterjesztettük egyrészt szomszédos népterületekre is, ilyen volt a Kaukázus déli lejtőin élő szvánok falvaiba szervezett expedíció, Grúzia tartományába, ilyen volt a dagesztáni darginok egyes falvaiban történő adatfelvétel, de aztán elindultunk mi is Közép-Ázsia irányába, de nem vakon, hanem a nogajoktól kapott információk alapján, akik elmondták, hogy hát neki közeli rokonaik a karakalpakok, akik ma Özbegisztán nyugati részén élnek, egy külön tagköztársasága az Özbeg Államszövetségnek Karakalpakstan, és valamikor a 16. század során volt egy nogai kazah háború, akkor váltak le a Nogai Törzsszövetség keleti törzsei, és ők a mai karakalpakok ősei. Tehát a karakalpakokhoz is elmentünk, majd a karakalpakok mondták, hogy vannak nekik rokonaik még keletebbre. Az Amudariát, ha követjük, akkor egyszer csak Szurhandarja tartományban találkozhatunk a kongratokkal, akik szintén kipcsak dialektust beszélnek. Nos, mi a kipcsak? Ugye Magyarországon ez egy ismert fogalom, ugyanis valószínűsíthető, hogy a Magyarországra érkező Kunyász szövetség vezetői, az elit, azok a kipcsak törzsből származhattak. És ezért lehetett a magyarországi kunok önelnevezése a kipcsak, hiszen ez egy gyakori megoldás, hogy valamelyik vezérről, vagy annak törzséről nevezi magát el egy a későbbiek során megerősödő etnikum. Nincs kizárhatja, magyarokkal is ez történt, hiszen azért szembeötlő a megyer törzs és a magyar népnév hasonlósága. De ezt most ne bontsuk ki, hanem térjünk vissza a kipcsak ághoz, a türk nyelvcsalád kipcsak ágának nyelveihez, hiszen feltűnő, hogy nekünk a kutatásaink során a legnagyobb hasonlóságot, a magyar népzene legerősebb rokonságát éppen a türk nyelvcsalád, ugye az altáji nyelvközösség türk nyelvcsaládjának, kipcsak ágának nyelveit beszélő etnikumok népzenéjében sikerült feltárni.
1: A kutatás több mint 2 évtizedig tartott. Hallatlanul izgalmas az egész kutatás, és itt a kedves rádióhallgatóknak el kell, hogy mondjam, Gergely nem csak tanulmányt írt, hanem naplót is vezetett erről. Mik ezek a jelek, amik itt láthatunk az ön naplójában, amely akár az önök családjáig visszavezethető?
2: Ezek a jelek a nogajoknál és a karacsályoknál, a balkároknál, illetve a karakalpakoknál is léteznek. Ezek ilyen nemzetségjelek. Ők tamgának nevezik. Ezek ilyen ábrák, amelyek hát különféle irányokból származhatnak. Egyike másika megfejtéséhez még akár a magyar rovás írást is segítségül vehetjük, mert például a Balkárföld egyik ismert nemzetsége, a Mecsijev, ugye ez az Ev-Ov, ezt válasszuk le, mert ez egy ilyen orosz toldalékrag, amit hozzá illesztenek az eredeti nevekhez, tehát aki Mécsnek neveztetik, akár Magyarországon is, azoknak itt a rádió hullámain keresztül is üzenem, hogy vannak rokonaik a Kaukázusban, tehát a Mécs nemzetség ott is létezik, és hogyha megnézzük a tamgájukat, gyönyörű szépen kiolvasható belőlük, egy ilyen ligatúrába összerendezve a magyar rovásírás M, E és C betűje. Ezek a tamgák többféle funkciót láttak el, egyrészt a harcban, ugye látszott, hogy melyik nemzetség hol helyezkedik el, hiszen a zászlókra, magasan hordott zászlókra ezeket a tamgákat ráhímezték. Másrészt az állattartásban volt fontos szerepe, hiszen az egyes nemzetségek a saját állományuk állatainak oldalára, hátára és sütővasakkal ráégették ezeket a tamgákat. Érdekes módon a jószág birlogok, mert mi így neveztük őket, ők úgy hívják, hogy bilge, ezt a sütővasat. A jószág birlogok Magyarországon is fennmaradtak, és hát a 20. század óta rovás jelek valójában ezekben a jószág birlogokban élték meg, tehát egyik másik régi rovás jelet az egyik másik alföldi család jószág birlogában felismerhetjük. És nálunk is megmaradt egy ilyen. Maga a sütővas elveszett, de egyszer kaptam gyűjtés közben egy pár használaton kívüli csizmát, kemény szárú csizmát. És nagyapám csizmadiának volt kitanulva, persze, hogy kiment a csizma divatból, egyre inkább csak suszterek voltak. És azt mondja, hogy mutasd már ide, fiam, azt a csizmát. És itt a sarka fölötte, hogy össze volt várva, ott volt egy ilyen érdekes jel. Hé, ezt még apa csinálta. Mármint, hogy az én dédapám. Ha mondom, azt honnan tudja nagyapa? Hát ott rajta van a jelünk. És hát ilyen két felfele mutató, mintha nyílnak, csak ez a íve lenne ott, volt a várrás mellé. És én azt hittem, hogy ez két ilyen stilizált A betű, hogy agócsiságú. És azt mondom, nem, ez egy ilyen sütővas volt. A háború után még megvolt, de aztán elveszett. Ezt sütötték a jószág oldalára, ami a miénk volt. Ilyen madarat formáz. És hogyha belegondolunk, hogy az agócs név, az a Ákos, Akócs, Jakus nevekkel a rokonságban, akkor ha megnézzük, hogy honnan származhatnak, mi lehet ennek a kifejezésnek az etimológiája, akkor nem lehet kizárni azt se, hogy a türk ak, kus, az fehér, valamilyen madár a kus. A baskirok a hattyút nevezik akkusnak. Az anatóliai török népmesékben a griff madár neve az akkus. A karacsályok, ha azt mondjuk, hogy akkus, akkor ez a fehér sas. De van olyan nyelv, ahol sólymot jelent. Nekünk ezt tetszik a legjobban, hogy fehér sólyom, ezt mondjuk a gyerekeinknek. A lényeg az, hogy még a kifejezés is alátámasztja azt, hogy egy ilyen madár formájú jószág, birlog vagy nemzetség jel lehetett valamikor a múltban az agócsoknak a szimbóluma, és egyszer a Berec Andris barátommal egy vitába keveredtem, azt mondja, hogy abból nem lehet G, a K-ból. Mondom, Andriskám, még megmondom, hogy nem csak a szó közepén, még a szó végén is lehet egy K-ból G a magyar nyelvben, mert van nekem egy bizonyítékom erre, hogy az akkus, ugye agócs, hogy fordított szórendben is létezik a magyar nyelvben, amikor azt mondjuk, hogy kócs ag, az pedig egy nagy fehér madár, úgyhogy szerintem ennyi véletlen már nem lehet véletlen, úgyhogy valami lesz benne, hogy ez a nemzetségjel nem véletlenül alakult ki.
1: A dallamvilágot tekintve számomra emlékezetes maradt az a hangversenyük, aztán később előadást is hallhattunk Gergelytől ezzel kapcsolatban. Szóval az az előadás, amit a Művészetek Palotájában tartottak, ahol egyértelműen hallhattuk a magyar népdalok és a Gergely által gyűjtött Nogáj vagy Karacsáj népdalok hasonlóságát.
2: Amikor a Fonó zenekar fennállásának 20. évfordulóját ünnepeltük, akkor egy kettős koncerttel tettük ezt meg, mert ugye Kodály úgy fogalmaz, 1939-ben egy Magyarság a zenében című tanulmány jelent meg a tollából, és abban úgy fogalmaz, hogy egyik kezünket Bach és Palestrina fogja, a másikat pedig a Cseremisz, a Votyák és a Nogáj Tatár. Képesek leszünk-e nem ide-oda hánykódó komp lenni e két világ között, hanem híd esetleg szárazföld, így fogalmaz, feladatnak elég lenne következő 1000 évre, hogy egy szárazföldöt hozzunk létre a két világ között. Ezt a nyugati kapcsolatot mi felmutattuk a Vadbarokk című lemezünkkel, és hát a lemezek sajnos kimentek a divatból, ma nem vesznek emberek lemezt. Talán nincs elég türelem, hogy végighallgassanak egyben egy 70-72 perces zenei anyagot, legalábbis otthon, mert koncertekre még az eljárnak. És arra gondoltunk, hogy ennek a másik keleti kapcsolatrendszerünknek is felmutatjuk a konkrétumait, és ezért létrehoztuk az Atyai Ág című produkciót. Ebben a produkcióban pedig úgy gondoltuk, hogy nem mi fogjuk elmuzsikálni ezeket a keleti dallamokat, hanem az lesz a hiteles, hogyha a keleti gyűjtéseink adatközlőit elhozzuk Magyarországra, és hát 2014 óta ezeket a gyűjtéseimet már egy nagyon kiváló kollégával, Sonfej Kara Dáviddal együtt végezzük. Az összes türk nyelvet beszéli, tehát az ő nyelvtudása hozzá segített engem ahhoz, hogy ne csak a kapuk, hanem a legbelső ajtók is megnyíljanak. Ezáltal nem csak adatközlői, tehát hogy a gyűjtő és adatközlő, vagy a kutató és alany közötti viszony alakuljon ki, hanem jó barátságok szövődtek ezeknek a népeknek a különféle képviselői között és közöttünk. Ezért aztán nem ütköztünk nagy nehézségbe, hogy meggyőzzük őket, hogy jöjjenek el Magyarországra, és hát sok esetben a pásztort a hegyről kellett lehozni, és az volt a gond, hogy hogyan szervezünk helyettest a produkció vendégművészei helyett otthon a nyáj mellé. Úgyhogy tényleg falusi parasztasszonyok, pásztoremberek jöttek. Persze volt ilyen, ha már a Nogajokat említette, volt zeneileg képzett kolléga is közöttük, hiszen Aslanbek Sultanbekov barátunk, annak ellenére, hogy szülőfalujának dalait adta elő a Nogajok nemzeti hangszerén, a dombrán kísérve, annak ellenére ő konzervatóriumot végzett, és annak idején ilyen könnyű zenei pályán indult el, és aztán fiatal felnőttként rádöbbent, hogy a népének az értékeit a népzene segítségével tudja leginkább terjeszteni a világban, úgyhogy visszakanyarodott úgymond, letette a gitárt, felvette a dombrát, és elment ő maga is gyűjteni a családja kisöregjeihez, és Arslanbek ezeket a dalokat adta elő, illetve tisztelegve a már említett Vikár László és Berecki Gábor hatalmas teljesítménye előtt, ők a 50-es évek végétől 1979-ig bezárólag 12 expedíciót szerveztek, de kicsit északabbra a Volga-Káma vidékére, még Kodály irányította őket oda, hiszen őt az érdekelte, hogy a finnugor vagy a türk oldalon van több párhuzam, és hát ugye ott érintkeznek délről a türk népek, északról a finnugor népekkel, úgyhogy ők ott végeztek hihetetlen nagy munkát, több mint 5000 dallamot sikerült nekik is rögzíteniük, ezért aztán arról a vidékről is hívtunk erre az Atyai Ág című produkciónkra egy vendégpárost, Henife néni és fia Azat, ők baskírok, Baskortosztánból érkeztek, és Azat a baskírok nemzeti hangszerén, az ő hosszú furuglájukon, a kurrajon muzsikált, Henife néni énekelt, illetve dorombon játszott. Hát ott is megmutattuk, hogy bizony van a baskírok irányába is párhuzam, viszont azt tudjuk mondani, hogy a nogajok, kumukok, karakalpakok viszonylatában ez a párhuzam nem csak egyes magyar dallamcsoportokra korlátozódik, hanem gyakorlatilag a magyar népzene dallamcsoportjainak mintázatát is megtaláljuk, tehát hogy minden korábban történeti rétegnek gondolt magyar népzenei dallamcsoporthoz tudunk mutatni párhuzamot ezeknek a népeknek a hagyományos zenei kultúrájából.
1: Lesz a folytatás. A Magyar Őstörténeti Műhely Beszélgetés című kiadvány egy lezárás, vagy a Kodály által javasolt hídszerep tovább épülhet.
2: Van folytatás, hiszen ennek a tanulmánynak a folytatásaként a Magyarság Kutató Intézet évkönyvének egyik későbbi kötetében megjelentettem a Karakalpak népzene irányában fennálló párhuzamokat is, tehát Dunának, Amudarjának egy a hangja, a magyar népzene dallam típusainak változatai a Karakalpak zene folklórban. Ezt a címet adtam ennek a tanulmánynak, illetve most fog megjelenni a következő évkönyvben a Bínöger hős énekének a magyar párhuzamait felsorakoztató tanulmányom, hiszen a Karacsály-Balkár folklórban megtaláltuk a magyar csodaszarvas monda párhuzamát, illetve hát nekünk a monda valójában nincs is meg. Ilyen töredékek maradtak fenn, egyrészt a középkori krónikáinkban, másrészt pedig a folklórban jelesül a regős énekeinkben. Van az a jelenet, amikor Szent István király üldözi a csodaszarvast, és aztán szarvas megáll, és vitába száll üldözőjével. Ugyanezt a jelenetet megtalálhatjuk Bínöger hős énekében. Ott nagyjából az Elbrust, ha elképzelik arra, hogy a rádióban nem tudunk térképet mutatni, de hogyha a Kaukázus körülbelüli közepén elképzeljük Európa legmagasabb hegycsúcsát, az Elbrust 5642 méteres hegyről beszélünk, annak az észak-keleti lejtőin élnek a balkárok, észak-nyugati lejtőin pedig a karacsályok, és hát ők egy nyelvet beszélnek, gyakorlatilag egy nép, csak az orosz adminisztráció választotta külön őket, és sorolta be őket két külön kaukázusi tagköztársaságba, úgyhogy ennek a népnek a folklórjában megtaláltuk egy érdekes ilyen hősének formájában, ami csodaszarvas mondánknak az összes ismert motivumát.
1: Engedje meg végül egy személyes kérdést, hogy hogyan hat saját zenei munkásságára a kutatás eredménye.
2: Az az érdekes, hogy mint ahogy a magyar népzenében a sokat emlegetett pentatónián kívül nagyon sok minden egyéb is megtalálható, ezt a nagyon sok minden egyebet is megtaláltuk ezeknek a népeknek a zenei hagyományaiban. Csak mondjak egy nagyon egyszerűt.

0: Ez egy balkár rítusének volt. Az első, a magyar szövegű, az egy zoborai lakodalmi rítusének, a másik pedig egy balkár rítusének, amelyet a Tepena nevű istenséghez énekelnek. Ez volt az ősvallásukban a termékenység istensége, és amikor elindulnak aratni, aratás előtt ezt éneklik, a Tepenát. Hát én remélem, hogy a laikus rádióhallgatók fülének is két hasonló dallam hangzott el, tehát ezeket természetesen azóta tudatosan beépítjük a saját koncertjeink műsorába. Megjelenítünk ilyen hangszereket is, például Navratil Andrea énekesnőnk agacskomusz kísérettel, ami a dagesztáni kumukok egyik hangszere, szokta énekelni azt a dalt, az Amandosun dalát, amelynek aztán a moldvai magyar párhuzamát szoktuk előadni a színpadon, de vannak somogyi, zoborvidéki, szatmári párhuzamok, tehát gyakorlatilag az egész magyar nyelvterületről tudunk mutatni olyan dallamokat, amelyek a valamelyik kipcsak-türk etnikum népzenéjéhez gyakorlatilag olyan közelségben illeszkednek, minthogyha nem is Nogaj vagy Karakalpak dallamról beszélnénk, hanem egy másik izgalmas, nagyon közeli változatról, egy szomszéd faluból, egy szomszédos magyar faluból, és nem 3-4 ezer kilométerre elhelyezkedő területekről.
1: Kedves hallgatóink, dr. Agócs Gergely néprajzkutató névzenésszel, a Magyarságkutató Intézet tudományos főmunkatársával, az észak-kaukázusi türk népek zenefolklóriának magyar őstörténeti vonatkozásairól beszélgettünk. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető Sallai Éva.
2: Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
3: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Kedves hallgatóink, most megismételjük Magsó Péter atya elmélkedését a Szentlélekről. A szerkesztő Grunda János.
2: Ha a Szentlélek ajándékait felsoroltam, akkor hadd soroljam föl a Szentlélek adományait is, a karizmákat. Vannak ugye a rendes vagy egyszerű karizmák és a rendkívüliek. A rendkívülieket sorolom föl most csak nyelvek adománya, a nyelvek magyarázatával együtt, hogy Pál apostol tanítja, profétálás, gyógyítás, megkülönböztetés, ismeretszava, szervezőkészség. Szent Ferenc imájában így könyörög, világosítsd meg szívem sötétségét. Szent Ferenc szerint a Szentlélek teszi szabaddá a szívet Isten szeretetére. Avilai Szent Teréztől idézek, a Szentlélek lassan, lassan átalakítja a lelket, mint ahogy a selyemhernyóból pillangó lesz. Szent Teréz szerint az imádságban a lélek fokozatosan alakítja át az embert. Keresztes Szent János szerint a Szentlélek annál inkább tölti be a lelket, minél inkább kiüresedik önmagából. A lélek működésének egyik feltétele a belső szabadság és az önátadás. Loyalai Szent Ignác szerint nem a sok tudás lakat jól és elégít meg, hanem a dolgok belső megízlelése. Ignác szerint a Szentlélek belső vigasztalásokon, indításokon keresztül vezeti az embert. A lelkek megkülönböztetésének tana erre épül nála. Érdemes az ő tanítását tanulmányozni a lelkek megkülönböztetéséről. Nagyon jó gyakorlati tanácsokat is ad. Ez egy külön adás témája is lehetne. Pió atya mondja, a Szentlélek világossága nélkül Isten dolgait nem lehet megérteni. Pió atya gyakran beszélt a belső ima és a lélek vezetésének kapcsolatáról, szoros kapcsolatáról. A szüntelen imában tudunk Isten jelenlétében lenni. Most erre nem térek ki külön, hogy mit jelent a szüntelen ima, de ezt Pál apostol is kéri tőlünk, hogy szüntelenül imádkozzunk. Ami szüntelen Isten jelenlétébe kapcsol minket. És ha Isten jelenlétében vagyunk, akkor a lélek vezetni tudja az életünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, hanglejtésünket, ízessé, sóssá teszi beszédünket és az életünket. Szent II. János Pál pápa szerint a Szentlélek az egyház és a történelem főszereplője. Szent II. János Pál pápa tanításában különösen hangsúlyos, hogy a lélek nem csak az egyént, hanem az egész világ történelmét vezeti Krisztus felé. Az üdvösség történet mozgatója és irányítója. 16. Benedek pápától idézek, a Szentlélek nem elvesz valamit az emberből, hanem kitágítja a szívét. A Szent Atya gyakran hangsúlyozta, a szentség nem beszűkülés, hanem az emberi személy kiteljesedése. Hogyha összegezni akarnánk a szenteknek a tanítását, akkor talán ezeket mondhatnánk el, hogy a Szentlélek belülről formálja át az embert, hogy imádkozik bennünk, hogy a Szentlélek megtanít minket szeretni, megtanít minket imádkozni. Szabaddá tesz minket az önzéstől, az egoizmustól, az énközpontúságtól. Kiszabadít minket bezártságunk, önmagunkba zártságunk börtönéből, és kivezet minket a zöldelő mezőkre, a szabadságba. Világosságot ad a Szentlélek a döntéseinkhez, egységet teremt önmagunkban, családjainkban, közösségeinkben, az egyházban és az egész világban. És reményeink szerint minél előbb a keresztények között is egységet teremt. Hogy hogyan? Azt csak a Szentlélek tudja. A Szentlélek bátorságot ad a tanúságtételhez, a missziós lelkű élethez, az evangelizációhoz, ami létfontosságú, és ami az egyháznak a lényege. Az egyház missziós egyház, és az egyháznak hirdetnie kell örömmel az örömhírt. Egyrészt életével, az egyén saját életével is, de szavakkal is, mert a hit hallásból ered. minden új nemzedéknek hirdetni kell az evangéliumot újra és újra, és ebben segít minket a Szentlélek. És a Szentlélek Krisztus képére alakítja a lelket újra Isten egyre tökéletesebb hasonlóságára. A szentek gondolatai szerint a Szentlélek működése sokszor csendes és rejtett, mint a szél vagy a tűz. De ahol valójában jelen van, ott megszületik a béke, az öröm, a szeretet, az irgalom és az Isten utáni vágy. Jézus a búcsú beszédében megígéri, hogy elküldi nekünk a vigasztalót, a Szent Lelket, és én kérni fogom az Atyát, és más vigasztalót ad nektek, olvashatjuk János evangéliumában. De most a Szentírás alapján nézzük néhány helyet, ahol a Szentlélekről olvashatunk, és a Szentlélekről tudhatunk meg egyre több mindent. Teremtés könyvében olvashatjuk, első fejezet második versében: a föld puszta volt és üres, és Isten lelke lebegett a vizek felett. A föld és a vizek az teremtett dolgok, a lélek, ami ott lebegett a vizek fölött, az viszont nem teremtmény, hanem teremtő lélek, és jelen van a világ teremtésénél. Ugyancsak a Teremtés könyvében olvassuk, második fejezet, hetedik vers: az Úristen megalkotta az embert a föld porából, és orrába lehelte az élet leheletét. Élő lényé tette az Isten az embert az ő lelke által. De itt különbséget kell tenni az emberi lélek, ami teremtett lélek, és az éltető lélek között, ami pedig teremtetlen lélek. A proféták ígéretei a Szentlélekről, Ezekiel profétánál hallhatjuk: új szívet adok nektek, és új lelket oltok belétek. Ez az újjászületés és a kegyelem egyik legfontosabb proféciája. Vagy Joel könyvéből: kiárasztom lelkemet minden testre. Ez a bőséges kiáradás teljesedik be pünköstkor, amikor már nem csak egy-egy proféta kapja meg a lelket, hanem kiárasztom lelkemet minden testre és minden teremtményre. Megtestesüléskor Szűz Mária Szentlélektől, Szentlélek erejéből fogadja Jézust. Lukácsnál olvassuk: a Szentlélek száll rád, és a magasságbeli ereje borít be árnyékával. Jézus Jordánban való megkeresztelkedésekor a Szentlélek galamb alakjában leszáll rá, tudhatjuk meg Lukács evangéliumából, 3. fejezet 22. vers. Ez Jézus Krisztus nyilvános működésének kezdete. Jézus Krisztus nyilvános működésének kezdetén, akkor a Kafarnaumi zsinagógában olvasásra jelentkezik, Izaiás próféta könyvéből idéz: az Úr lelke nyugszik rajtam, mert az Úr kent föl engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, és meggyógyítsam a megtört szívűeket, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadságot a börtön lakóinak, hogy hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét. Jézus itt önmagára alkalmazza Izaiás proféciáját. Jézus a búcsú beszédében, az utolsó vacsorán következőket mondja: a vigasztoló pedig a Szentlélek, akit az Atya küld az én nevemben, megtanít majd mindenre. Vagy amikor eljön ő, az igazság lelke, elvezet benneteket a teljes igazságra. Azt is mondja a búcsú beszédében Jézus: nem hagylak árván titeket. A Szentlélek Jézus Krisztus jelenlétének folytatása az egyházban. Nem hagy árván minket. Velünk marad, és velünk van a világ végéig, és mindörökké. Pünköstkor megszületik az egyház missziós születésnapja. Mindnyáján elteltek Szentlélekkel, ahogy olvashatjuk az apostolok cselekedetében. És itt teljesedik be Joel proféciája: kiárasztom lelkemet minden emberre. Szent Páltól sokat tanulhatunk Szentlélekről. Például a első korintusi levélben így ír Pál apostol: nem tudjátok, hogy Isten temploma vagytok, és Isten lelke lakik bennetek? Vagy a Galatákhoz írt levélben felsorolja a lélek gyümölcseit, amiről már szóltunk. Rómaiakhoz írt levélben, 8. fejezet 26. versében: Így ír, maga a lélek esedezik értünk szavakban nem foglalható sóhajtozásokkal. Ugyancsak a római levélben írja 8. fejezet 14. versben, akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. 2. korintosi levélben 3.17, ahol az Úr lelke, ott a szabadság. 1. korintosi levélben tanítja Pál apostol, hogy mindannyian egy lélekben egy testé lettünk. Ez az egyház egységének a forrása, maga a Szent Lélek. A Szent Írás alapján tehát a Szent Lélek életet ad, megszentel, tanít, vigasztal, egységet teremt, erőt ad a tanúságtételre, imádkozik bennünk, Krisztushoz hasonlóvá tesz, és elvezet az örök életre. És a Szent Lélekről való kis elmélkedésünket a Jelenések könyvének 22. fejezetének 17. versével zárom, ami szinte az egész Szentírásnak a záró mondata, van még egy néhány mondat utána, de így hangzik. A lélek és a mennyasszony mondják, jöjj el, aki hallja, mondja, jöjj el, aki szomjazik, jöjjön, aki kívánja az élet vizét, ingyen vigye. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban megismételtük Maksó Péter atya emlékedését a Szentlélekről. Grunda János műsorát hallották.
0: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Három óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Szent István öröksége konstruktív együttműködésre és a békés ünneplésre kötelez, mondta Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek a Szent István ünnepén közzétett rövid videó üzenetében. Szent István király napján azt az örökséget ünnepeljük, amely ma is arra kötelez, hogy megtaláljuk egymással a hangot, és hogy konstruktívan működjünk együtt mindenben, ami a miénk, és ami bennünket a hazához köt, fogalmazott a bíboros, hozzátette. Ez az örökség kötelez arra is, hogy egyetértésben, békességben ünnepeljünk. Erdő Péter hangsúlyozta, nagyon fontos, hogy egymásnak testvérei legyünk ebben a hazában és mindenütt a nagyvilágban. A bíboros azt kérte az emberektől, ebben a szellemben imádkozzanak a hazájukért, és kérjék Isten áldását és Szent István közbenjárását egész nemzetünkre, egész népünkre. A Magyar Honvédségben egyetlen dolog számíthat, az, hogy ki miként szolgálja Magyarországot. A kormány ehhez fogja tartani magát, és ezt várják el a frissen esküdtett tisztektől is. Hangoztatta augusztus 20-ai ünnepi beszédében Magyar Péter miniszterelnök a Kossuth téren. A kormányfő kijelentette, egy működő országban a honvédnek nem egy politikai oldalt, hanem a hazáját kell szolgálnia. Kormányok jönnek-mennek, de Magyarország marad. Ezért a Magyar Honvéd esküje nem egy kormánynak, nem egy miniszterelnöknek, nem egy pártnak szól, hanem Magyarországnak és a magyar embereknek, hangsúlyozta Magyar Péter. Nagyon jó alulról szerveződő mozgalomnak tartja a Tisza-szigeteket Kapitány István, gazdasági és energetikai miniszter, aki szerint a mozgalom további fejlődése fontos az ország szempontjából. A Tisza-szigetek csütörtöki országos találkozójára érkező politikust újságírók kérdezték arról, hogy a kormányzás mellett mennyire tudnak figyelni a kapcsolattartásra, amire azt válaszolta, hogy az emberekkel való folyamatos találkozás a legfontosabb. A Tisza-szigetek munkájának legfontosabb része most az alkotmányozásban való részvétel lesz, mondta a Tisza-szigetek országos találkozója előtt a távirat iroda kérdésére a kormánypárt frakció vezető helyettese Budapesten. Molnár Zoltán újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta, nagyon sok véleményt kell összegyűjteni országszerte az emberektől, hogy kiderüljön, mit szeretnének az alkotmányban látni, és minden Tisza-sziget tag elhozza az üzenetet a választókerületéből, a környékéről, mert mindenkit meg akarnak hallgatni. Újra megnyílt a Miskolc-Tapolcai barlangfürdő, ahol 2 éve elektromos zárlat okozott tüzet. Az Európában is ritka, természetes barlangjáratokban lévő fürdő felújítására mintegy 1,5 milliárd forintot költöttek. Az ünnepélyes újranyitáson Tóth Szántai József polgármester úgy fogalmazott. Csütörtökön részben helyreáll a rend, amit a 2 évvel ezelőtti tűz borított fel, hozzátette. A létesítmény megnyitásával egy biztonságosabb, korszerű és fenntartható barlangfürdőt kapnak vissza a lakosok és a vendégek. A városvezető szerint a tűzesettel egy hosszú és viszontagságos út kezdődött. Cipa András, a Tiszapárt országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, a tűz után Miskolc-Tapolca elcsendesedett, a korábbi nyüzsgését, a turistákat és a kígyózó sorokat üres utcák váltották fel. Ennek hatását pedig nem csak a fürdő, hanem a szállásadók, vendéglátók, helyi vállalkozások és végső soron egész Miskolc megérezte. Az ünnepi hétvégén Pezsgés Miskolc-Tapolcán címmel 4 napos programsorozatot is szerveznek, koncertekkel, gasztronómiai és közösség.

programokkal a Babics sétányon, a fürdő bejáratánál. Pénteken napos idő várható a fátyol és gomoly felhők mellett, de északnyugaton több lehet a felhő, főképp az ország északnyugati, északi felén számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. A Dunántúlon heves zivatar sem kizárt, amelyet felhőszakadás is kísérhet. A délnyugati-nyugati szelet a Tiszától nyugatra erős lökések kísérhetik, de zivatarok környezetében viharos, akár erősen viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet pénteken 31 és 38 fok között várható, de az északnyugati határ közelében ennél pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetünk. Híreket hallottak.

0: segíthetünk? A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Molnár Andrást hallják. Mai műsorunkban a függőségekről fogunk beszélgetni keresztény szemmel. Vendégünk dr. Szlivka Anna, a Miskolci Addiktológia osztályvezető főorvosa lesz. Tartsanak velünk, érdemes!

0: Mai témánk a függőségek lesznek keresztény szemmel, vendégem pedig a témában dr. Slivka Anna, a Miskolci Addiktológiai Osztály osztályvezető főorvosa. Szeretettel köszöntöm és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Köszönöm a lehetőséget.
0: Mikortól beszélünk függőségekről, tehát mi számít már függőségnek?
1: Függőségekről akkor beszélünk már, tehát ugye ez egy folyamat maga a függőség, tehát ez nem azonnal alakul ki, de azért idő kell, hogy valaki eljusson odáig, hogy benne van a slamasztikába, akár évek is, és ugye sokszor észrevétlen ez a folyamat a kezdetén, mert még csak mondjuk a legtipikusabb ugye az alkohol, tehát mondjuk 10 éves korban még csak hétvégi bulik vannak, nem is olyan vészes, mert ugye elfogadott a fiataloknál, és akkor, hogy telik az idő, hogy szépen beépül a szer az életébe, vagy akár ez a függőség, ez a függő magatartás, meg eleve ott van, mert ugye mintákat hoz a függő sokszor a családjából, és akkor ugye több év után van már az, hogy következményei vannak a mindennapokra, a mindennapi életére, a kapcsolódásaira, a szociális kapcsolódásaira, a családban problémákat jelent, munkahelyen, megakad az élete, szomatikus, tehát testi következmények jöhetnek, mondjuk ugye a szerfüggőségeknél, tehát ott tipikus szokott lenni, hogy ugye belgyógyászati, neurológiai problémák, pszichiátriai problémák jelentkeznek, de akár sorolhatnám bőrgyógyászati problémát is, mert mondjuk ha valaki alkoholt fogyaszt, akkor ott nagyon sok egyéb csúnyaság is, tehát bármilyen egyéb betegség ki tud alakulni, és mondjuk az egész immunrendszert legyengíti. Tehát hogyha valaki alkoholt fogyaszt, tehát az őrött nem csak annyi van, hogy a mája érintődik, hanem minden. Úgy szoktam csúnyán mondani a betegeknek, hogy úszik a szervezete az alkoholban, amikor italozik, és ugye abból minden sejt kap. Tehát ugye az alkohol az egy nagyon jó oldószer, tehát bejut a sejtekbe, és innentől kezdve nem csak a májat károsítja, vagy az agyat, hanem minden rész a szívtől kezdve az erekig, tehát minden károsítódik. Tehát amikor úgymond ilyen következmények már jelentkeznek, akkor mondhatjuk már azt, hogy ott egy kialakult függő állapottal állunk szembe. De ugye ez egy hosszú folyamat. Tehát az, hogy most mikor vagy, tehát vannak nyilván a folyamatnak stádiumai, tehát van a kezdeti, ott ha még valaki kilép, vagy észreveszi, hogy ez így nem jó, akkor még ott meg tudja előzni, hogy ugye ezek a mélységek kialakuljanak, de hogyha valaki megy ebben az észrevétlen folyamatban tovább, akkor bizony a bugyrokat azokat tapossa, és egyre mélyebbre tud menni. És a betegeknek le is szoktunk egy ilyen ábrát vetíteni, vagy rajzoltatni, amiben így lehet látni, hogy így a bugyrokba hogy megy lefele, és ugye ott van a másik oldal a felépülésnek a része, hogy azért az se azonnal van a felépülés, hanem az is egy folyamat. Tehát ahogy nem egy-két nap alatt kerül a beteg ebbe a mélységbe, nem egy-két nap alatt fog ebből a mélységből kikászálódni, hanem hosszú évek kellenek hozzá. És hogy az egész élete tulajdonképpen egy felépülés a függőnek. Tehát ez az, amit nehéz is elfogadniuk, hogy ez nem egy 3 hetes kezelés lesz, hanem ott az csak elkezdődik, amikor bejön hozzánk. Tehát az egy első lépcsőfok, akárha lehet így mondani, és akkor utána jön még a java, és hogy ide mind a betegre szükség van. Tehát nem mi fogjuk a csodát megvalósítani a beteg nélkül, hanem a betegnek kell beleállni ebbe az egészbe. Nagyon sok mindent meg kell tanulni, hogy miben van a függőségekről, meg saját magáról, hogy működik ő, mit tehet meg, és akkor, hát ugye ez a tanulási folyamat se olyan könnyű. Arról nem beszélve, hogy elég csúnya állapotba kerülnek be sokszor hozzánk a betegek. Tehát azért ott rendeződni kell testileg, lelkileg, sokszor pszichiátriai problémákat kezelünk, depresszióból szedjük ki a betegeket, ugye megvonásos állapotokat kell rendezni, de gyógyszerekre van szükség. Tehát egy ilyen több hetes időszak az, amikor az alapméregtelenítődések, vagy nem is több hetes, több hónapos folyamatról van szó, amíg maga a méregtelenítődés megtörténik, és ez még csak az első fázisa a felépülési folyamatnak.
0: A felépülés szót használta, van teljes gyógyulás a függőségekben?
1: Nincs gyógyulás. Na ez a nem tetsző válasz, tehát ezt nem szokták preferálni se a család, se a betegek. Tehát amikor bejönnek, ők azt hiszik, hogy ott a szervízbe gyorsan egy cserét csinálunk, és akkor itt minden rendben lesz. Persze a beteg úgy fog hazamenni, hogy jaj, de jól nézel, itt kitisztul a bőre, javulnak a labor értékei, megszűnik a megvonási tünete, rendezik érezzük a hangulatát, hogyha az is szükséges, vagy valaki akár pszichotikus állapotba is kerülhet, azt is tudjuk gyógyszerekkel kezelni, tehát azért itt van egy ilyen gyógyszeres támogatás is, de nem fog meggyógyulni, és akkor ugye itt jönnek az első pofonok, hogy próbálgatja magát kint a beteg, mert nem hisz nekünk, de hogy ó, tehát hogy a nagy része a betegeknek minimális információt elfogad, és utána hazamegy, és azt mondja, hogy na hát én másképp működöm. De nem működik másképp. Tehát erre szoktuk azt mondani mi szakemberek, hogyha én csinálnám, akkor én is ugyanezen mennék végig, nincs kivétel. Tehát, hogy van különbség beteg és beteg között, de azt, hogy meggyógyul, tehát ez egy hiú ábránd. Na ez nagyon szokott fájni. Tehát itt el kell gyászolni azért azt a dolgot, hogy én nem fogyaszthatok alkoholt, vagy nem drogozhatok, vagy nem szedhetek nyugtatót, mert nyugtatófüggő vagyok, vagy nem játszhatok, hogyha játékfüggő vagyok, mert hogyha egy inci-fincit is belemegy az alkoholba, akár egy konyak megy egy bombon szintjén, vissza fog esni, tehát ez törvényszerű működése a függő embernek. Tehát ezt elfogadni, meg ezt megérteni az első kezelésnél, és így szokott lenni ugye a család csalódása, hogy na minek hoztuk mi ide, nem ér ez az orvos semmit, meg ez a csapat se, és akkor mennek, vándorolnak, elmennek Budapestre, elmennek Debrecenbe, jönnek hozzá, aztán majd egyszer visszakerülnek Miskolcra, mert rájönnek, hogy egyébként másút is ugyanez van, tehát nem fog más információt kapni, meg nem lesz más a működése, nem fogja visszanyerni úgymond azt, hogy ő azt az állapotot, hogy ő nem függő, ő függő. És neki így kell megtanulni, hogy így leélje az életét. De függőként, tehát ebben a krónikus betegségben lehet józan életet élni, és boldog, józan életet lehet élni, egy teljes életet. Csak meg kell tanulni ugyanúgy, mint hogy egy cukorbeteg most nem elkeseredik, nyilván az neki is meg kell küzdeni ezzel, de hogyha megtanulja a játékszabályokat, hogy működik ő, és hogy mit engedhet meg, kivel, hogy mit tehet, mit nem ehet, a gyógyszerekre szüksége van, akkor ő egy teljes tartalmas életet tud élni. Sőt, azt szoktuk mondani a betegeknek, hogy ha egy olyan szemüvegen keresztül nézi, egy áldás is ez a betegség, mert megtanítja, mert aki nem szenved ebben, az lehet, hogy még több butaságot elkövet, ő viszont kénytelen önismeretet gyakorolni. Mert folyamatosan figyelnie kell, mert ha olyan társaságban meg mondjuk egy függő ember, és nem figyel oda, és mondjuk belemegy egy olyan hívásba, akkor ott neki vége. Tehát ott megint kezdődik a kálváriája. Tehát én azt gondolom, hogy ezek a betegségek, ezek egyben lehet így is felfogni, hogy egy áldás az életében, mert jobban megtanul figyelni a dolgokra, meg a pozitív dolgokra jobban oda lehet így figyelni. És a másik, hogy csiszolja magát. Mert hogy sok ember nem akar önismeretet gyakorolni, pedig ahol nem vagyunk tökéletesek. Tehát nekem is szakemberként is rengeteg hibám van, minden nap rengeteg hibát elkövetek, és csak ugye én mint szakember, én kénytelen vagyok az önismerettel foglalkozni, mert nyilván így tudunk hatékonyan a betegekkel is foglalkozni, de hogy ez minden emberre érvényes, hogy úgy tud jól működni az élete, hogyha magába tekint és megvizsgálja, hogy most mit csináltam, vagy ez miért történt, mert mindig vannak olyan helyzetek, amikor nem mindig úgy teljesül minden, ahogy én szeretném, hanem akadályokba ütközünk.

0: az Isten hit mit jelent a hivatásában, és majd beszéljünk arról is, hogy a felépülésben mit jelent az Isten hit.
1: Hát az Isten hitnek itt azért van jelentősége, nem is kicsi. Én azt gondolom, hogy a szakemberek egy része, tehát aki nyilván Isten hívő, vannak olyanok, akik ateisták, tehát nem feltétele azt, hogy ebben a szakmában legyen valaki teljesen. Én azt gondolom, hogy nekem így tartalmasabb az életem, tehát én nem is tudnám elképzelni, hogy nem ebben a szellemben működök és élek, tehát én gyerekkoromtól kezdve ebben nevelődtem, ebben dolgozom. Persze az nem jelenti azt, hogy makulátlan az ember, hanem törekszik a jóra. Illetve ha hibázik, akkor azt a hibát korrigálja, és a felelősséget nem hárítja, hanem bevállalja, még ha kemény is, és próbálja ugye csiszolni saját magát. A terápiában pedig azt gondolom, egyébként a csapatunkban is van több olyan ember, aki istenhívő, és egy istenhívő kollégánk mondta azt, hogy áldás van a munkánkon, sajnos ő nem dolgozik már velünk, az élet más felé szólította, és hogy azért ezt a mindennapokban meg lehet érezni. Tehát mi csapatban dolgozunk, egymásra hagyatkozunk, és ez csodálatos dolgok szoktak történni, még akkor is, hogyha nem istenhívő ember van a csapatban, hanem így vegyesen vagyunk. A betegeknél meg azt gondolom, hogy az Isten hit nem alap a felépülésben, de sokszor látunk nagy megtéréseket így a felépülés folyamatában. Tehát, hogyha elveszünk valamit, tehát hogyha egy hiány támad, mert nem fogyaszthat alkoholt, vagy belemegy ugye a szerfüggő egy önismereti munkában, ott nagyon sokan megtapasztalják, hogy nem az van, amit látok, hanem sokkal több van. Tehát, hogy egymáson keresztül, mivel ugye csoportterápiában dolgozunk, és én ennek a híve vagyok, meg ugye vannak ezek az önismereti csoportok, ezek is csoport dinamikában mennek, ugye, és a csoportnak egy óriási ereje van. És azért ott a betegek nagyon sok mindent tanulnak saját magukról, és akárhogyha az át nézzük, ott is ott van a felső erő, tehát ők nem Istennek szólítják, hanem felső erőnek szólítják ezt a erőt, én Istennek hívom, ők felső erőnek. Na most nyilván, hogyha ott van egy istenhívő ember, akkor ő a felső erőt Istennel fogja azonosítani. De hogy nem feltétele az, hogy mondjuk valaki egy ilyen felépülési programban van, hogy istenhívő legyen. Tehát az ágyülésbe mehet bárki. Mehet bárki, vagy maga, hogyha van egyházak, ugye működtetnek, akár mondjuk a Kék Kereszt, ugye, tehát működtet programokat, nem feltétele, hogy a beteg mindenképpen vallásos legyen, vagy istenhívő legyen, hanem a gyógyulás iránti szándékot legyen. És akkor majd abban a folyamatban, amikor benne van a beteg, akkor ott történnek csodák. Tehát mi is számtalanszor megtapasztaltuk, mert vannak olyan időszakok, mikor úgy van a csapat, tehát tudunk úgy működni, hogy Minnesota szemléletű programot is tudunk nyújtani a betegeknek, és ugye ott az ágyülés az a része ennek a programnak, ugye ott a felső erővel dolgozunk is, tehát ott vannak olyan csoportatjaink, amikor kimondottan ezzel a résszel foglalkozunk, és hát azért láttunk már megtéréseket, nagy csodákat így a terápia során, hogy bejön egy ember, aki nem hisz semmibe, kapaszkodik az alkoholba, és akkor megtörténik a csoda. Tehát megérzi azt, hogy nem csak ő van az egójával, hanem itt vagyunk mi, itt vagyunk a többiek, itt van a jó Isten, és hogy itt azért egy óriási erő munkálkodik.
0: A csoportterápiákról beszélünk, mi is az ereje a csoportban dolgozásnak, miért tud hatékonyabb lenni a csoportterápia?
1: Sok beteg azt szeretné, hogy egyénibe történnének ezek a beszélgetések, akár pszichológussal, vagy addiktológussal, pszichiáterrel, nyilván ennek is megvan a helye, de a csoportban azért olyan folyamatok történnek, hogy ott nem lehet elbújni. Tehát ott nem tud egy kétszemélyes helyzetbe belebújni az illető, és akkor vetíteni a terapeutának, vagy a pszichológusnak, hanem ott előbb-utóbb lehull a lepel. Tehát ott olyan tükröt tart a csoport a betegtársuknak vagy sorstársuknak, hogy meg nyilván a terapeuta is, hogy ezt nem lehet megúszni. És egyébként így is hatékony, tehát ez a hatékony módja a felépülésnek. Nyilván sok szakember egyénibe is vállal betegeket, az is helyén való, Én azt szoktam mondani, mivel mi még nálunk a betegek kezdeti fázisban vannak, hogy kötelező a csoportra járás. Tehát amíg nálunk vannak bent az osztályon, a betegek reggeltől délutánig, nyilván hétköznap, mert hétvégén pihenés van, bent vannak akkor is, ha akarják, akkor is, ha nem. Lehet, hogy ezzel nem minden szakember ért egyet, de hogy nem válik a betegek hátrányára. Tehát, hogy azt szoktuk kérni, hogyha nem tud hozzászólni, akkor csak csendben legyen ott. És biztos, hogy a koszon kívül valami ragadni fog rá. Nem biztos, hogy a megvilágosodás az alatt a 3 hét alatt megtörténik, mert ugye a 3 hét a nagyon alapidő, az a minimum csomag, az 3-4 hét, 1 hónap, de én azt gondolom, hogy ezek az információk ott szépen lassan rakódnak a betegeknek a lelkében, meg a tudástárában. Tehát sokszor van olyan, hogy bejön a beteg ugye a családjával, és én az elején a családot, ha látom, hogy milyen elvárásaik vannak, szoktam tájékoztatni, hogy ne higgyék, hogy ez az egy alkalom, adja meg a jó Isten, hogy ez az egy alkalom elég legyen, de kicsi az esélye. Tehát ez egy folyamat, amibe benne vannak, és ez egy felépülési folyamat, és a másik pedig az, hogy a családnak is aktívan ildomos ebbe részt venni, mert így fogják tudni hatékonyan támogatni a hozzátartozójukat, a beteget, aki bekerül az osztályunkra. És a hozzátartozóknak is, ugye csoportterápia volt a kérdés, a hozzátartozóknak is csoportot biztosítunk, tehát én nem is nagyon szeretem, mikor ilyen egyéni beszélgetést szeretnének, persze, hogy olyan van, akkor a személyes dolgokat megbeszéljük 4 szem közt, ha olyan dolog van a betegnél, de hogy a hozzátartozóknak is csoport foglalkozást biztosítunk. Tehát amíg a beteg bent van, addig a beteg hozzátartozója, családtagjai bejöhet nyugodtan, sőt, szoktuk kérni, hogy használják ezt a lehetőséget, és akkor a terapeuták próbálják a megfelelő irányt mutatni a hozzátartozóknak is, hogyha innen kimennek, akkor nekik is van még dolguk, és nem áll meg a történet, hanem a felépülés az vonatkozik a hozzátartozókra is, és a betegekre is. Megvan mind a kettőnek a megfelelő fórum a helye, hogy hova lehet menni nekik is. Úgyhogy ilyenkor ilyen értetlenül szoktak nézni, hogy van ez, hogy miért nem csak a beteg, hát azért, mert ez egy közös játék. Tehát itt rengeteg játszma van, és hogyha a hozzátartozó nem akar ebbe részt venni, mert sokszor nem akarnak, szíve joguk, tehát ez nem kötelező, akkor sokszor, mikor a beteg hazamegy, akkor óhatatlanul előbb-utóbb megint ugyanabba lesznek, amiben érkezett az első körben a beteg. Mert hogy játszmáznak tovább, tehát semmi nem változik oda-haza. És ugye ez a betegnél is egy tanulási folyamat, tehát fel kell ismerni, hogy mit csinálnak ők együtt, meg a hozzátartozóknak is egy tanulási folyamat. És ez ugye nem egy-két nap alatt szokott bekövetkezni ez az aha élmény, hogy hú, mibe vagyok én, hanem azért itt azért kell egy időt adni azért a családnak, és amíg a felismerés megtörténik.

0: mi a jellemzőbb? Tehát maga a függő akar bevonulni, felépülni, vagy pedig a család és a hozzátartozók viszik el önökhöz?
1: Hát van olyan, hogy a hozzátartozó jön el a szakrendelésre, hogy ő kér időpontot, hogy nem tud mit csinálni. Tehát van erre is példa. A nagy többség az úgy szokott történni, hogy a családnak elege lesz a függő magatartásából, viselkedéséből, táppénzen van, nem dolgozik, nem haladnak, akár csúnyább dolgok is vannak már, ugye munkahelye megszűnik, családi kapcsolatok felbomlanak, vagy már válasz szélén van a család, és akkor sokszor az van, hogy a család delegálja a beteget, tehát van egy családi presszió, hogy be kell menni ebbe a műhelybe, hogy történjen már most már valami, és van olyan, hogy a család el se kíséri a beteget, csak időpontot kérnek. A legjobb az, amikor a családtaggal együtt jön be a beteg. És ott is, ha együtt is bejönnek, sokszor az van, hogy a család nem érzi, hogy ebbe nekik is részük van, de ahogy mondtam, ugye ez egy folyamat, tehát úgy szépen lassan így a hagymahéjakat azért le lehet szedegetni, csak hát ez mind idő lesz. Tehát, hogy vegyes a bejövetel. Van, a nagy rész az családi presszióra történik, de van olyan, amikor a beteg jön, és azt mondja, hogy most már elegem van magamból, megcsömörlöttem, nem működik semmi, vagy amikor ilyen nagy szembesülések vannak, hogy elhagyja a családja, a harmadik, negyedik, ötödik munkahelye szűnik meg, egyedül marad, mert elhagyják a barátok, ivócimborák maradnak, vagy olyan barátok, akik hasonló dolgot csinálnak, vagy mondjuk elveszik a jogosítványát. Ittas vezetés, igen gyakori probléma. Ezért is szoktam nagyon örülni, mikor a rendőrök szondáztatnak az úton, mert nagyon sokan vezetnek ittasan. Mert hogy ilyenkor már nincsenek meg azok az erkölcsi normák, hogy én ezt megtehetem, nem tehetem, hanem ott van ez a feljogosított működés, nyilván ez a patológia része, hogy én megtehetem. Tehát, hogy át se gondolja, hogy milyen bajokat tud okozni. És akkor akár egy ilyen, hogyha mondjuk elveszik a jogosítványát, valakinél itt kezdődik az, hogy elmegy és segítséget kér, mert nyilván egy ilyen kutyaszorítóba került. De a legjobb az, amikor úgy jön a beteg, a függő, hogy van egyfajta belső motivációja, de ha nincs, az se baj, mert nekünk szakembereknek az a dolgunk, hogy megszülessen ez az állapot. Na hát ez az, amihez idő kell. Tehát, hogyha családi presszióra is jön a beteg, azzal sincsen semmi baj. Ott van, mi dolgozunk vele. Tehát, hogyha nem működik együtt, akkor is ott van egy terápiás térbe. Tehát azért ott történnek dolgok, szembesül azzal, látja az a kórteremben a szobatársait, látja, hogy milyen állapotba kerülnek be, látja azt is, hogy valaki zárt osztályról jön, vagy zárt osztályra kerül le, mert akár egy olyan állapot is kibontakozhat, vagy belgyógyászati problémát diagnosztizálunk, akár egy akut hasnyálmirigygyulladás, tehát mind a betegek szem előtt történik, és azért ott éri őket olyan impulzus, hogy kénytelenek gondolkodni. Persze ott is vannak a nagyon konokok, akik még szinte csukott szemmel mennek, de azt szoktuk mondani, hogy előbb-utóbb majd ő is eljut oda, de rá van bízva. Tehát mi nem erőltetünk semmit. Tehát ez egy önkéntes terápia, önkéntesen vállalják be a betegek, a hozzátartozói csoport is önkéntes, tehát nem kötelezzük a hozzátartozókat, és ez rá van bízva mind a családra, mind a betegre. Én azt szoktam mondani, hogy mi ott vagyunk. A terapeuták, nekünk ez a dolgunk, csináljuk, amit csinálni kell, ha kell, simogatunk, ha kell, keményebben visszajelzünk, mert arra is szükség van. Tehát, hogy ez a kemény szeretet, tehát elfogadjuk a betegeinket, és ezt éreztetjük is, hogy ez egy elfogadó légkör. Tehát itt nincs bélyeg, itt nem fogjuk őket megbélyegezni, meg nem a szégyen van előtérben, hanem az, hogy ez egy nehéz folyamat, amiben vannak, és ő rá van szükség. Tehát, hogy neki kell megfogni a mi kezünket. Mi nyújtjuk, de neki kell megfogni a mi kezünket. És ugye ez nem egy könnyű folyamat. Hát az, hogy beismerni, elismerni, hogy én függő vagyok, elgyászolni azt, hogy én azt többet nem tehetem, ugye itt jönnek a próbálkozások, hogy csak, hát ha nincs igaza az orvosnak, vagy a terapeutának, vagy a pszichológusnak, hát ha csak én vagyok a kivétel. És akkor ugye ezeket meg kell ezeket élni, ezeket a próbálgatásokat is. Tehát a felépülésben benne van az, hogy ki fogja próbálni, hogy én másképp működöm. Tehát ez nekünk el kell fogadni, nekem ez nem egy kudarc. Tehát a pályám elején sokszor volt az, hogy olyan kudarcként élte meg az ember, hogy azon gondolkodtam, hogy én ezt nem csinálom tovább. Mert hogy kicsi a sikerélmény. De ez meg butaság, mert van sikerélményünk, csak hogy ez egy hosszú folyamat, míg oda mi eljutunk. És ez nekünk az a lényeg, hogy lássuk az illetőbe azt, hogy meglássuk az embert benne, a szenvedő embert, meglássuk azt, hogy szerethető ő is akármennyire, nem szereti saját magát, vagy a környezetét is elvadította már magától, és esélyt, lehetőséget adni azt, hogy ő is ráléphet arra a felépülésre, de ő dönt. És nyilván ezt nekünk is terapeutáknak meg kell tanulnunk, hogy nem az én sikertelenségem az, hogyha az illető visszaesik. Ez sajnos ezzel együtt jár, és az, hogy ő visszaesik-e vagy sem, az az ő döntése. Mert szabad ember a függőségében. Hát rabságban van, de szabad ember, szabad döntései vannak, hogy mit fog ezzel az információcsomaggal kezdeni. Hogy éle vele vagy elutasítja.
0: Gondolom, van egyfajta csodavárás, akár a család részéről, akár a függő részéről, és nem biztos, hogy ilyen csettintésre megy a csoda, ugye? Említetted, hogy szoktak csodák történni.
1: Igen, a mindennapi csodák azok ott vannak. Tehát azért mi szakemberek is látjuk, hogy milyen, de nekünk az a csoda nem az a csoda, amivel bejön a beteg vagy a család. Tehát ők azt hiszik, hogy ilyen varázsbotos akciók vannak bent az osztályon, és akkor egy suhintásról megváltoznak a dolgok, nem. Nekünk nem ez a csoda. Nekünk az a csoda, hogy amik történnek a munkánk során, hogy hova tud eljutni egy ember, hogy milyen felismerések lehetnek, hogy milyen kapcsolódások vannak a terapeuták között, tehát maga a stábon belül. Tehát, hogy a munkánk során olyan szinten egymásra hangolódással tudunk dolgozni mi szakemberek, hogy itt történnek a csodák. És hogyha megvan ez a csapatmunka, ha megvan ez a csodálatos csapatmunka, meg ez a hit, akár hívő van, nem az Isten hitről beszél, hit a terápiában, hit a betegben, hit a felépülésében, hit magunkban, hogy képesek vagyunk rá, akkor ezt megérzi a beteg is, és ott van a terápiás térben ez a bizalom, ez a hit. És igen, csodák történnek a betegeinkkel is, mert több olyan betegünk van, aki már itt, akár itt a miskolci munkánk során, akiket akár fel lehetne emlegetni, hogy tudjuk, hogy honnan kezdte, hogy zárt osztályon volt, hogy hányszor megjárt a detoxikálót, a zárt osztályt, vagy akár minket. És hogy senki nem gondolta, mármint hogy a külvilágban, vagy ő környezetéből, hogy ő eljuthat ide, hogy másképp tudja csinálni. És igen, és másképp csinálja, és ott van, és nem egy, nem kettő betegünk van, aki boldog, józan, tartalmas életet él függőként, mert elfogadta ezeket a játékszabályokat, meg hajlandó volt szembenézni önmagával, meg hajlandó mai napig, mert hogy ez nem áll meg, tehát ez ugyanolyan, én szakemberként sem vagyok kész, állandóan csiszolni kell magam, minden nap követek el hibát, akkor azt minden nap megpróbálom helyrehozni, akár a csapatban, akár a családban, akár a munkám során, ez ugyanúgy áll a felépülő betegeknél is, hogy nem, nincsenek kész. Tehát nem az lesz, hogy na most akkor egy évet beleáldozok, és akkor egy év múlva nekem nem lesz dolgom, dehogy nem. Egy év múlva fog igazán meglátni, hogy honnan, hova érkezik, és mennyi mindent kell még csiszolni saját magán. Mert hogy minden nap meg lesz a kihívás, minden nap meg lesz, amiben neki ott valami így alkalmazkodni kell, vagy változni kell. Mert nem vagyunk készen, sose leszünk készen. De neki az arany szabály az, hogy függő, és hogy így megy a sírba. Tehát ő nem fog más emberként működni. Ő függő gondol. Tehát csak ő nyilván meg kell tanulnia azt, hogy függőként mi az a gondolkodás, ami neki kell ahhoz, hogy józanságot tudjon tartani, és ami nagyon fontos, amit mindig mondunk, hogy neki a józanság az alap. Tehát az azért foggal körömmel ragaszkodjon. Tehát bármilyen nehéz időszaka jön, bármilyen közösségbe fog bekerülni, foggal körömmel védje a józanságát. Tehát itt igenis ebben legyen egoista, hogy neki ez nagyon fontos, hogy azt ott megtartsa. Mert hogyha ő ott egy hibát csinál, és visszaesik, vagy elbukik, akkor utána nyilván van felállás. Tehát akkor akár jöhet vissza hozzánk, tehát vissza van visszaút, meg segítjük. Tehát ez benne van. 10 év józanság, vagy 20 év józanság után is ott van, hogy bármikor elbukhat, eleshet, és onnan is van felállás, de van, tehát hogy bele is tud ragadni a pocsolyába, a mélybe. Tehát ezért fontos, hogy az a folyamatos éberség ott legyen, és a józanság mindenek felett. Tehát az a háznak az alapja, hogy ő tudjon építkezni az életében.

0: Folytatjuk beszélgetésünket dr. Slivka Annával, a Miskolci addiktológiai osztály főorvosával.
1: Nap mint nap találkoznak elvonási tünetekkel, és adjunk tanácsot a hozzátartozóknak, hogy amikor a terápián vagy a felépülésen túl van, vagy a közepén van, mondjuk így például egy kezelés után, vagy egy több hetes vagy hónapos bentartózkodás után, hogyan viselkedjenek, vagy mi az, amit csináljanak, mi az, amit ne tegyenek.
2: Igazság szerint az, hogy mi az, amit ne tegyenek, tehát, hogy mi nem nagyon szoktunk ilyet mondani, hanem inkább azt szoktuk a hozzátartozóknak mondani, ha már bent van a beteg a terápiába, hogy jöjjenek. Jöjjenek be, járjanak csoportra. Ha nem szólnak hozzá, csak figyelnek és jelen vannak, vagy kérdeznek, ugye tudnak kérdezni, lehetőségük van, vagy eljárnak az Alanumba, ugye az a hozzátartozóknak az önsegítő csoportja, az is ilyen névtelenségben van. Tehát ezek mind abba segítik, hogy csiszolódjon a hozzátartozó. Hát mit ne tegyenek? Tehát, hogy hát az, hogy mit ne tegyenek, az, hogy ne dugják homokba a fejüket. Tehát, hogy ne gondolják azt, hogy ez egy egyszemélyes felépülés lesz. Tehát az nagyon nehéz lesz, mert lehet, hogy a beteg ügyesen végig fogja ezt vinni, és ő a felépülésér útjára rááll, de ő megreked a másik folyamatban, és hogy amikor látjuk azt, hogy a mondjuk tipikus eset, hogy a feleség, a társfüggő feleség elhagyja a szerfüggő férjét, megromlik a házasság, a feleség tovább lép, és egy ugyanolyan házasságba fog belemenni. És azért, mert nem foglalkozott saját magával. Azt mondta, hogy ő a hibás, ő iszik. És akkor ugye ő hozott egy döntést, kiszáll ebből a házasságból, nem harcol tovább az uráért, magáért. Jó, hát lehet érteni valamilyen szinteben, nyilván nagyon sok fájdalom, sérelem, sok minden ott van, de mivel ő nem volt ebben a folyamatban is, nem akar részt venni, ugyanazokkal a működési formákkal, ugyanazzal a függő működéssel fog tovább menni, és így fogja alakítani a további életét, és akkor ugye utána jön majd a, hát vagy felismeri, vagy nem, hogy cseberből bederbe ment, tehát, hogy ugyanolyan embert fog választani, csak amikor még választja, mivel nem tudatos a választás, mert nem látja a saját működését sem, nincs letisztulva ez nála, ezért nem fog észrevenni, hogy egy ugyanolyan alkoholfüggő emberbe, vagy akár egy drogfüggőbe, vagy egy játékfüggő emberbe fog belebotolni, mert az az ismerős minta. Tehát, hogyha megkérdezzük a hozzátartozókat, hogy mondják már meg, hogy hányójuknak van a családjában függő ember, kinél van az, hogy mondjuk az édesapa, édesanyja ilyen cipőben volt, és így nevelkedett fel, azért a nagy része fel szokta nyújtani a kezét, hogy ott van bizony. Tehát, hogy ezek minták, ezek olyan szinten bekúsznak, beivódnak a bőr alá, annyira beépülnek a működésbe, hogy ez innestől kezdve predesztinálja, tehát meghatározza, hogy milyen társat fog választani, kivéve, hogyha ő elkezdi az önismereti munkát, és elkezd ezzel foglalkozni, hogy én egy függő családban nőttem fel, nekem ezzel fájdalmaim vannak, van dolgom, és akkor ő tudatosít nagyon sok mindent, és mondjuk másképp fog csinálni, mint amit hozott, vagy amit tanult. Tehát nyilván ez nem könnyű folyamat, de akkor van esélye arra, hogy egy teljesen más kapcsolódásba, egy más párt fog választani. De nem dűből, meg nem úgy, hogy na majd én megmutatom, mert ugye a nagy mondatok ezek szoktak lenni, hogy majd én másképp csinálom. És akkor majd ott 40-50 évesen, akár nagymamaként ugyanabban a pokoljárásban van, mint amit látott a szüleinél. Azért, mert nem foglalkozott vele. Vagy mondjuk nem került egy olyan szerencsés helyzetbe, hogy mondjuk szakemberrel találkozzon. Vagy ahol valahol egy tükröt tudnak neki tartani. Mert nyilván az ember a saját dolgait azt nem igazán veszi észre. Tehát azt akkor látja, hogyha más visszajelz, ugye másokon keresztül látjuk meg saját magunkat. Na, és itt van az előző kérdés, hogy miért a csoportterápia? Mert ott tükröt kap. Tükröt kap a hozzátartozó, tükröt kap a beteg. És itt vannak az igazi nagy változások, és ezek fájnak, nagyon fájnak. Sokszor ott a dű, sokszor ott van akár egy dühös reakció, még akár felénk is, akár egy ajtócsapkodás is, mert ilyen is előfordul, vagy egy nem jól megválasztott mondatsorozat, De mi szakemberek ezzel is tisztában vagyunk, hogy ez is a folyamat része. Nyilván kereteket kell szabnunk, tehát nem engedhetjük meg, hogy most ott randalírozás legyen, meg csúnya beszéd, meg ajtócsapkodás, de vannak olyan helyzetek, amikor azt mondjuk, hogy igen, ez most megtörtént, mert értjük, hogy mi újság van. De attól még a kereteket próbáljuk azért tartani, hogy ezért ilyet itt nem lehet. Tehát ugye a betegeink is egy keretrendszerben vannak az osztályon. Tehát nem úgy van, hogy azt csinálnak, amit akarnak, hanem fel van építve, hogy ez a szabályunk, hajlandó ezt vállalni. És akkor a betegek aláírják azt a szabályt, elmondjuk nekik, megértik, persze sokszor ilyen felületesen veszik ezeket, aztán majd úgy közbe derül ki, hogy azért mégsem olyan könnyű ez, de ez meg kell. Tehát ahhoz, hogy ők biztonságban tudjanak növekedni, oda kellene keretek. Tehát ezt nem lehet úgy ész nélkül csinálni, hogy azt csinál, amit akar, mert ő ilyen. Nem. Tehát ugye ebből is ugye nagyon sokszor vannak konfliktusok, de hát nekünk az a dolgunk, hogy ezeket visszajelezzük, és így tud ő változni, így tud ő csiszolódni.
1: Az osztályon a hitéletüket gyakorolhatják a betegek, vagy van erre igény példa?
2: Igen. Van is olyan csoportunk, van például Biblia csoportunk, amit hozzáértő ember csinál. Azt én nem csinálhatom, az nem az én fórumom, akármennyire hívő vagyok, illetve van napindító csoportunk, az minden nap van, és ott is ilyen, hát most lehet azt mondani, hogy spirituális szemléletben, de mondjuk igen, a Bibliát használja, aki ott tartja a csoportot, igen, és bibliai idézetekkel dolgozik. De hát nyilván azt tiszteletbe tartjuk, hogy sok olyan beteg van, aki ott ateistaként ül, és hogy ilyenkor, mikor ilyen van, akkor na hát ők ebben nem. Tehát, hogy nekünk ezt úgy kell csinálni, hogy azért ez úgy fogadó képesek legyenek rá a betegek. Tehát, hogy olyan nagyon finoman. Viszont, hogyha Minnesota programban vagyunk, ott annak viszont része az, hogy a felső erővel már dolgozunk, és ott már nyilván kinek mi a felső erő. Én Istennek hívom, a beteg nem biztos, hogy Istennek fogja hívni, mert úgy jött be, hogy ő aztán nekünk ilyet ne, de hogy úgy szépen lassan emészget, és akkor ilyen filmeket is adunk akár, hogy ezzel találkozzon. Meg hát nyilván vannak ezek a csoportok, és akkor, illetve lelkész segítségét is lehet azért kérni. Tehát van kórház lelkész, nálunk nincs benne úgy a csapatba, de hogyha kérünk tőle kapcsolódást, akkor van lehetőség akár, hogyha a beteg kéri. Vagy ugye hát a kórházban van kórházi mise, tehát, hogy nem tiltjuk meg a betegeknek, elmehetnek.
1: Tehát a szentségek is hozzá.
2: Igen, igénybe veheti, sőt. Annak idején, mikor Debrecenben dolgoztam, ott a pszichiátrián belül volt a kórháznak a kápolnája, a földszinten, és ezt nagyon szerették a betegek, de még mi dolgozók is, hogyha egy-egy ügyeletbe vasárnap ügyeltünk, akkor ha volt idő, nem jött beteg, akkor bementünk a szertartásra. Tehát, hogy ez része a munkánknak. Tehát mi azért pszichiátrián, meg mi a pszichológusok, tehát azért mi holisztikus szemléletben dolgozunk. Tehát sok mindent befogadunk, sok mindent elfogadunk, más a szemlélet. Azt gondolom. De hát így lehet az emberekkel foglalkozni, én azt gondolom. Tehát elfogadjuk, hogyha ilyen, elfogadjuk, olyan, az a lényeg, hogy a jó irányba tereljük, gyógyuljon a beteg, teste, lelke.
1: Ez így végszónak is nagyon jó lesz. Én nagyon szépen köszönöm dr. Szlivka Anna, hogy elfogadta a meghívásunkat.
2: Köszönöm a lehetőséget.

Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben dr. Szlivka Annával, a Miskolci Addiktológiai Osztály osztályvezető főorvosával beszélgettünk a függőségekről keresztény szemmel. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Szent István öröksége konstruktív együttműködésre és a békés ünneplésre kötelez, mondta Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek a Szent István ünnepén közzétett rövid videó üzenetében. Szent István király napján azt az örökséget ünnepeljük, amely ma is arra kötelez, hogy megtaláljuk egymással a hangot, és hogy konstruktívan működjünk együtt mindenben, ami a miénk, és ami bennünket a hazához köt, fogalmazott a bíboros, hozzátette. Ez az örökség kötelez arra is, hogy egyetértésben, békességben ünnepeljünk. Erdő Péter hangsúlyozta, nagyon fontos, hogy egymásnak testvérei legyünk ebben a hazában és mindenütt a nagyvilágban. A bíboros azt kérte az emberektől, ebben a szellemben imádkozzanak a hazájukért, és kérjék Isten áldását és Szent István közbenjárását egész nemzetünkre, egész népünkre. A Magyar Honvédségben egyetlen dolog számíthat, az, hogy ki miként szolgálja Magyarországot. A kormány ehhez fogja tartani magát, és ezt várják el a frissen esküdtett tisztektől is. Hangoztatta augusztus 20-ai ünnepi beszédében Magyar Péter miniszterelnök a Kossuth téren. A kormányfő kijelentette, egy működő országban a honvédnek nem egy politikai oldalt, hanem a hazáját kell szolgálnia. Kormányok jönnek-mennek, de Magyarország marad. Ezért a Magyar Honvéd esküje nem egy kormánynak, nem egy miniszterelnöknek, nem egy pártnak szól, hanem Magyarországnak és a magyar embereknek, hangsúlyozta Magyar Péter. Nagyon jó alulról szerveződő mozgalomnak tartja a Tisza-szigeteket Kapitány István, gazdasági és energetikai miniszter, aki szerint a mozgalom további fejlődése fontos az ország szempontjából. A Tisza-szigetek csütörtöki országos találkozójára érkező politikust újságírók kérdezték arról, hogy a kormányzás mellett mennyire tudnak figyelni a kapcsolattartásra, amire azt válaszolta, hogy az emberekkel való folyamatos találkozás a legfontosabb. A Tisza-szigetek munkájának legfontosabb része most az alkotmányozásban való részvétel lesz, mondta a Tisza-szigetek országos találkozója előtt a távirati iroda kérdésére a kormánypárt frakció vezető helyettese Budapesten. Molnár Zoltán újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta, nagyon sok véleményt kell összegyűjteni országszerte az emberektől, hogy kiderüljön, mit szeretnének az alkotmányban látni, és minden Tisza-sziget tag elhozza az üzenetet a választókerületéből, a környékéről, mert mindenkit meg akarnak hallgatni. Újra megnyílt a Miskolc-Tapolcai barlangfürdő, ahol két éve elektromos zárlat okozott tüzet. Az Európában is ritka, természetes barlangjáratokban lévő fürdő felújítására mintegy 1,5 milliárd forintot költöttek. Az ünnepélyes újranyitáson Tóth Szántai József polgármester úgy fogalmazott. Csütörtökön részben helyreáll a rend, amit a két évvel ezelőtti tűz borított fel, hozzátette. A létesítmény megnyitásával egy biztonságosabb, korszerű és fenntartható barlangfürdőt kapnak vissza a lakosok és a vendégek. A városvezető szerint a tűzesettel egy hosszú és viszontagságos út kezdődött. Cipa András, a Tiszapárt országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, a tűz után Miskolc-Tapolca elcsendesedett, a korábbi nyüzsgését, a turistákat és a kígyózó sorokat üres utcák váltották fel. Ennek hatását pedig nem csak a fürdő, hanem a szállásadók, vendéglátók, helyi vállalkozások és végső soron egész Miskolc megérezte. Az ünnepi hétvégén Pezsgés Miskolc-Tapolcán címmel négy napos programsorozatot is szerveznek, koncertekkel, gasztronómiai és közösségi programokkal a Babics sétányon, a fürdő bejáratánál. Pénteken napos idő várható a fátyol és gomoly felhők mellett, de északnyugaton több lehet a felhő, főképp az ország északnyugati, északi felén számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. A Dunántúlon heves zivatar sem kizárt, amelyet felhőszakadás is kísérhet. A délnyugati, nyugati szelet a Tiszától nyugatra erős lökések kísérhetik, de zivatarok környezetében viharos, akár erősen viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet pénteken 31 és 38 fok között várható, de az északnyugati határ közelében ennél pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetünk.

0: Akarod-e a szent hitet megtartani és igaz módon megőrizni?
1: Akarom.
0: Akarsz-e a szent egyházaknak és papjainak védője és oltalmazója lenni?
1: Akarok.
0: Akarod-e az országot atyáid igazsága szerint kormányozni és védelmezni?
1: Akarom.
0: Úgy legyen. Ámen.

király vagyok, uram, a te akaratodból. Minden magyarok királya. És én azt akarom, hogy ennek a népnek országa legyen. Veled, uram, de nélküled.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra.

Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek, szép mai nap! Köszönet neked, Istenem, e szép mai napon a levegőm, a föld és a víz ajándékaiért, melyek éltetnek minket. Köszönet az állatokért is, melyeket szolgálatunkra rendeltél. Az egész teremtett világért és a nagyszerű természetért téged dicsérünk, Urunk. Ki más is, mint te, Istenem, tudta volna létrehozni a szivárvány minden egyes színét, megteremteni a muzsikát összhangzó hangjaival, kitalálni a rózsának édes illatát, egy jó sültnek, a fenyőnek és minden más parfümnek kellemes illatát. Ki más tudott volna adni ételeinknek olyan élvezetes ízt, mint te? Igen, ki más tudta volna mindezt megteremteni, és mi több, megadni nekünk az öt érzéket, hogy tudjuk méltányolni is mindezt a csodát. Köszönet neked mindezért, köszönet, köszönet, ez szép mai napon is. Amen. Napindító pozitív gondolatunkat a szeretetről ezúttal Szent Ágostontól kölcsönöztem, és a következőképpen hangzik. A szeretet a megpróbáltatásban támogat, a sikerben pedig mérsékel. A folytatásban most ismertetem kedves hallgatóinkkal az előttünk álló közel egy óra programjait. Hamarosan a napi mája következik, majd híreket mondunk. 5 óra 10 perctől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. 5 óra 30 perckor híreket mondunk. 5 óra 35 perckor a ma névnapjukat ünneplő Sámueleket és Hajnákat, valamint a ma születésnapjukat ünneplőket köszöntjük szeretettel, és fellapozzuk a kalendáriumot is. Ezúttal augusztus 21-en fontosabb és jelesebb évfordulóit elevenítjük fel. 6 órakor pedig a legfrissebb híreket ismertetjük. Én legközelebb 6 óra után néhány perccel várom Önöket újabb műsorismertetéssel. Addig is további kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek, itt a Szent István Rádióban.

0: A nap imája.
1: Szent Ciprián imája. Milyen nagy a te türelmed, Istenem! Te tőled születik minden egyes nap. Te öntöd a napsugarat jókra, gonoszokra. Te áztatod a földet esőiddel. Jó téteményeidből senki sincs kizárva. Megkülönböztetés nélkül adod a vizet igazaknak és gonoszoknak. Egyforma türelemmel bánsz a bűnösökkel és az ártatlanokkal. Azokkal, akik ismernek téged, és azokkal, akik tagadnak, akik hálálkodnak, és akik hálátlanok. Gyakran, sőt állandóan keserítenek a sértések, de te mégsem engedett szabadjára méltatlankodásodat. Türelmesen vársz az ítélet napjára, s mivel a te hatalmadban van a megtorlás, inkább türelemmel hosszan várakozol, vagyis kegyességedben inkább elhalasztod az ítéletet arra várva, hogy az ember gonoszsága, ha egyáltalán lehetséges, végül mégis megváltozzék. Amen.
2: Hallgassák meg híreinket!
3: Állami elismeréseket és kitüntetéseket adott át Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából az Országházban. A magyar emberek tudásának, kitartásának és bölcsességének köszönhetjük, hogy bő 1000 év után is itt vagyunk, mondta Baka András köztársasági elnök köszöntő beszédében. Hozzátette, az országot ma is sokak tudása, kitartó munkája és tehetsége viszi előre, és közülük köszöntik ma azokat, akiknek kiemelkedő teljesítményét állami kitüntetéssel ismerik el. Az ünnepségen Cserhalmi György Kossuth díjas színművész, a nemzet színésze a Magyar Érdemrend nagykeresztjét vette át. Lemondott országgyűlési képviselői mandátumáról Lázár János.

János Magyarország előző kormányának közlekedési és beruházási minisztere. A fideszes politikus a közösségi oldalán jelentette be döntését csütörtök délután. 2026. augusztus 20-ai hatállyal lemondok az országgyűlési képviselői mandátumomról, fogalmazott. Hozzátette, már a Fidesz képviselőcsoportjának megalakulásakor bejelentettem, hogy legfőjebb egy évig vállalok szerepet a frakcióban, azt követően a mandátumomat visszaadom annak a közösségnek, amelyiktől kaptam. A frakció munkájában azért vállaltam szerepet, mert egyetértettem a pártvezetés érveivel abban. A Fidesz megújulása mellett legalább ilyen szükség van a politikai folytonosságra is. Ma ezt másképp látom. A választások óta eltelt rövid időszak arról győzött meg, hogy a folytonosság képviseleténél ma fontosabb a párt megújulása. Döntésemmel ehhez kívánok hozzájárulni, emelte ki Lázár János. Az Európai Bizottság szerint nincs ok aggodalomra az unió gázellátásának biztonságával kapcsolatban a téli szezon előtt. A gáztározók töltöttsége csaknem 62%-os, közölte a brüsszeli testület szóvivője, kiemelte. Továbbra is azon dolgozunk a tagállamokkal, hogy a fűtési szezon előtt elérjük a megfelelő töltöttségi szintet. Elismerem, hogy ez kicsit lassabb ütemben történik, mint az előző években, de jól halad. A mai napon nagyon közel vagyunk a 62%-os töltöttségi szinthez, mondta a szóvivő. Hangsúlyozta, az Európai Uniónak nem célja a gáztárolók teljes kihasználása. A töltöttségi célszint 80%. Közölte, az EU gázkoordinációs csoportjának következő ülését szeptemberre tűzték ki. Ha bármilyen probléma merülne fel, a testület készen áll veszélyhelyzeti intézkedéseket hozni, de, mint kiemelte, jelenleg egyáltalán nem ez a helyzet. Pénteken tetőzik a hőség, a legmelegebb órákban akár 31-38 Celsius fok, és többfelé zápor, zivatar lehet, majd a hétvége további részében kissé csökken a nappali felmelegedés mértéke. Vasárnap 25 és 32 Celsius fok között alakulnak a maximumok, miközben a csapadék esélye is csökken. Derült ki a Hungaromet Nonprofit ZRT előrejelzéséből, amit a táviratirodához juttattak el. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett általában sok lesz a napsütés. Helyenként erőteljes lesz a gomoly felhőképződés. Az ország északnyugati, nyugati felén elszórtan fordulhat elő záporzivatar, néhol heves zivatar. A délnyugati, déli szelet többfelé kísérik erős lökések. Zivatarok környezetében viharos, sőt erősen viharos széllökés is előfordulhat. A hőmérséklet pénteken 30 és 38 fok között alakul. Híreket hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Csütörtöki adásunk tartalmából.

14. Leó pápa a szerdán megemlékezett a kommunizmus első lengyel vértanú papjáról. Leó pápa üzenete a teremtett világ védelméért szóló imádság 11. világnapjára. A háború sebei túlmutatnak a csatatéren. Önértékelés. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 21. vasárnapra.

0: Beú pápa szerdán megemlékezett a kommunizmus első lengyel vértanú papjáról. A Szent Péter bazilikában tartott szerdai katekézis végén Leó pápa a lengyel zarándokokat köszöntve boldog Vladislav Findis atya a kommunista üldöztetés első boldog avatott mártírjának alakját Lengyelországban.
1: La sua testimonianza ci ricordi che la civiltà dell'amore si costruisce perdonando e vincendo il male con il bene.
0: Tanúság tétele arra emlékeztet minket, hogy a szeretet civilizációját, a megbocsátás és a rossz jóval való legyőzése építi. A szent zenéről tartott katekézise után az egyes nyelvű csoportokat köszöntve a Szent Atya így szólt. Szeretettel köszöntöm a lengyeleket. Augusztus 23-a a sztálinizmus és a nácizmus áldozatainak európai emléknapja. Ezen a napon a liturgia Vladislav Findis atyára emlékezik, az első lengyel papra, akit a kommunista üldöztetés mártírjaként boldoggá avattak. A második vatikáni zsinat idején lelkileg támogatta a zsinat munkáját, a szeretet és az erkölcsi megújulás cselekedeteivel bevonva a híveket a zsinati jótett művébe. Tanúság tétele emlékeztessen minket arra, hogy a szeretet civilizációja a megbocsátás révén és a rossznak jóval való legyőzése által épül. Áldáson mindannyiukra! Boldog Vladislav Findis atya sorsa jól példázza a kommunista hatóságok egyházzal szembeni gyűlöletének mértékét. Hamisan azzal vádolták meg a papot, hogy embereket kényszerített vallásgyakorlatra, és ezért 2,5 év börtönbüntetése ítélték. Bebörtönzése alatt fizikai és lelki bántalmazásnak volt kitéve, és a hatóságok megakadályozták neki a nyelőcső rákja miatt szükségessé vált műtétet. Büntetése letöltése után rendkívül legyengült állapotban szabadult, és néhány hónappal később meghalt, de életszentség hírében. Sem börtön, sem halál nem választotta el Krisztustól és a rábízott jóktól, írta róla Ferenc pápa a vértanúságának 50. évfordulójára írt levelében. Boldog Findis atya legyen minden pap számára meghívás a hűségre, az életszentségre és a teljes odaadásra Krisztus és testvérei mindennapi szolgálatában. Minden hívő számára legyen az Istenbe vetett bizalom, valamint a Krisztushoz és a minden emberhez szóló evangélium értékeihez ragaszkodás radikális jele és példája. Vladislav Findis 1907-ben született a dél-lengyelországi Kosienko Nizsnyiben, az akkoriban osztrák megszállás alatt álló területen. Gyermekkorának legnagyobb vesztesége, hogy még 5 éves korában elvesztette édesanyját. A fiatal Vadek a háborús tapasztalatok árnyékában nőtt fel, és 1927-ben, immár az újjászületett Lengyelországban, az érettségi vizsgálja után a papi hivatást választotta. 1932-ben szentelték pappá, majd káplánként dolgozott ki plébánián, amelyek ma már Ukrajnához tartoznak. 10 évvel később, 1942-ben lett Novizs Migród plébánosa. Az ország náci megszállása idején megpróbált reményt adni az elkeseredett embereknek, együtt tudott érezni mások életével, megvigasztalta őket. Findis atya életét kockáztatva segített az üldözötteknek és a halállal fenyegetett embereknek, nemzetiségüktől és vallásuktól függetlenül, beleértve a zsidókat is. Sokan az ő támogatásával tudtak éppen Magyarországra menekülni, amely akkor bátran befogadta a lengyel menekülteket. Findis atya felismerte, hogy a háború utáni nehéz idők hozzájárulhatnak a háború és a megszállás által súlyosan érintett nemzet megosztottságához. A híveknek nyújtott konkrét segítség mellett a Nemzeti Egység szószólója és a rendíthetetlen remény prédikátora volt az élet minden területén. Ezt a háború utáni kommunista állam alapelveivel dacolva tette, amelynek célja Isten kiiktatása volt a társadalmi életből, és elnyomás alá helyezte a katolikus egyházat és annak papjait. 1946-tól kezdve Findis atya a biztonsági szolgálat megfigyelése alatt állt. 1952-ben az iskolai hatóságok felfüggesztették a katekizmus tanítását a helyi középiskolában. A legsúlyosabb üldöztetés ideje azonban egybeesett a II. Vatikán zsinat munkájával 1962 és 1965 között. Stefan Wyszyński bíboros prímás vezette be Lengyelországban, a 23. János pápa kezdeményezte imádságot a zsinatért és a zsinati jótett cselekedeteit. Findis atya határozott lelkipásztori szolgálata kiváltotta a kommunista hatóság indulatát. 1963-ban letartóztatták és börtönbe zárták, ahol fizikailag bántalmazták és lelkileg meggyötörték. Többek között az alkotmány és a lelkismereti szabadság megsértésével, valamint a katolikus hit megvallására való kényszerítéssel vádolták, és egy koncepciós perben 2,5 év börtönbüntetésre ítélték. A börtönben már láttak, hogy rákos betegségben szenved és sürgős kezelésre szorul, a börtön és az igazságügyi hatóságok megtagadták tőle megfelelő kezelést és megakadályozták, hogy a korábban tervezett nyelőcsőrák műtéten átessen az egyházmegyei hatóságok és egy ügyvéd közbenjárása ellenére. Ennek következtében a fizikai és lelki bántalmazás mellett egészségi állapota is gyorsan romlott. 1964. február 29-én rendkívül legyengült állapotban feltételesen szabadlábra helyezték. Visszatért első plébánosi helyére, Novizs Migródba, ahol pár hónappal később, 1964. augusztus 21-én meghalt életszentség hírében. 2005. június 19-én Varsóban avatták boldoggá. Nagy tisztelője, II. János pápa ezt már akkor a mennyből szemlélte.
2: XIV. Leó pápa üzenete a teremtett világ védelméért szóló imádság 11. világnapjára. A háború sebei túlmutatnak a csatatéren. A háborús fegyverek helyett a béke Istene ad erőt nekünk a gyógyuláshoz, a kiengesztelődéshez és a szeretet civilizációjának építéséhez. Ezt emeli ki Leó pápa a teremtett világ védelméért meghirdetett 11. imavilágnapra írt üzenetében, amelyet augusztus 20-án csütörtökön tett közzé a Szentszék sajtó irodája. Az egyház szeptember 1-én ünnepli a világnapot, amelynek idei témája, kardjaikból ezért kapákat kovácsolnak, lándzsáikból pedig metszőkéseket. A Szentatya hangsúlyozza, hogy így módon arra vagyunk hivatottak, hogy megvédjük a ránk bízott számos ökoszisztémát, a teremtés, az emberi kapcsolatok és maga az emberi szív ökoszisztémáit. A béke építésének igazi eszközei nem a pusztító fegyverek, hanem az igazság, a párbeszéd, a türelem, a jóság, az igazságosság, az irgalom, a megértés, a gondoskodás és a szeretet, amelyek az evangélium által formált és Isten kegyelme által támogatott szívekből fakadnak. 14. Leó elismerte, hogy csak ezek a tulajdonságok rendelkeznek azzal az erővel, hogy átalakítsák az egyéneket, megújítsák a közösségeket és meggyógyítsák világunk sebeit. A Szentatya megerősítette, hogy az előttünk álló út nem könnyű, de világos. Arra kaptunk hivatást, hogy engedjük megújulni szívünket, hogy békét kereshessünk és gondoskodhassunk a teremtésről. Az üzenetben a Szentatya megállapítja, hogy ha alázattal és hittel vállaljuk ezt a feladatot, akkor Isten munkatársaivá válunk megújító munkájában. Sajnálatát fejezi ki, hogy ma sok válságnak és sok emberi szenvedésnek vagyunk tanúi. Ugyanakkor szerinte úgy tűnik, a teremtés harmonikus egyensúlyának felborulása felgyorsul. Ezek a jelenségek nem függetlenek egymástól. A gyógyulásért és a békéért szóló egyetlen fohászt jelentenek, amely egy sebzett világból fakad, mutat rá üzenetében 14. Leó. Az élet Istene, aki Jézus Krisztusban nyilatkoztatja ki magát, olyan békét kínál, amelyet a világ nem tud adni. Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. A pápa szerint ez a béke nem felszínes és nem is mulandó, hanem Krisztus minden ember iránti tartós szeretetéből és gondoskodásából fakad. Mégis Ez a békeígéret szöges ellentétben áll a világ számos részén látott valósággal. A pápa kiemeli üzenetében, hogy számos erőfeszítés továbbra is az erőszakra és a háborúra irányul. Ráadásul a háború olyan sebeket ejt, amelyek károsíthatják az élet teljes szövetét, nem csak az egyes személyeket és közösségeket, hanem az egész emberi családdal való tágabb kapcsolati hálózatukat és a teremtéssel való harmóniájukat is. Valamint rávilágít egy nagyobb kudarcra azon a téren, hogy Isten képére és hasonlatosságára éljünk, hogy tiszteljük az életet és gondoskodjunk a ránk bízott földről. A Szent Atya ezt nem csak politikai, hanem erkölcsi és lelki kudarcnak is nevezte. Leó pápa kiemeli, hogy a háború sebei és a föld pusztulása tehát mélyen összefüggenek az emberi szív állapotával. Ahhoz, hogy békés társadalmat építsünk, nem csak a struktúrák reformjára van szükség, hanem a szívünk megújítására is. A Szent Atya kiemeli, hogy a konfliktusok és a teremtett világ kizsákmányolásának mélyen gyökerező okai, etikai és kulturális válságból fakadnak, beleértve a határok érzékelésének elvesztését, az uralkodás utáni vágyat, az azonnali haszon hajszolását és az Istentől kapott emberi méltóság felismerésének képtelenségét. Ennek megfelelően Isten kegyelmével együttműködve mélyebb személyes és kollektív megtérésre van szükség, visszatérésre Istenhez, aki újra rendezi vágyainkat, begyógyítja sebeinket és segít nekünk erényben növekedni. E belső átalakulás nélkül a béke törékeny és rövid életű marad. Viszont, ahol a szívek megújulnak, új lehetőségek nyílnak meg, figyelmeztet Leó pápa. Amit pusztításra használtak, az újra irányítható az élet, a szegények gondozása, az éhezők táplálása és a teremtés védelme felé. Ez a hiteles ökológiai megtérés útja, ahol Jézus Krisztussal való találkozásunk hatásai nyilvánvalóvá válnak a körülöttünk lévő világgal való kapcsolatunkban. A béke a szívben kezdődik, és kiárad a kapcsolatainkba, közösségeinkbe és a tágabb világba. A hatalmas kihívások ellenére Leó pápa megerősíti, hogy Isten nem hagy minket a gyógyulás és az átalakulás eszközei nélkül. A teremtett világ védelméért meghirdetett 11. imavilágnapra írt üzenete végén pedig így imádkozik. Adja meg nekünk az Úr a bátorságot, hogy ezen az úton járjunk, hogy a mi időnkben a kardok valóban ekevasakká kovácsolódjanak, és az evangélium ígérete mélyebben gyökeret verjen a világunkban, és Krisztus békéje uralkodjon az egész teremtett világ felett. Önértékelés. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 21. vasárnapra.
3: Egy fiatal ember a vasútállomáson várja a kedvesét, mellette egy idősebb férfi áll. Megérkezik a vonat, az idősebb férfi felesége érkezik hamarabb, és szorosan átölelik egymást. De hiányoztál, mondja a férj. Nekem is olyan hosszú volt ez a két nap nélkület, válaszolja a feleség. A fiatalember csodálkozva kérdezi. Mióta házasok? 30 éve. A fiatal felsóhajt. Remélem, a mi kapcsolatunk is egyszer ilyen lesz. Az idős férfi elmosolyodik. Ezt ne remélje, fiatalember. Döntse el. A szeretet nem csupán érzés, hanem naponta meghozott döntés. Maga Isten erre a legfőbb bizonyíték, hiszen ő döntött az ember mellett örökre, és akkor is szereti az embert, amikor az nem figyel rá és eltávolodik tőle. Ez minden önértékelés alapja. Értékes vagyok, mert Isten szeret. Jézus erre az alapra vezeti rá tanítványait, amikor felteszi nekik a kérdést. Kinek tartanak engem az emberek? Ti kinek tartotok engem? Ahhoz, hogy hitem élővé váljon, életbevágóan lényeges e két kérdés megválaszolása. Érdekes megfigyelni azt is, hogy Jézus két részre bontja ezt a legfontosabb kérdést. Először azt, hogy kinek tartják őt az emberek, és csak ezután azt, hogy kinek tartják őt a tanítványok. A lényeget a tanítványoktól kérdezi csupán, akik már elkezdték a Krisztus követés útját. Isten ugyanis menet közben tárja fel, nyilatkoztatja ki magát. Ha nem indulok el hívására, nem hallom meg a válaszokat sem, mert ő mindig tovább hív. A fejlődés útja felfelé ívelő mozgás, sohasem egy helyben topogás. Az emberek különféleképpen vélekednek Jézusról. Vannak, akik Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, ismét mások valamelyik prófétának tartják. Úgy vélik, ezek lelke öltött Jézusban újra testet. Ma is sokan sokfélét tartanak Jézusról, vallásos zseninek, nagymesternek vagy prófétának, korszakalkotó egyéniségnek és igaz embernek tartják. Ez mind igaz is, de nem ez a lényeg, ezért kérdez Jézus tovább, ti kinek tartotok engem? Erre a lényeges kérdésre már a tanítványoknak kell válaszolniuk. Erre a lényeges kérdésre Jézus mai tanítványainak is válaszolniuk kell, ti, akik kereszténynek nevezitek magatokat, kinek tartotok engem? Ki vagyok én számotokra? Az értelemmel elsajátított dolgok, parancsok, szentírási részek, hitünk igazságai önmagukban nem elégségesek ahhoz, hogy mélyen hívő emberé váljak. Tudhatom kívülről hitünk igazságait, persze ezek is szükségesek, és érthetek sok mindent azokból, de amíg nincs bennem hit élet, addig hiteles sem tudok lenni. Isten nélkül tanulmányozni Istent, Istenről tanulni a vele való kapcsolat nélkül tudathasadás szül. Jézus arra hív, hogy Isten tükrében nézzek magamra, mert csak ott derül ki igazán, ki vagyok valójában. Pintér Béla ezt így énekli meg, a lelkem mélyén legbelül Isten alakú az űr. Az ember sok mindenre építheti az önértékelését, anyagi javakra, a sikereire, vagy pedig arra, hogy mások mit gondolnak róla. Ezek azonban mind bizonytalan alapok, hiszen elég egy betegség, egy kudarc vagy egy csalódás, és összeomlanak. Van azonban egy alap, amely nem változik. Értékes vagyok, mert Isten szeret. Nem azért szeret, mert értékes vagyok, hanem azért vagyok értékes, mert ő szeret. Ez az igazi önazonosság alapja. A kérdés már csak az. Én mire építem az önértékelésemet? Az emberek véleményére? A sikereimre? A birtokaimra? Vagy arra a biztos igazságra, hogy Isten öröktől fogva igent mondott rám?
2: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 21. vasárnapra önértékelés címmel. Szent István király ünnepén arra a lelki örökségre is emlékezünk, amelyet első szent királyunk népére hagyott. Amikor országát Szűz Mária oltalmába ajánlotta, Magyarország jövőjét is Isten kezébe helyezte. Kérjük közbenjárását, hogy magyar népünk a béke, az összetartozás és a remény útját járja. Isten áldja Magyarországot! Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória, dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
4: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
1: 5 óra 30 perc van.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Állami elismeréseket és kitüntetéseket adott át Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából az Országházban. A magyar emberek tudásának, kitartásának és bölcsességének köszönhetjük, hogy bő 1000 év után is itt vagyunk, mondta Baka András köztársasági elnök köszöntő beszédében. Hozzátette, az országot ma is sokak tudása, kitartó munkája és tehetsége viszi előre, és közülük köszöntik ma azokat, akiknek kiemelkedő teljesítményét állami kitüntetéssel ismerik el. Az ünnepségen Cserhalmi György Kossuth díjas színművész, a nemzet színésze a Magyar Érdemrend nagykeresztjét vette át. Lemondott országgyűlési képviselői mandátumáról Lázár János Magyarország előző kormányának közlekedési és beruházási minisztere. A fideszes politikus a közösségi oldalán jelentette be döntését csütörtök délután. 2026. augusztus 20-ai hatállyal lemondok az országgyűlési képviselői mandátumomról, fogalmazott. Hozzátette, már a Fidesz képviselőcsoportjának megalakulásakor bejelentettem, hogy legfőjebb egy évig vállalok szerepet a frakcióban, azt követően a mandátumomat visszaadom annak a közösségnek, amelyiktől kaptam. A frakció munkájában azért vállaltam szerepet, mert egyetértettem a pártvezetés érveivel abban. A Fidesz megújulása mellett legalább ilyen szükség van a politikai folytonosságra is. Ma ezt másképp látom. A választások óta eltelt rövid időszak arról győzött meg, hogy a folytonosság képviseleténél ma fontosabb a párt megújulása. Döntésemmel ehhez kívánok hozzájárulni, emelte ki Lázár János. Az Európai Bizottság szerint nincs ok aggodalomra az unió gázellátásának biztonságával kapcsolatban a téli szezon előtt. A gáztározók töltöttsége csak nem 62%-os, közölte a brüsszeli testület szóvivője, kiemelte. Továbbra is azon dolgozunk a tagállamokkal, hogy a fűtési szezon előtt elérjük a megfelelő töltöttségi szintet. Elismerem, hogy ez kicsit lassabb ütemben történik, mint az előző években, de jól halad. A mai napon nagyon közel vagyunk a 62%-os töltöttségi szinthez, mondta a szóvivő. Hangsúlyozta, az Európai Uniónak nem célja a gáztárolók teljes kihasználása. A töltöttségi célszint 80%. Közölte, az EU gázkoordinációs csoportjának következő ülését szeptemberre tűzték ki. Ha bármilyen probléma merülne fel, a testület készen áll veszélyhelyzeti intézkedéseket hozni, de, mint kiemelte, jelenleg egyáltalán nem ez a helyzet. Pénteken tetőzik a hőség, a legmelegebb órákban akár 31-38 Celsius fok, és többfelé zápor, zivatar lehet, majd a hétvége további részében kissé csökken a nappali felmelegedés mértéke. Vasárnap 25 és 32 Celsius fok között alakulnak a maximumok, miközben a csapadék esélye is csökken. Került ki a Hungaromet Norfit ZRT előrejelzéséből, amit a távirat irodához juttattak el. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett általában sok lesz a napsütés. Helyenként erőteljes lesz a gomoly felhőképződés. Az ország északnyugati, nyugati felén elszórtan fordulhat elő záporzivatar, néhol heves zivatar. A délnyugati, déli szelet többfelé kísérik erős lökések. Zivatarok környezetében viharos, sőt erősen viharos széllökés is előfordulhat. A hőmérséklet pénteken 30 és 38 fok között alakul. Híreket hallottak.
0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
2: Augusztus 21-e. Péntek van. A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Sámueleket és Hajnákat. A Sámuel héber eredetű név, jelentése Isten meghallgatott. A Sámuelek egyik védőszentje az a Szent Sámuel, aki az izraelita nép utolsó bírája és első prófétája volt, és akit az egyház is szentjei között tisztel. A Krisztus előtti 11. században élt ő. Valamint keresztény Szent Sámuel, annak a második ferences missziónak a tagja, amelyet maga a Szent Rend alapító küldött Marokkóba. A mohamedánok kivégezték őket 1227-ben. A hajna Vörösmarty Mihály névalkotása a hajnal szóból. A hajnák egyik védőszentje az az Eulampia, akinek neve jól fényeskedőt jelent, és aki testvérével Eulampiusszal együtt a kis-ázsiai Nikodémiában szenvedett vértanúságot 302-ben. De megemlítem még Szent Anatóliát is, akinek neve napkeletit jelent, itáliai vértanú szűz volt ő, aki 250 körül hunyt el. A Jóisten éltesse sokáig minden kedves Sámuel és Hajna nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen okból emlékezetes ez a szép mai nap. Köszöntésként tőlünk a Szent István Rádió munkatársaitól most kérem, fogadják szeretettel a most következő zeneszámot. A Jóisten éltessen minden kedves ünnepeltet!

Kalendárium. A Szent István Rádió hullámhosszán javaslom, most lapozzuk fel együtt a kalendáriumot, és elevenítsük fel a mai nap, azaz augusztus 21-en fontosabb és jelesebb évfordulóit. Először azokra a személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon születtek. 1567-ben született Szalézi Szent Ferenc, francia püspök, teológus, lelkiségi író és egyházszervező, kiemelkedő szónok, több pápa, személyes tanácsadója. Arisztokrata családban született, de lemondott nemesi rangjáról, és életét Isten szolgálatának szentelte. A római katolikus egyház egyik legjelentősebb teológusának tartják őt, megalapította a vizitációs nővérek rendjét. Számos művet írt, melyeket nyomtatott formában terjesztett, és ezért tartják őt az újságírók és írók védőszentjének. 1877-ben 9. Pius pápa emelte az egyháztanítók sorába. 1698-ban született Bartolomeo Giuseppe Antonio Guarneri, itáliai hangszerkészítő mester. Cremonában született hegedű készítő volt ő. Antonio Stradivari mellett a legjelentősebb itáliai hegedűkészítő volt. A cremonai hegedűkészítő műhely alapítója, a mai is híres Niccolò Amati hangszerkészítő családja volt. A 16. század első felében fejlődött ki a hegedűkészítés, majd a 17. századtól játszott jelentős szerepet a zenében. Mivel az egyes hangszerekre írt szólók a jó művészek mellett jó hangszereket is igényeltek. A Guarneri által készített hegedűn játszott Niccolò Paganini és Yehudi Menuhin is. 1799-ben született Rök Sándor ügyvéd, aki szerény élete végén nagy összeget adományozott jótékony célokra. Éppen ezért Budapesten emlékét úgy őrzik, hogy a 8. kerületben utca is viseli a nevét. 1858-ban született Rudolf trónörökös, Erzsébet királyné, azaz Sisi, és első Ferenc József egyetlen fia. Teljes neve Habsburg lotaringiai Rudolf Ferenc Károly József koronaherceg volt, aki augusztus 21-én, vagyis a mai napon 1858-ban látta meg a napvilágot Luxemburgban. Osztrák főherceg, magyar és cseh királyi herceg, első Ferenc József és Erzsébet királyné fia volt ő, az osztrák-magyar monarchia trónörököse. Máig tisztázatlan körülmények között hunyt el a Mayerlingi vadászkastélyban. 1908-ban Török Bálinton született Feleki Kamil, színművész, Kossuth Díjas érdemes és kiváló művész, aki tanulmányait Rákosi Szidi színiskolájában végezte. Pályafutását 1928-ban a Király Színházban kezdte. Világszerte fellépett artistaként, de kabarékban is szerepelt, például Bécsben. 1939-től játszott Budapesten prózai színészként, majd 48-tól a Fővárosi Operett Színház, 60-tól a Petőfi Színház, 64-től 78-ig nyugdíjba vonulásáig pedig az Operett Színház tagja volt. 1985-ben elnyerte a Chicagói Fesztivál Ezüst Hugó díját. Szerepei közül emlékezetes alakításokat nyújtott a Csárdás királynőben, a Luxemburg grófjában, a Koltus operában, a Napsugár fiúkban vagy a Kabaréban, de filmek közül szerepelt az Állami áruház és az Uramisten című alkotásokban is. 1930-ban Neuenhagenben született Sajdik Ferenc, grafikus, karikatúrista, akinek édesanyja balerina volt, édesapja pedig Sajdik Sándor, akinek nevét Dunakeszin utca is viseli. Korának egyik legsikeresebb zsokéja volt ő, mármint az édesapa. Gyermekkorát különböző országokban töltötte, többek között Németországban, Görögországban. Nyomdásznak készült. A nyomdában, mint litográfus, ma már ez a szakma nemigen létezik. A magasnyomó kliséket készítették a litográfusok, itt találkozott a karikatúrákkal. 1955-ben a rádió és televízió újság tördelője és rajzolója lett, és hamar közölni kezdte karikatúráit a Ludas Matyi. 30 évig hétről hétre ontotta a szellemes rajzokat. 1990 után a rajzfilm került munkásságának homlokterébe. Híres és máig igen népszerű rajzfilm sorozatai a Nagy Ho-ho-ho-horgász és a Pom-pom kalandjai.
Kevesen tudják, hogy táblaképeket is festett, kisméretű, írókat, költőket, művészeket ábrázoló, applikációkkal kombinált portrékat alkotott. Vácott több mint 100 táblaképéből állandó kiállítás is látható. 1941-ben Budapesten született Vukán György zongoraművész, zeneszerző, aki Balázs Béla és Erkel Díjas művész volt. Mintegy 140 film, 2 filmmusical, 50-60 színpadi mű, rádiójáték, illetve balett kísérő zenéjét írta ő. 1959-ben érettségizett a Szombathelyi Nagy Lajos gimnáziumban, főiskolai tanulmányait a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán végezte zongoraszakon. 1964-ben a Budapesti Orvostudományi Egyetem fogorvosi karán doktori címet szerzett. Fogorvosként praktizált. Zenei téren jazz valamint zongoraművészként tűnt ki, együttesben és szólistaként is. Végigjárta Európát, 2010-ben egy-egy hónapos koncertútja volt az Egyesült Államokban. 1992-ben pedig ő vezette és vezényelte az Európai Műsorsugárzók Uniójának a Big Band workshopját, melyben Európa 17 országának zenészei szerepeltek. A kreatív Art Jazz trióval és a Liszt Ferenc kamarazenekarral 1996-ban játszott, közös koncertjük az év koncertje lett Hollandiában. Munkásságát számos díjjal elismerték, a teljesség igénye nélkül például Helikon díjjal, Chopin díjjal, Erkel Ferenc, Emerton, Artisjus és Kossuth díjjal is. A Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztjét 1998-ban kapta meg. Vukán György, Kossuth, Erkel Ferenc és Balázs Béla díjas zongoraművész, zeneszerző 2013. augusztus 12-én hunyt el Agárdon. 1947-ben Budapesten született Erdős Sándor olimpiai bajnok vívó, aki 1971-ben a Marszk Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen közgazdász végzettséget, 1976-ban a testnevelési főiskolán vívóedzői, később vívó szakedzői oklevelet szerzett. A sportéletből történt visszavonulása után üzletemberként tevékenykedett. 1969-ben magyar bajnok és ranglista vezető volt. 1972-ben csapatban olimpiai bajnok lett, és a tör csapatban is szerepelt, amivel negyedik helyezést ért el. Az olimpiát követő években ismét csapatérmeket szerzett a világbajnokságokon. A 76-os olimpián negyedik helyezett lett csapatban. 1980-ban nem került be az olimpiai csapatban, és ekkor felhagyott a versenysporttal. Kalendáriumunk folytatásában most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon hunytak el. 1910-ben hunyt el Székely Bertalan festő, aki Kolozsváron született, teljes nevén Ádámosi Székely Bertalanként. A romantikát és az akadémizmust elegyítő magyar történelmi festészet egyik legnagyobb képviselője volt ő. Saját egyéni stílusát az akadémikus komponálás, a pszichikai jellemzés és a naturalisztikus anyagábrázolás jellemezte. Festményei közül megemlítem például ifjúkori önarcképét, a 7. Károly császár menekülésem, a Gregus János arckép, a Mohácsi vész című munkáját, vagy éppen az Egri nők című festményét, amellyel nagy sikert aratott. Festményei voltak még a nő élete, a Zrínyi kirohanása, a vérszerződés és az 5. László című alkotások. 1913-ban Budapesten hunyt el Pfaff Ferenc, építész, műegyetemi tanár, a MÁV főépítésze, akinek a budapesti József Nádor műegyetemen Steidl Imre volt a mesterem. 1880-ban szerzett építészoklevelet. Pályája kezdetén néhány kisebb épületet tervezett, köztük a svábhegyi római katolikus templomot. 1887-től a Magyar Államvasutaknál dolgozott, ahol később a magasépítési osztály vezetője, majd a kereskedelemügyi minisztérium építésze lett. 1887 és 1907 között munkatársaival 20 nagy állomás és számtalan kisebb állomás tervezését és kivitelezését végeztem, irányította a reneszánsz eklektika jegyében.
Méltóság teljes megjelenésű, arányos kivitelezésű pályaudvarokat tervezett. A győri, a kassai és a miskolci tiszai pályaudvarokat átépítettem. Ezen kívül még számos középület és templom tervezését és építkezését is vezette. 2004-ben Budapesten hunyt el Böszörményi Géza, Kossuth-díjas magyar filmrendező, forgatókönyvíró, aki Böszörményi Nagy Géza és Rimanóczi Róza gyermekeként született. Vegyészmérnökként végzett, 56 és 64 között vegyészmérnökként is dolgozott. Majd a Színház és Filmművészeti Főiskola rendezői szakán szerzett diplomát 1968-ban, ahol Herskó János tanítványa volt. 1968-tól a MA film rendezője volt. Játékfilmjei mellett dokumentum filmjeiről is ismert. Felesége Gyarmati Lívia, aki dokumentum filmjei készítésében is részt vett. Erdei Sándor a Recski tábor rabjai című több kiadást megért dokumentum kötete végén található névsor szerint Böszörményi Nagy Géza is a Recski internáló tábor fogja volt. Filmjei közül megemlítem a Szevasz Vera, a Szemüvegesek, az Álljon meg a menet, a Szívzűr és az Egy kicsit én, egy kicsit te című alkotásokat. Munkásságát a Filmkritikusok díjával, SZOT díjjal, Balázs Béla díjjal, Érdemes művész címmel, Kossuth díjjal és Magyar Örökség díjjal is elismerték. Évforduló naptárunk végéhez közeledve most néhány a mai naphoz köthető jeles eseményt elevenítek fel. A katolikus egyházban ma van Szent Tizedik Pius pápa emléknapja. 1954-es szenté avatása óta ezt a napot, tehát a római katolikus egyházban a mai napon, augusztus 21-én tartjuk. Tehát a mai napon imádkozzunk Szent Tizedik Pius pápához. 1841-ben John Hampton szabadalmaztatta a zsarugátert. 1858-ban először jelent meg az Üstökös című élclap Jókai Mór szerkesztésében. 1959-ben Hawaii lett az 50. állama az Egyesült Államoknak. 1965-ben Romániában új alkotmányt fogadtak el, amely elvben biztosította a szabad anyanyelv használathoz való jogot. A törvény ugyan deklarálta a nemzetiségi oktatáshoz való jogot és a szabad anyanyelv használatot, de a román vezetés folytatta beolvasztó politikáját. 1991-ben Lettország kivált a Szovjetunióból és kikiáltotta függetlenségét. És végül, de nem utolsó sorban, 1984-ben Clint Eastwood, 1998-ban pedig Wesley Snipes kapta a csillagot a Hírességek utcájában, a Hollywood Walk of Fame-en. Kedves hallgatóink, augusztus 21-i kalendáriumunkat hallották.

hogy ha jársz a Váci utca csillámló során, Váci utca ringó hölgyek himbolygó nyomán. Itt is ott is egyes kisdán elkísérni könnyű ikán, mint kaszírok és a célod, csak idő kíván. Rájer ott plörőzi, mind a férfit főzi, kiszipelő nagy szemek, szívedettől megremeg, csillogó a gázfény, lépked itt ez száz lény, Váci utca, tündér ország, ó, be drága

Én átmulatok minden éjszakán, mert elfeledni nem tudom magán. A pezsgő tartja bennem még a lelket, mert józan fejjel

Füllött ló, csavargó lesz belőlem. De magának ez nem fog fájni már.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Hat óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Állami elismeréseket és kitüntetéseket adott át Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából az Országházban. A magyar emberek tudásának, kitartásának és bölcsességének köszönhetjük, hogy bő 1000 év után is itt vagyunk, mondta Baka András köztársasági elnök köszöntő beszédében. Hozzátette, az országot ma is sokak tudása, kitartó munkája és tehetsége viszi előre, és közülük köszöntik ma azokat, akiknek kiemelkedő

0: akcióban. Azt követően a mandátumomat visszaadom annak a közösségnek, amelyiktől kaptam. A frakció munkájában azért vállaltam szerepet, mert egyetértettem a pártvezetés érveivel abban. A Fidesz megújulása mellett legalább ilyen szükség van a politikai folytonosságra is. Ma ezt másképp látom. A választások óta eltelt rövid időszak arról győzött meg, hogy a folytonosság képviseleténél ma fontosabb a párt megújulása. Döntésemmel ehhez kívánok hozzájárulni, emelte ki Lázár János. Az Európai Bizottság szerint nincs ok aggodalomra az unió gázellátásának biztonságával kapcsolatban a téli szezon előtt. A gáztározók töltöttsége csak nem 62%-os, közölte a brüsszeli testület szóvivője, kiemelte. Továbbra is azon dolgozunk a tagállamokkal, hogy a fűtési szezon előtt elérjük a megfelelő töltöttségi szintet. Elismerem, hogy ez kicsit lassabb ütemben történik, mint az előző években, de jól halad. A mai napon nagyon közel vagyunk a 62%-os töltöttségi szinthez, mondta a szóvivő. Hangsúlyozta, az Európai Uniónak nem célja a gáztárolók teljes kihasználása. A töltöttségi célszint 80%. Közölte, az EU gázkoordinációs csoportjának következő ülését szeptemberre tűzték ki. Ha bármilyen probléma merülne fel, a testület készen áll veszélyhelyzeti intézkedéseket hozni, de, mint kiemelte, jelenleg egyáltalán nem ez a helyzet. Pénteken tetőzik a hőség, a legmelegebb órákban akár 31-38 Celsius fok, és többfelé zápor, zivatar lehet, majd a hétvége további részében kissé csökken a nappali felmelegedés mértéke. Vasárnap 25 és 32 Celsius fok között alakulnak a maximumok, miközben a csapadék esélye is csökken. Derült ki a Hungaromet Nonprofit ZRT előrejelzéséből, amit a távirat irodához juttattak el. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett általában sok lesz a napsütés. Helyenként erőteljes lesz a gomoly felhőképződés. Az ország északnyugati, nyugati felén elszórtan fordulhat elő záporzivatar, néhol heves zivatar. A délnyugati, déli szelet többfelé kísérik erős lökések. Zivatarok környezetében viharos, sőt erősen viharos széllökés is előfordulhat. A hőmérséklet pénteken 30 és 38 fok között alakul. Híreket hallottak.
1: Reklám. Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
2: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
3: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
2: Nem csak katolikusoknak.
3: Keresztényélet.hu.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
5: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
2: Reklámot hallottak.
5: Napköszöntő. Reggeli magazin.

0: Dicsértessék, ha Jézus Krisztus, augusztus 21-én pénteken. Szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek, szép mai nap! Köszönet neked, Istenem, a szép napon a levegő, a föld és a víz ajándékaiért, melyek éltetnek minket. Köszönet az állatokért is, melyeket szolgálatunkra rendeltél. Az egész teremtett világért és a nagyszerű természetért téged dicsérünk, Urunk. Ki más is, mint te, Istenem, tudta volna létrehozni a szivárvány minden egyes színét, megteremteni a muzsikát összhangzó hangjaival, kitalálni a rózsának édes illatát, egy jósültnek kellemes illatát, a fenyőnek és minden más parfümnek különleges illatát. Ki más tudott volna adni ételeinknek olyan élvezetes ízt, mint te? Igen, ki más tudta volna mindezt megteremteni, és mi több, megadni nekünk az öt érzéket, hogy tudjuk méltányolni is mindezeket a csodákat. Köszönet neked mindezért, köszönet, köszönet, ez szép mai napon is. Amen. Napindító pozitív gondolatunkat ezúttal az örömről Bernard Christen fogalmazta meg, és a következőképpen hangzik. Aki vidám szívvel szolgálja Istent, az bizonyosságot tesz arról, hogy Krisztus tanítványa. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolata, kedves hallgatóink! Ma Sámuelek és Hajnák ünneplik névnapjukat. Isten éltesse a ma név- és születésnapjukat ünneplő hallgatóinkat, csak úgy, mint azokat is, akiknek valamilyen emlékezetes esemény teszi szépé ezt a mai napot. A Katolikus Egyház liturgikus naptárában ma Szent Tizedik Pius pápa emléknapja van. Műsorunk folytatásában most ismertetem Önökkel, hogy milyen programokkal várjuk kedves hallgatóinkat egészen 8 óráig. Nos, íme a kínálat. Hamarosan a Kérem a következőt című egészségügyi perceinkkel jelentkezünk, majd hasznos közlekedési információkat ismertetünk az útnak indulókkal, közlekedőkkel. A várható időjárásról is ejtünk részletesen néhány szót. Majd fél hét előtt pár perccel a Napverset című kis műsorunkban meghallgatjuk Nagy László Tájkép magammal című költeményét, melyet Kelemen Csaba mond majd el. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd egy újabb részletet tolmácsol Horváth István Sándor Szívem első gondolata című művéből Varga Ildikó. 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. Majd visszakapcsolunk rádiónk a Szent István Rádió Egri stúdiójába, és elmondjuk a legfrissebb híreket. 7:30 után a Szentek Szent Életű Emberek című sorozatunkban dr. Katona István püspökatya hangját idézzük fel újra, aki ezúttal Szent Tizedik Pius pápa életéről beszél nekünk. A folytatásban Csepelényi György boldoggá avatásáért is imádkozunk, és a napimája is elhangzik. Néhány perccel 8 óra előtt pedig programajánlóval jelentkezünk. 8 órakor a legfrissebb híreket ismertetjük. Újabb műsorismertetést, ami már hangképes műsorajánló lesz, legközelebb 8 óra után néhány perccel hallanak itt a Szent István Rádióban. Nos, így hangzik tehát ma reggeli műsorkínálatunk. Ha tehetik, maradjanak és ébredjenek velünk, töltsük együtt a reggeli órákat. Kellemes időtöltést, jó rádiózást, kellemes ébredést és szép napot kívánok Önöknek!
1: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
2: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben a narcizmusról hallhatnak. Bacs Krisztina áldozatsegítő pszichológussal, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője beszélget. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: akkor még kell beszélnünk ezekről sajnálatos módon, mert ideje meg időszerűsége van. Hát az áldozatsegítésről szóltunk elsősorban, pontosabban arról, hogy az ön feladata azoknak az embereknek a segítése, akik egy ilyen narcisztikus alkat közelében vagy vele élnek. Nem tudom, hogy hogy lehetne magának a narcisztikusnak segíteni, különösen annak, aki felismeri magáról, és nem tudom, hogy hogy lehetne megoldást találni arra, hogy ne több, hanem kevesebb legyen a feladat ezen a téren.
1: Az áldozatsegítés az egy speciális tudás, tehát fontos, hogy hogyan állok hozzá ahhoz, aki mondjuk most egy kicsit kibővítve a kört bántalmazás áldozata, ugye egy narcisztikus az mindenképp bántalmazza hozzá közel kerülőket, de hogy szimplán enélkül is a bántalmazás áldozataival foglalkozni, ott azért nagyon tapintatosnak kell lenni, nagyon tiszteletben kell tartani az áldozatnak az élményét, tapasztalatát, tudni kell azt, hogy sok áldozat négyszer, ötször is akár, vagy még akár többször is visszamegy a bántalmazójához, ez a folyamat része. Itt sok-sok minden van, és én nagyon remélem, hogy egyre több szakember tanulja meg ezt a fajta működésmódot, hogy egyrészt, hogy felismerje a bántalmazást, másrészt, hogy jól tudjon benne segíteni.
0: Hát ez a kapcsolati erőszak egy tipikus formája, ha jól belegondolunk.
1: Igen, így van.
0: És erről elég sokat lehet olvasni, hallani.
1: Egy specializált formája, igen, amit mondjuk egy narcisztikus személyiségzavar hátterén alakul ki. Tehát egy narcisztikus ugyanúgy tudja fizikailag bántalmazni, a másikat lelkileg bántalmazni, szexuálisan bántalmazni, tud anyagi kontrollgyakorlást csinálni a másik felett, tehát tudja a bántalmazásnak az összes formáját, ugyanúgy elszigeteli az áldozatát a barátoktól, családtagoktól, tehát ugyanúgy tudja ezeket egy narcisztikus is, csak itt az ő viselkedését nem az magyarázza, hogy ebben nevelődött bele, mint mondjuk férfi, hogy egy ilyen patriarchális férfi uralmú világban egy férfinek ez a dolga, és a nőnek meg az a helye, hogy ennek alárendelődjön, hanem itt a narcizmus az, ami kialakítja ugyanezeket a viselkedéseket.
0: Hát a tanács az, hogy menekülni az ilyen emberek közelségéből, meg az, hogy akit úgy segítsen azoknak, akik ilyen emberek közelében élnek, és menekülni akarnak.
1: Én mindig ezt szoktam javasolni, hogy arra fölösleges várni, vagy nem éri meg várni, hogy a narcisztikus valaha is megváltozik. Tehát ez körülbelül olyan esélye van erre, mint megnyerni a lottó ötöst. Van rá esély, de nagyon elenyésző. Tehát inkább magát mentse, a szeretteit mentse, próbáljon meg egy távolságot képezni, ahogyan tud.
0: Én köszönöm szépen ezt a beszélgetést, remélem, hogy hallották, és hogyha csak egy ember ismeri fel, hogy ott van valaki, akitől rohanni kell a messzeségbe, akkor már elérte a beszélgetésünk a célját. Köszönöm még egyszer, viszont hallásra.
1: Köszönöm, viszont hallásra.

0: Elhangzott egészségügyi perceinkben a narcizmusról hallhattak. Barcs Krisztina áldozatsegítő pszichológussal, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője beszélgetett. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották. Napköszöntő. Reggeli magazin.
2: Reggeli műsorunk folytatásában most hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. A 3-as főúton 60-ban a Horváth Mihály úti szakaszon gázvezeték javítása miatt felbontották a burkolatot. Ott csak a félút pályán járható. A 3-as főúton a 181-es és 182-es kilométerek között a Futó utcai csomópont és a régi gyógyszertár között a külső sávokat lezárták és ideiglenes buszmegállókat építettek ki. Miskolc belterületén a 182-es és 183-as kilométerek között az ivóvízhálózat rekonstrukcióját végzik. Irányonként egy-egy sávon haladhat a forgalom. A 25-ös főúton Eger átkelési szakaszán a 16-os és 19-es kilométerek között több helyen továbbra is közműépítés, valamint aszfaltozás miatt kell sávlezárásra vagy félpályás lezárásra számítani. Egerben a Vincellér iskola utca és a Mátyás király útja között útépítés miatt a 12-es kilométernél. Mindkét irányban egy sávot elkerítettek a forgalom elől. A 26-os főúton Miskolc belterületén az 1-es kilométer közelében felújítási munka miatt mindkét oldalon sávzárásra kell számítani. A kanyarodó sávokat lezárták. A 38-as főúton Tokaj és Starccal között felújítják a burkolatot, a 2-es kilométertől a 7-es kilométerig a félútpályát több szakaszon lezárták, jelzőlámpa irányítja a járműveket. Borsodabaúj-Zemplén vármegyében a Szuha főbekötő úton, a Kossuth-Lajos úton a 4-es kilométernél lévő Szuha-patak átereszen karbantartási munkákat végeznek. Előreláthatólag szeptember 30-áig az utat lezárták. Kerülni a Petőfi és Szabadság utcán lehet. És végül, de nem utolsó sorban a hétvégi kamionstop ezen a hétvégén, azaz augusztus 22-én szombaton 15 órától augusztus 23-án 22 óráig lesz érvényben. Kedves hallgatóink, vezessenek és közlekedjenek óvatosan és körültekintően. Kérem, ne felejtsék, hogy ma is hazavárnak mindenkit erőben, egészségben a szerettei. Hasznos közlekedési információkat hallottak Napköszöntő című reggeli műsorunkban.
1: Napköszöntő. Reggeli magazin.
2: Hat óra 18 perc van, reggeli műsorunk folytatásában most időjárás előrejelzés következik. A telefonvonal túlsó végén már itt várakozik Rázsi András, meteorológus. Jó reggelt kívánok neked!
3: Jó reggelt kívánok!
2: Nos, milyen időjárásban is bízhatunk, és milyen időjárásra számíthatunk a mai nap, az augusztus 21-i pénteki napon?
3: Hát ugye egy, mondhatjuk, hogy egy modernkori népi megfigyelés az, hogy augusztus 20-a után az időjárás mondjuk úgy elromlik, tehát tudod, hogy meteorológusok nem minősítjük, de hát ugye így szokás ezt ugye mondani. És hát valóban a következő néhány napon az előzőekhez képest most tényleg változékonyabbra fordul az idő, de hát közel sem annyira, mint amennyire azt reméljük ebben a nagy szárazságban. Minden esetre egy hullámzó frontrendszer közelíti meg a térségünket, és ennek köszönhetően a mai napon még ugyan maradnak azok a forró, vagy igen-igen meleg napok, de ugyanakkor gyakrabban megnövekszik majd a felhőzet a térségünkben, és hát szorványosan, ugyan szorványos jelleggel, de előfordulhatnak kisebb záporok, esetleg zivatarok is kialakulhatnak belőle, és hát a hétvége folytatásában pár fokot visszaesik majd ennek a frontrendszernek köszönhetően a hőmérséklet, és hát az időnként megnövekvő felhőzetből, hát mondhatom, hogy kisebb záporokra, de egyre szorványosabb és egyre ritkább jelleggel lehet majd számítani, tehát marad inkább a sok napsütés, és mondom, pár fokos hőmérséklet visszaesés mellett már a kevésbé változékony idő.
2: A csúcs hőmérsékletek a mai napon hogyan alakulnak, és hogyan alakulnak majd a folytatásban a szombati és a vasárnapi napokon?
3: Hát igen, itt lesz egy ilyen mondjuk úgy, hogy nagy váltás a hőmérsékletben, mert mai nap 35-36 fok környékén fog alakulni itt az adáskörzetünkben a hőmérséklet, holnap pedig már 29 és 30 között fog alakulni. Tehát ez ugye, ha abszolút értékben nézzük, akkor egy 5 fokos visszaesés, tehát ez már ilyen humán meteorológiai szempontból mindenképp jelentős, de hát nem lesz nagyon meleg, hanem csak meleg. Szóval így olyan nagyon-nagyon nagy váltásra ilyen értelemben nem kell számítani.
2: Van a felettünk most fronthatásra számíthatnak-e az arra érzékenyek?
3: Igen, hát a hullámzó frontrendszernek köszönhetően mind a meleg, mind a hideg frontra érzékenyeknek nincs jó hírem, mert ilyenkor mind a kettő egyszerre érezteti hatását, ezt én magam is érzem ebben a pillanatban is magamon. Hát túl kell élni. Nagy jelentősége, hál' Istennek, az a kellemetlenségeken kívül tulajdonképpen nincsen.
2: Köszönöm szépen az időjárás előrejelzést Rázsi András meteorológusnak. Szép napot és szép hosszú hétvégét kívánok neked, hiszen akik bedolgozták a mai napot, azok ma nem dolgoznak, hanem szabadságukat és pihenésüket töltik, úgyhogy előttük még a 3 nap, az igazi hosszú hétvége hátra van még, úgyhogy jó pihenést kívánok neked. Viszont hallásra.
3: Köszönöm szépen, és viszont kívánom mindenkinek. Viszont hallásra.

0: Nagy László, tájkép magammal. Tengerbe bukott napvilágtól búcsúzkodok, lépnék utána. Hideg tajtékon holtan táncol szívem öröme, ifjúsága. Végső ez a stáció, végső. Ne lessetek, nagy vízhez értem, eddig elértem, világ sértő arcom ezt jelzi, mézfehéren. Legyek csak árva, rám a mocsok tündökölhet, hogy megigézzen, erre ne fürdök. Itt pancsolok, rettegve, a végzett vizében. Visszaköpöm a halál ízét, amit a habok dobálnak számba. Dolgom, el ne moccanjak innét. Legyek élet s halál határa. Hátamnál dombok. Néhány emlék búbosodik. Ennyi a kincsem. Még nem hűltek le. Mint kemencék melegítik fázó gerincem.
1: Nagy László, tájkép magammal című versét Kelemen Csaba mondta el. Nagy László, Kossuth díjas magyar költő, 1925. július 17-én született Felsőiszkázon. 1946-ban a Budapesti Iparművészeti Főiskolán grafikus szakon kezdte meg felsőfokú tanulmányait. A következő évben átjelentkezett a képzőművészeti főiskolára, rajz szakra. Közben megjelentek első versei is, előbb egy diák újságban, majd 1947-ben a Valóság című lapban. Bekerült Sötér István híres Négy nemzedék című antológiájába is. 1948-ban döntött el, hogy költő lesz. A Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészkarán magyar szociológia, filozófia, majd fél év után orosz szakon folytatta tanulmányait. 1949-ben jelent meg első kötetem, a Tünnyel fájás. Már nem diákként, hanem elismert fiatal költőként kapott ösztöndíjat Bulgáriába, hogy megtanulja a nyelvet és fordítson. 1959-től haláláig az Élet és Irodalom képszerkesztője, majd főmunkatársa volt. 1966-ban Kossuth díjat kapott, és rangos nemzetközi elismerésekben is részesült. 1975. februárjától napi rendszerességgel vezetett naplót, amely 1994-ben jelent meg Krónika töredékek címmel. Nagy László 1978. január 30-án hunyt el.
2: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Csütörtöki adásunk tartalmából.

14. Leó pápa szerdán megemlékezett a kommunizmus első lengyel vértanú papjáról. Leó pápa üzenete a teremtett világ védelméért szóló imádság 11. világnapjára. A háború sebei túlmutatnak a csatatéren. Önértékelés. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 21. vasárnapra.

0: Leó pápa szerdán megemlékezett a kommunizmus első lengyel vértanú papjáról. A Szent Péter bazilikában tartott szerdai katekézis végén Leó pápa a lengyel zarándokokat köszöntve boldog Vladislav Findis atya a kommunista üldöztetés első boldog avatott mártírjának alakját Lengyelországban.
1: La sua testimonianza ci ricordi che la civiltà dell'amore si costruisce perdonando e vincendo il male con il bene.
0: Tanúság tétele arra emlékeztet minket, hogy a szeretet civilizációját, a megbocsátás és a rossz jóval való legyőzése építi. A szent zenéről tartott katekézise után az egyes nyelvű csoportokat köszöntve a Szent Atya így szólt. Szeretettel köszöntöm a lengyeleket. Augusztus 23-a a sztálinizmus és a nácizmus áldozatainak európai emléknapja. Ezen a napon a liturgia Vladislav Findis atyára emlékezik, az első lengyel papra, akit a kommunista üldöztetés mártírjaként boldoggá avattak. A II. Vatikán zsinat idején lelkileg támogatta a zsinat munkáját, a szeretet és az erkölcsi megújulás cselekedeteivel bevonva a híveket a zsinati jótett művébe. Tanúság tétele emlékeztessen minket arra, hogy a szeretet civilizációja a megbocsátás révén és a rossznak jóval való legyőzése által épül. Áldáson mindannyiukra! Boldog Vladislav Findis atya sorsa jól példázza a kommunista hatóságok egyházzal szembeni gyűlöletének mértékét. Hamisan azzal vádolták meg a papot, hogy embereket kényszerített vallásgyakorlatra, és ezért 2,5 év börtönbüntetése ítélték. Bebörtönzése alatt fizikai és lelki bántalmazásnak volt kitéve, és a hatóságok megakadályozták neki a nyelőcső rákja miatt szükségessé vált műtétet. Büntetése letöltése után rendkívül legyengült állapotban szabadult, és néhány hónappal később meghalt, de életszentség hírében. Sem börtön, sem halál nem választotta el Krisztustól és a rábízott jóktól, írta róla Ferenc pápa a vértanúságának 50. évfordulójára írt levelében. Boldog Findis atya legyen minden pap számára meghívás a hűségre, az életszentségre és a teljes odaadásra Krisztus és testvérei mindennapi szolgálatában. Minden hívő számára legyen az Istenbe vetett bizalom, valamint a Krisztushoz és a minden emberhez szóló evangélium mértékeihez ragaszkodás radikális jele és példája. Vladislav Findis 1907-ben született a dél-lengyelországi Kosienko-Nizsnyiben, az akkoriban osztrák megszállás alatt álló területen. Gyermekkorának legnagyobb vesztesége, hogy még 5 éves korában elvesztette édesanyját. A fiatal Vadek a háborús tapasztalatok árnyékában nőtt fel, és 1927-ben, immár az újjászületett Lengyelországban, az érettségi vizsgája után a papi hivatást választotta. 1932-ben szentelték pappá, majd káplánként dolgozott Plébánián, amelyek ma már Ukrajnához tartoznak. 10 évvel később, 1942-ben lett Novij Migród plébánosa. Az ország náci megszállása idején megpróbált reményt adni az elkeseredett embereknek, együtt tudott érezni mások életével, megvigasztalta őket. Findis atya életét kockáztatva segítette az üldözötteknek és a halállal fenyegetett embereknek, nemzetiségüktől és vallásuktól függetlenül, beleértve zsidókat is. Sokan az ő támogatásával tudtak éppen Magyarországra menekülni, amely akkor bátran befogadta a lengyel menekülteket. Findis atya felismerte, hogy a háború utáni nehéz idők hozzájárulhatnak a háború és a megszállás által súlyosan érintett nemzet megosztottságához. A híveknek nyújtott konkrét segítség mellett a nemzeti egység szószólója és a rendíthetetlen remény prédikátora volt az élet minden területén. Ezt a háború utáni kommunista állam alapelveivel dacolva tette, amelynek célja Isten kiiktatása volt a társadalmi életből, és elnyomás alá helyezte a katolikus egyházat és annak papjait. 1946-tól kezdve Findis atya a biztonsági szolgálat megfigyelése alatt állt. 1952-ben az iskolai hatóságok felfüggesztették a katekizmus tanítását a helyi középiskolában. A legsúlyosabb üldöztetés ideje azonban egybeesett a II. Vatikán zsinat munkájával 1962 és 1965 között. Stefan Wyszyński bíboros prímás vezette be Lengyelországban, a 23. János pápa kezdeményezte imádságot a zsinatért és a zsinati jótett cselekedeteit. Findis atya határozott lelkipásztori szolgálata kiváltotta a kommunista hatóság indulatát. 1963-ban letartóztatták és börtönbe zárták, ahol fizikailag bántalmazták és lelkileg meggyötörték. Többek között az alkotmány és a lelkismereti szabadság megsértésével, valamint a katolikus hit megvallására való kényszerítéssel vádolták, és egy koncepciós perben 2,5 év börtönbüntetésre ítélték. A börtönben már láttak, hogy rákos betegségben szenved és sürgős kezelésre szorul, a börtön és az igazságügyi hatóságok megtagadták tőle megfelelő kezelést és megakadályozták, hogy a korábban tervezett nyelőcsőrák műtéten átessen az egyházmegyei hatóságok és egy ügyvéd közbenjárása ellenére. Ennek következtében a fizikai és lelki bántalmazás mellett egészségi állapota is gyorsan romlott. 1964. február 29-én rendkívül legyengült állapotban feltételesen szabadlábra helyezték. Visszatért első plébánosi helyére, Novis Migrodba, ahol pár hónappal később, 1964. augusztus 21-én meghalt életszentség hírében. 2005. június 19-én Varsóban avatták boldoggá. Nagy tisztelője, II. János pápa ezt már akkor a mennyből szemlélte.
2: XIV. Leó pápa üzenete a teremtett világ védelméért szóló imádság 11. világnapjára. A háború sebei túlmutatnak a csatatéren. A háborús fegyverek helyett a béke istene ad erőt nekünk a gyógyuláshoz, a kiengesztelődéshez és a szeretet civilizációjának építéséhez. Ezt emeli ki Leó pápa a teremtett világ védelméért meghirdetett 11. imavilágnapra írt üzenetében, amelyet augusztus 20-án csütörtökön tett közzé a Szentszék sajtó irodája. Az egyház szeptember 1-én ünnepli a világnapot, amelynek idei témája, kardjaikból ezért kapákat kovácsolnak, lándzsáikból pedig metszőkéseket. A Szent Atya hangsúlyozza, hogy így módon arra vagyunk hivatottak, hogy megvédjük a ránk bízott számos ökoszisztémát, a teremtés, az emberi kapcsolatok és maga az emberi szív ökoszisztémáit. A béke építésének igazi eszközei nem a pusztító fegyverek, hanem az igazság, a párbeszéd, a türelem, a jóság, az igazságosság, az irgalom, a megértés, a gondoskodás és a szeretet, amelyek az evangélium által formált és Isten kegyelme által támogatott szívekből fakadnak. 14. Leó elismerte, hogy csak ezek a tulajdonságok rendelkeznek azzal az erővel, hogy átalakítsák az egyéneket, megújítsák a közösségeket és meggyógyítsák világunk sebeit. A Szent Atya megerősítette, hogy az előttünk álló út nem könnyű, de világos. Arra kaptunk hivatást, hogy engedjük megújulni szívünket, hogy békét kereshessünk és gondoskodhassunk a teremtésről. Az üzenetben a Szent Atya megállapítja, hogy ha alázattal és hittel vállaljuk ezt a feladatot, akkor Isten munkatársaivá válunk megújító munkájában. Sajnálatát fejezi ki, hogy ma sok válságnak és sok emberi szenvedésnek vagyunk tanúi. Ugyanakkor szerinte úgy tűnik, a teremtés harmonikus egyensúlyának felborulása felgyorsul. Ezek a jelenségek nem függetlenek egymástól. A gyógyulásért és a békéért szóló egyetlen fohászt jelentenek, amely egy sebzett világból fakad, mutat rá üzenetében 14. Leó. Az élet istene, aki Jézus Krisztusban nyilatkoztatja ki magát, olyan békét kínál, amelyet a világ nem tud adni. Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. A pápa szerint ez a béke nem felszínes és nem is mulandó, hanem Krisztus minden ember iránti tartós szeretetéből és gondoskodásából fakad. Mégis Ez a békeígéret szöges ellentétben áll a világ számos részén látott valósággal. A pápa kiemeli üzenetében, hogy számos erőfeszítés továbbra is az erőszakra és a háborúra irányul. Ráadásul a háború olyan sebeket ejt, amelyek károsíthatják az élet teljes szövetét, nem csak az egyes személyeket és közösségeket, hanem az egész emberi családdal való tágabb kapcsolati hálózatukat és a teremtéssel való harmóniájukat is. Valamint rávilágít egy nagyobb kudarcra azon a téren, hogy Isten képére és hasonlatosságára éljünk, hogy tiszteljük az életet és gondoskodjunk a ránk bízott földről. A Szent Atya ezt nem csak politikai, hanem erkölcsi és lelki kudarcnak is nevezte. Leó pápa kiemeli, hogy a háború sebei és a föld pusztulása tehát mélyen összefüggenek az emberi szív állapotával. Ahhoz, hogy békés társadalmat építsünk, nem csak a struktúrák reformjára van szükség, hanem a szívünk megújítására is. A Szent Atya kiemeli, hogy a konfliktusok és a teremtett világ kizsákmányolásának mélyen gyökerező okai etikai és kulturális válságból fakadnak, beleértve a határok érzékelésének elvesztését, az uralkodás utáni vágyat, az azonnali haszon hajszolását és az Istentől kapott emberi méltóság felismerésének képtelenségét. Ennek megfelelően Isten kegyelmével együttműködve mélyebb személyes és kollektív megtérésre van szükség, visszatérésre Istenhez, aki újra rendezi vágyainkat, begyógyítja sebeinket és segít nekünk erényben növekedni. E belső átalakulás nélkül a béke törékeny és rövid életű marad. Viszont, ahol a szívek megújulnak, új lehetőségek nyílnak meg, figyelmeztet Leó pápa. Amit pusztításra használtak, az újra irányítható az élet, a szegények gondozása, az éhezők táplálása és a teremtés védelme felé. Ez a hiteles ökológiai megtérés útja, ahol Jézus Krisztussal való találkozásunk hatásai nyilvánvalóvá válnak a körülöttünk lévő világgal való kapcsolatunkban. A béke a szívben kezdődik, és kiárad a kapcsolatainkba, közösségeinkbe és a tágabb világba. A hatalmas kihívások ellenére Leó pápa megerősíti, hogy Isten nem hagy minket a gyógyulás és az átalakulás eszközei nélkül. A teremtett világ védelméért meghirdetett 11. imavilágnapra írt üzenete végén pedig így imádkozik. Adja meg nekünk az Úr a bátorságot, hogy ezen az úton járjunk, hogy a mi időnkben a kardok valóban ekevasakká kovácsolódjanak, és az evangélium ígérete mélyebben gyökeret verjen a világunkban, és Krisztus békéje uralkodjon az egész teremtett világ felett. Önértékelés. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 21. vasárnapra.
3: Egy fiatal ember a vasútállomáson várja a kedvesét, mellette egy idősebb férfi áll. Megérkezik a vonat, az idősebb férfi felesége érkezik hamarabb, és szorosan átölelik egymást. De hiányoztál, mondja a férj. Nekem is olyan hosszú volt ez a két nap nélkület, válaszolja a feleség. A fiatal ember csodálkozva kérdezi. Mióta házasok? 30 éve, a fiatal felsóhajt. Remélem, a mi kapcsolatunk is egyszer ilyen lesz. Az idős férfi elmosolyodik. Ezt ne remélje, fiatal ember. Döntse el. A szeretet nem csupán érzés, hanem naponta meghozott döntés. Maga Isten erre a legfőbb bizonyíték, hiszen ő döntött az ember mellett örökre, és akkor is szereti az embert, amikor az nem figyel rá és eltávolodik tőle. Ez minden önértékelés alapja. Értékes vagyok, mert Isten szeret. Jézus erre az alapra vezeti rá tanítványait, amikor felteszi nekik a kérdést. Kinek tartanak engem az emberek? Ti kinek tartotok engem? Ahhoz, hogy hitem élővé váljon, életbevágóan lényeges e két kérdés megválaszolása. Érdekes megfigyelni azt is, hogy Jézus két részre bontja ezt a legfontosabb kérdést. Először azt, hogy kinek tartják őt az emberek, és csak ezután azt, hogy kinek tartják őt a tanítványok. A lényeget a tanítványoktól kérdezi csupán, akik már elkezdték a Krisztus követés útját. Isten ugyanis menet közben tárja fel, nyilatkoztatja ki magát. Ha nem indulok el hívására, nem hallom meg a válaszokat sem, mert ő mindig tovább hív. A fejlődés útja felfelé ívelő mozgás, sohasem egy helyben topogás. Az emberek különféleképpen vélekednek Jézusról. Vannak, akik keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, ismét mások valamelyik prófétának tartják. Úgy vélik, ezek lelke öltött Jézusban újra testet. Ma is sokan sokfélét tartanak Jézusról, vallásos zseninek, nagymesternek vagy prófétának, korszakalkotó egyéniségnek és igaz embernek tartják. Ez mind igaz is, de nem ez a lényeg, ezért kérdez Jézus tovább, ti kinek tartotok engem? Erre a lényeges kérdésre már a tanítványoknak kell válaszolniuk. Erre a lényeges kérdésre Jézus mai tanítványainak is válaszolniuk kell, ti, akik kereszténynek nevezitek magatokat, kinek tartotok engem? Ki vagyok én számotokra? Az értelemmel elsajátított dolgok, parancsok, szentírási részek, hitünk igazságai önmagukban nem elégségesek ahhoz, hogy mélyen hívő emberé váljak. Tudhatom kívülről hitünk igazságait, persze ezek is szükségesek, és érthetek sok mindent azokból, de amíg nincs bennem hit élet, addig hiteles sem tudok lenni. Isten nélkül tanulmányozni Istent, Istenről tanulni a vele való kapcsolat nélkül tudat hasadást szül. Jézus arra hív, hogy Isten tükrében nézzek magamra, mert csak ott derül ki igazán, ki vagyok valójában. Pintér Béla ezt így énekli meg, a lelkem mélyén legbelül Isten alakú az űr. Az ember sok mindenre építheti az önértékelését, anyagi javakra, a sikereire, vagy pedig arra, hogy mások mit gondolnak róla. Ezek azonban mind bizonytalan alapok, hiszen elég egy betegség, egy kudarc vagy egy csalódás, és összeomlanak. Van azonban egy alap, amely nem változik. Értékes vagyok, mert Isten szeret. Nem azért szeret, mert értékes vagyok, hanem azért vagyok értékes, mert ő szeret. Ez az igazi önazonosság alapja. A kérdés már csak az. Én mire építem az önértékelésemet? Az emberek véleményére? A sikereimre? A birtokaimra? Vagy arra a biztos igazságra, hogy Isten öröktől fogva igent mondott rám?
2: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 21. vasárnapra önértékelés címmel. Szent István király ünnepén arra a lelki örökségre is emlékezünk, amelyet első szent királyunk népére hagyott. Amikor országát Szűz Mária oltalmába ajánlotta, Magyarország jövőjét is Isten kezébe helyezte. Kérjük közbenjárását, hogy magyar népünk a béke, az összetartozás és a remény útját járja. Isten áldja Magyarországot! Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
4: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el nem.

Jézus korában a törvénytudók gyakran vitáztak arról, melyik a legfontosabb parancs. A mózesi törvény 613 előírása sok élethelyzetre adott útmutatást, de közülük melyik az első, melyik a legfontosabb? Erre irányul a farizeus kérdése a mai evangéliumban. Jézus válasza világos, egyértelmű, rámutat a törvény lényegére, ugyanakkor újdonságokat is tartalmaz. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel és egész értelmeddel. Szeresd vele barátodat, mint saját magadat. Nem új parancsról van szó, mindkettő megtalálható az Ószövetségi törvényben. Jézus e két törvény egységét emeli ki, az Isten felé és az emberek felé irányuló szeretet összetartozik. Az első parancs Istenre irányítja a figyelmet. Nem elég tisztelni őt, vagy engedelmeskedni neki, hanem szeretni kell. A szeretet olyan kapcsolat, amely átalakítja az emberi szívet. A második parancs a fele barát szeretetét írja elő. Aki Istent szereti, annak szívében helynek kell lennie a másik ember számára is, minden ember számára, nem csak a hozzá közel állók számára. A szeretet nem válogathat, nem húzhat határokat. Fontos azonban egy harmadik elem is, mint önmagadat, mondja Jézus, azaz önmagunkat is szeretnünk kell. Ez nem az önszeretet kultuszát jelenti, hanem annak elismerését, hogy Isten kép mása vagyunk. Aki nem tudja elfogadni önmagát Isten gyermekeként, az nehezen fogja önmagában és másban felismerni ezt a méltóságot. A valódi szeretet mindig keresztté válik, nyitott Isten felé, és az embertárs felé hajlik.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, hamarosan 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. Ma a katolikus egyházban Szent 10. Pius pápa emléknapja van. Rá is emlékezünk és hozzá is imádkozunk a mai Szent Misében, amelynek énekszámai sorrendben a következők lesznek. A Szent vagy Uram énekeskönyv 231-es számú Vágyva jöttem színed elé kezdetű énekének éneklésével kezdjük a mai Szent Misét, és folytatjuk az Éneklőegyház 810-es számú énekével, amelynek kezdősora így hangzik: hol szeretet és egyetértés. És befejezzük a mai Szent Misét az Éneklőegyház 190-es számú Az Úristent magasztalom kezdetű énekének éneklésével. Nos, megismétlem sorrendben az énekszámokat. A Szent vagy Uram énekeskönyv 231-es, valamint az Éneklőegyház 810-es és 190-es számú énekeit énekeljük a mai Szent Misén. Ha tehetik, imádkozzanak velünk, és ha tehetik, akkor az imént ismertetett énekeket is énekeljük együtt.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket és a Szent István Rádió hallgató testvéreinket. Szent tizedik Pius pápa emléknapját ünnepeljük, és a mai reggeli szentmisénket felajánljuk az adakozó szándékára, elhunyt Mikó Sándor lelki üdvösségéért. A szentmise elején tekintsünk magunkban, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük ezeket a szent titkokat.

Gyónom, a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Úrunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazza nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

könyörögjünk. Istenünk, Te szent tizedik Pius pápát mennyei bölcsességgel és apostoli erővel töltötted el, hogy védelmezze a katolikus hitet, és minden megújítson Krisztusban. Add, hogy tanítását és példáját követve elnyerjük a mennyei jutalmat, ami Úrunk Jézus Krisztus, a Te fiad által,

0: Olvasmány Ezekiel próféta könyvéből. Az Úr keze megragadott engem, és lelke által az Úr kivezérelt és egy völgybe vitt, amely tele volt csontokkal. Körbevezetett a csontok között mindenfelé. Tömérdek volt belőlük a völgyben, és teljesen ki voltak száradva. Az Úr így szólt hozzám: emberfia, életre kelnek-e még ezek a csontok? Így feleltem: Uram, Istenem, te tudod. Ekkor így folytatta: jövendölj ezekről a csontokról, így beszélj: ti kiszáradt csontvázak, halljátok az Úr szavát. Ezt üzeni az Úr, az Isten, ezeknek a csontoknak: íme éltető lehelletet adok belétek, és megelevenedtek. Ellátlak inakkal, és hús növesztek rajtatok, bőrrel borítalak titeket, és éltető lehelletet adok nektek, és élni fogtok. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. És én jövendöltem, miként a parancs szólt. S lám, amint jövendöltem, zaj keletkezett, majd zörgés támadt, és a csontok egymáshoz közeledtek. Aztán láttam, ín és hús került rájuk, és bőr vonta be őket, de éltető lehellet még nem volt bennük. Ekkor így szólt hozzám: jövendölj az éltető lehelletről, jövendölj emberfia, mondd az éltető lehelletnek, ezt mondja az Úr, az Isten: gyere elő a négy szél hazájából, és fúj ezekre a megöltekre, hogy megelevenjenek. Ekkor jövendöltem, amint megparancsolta nekem, és éltető lehellet szállt beléjük, életre keltek, talpra álltak, egy igen nagy sereg. Akkor így szólt hozzám: emberfia, ezek a csontok Izrael egész háza. Lám, azt mondják: elszáradt a csontunk, oda a reményünk, végünk van. Jövendőj ezért, és így beszélj: ezt mondja az Úr, az Isten: íme kinyitom sírjaitokat, én népem, kihozlak sírjaitokból, és elvezetlek benneteket Izrael földjére. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor kinyitom sírjaitokat, és kihozlak benneteket sírjaitokból, én népem. Belétek oltom lelkemet, és életre keltek. Letelepítelek benneteket földeteken, és megtudjátok, hogy én, az Úr mondom ezt, és végbe is viszem, mondja az Úr. Ez az Isten igéje.
1: Isten.

Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben, amikor a farizeusok meghallották, hogy Jézus hogyan hallgattatta el a szadduceusokat, köréje gyűltek, és egyikük egy törvénytudó, alattomos szándékkal a következő kérdést tette fel neki. Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben? Jézus így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szíveddel, teljes lelkeddel és egész értelmeddel. Ez az első és legfőbb parancsolat. A második hasonló ehhez. Szeresd fele barátodat, mint saját magadat. E két parancson nyugszik az egész törvény és a próféták. Ezek az evangélium igéje. Kedves testvérek, a mai evangéliumi szakaszban lehet, hogy minnyájan úgy egyértelműnek látjuk Jézus Krisztusnak a válasza a farizeus kérdésére, hogy melyik a legfőbb parancs a törvényben, de amikor már megtudjuk, hogy hány parancsot kellett követniük a farizeusoknak, akkor már értjük, hogy miért becsapós a kérdés, vagy nem mindegy, hogy milyen választ adott volna Jézus Krisztus, mert hát 248 parancsot kellett követniük a farizeusoknak, és 369 vagy 65 tilalmat is tartottak számon. Úgyhogy ezért nem kevés dologra kellett figyelniük, és itt Jézus Krisztus mindezeket azért ismerte, és hát gyakorlatilag itt a lényegre törekszik, és tényleg a legfontosabb parancsot mondja, amiről mondja Szent Pál az ő levelében, hogy gyakorlatilag ebben az egész parancsban, a szeretet parancsában alapszik az egész törvény. Tehát minden más parancsnak a kritériuma, az alapja, az a szeretet. És hát mit mond ez nekünk? Konkrétan azt gondolom, hogy arra felszólít bennünket, hogy ne essünk abba a farizeusi csapdába, hogy ugye a külsejére fokuszálunk a parancsoknak, hogy a törvénynek a látszata meglegyen, és közben megfeledkeznek a törvénynek, a parancsoknak az alapjáról. Tehát, hogy miért is van a parancs, hogy a szeretet kell, hogy minden parancsban érvényesüljön. Ha nincs meg a szeretet, akkor hiába való a parancs, hiába való követni és azokért élni. Kérjük Istentől, hogy segítsen bennünket tényleg a szeretet parancsot követni, ugye törekedni arra, hogy minden parancsban alapvetően ne egy külső törvényet legyen kipipálva,
azért, mert kell, azért, mert másoktól hallottunk, másoktól látjuk, hogy ez kell, hanem mert van egy belső kapcsolatunk Istennel, akit szeretjük, és azért az ő szavát követjük, az ő parancsait akarjuk követni, tehát a szeretet van mögötte. És ennek nyomán ugye szeretjük, hogy a második parancsot is követjük, hogy a fele barátunkat szeressük, mint önmagunkat. Hát ez legyen, kedves testvérünk, testvéreim, a mai ima szándékunk, hogy kérjünk Istentől azt a kegyelmet, azt a segítséget, hogy mindig erre, különösen a mai napon erre tudjunk törekedni, a szeretet parancsára.

0: Kérjük, kedves testvéreim, Krisztus Urunkat, a jó pásztort, hogy mutassa meg szeretetét irántunk, és hallgassa meg kéréseinket.
1: Urunk, Te vagy a pásztorok fejedelme, ne hagyd egyházadat szent és kiváló lelki pásztorok nélkül.
2: Kérjük téged, hallgass!
1: Aki nyájadat Péterre és utódaira bíztad, add, hogy Leó pápánk az apostoli lelkű szent főpapok nyomdokait kövesse.
2: Kérjük téged, hallgass!
1: Aki jóságosan tanítod és neveled a népeket, ne engedd, hogy a világ elveszítse érzékét a lelki táplálék iránt.
2: Kérjük téged, hallgass meg!
1: Aki ismered tieidet, ne engedd, hogy egy is elveszen azok közül, akikért véredet ontottad.
2: Kérjük téged, hallgass meg!
1: Aki válladra veszed a gyengét és felkutatod az elveszett bárányt, erősítsd meg gyenge hitünket, és térítsd vissza magadhoz azokat, akik elhagytak téged.
2: Kérünk téged, hallgass meg!
0: Aki életedet adtad Juhaidért, ölel szent szívedre Sándort, és többi elhunyt testvérünket, hallgass meg, Urunk! Urunk Jézus Krisztus, hallgasd meg néped kéréseit, és örvendeztesd meg nyájadat a pásztorok gondosságával, a pásztorokat pedig a rájuk bízott lelkek engedelmességével, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tietek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, fogad szívesen adományainkat, add, hogy Szent X. Pius pápa tanítását követve e szent titkokat őszinte hódolattal ünnepeljük, és hívő lélekkel fogadjuk. Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.

Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, a mi Úrunk Jézus Krisztus, teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értedek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott. Odaadta tanítványainak is, így szólt: vegyétek, és ígyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy széned előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyújtson egybe a Szent Lélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Csaba püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk minnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő egyesével, a Szent Apostolokkal, Szent Tizedik Pius pápával és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.

0: üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat, hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a
0: engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen.

0: íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram,

0: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, Szent X. Pius pápa emlékezetét ünnepelve kérünk, hogy mennyei asztal tegyen álhatatossá a hitben és egyetértővé a szeretetben. Krisztus, a mi Úrunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: Isten.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért, menjetek békével.
1: Istennek
0: Jézusunk, lelke körök pásztora, tekints irgalmas szemmel, szeretett nyájadra, Urunk, mint árvák sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közben járására, adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat, Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat.

0: Kedves hallgatóink, Szent Tizedik Pius pápa emléknapján szentmisét közvetítettünk az Egri Bazilikából, melyet Mikéle Gervasoni atya mutatott be. A felolvasó Béres Gyula volt. Orgonán közreműködött Kubik Tamás orgonaművész. Rádiónk technikai közvetítését Tompos Péter vezette. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. Most visszakapcsolunk a Szent István Rádió Egri stúdiójába.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
2: Szent István öröksége konstruktív együttműködésre és a békés ünneplésre kötelez, mondta Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek a Szent István ünnepén közzétett rövid videó üzenetében. Szent István király napján azt az örökséget ünnepeljük, amely ma is arra kötelez, hogy megtaláljuk egymással a hangot, és hogy konstruktívan működjünk együtt mindenben, ami a miénk, és ami bennünket a hazához köt, fogalmazott a bíboros, hozzátette. Ez az örökség kötelez arra is, hogy egyetértésben, békességben ünnepeljünk. Erdő Péter hangsúlyozta, nagyon fontos, hogy egymásnak testvérei legyünk ebben a hazában és mindenütt a nagyvilágban. A bíboros azt kérte az emberektől, ebben a szellemben imádkozzanak a hazájukért, és kérjék Isten áldását és Szent István közbenjárását egész nemzetünkre, egész népünkre. Ícsi Gábor korábbi országos karitász igazgató kapta a Szent István díjat. Ünnepélyes keretek között a királyi napok keretében adták át az államalapító Szent István emlékérmet és díjat Székesfehérváron. A város legrangosabb civil elismerését idén Écsi Gábor, protonotárius, kanonok, pápai káplán, a katolikus karitász korábbi országos igazgatója vette át. Écsi Gábor atya a kitüntetést a keresztény értékeket hitelesen képviselő, lelkiismeretes, áldozatos munkájával érdemelte ki, amelyet a rászorulókért, a szegényekért és a bajba jutottakért végzett. A díjátadó ünnepség kezdetén Spányi Antal, a Székesfehérvári Egyházmegye püspöke, az államalapító Szent István érdemrend és díj alapítvány kuratóriumának elnöke ünnepi gondolataiban az emberi élet örök törvényeiről szólt, amelyeket Isten adott az ember boldogulására a paradicsomban, majd a 10 parancsolatban. Sajnos az ember elfordult ezektől, pedig az életet jóvá tennék. Ilyen a tedd a jót, kerüld a rosszat parancs. Sajnos sokan elfelejtkeznek arról, ami az ember szívéből kellene, hogy fakadjon, mert a szív jó kincséből jót hoz elő, de ha a rossz tölti be, az betegséget, pusztulást hoz. Az Európai Uniós források nyárvégi hazahozatalát követően több idő lesz a Tisza-szigetek közösségének építésére, mondta Procher Áron, a Tisza országgyűlési képviselője, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium parlamenti államtitkára újságíróknak a Tisza-szigetek országos találkozóján. A kormánypárti politikust arról kérdezték, hogy sajtóhírek szerint a Tisza-szigeteket magukra hagyták a választás után, ezért kritikákat fogalmaznak meg azzal kapcsolatban, hogy nem vonják be őket a döntéshozatalba. Procher Áron azt mondta, a választás után az egyik legsürgetőbb feladat az EU-s források hazahozatala volt, amire augusztus 31-e a határidő, emiatt a parlament egész nyáron ülésezett. Elismerte, hogy az elmúlt időszakban a képviselők fő fókusza a törvényalkotáson volt, de a nyár végével szerinte már mindenkinek egy kicsit több ideje lesz építeni a Tisza-szigetek közösségét is. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett általában sok lesz a napsütés. Helyenként erőteljes lesz a gomoly felhőképződés. Az ország északnyugati, nyugati felén elszórtan fordulhat elő záporzivatar, néhol hevezzivatar. A délnyugati, déli szelet többfelé kísérik erős lökések. Zivatarok környezetében viharos, sőt erősen viharos széllökés is előfordulhat. A hőmérséklet pénteken 30 és 38 fok között alakul. Híreket hallottak.
1: Szentek, szent életű emberek.
3: Szent tizedik Pius pápa. Olaszországban Riezében született 1835. június 2-án. Rómában halt meg 1914. augusztus 20-án. Élt 79 évet. Pápaságának ideje 1903. augusztus 4-től 1914. augusztus 20-ig. Giuseppe Sarto 1835-ben a Treviso mellett fekvő Réze nevű falucskában látta meg a napvilágot. Édesapja egy elszegényedett földműves, és egyben a helység postása volt. Giuseppe hűséges minisztránsa volt a falu papjának. 12 éves korától naponta gyalogtette meg a 7 kilométer utat az iskoláig. Később Padovában tanult, és ott elvégezte a teológiát. 1855-ben szentelték pappá, káplán, majd plébános, aztán Trevisóban kanonok, szemináriumi tanár és a püspök általános helynöke lett. 50 éves volt, amikor 13. Leó pápa 1884-ben kinevezte mantuai püspökké. 10 évvel később, 1894-ben velencei pátriarka lett és bíboros. Egy érdekes táviratát őrzik ezekből az időkből, amikor táviratilag megkérdezték tőle, hogy elfogadná-e velencei kinevezését, ezt táviratozta vissza. Pontosan ez hiányzik nekem. 10 év múlva, 1903-ban Rómába indult a pápa választásra. Velencei hívei sírva búcsúztak tőle. Ő így szólt nekik, élve vagy halva, de visszajövök. Szerénységében gondolni sem mert arra, hogy őt választják meg római pápának. Még a vonatra is menettérti jegyet váltott, mint aki hamar visszatér. Azonban nem így történt. A Szentlélek őt szemelte ki, és 1903. augusztus 4-én pápává választották. A tizedik Pius nevet vette fel. Jelmondata, mindent megújítani Krisztusban. Omnia restaurare in Christo. Mint pápa minden erejével az egyház belső megújulása felé fordult. Első enciklikájában írta, egész pápaságunk célkitűzése, hogy mindent megújítsunk Krisztusban azért, hogy Krisztus legyen mindenben. Ezt igyekezett megvalósítani. Kitűnő gyakorlati pasztorációs érzéke volt. Bevezette a gyakori szentáldozást. Megengedte a gyermekek korai első szentáldozását. Megújította az egyházi életet, nevezetesen a liturgiát, a szentzenét, valamint az egyházjogot. Elítélte a modernista eretnekséget, és küzdött a tévtanítás felé hajló eszmék ellen. 1910-ben elrendelte az úgynevezett antimodernista esküt, amelyet évente minden klerikusnak le kellett tennie a Szent Péter székéhez és tanításához való hűség bizonyítására. Átszervezte a pápai kúriát, szabályozta a pápaválasztást, melybe a világi hatalom többé nem szólhatott bele. Kiadta az új egyházi törvénykönyvet. Az év kötelező ünnepeinek számát 8-ra csökkentette. Megújította a papnevelést, és kiadta az új katekizmust. A pápai székben is lelkipásztor maradt, nagy imádkozó és szent segítő. Prófétaként előre megmondta, az első világháború kitörését, amelyet még megért. 1914. augusztus 20-án halt meg. Utolsó kívánságát tiszteletben tartva, holttestét nem balzsamozták be. De amikor 1951-ben a boldoggá avatásakor felnyitották sírját, testét teljes épségben találták. 3 év múlva, 1954. május 29-én 12. Pius pápa szentté avatta. Ha élve nem is, de holtában egy napra valóban visszatért Velencébe, ugyanis 1959-ben 23. János pápa egy napra visszavitte a pápa földi maradványait a Lagúnák városába. Szent tizedik Pius pápa sírja a Szent Péter templomban az első baloldali mellékkápolnában látható. Végrendeletében ezt írta. Szegénynek születtem, szegényen éltem, és biztos vagyok benne, hogy nagyon szegényen fogok meghalni. Ez beteljesedett, de annál gazdagabb papi szíve és élete. minden állomás helyén igazi jó pásztora volt nyájának. A Szent Misében így imádkozunk: Istenünk, te Szent Pius pápát mennyei bölcsességgel és apostoli erővel töltötted el, hogy védelmezze a katolikus hitet, és mindent megújítson Krisztusban. Add, hogy tanítását és példáját követve elnyerjük a mennyei jutalmat Krisztus a mi Urunk által.
4: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: A nap imája.
1: Szent Ciprián imája. Milyen nagy a te türelmed, Istenem! Te tőled születik minden egyes nap. Te öntöd a napsugarat jókra, gonoszokra. Te áztatod a földet esőiddel. Jó téteményeidből senki sincs kizárva. Megkülönböztetés nélkül adod a vizet igazaknak és gonoszoknak. Egyforma türelemmel bánsz a bűnösökkel és az ártatlanokkal. Azokkal, akik ismernek téged, és azokkal, akik tagadnak, akik hálálkodnak, és akik hálátlanok. Gyakran, sőt állandóan keserítenek a sértések, de te mégsem engeded szabadjára méltatlankodásodat. Türelmesen vársz az ítélet napjára, s mivel a te hatalmadban van a megtorlás, inkább türelemmel hosszan várakozol, vagyis kegyességedben inkább elhalasztod az ítéletet arra várva, hogy az ember gonoszsága, ha egyáltalán lehetséges, végül mégis megváltozzék.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, hallgassák meg programajánlónkat. Családi délután a Talentumok ünnepe lesz augusztus 22-én 14 óra és 20 óra között Egerben a Felnémeti Parókia udvarán, ahol a délután programjai között kézműves játszóház, beszélgetések, szabadtéri játékok és házi finomságok várják az érdeklődőket. Együtt, jó hangulatban, közös élményekkel. Kísérő programként pedig az egyházközség kézműves körének kiállítása lesz, amelyhez az ügyeskező hívek alkotásait is várják. Itt az ideje, hogy előkerüljenek az eddig rejtegetett talentumok. Festmény, goblen, hímzés, gyöngy, mézes kalács, vagy bármilyen kézműves alkotás. A program fővédnöke Cibere Zsolt atya, plébániai kormányzó. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak tehát a felnémeti hívek arra a családi délutánra, amely a Talentumok ünnepe lesz, és melyet augusztus 22-én 14 óra és 20 óra között rendeznek Egerben a Felnémeti Parókia udvarán. Augusztus 28-a és 30-a között rendezik meg a lajosvárosi búcsúi napokat. 28-án pénteken 16 órától gyónási lehetőség, majd 17 órakor Szent Mise lesz. Ezután nyitják meg a Szent Kárló Akutisz életét, életszentségét bemutató kiállítást a Találkozások házában, majd filmvetítéssel zárul a pénteki nap. 29-én szombaton családi nap lesz a templomkertben, játékokkal, gyermekeknek szóló programokkal. 13 órakor közös ebéddel. 14 óra 30 perckor kezdődik a Szent Kárló Akutisz életéről szóló filmvetítés, és még vetélkedő is lesz fiataloknak. 16 óra 15 perctől pedig a rózsafűzér imádságot, ezúttal a békéért imádkozzák majd közösen. Majd Szent Lajos litánia, 17 órától pedig Szent Mise kezdődik. Fél héttől zenés-táncos templomkerti búcsúi köszöntő zárja a szombati napot. Augusztus 30-án vasárnap lesz a búcsúi Szent Mise körmenettel, agapéval. Az ünnepi prédikációt főtisztelendő Kovács Lajos görögkatolikus parókus mondja majd. Nos, a lajosvárosi búcsúi napokra szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt a lajosvárosi közösség tagjai. Idén immár negyedik alkalommal lesz Akteleken SOM ünnep augusztus 29-én szombaton 10 óra és 18 óra között. A helyszín a Királyi Csemegék portája lesz, Aktereken a Kossuth Lajos út 49 szám alatt. Nos, a program 10 órakor kezdődik megnyitóval és a SOM termékek versenyének eredményhirdetésével. Ezt követően SOM tanoda címmel tapasztalatcserékre, kötetlen beszélgetésre kerül sor. 14 órakor pedig emlékfaültetés lesz a Petőfi Sándor művelődési ház kertjében. Ezen emlékfaültetésen a Szent István Rádió nevében én is részt veszek majd, tehát Aktereken a Szent István Rádiónak is lesz emlékfája. Köszönjük szépen ezt a felajánlást és ezt a lehetőséget az akteleki koltai házaspárnak, Koltai Gábornak és Koltai Krisztinának. És egész napos programként várja még a kedves érdeklődőket a Királyi Csemegék somültetvényének megtekintése a szüret kezdetével. Lesz villámtárlat a Hulladék is új életre kel címmel. Bemutatkoznak az Akteleki Nemzeti Park termékvédjegyes termelői, vásárlási lehetőség is lesz, valamint gyermekprogramokként Zöldsziget, ültetés, Moha Relax is várja az érdeklődőket. A falusi vendégasztalnál pedig étkezési lehetőség is lesz. Fontos tudnivaló, hogy valamennyi program szabadtéri. A szervezők azt a jó tanácsot adják, hogy ehhez igazodjon öltözködésünk is. Olyan ruházatot válasszunk, amelyben szabadon közlekedhetünk a természetben, és leülhetünk egy fatuskóra. Gondoljunk arra is, hogy süthet a nap, de akár eshet az eső is. Nos, ennyi információ után szeretettel invitálom tehát a kedves érdeklődőket a 4. akteleki som ünnepre augusztus 29-én szombaton a Királyi Csemegék portájára. Akteleken a Kossuth Lajos út 49 szám alá a szervező Koltai házaspár nevében. Kedves hallgatóink, programajánlónkat hallották itt a Szent István Rádióban. További kellemes rádiózást kívánunk Önöknek!
0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
2: Nyolc óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Szent István pontosan tudta, hogy országot alapítani nem egyetlen döntés, nem egyetlen csata, nem egyetlen törvény, országot építeni évek, évtizedek, évszázadok kitartó munkája, mondta Magyar Péter miniszterelnök Budapesten. A kormányfő a Szent Király ünnepe alkalmából a Kossuth téren tartott zászlófelvonáson és tisztavatáson úgy fogalmazott: a dicsőséges napok és a szürke hétköznapok minden napjában rejlik az a kitartó munka, ami az országból hazát formál. Intézmények kellenek hozzá, törvények, tudás, szövetségesek és olyan emberek, akik készek érte felelősséget vállalni, tette hozzá. Voltunk, vagyunk, leszünk. Boldog születésnapot Magyarország, írta Orbán Viktor a Fidesz elnöke a közösségi oldalán az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából. Orbán Viktor bejegyzésében a Kiskata zenekar Megmaradni Magyarnak című daláról készült videóklippet osztott meg, amelyhez a komment szekcióban azt írta: gyönyörű dal lett, köszönjük. Lázár János parlamenti mandátumáról való lemondása a Fidesz frakció tervezett átalakításának része, közölte a képviselőcsoport a Távirat irodával. A megüresedett mandátum betöltéséről, illetve az átalakítás további lépéseiről a Fidesz frakció a közlemény szerint a megfelelő időben ad tájékoztatást. A képviselőcsoport megköszönte Lázár János Magyarország és a magyar emberek érdekében képviselőként végzett munkáját. Lázár János az Orbán kormány volt építési és közlekedési minisztere, csütörtökön jelentette be, hogy lemond országgyűlési képviselői mandátumáról augusztus 20-ai hatállyal. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója kedden a Távirat irodának azt mondta: a Fidesz elnöksége szeptemberben értékeli a párt most zajló teljes szervezeti, infrastruktúrális és személyi állapot felmérését, amelyre Lázár János kapott mondatot.

0: fűzte hozzá. Köszönetet mondott a vízügyeseknek a paksi atomerőmű működőképessége érdekében a Dunán végzett munkálataikért a miniszterelnök Budapesten a Tisza-szigetek országos találkozóján. Köszönet a vízügyeseknek, akik egy 30 éve nem látott dunai építkezésnek köszönhetően elérték, hogy nem kellett lekapcsolni a paksi atomerőművet, mondta Magyar Péter. A munka Paksnál nem állhat meg a nemzeti ünnepen sem. Ezt már a honvédelmi miniszter mondta a helyszínen az atomerőmű működése érdekében tett munkálatokról. Ruszin Szendi Romulus elmondta, csak a bal parton eddig körülbelül 4000 tonnányi, 2500 köbméter követ építettek be. Ennek a többszörösét a jobb parton. A bal parton 194 métert haladtak a katonák, és a másik oldalon is folyamatosan megy a munka, csak ott sokkal nehezebb, mert mélyebb a víz, ismertette. Új víziót kell adni a Tisza-szigeteknek, találni kell egy olyan struktúrát, amelyben ezek a közösségek megőrizhetik szabadságukat, ugyanakkor a demokrácia jegyében be tudnak kapcsolódni bizonyos ügyekbe, mondta Radnai Márk a Tisza országgyűlési képviselője, alelnöke újságíróknak. Radnai Márk kérdésre válaszolva megerősítette, hogy valóban vannak kritikus hangok a Tisza-sziget tagok részéről, akik hiányolják a választások óta a feléjük irányuló kommunikációt a párt részéről. Végül az időjárásról. Napos idő várható a fátyol és gomoly felhők mellett, de északnyugaton több lehet a felhő, főképp az ország északnyugati, északi felén számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. A Dunántúlon heves zivatar sem kizárt, amelyet felhőszakadás is kísérhet. A délnyugati-nyugati szelet a Tiszától nyugatra erős lökések kísérhetik, de zivatarok környezetében viharos, akár erősen viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet 32 és 39 fok között várható, de az északnyugati határ közelében ennél pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetünk. Híreket hallottak.
1: Reklám. Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
2: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
3: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
2: Nem csak katolikusoknak.
3: Keresztényélet.hu.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
5: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.
4: Napköszöntő. Reggeli magazin.
6: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Augusztus 21-én pénteken szép jó napot kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. Az EGRI stúdióból a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket. Munkatársaim, a zenei szerkesztő

0: Kovács Krisztina, a hírszerkesztő Sinkovics Andrea és a technikai munkatárs Tompos Péter nevében is. Köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek szép mai nap. Köszönet neked, Istenem, e szép mai napon a levegő, a föld és a víz ajándékaiért, melyek éltetnek minket. Köszönet az állatokért is, melyeket szolgálatunkra rendeltél. Az egész teremtett világért és a nagyszerű természetért téged dicsérünk, Urunk. Ki más is, mint te, Istenem, tudta volna létrehozni a szivárvány minden egyes színét, megteremteni a muzsikát összhangzó hangjaival, kitalálni a rózsának édes illatát, egy jó sültnek kellemes illatát, a fenyőnek és minden más parfümnek illatát. Igen, ki más tudott volna adni ételeinknek olyan élvezetes ízt, mint te? És ki más tudta volna mindezt megteremteni, hogy mi több, megadni nekünk azt az öt érzéket, hogy tudjuk méltányolni is ezeket a csodákat. Köszönet neked mindezért, Urunk, köszönet, köszönet, ez szép mai napon is. Amen. Napindító pozitív gondolatunk, javaslom, szóljon az örömről, Benhán Krisztentől kölcsönöztem, és a következőképpen szól. Aki vidám szívvel szolgálja Istent, az bizonyosságot tesz arról, hogy Krisztus tanítványa. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolata, kedves hallgatóink. Ma a Sámuelek és Hajnák ünneplik névnapjukat, Isten éltesse őket, csak úgy, mint azokat, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, és természetesen azokról sem feledkezünk el, akiknek valamilyen emlékezetes esemény teszi szépé ezt a mai napot. A katolikus egyház liturgikus naptárában a mai napon Szent X. Pius pápára emlékezünk. Napköszöntő című műsorunk folytatásában javaslom, hogy most egy hangképes műsor ajánló segítségével tekintsük át együtt, milyen program kínálattal várjuk Önöket egészen 14 óráig. Ima kínálat. Hamarosan játszunk, hiszen ha péntek és 8:45, akkor útjára indítjuk péntek reggeli játékunkat. Szeretném már most felhívni a kedves hallgatók figyelmét, hogy ezúttal a széndioxid gyógygázfürdőbe, a Mátra-Derecskei Mofettában nyerhetnek ajándékutalványokat két fő részére, 5 alkalmas teljes kezelést biztosító ajándékutalványt nyerhetnek tőlünk, a mai napon 3 darab ilyen utalványt fogunk kisorsolni. Érdemes lesz ezért is, és másért is, a jó hangulatért, és a nagyon jó zenékért, valamint a jó témaválasztásért is velünk játszani. Erre buzdítok minden kedves hallgatót 9 óráig tartó játékunkban. 9 órakor híreket mondunk, majd ezt követi közéleti magazinműsorunk, amelyben ezúttal a tokai írótáborban és a mezőkövesdi Hadasba látogatunk a szerkesztő Papp Péterrel. Ajánlunkban most Philipp Kegel Ildikó írót, az Északfok folyóirat alapító szerkesztőjét hallják.
1: Inspirálja őket, hogy érezzék, hogy meg akarják vásárolni, bele akarnak lapozni. De hogy a kor kihívásainak is megfeleljünk, természetesen interneten is elérhető a kiadványunk, az északfok.hu weboldalon, és alapvetően ugye most a tokai írótáborban is több kerekasztal beszélgetés során hallottuk azt, hogy egyáltalán a print, a nyomtatott folyóiratokra mennyire van szükség. Én azt gondolom, hogy szükség van rá, azt gondolom, hogy a mi magyar kultúránk, a mi magyar irodalmunk az mindig is folyóirat központ irodalom volt, és létjogosultsága van, azt gondolom.
0: 9 óra és 10 óra közötti műsorsávunkban a Szent István Rádió Tokaj hullámhosszán kilátó című összeállításunkban a görögkatolikus média műhely adását hallják, amelyben bemutatjuk a Miskolc-Tapolcai görögkatolikus roma szakkollégiumot. Ellátogatunk még a Mária Pócsi templom búcsúra, és megismerhetik a miskolci Fáy András görögkatolikus szakgimnázium turisztikai szakát is. Rövid ajánlónkban most Makkai László atyát, a szakkollégium igazgatóját hallják.
2: Büszkék vagyunk azokra a hallgatókra, akik ilyen eredményeket elértek, mindamellett, hogy még államvizsgára készültek, mindamellett, hogy még szakdolgozat írásban voltak, és ennek ellenére mégis beletették azt a pluszt. Én azt gondolom, hogy a tehetséggondozásunk e tekintetben is megmutatkozik, hiszen az egyetemi mentorok, akik segítik a hallgatóinknak a munkáját, ők azok, akik valóban velünk együtt összedolgozva próbáljuk meg kihozni a tehetséget azokból a hallgatókból, akik valóban erre fogékonyak, és akik tényleg többet is akarnak az egyetemi éveik alatt, mint csupán az, hogy megszerezzék a diplomájukat. Úgyhogy ezért külön büszkék vagyunk a hallgatóinkra, és külön büszkék vagyunk arra, hogy ilyen szép eredményeket értek el ebben az évben is.
0: 9 óra és 10 óra között Törökszentmiklósi és kisújszállási adóinkon napról napra és térkép című regionális műsoraink szólnak. Nos, közéleti magazin műsorunkban az április 10-i adásunkat ismételjük meg, amelyben többek között a Szent Korona és a történeti alkotmány kapcsolatáról beszél dr. Zétényi Zsolt jogász, a Százak Tanácsának tagja. Valamint a néptánc kultúráról is beszélgetünk, ebben pedig segítségünkre Asztalos Kis Zsuzsanna, a Szolnoki Tiszatánc Együttes művészeti főmunkatársa lesz. Rövid ajánlóban is most ő beszél.
3: Az együttes 1946-ra datálódik az indulás. Valljuk őszintén, azért ez nehezen tetten érhető, pontosan melyik év, melyik havában, de nagyjából ez a Versegi Ferenc gimnáziumban működő regős csapathoz köthető. Kaposvári Gyula bácsi, ugye, akiről a Város Kulturális Díja után elnevezésre is került nem véletlenül, ő volt az, aki ezt a regős cserkész csapatot működtette, és tulajdonképpen az ebbe bekapcsolódó fiatalok kezdtek el egy falujárásba, egy gyűjtőmunkába, a környéken található táncokat, viseletdarabokat, tehát mindenféle népművészeti, paraszti hagyományokban nyúló dolgokat próbálták összegyűjteni.
0: 10 órától azonban már azonos mind a 9 adónk műsora, tehát a legfrissebb híreket követően kezdődik Zöld Hullám címmel természet- és környezetvédelmi magazinunk. Ebben pedig megismételjük a június 25-i összeállításunkat, amelyben folytattuk az Edelényi Szent János Görögkatolikus Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Kollégium és Óvoda legutóbbi rendezvényéről készült összeállításunkat. Nos, az eseményen Áder János, Magyarország korábbi köztársasági elnöke, a Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke tartott lebilincselő, interaktív előadást a Föld legkiszolgáltatottabb kincséről, a vízről. Következzen most a műsor rövid ajánlója.
4: Fontos, hogy most 25 év alatt volt 4 olyan árvízünk, ami általában 100 évente szokott jönni, zárójelbe zárva. Na most ebből mi következik? Ebből az következik, hogyha most visszaemlékeznek, fölidézik az emlékezetükbe a Pocsolya térképet, akkor ez kísérteties hasonlóságot mutat azzal a különbséggel, hogy ezek a kék területek, ezek árvíz által veszélyeztetett területek, de megépítettünk árvízvédelmi töltéseket. Tehát ezek most nincsenek víz alatt, korábban víz alatt voltak nagyon sokszor, de megépítettük a töltéseket, és ezeket a területeket részben mezőgazdasági célra, városfejlesztésre, ipari célra hasznosítottuk, tehát ezek mind javarészt beépített, vagy legalábbis használat alá vont területek.
0: 10 óra 30 perctől pedig megismételjük a keddi, az Erdőfohásza című műsorunkat, amelynek első felében az egri cserkészek nyári táborába látogathatnak el velem együtt, majd Tóth János Zoltán Erre mit lépsz kis haver című könyvének ezúttal 7. részét hallgatjuk meg. Rövid ajánlunkban most Szoboszlai Szabolcsot, az egri 212-es számú Bornemissza Gergely cserkész csapat parancsnokát kérdezem. Miért jó cserkésznek lenni, és mire tanítjátok meg a fiatalokat?
5: Ha egyetlen szót kellene rá mondanom, akkor az talán az lenne, hogy talpra esettség, de ez egy eléggé felületes képet ad arról, hogy ténylegesen mi mit is igyekszünk csinálni. Az, hogy mi kijövünk az erdőbe, 10 napig itt táborozunk, meg megpróbálunk úgymond a jéghátán is félnomád körülmények között megélni, ez mindegy módszer, ez egy eszköz arra, hogy az ember kimozduljon a saját komfortzónájából, és olyan kihívások elé állítsa saját magát, amiben rengeteg olyan probléma megoldó képességet kell használni, ami a hétköznapokban is hasznos lehet.
0: 11 órakor híreket mondunk, majd ezt követően könyvtári barangolás címmel irodalmi összeállításunkban Book Fraser Múlnak az évek című írását olvassa fel Tóth Levente szívművész. 12:30-tól megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, és újra meghallgathatják a Napverse és a Napimája című kis műsorainkat is. A Napversében Nagy László Tájkép magammal című költeményét mondja el Kelemen Csaba. Déli 12 órakor a harangszót követően Urangyala imádságot imádkozunk kollégáimmal együtt itt a Szent István Rádió egri stúdiójában, és remélhetőleg kedves hallgatóink is velünk együtt imádkoznak majd a rádió készülékek mellett. Ezt követően egyházi híreket mondunk, majd a mai napi evangéliumi részlet is elhangzik magyar, szlovák, lovári és német nyelveken. 12 óra 35 perckor a Szentek Szent Életű Emberek című sorozatunkban dr. Katona István püspökatya hangját idézzük fel újra, aki ezúttal Szent 10. Pius pápa életéről beszél nekünk. A folytatásban köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Sámueleket és Hajnákat, valamint a ma születésnapjukat ünneplőket, és fellapozzuk a Szent István Rádió kalendáriumát is. A 13 órai híreket követően pedig Évezedek asztalánál című gasztronómiai műsoromban mi másról is készíthettem volna összeállítást augusztus 20-ához kötődően és kapcsolódóan, mint a kenyérsütésről. Válogatásomban Pálházára egy vízimalomhoz, valamint még besenyőtelekre is ellátogathatnak velem. Rövid ajánlunkban most Moravszky József Péket kérdezem. Milyen is a jó kenyér?
6: Nagyon nehéz a kérdés, mert manapság pont ahogy beszéltük, nagyon fölgyorsult a világ, és pont emiatt van, hogy a jó kenyert akarunk, az idő kell. Tehát normálisan kell első a lelke a kenyérnek a kovászolás. Középérésű kovászról beszélünk, az lenne az igazi, szerintem egy olyan 8 óra hossza körül, és utána a dagasztáskor már nem élesztőznek kenyeret, csak simán adul rá dagasztani a kovászra, akkor kerül bele a só, és akkor utána megint a tésztaérés, ezenek is egy órószának lehetne. Tehát magyarán mondva, lenne ideje a zemzineknek dolgozni.
0: A részletek pedig 13 óra 5 perctől lesznek hallhatók. 13 óra 35 perckor pedig népzenei kincsestárunkban ma Kovács Krisztina válogat majd a Népzenei Gazdagtárházából. Újabb műsorismertetést ezt követően, tehát 13 óra 55 perckor mondunk majd. Ám esti műsoraink közül a 21 óra 5 perckor kezdődő kultúrkaradására már most szeretném felhívni kedves hallgatóink figyelmét. Nem véletlenül, hiszen összeállításomban először augusztus 20-ával nemzeti ünnepünkkel kapcsolatosan gyűjtöttem össze néhány érdekességet, ebben pedig segítségemre Tircsné dr. Propper Valéria irodalomtörténész lesz, hiszen őt kérdezem majd a részletekről. A folytatásban pedig a Miskolci Kulturális Központ augusztusi programjairól beszélgetők Tamás Krisztiánnal, az intézmény kommunikációs menedzserével. Nos, szó lesz többek között a Tündöklő Fényművészeti Fesztiválról és a második Játszótér Fesztiválról is. Kedves hallgatóink, a Tündöklő Fesztiválra még a mai napon érdemes kilátogatniuk, csodálatos színekben és fényekben pompáznak Miskolc jellegzetes épületei. De következzen most egy kis ízelítő is a mai kultúrkaradásából.
7: Minden nép és minden ország nagy becsben tartja a maga koronáját, de nincs még egy nép a világon, amely szentként tiszteli a maga koronáját. A magyar szent korona ugyanis úgynevezett beavató korona. Ezt csak koronázáskor, a koronázási ceremónia alkalmával használták. A királyaink soha többet nem tették a fejükre. A korona egyébként magát az ország testét jelképezi. A mindenkori magyar király a Szent Korona nevében uralkodott.
0: És Tircsné dr. Propper Valéria irodalomtörténész előadásának részleteit meghallgathatják ma este 21 óra 5 perctől. Érdemes lesz meghallgatni, nagyon sokat tanulhatnak belőle. És ennyit előjáróban további programkínálatunkról. Ahogy már említettem is, műsorismertetéssel legközelebb 13 óra 55 perckor jelentkezünk majd. Most szóljon a köszöntő zene minden kedves Szent István Rádió hallgatóhoz, és azokhoz, akik ma ünnepelnek, akár születésnapot, akár névnapot, akár más jeles évfordulót. Igazi pörgős, napindító, vidám köszöntő zenét választottam. Nem véletlenül, mert ez a dal megalapozza a mai péntek reggeli játékunk témáját. És Keggy Strings Long Tail Sally című vidám felvételére esett a választásom. Ezzel a felvétellel és ezzel a dallal igazán elindítjuk a mai napot, olyan vidáman és olyan jókedvűen, mint ami az ránk jellemző így péntekente. Szóljon akkor ez a vidám felvétel itt a Szent István Rádióban. Mindenkinek szép napot és további kellemes rádiózást kívánok!

0: Játsszon velünk és nyerjen! Figyelje kérdésünket, és ha tudja a választ, hívja a 36-os körzet 5-10-6-10-et.
1: Augusztus 21-én pénteken 8 óra 25 perckor ismételten szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. Kellemes szép délelőttet kívánok Önöknek. Kégi Strings Long Tail Sally című vidám dala elindította és berobbantotta a mai péntek reggeli játékunkat a Szent István Rádió hullámhosszaira. A folytatásban is csupa-csupa jó zenét ígérhetek. Mielőtt a részleteket elárulnám, néhány szót hallgassak a mai nyereményről, hiszen ezúttal a Mátaderecskei Széndioxid Gyógyász fürdőbe, a Mofettában nyerhetnek ajándékutalványokat hallgatóink. Az Őserő a Föld mélyéből ajándékutalvány két fő részére szól, és egy 5 alkalmas teljes kezelést biztosít. Nos, ezek az utalványok keresnek most gazdát. Kérem szépen, elsősorban és csak olyanok telefonáljanak, akik ennek az utalványnak az elfogadásával és a Mátaderecskei Mofettába való látogatás lehetőségével tudnak élni. Természetesen tudni kell a helyes megfejtést, valamint kérem szépen még egyszer olyanok telefonáljanak, akik ezt az ajándékot, ezt a lehetőséget el tudják tőlünk fogadni. És akkor ismételten szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Köztudott rólam, hogy rajongok és szeretem a rock and roll muzsikát, szerintem a rock and roll örök, és nincs olyan, hát mondjuk úgy összejövetel, baráti összejövetel, társasági összejövetel, akár még lakodalom sem, hogy ne szólnának jobbnál jobb rock and roll felvételek. Hát mi most így a hosszú hétvégén és a nemzeti ünnepünk után egy nappal nagyon jó kis rock and roll muzsikákat játszunk és zenéket itt a Szent István Rádió hullámhosszain. Nem véletlenül. Megvan az oka annak, hogy miért erre a témakörre esett a választásom. Azon apropóból választottam ezt a témát, ugyanis 70 éve készült el a rock and roll király, direkt nem mondom, hogy ki, mert ő is fog nekünk énekelni a mai játékban. Love Me Tender című filmjének forgatása, 60 évvel ezelőtt pedig egy másik rock and roll legenda szerepet vállalt, a Catch Me Soul című musicalben. Kettős apropó is adja tehát a mai játékunk témáját. Külföldi együttesek és külföldi előadók, zenészek felvételeit válogattam egy csokorba, hiszen természetesen a rock and roll külföldről indult el, vannak hazai jeles képviselői is, sajnos már ketten közülük a mennyországban éneklik a rock and rollt, így is fogalmazhatok, de mindenképpen maradandót alkottak, és természetesen az ő dalaikat is gyakorta játsszuk a Szent István Rádió hullámhosszain, most azonban mégis az ősök, a nagy elődök, a nagy legendák felvételeit játsszuk rá újból a rádió hullámhosszain. Jó kedvet varázsolva kedves hallgatóink otthonaiba, és mindenki társaságába, aki most a Szent István Rádiót választja a rádiózása főszerepléséül. Kérem szépen, hogy akkor hallgassák szeretettel a mai péntek reggeli játékomat, és jó kedvel, hiszen a dalok majd ezt a jó kedvet alapozzák meg. Első felvételünk címe Blueberry Hill. Kérdésem pedig az, hogy ki énekel. Hallgassuk a dalt 1950-ből.

0: 1950-ből szólt a Blueberry Hill című dal itt a Szent István Rádióban. Első helyes megfejtőnk pedig azt is elárulja nekem, hogy ki énekelt. Jó napot kívánok önnek, kihez van szerencsém.
1: Jó napot kívánok, Erika vagyok.
0: Üdvözlöm, kedves Erika, szeretettel. Várom a helyes megfejtését.
1: Fats Domino
0: felvétele szólt az elmúlt percekben. Kedves Erika, el tud-e menni a Moffettába, tud-e élni ezzel a lehetőséggel?
1: Igen.
0: Örülök neki. Akkor fogadja szeretettel ezt a lehetőséget. Az utalványokat postai úton juttatjuk el majd a nyertesekhez. Ez egy fontos információ, tehát a posta fogja majd önnek elvinni az utalványt, és amikor gondolja, akkor beváltja majd és elmegy. 5 alkalommal 2 fő részére szóló teljes kezelést kap majd. Jó egészséget kívánok!
1: Nagyon szépen köszönöm!
0: Egyetlen egy kérdés még engedjen meg, kedves hölgyem. Kérem szépen, előadót ne mondjon, megmondom miért, mert lehet, hogy éppenséggel azok az előadók még megfejtések lesznek, de van-e kedvenc rock and roll dala és slágere? Csak címet kérek szépen, ha van.
1: Hát pont említette Erzsike a Love Me Tendert.
0: A Love Me Tendert, igen. 70 évvel ezelőtt képzelje el, a Love Me Tender című film forgatása 70 évvel ezelőtt történt, egy ilyen augusztus 21-i napon, ezért is választottam a mai témám és a mai játék témájául a rock and roll slágereket. Köszönöm szépen önnek, kedves Erika, hogy velem játszott. Szép napot kívánok és jó egészséget. Viszont hallásra!
1: Én hasonlókat kívánok önöknek is. Köszönöm, viszonthallásra.
0: Isten áldja. Kedves hallgatóink, 8 óra 33 perckor egy újabb rock and roll világsláger szól, és teljes mértékben igaz minden szavam, mert ez volt az első igazi nagy világsláger, amely meghódította az egész világot. Rock Around the Clock. 1954-52-ben írta Max C. Friedman és James A. Myers ezt a dalt, de aztán a legismertebb és legsikeresebb feldolgozásban megjelent azon előadó és zenekarának előadásában, amelyet 1954-ben készítettek el az American Decca kiadó gondozásában. Ez a dal az 50-es években ezen nagy szavak, kedves hallgatóink, 2 hónapig vezette a slágerlistát, és jól teljesített az Egyesült Királyság slágerlistáján is. A felvétel a 60-as, 70-es években ismét felkerült a brit kislemez listára. Ma már ezek a dolgok olyan, amikor minden dal elérhető, amikor minden dal letölthető, talán olyan furcsán hangzanak, hogy védes Istenem, hát slágerlista, meg vezetni több héten és több hónapon keresztül a slágerlistát, de gondoljuk el, amikor alig volt rádió, televízió még szinte egyáltalán, és az 50-es években megszületett ez a fantasztikus műfaj, amely elvarázsolta és vidámmá tette a világ népeit, hát milyen nagy szó volt azért több héten, több hónapon keresztül vezetni a slágerlistát. De ez a dal teljesített 1954-ben, és most meghallgatjuk itt a Szent István Rádióban is a Rock Around the Clock című világslágert. Kérdésem az, hogy kik énekelnek, melyik együttes felvétele szól, és ezúttal is 2 fő részére szóló Moffetta jegyért szól, vagy hogy úgymond küzdhetnek a versenyzők és a helyes megfejtők. Szóljon a dal!

Vannak dalok, amelyeket nem lehet megunni, többek között ez a felvétel is ilyen. Rock Around the Clock címmel hallottuk a világslágért 1954-ből, és úgy látszik, hogy ez a kérdés kifogott a kedves hallgatókon, mert hogy nem érkezett helyes megfejtés, így nekem marad tisztemülés feladatomul, hogy eláruljam, hogy Bill Haley and the Comets, vagyis Bill Haley és a Comets közös felvételét hallottuk itt a Szent István Rádióban. Pedig nosztalgia műsorunkban is volt erről a dalról szól. Szóval úgy, hogy nem gondoltam volna, hogy a kedves hallgatókon kifog ez a kérdés, de hát én is tudok akkor olyan kérdéseket feltenni, amelyre nem érkezik helyes megfejtés, pedig véleményem szerint ezek a kérdések egyáltalán nem nehezek. Nos, rock vagy rock az óra körül, ezt a felvételt hallottuk az elmúlt percekben. És folytatjuk tovább kirándulásunkat a rock and roll felvételek és világslágerek között, hiszen a folytatásban is egy újabb pörgős világsláger szól, melynek címe Tutti Frutti. A dal 1955-ben született, és azóta is igen, jó újból és újból meghallgatni. Mi most be is bizonyítjuk a Szent István Rádió hullámhosszain. Szóljon a világsláger, kérdésem az, hogy ki énekel.

1955-ből szólt a Tutti Frutti című világsláger, és helyes megfejtések érkeztek, ám most a technika úgy alakult, hogy el kell, hogy áruljam, hogy ki a helyes megfejtő, és hogy mi a helyes megfejtés. Gratulálok szívből Rózsa György miskolci lakosunknak, hiszen ő szolgált helyes megfejtéssel, és elárulta nekem és Tompos Péter kollégámnak, hogy Little Richard volt a helyes megfejtő, és természetesen ő is tud élni a Moffettába szóló jegy lehetőségével. Postán juttatjuk majd el számára is ezt a lehetőséget. Két fő részére szól, 5 alkalmas teljes kezelést biztosít, az Őserő a Föld mélyéből elnevezésű ajándékutalvány. Szívből gratulálok neki, partnerével együtt érezzék jól magukat, és jó egészséget kívánok nekik. S van még egy Moffetta jegyünk, hát remélhetőleg ez is majd gazdára talál. Ha be tudjuk akkor kapcsolni a helyes megfejtőt, akkor bekapcsoljuk. Ha a technika még nem úgy biztosítja számunkra, akkor pedig majd elárulom, hogy ki a helyes megfejtő, de azt mindenképpen el tudom mondani, hogy egy újabb világsláger szól. Ezúttal is az előadót keresem majd. Ha azt említem, hogy Jailhouse Rock, vagyis a Börtön Rock, hát akkor természetesen már mindenki kívülről tudja, hogy a Rock and Roll király felvételét hallgatjuk meg a folytatásban. Nem véletlenül, hiszen 70 éve ezelőtt készült el, ahogy már említettem is többször, a Love Me Tender című filmjének forgatása. De én most egy ilyen jellegzetes slágerre gondoltam, és ezért is válogattam be a mai péntek reggeli játékunkba ezt a jó kis pörgős rock'n'roll világslágert. Szóljon tehát a Jailhouse Rock itt a Szent István Rádióban.

0: 1957-ből szólt a Jailhouse Rock itt a Szent István Rádióban, és újabb helyes megfejtőnk már itt várakozik a telefonvonal túlsó végén. Jó napot kívánok önnek, kihez van szerencsém?
1: Kis csókom, Laci vagyok.
0: Honnan, kedves László?
1: Miskolcról.
0: Miskolcról. Szeretettel köszöntöm. Tompos Péter kollégám említette, hogy új játékos, úgyhogy szeretettel köszöntöm a telefonvonal túlsó végén, és kérem szépen árulja el nekem és nekünk, hogy ki is énekelt.
1: Elvis Presley.
0: Elvis Presley, a rock and roll király, aki 70 évvel ezelőtt készítette el a Love Me Tender című filmjét. Akkor kezdődött el a film forgatása egy ilyen augusztus 21 és 22-i napokon. Kedves Laci, szeretettel gratulálok. Kíváncsian teszem fel a kérdést, hogy a Mátraderecskei mofettába el tudja elfogadni a kezelésekre szóló
1: Igen.
0: lehetőségeinket. Csak akkor sok szeretettel postázok önnek Miskolcra, és kérem szépen még egy kérdésemre válaszoljon, előadót ne mondjon, csak rock and roll dal címet, ha van olyan, amit szeret és a kedvence. Van ilyen?
1: Hungáriától bármelyik.
0: Aranyos, azt mondtam, hogy előadót nem mondjon, de a Hungária valóban nem fog szerepelni a mai játékban, mert hogy csupa külföldi előadót válogattam, de köszönöm szépen most már. Köszönöm, hogy velünk játszott, és további szép napot kívánok, Isten áldja, viszont hallásra. De jó, ezért is jó a kedves hallgatókkal beszélgetni, mert olyan jól meg tudnak nevettetni, és annyira jó, hogy ilyen jó hangulatban telik a mai péntek reggeli játék. Hát ez a varázsa a reggeli játékoknak, hogy a kedves hallgatókkal ilyen kellemes jó beszélgetésbe is elegyedünk. Nos, a folytatásban is szóljon egy virágsláger. Most már jó hírem van minden kedves Szent István Rádiónak, hallgatónak, hiszen a mofetta jegyek elfogytak, legalábbis a mai napra kiírt mennyiséget eljátszottuk, még majd a hétfői napon próbálkozhatnak. Akkor egészen pontosan augusztus 24-én hétfőn is 3 darab utalvány keres majd gazdát. Most azonban már könyvjutalmakért versenyezhetnek a kedves hallgatók. Mindenki előtt ott a lehetőség, hogy elárulja nekem és a Szent István Rádió kedves hallgatóinak, hogy a Great Balls of Fire című világslágert ki is énekelte. Hallgassuk akkor ezt a dalt 1961-ből itt a Szent István Rádióban.

1961-ből szólt, keresett énekesünk felvételek Great Balls of Fire címmel, és vele kapcsolatosan mondtam el a mai játék elején, hogy 60 évvel ezelőtt szerepet vállalt a Catch Me Soul című musicalben. Nos, helyes megfejtés nem érkezett, így én árulom el, hogy Jerry Lee Lewis amerikai country és rock and roll zongorista, énekes és dalszerző volt a helyes megfejtés, és előre leszögezem, hogy nem magánéletével kapcsolatosan válogattam be a mai játékba, hanem csak is szigorúan szakmai életét vettem figyelembe, a gyilkos becenevet is kapta azért, mert olyan virtuózitással és olyan tehetséggel tudott a zongorán játszani, ahogy kevesen, és ezt meg is hallhattuk az elmúlt percekben is a Great Balls of Fire című világslágerében. Nos, akkor folytassuk tovább, és van még egy játékkérdésem, és van még egy felvételünk a tarsolyban, amelynek helyes megfejtését továbbra is várom a 36-os körzet 510-610-es telefonszámunkon. Hát most lehet, hogy a kedves hallgatókat szó szerint megdolgoztatom, mert kevésbé tudják a helyes megfejtéseket, de hát ilyen játéknak is lenni kell. Véleményem szerint azért ezek a rock and roll világslágerek azért nem kitalálhatatlanok. Kétségtelen tény lehet, hogy nem mindenki rajong annyira a rock and rollért, mint én, de azért ki lehet ezeket a felvételeket találni, és nagyon jó újból és újból meghallgatni őket. És meg is hallgatjuk a következő dalt is, amelynek címe Rock and Roll is King. Minden szavával egyetértek, mert hogy a rock and roll az egy király. 1983-ból szól ez a vidám felvétel. Hát ezúttal egy együttest keresek majd. Nem tudom, hogy mennyire tudják kitalálni a kedves hallgatók, de azért nem adom fel a reményt. Én azért bízom a kedves hallgatókban. Most is volt egy új játékosunk, akár lehet, hogy ezen felvétel is egy új játékost bevonz majd helyes megfejtőként. Szóljon akkor a dal itt a Szent István Rádióban, melynek címe Rock and Roll is King.

0: De jó kis dal volt ez is. 1983-ból szólt a Rock and Roll is King című felvétel itt a Szent István Rádióban. Ötödik helyes megfejtőnk pedig már itt várakozik a telefonvonal túlsó végén. Jó napot kívánok önnek! Kihez van szerencsém?
1: Jó napot kívánok! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindöröké, amen!
1: Újvári Né Marika vagyok.
0: Üdvözlöm, kedves Marika, honnan telefonál?
1: Füzesabonyból.
0: Füzesabonyból. Hát megmondom őszintén, köszönöm szépen, előre örülök, biztos tudja a helyes megfejtést a kedves Tompos Péter kollégám adásba szerkesztette, hogy megmentette a kedves hallgatókat, és köszönöm szépen a megfejtését, hallgatom akkor, mi is a helyes megfejtés.
1: Electric Light Orchestra.
0: Így van, az Electric Light Orchestra felvétele szólt 1983-ból. Hát igen, örülök, hogy sikerült kitalálni, kedves hölgyem, és akkor kérem szépen, hogy válasszon lehetséges nyereményeink és ajándékaink közül, mert szó szerint ajándék lesz ez most önnek, ugyanis kollégám elárulta, hogy születésnapját ünnepli a mai napon. Isten éltesse sokáig.
1: Köszönöm szépen.
0: De nagyon jól tette. Isten éltesse sokáig. Akkor egy ilyen rögtönzött vasárnapi kívánságműsorban, akkor ez az Electric Trike Orchestra dal szólt önnek most egyfajta születésnapi köszöntésként is. Szerencsét hozott önnek, kedves hölgyem, és kérem szépen válasszon a Találkozás imakönyve, a Hiszek, kis katolikus katekizmus, Szent Bonaventura könyve, a Boldogságos Szűz Mária Zsoltár könyve, Hevenesi János a Jézus szíve lelkiség mai szemmel, a Vigasztalás ima könyve, és még Baric Lajos az Életkenyere című könyve is elérhető, gazdag a választék. Kérem szépen válasszon.
1: A Vigasztalás ima könyvét kérem szépen.
0: A Vigasztalás ima könyve az öné, imádságban, a Biblia nyomában, mert beszédben maga az élet, egész testünkben pedig egészség, a Példabeszédek könyvéből idéztem ezeket a sorokat. Kérem szépen, nagyon szívesen, még egyetlen egy kérdésemre válaszoljon, és legyen ebben partnerem, van-e kedvenc rock and roll slágere?
1: Hú, egy csomó, csak a címe, ha jutna eszembe. Mondjuk az óra körül tán.
0: Rock around the clock, igen. Volt is ugye a megfejtés a második kérdésben, igen. Ez a világsláger. Magyarok közül pedig van olyan, amit nagyon szeret, vagy amit ha meghall, akkor mindig jó kedre deríti?
1: Egyszerre jut eszembe sok, mondjuk az Illéstől, amelyikben az van, hogy Little Richard énekel, Little Richard, az a régi szép idők.
0: Igen, és volt is azóban, valóban az is rock and roll, ugye hát a Beatles volt ugye a fiúk nagy példaképe, és hogy ezeknek a rock and roll legendáknak, hogy úgymond a Beatles megjelenésem, mondhatjuk úgy, hogy változtatta meg egy kicsit a pályafutásukat abból a szempontból, hogy a Beatles lett a világsláger, de hát letették azért az alapjait a rock and rollnak és a Little Man the Bluesnak, úgyhogy mindenképpen jó, hogy újból és újból megemlékezünk róluk. Köszönöm szépen önnek a helyes megfejtést, szívből gratulálok, Isten ért.
1: Én meg köszönöm szépen, mondhatom talán a hallgatók nevébe is, hogy mindig pénteken ilyen jó kedve derít bennünket elsiket.
0: Köszönöm szépen. Igyekszem, kedves hölgyem. Örülök, hogyha ez sikerül, és ha mondhatom, úgy célba talál. Szép napot kívánok önnek. Isten éltesse még egyszer sokáig.
1: Viszont hallásra.
0: Kedves hallgatóink, ezzel mai péntek reggeli játékunk végéhez értünk. Gratulálok a nyerteseknek, és köszönöm szépen minden kedves hallgatónk megtisztelő figyelmét is, akik hallgatták, és velünk töltötték az elmúlt több mint fél órát. Igen, rock and roll dalok szóltak a kedvenc műfajom a Szent István Rádió hullámhosszain, és a Handos Gitán zenekar Rock and Roll Party című felvételével a mai játék végéhez értünk. A Hungária együttes lágeréről van szó, ezúttal azonban instrumentális feldolgozásban szól ez a vidám dal. Ezzel köszönök el most önöktől, köszönöm szépen a zenei szerkesztő Kovács Krisztina és a technikai munkatárs Tompos Péter segítségét. A Szent István Rádió mikrofonja előtt a szerkesztő műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallották. Találkozunk legközelebb holnap reggel is, hiszen holnap is én kalózolom majd önöket végig a szombati műsorokba között. Érdemes lesz akkor is velünk tartani. Mára azonban kellemes időtöltést, jó rádiózást és szép hosszú hétvégét kívánok önöknek, pihenjenek és töltsék vidáman a mai napot és a hétvégét is. A viszonthallásra!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Szent István pontosan tudta, hogy országot alapítani nem egyetlen döntés, nem egyetlen csata, nem egyetlen törvény, országot építeni évek, évtizedek, évszázadok kitartó munkája, mondta Magyar Péter miniszterelnök Budapesten. A kormányfő a Szentkirály ünnepe alkalmából a Kossuth téren tartott zászlófelvonáson és tisztavatáson úgy fogalmazott: a dicsőséges napok és a szürke hétköznapok minden napjában rejlik az a kitartó munka, ami az országból hazát formál. Intézmények kellenek hozzá, törvények, tudás, szövetségesek és olyan emberek, akik készek érte felelősséget vállalni, tette hozzá. Voltunk, vagyunk, leszünk. Boldog születésnapot, Magyarország, írta Orbán Viktor a Fidesz elnöke a közösségi oldalán az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából. Orbán Viktor bejegyzésében a Kiskata zenekar Megmaradni Magyarnak című daláról készült videóklippet osztott meg, amelyhez a komment szekcióban azt írta: gyönyörű dal lett, köszönjük. Lázár János parlamenti mandátumáról való lemondása a Fidesz frakció tervezett átalakításának része, közölte a képviselőcsoport a távirat irodával. A megüresedett mandátum betöltéséről, illetve az átalakítás további lépéseiről a Fidesz frakció a közlemény szerint a megfelelő időben ad tájékoztatást. A képviselőcsoport megköszönte Lázár János, Magyarország és a magyar emberek érdekében képviselőként végzett munkáját. Lázár János az Orbán kormány volt építési és közlekedési minisztere, csütörtökön jelentette be, hogy lemond országgyűlési képviselői mandátumáról augusztus 20-ai hatállyal. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója kedden a távirat irodának azt mondta: a Fidesz elnöksége szeptemberben értékeli a párt most zajló teljes szervezeti, infrastruktúrális és személyi állapot felmérését, amelyre Lázár János kapott mandátumot. Mostantól nem valami ellen, hanem valamiért kell küzdeni. A kampányban felmutatott erő társadalomformáló erővé szelídülhet, mondta Budapesten a Tisza-szigetek országos találkozóján az országgyűlés elnöke. Forsthoffer Ágnes szerint felemelő érzés átélni a közösség erejét a Tiszában, amelynek tagjai között szoros bizalom és mély

hogy nem kellett lekapcsolni a paksi atomerőművet, mondta Magyar Péter. A munka Paksnál nem állhat meg a nemzeti ünnepen sem. Ezt már a honvédelmi miniszter mondta a helyszínen az atomerőmű működése érdekében tett munkálatokról. Ruszin Szendi Romulus elmondta, csak a bal parton eddig körülbelül 4000 tonnányi, 2000

0: Hőszakadás is kísérhet. A délnyugati-nyugati szelet a Tiszától nyugatra erős lökések kísérhetik, de zivatarok környezetében viharos, akár erősen viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet 32 és 39 fok között várható, de az északnyugati határ közelében ennél pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetünk. Híreket hallottak.
1: Reklám.
2: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalom.
1: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diokleciánus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak.
4: Közélet. Délelőtti magazin.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit, a zenei szerkesztő Kovács Kriszta és a technikus Tompos Péter nevében is 2026. augusztus 21-én pénteken Papp Péter a közélet szerkesztője. Ma a tokaji írótáborba és Mezőkövesdre a Hadasba megyünk. Tokajban a Rákóczi pince teraszán találkoztam az Északfok folyóirattal, illetve annak alapító szerkesztőjével és az irodalmi rész szerkesztőjével. Beszélgetésünkben Filip Kégl Ildikó alapító szerkesztőt és Filip Tamást hallják a lapról és a mai magyar irodalomról.
6: Az Északfok az egy regionális irodalmi művészeti és kritikai folyóirat. Hosszú-hosszú évek tervezgetése után idén márciusban jelent meg az első lapszám, és amit most önök itt a tokaji írótáborban látnak, ez már a második nyári lapszámunk. Az ünnepi könyvhétre időzítettük.
5: Jó, belecsaptunk, de azért mégiscsak jó lenne, hogyha néhány szóval bemutatná saját magukat.
6: A csapatunk nem olyan nagy létszámból áll. Jó magam alapító főszerkesztőjeként tevékenykedek. Filip Tamás az irodalmi rovat vezetője, és a lap körülbelül 40%-a összművészet. Ez alatt minden, színházművészet, építőművészet, de zeneművészet, minden olyan tematika, ami az észak-magyarországi régióhoz kapcsolódik. Mert a lap maga regionális, de az első lépésektől kezdve az volt a célunk, hogy országos kisugárzásúvá tegyük, és ezt az országos kisugárzásút úgy értve, hogy a teljes magyar nyelvterületről, Kárpát-medencéből várunk be kéziratokat. A versrovatunk, illetve a kritikarovatunk, azt lehet mondani, hogy egy fókuszáltabb rovat, ezekre a műfajokra helyezzük a hangsúlyt, de mint említettem az imént, az összművészet is. Tudjuk, nagyon sok program van, nagyon minőségi szakmai programok vannak, akár a zenekultúrában, vagy akár az előbbi témában, amit említettem. Így aztán ennek a rovatnak Bodonyi Csaba építész a vezetője, és a második lapszámot hoztuk most össze.
5: Ilyenkor az ember úgy gondolkodik, 2026, hogyha jól tudom az évszámot, mert néha már azzal is probléma lehet, hogy is van. Ilyenkor új szerű és egy új

0: utolsó kiadvány, amikor 1000 megszűnt már, és 1000 újra alakult. Van-e rá szükség, vagy bátorsággal, egy kis tudással, akarattal, meg hát úgy mondom, hogy legalábbis hozzáértéssel akkor lehet. El lehet indítani, mert ez még gyerek. Ugye még az első éves még talán már elindult, a második már botorkál valamilyen szinten. Tehát bátorság kell hozzá, vagy pedig önbizalom is, és sok minden más.
1: Kétségtelenül bátorság is kell hozzá, de mindenek előtt támogatás kell hozzá. Miután valóban ez egy papíralapú lap, és ahogy önök is az imént a kezükbe fogták, láthatták, hogy még az nem is akármilyen minőség. Bukazinnak hívják, amikor vastagabb, minőségibb papírra nyomják, mintha folyóirat lenne, de még nem írja el a könyv minőséget. Számunkra ez nagyon fontos volt éppen azért, mert az összművészeti rovat miatt. Tehát úgy gondoltuk, hogy ha már festményekkel, grafikákkal lesz illusztrálva a sok-sok szövegkorpusz, akkor ezt úgy tegyük már az olvasóink elé, hogy inspirálja őket, hogy érezzék, hogy meg akarják vásárolni, bele akarnak lapozni. De hogy a kor kihívásainak is megfeleljünk, természetesen interneten is elérhető a kiadványunk, az északfok.hu weboldalon, és alapvetően ugye most a tukaírótáborban is több kerekasztal beszélgetés során hallottuk azt, hogy egyáltalán a print, a nyomtatott folyóiratokra mennyire van szükség. Én azt gondolom, hogy szükség van rá, azt gondolom, hogy a mi magyar kultúránk, a mi magyar irodalmunk az mindig is folyóirat központú irodalom volt, és létjogosultsága van, azt gondolom. És van is egy olyan réteg, ha nem is nagy, nem vagyok idealista, ez egy egészen kicsi réteg, de attól függetlenül ezt a kicsi réteget minőségirodalommal ki kell szolgálni, azt gondolom. Illetve amikor egy folyóiratot alapít az ember, akkor nyilván mindig jövőbe tekint, hiszen ellenkező esetben már az első lapszám sem indulna meg. Mi hiszünk abban, hogy van egy értékorientált közönség, és tényleg ez a lélekszámtól függetlenül, de akkor is van egy ilyen közönség, és ez tulajdonképpen egy olyan hiátusból ered, hogy itt van Magyarország egyik legnagyobb megyéje, vármegyéje, és gyakorlatilag ami az irodalmat és a művészeteket, tehát a sok-sok művészeti ágat ilyen módon egy labba integrálná, ilyen nincsen. Vannak irodalmi folyóirataink, vannak művészeti folyóirataink, de ami egyben fel tudná mutatni, hogy ez a mi megyénk, ez a mi régiónk, ilyen hosszú évek, de csak nem 2 évtized óta nincsen.
0: Figyelem, és vagy mondjam, hogy iszom a szavait, úgyhogy szinte bele se tudok kérdezni, hiszen annyira érdekeseket mond, olyanokat, újszerűeket, amit még nem nagyon hallottam mostanában. Ugye általában azzal szoktak foglalkozni, hogy belekötnek ebbe, abba, amabba a riporterek. Úgy akkor kérdeznek jól. Én nem akkor szeretnék jól kérdezni, ha kötözködök, hanem azt tudni, hogy tulajdonképpen azért mégis az igény úgy vettem észre, úgy érzi ön, hogy megvan rá. Ugye már az iskolában lassan-lassan azt mondják, meg se kell tanulni, olvasni, vagy írni legalábbis, majd ott van a kütyű, és akkor az majd megmondja, de az olvasott lapnak, félkönyvnek, vagy folyóiratnak, vagy nem tudom, minek nevezzem, illata van. Megfogtam, kezembe vettem, lapozhatom, ha kell oda-vissza, azt is, de azért teljesen más az, amikor valami megtetszik benne, és akkor megérint. Ami megérint, azt hiszem, hogy sokan úgy gondolják, hogy ezt kell. Akkor mégsem volt butaság, botorság belefogni, legalábbis a második szám azt mutatja, ugye?
1: És hamarosan érkezik az őszi harmadik lapszámunk is, amiről azért szeretnék beszélni, mert azt gondolom, hogy ott aztán ez az összművészetiség, amit mi képviselünk, ott aztán valóban fókuszáltan megjelenik, hiszen volt nekünk Miskolcnak, én azt hiszem, hogy fogalmazhatok ilyen kisajátítva, egy világhírű grafikusunk, akit Szalai Lajosnak hívnak, Kossuth Díjas grafikus művész. Picasso azt mondta róla, hogyha 2 név fog mindösszesen fennmaradni az ő szakmájukból, akkor a másik az ő neve lesz, hogyha csak 1, a Szalai Lajosé lesz. Ilyen képzőművészek éltek és alkottak a mi városunkban, Miskolcon, és miután halálának 30. évfordulója van, a Herman Otto Múzeum Miskolci Galéria tagintézményével egy nagyszabású rendezvényünk lesz, és azt megelőzően egy olyan pályázati kiírás, amely azzal szólítja meg a nagy közönséget, illetve a szakmai közönséget, hogy versekkel próbáljon reflektálni a szalai életműre, vagy akár a szalai életrajzra. Nem jelöltünk ki képeket, úgy gondoltuk, hogy nem akartuk korlátozni az alkotói szabadságot, de valamilyen módon kerüljön képbe ez az alkotó, aki Miskolcon élt, több interjú során elmondta, hogy Miskolcot tekintette igazi otthonának, de a nagyvilágban számos helyen megfordult, iskola alapítónak nevezik, és egy picit a képzőművészet és az irodalom reflektáljon arra, hogy milyen művész élt itt a városunkban, hogyan tudja ez megszólítani a mai kortársi költők világát. Augusztus 23-ig adtunk egy határidőt, addig várja az irodalmi rovatvezetőnk dr. Filip Tamás és a szerkesztőségünk többi tagja ezeket a verseket, amiből az első három helyezettet díjazni fogjuk.

0: Nehéz, nehéz. Én megmondom őszintén, nem vállalnám, hogy egy verset úgy mérjek meg, hogy díjat is adjak neki. Mi kell ahhoz? Hát a verselés, a stílus, a mondani való, meg stb. Ez nem úgy működik. Hát a vers akkor lesz vers, amikor a köztudatban úgy elfogadják, vagy legalábbis én úgy gondolom, nem így van ez?
1: Hát szerintem Szalai Lajos elég inspiratív személyiség ahhoz, hogy megszólalni vágyó költőket arra ösztönözze, hogy közel kerüljenek valamelyik művéhez. Meg egyáltalán az sors, amit ő megélt, az önmagában is egy kicsit regényes, hát emigráció és visszatérés, tehát egy ilyen nagy ív. Az már a mi hibánk, hogyha esetleg kevésbé emlékszünk arra, hogy ő milyen zseniális. Szóval megérdemli azt, hogy megpróbálják versé formálni az ő akár személyiségét, akár valamelyik művét a költők, úgyhogy szeretettel és izgatottan várjuk. Nyilván, hogy mondjam, szóval modellezni lehet, hogy nyilván nem lesz mindegyik alkotás zseniális, de az, hogy megmozgatja a szerzőket, az önmagában már egy jó dolog, hiszen az írók, költők manapság sajnos joggal érzik azt, hogy kicsit árnyékban vannak. Hát akkor miért ne legyen egy ilyen mozzanat, amikor kiléphetnek abból az árnyékból a fényre?
0: Olyan alkotásokat, amelyeket én is ismerek, meg hát az emberek többsége ismeri, azokról sem hallottam még olyan igazából nagyon-nagyon jó verset. És akkor visszatérek ahhoz, hogy lehet jó verset úgy írni, pláne egy költőnek a bírálata alapján, hogy a díjat adni neki. Hát én nem voltam életemben talán, valamikor gyerekkoromban írtam egy-két dzsasztruskát, de semmi más.
1: Ne keverjük össze a költészetet.
0: Azért mondom,
2: pontosan. Nyilván vannak ismérvei egy versnek is.
1: Ahol, hogy...
0: Igen, értem én ezt.
1: Aki már kipróbálta magát egy picit az írásban, ha kap egy felkérés, vagy megszólítja valamilyen pályázat, hát akkor először nyilván ijesztő, hogy most valami programszerűség van a felkérésben, vagy a pályáztatásban, tehát valami felé kell haladni a szövegnek, de ha ebbe bele tud valaki kapcsolódni, akkor ez szárnyakat ad. Tehát azért, amikor visszanézek a saját utalmara, és először kért fel valaki arra, hogy egy adott tematikában, az egy idős költőnek a köszöntése volt, írjak valamit, akkor nagyon vergődtem. De úgy belegondolok, szerintem olyan 30 alkalommal már tudtam írni arra, amikor volt egy felkérés. Tehát ezt úgy gondolom, hogy ez mások számára is valami hasonló lehet. Először ijesztő, aztán meg meglendíti az embernek a képzeletét.
2: És a gyakorlat mutatja a legjobban, hiszen nem is csak elméleti síkon kell nekünk erről beszélgetni, mert egy hete meghirdettük a pályázati kiírást, és most azt láttuk, hogy a szerkesztőség címére már 5 pályamű érkezett. Tehát azt tudom mondani, hogy megszólítja ez a pályatársainkat, a kortárs költőket. Aztán az is nagyon fontos lehet, abban igaza van, viszonylag ritka az, amikor egy-egy képzőművész munkájára versekkel, prózarészlettel lehet reagálni, de azért van erre példa. Néhány évvel ezelőtt egy nagy Szőnyi felhívás volt, amikor Szőnyi teljes életművéhez lehetett verssel, prózával kapcsolódni. Sajnos valamiért ritka, én azért örülök annak, hogy a szerkesztőség tagjaival meg tudtuk teremteni a lehetőséget ahhoz, hogy egyáltalán a pályázati kiírás megteremtődjön, pénzdíjas támogatásról van szó, és egy szalai kis grafikát is kapni fog az első helyezett. Annyit talán még érdemes elmondani, hogy a szerkesztőségünk nagy része József Attila díjas és Kossuth díjas szerzőkből áll össze, írókból, drámaírókból, hogy csak egyet emeljek ki, a lap tiszteletbeli főszerkesztője, Serfőző Simon, akinek ugye az életműve nagy része Miskolcon született meg. József Attila díjas, illetve Kossuth díjas költőről, drámaíróról van szó, így van, és tavaly ősszel megkapta a Nemzetművészet címe díjat is. Tehát olyan csapatunk a zsűri, aki azt gondolom, hogy egy nagyon jól felkészült csapat, és a teljes életműve azt mutatja íróköltő kollégáimnak, hogy biztos kezekben vannak ezek a pályaművek.
0: Tehát inspirálja akkor őket, és hát tulajdonképpen azért még egy kérdés, csak úgy motoszkál a fejemben, mert hát tudom, azért önöknek is drága az idő, de tulajdonképpen az, hogy ugye egyre inkább bezárkózik, akár a művész világ, kivétel az, aki nem is odavaló, tehát bezárkóznak, önök pedig nyitnak, olyat nyitnak, ami arra felé tendál, hogy tulajdonképpen a lelkünket is kell, hogy megmutassuk. Ott a születendő, utána a harmadik lapok, és még hát az, hogy a gondolataik azért nem az éterbe szállnak el, hanem azért megmaradnak. És emberek közé viszik ezeket a gondolatokat és tudást, én úgy érzem.
2: Nekünk valóban van egy olyan célkitűzésünk, hogy a kortársi kultúrát, és ezen belül elsősorban a kortársi irodalmat, ami szakmánk, azt valamilyen formában mozgásba hozni, mozgásba tartani, hogy ezek a pályaművek adott esetben reflektáljanak valamire, hogy ne csak önmagukban, önmagukért legyenek, az is jó, tehát félreértés ne essék, az nagyon jó, ha megszületik egy versmű, ha megszületik egy próza, egy grafika, de talán, hogyha valamilyen formában összművészetivé tesszük mindezt, mint ahogy nagyon fontos volt számunkra a lapalapításnál is, ugye többször elhangzott itt az összművészetiség, nagyon hiszünk abban, hogy akár egy versnek új közönséget tud behozni, hogyha mondjuk egy képzőművészeti alkotásra reagál, de nagyon-nagyon szeretném azt hangsúlyozni, ami a mai beszélgetés elmaradhatatlan része, hogy évek óta tervezzük azt, hogy egy hasonló folyóiratot létrehozunk, támogatás nélkül nem lehetséges. Tehát nagyon fontos lenne megérteni a döntéshozóinknak, hogy a mindenkori magyar kormánynak, politikától teljesen függetlenül, a mindenkori magyar kormánynak óriási felelőssége van a kultúra támogatásában. A gyermekeink támogatása, kvázi a jövőnk támogatása.
1: Sajátos helyzetben vagyunk, mert ebben a korszakban, amiben most járunk, egyre többször hallani arról, hogy folyóiratok inkább megszűnnek, nehéz helyzetbe kerülnek. Picit zavarban is vagyok, hogy nekünk pont úgy jött ki a lépés, hogy most ebben a lefele hajló időszakban mi föl tudunk lépni egy új orgánummal. Természetesen támogatás kellett hozzá, pályázatok. Aki a fejébe vette, hogy ezt meg kell valósítani, a feleségem által említett Serfőző Simonnak sem elsőre sikerült ez, és ez az Artis Justtól érkezett ez a támogatás, amivel 8 lapszámot tudunk megvalósítani, úgyhogy negyed évente, tehát 2 évre van elég muníciunk, és természetesen végtelenül bízunk benne, hogy olyan szép és vonzó és értékes lesz ez az orgánum, hogy valami módon a folytatás is megoldható lesz. És az első 2 számnak a beltartalma és a külső megjelenése olyan vonzó szerintem, hogy ez mindenképpen biztató. Jó szerzőket sikerült találnunk, jó kéziratokat kapunk, remek a grafikai minősége alapnak, úgyhogy ebben az időszakban bizakodunk, remélem, hogy visszaigazolja majd az élet.
0: Hát azért negyed évente minőséget megjelentetni, azt hiszem, hogy bizony, akkor önbizalom kell. Többször említettem.
1: Kisítően nem nagyon érdemes belevágni egy ilyenbe, mert akkor gyakorlatilag a kisítőségünk önmagát fogja megvalósítani, és akkor nem lesz meg az eredmény. Merni kell.
0: Hetekig tudnánk beszélni, hát hasonló gondolkodással bírunk, és hát legalábbis olyan embert látok, olyan embereket, akik meg is valósítják a terveiket, az álmaikat.
2: Köszönjük szépen mi is.
0: Filip Kégl Ildikót és Filip Tamást hallották az Északfok folyóiratról.

0: műsorunk folytatásában Mezőkövesden a Hadasba megyünk. Itt a mézes kalácsról is szó lesz Pető Anna népi iparművésszel.
1: Ha így kezdhetném az életemet előről, annyi minden lennék.
0: Hát igen, most gyönyörű helyen vagyunk, ugye a férjed már korán reggel idejön és megteremti a helyet, a környezetet a vendégeknek. Mert hát azért hétfő kivételével minden nap nyitva vagytok?
1: Hétfőn is nyitva vagyunk.
0: No.
1: És minden nap nyitva vagyunk, igen.
0: Ezzel meglepődtem, mert ugye általában a hétfőt a múzeumok, illetve akár még más műhelyek is kiveszik szabadnapnak. Na de hát gondolom, akkor be tudjátok osztani, hogyha munka van.
1: Igen, igazából mi a vendégeknek szeretnénk ezzel kedvezni, mert kevesen járnak a nyitvatartás után, és ugye többnyire a hétfő az a múzeumi szünnap. És aztán csalódottan jönnek, hogy minden zárva, legalábbis az intézmények többsége zárva, és pontosan ezért gondoltuk azt, hogy hétfőn egész nagy az érdeklődés, és akkor legyünk nyitva. Mi ugye családi vállalkozásban dolgozunk, és meg tudjuk oldani, hogy nyitva legyünk.
0: Hát ugye a Kis Jankóbori utca egyik legszebb helye itt a bejárattól nem messze, csendes, autók már nem járhatnak, ugye hál' Istennek, bár Zoli panaszkodik néha-néha, hogy bejönnek, de nagyon kellemes a hely. Itt a fenyő a árnyékot ad, és hát természetesen a zöld fű, máshol alig-alig látni, ehhez gondoskodás is kell, érteni kell is hozzá, meg hát mezette is kell lenni. Egyébként mióta csináljátok ezt a családi vállalkozást? Mert ugye apukád itt lakott,
1: igen.
0: Utána vettétek át a házat?
1: Már vele közösen is dolgoztunk itt, de mint vállalkozás, bejegyzett vállalkozás 27 éve dolgozunk itt.
0: Olyan számokat mondasz, mint hogyha valaki rád néz meg az utcán jöttél fiatalosan, mint egy kislány. Hát mondjuk ez a, nem a külalakot mutatta csak, hanem a lelki világát is az embernek, hogy örömmel jön ide dolgozni, meg hát emberekkel találkozni, beszélni. Tulajdonképpen ugye a fiad Milán most nincs itt, de hát gyereket is várnak, meg hát mellette pihenés is kell nekik. Gondolom a házat teszik rendbe, a portát olyanná, amilyenné kell.
1: Igen, nagy a boldogság, mert érkezik a második babájuk, így szám szerint nekünk az ötödik unokánk, és valóban most a utolsó simításokat végzik a babaszobán.
0: Kell is, ugye új gyerek, új környezet kell neki, meg hát ugye ezért bárhol is van, nem a kisbabára készítették azt a szobácskát. Estés, kis ágybe. Régen volt már nekem 40 éve majdnem az utolsó gyerek születése, úgyhogy tudom, a izgalom. Hát most meg az unokák születése volt az, ami hasonló. Igaz, hogy itt már azt mondják a nagyszülőnek, nem kell azt nevelni, csak szeretni kell a gyereket. Gondolom, hasonló módon vagytok ti is.
1: Ó, hát nagyszülőnek lenni csodás érzés, elmondhatatlan mennyi élmény, öröm, minden gyerek teljesen más jellem, más korosztály, nagyon aranyos kis vidám csapat.
0: Az a helyzet, hogy tulajdonképpen Zolival úgy tegnap beszélgettünk ezekről a dolgokról. Azt hittem, amikor bejövök, hogy új, olyan meleg lesz, hogy ki kell jönni. Hát nem, most éppenséggel nem voltak bekapcsolva a fűtőeszközök. Akkor hogy működtök ti? Csak akkor sütöttek, akkor melegítettek, amikor már készen van az alap?
1: Nagyon szerencsés műfajban dolgozunk, mert a mézes kalács köztudott tulajdonsága, hogy tartós sütemény. És mi légmentes dobozokban tároljuk, tehát mi meg tudjuk tenni, hogy egy alkalommal, ami mondjuk egy hetes intenzív sütést jelent, nagyon sok mennyiséget megsütünk, azt eltároljuk légmentes dobozban, és így mi is természetesen figyeljük az időjárást, hogy ne a legnagyobb melegbe menjenek a sütők, de hogyha mégiscsak előfordul, hogy pont egy olyan időszakban dolgozunk, és mondjuk egy nagyobb megrendelés miatt is akár, akkor viszont át tudunk jönni hajnalba dolgozni, és nincsen semmi probléma. Igazából a házunknak is a tulajdonsága az, hogy viszonylag hűvös. És klíma nélkül dolgozunk, tehát erre büszke vagyok.

0: tervszerűen akkor előre megnézitek, és azt szerint dolgoztok. Ez a tervszerűség azt is jelenti, hogy tudjátok nagyjából, hogy mennyit sikerül majd piacra bocsátani, illetve vinni magatokkal. Zoli mondta, hogy egy kicsikét most visszafogtátok a vándorlást. Mondta, hogy volt, amikor majdnem 40 helyen voltatok egy évben különböző helyeken, vásárokon, piacokon, ünnepségeken, most lejjebb adtátok. Muszájból, vagy pedig már olyan a lehetőség, hogy nem kell már a világot bejárni ahhoz, hogy a termékeket elvigyék?
1: Tulajdonképpen a szívünknek legkedvesebb rendezvényeket azt meghagytuk, ezek meghívásos vásárok, és erre nagyon büszkék vagyunk, hogy oda évről évre visszavárnak bennünket. Viszont már olyan látogatottságot ért el a műhelyünk, illetve az alkotóház. Ez is volt mindig a szívünk vágya, hogy ez a ház, és illetve ennek a látogatottsága kiváltsa azt, hogy nekünk a termékeinkkel utazni kelljen. Az is nagyon jó, mert ugye mindig összekötöttük egy kis városi sétával, vagy ott maradtunk és pihentünk egy kicsit, de most viszont ez egy másfajta örömöt ad, hogy nagyon sokan ellátogatnak hozzánk.
0: Hát meg mit mondjak? Kezdjem azzal, ami nem teljesen mindig igaz, környezetvédelmi szempontokat is figyelembe véve nem autóztok. Ez a legkevésbé fontos. Ugye, aki nagyon zöld akar lenni, mindig mondja, úgy kell, így kell csinálni, így figyeljünk a vízre, amúgy figyeljünk a vízre, aztán ők másképp csinálják. Nem szidás miatt jöttem ide, hanem azért, hogy tényleg azért meg kell már gondolni, hogy az ember mikor, hova és miért megy, pláne hogyha így vagytok, hogy itt láttam, amikor erre lépegettem tavaly is, az idén is, itt gyerekeket az udvaron tettek, vettek, nyomogatták azokat az anyagokat, meg hát festegetni, és nem is tudom, azt láttam olyan messziről, de végül is azért kérdeztelek én a táborról, amit közösen szerveztetek a Matyó Népművészeti Egyesülettel, aminek tagja vagy te is, nem véletlenül jöttek ide, de azért egy napot el tudtok lenni a gyerekekkel ti is.
1: Igen.
0: Vagy még többet is, hogyha úgy lenne?
1: Hogyne, hát mivel természetesen nem csak készítjük a kalácsokat, hanem alkotó tevékenységet is kínálunk a vendégeknek, és ez életkortól független, tehát mondjuk a 3 éves kortól 103 éves korig lehet nálunk kézműveskedni, és ez egy nagyon-nagyon kedvelt időtöltés, hiszen általában, aki valamilyen aktivitást keres nálunk, mindig van arra lehetőség. Ennek egyetlen egy feltétele van az előre bejelentkezés, hogy rákészüljünk, de ennek eredményeképpen idén is bátran mondhatom, hogy több száz gyereket fogadtunk, mert volt olyan alkalom és olyan nap, amikor komplett iskola látogatott be a Hadasba, és már olyan jól le tudjuk szervezni a kollégákkal, hogy hogyan fogadjunk itt akár 100 főn felüli létszámú csoportot is, hiszen ugye itt mindenkinek az a feladata, és ezt kínáljuk a vendégeknek, hogy valamilyen alkotó tevékenységet folytathassanak velünk együtt, vagy beavathassuk azokba a fogásokba, mesterségenként legyen az akár körmöcskézés, szövés, himzés, vagy festés, motívumfestés, nagyon kedvelt időtöltések, és szívesen jönnek a gyerekcsoportokkal. Ez egészen májustól az iskola kezdésig tart ez az időszak, és valóban jártak itt táboros gyerekek is, hiszen ugye tábort mi magunk nem szervezünk már, voltak évek, hogy itt alvos tábort szerveztünk, utána napközis tábort, de most már szabadidős tevékenységként veszünk részt a táborokban.
0: 100-100 valahány fő az nem egyszerre van itt, hanem szétoszolva olyan 15-20 gyerek szerencsés, hogyha itt van egyszerre?
1: Hát azért szeretjük az alacsonyabb létszámot, a 25 fő az, ami aminek úgy nagyon kényelmesen és úgy tudunk helyet adni, hogy minden gyermek kapjon figyelmet. Ez a 25 főig, ez egy szerencsés létszám, és valóban, hogyha
0: hát az nagyobb, egy osztály.
1: Az egy osztály, így van. Nagy itt nálunk az udvar, helyezünk ki asztalokat, ülőhelyeket, pontosan a fenyőfa alá, tehát a legnagyobb melegben is árnyékban vannak a gyerekek. Bent a ház, szobabelsők hűvösek, benn is mindig tartunk tárlatvezetést, múzeumpedagógiai foglalkozásokat, és akár kint vagyunk, akár bent, és akár milyen nagy a meleg, itt a gyerekek biztonságban, jó helyen vannak.
0: Mondtam, az autók azok csak szabálytalanul jöhetnek be, vagy pedig engedéllyel.

0: nem csak a mézes kalácssal foglalkozol mostanában. Láttam én azért, nézegettem, hogy mutattad az embereknek a rajz tehetséget. Hát biztos voltam benne, hogy örököltél valami tehetséget, meg abban is már beszéltünk, hogy azért a mézes kalács készítéshez is bizonyos mértékig affinitás kell. Egy olyan fajta hajlam, művészi hajlam, ami a szívet, lelket odaviszi, megmozgatja. De mostanában láttam, már elárulom, hogy mit? Grafikát, ugye?
1: Igen, igen, és hát köszönöm, hogy ezt megemlített. Tulajdonképpen a szabadidőmben hát a legkedveltebb elfoglaltságom az a rajzolás. Körülbelül 3 éve végeztem Miskolcon Béres Gyula Tamás művésztanár úr vezetésével dekoratőr képzőben, dekoratőr grafikusként. Nagyon-nagyon kellemes időtöltés volt már maga a tanulás is, és ami a legkülönlegesebb élménye volt ennek az időszaknak, hogy a Béres tanár úr édesapám tanítványa volt annak idején, és amikor én magam jelentkeztem a fiammal együtt, ez is egy érdekes jelentkezés volt, a fiamat is nagyon érdekelte ez a kihívás és ez a tanulmány. 2 éves időszak volt, amit tanulással töltöttünk, és tulajdonképpen amellett, hogy én magam rajzot szerettem volna tanulni, és ez volt az elsődleges célom, egy olyan plusz dolgot is kaptunk tanulmányaink során, ami a vállalkozásunkat is rendkívüli módon segíti, hiszen megtanultunk saját arculatot tervezni. És egy vállalkozás, ugye 27 év után már ezt nagyon megtanultam, egy vállalkozását kínáló vállalkozónak, ami legelőször a vásárló, a közönség, az érdeklődők elé kerül, az az arculat. A logó, a különféle behívótáblák, a rollapok, és mindennek a szerkesztését tanultuk meg, hogy ha arculatot mutatunk be a 27 éves munkánkról, akár melyik időszak az év, akár melyik időszakából, tehát legyen az egy karácsonyi vásár, vagy egy nyári időszak, akkor mi ehhez meg tudjuk szerkeszteni azt, ahogyan mi bekívánjuk a saját tevékenységünket mutatni. De ez egy rendkívül időigényes feladat, a számítógép elé ülni és szerkeszteni, úgyhogy nagyon jól el tudjuk mondani a kívánságainkat, és szakemberek segítségét tudjuk ebben kérni, de természetesen bármikor el tudjuk mi magunk is készíteni azt, ami éppen a vállalkozáshoz szükséges, legyen az egy meghívó, egy plakát, egy tábla. Jól megismertük a betit típusokat, úgyhogy azt gondolom, hogy ez alatt a 2 év alatt fantasztikus tudást kaptunk, és ugye visszakanyarodva a rajzra, továbbra is óriási nagy szerelmem a rajzolás, úgyhogy keresem is a témákat. Igazából egy rajzot azt napokig, néha hetekig is rajzolok, de és csak az asztalfióknak, vagy esetleg az otthoni falaimnak, de rajzban szeretem a tökéleteset.
0: Olyan helyen ülünk, ugye apukád itt alkotott, és hát láttam a képeit, illetve hát a részkarc grafika. Most láttam egyet sajnos, vagy nem sajnos, a új világhálón egy felhívás mellett. Nagy szíved van azért, hogy eszedbe jutott, hogy Mártin segíteni ezzel a dologgal, hogy hát, hogyha egy kicsikével a gyógyítás költségeihez hozzájárulsz azzal, hogy azt megpályázhatják, licitálhatnak rá. Érkezett már egyébként licitálás?
1: Tegnap este 9-kor zárult le a licit.
0: Akkor véletlenül jöttem ide.
1: Mert hogy szándékosan nem volt nagyon hosszúra nyújtva, hogy minden más felajánlás is sorra kerülhessen, és én nagyon úgy érzem, hogy így büszkeséggel tölt el, hogy tudtam segíteni, és nagyon-nagyon jó embereknek tartom mindazokat, akik munkájukkal segítik magát a gyűjtést, a gyógykezelésnek a költségeire, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon apró kis segítség ahhoz képest, amire még szükség van, és amit mindenki más is rajtam kívül oda tesz, akár a munkáját, akár a adományát is. És hát én magam is köszönöm, hogy egy nagyon szép összeggel járultak hozzá a gyógykezeléshez, és továbbra is természetesen várjuk az adományozóknak a támogatását, illetve a tárgyak felajánlását. Minden ehhez szükséges tudnivalót meg lehet természetesen az interneten találni, mert már egy ideje folyik a adománygyűjtése, és aki a festményre licitált, annak nagyon-nagyon köszönöm. Nagyon jól esett a lelkünknek, és nagyon jó szívvel adjuk át a festményt.

0: magamba egy kicsit úgy meghatódok, hogy úgy hívtuk apukádat, hogy Janó. Tehát ez volt a beceneve, hogy még ugye jóval halála után is rajtad keresztül tud segíteni. Mert ő mindenkinek szívesen segített mindig, úgyhogy most egy kicsit azért emlékezünk rá is. De meg mindig emlékezel rá, különösen, hogyha valami eszközt a kezedbe veszel, ugye, amiben rajzolni lehet.
1: Hát nekem mindennapos, minden módon már ugye eleve itt a házban, itt töltöm a napokat. Nem is érzem a napi tevékenységet munkának, szellemiségével ő örökké itt van. Aki ismeri, szokott róla kérdezni, és akkor nagyon szívesen mesélek róla. És úgy gondoltam, hogy ez a festmény felajánlás is egy nagyon talán értékes lehet.
0: Hát mert nincs is a piacon egyébként.
1: Nincs, és a Sebe Gabriella olyan, a Krupáni Sebe Gabriella volt a segítségemre. Én ugye átadtam neki a szükséges adatokat, illetve magát a festményt. Minden más tevékenységet ő végez el a licittel kapcsolatban. És olyan gyönyörű, megható szöveget írta a kép mellé, hogy tulajdonképpen én magam is meghatódtam, mert én már olyan rég olvastam. Nyilván ugye sok mindent tudok az apámról, de olyan jó volt elolvasni.
0: Be kellene fejezni, mert már, megmondom őszintén, az ember, mikor meghatódik, te is, én is, azért az emlékek tolulnak, de hát azért a jövőről csak kérdezek még, ugye már Zoli mondta férjet, hogy nem mentek most sem például a vásárba sem, a budapesti riadat, tehát a várba sem, hát meg kell válogatni, hogy hova mentek, de azért a továbbiakban marad ugyanez a fajta metódus, ahogy hagytuk, hogy itt tartjátok fent, ugye heti 7 napban ezt a mézes kalácsos házat. Mi is van kiírva pontosan?
1: Vásárfia.
0: Csak azért mondtam, hogy te mondjad. Tehát a Vásárfiát itt, és hát, de tulajdonképpen azért csináljátok ugyanazzal a intenzitással.
1: Természetesen, igen, és fogunk menni vásárba, még tervezzük. A budapesti mesterségek ünnepe az egy fantasztikus rendezvény, már ugye szinte lehet mondani, hogy órák választják el a nyitástól. Az idei azért lesz nagyon különleges, mert 40. Úgyhogy én mindenkit nagyon tudok bíztatni, hogy ha teheti, akkor látogassa meg idén is. A budai vár környékén nagyon sok mester készül gyönyörű tevékenységgel. Mi magunk tulajdonképpen azért tartunk egy kis idézőjelesen pihenőt, mert a családban sok a kisbaba, a 2-3 éves, aztán inkább most itthon van rám szükség, de természetesen visszalendülünk majd a nagyvásárok világába is, nagyon tervezzük, akár még a téli karácsonyi vásárt is, majd figyeljük a felhívásokat.
0: De azért szép volt a nyár a meleg ellenére is.
1: Különleges volt, igen, különleges volt. Voltak vendégek, akik hősként le tudták küzdeni itt az aszfalt forróságát, és el is mesélték, hogy tulajdonképpen fürdőzni jöttek, de hogy az se lehet egész nap, és kaptam dicséretet is, hogy kitartunk, és nem zártunk be, hogy ők maguk csodálkoztak, hogy nyitva van bármi is ebben a napszakban, de úgy gondoltuk, hogy ha már messziről ellátogatnak a vendégek, és minket néztek ki így célpontnak, mondjuk így fogalmazok, akkor természetesen én nem akarok csalódást okozni, és akkor nyilván örülünk, és nyitott kapukkal vártuk a vendégeket. Volt, hogy nem jött senki, de hát azok olyan napok voltak, és tényleg forró volt.
0: Köszönöm szépen, további szép évet kívánok, mert hát akkor majdnem 365 napot dolgoztok, de hát természetesen pihenő is van. Tehát nem is dolgoztok már, azt mondom, mert mondod, hogy ide jössz, úgymond a munkahelyedre, de örömmel, és úgymond pihentető is neked. Aki pedig nem munkaként, aki nem munkaként kezeli, annak az öröm, és nem fárad el.
1: Hát igen, azért ugye van a készítésnek egy olyan része is, ami hát azt kívánja az embertől, hogy kicsit monoton, egy helyben ülést kíván, és na, az a része nehezebb, de amikor elkészülünk vele, és van ebben már rutin, ezt kibírjuk, meg ugye ezt végig kell csinálni, azt a részét is, de a sok dicsérő szó az kárpótol mindig a fáradtságért.
0: Hát most már még egyszer köszönöm, és akkor további jó pihentető munkát kívánok.
1: Én is köszönöm, Péter, köszönöm.
0: Pető Anna Mézes Kalácsos népi iparművészt hallották. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak Kovács Kriszta zenei szerkesztő és a technikus Tompos Péter nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk. Felhívjuk figyelmüket, hogy műsorunkat megismételjük ma este 22 óra 10 perctől, és holnap hajnalban 3 óra 10 perctől. Akkor is szeretettel várjuk Önöket a készülékek elé.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: 10 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Szent István olyan ember volt, aki előre tudott tekinteni. Nem csak azt látta, ami körülötte van, hanem azt is kereste, merre vezet az út tovább. Mondta Törő András, a Pápai Magyar Intézet rektora, a Szent István ház kápolnájában bemutatott ünnepi szentmisén Rómában. Törő András homíliájában kiemelte: István király nem csak történelmi és politikai okokból döntött a kereszténység mellett. Nem egyszerűen védelmet, nem csupán egy új rendet látott, hanem valami sokkal többet, az élet forrását, hangoztatta a rektor, az olaszországi magyar főlelkész. Megjegyezte: szép arra gondolnunk ma itt Rómában, a Szent István házban, hogy István király már 1000 évvel ezelőtt Rómára tekintett. Tudta, hogy népünknek szüksége van arra, hogy kapcsolatban maradjon Péterrel, Rómával, az egyetemes egyházzal. Az augusztus 20-ai ünnepi szentmisét szokás szerint a római Szent István ház kápolnájában mutatták be, amelyet 1967. augusztus 20-án szenteltek fel. István király az örökké valóság felé nyitott távlatban látta népe helyét, mondta Mohos Gábor esztergom budapesti segédpüspök Budapesten a Szent István napon tartott ünnepi szentmisén, hangsúlyozva, hogy a magyar nép 1000 év alatt sem veszítette el a hitét. Mohos Gábor, a Szent István bazilika plébánosa, a bazilika előtti téren arról beszélt: az Istenben hívő ember élete nem lehet céltalan, mert hiszi, hogy Isten nem átmeneti időre alkotta, hanem halhatatlan lelket kapott. István király ebben a nagy, az örökké valóság felé nyitott távlatban látta saját maga és népe helyét, szerepét. A pápától kért korona azt is kifejezte, hogy nem e világi biztonságra építi népe sorsát, hanem szilárd alapra, kősziklára, Jézus Krisztusra és az ő tanítására, mondta. A szentmisén koncelebrált Erdő Péter bíboros, esztergom budapesti érsek és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia több tagja. A szertartáson jelen volt Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök, Posthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke, Varga Zsé András a kúria elnöke, Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter, Áder János volt köztársasági elnök és Semjén Zsolt korábbi miniszterelnök helyettes. A szertartás a Szent Jobb körmenettel zárult. Az államalapítás ünnepén arra a felismerésre emlékezünk, hogy egy ország jövőjét nem csak vezetők, hanem erős, tartós intézmények teremtik meg, mondta csütörtök esti ünnepi beszédében a köztársasági elnök. A közmédiáról hangsúlyosan szólva Baka András megjegyezte: ma nekünk is ilyen intézményeket kell építenünk, olyanokat, amelyek nem a mindenkori hatalmat, hanem a polgárokat szolgálják. Az M1-en a tűzi játék előtt sugárzott beszédében az államfő kiemelte, hogy egy állam minőségét végső soron az mutatja meg, hogyan működnek azok az intézmények, amelyekkel polgárai nap mint nap találkoznak, hozzátette. Ilyen intézmény a közmédia is, ezért különös súlya van annak, hogy éppen csütörtökön indult el megújult formában a teljes hírszolgáltatás. A kormányzás első 100 napján nem vallottunk szégyent, mondta Magyar Péter miniszterelnök a Tisza-szigeten.

0: tárgyalás alatt elérték, hogy a visszatartott Európai Uniós forrásokat megkapja Magyarország, és közlekedésre, oktatásra, energiarendszerre, vízügyre tudják fordítani. Végül az időjárásról. Az ország megközelítőleg délkeleti felén fátyol felhős, napos időre van kilátás. Ezzel szemben az északi és nyugati vidékek fölött erőteljes felhőképződés várható, és arrafelé több hullámban lehet számítani, délnyugatról északkelet felé haladva záporokra, zivatarokra. Főleg a Dunántúlon nagyobb eséllyel alakulhatnak ki heves zivatarok is, jégeső felhőszakadás kíséretében. Az alapvetően délnyugati irányú szél napközben több felé megerősödik. Zivatarok környezetében viharos, néhol akár erősen viharos szélrohamok is előfordulhatnak. A hőmérséklet 32 és 39 fok között várható, de az északnyugati határ mentén pár fokkal alacsonyabb értékek is lehetnek. Késő estére többnyire 21 és 30 fok közé esik vissza a hőmérséklet. Híreket hallottak.
1: Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
2: Picsár tessék, a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban megismételjük a június 25-i összeállításunkat, amelyben folytattuk az Edelényi Szent János Görögkatolikus Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Kollégium és Óvoda legutóbbi rendezvényéről készült összeállításunkat. Az eseményen Áder János, Magyarország korábbi köztársasági elnöke, a Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke tartott lebilincselő, interaktív előadást a Föld legkiszolgáltatottabb kincséről, a vízről. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk.
3: Aki majd a vizes szakmát műveli, kik azok, akik vizes szakmában vannak? Már úgy tudom, hogy itt van ilyen szakirány. Bátran, nyugodtan, bátran. Jó szakma, és ugye az előbb hallhatták igazgató asszonytól, hogy valóban egy komoly probléma, hogy a szakember képzés elmaradt az utóbbi években, tehát egy előregedő szakmáról beszélünk, tehát szükség van a fiatalokra. De nem csak azért van szükség, mert öregszik a szakma, hanem azért is szükség van rájuk, mert egyre több kihívással, egyre több feladattal kell majd szembesülniük. És ennek a generációnak, tehát amikor majd önök végeznek és munkába állnak, már nem az lesz a feladata, hogy elvezessék a vizeket. Ennek a szemléletváltozásnak egyébként éppen most vagyunk tanulni, ezekben az években zajlik ez a szemléletváltás, a környezetvédőknél korábban megvolt a vízügyi szakma tekintetében, hogy megtartani a belvizeket, az árvizekből is minél többet félretenni, a nagyvizeknél egyébként csatornákat, holtágokat föltölteni, és újra, ez majd később előjön a Vizet a tájba program keretében, újra elárasztani olyan területeket, amik egyébként az elmúlt években kiszáradtak. Tehát szemléletváltás. Szokták azt mondani, hogy Magyarország víz nagy hatalom. Biztos hallották már ezt, aki ezzel a kérdéssel foglalkozik. Ha ránézünk még most is, nem a Pocsolya térképre, hanem Magyarországnak a vízrajzi térképre, azt látjuk, hogy nagyon sok folyónk, tavunk van. Duna, Tisza, Mura, Dráva, Körösök, stb. Rába, Mosoni Duna. Tehát úgy tűnik, hogy sok vízünk van. Igen ám, de hogyha hozzátesszük ezt az adatot, amit ez a zábra mutat, akkor azt látják, szerintem ezt hátrébb már nem látják, tehát 94% szerepel itt, tehát egy 94-es számot látnak itt, és Magyarország, ez a piros csík, ez Magyarország. De azt látják, hogy több mint 90%-a a hazai vizeknek az külső forrásból, azaz a szomszédainktól érkezik. Ennek következtében kiszolgáltatottak vagyunk. Tehát akár azért, mert ők elrekesztik, mondjuk például, mert egy erőművet építenek, akár azért, mert egy tározót, mert öntözni akarnak, akár azért, mert sokkal nagyobb lesz a vízkivétel ipari vagy mezőgazdasági célokra, ennek következtében kevesebbet kapunk. Tehát kiszolgáltatottak vagyunk. Európában a legkiszolgáltatottabbak vagyunk. És hogyha megnézzük a másik oldalát a dolognak, hogy na és akkor jó, külső forrásból jönnek a folyók, vagy nem jönnek, ez egy kiszolgáltatottság, de mennyi eső esik? Tehát mennyi a belső forrás? Akkor pedig a sor végén kulogunk, ez megint csak rossz hír, itt vagyunk, Málta, Ciprus után Magyarországon esik a legkevesebb csapadék, bármennyire is hihetetlen. Tehát amikor arról van szó, hogy a belső forrás, tehát a belső csapadék és forrásvizek egyébként, amely kettő összefügg,

0: Természetesen, hogy ezek majd pótolnák esetleg az elrekesztett külső forrásokat, nem, sajnos nem. Nincsen elegendő vízünk. Az elmúlt években azt tapasztaltuk, hogy évről évre most már sajnos csökken az éves csapadék mennyisége, eddig se volt egyébként olyan nagyon sok, mert olyan 650 mm volt, most már nagyjából 50 mm-rel kevesebb, ez az első probléma. A másik, hogy ráadásul rendkívül egyenetlen, térben is és időben is rendkívül egyenetlen. A harmadik probléma pedig, hogy rendkívül szélsőséges, tehát hogyha jön, akkor úgy jön, mint ahogy szokták mondani mifelénk, mint hogyha Dézsából öntenék, és aztán közben hosszú szünetek, hosszú hónapok, amik aztán aszállyal végződnek. Tehát kevesebb a csapadék, egyenetlen térben és időben, és ráadásul szélsőséges is, ahogy érkezik. Tehát belső megújuló vízkészletek mennyisége az Európai Uniós tagállamaiban, tehát nem állunk jól, se egyik, se másik összevetésben. Ebből kell tehát gazdálkodnunk. Ugye a bevezetőben, hát most nem mondtam azt, hogy beszélnünk kell, amikor vízről beszélünk, akkor a víz három drámájáról. Itt egy sztori azért lazításképpen. Itt van körünkben elkísért, nagyon ráér, az alapítványnak a stratégiai igazgatója, Körösi Csaba, aki ENSZ nagykövetünk is volt, ENSZ közgyűlésnek az elnöke is volt, és nagyon sokat foglalkozott fenntarthatósági kérdésekkel. És valamikor, amikor volt 10, hányban volt, amikor a Ban Ki-moon fölkérte erre a 15-16-ban, tehát Ban Ki-moon, az ENSZ akkori főtitkára fölkért bennünket, hogy vegyünk részt egy tanácsadó testületben. A tanácsadó testület az alapvetően a víz témájával kellett, hogy foglalkozzon, és aztán a szakértők elkészítették a jelentésüket. Ez a jelentés azóta is egyébként egy olyan ENSZ-es dokumentum, amire mind a mai napig hivatkoznak, és ebben a dokumentumban, ENSZ-es dokumentumban lehet először olvasni arról, hogy a szemünk láttára bontakozik ki a víz három drámája. A kevés víz, a sok víz és a szennyezett víz drámája. Azért szoktam ezt idézni, mert ez nagyon plasztikusan egy mondatban összefoglalja, hogy mi is az a gond, amivel szembesülünk mi, és szembesülnek majd azok, akik vízügyi szakemberként ezen a területen dolgoznak. Mutatok néhány képet, de még mielőtt mutatnék néhány képet, szerintem lesz még egy kérdés, egy harmadik kérdés. A kérdés, majdnem lelőttem a poént egyébként a nagy sietségben, de nem tettem ezt meg, úgyhogy így azért még kicsit gondolkodni kell. A klímaváltozás hatásainak mekkora részét érezzük a vízen keresztül? Klímaváltozás és víz. Mekkora részét érezzük a vízen keresztül? Láthatóan azért segítettem a felvezető szövegben. No. Tehát a többség eltalálta a helyes választ. Ezúttal is. Tehát ez már a második kérdés a háromból, ahol a többség eltalálta a helyes választ. A Szőlősi Nagy András szokta mondani, ő az egyik legnagyobb tekintély talán ma a vizes szakmában. Professzorként sokat dolgozott külföldön, most a többek között a Közszolgálati Egyetemen tanít. De ő szokta ezt mondani, és az ő előadásaiban is ez mindig szerepel. Klímaváltozásainak a 80%-át a vízen keresztül érezzük. Ha erre lesz kérdése, szívesen kifejtem, de most nem fér bele az egy órába, hogy ez miért van így. Miért mondja ezt egy tudós, és miért tudom én is egyébként ezt jó szívvel elfogadni, és miért tudok mögé indokokat felsorakoztatni. Most inkább csak képeket mutatok, amik már a következményét mutatják ennek. Nézzük először a sok vizet. Ugye szintén Szőlősi Nagy András mondta azt néhány hónappal ezelőtt a Planeten tartott egy előadást, ahol ez a téma, a víztéma szerepelt. Alapvetően globális kérdésekről és Afrika vízproblémáiról volt szó egyébként a konferencián, és arról, hogy magyar szakemberek hogyan tudnak ebben a dologban segíteni. De és akkor azt mondta az előadásában, ez nekem is új információ volt, hogy, és itt azért mutatjuk most az elmúlt évek dunai árvízi képeit, hogy az elmúlt 25 évben négy olyan nagy árvíz volt a Dunán, ami átlagosan 100 évente szokott korábban előfordulni. Ezek közül a 2013-as, annak lesz majd mindjárt a következő, a 2006-os is nagy volt, ugye itt most ez a rakpart. Tehát ha Budapesten járnak, ez egy hajóállomás, amit láttak a fotón. A hajóállomás, ahol egyébként itt valahol lenne egy ajtó, ahol be kéne menni, mondjuk jegyet venni, hogyha hajókázni akarnak. De jól látható, hogy ez víz alatt van az egész. Itt a rakparton autók közlekednek. Hát, hogyha nincs ekkora víz, persze, akkor. De gyakorlatilag teljes vízborítás a rakparton, és óriási szerencse, hogy ilyen magasra építették a rakpartot, mert 2013-ban gyakorlatilag már le kellett állítani teljesen a hajóforgalmat, hogy a hullámverés nehogy átvigye a gáton egyébként a vizet, de már ott az akadémia környékén már az volt a kérdés, hogy homokzsákokat kell-e fölrakni, hogy nehogy átcsapjon a víz. Majdnem 9 méteren tetőzött. Majdnem 9 méteren tetőzött a Duna 2013-ban. És a következők azok nem voltak, mert a következő az 860 centi volt, de mindig 8 méter fölötti. Ezek már óriási vizek. A történelem órán feltételezem tanultak a 19. századi nagy Dunai árvízről, Budai árvízről és Veserényiről. Gondolom tanultak, igaz? Vagy még ez nincs? Nem szerepelt még a tananyagban? Nem sok bólogatást látok. Veselény az árvízi hajós, nincs meg? Jó, oké, ez majd akkor később lesz még tananyag. Tehát ha megnézzük majd az akkori képeket, vagy fölütik a történelemkönyvet, és akkor megnézzük a leírásokat, hogy milyen pusztítást okozott egyébként akkor Budapesten, Pest-Budán, az árvíz, alapvetően a pesti régióban, akkor egészen elképesztő képeket és egészen elképesztő leírásokat és adatokat fognak találni. És utána indul el egy fejlesztés a főváros jóvoltából, ahol elkezdik építeni az árvízvédelmi töltéseket a város mindkét, vagy a Duna mindkét oldalán. Na most, tehát még egyszer fontos, hogy most 25 év alatt volt egy 4 olyan árvízünk, ami általában 100 évente szokott jönni, zárójelbe zárva. Na most ebből mi következik? Ebből az következik, hogyha most visszaemlékeznek, fölidézik az emlékezetükbe a Pocsolya térképet, akkor ez kísértetés hasonlóságot mutat, azzal a különbséggel, hogy ezek a kék területek, ezek árvíz által veszélyeztetett területek, de megépítettünk árvízvédelmi töltéseket. Tehát ezek most nincsenek víz alatt, korábban víz alatt voltak nagyon sokszor, de megépítettük a töltéseket, és ezt ugye ezeket a területeket részben mezőgazdasági célra, városfejlesztésre, ipari célra hasznosítottuk, tehát ezek mind javarészt beépített, vagy legalábbis használat alá vont területek. Tehát hatalmas töltéseket építettünk és gátakat építettünk. A Tiszánál ráadásul egyszerre két dolgot kell csinálnunk, és nem is elég most már gátakat építeni. Mi a főszabály? A főszabály az, hogy a mindenkori legmagasabb árvíz szint felé egy méterrel kell magasítani a gátakat. De ha minden ötödik, tizedik évben újabb és újabb rekordok dőlnek meg, akkor végig ezeket a töltéseket még egy méterrel megmagasítani, hát az egy elég költséges és szinte reménytelen. Az egekben mégsem magasíthatjuk ezeket a töltéseket. Csak hogy képzeljék el azért a helyzetet, hogy a vízügyesek majd mivel kell, hogy küzdjenek. Ennek a teremnek a belmagassága szerintem nincs egészen 6 méter. Mennyi lehet? 6 méter körül lehet, mondjuk. Lehet, hogy 6 méter. De képzeljék el azt a pillanatot, amikor a Tiszán megérkezik az árhullám, és 24 óra alatt, 24 óra alatt, egy nap alatt ilyen vízszint emelkedés, tehát onnan odáig. Ez 24 óra. Tehát, hogyha nincs úgy megépítve a töltés, és nincsenek ott a megfelelő szakemberek, lehetetlen ezt a hihetetlen nyomást, ezt a hihetetlen tömeget, víztömeget egyébként kivédeni. Ezért 15 évvel ezelőtt megszületett a döntés, hogy nem a töltéseket magasítjuk, hanem úgynevezett szükségtározókat építünk, egészen pontosan 10-et építünk itt a Tisza mellett, most már 7 megépült, másik 3-at még meg kell építeni, iszonyú költség, nagyon sokba kerül, de ennek következtében, hogyha mind a 10 megépült, és kiengedjük ide a vizet ezekbe a szükségtározókba, akkor egy méterrel tudjuk csökkenteni a Tiszának a vízszintjét. Tehát nem a töltést magasítottuk, hanem megteremtettük a feltételeit annak, hogy a víz szétterüljön a szükségtározókban. De a vízkormányzásnak a kérdése azért továbbra is. Na most egy kérdést föltehettem volna egyébként, de most nem gomnyomással, hanem csak így egy számot, hogy az előbb megkérdeztem, hogy mennyi a édes és a sósvíz arány, most megkérdezem. Becslés, tehát nem hiba, tehát semmiféle probléma, én sem tudtam egyébként fejből, nekem is utána kellett nézni. De mégis mondjanak egy számot, hogy körülbelül, most már látják itt nagyjából ezt a térképet, hogy hány kilométer lehet a gátaknak a hossza. Tehát hány kilométer töltést építettünk és tartunk karba folyamatosan Magyarországon. Mondjanak egy számot, hány kilométer lehet ez. Nem osztályozok, tehát nyugodtan lehet kurjantani hangosan egy számot. Na, akkor játszunk egy kicsit. Ki az, aki úgy gondolja, hogy százas nagyságrend? Tegye fel a kezét. Ki az, aki azt gondolja, hogy ezres nagyságrend, tehát ezer kilométerek? Ki az, aki azt gondolja, hogy több ezer kilométer? Biztos volt, aki mind a háromnál föltette a kezét, de nem baj. Ez a biztonsági játék. Oké? Okay. 4240 kilométer. 4240 kilométer, ebben minden benne van, Duna, Tisza és az összes mellékfolyók természetesen. Csak hogy érzékeljék ezt, gondolom a fiatalok közül még viszonylag kevesen repültek Madridba. De majd előbb-utóbb lehet, hogy ez bekövetkezik. Tehát Budapest-Madrid és légvonal, tehát nem szárazföldi úton, Budapest-Madrid távolságának ez az ötszöröse. És ezt minden évben karban kell tartani, minden évben ellenőrizni kell, minden évben javítani kell. A gátörőknek végig kell menni, és hogyha árvíz van, és az árvíz kárt okozott benne, kárt tett benne, akkor utána megint csak helyre kell állítani az árvízi károkat. Óriási felelősség, óriási feladat, és nem kevés pénz az adófizetők pénztárcájából. Sok víz, kevés víz és szennyezett víz. Most nézzük meg akkor a kevés vizet. Ugyancsak Duna. Akár néhány hónap eltéréssel tudnám mutatni az egyik képet a másik után. Tehát miközben lehet, hogy egy óriási, hatalmas árhullám jön le május végén, a közben lehet, hogy augusztus végén pedig már kibukkan az úgynevezett éjségszikla a Dunából. Ez az idén már egyébként megtörtént. De azért hívják inségsziklának, vagy éjségsziklának, inség-éjségszikla, azért hívják, mert amikor ilyen alacsony a Duna vízállása, az általában rendkívül rossz termést eredményez. Nem azért, mert alacsony a Duna vízállása, hanem az azt jelenti, az alacsony vízállás, hogy nagyon kevés eső esett, ennek következtében a mezőgazdaság komoly asszállyal küzd. Idén ez a helyzet van. Az inségszikla már nem egyszer, nem kétszer az idén előbukkant, pedig még nem vagyunk, csak június közepén. Tisza. Légi felvétel jól mutatja a homokpadokat, gázlók szinte, azt nem mondom, hogy szárazlábbal, de komoly úszótudomány nélkül át lehet jutni egyébként az egyik partról a másikra. Balaton. Nem nagyon láttam még én sem ilyen fotót, hogy olyan alacsony a vízállás, hogy az a homokpad, ami hát most pár centis víz még azért van felette, de nagyon jól látható, egyébként egy magasabb, mondjuk egy méterrel magasabb vízállásnál, ez nyilvánvalóan még egy légi fotó esetében sem látható. Ez egy érdekes kép mondjuk, de a következő az meg drámai. Ez meg a Velencei tó. A Velencei tó a legutolsó, tegnap előtti adat alapján a minden eddiginél legalacsonyabb vízszinthez képest is 5 centivel kevesebb a Velencei tó vízszintje, és még egyszer mondom, még csak a nyár elején vagyunk, tehát könnyen lehet, hogy a Velencei tó, ha nem lesz jelentősebb mennyiségű csapadék, az idén ki fog száradni. A nagyobb része legalábbis. A nagyobb részről el fog tűnni a víz. Volt már ilyen egyébként. Volt már ilyen a tó történetében. A Balaton esetében is előfordult, hát nem is a teljes kiszáradás, de arról írnak a 19. század közepén, hogy huszárok gyakorlatoztak a Balaton medrében, és a jó esély van arra, hogy ahogy ez történt nagyjából 10 évvel ezelőtt, hogyha akkor valaki, hát fiatalok nyilván nem emlékeznek erre, az idősebbek, a tanáraik talán igen, hogyha valaki akkor a Balatonon járt, a déli parton, akkor 300-400 métert kellett gyakorolni, bólogat valaki, tehát akkor járt arra felé, 300-400 métert kellett gyalogolni, mert egy homok, tehát ott, ahol víznek kellett volna lenni, csak homok volt. És mire elérte a vizet, bokáig érő vizet, addig kellett egy jó nagy kis kirándulást megtenni. Most jó eséllyel idén augusztusban ugyanez meg fog történni a Balatonnál, de a Verencei tóban még drámaibb a helyzet. És aztán itt a homokhátság, és a homokhátság ugye az a területe Magyarországnak, amit most már az ENSZ is fél sivatagos területnek minősített. A futóhomok, amiről egyébként azért már a 19. század elején is írnak, irodalmi művekben is van ennek lenyomata, tehát nem új jelenségről beszélünk, de a helyzet sokkal súlyosabb, mint 100 vagy 150 évvel ezelőtt. És itt az asszálytérkép, amire utaltam az elején, hogy ma, még amikor a tévének beszéltem, akkor mondtam, hogy majd egy asszálytérképet fogok mutatni. Ez május 31-i állapot. Május 31. A piros a legsúlyosabb. Pontosabban a sötét barna, de most olyan nincsen. Tehát jól látható, hogy nagyon súlyos asszály, nagyfokú és nagyon súlyos asszály az ország jelentős részén. Tulajdonképpen az Alpok alja, tehát az, ami, ahol nincs igazából asszály, a Dunántúl nagy részén már van, a Duna-Tisza közének nagy részén van, és május 31-i állapotról beszélünk, tehát nem augusztus. Tehát nagyon kellene az eső, nagyon-nagyon kellene az eső. Ugye azt szokták mondani, hogy ez nem úgy újdonság, hogy kevés eső esett az idén, tavaly előtt, meg azelőtt sem esett elegendő mennyiség. Azt szokták mondani, hogy nagyjából egy éves csapadék mennyiség hiányzik ma a talajból. Egy éves csapadék mennyiség. Majd erre visszatérek kicsit később, egy más kérdés formájában. Ugye utaltam a bevezetőben, ezt csak szeretném ismét elmondani, hogy új fogalmakkal kell megismerkedjük majd a szakembereknek, akik ezt a kérdést taglalják, és akik ezzel a kérdéssel és ezzel a szakmával foglalkoznak, mit jelent az időszakos víztest. Az azt jelenti, hogy hónapokra, fél évre akár hosszabb időszakra eltűnik a tavakból, patakokból, folyókból a víz. Mit jelent a téli aszálynak a fogalma, mit jelent a tavaszi aszálynak a fogalma, és az évi csapadék hiányt, az egyévi csapadék hiányt, az hogyan és milyen módon lehet pótolni. És akkor ehhez még három képet, csak inkább azért, hogy a lazításképpen, és megint egy kicsit a globális kép is bejöjjön, mondhatnám ezt is egy újabb zárójeles megjegyzés. Most kilépünk Magyarországról, tehát a klímaváltozás hatásainak, amit mondtam, hogy meglehetősen szélsőséges következményei vannak, három kép még, ami ezt illusztrálja, az egyik a jégtakaró olvadása, északi déli sarkon, a tengervízszint emelkedése, itt van egy kicsit mókás kép, a Maldív szigeteknek a kormánya néhány évvel ezelőtt tartott egy kormányülést. Nézzék meg, hogy hol. Ugye a Maldív szigeteket, hogyha folytatódik a tengervízszint emelkedése, el fogja önteni a víz. És a kormány leköltözött a víz alá, búvárruhába, ültek az asztal mellett, és ez a kép bejárta a világot természetesen. Ezzel azt szimbolizálták, azt üzenték, hogy gyerekek, ha nem vigyáztok, nem figyeltek ránk, nem segítetek nekünk, akkor tényleg néhány év múlva a kormányüléseket a víz alatt búvárruhában kell majd megtartanunk. És tényleg ma már elkezdődött néhány ilyen mélyen fekvő szigetről a lakosságnak a kiköltöztetése. Tehát ez nem science fiction, ez nem a jövő, ez a jelen. Az embereknek el kell hagyni a helyüket. Azok a beruházások, azok az infrastruktúrák, azok a lakóhelyek, amiket egyébként megépítettek hosszú-hosszú évek alatt, azok eltűnnek, víz alá kerülnek. A területek lakhatatlanná válnak. Tehát ez most humorosnak tűnik, de ez, az ott élők számára ez bizony kőkemény valóság. És a harmadik kép, ez pedig a gleccserek orvadása. Ez Európát is egyébként elég jelentősen érinti. Egészen pontosan Európa gleccsereinek a nagy része Ausztriában is, Németországban is, és még Svájcban is el fog tűnni. Ezt azért szoktam és azért szeretem, de ehhez megint csak jobb fényviszonyok kellenek, mert a következő kép az, ami igazából mutatja. Itt azt látják egyébként, hogy itt lenne, itt volt valamikor a jég. Tehát eddig jég volt. Ezt a völgyet jég borította. Ha most megnézik, itt tulajdonképpen már csak kőtörmeléket látnak. A jég visszahúzódott. De a következő ábra az még jobban mutatja egyébként a jég visszahúzódásának a mértékét. Az a baj, hogy ezt hátul szerintem nem látják. 1988, fölmegyünk egy ilyen kis felvonóval. Kilépünk a felvonóból. Megteszünk néhány lépést, és ott vagyunk a jég felszínén. 1988, ez nem volt nagyon régen. Megyünk előre az időbe. Két évvel később már 12 lépést kell megtennünk. 2000-ben, 12 évvel később már 118 lépést kell megtennünk, és eljutunk, ez 2015, tehát egy 10 évvel ezelőtti állapotot rögzít ez a kép, 400 lépés most már, 400 lépést kell megtenni, ami korábban csak 3 volt, most már 400 lépés, hogyha a jég felszínén akarunk egy kicsit sétálni. Elég drámai kép. Én ilyet láttam, Franciaországban voltunk egy ilyenen, meg is csináltam ezt, tehát végigmentem. Hihetetlen, tehát ahogy az ember érzi, hogy azért 400-450 lépcsőt lemenni, meg följönni, az már egy komoly fizikai aktivitást mutat. Tehát akkor az ember érzi, hogy megy föl, és folyamatosan látja a táblákat, hogy na, ebben az évben itt volt a jég. Megy följebb, itt volt a jég. Hopp, hopp. És lenéz, és hihetetlen mélységet lát maga alatt, ahol semmiféle jég nincsen, már legfeljebb egy kis csordogáló csurgalékvíz.
1: Kedves hallgatóink! Elhangzott műsorunkban megismételtük a június 25-i összeállításunkat, amelyben folytattuk az Edelényi Szent János Görögkatolikus Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Kollégium és Óvoda legutóbbi rendezvényéről készült összeállításunkat. Az eseményen Áder János, Magyarország korábbi köztársasági elnöke, a Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke tartott lebilincselő, interaktív előadást a Föld legkiszolgáltatottabb kincséről, a vízről. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra! Most elhangzott adásunkat holnap, azaz szombaton hajnalban 3 óra 5 perctől és délután 15 óra 5 perctől megismételjük.
2: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.

0: Az erdő fohásza.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tikovics Ernő. A most következő néhány percben az egri cserkészek nyári táborába látogatunk. A riporter Farkas Erzsébet.
2: Szoboszlai Szabolcsal, a 212-es számú Bornemis Szagergely cserkés csapat csapatparancsnokával beszélgetek. Az éves csapat táborban találkoztunk egymással, az erdő kellős közepén vagyunk. Légy olyan kedves, áruld el, hogy hol is ültünk le most egymással beszélgetni.
3: Egerbakta mellett a Rápca völgyben vertünk idén tábort.
2: Visszatérő vendégek vagytok itt? Az erdő gyakori vendégei vagytok ezen a helyszínen?
3: Konkrétan ezen a helyszínen a mi csapatunk először táborozik. Mi igyekszünk minden évben egy új táborhelyet találni magunknak, hogy ebben is legyen egy kis változatosság, de természetesen maga a helyszín az már több cserkésztábort is látott, olyannyira, hogy például a második cserkészkerületnek, ami Heves és Borsod megye együtt, az őrsvezetőképző tábora is ezen a helyszínen szokott megrendezésre kerülni.
2: Éves tábort említettem a beszélgetésünk elején. Mondjuk el azon kedves hallgatóink számára, akik a cserkészetben kevésbé jártasak, mit is jelent ez az éves tábor?
3: Hát ugye a csapattáborunk, a nyári csapattáborunk az az éves cserkészmunkának a megkoronázása, ha úgy tetszik. Ehhez híven van is úgymond egy picike előkövetelmény arra, hogy kik tudnak velünk a táborba jönni.
2: Mi az az előkövetelmény?
3: Az szokott lenni, hogy legalább egy fél éves cserkészmunka álljon a cserkész mögött, illetve hogy egy próbatábort sikeresen teljesítsen. Nyár elején szoktunk próbatábort tartani, az egy háromnapos kicsi tábor, tulajdonképpen a mintázása annak, hogy a csapattáborban hogyan rendezkedünk be, sátorban alvás, stb. Akinek ez teljesen új, annak legyen lehetősége megnézni, hogy milyen, illetve a csapaton belüli korosztályi váltásokat, próbázásokat, fogadalomtételeket is ebben a próbatáborban szoktuk megvalósítani.
2: Mindig van egy kerettörténet. Gondolom idén is így van ez, és miért szükséges ez a kerettörténet? Miben segíti ez a tábor mindennapjait, és mi az idei kerettörténet?
3: Az idei keretmesénk az a Karib-tenger kalózai történet köré fűződik fel. A lényege a keretmesének tulajdonképpen az, hogy az egész tábort felfűzze egy láncra, adjon neki egy ívet, és a legkisebbek számára adjon egy olyan támaszkodó pontot, hogy melyik nap az adott programot, adott játékot, mi miatt csináljuk egy egész táboron átívelő célt. Például a tegnapi napon elmentek a kisebbek egy túrára, ahonnan el kellett hozniuk egy ládikában David Jonesnak a szívét, és ez is egy túra cél volt tulajdonképpen, hogy nem csak poénból megyünk egy kört a szép tájon, ami önmagában is rengeteg pozitív hatással bír az emberre, hogyha túrázik, de a kis cserkészek számára egy plusz löketet tud adni az, hogyha valami elérendő céllal indulnak ennek neki.
2: Apropó, ha már kis cserkészek, akkor idén hány cserkész vesz részt ebben a táborban? Öreg és kis cserkész egyaránt.
3: Egészen pontos létszámot azért nehéz mondani, mert jelenleg ugye közel vagyunk Egerhez, ezért a csapatnak az idősebb tagjai közül vannak olyanok, akik néha be tudnak minket látogatni, aztán esetleg a munka visszaszólítja őket, és utána megint visszanéznek, de egy 40 fő körül vagyunk most, ebből mintegy 12 újoncunk van, és 11 cserkészkorosztályú táborlakunk, illetve a létszám többi részét a kószák, illetve vándorok teszik ki, valamint a vezetőség.
2: Hogyan kell elképzelnünk itt a mindennapokat? A történet, a keretmese, a kerettörténet minden nap újabb és újabb feladat elé állítja a táborban résztvevőket?
3: Így van, ugye van egy általános napi rendünk, ami az, hogy mikor kelünk fel, tornázunk egyet jó reggelében, hogy kicsit felpesdítsük a vérkeringésünket, felvonjuk a zászlót, reggelizünk, stb. És délelőtt és délután folyamán magát az adott nap programját, azt ez a keretmese, ez megtámogatja, a már említett módon célt ad neki. Ehhez híven vagy zászlófelvonásnál, vagy étkezésnél szokott lenni egy keretmese jelenet, amit a vezetők, illetve a vándorok, olykor a kószák segítségével tartunk meg. Igyekszünk minél több mindenkit belevonni, és akkor ez megadja azt, hogy éppen hol tart a táborral együtt a történet.
2: Mire tanítja meg a cserkészet a fiatalokat? Sokat beszélgetünk a cserkészetről a Szent István Rádió hullámhosszain, de akikben most keltjük fel riportunk apropóján az érdeklődést a cserkészet iránt. Miért jó cserkésznek lenni, és mire tanítjátok meg a fiatalokat?
3: Ha egyetlen szót kellene rá mondanom, akkor az talán az lenne, hogy talpra esettség, de ez egy eléggé felületes képet ad arról, hogy ténylegesen mi mit is igyekszünk csinálni. Az, hogy mi kijövünk az erdőbe, 10 napig itt táborozunk, meg megpróbálunk úgymond a jéghátán is félnomád körülmények között megélni, ez mindegy módszer. Nem ez a célunk, hogy megtanuljunk egy erdőben élni, hanem ez egy eszköz arra, hogy az ember kimozduljon a saját komfortzónájából, és olyan kihívások elé állítsa saját magát, amiben rengeteg olyan probléma megoldó képességet kell használni, ami a hétköznapokban is hasznos lehet. És mindeközben a programot pedig igyekszünk úgy kialakítani, hogy az emberi jellemnek mind az 5 fejlődési területén tudjon valamit adni az összes táborlakónak.
2: Mi ez az 5 jellem?
3: Igen, ugye a mi módszertanunk szerint a jellem az 5 területből áll, a szellemi, testi, lelki, érzelmi és társas. És igyekszünk a tábort úgy összeállítani, hogy mind az 5 területre megfelelő mennyiségű figyelem jusson.
2: Apropó, ha már lelki oldalt is említesz, mennyire képezi fontos részét a tábornak a mindennapi imádkozás?
3: Alapvetően az általános napi rendünknek a része, tehát ez a zászló felvonáskor, illetve levonáskor is reggeli és esti ima is közösen van, továbbá az étkezések előtt után szokott még lenni, illetve a tábornak a programjába bele van iktatva egy lelki nap, ami optimális esetben vasárnap, ami nem mindig szokott ugye sikerülni, hiszen a papoknak, lelkészeknek a vasárnap az a főműsoridő, úgyhogy általában úgy sikerül őket elhívni a táborba, hogy nem vasárnap érnek rá, úgyhogy ilyenkor úgymond a tábornak a napjai azok egy kicsit el vannak tolva, és akkor a tábori vasárnap az a mondjuk a civil szombat, vagy valami hasonló megoldással szoktunk élni.
2: Az idei táborban ki a lelki vezetőtök?
3: Az idei táborban Buda Péter atya fog hozzánk érkezni, már nagyon várjuk.
2: Melyik nap? Most pénteki napon beszélgetünk.
3: Most pénteki napon beszélgetünk, és ő holnap fog jönni hozzánk.
2: Elkezdődött a tábor ezen a héten, és folytatódik a jövő hét közepéig.
3: Így van, a jövő héten 19-én fogunk tábort bontani, és innen a táborból még át fogunk vonulni az Egri várba, hiszen 19-éről 20-ára szoktuk minden évben megrendezni a csapatunknak az évfordulóját, az úgymond csapatszülinapot, és ilyenkor meg szoktuk beszélni a várnak az igazgatóságával, hogy ott tudjuk az éjszakát tölteni bivakolva, és másnap reggel 20-án zárjuk le mind a csapatszülinapot, mind ezáltal a tábort, mivel most így jött ki a dátum, hogy egymásba nyílik a kettő.
2: Az erdőben vagyunk, hát most kellemes időjárás vesz minket körbe, ha fogalmazhatok így, az időjárási feltételek ideálisak, de nem mindig ilyen ideális a táborban. Az időjárás minden körülmények között itt meg kell tanulnotok a mindennapokban együtt élni az időjárás viszontagságaival. Erre is megtanítjátok a fiatalokat, jól gondolom én ezt?
3: Így van, hát egészen változatos időjárási körülmények között is sikerült már táborozva helytállnunk. Ugye a tavalyi táborban, az előtábor folyamán kaptunk egy jó nagy vihart. Az kicsit le is lassította az előtábori előkészületeknek a folyamát, de szerencsére átvészeltük. Jó nagy szél kerekedett, és a közösségi sátrat azt majdnem meg is emelte. Megfogtuk a 10 lábát, aztán kicsit szomorkodva, hogy ekkora nagy vihart kaptunk, elkezdtük újra az előkészületeket folytatni, majd a hírekből értesültünk róla, hogy volt olyan hely, ahol konkrétan fákat csavart ki, épületeket tett odébb, és akkor kicsit megtöröltük a homlokunkat, hogy hú, hát akkor mi még keveset kaptunk belőle, ha úgy tetszik. De az idei évben úgy néz ki, hogy hát ahogy az egész nyár, úgy ez a tábori 10 nap is száraz lesz, ami nekünk olyan szempontból jó, hogy kevésbé kell az eső ellen mindent ponyva alá pakolni, de minden más szempontból meg nem jó, hogy nincsen csapadék, úgyhogy ennek nem szeretnénk örülni, de hát most ilyet kaptunk.
2: Fel vannak állítva a sátrak, és azt említetted, hogy félnomád körülmények. Nos, mindenkinek megvan a feladata, legalábbis az öreg cserkészek közül? Mit étkeztek, hogyan biztosítjátok ezeket a lehetőségeket a kis cserkészek számára?
3: Vannak egészen konkrét feladatkörök, mint például a GH-nak a vezetése. Ugye ők intézik a beszerzést, illetve magának az élelemnek az elkészítését, viszont ez nem csak a felnőtt cserkészekre terjed ki, hanem az őrsöknek is van szolgálat minden napra kiosztva, ez minden reggel kihirdetésre kerül, hogy aznap melyik őrs melyik szolgálatot végzi, és akkor van olyan őrs, amelyik a konyhán segít be ugye a GH-soknak, van olyan őrs, amelyik a vízhordásban tevékenykedik, van amelyik a takarításban, sőt még olyan is van, akinek az a feladata, hogy minden napnak a legviccesebb pillanataiból valamilyen kis emlékezetes képet készítsen el, és aztán másnap bemutassa a többi táborlakónak.
2: Itt, ahogy említettük, a jövő hét közepéig tartózkodtok. Mi a legközelebbi program a Bornemisza Gergely cserkész csapat életében, amit megemlíthetünk?
3: Most a tábor lezárásával véget ér a mögöttünk álló cserkész év. Utána szeptemberig tulajdonképpen a vezetőségnek van feladata. Közös nagy csapatprogram az legközelebb szeptemberben vagy októberben lesz. Ugye a csapat naptárát azt eleve szeptember elején szoktuk összerakni. Amikor a vezetőség összeül, addigra a kerületi vezetés meg az országos vezetés is a nálunk nagyobb méretű programoknak az időpontját ki szokta tűzni, és akkor ahhoz tudunk igazodni, hogy mi a saját programjainkat mikorra szervezzük. Még nyár végén most lesz a vezetőségnek egy olyan feladata, hogy összeüljön csapatparancsnokot választani, mivel nekem most fog lejárni az eddigi megbizatásom.
2: Itt álljunk meg egy szóra, és mondjuk el, hogy megvan már, hogy ki a személy, aki vált téged a csapatparancsnoki tisztségben?
3: Van a csapatban egy vezetőtársam, akivel erről már eléggé sokat beszélgettünk, és úgy néz ki, hogy ő lelkesen átveszi a stafétát, úgyhogy ha a csapat többi tagja is így látja jól a szavazáskor, akkor ő fogja továbbvinni a csapatnak a vezetését.
2: Egyfajta összegzésre is kérlek, ha már így a csapatparancsnoki tisztségtől elköszönsz. Mit jelent számodra a cserkészet, és hogyan tekintesz vissza az elmúlt évekre?
3: Hát számomra a cserkész mozgalom az mindenképpen egy olyan kaliberű aktivizmust jelent, amiben a egészen pici korom óta folyamatosan mostanáig, és bízom benne, hogy ezen túl is érezhetem azt, hogy valami nagyobbnak vagyok a része, és tehetek egy jobb világért. Hát a csapatparancsnokságomnak az összegzése képpen pedig úgy látom, hogy nagyon sok minden van, amit sikerült megvalósítani abból, amit szerettem volna, nagyon sok minden van, amit nem sikerült megvalósítani abból, amit szerettem volna, de hát szerintem ez a maga módján így van rendjén. Ugye ember tervez, Isten végez. Mindemellett én azt látom, hogy a nálam fiatalabb vezetőkben is megvan az a lelkesedés és az a lendület, ami ahhoz kell, hogy ez a csapat tovább tudjon működni, és természetesen én sem fogok varázsütésszerűen eltűnni, csupán más feladataim lesznek.
2: Köszönöm szépen a beszélgetést Szoboszlai Szabolcsnak, a 212-es számú Bornemisza Gergely cserkész csapat parancsnokának, és akkor a további életedhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
3: Köszönöm szépen.

0: Most irodalmi részlet következik. A felolvasó Rácz János színművész.
1: Tóth János Zoltán, erre mit lépsz, kis haver? Egy akvarista emlékére.

Péntek délután vadlesre mentem. Pontosan emlékszem a napra, mert a matek tanár egész délelőtt az idegeimen táncolt, én meg az övén. Majd erről bővebben beszámolok. Az öreg nem volt elragadtatva a maga viseletemtől. Mondtam is neki, hogy nem lehet mindenki olyan jó fiú, mint ő. Az éjjeli vadlesre járás egyébként nem volt különleges dolog az életemben. Évente egy-két alkalommal mindig bevállaltam, főleg akkor, ha nagyon tele volt a hócipőm mindennel és mindenkivel. Aznap jókorán kiértem. A késő délutáni napsugarai sejtelmesen szűrődtek át az öreg fenyőfák ágai közt. A távolból valami szokatlan, ismeretlen mocorgás félét hallottam, de mivel nem vagyok ijedős, nem tulajdonítottam különösebb jelentőséget neki. Fiatal volt még az idő. Éjjeli vadlesre mindig korán, még világosban kell érkezni. Ez olyan aranyszabály, amit nem érdemes megszegni. Egyesek hónapokig jártak lesre eredmény nélkül, mert minden vad messziről elkerülte őket, én viszont szinte mindig láttam valamit. Mások fotót készítettek a vadakról, nekem tökéletesen elég volt, ha megfigyelhettem őket. Én csak az agyamban rögzítettem a képeket. Az erdei zajok okozója sok minden lehet. Fekete rigó, cickány, nyúl, őz, kóborkutya, vaddisznó, egy illegalitásban élő kegyetlen pszichopata, ez utóbbit kívántam a legkevésbé. A mocorgás, csörgés, zörgés csak nem akart abba maradni, ezért kénytelen voltam utána járni a dolognak. Beszüntettem az arcom naposztatását, és éber üzembódba kapcsoltam. Kinyitottam a szemem, de továbbra is teljesen mozdulatlan maradtam. A szüleim nem örültek neki, hogy éjjel-nappal az erdőt járom. Szerintük egy olyan korú gyereknek, mint én voltam akkor, éjszaka otthon van a helye. Maradjunk annyiban, hogy a magányos éjjeli vadles tényleg nem hétköznapi elfoglaltság egy tizenvalahány éves gyerek számára. Ezt Laci bácsi is így gondolta, de szüleimmel ellentétben ő nem akart minden áron eltiltani. Inkább megtanított rá, hogyan ismerhetem fel a különféle vadcsapákat, váltókat, hogyan tudom legegyszerűbben megállapítani az éppen aktuális széljárást, hogyan kell mindig a megfelelő irányból közelíteni az állatokhoz, hogy ne áruljon el a saját szagom. És megtanított arra is, hogyan kell megvédeni magam, mert az erdőben nem a vadállatoktól kell félni igazán. A rossz embereket kerüld. Szaladj, kisfiam, szaladj, mondogatta. Szerettem magasból, magas lesre kapaszkodva bámulni az erdőt, mint ő, de legjobban a talajszinten történő megfigyeléseket kedveltem. Még ma is, meglett férfiként, ha erdőben járok, azonnal kiválasztok magamnak egy vastagabb törzsű fát, vagy egy terjedelmesebb bokrot az óhajtott vad útvonala váltója mellett, leülök, és várom a jó szerencsét. Az állatok szinte percre pontos napi rend szerint élnek. Ha nem zavarja meg őket valami, szinte

végletekig hűségesek a megszokott útvonalaikhoz. A laikus szemlélő persze azt hiszi, hogy csak hozzám hűségesek, vagyis hogy piszok nagy mázlim volt már megint. A fura hangok nemhogy szűnni nem akartak, hanem egyenesen felerősödtek. Eljött az idő a cselekvésre. Közvetlenül az erdő szélén választottam magamnak leshelyet, de még bőven a fák között, hogy a fenyőerdő jótékony félhomáját és hűvösét kielvezhessem. Tűleveleken nesztelen a járás, ha kell, kúszva is simán meg tudok tenni, vagy 200 métert. A kúszás mellett döntöttem. Aki még nem kúszott fától fáig egy fenyőerdőben, az el sem tudja képzelni, hogy a gyakorlatban ez mit jelent. Egy idegen légiósnak, gondolom, semmit. Nem panaszkodni akarok, de mire a bozót közelébe értem, úgy telement ingem gatyám szúros tűlevelekkel, hogy még a sündisznók is megirigyeltek volna, ha történetesen szemtanúi az esetnek. Félúton már csak azt tartotta bennem a lelket, hogy hát ha látok egy kondányi vaddisznót, amint békésen turkálnak a puha erdei talajban. Kivéve az anyakocát, aki éberen örködik népes családja felett, és szó szerint leesett állal, és már-már ember ilyen bárgyú arc kifejezéssel gyökerezik földbe előttem a meglepetéstől, hogy ez meg hogy lehet. Hogy csak úgy megjelenek. Aztán visít egy nagyot, ívben meghajló testtel csinál egy hátra arcot, és földindulás, égszakadás, már robog is az egész konda, mint annó Kártágónál a harci elefántok. De szép is lenne. Ez volt a kedvezőbb forgatókönyv, mert ilyenkor azért fordítva is elsülhetnek a dolgok. Ha még túl kicsik a malacai, akkor én futok majd, hegynek fölfelé, mint valami legújabbkori Hannibál, de hát nem kell mindjárt az ördögöt a falra festeni. Körülbelül 20 lépésnyire közelítettem meg a kérdéses helyet. Egy vadász ücsörgött a bozótban a háromlábú székén, és akkora zajt csapott, hogy biztos voltam benne, a vadak aznap éjjel bemennek inkább a faluba, ha egy kis csöndre és nyugalomra vágynak. Túró Rudi tevett. Komótosan letépte a rudacskáról a papírt, összegyűrte, zsebre tette. Na, ez tetszett. Legalább nem szemetel. Aztán egy sportszelet következett, hasonló hangorkán közepette, majd jött néhány balatonszelet. Te jó ég! Ez egész éjjel zabálni fog. Nagy üveg Coca-Cola-s palackot vett elő, sziszegve, fröcsögtetve levette a kupakot. Ivott, nyelt, befögött. Komolyan mondom, biztos, hogy lehallatszott egész a faluig. Úgy voltam vele, talán az lesz a legjobb, ha hazamegyek. Vagy várjunk csak! Ha most hirtelen felállnék, és jó hangosan ráköszönnék, az minimum egy alsó nadrág csere lenne a részéről. Akkor lehet, hogy ő menne haza. De az is lehet, hogy szimplán szívrohamot kapna az ijegységtől, az meg nem hiányzik senkinek. Szépen visszamentem a leshelyemre, most már nem kúszva, hanem felegyenesedve, mert ez a vadászok gyöngye azt se vette volna észre, ha netán biciklivel megyek. Elkeseredtem. A ma esti programomnak lőttek. Nyugodtan elővehetnék akár egy kis rádiót is, vagy inkább egy tévét. Legalább megnézném a Fradi Diós Győrt a vitraival. Az vele ellentétben egy halkszavú csöndes gyerek. Finoman köhintettem néhányat, hogy meg ne ijesszem szegényt. Nézegettem jobbra, balra, hogy gyanútlan túrázónak tűnjek, aki épp csak a naplementében gyönyörködik a kiesvadonban. Megrecsent egy ág. A szemem sarkából figyeltem, amint a stüsszi vadász megkezdi becserkészésemet. Lopakodott, mint egy túlfejlett medvebocs, közben minden létező korhat gajra rálépett, recsegés, ropogás, ami egy fenyőerdőben azért nem kis teljesítmény. Jó estét kívánok! Köszönt rám jó hangosan, és pajkos mosolyjal várta a hatást. Biztosan azt gondolta, hogy most aztán jól berezeltem, hogy így a semmiből előtűnt hirtelen, de mivel minden ijegység nélkül visszaköszöntem, és bátorítólag visszamosolyogtam rá, azon nyomban élénk csevegésbe kezdett. Hely, fiatalember!

Pepper. Egyből kiszúrtam ám magát. Olyan fülem van, mint a rókának. Ami igaz, az igaz. Tényleg elég vörös volt a feje meg a füle, de én valahogy a siket fajdra asszociáltam. Ha rókát akar, hát legyen. Nem fogok vitatkozni vele. Megtudtam tőle, hogy nincs már egy fia vagy sem ebben a nyomorult erdőben, meg hogy elég gyakran szokott ott üldögélni, de hát semmi értelme. Gyermekorvos volt Ernő bácsi, így hívták újdonsült ismerősömet, és volt egy hasonló korú unokája, mint én, de azt ki se lehetne zavarni az erdőbe. Ami őt magát illeti, ha egy lövés nélkül megy haza, neki már az is megérte, mert hát a legfontosabb a jó levegő és az egészséges életmód. Nocsak, nocsak. És az a sok édesség, az smafu? Mintha olvasott volna a gondolataimban, mert megkérdezte. Fiatalember, szereti az édességet? Márhogy ne szeretném. A sportszelet meg a Balatonszelet a kedvencem. Na meg persze a túró, Rudi. Próbáltam megtréfálni. Édesség nélkül manapság el sem indulok otthonról. A vércukor szintem miatt. Néha alacsony egy kicsit. Na hát, micsoda véletlen! Örvendezett. Ő is pont ezeket az édességeket kedveli, és momentán van is a zsebében néhány darab. Lehet abban valami sorsszerű, hogy ma itt mi találkoztunk, úgyhogy meg is kínál mindegyikből. Ernő bácsiról még annyit, hogy láttam már elhízott embereket, akik kövér létükre szálfa termetűek voltak, mintha a természet a magassággal akarta volna kompenzálnia a terebélyességet, viszont újonnan szerzett ismerősöm nem tartozott közéjük. Ő kövér volt és alacsony, mégpedig abból a fajtából, amelyiket könnyebb volt átugorni, mint megkerülni. Tipikus példája a Nesze Sánta itt egy púp szomorú esetének. Miközben beszélgettünk, egy fekete gólya húzott el közvetlen mellettünk, ritka madár. A fészke ott volt egészen közel a fenyvessel átellenben lévő gyertyános tölgyesben. Ernő bácsi persze mit sem látott belőle. Imént elhagyott leshelye mellett, a szedrestől pár száz méterre, három őzike kandikált ki a sűrűből, mintha csak azt tudakolták volna, hogy akkor most szabad-e kiballagni, legelni a tisztásra, vagy nem. Óvatosan megindultak, és nagy bátran átlépegettek előttem, de ezt már én sem hagytam szó nélkül. A vadászok gyöngyét csöndre intettem, és megkértem, hogy forduljon hátra, ha ebben a nyomorult erdőben, ahol nincs egy fia vagy sem, látni akar három szelíd őzikét, akik halknak egyáltalán nem nevezhető társalgásunk ellenére bátran kijöttek legelészni a tisztásra. A doki nem kapkodott a puskája után, nagyra értékeltem, hanem csillogó szemekkel mosolyogva nézte őket, amint óvatosan legelészve eltűnnek a túloldalon. Búcsúzóul aztán megbeszéltük, hogy egyszer majd felhívom telefonon, és ugyanitt találkozunk. Elhozom magammal Laci bácsit, és felhajtunk neki néhány vaddisznót. Durranthat is közülük egyet-kettőt, ha van rá engedélye. Azt mondta, hogy ő nem szokott előre inni a medvebőrére. Nekem meg az jutott eszembe, hogy adhatott volna egy kis kólát is. De hát, ne legyünk telhetetlenek. Nem maradtam kint éjszakára, mert úgy ítéltem meg a helyzetet, hogy nem sok értelme lenne. Vadakat így is láttam, megismerkedtem a dokival, szóval minden egészen jól alakult. A suliban nagyon összejöttek a dolgok, úgyhogy hazamentem inkább, és elővettem néhány tankönyvet.

0: Tóth János Zoltán Erre mit lépsz kis haver című könyvének 7. részét hallották, előtte pedig az Egri cserkészek nyári táborába látogattunk Farkas Erzsébet segítségével. Az erdőfohászra már a véget ért. Búcsúzom munkatársai, a felolvasó Rácz János, a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikus Birincsik Márton nevében is Tikovics Ernőt hallották. Mindannyiuknak további szép napot és jó rádiózást kívánok!
1: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
2: 11 óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Szent István olyan ember volt, aki előre tudott tekinteni. Nem csak azt látta, ami körülötte van, hanem azt is kereste, merre vezet az út tovább. Mondta Törő András, a Pápai Magyar Intézet rektora, a Szent István ház kápolnájában bemutatott ünnepi szentmisén Rómában. Törő András homíliájában kiemelte, István király nem csak történelmi és politikai okokból döntött a kereszténység mellett. Nem egyszerűen védelmet, nem csupán egy új rendet látott, hanem valami sokkal többet, az élet forrását, hangoztatta a rektor, az olaszországi magyar főlelkész. Megjegyezte, szép arra gondolnunk ma itt Rómában, a Szent István házban, hogy István király már 1000 évvel ezelőtt Rómára tekintett. Tudta, hogy népünknek szüksége van arra, hogy kapcsolatban maradjon Péterrel, Rómával, az egyetemes egyházzal. Az augusztus 20-ai ünnepi szentmisét szokás szerint a római Szent István ház kápolnájában mutatták be, amelyet 1967. augusztus 20-án szenteltek fel. István király az örökké valóság felé nyitott távlatban látta népe helyét, mondta Mohos Gábor Esztergom budapesti segédpüspök Budapesten a Szent István napon tartott ünnepi szentmisén, hangsúlyozva, hogy a magyar nép 1000 év alatt sem veszítette el a hitét. Mohos Gábor, a Szent István bazilika plébánosa, a bazilika előtti téren arról beszélt, az Istenben hívő ember élete nem lehet céltalan, mert hiszi, hogy Isten nem átmeneti időre alkotta, hanem halhatatlan lelket kapott. István király ebben a nagy, az örökké valóság felé nyitott távlatban látta saját maga és népe helyét, szerepét. A pápától kért korona azt is kifejezte, hogy nem e világi biztonságra építi népe sorsát, hanem szilárd alapra, kősziklára, Jézus Krisztusra és az ő tanítására, mondta. A szentmisén koncelebrált Erdő Péter bíboros, Esztergom budapesti érsek és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia több tagja. A szertartáson jelen volt Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök, Posthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke, Varga Zsé András a kúria elnöke, Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter, Áder János volt köztársasági elnök és Semjén Zsolt korábbi miniszterelnök helyettes. A szertartás a Szent Jobb körmenettel zárult. Az államalapítás ünnepén arra a felismerésre emlékezünk, hogy egy ország jövőjét nem csak vezetők, hanem erős, tartós intézmények teremtik meg, mondta csütörtök esti ünnepi beszédében a köztársasági elnök. A közmédiáról hangsúlyosan szólva Baka András megjegyezte. Ma nekünk is ilyen intézményeket kell építenünk, olyanokat, amelyek nem a mindenkori hatalmat, hanem a polgárokat szolgálják. Az M1-en a tűzijáték előtt sugárzott beszédében az államfő kiemelte, hogy egy állam minőségét végső soron az mutatja meg, hogyan működnek azok az intézmények, amelyekkel polgárai nap mint nap találkoznak, hozzátette. Ilyen intézmény a közmédia is, ezért különös súlya van annak, hogy éppen csütörtökön indult el megújult formában a teljes hírszolgáltatás. A kormányzás első 100 napján nem vallottunk szégyent, mondta Magyar Péter miniszterelnök a Tisza-szigetek Margit-szigeti találkozóján, ahol köszönetet mondott mindenkinek a nehéz helyzetekben való összefogásért, a vízügyi dolgozóknak a Duna-Paksi szakaszán végzett építkezésért, és ismertette a Tisza-szigetek jövőjét érintő terveket. 100 napja működik a Tisza kormány. Büszke vagyok a kormánytagokra, a frakcióra, az egész közösségünkre, hogy ennyi mindent elértünk, fogalmazott a kormányfő, a Tisza párt elnöke a rendezvényen, amelyet a sajtó a közösségi oldalán követhetett. Hozzátette, 1000 milliárd forinttal csökkentették 3 hónap alatt, megszorítások nélkül a költségvetési hiányt.

0: erősödik. Zivatarok környezetében viharos, néhol akár erősen viharos szélrohamok is előfordulhatnak. A hőmérséklet 32 és 39 fok között várható, de az északnyugati határ mentén pár fokkal alacsonyabb értékek is lehetnek. Késő estére többnyire 21 és 30 fok közé esik vissza a hőmérséklet. Híreket hallottak.
1: Reklám.
2: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
1: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenkiréka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak. Könyvtári barangolás.
4: Kedves hallgatóink! Buck Fraser Múlnak az évek című írása talán nem annyira hangzik ma már minden mondatában politikailag korrektnek, de 100 év múltán természetes, hogy másképp látunk dolgokat és viszonyulunk történésekhez. Ha nem így lenne, akkor kellene megjegyni. Ami a szerzőt, pontosabban a szerzőket illeti, mert a Buck Fraser név bizony egy összetétel és két embert akar, Frank Buck amerikai vadászét és Ferrin Fraser riporter szerkesztőjét, aki a vadásznak segített olvasmányos kerek történetekké alakítani a vadászkalandokat. Öt könyvön dolgoztak együtt. A Múlnak az évek című írást Tóth Levente előadásában hallják. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
5: Buck Fraser, Múlnak az évek. A távol-kelet levegőjét mindig valami izgalmasság fűti. Az ember sohasem tudhatja, mire ébred, és ha vársz valamit, könnyen lehet, hogy egészen mást kapsz helyette. Álmomban sem reméltem, hogy pár ducot fáról fogok lelőni, vagy hogy két értékes pár duc kölyköt a legvalószínűtlebb helyen lévő odúban lelek. De a legkevésbé azt a látványt vártam, amely akkor tárult szemem elé, mikor Bill Manleyvel a Sulu tengeren hajóztunk át. Ezt a csodaváró izgalmat a távol-keleten mindenütt érzi az ember. Ott lüktet a nagyvárosok zajában, Kalkuttában, Bombayben, Szingapurban és Hongkongban. Még fokozottabban érezhető Nepál, Burma és a Malái félsziget dzsungeleiben. Az igazi felfokozott várakozást, azt az érzést, hogy állandóan éppen történni készül valami, véleményem szerint azokon a drágakőszerű szigeteken ismeri meg az ember, amelyek a Sulu-tengert, ezt a gyönyörűséges, tükörsima óceánt ékesítik Borneótól északra és Mindanaótól nyugatra a Fülöp-szigetek körül. Nem is történik ezeken a meseszerű vizeken olyan sok különös dolog, mint amennyinek az ember érzése szerint történnie kellene. Titokzatos a kék tenger mélysége, és titokzatos a szigetek partvidékének dzsungel árnya. Arra felé hajózván óhatatlanul eszünkbe jut, hogy a világnak ez a része volt a maláj tengeri kalózok erődje, azoké a vad harcosoké, akik élesre fent tőrrel foguk között ugrottak a kereskedelmi hajók és vitorlások fedélzetére, hogy elfoglalják a hajót. Az ember szinte várja, hogy a legközelebbi földnyelv mögül egy maláji prau kifeszített négyszögletes vitorlája bukkan fel. A hajó orránál barna bőrű óriás és a vakító tengeri napfényben kardok villannak meg. Persze nem bukkan fel semmi. Ezek a dolgok elmúltak, amikor Sulu szultánja parancsoló kereskedelmi érdekekből és

0: különböző európai tengerészeti erők nyomása alatt elhatározta, hogy az ő szigetei nem megfelelő rejtekhelyek malái és borneói kalózok számára. De ha elnézzük azokat a dús és vad vidékeket, önkéntelenül eltűnődünk, vajon mi történik ma is a dzsungel ismeretlen peremén, amely a tenger tükréig húzódik? Néhány év előtt Jolóban voltam a Sulu szigetek fővárosában. Egy rakomány ritka madárral utaztam Zamboangából Szingapurba. Alit Borneo északi partján hagytam egy másik rakománnyal. Sandakanban szándékoztam őt felszedni és az egész társasággal tovább utazni szingapúri főtáboromba. Előre örültem az útnak. A világ egyik legszebb tengeri útja ez, és miután a legtöbb kis hajó kapitányát ismertem, aki a Sulu tengeren át a borneói part mentén szingapúri közlekedik, tudtam, hogy kellemes utam lesz. Csak ugyan alig léptem a hajóra, amely nem volt nagyobb egy jókora magánjaknál, a kapitány bömbölt felém a hajóidról. Gyere fel, igyunk egy ginslinget! Felkapaszkodtam a létrán, és megráztam az öreg fickó kezét. Bill Manley-nek hívták, és már sok utat tettünk együtt. Fehér haja és viharedzett arca ellenére fiatalosan csillogott a szeme, mely bölcsességet és akkora szívet árult el, mint amekkora hajójának a gépe volt. Merre igyekszel, Frank? Elmondtam, hogy Sandakanba utazom, felszedem Alit és állataimat, és hogy aztán az ő hajójával egyenesen Szingapúrba megyek. Akkor alaposan kipihenheted magad, mondta. 10 kikötőben vesztegelünk Jolo és Szingapúr között. Lesz jó néhány kártyacsata, na meg néhány ginsling is. Lett is. Jól megérdemelt pihenésre is jutott némi idő. Azokon a kis hajókon kénytelen pihenni az ember, mert vagy pihen, vagy kártyázik és iszik a kapitánnyal, márpedig a kapitányok is belefáradnak időnként a kártyába. Kényelmes fekvőszéken aludtam a szabad fedélzeten, felettem a déli égból csillagai és a hajó oldalát halk csobbanásokkal mosta a Sulu tenger. Napközben ugyancsak a fekvőszékben hever az ember a vászon tető alatt. Nézi a szigetek némán tovasikló mély zöld partjait, és eltűnődik a rejtelmeken, amelyek a dzsungel határán túl bújnak meg. A világ legszebb útja ez, és turisták soha vagy csak nagy ritkán látják. Ennek a tengernek tiszta a vize, akár a kristály. Ha a fedélzetről lenéz az ember, meseszerű kirakatba néz. A kék öblök legmélyebb mélyére látni, piros, kék, zöld korallok és mindenféle különös alakulatok, amilyeneket csak a természet formál. Ezernyi színes hal úszik el lustán a hajó oldala mellett, görbe árnyékot vetve a bűbályos tengerfenékre. A hajó korlátjára dőlve oly szép szigeteket lát az ember, hogy a lélegzete is eláll. Fehér homokpartok, melyeket a tenger tajtékja most, majd sűrű és dús dzsungel növényzet, bambuszok, pálmák, kókuszdiófák, meg a platánok, milliónyi bíbor virággal teli, hogy szinte lángba borítják a partot. Csinos látvány, ugye, Buck? Állt meg egy napon fekvő székem mellett a kapitány. Oly csinos, mondtam, hogy magam sem értem, miért nem hagyjuk mi ketten abba egyrészt a vízi fuvarozást, másrészt a vadállatfogást, és miért nem telepszünk le hátralévő napjainkra egy ilyen szigeten? Manley elvigyorodott. Azért nem, mert nincs elég merszünk hozzá, mondta. Alapos bátorság kell ahhoz, hogy az ember itt letelepedjék, és búcsút mondjon a világnak. Tudom, sosem sikerül. Legalábbis ritkán. Elég esetet láttam, kicsi más ez, mint a városokban. Itt valami száraz rothatási folyamat kezdődik, ami kiperzseli az emberek jellemét. Egy idő múlva olyan magánosnak érzik magukat, hogy vagy megőrülnek, vagy benszülöttek kiválnak. Benszülötté válni nem is olyan rossz, felelte Manley. Tudok annál egy sereg rosszabb dolgot is. Például a Broadway-t szombat este. Nevettünk. De tréfán kívül mondtam, igazán azt hiszem, hogy sosem sikerül. Kiplingnek is van egy sora Arról a kettőről, mely sose találkozhatik. Nagy szó az, soha, mondta Manley. A hajó lassan siklott tova, meg megállt kis ismeretlen kikötőkben. Rozog a hajóállomások, egy maréknyi nippazsindejes ház, meg egy nagyobb maréknyi részbőrűben szülött, csacsogva és nevetgélve a parton, nagy barna szemekkel figyelve a hajót. Végül Cagayan Sulu-hoz értünk, kis szigethez a borneói part közelében, a sok szál sziget legdélibb szigetéhez a Fülöp-sziget csoportban. Olyannak látszott, mint a többi sziget. Sűrű pálmaerdő, száradó kopra illata és vakító napfény szikrázása a kis zsindelyes házakon, meg a részbőrűben szülöttek hátán. A hajó korlátjára könyökölve álltam egy ideig, és lenéztem a rothadó deszkájú hajóállomáson lustán nyüzsgő emberekre. Egyszer két embert pillantok meg, amint a hajóra vezető palló felé közelednek. Magas férfi az egyikének, sovány arcát sok évi trópusi napfény barnította. Kezében gyékény útitáska, és első pillantásra látszott rajta, hogy amerikai. Azzal a táskával jellegzetes New Englandi Yankee lehetett volna, aki a Massachusetts Manchester vasútállomásán vár, nem pedig egy kis parti gőzös kikötőjénél a távoli, napperzselte Cagayan Sulu-ban. De érdeklődésemet főként a vele lévő nő keltette fel. A férfi erős kézzel és mégis gyöngéden a könyökénél fogta, és láttam, hogy lépésről lépésre vezeti. Benszülött nő volt, a bőre barna, akár a sáros mocsárító. 40 éves lehetett, vagy 60. Benszülött asszonyok korát nehéz kitalálni, de kétségtelenül elhízott, csúnya és közönséges volt, undorítóbb banyát ritkán láttam. Azonban erősnek is látszott, és nem tudtam elképzelni, hogy az a férfi miért irányítja olyan gondosan minden lépését. Hirtelen megláttam a szemét. Tágra nyílt, merev, üres pillantása volt, az az asszony vak volt. Kihajoltam a korláton, hogy lássam őket a hátsó fedélzeten. A férfi egy székhez vezette az asszonyt, és fogta a széket, amíg a nő leült. Aztán elővett egy nagy pálmalevelet, mely az utitáska oldalához volt szíjazva, és gyengéden legyezni kezdte az asszonyt. Tapsolt, s mikor a boly megjelent, egy pohár vizet kért a hölgy számára. Mellé némán mellém könyökölt a korlátra. Min gondolkozol, Buck? Elképett arccal néztem rá. Oda néz, kapitány, az az ember amerikai, méghozzá rendes embernek látszik, és azzal az öreg vak banyával van. Mellé halkan elnevette magát. Sokszor tűnődtem már, Buck, hogy mennyit is tudsz te tulajdonképpen a keletről? Annyit, mint a legtöbb ember. Emlékszel, hogy a múltkor azt mondtam, hogy soha az nagy szó. Na, elmondok neked egy kis történetet, Frank. George Baker nevű emberről szól, aki Connecticutban az Egyesült Államokban született. Baker fiatal korában az Egyesült Államok hadseregében szolgált, ott volt Mindanaónál, végigharcolt a spanyol-amerikai háborút és a Fülöp-szigetek körüli csetepatékat. Azok a morók nyilván nem lelkesedtek a gondolatért, hogy az amerikaiak vegyék át őket, mint ahogy a spanyol uralomért sem lelkesedtek. Harcoltak akár a barna ördögök, pár duc módra portyáztak a dzsungelben, és alaposan kényelmetlenné tették a helyzetet az amerikai kongresszus és Pershing tábornok egész szigeti parancsnoksága számára. Kemény összetűzések voltak, és sok száz katonánk esett el azokban a lázverte mindanaói dzsungelekben. De volt egy csomó ember, George Baker is közéig tartozott, akiknek kedvükre való volt a trópusi világ. Vannak fehér emberek, igaz, hogy kevesen, akik erre az éghajlatra születtek, akik kivirulnak ebben a tunya verőfényben és hőségben. És mikor egy szép reggelen felszaladt a zászló a katonai állomás bambusz póznájára, és a fehér meg piros sávok ott vakítottak a napfényben, Baker közlegény utoljára tisztelgett katonai minőségében a zászlónak. Magánember lett, polgár, elfogadta a kínálkozó alkalmat, amely minden katonánk számára nyílt. elhatározta, hogy letelepszik a Fülöp-szigeteken. Hát tudod, a kormánynak szüksége volt fehérekre a szigeteken, meglehetősen vad terület volt, a spanyolok nem sokat tettek érte. A Fülöp-szigetek első kolóniáink voltak, és otthonról nagy árukereslet indult meg, cukrot, koprát, fát akartak. Jó üzletnek látszott, és sok katonánk elfogadta a felkínált fa koncessziót és kókuszfa ültetvényt. Ezeket a kiszolgált katonákat ma is ott találhatod Manilától egészen le Zamboangáig. Öreg emberek már, de akad belőlük még minden kikötővárosban és belföldi településen csupa szerencselovag. Némelyikük gazdag és tekintélyes lett, roppant ültetvények tulajdonosa, amiket maga teremtett a semmiből. Mások kereskedők a városokban vagy a szigetek belsejében is ellátják a morókat mindennel, automobiltól rágógumig, de vannak haszontalan naplopó kikötői lézengők is, akik abból élnek, amit a fehérektől és a benszülöttektől tudnak kicsalni, és mindent megisznak, amit csak meg tudnak szerezni. A többi, az együtt indult kis csapat nagyobbik része, ott fekszik valahol dzsungel sírokban a lángoló platánok alatt. Na, amint mondtam, George Baker elhatározta, hogy ott marad. Magas, erős, fiatal legény volt, nem fűzte semmi kötelék szülőföldjéhez Connecticuthoz, de még ha fűzte volna is, kétlem, hogy az vettélkedhetik a trópusok vonzó erejével. Békörnek volt szép érzéke, és imádta ezeket a zöld vizeket, kis marak szigeteket és felhőtlen kék eget. De Yankee is volt. Értett az üzlethez, és olyan lehetőséget látott maga előtt, amely otthon sohasem nyílt volna számára. Katonakorában egyik szabadságán lerándult Cagayan Suluba. Ott jobb az éghajlat, mint feljebb északon, a tengerfuvallata hűvösebb, a talaj dúsabb. Amikor tehát elbocsátották a hadseregből, Baker tudta, hogy mit kérjen, és azt meg is kapta. Kókuszdió koncessziót ezen a szigeten. Ha olyan lett volna, mint sok más katona, az első fél év után összecsuklott volna. Őstalajt megmunkálni sehol sem könnyű, és ez itt talán a világ legkeményebb földje. 8 hónapig velőt szívó napon kell dolgozni, 4 hónapig gőzölgő esőben, és sűrű dzsungelt írtani, olyan dzsungelt, amely szinte írtás közben sarjad újra. Emellett állandó harc a vaddisznók ellen. Az ember elűzi őket, és még egyszer annyit ér vissza. Felfalnak mindent, amit látnak, és megszimatolnak. Kígyóról, rovarokról, élelmiszerhiányról, no és a pénzhiányról nem is szólva. De George Baker Yankee volt. Dolgozók és úttörők vére folyt ereiben. Az a vér, amely New Englandből szekértáborokat menesztett a Middle Westre és Indianából meg Illinoisból, a síkságon és a hegyeken keresztül le egészen Kaliforniába. Jó vér, jó izomzat, jó fej. Megmarkolta a rakoncátlan távol-keleti dzsungelt, mint ősei markolták a távol-nyugati prériket, és nem sok időbe telt, míg Baker kókuszdiót termelt, és időnként egy szerény rakomány koprát tétetett hajóra. Egy kis nipazsindejes bungalóban lakott, maga építette, és a bambusz bútorzatot, a gyékény függönyöket, meg a szalma szőnyegeket is maga készítette. Kókuszpálmái magasan a ház fölé nyúltak, zöldeltek akár a jásp is, és a kopraszárító mezők eléggé távol estek, hogy a szellő csak a virágok édes illatát hozza a függönyös tornácra. A bungaló előtt vörhenyes homok terület húzódott le egy kis azurkék öbölig. Korallzátony vonul végig az öböl torkolatánál úgy, hogy a víz mindig tükörsima volt és hűvös, akár az üveg. Minden nap kora reggel, mielőtt még a nap a pálmák fölé emelkedett, Baker lesietett bársonyos fövényén és belevetette magát kék öblébe. Úszott egy keveset, játszott a vízben, kicsit megmozgatta Yankee merevségű tagjait, mielőtt nekifogott egyre növekvő ültetvényén a napi munkának. Egy szép reggel aztán történt valami. Akkor nem tűnt fontos dolognak, Baker pedig nevetett rajta. Még valaki úszott az ő öblében. Csak akkor vette észre, Amikor már a vízben volt, akkor hallotta a fröcskölést. Karcsú, részbőrű kar nyúlt ki a kék vízből, majd felbukkant egy fiatal arc, víztől csillogó barna szem, és ránézett. Benszülött leány volt, a faluból való. Nem várta be, mikor meglátta. Partra úszott, felkapta a narancssárga szarongot, amit ott hagyott, és eliramodott a dzsungelbe. Teste karcsú és síma volt, akár a részszínű párducé. Baker nevetve nézett utána. De este nem nevetett. Egyedül ült a tornácán, és kibámult a csillagfényes öbölre. Sohasem jutott még eszébe, hogy mennyire magányos. Az új ültetvényen való munka lefoglalta minden idejét, erejét és gondolatát. Nem vágyott társas élet után, még ha lett is volna társas élet Cagayan Suluban, ahol ő volt az egyetlen fehér ember. Először érezte magát határozottan árvának, és először látott tornácáról egyebet, mint a holdfényes öblöt és a dzsungel sötét peremét. Barna, karcsú leány test vízióját látta, mint eliramodik a fák árnyékába. Másnap korán kelt, nem egészen hitte, de remélte, hogy újra meglátja a leányt. Meg is látta, és ezúttal el is fogta, mielőtt elmenekülhetett volna. Csuklón ragadta. Mindketten térdig álltak a vízben, és nézték egymást. A lány barna szemében nem volt félelem, nyíltan nézett rá, és nevetett. Baker visszanevetett rá. Akkor tudott már egy kevéssé a benszülöttek nyelvén, és megkérdezte a leánytól, hogy mi a neve. Takahala, felelte a leány. Fog a fehéren, mint a tenger tajtékja villant fel piros ajka mögött, mikor beszélt, és a pálmák felett felbukkanó napfényében résztestének hajlatai csillogtak-villogtak. Így kezdődött természetesen a leány. Szép volt, olyan szép, amilyen csak egy karcsú, 16 éves benszülött lány lehet, és Baker magányos volt, amilyen magányos csak fehér ember lehet trópikus szigeten. Minden reggel találkoztak a kék öbölben, úsztak együtt, nevettek és beszélgettek a síma korall fövenyen ülve. Baker kívánta a lányt. Szerette. Igazán, határozottan, teljesen. De Baker jenki volt. Nem tudta egyszerűen magáévá tenni a leányt, mint sok fehér ember teszi keleten. Nem is akarta. Igazán szerette, és erre a New Englandi nevelése csak egy választ tudott: feleségül venni. Gondolhatod, mennyire lázadozott Baker jenki vére. Látott már fehér embert benszülötté válni, és nem volt elragadtatva a látványtól. Gyűlölte és irtózott tőle. De hát, ott volt az a szép lány, gyönyörű, akár egy áprilisi reggel, karcsú, puha, elragadó, és a nevetése, mint a muzsika az öböl felett. Baker sok estén át ült tépődve és nyomorult hangulatban egyedül bungalója tornácán. Azt hiszem, tudom, hogyan vitatkozott önmagával. Itt fogom tölteni életemet ezen a szigeten. Senki nem vár rám otthon, se családom, se barátom. Ha feleségül veszem ezt a lányt, soha nem mehetek vissza Amerikába. Talán amúgy sem mennék vissza. A kelet az én helyem, ez az életem, miért is ne? Miért ne tenném meg? Más lenne, ha csak kívánnám Takahalát, de én szeretem. Tehát megtette. Volt éppen egy hajó a kikötőben, s rajta egy pap. Egyik azoknak a spanyol padréknak, akik időnként meglátogatják az archipelágus minden szigetét. Baker egyenesen odament hozzá. Magas, sovány alak állt meg a pap előtt, és jenki orrhangon azt mondta: Padre, munkám volna a maga számára. Átvitte a papot a kis nipazsindejes bungalójába, ahol Takahala várt. Ismét megállt a pap előtt, a szemébe nézett, és azt mondta: Padre, áldását kérjük. A padre egy pillanatig tétovázott, és a két fehér ember farkas szemet nézett. Komolyan gondolom, mondta Baker. És ha visszamegy Zamboangába, az anyakönyvbe is írja be ezt a házasságot. Így hát, mögöttük a kókuszpálmák, előttük a szikrázó kék öböl. A padre Baker és Takahala kezébe adta a keresztjét, és a fehér ember meg a barna lány Isten színe előtt hűséget esküdtek egymásnak. Manly kapitány egy percre elhallgatott, a víz halk csobbanással ütődött a kis Cagayan-szulúi rakodó parthoz. 26 év előtt történt, mondta végül. Aztán szó nélkül az alsó fedélzetre mutatott. De íme, itt vannak. Oda néztem az alsó fedélzetre. A fehér hajú jenki még mindig legyezte pálma levelével a barna bőrű, vak, öreg banyát. Úgy gyöngéden legyezte, mintha még mindig az a 16 éves lány lenne, ki csillogó testtel úszott a kék öbölben. Benszülött asszonyok gyorsan öregszenek itt, mondta Manly. Múlnak az évek, és soha az nagyon nagy szó.
1: Buck Fraser Múlnak az évek című írását Tóth Levente színművész előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Túri Sarolta volt. További kellemes rádiózást kívánunk.
2: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Csütörtöki adásunk tartalmából.

14. Leó pápa a szerdán megemlékezett a kommunizmus első lengyel vértanú papjáról. Leó pápa üzenete a teremtett világ védelméért szóló imádság 11. világnapjára. A háború sebei túlmutatnak a csatatéren. Önértékelés. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 21. vasárnapra.

0: Peú pápa szerdán megemlékezett a kommunizmus első lengyel vértanú papjáról. A Szent Péter bazilikában tartott szerdai katekézis végén Leó pápa a lengyel zarándokokat köszöntve boldog Vladislav Findis atya a kommunista üldöztetés első boldog avatott mártírjának alakját Lengyelországban.
1: La sua testimonianza ci ricordi che la civiltà dell'amore si costruisce perdonando e vincendo il male con il bene.
0: Tanúság tétele arra emlékeztet minket, hogy a szeretet civilizációját, a megbocsátás és a rossz jóval való legyőzése építi. A szent zenéről tartott katekézise után az egyes nyelvű csoportokat köszöntve a Szent Atya így szólt. Szeretettel köszöntöm a lengyeleket. Augusztus 23-a a sztálinizmus és a nácizmus áldozatainak európai emléknapja. Ezen a napon a liturgia Vladislav Findis atyára emlékezik, az első lengyel papra, akit a kommunista üldöztetés mártírjaként boldoggá avattak. A II. Vatikán zsinat idején lelkileg támogatta a zsinat munkáját, a szeretet és az erkölcsi megújulás cselekedeteivel bevonva a híveket a zsinati jótett művébe. Tanúság tétele emlékeztessen minket arra, hogy a szeretet civilizációja a megbocsátás révén és a rossznak jóval való legyőzése által épül. Áldásom mindannyiukra! Boldog Vladislav Findis atya sorsa jól példázza a kommunista hatóságok egyházzal szembeni gyűlöletének mértékét. Hamisan azzal vádolták meg a papot, hogy embereket kényszerített vallásgyakorlatra, és ezért 2,5 év börtönbüntetése ítélték. Bebörtönzése alatt fizikai és lelki bántalmazásnak volt kitéve, és a hatóságok megakadályozták neki a nyelőcső rákja miatt szükségessé vált műtétet. Büntetése letöltése után rendkívül legyengült állapotban szabadult, és néhány hónappal később meghalt, de életszentség hírében. Sem börtön, sem halál nem választotta el Krisztustól és a rábízott jóktól, írta róla Ferenc pápa a vértanúságának 50. évfordulójára írt levelében. Boldog Findis atya legyen minden pap számára meghívás a hűségre, az életszentségre és a teljes odaadásra Krisztus és testvérei mindennapi szolgálatában. Minden hívő számára legyen az Istenbe vetett bizalom, valamint a Krisztushoz és a minden emberhez szóló evangélium értékeihez ragaszkodás radikális jele és példája. Vladislav Findis 1907-ben született a dél-lengyelországi Kosienko Nizsnyiben, az akkoriban osztrák megszállás alatt álló területen. Gyermekkorának legnagyobb vesztesége, hogy még 5 éves korában elvesztette édesanyját. A fiatal Vadek a háborús tapasztalatok árnyékában nőtt fel, és 1927-ben, immár az újjászületett Lengyelországban, az érettségi vizsgálja után a papi hivatást választotta. 1932-ben szentelték pappá, majd káplánként dolgozott ki plébánián, amelyek ma már Ukrajnához tartoznak. 10 évvel később, 1942-ben lett Novizs Migród plébánosa. Az ország náci megszállása idején megpróbált reményt adni az elkeseredett embereknek, együtt tudott érezni mások életével, megvigasztalta őket. Findis atya életét kockáztatva segített az üldözötteknek és a halállal fenyegetett embereknek, nemzetiségüktől és vallásuktól függetlenül, beleértve a zsidókat is. Sokan az ő támogatásával tudtak éppen Magyarországra menekülni, amely akkor bátran befogadta a lengyel menekülteket. Findis atya felismerte, hogy a háború utáni nehéz idők hozzájárulhatnak a háború és a megszállás által súlyosan érintett nemzet megosztottságához. A híveknek nyújtott konkrét segítség mellett a Nemzeti Egység szószólója és a rendíthetetlen remény prédikátora volt az élet minden területén. Ezt a háború utáni kommunista állam alapelveivel dacolva tette, amelynek célja Isten kiiktatása volt a társadalmi életből, és elnyomás alá helyezte a katolikus egyházat és annak papjait. 1946-tól kezdve Findis atya a biztonsági szolgálat megfigyelése alatt állt. 1952-ben az iskolai hatóságok felfüggesztették a katekizmus tanítását a helyi középiskolában. A legsúlyosabb üldöztetés ideje azonban egybeesett a II. Vatikán zsinat munkájával 1962 és 1965 között. Stefan Wyszyński bíboros prímás vezette be Lengyelországban, a 23. János pápa kezdeményezte imádságot a zsinatért és a zsinati jótett cselekedeteit. Findis atya határozott lelkipásztori szolgálata kiváltotta a kommunista hatóság indulatát. 1963-ban letartóztatták és börtönbe zárták, ahol fizikailag bántalmazták és lelkileg meggyötörték. Többek között az alkotmány és a lelkismereti szabadság megsértésével, valamint a katolikus hit megvallására való kényszerítéssel vádolták, és egy koncepciós perben 2,5 év börtönbüntetésre ítélték. A börtönben már láttak, hogy rákos betegségben szenved és sürgős kezelésre szorul, a börtön és az igazságügyi hatóságok megtagadták tőle megfelelő kezelést és megakadályozták, hogy a korábban tervezett nyelőcsőrák műtéten átessen az egyházmegyei hatóságok és egy ügyvéd közbenjárása ellenére. Ennek következtében a fizikai és lelki bántalmazás mellett egészségi állapota is gyorsan romlott. 1964. február 29-én rendkívül legyengült állapotban feltételesen szabadlábra helyezték. Visszatért első plébánosi helyére, Novizs Migródba, ahol pár hónappal később, 1964. augusztus 21-én meghalt életszentség hírében. 2005. június 19-én Varsóban avatták boldoggá. Nagy tisztelője, II. János pápa ezt már akkor a mennyből szemlélte.
2: XIV. Leó pápa üzenete a teremtett világ védelméért szóló imádság 11. világnapjára. A háború sebei túlmutatnak a csatatéren. A háborús fegyverek helyett a béke Istene ad erőt nekünk a gyógyuláshoz, a kiengesztelődéshez és a szeretet civilizációjának építéséhez. Ezt emeli ki Leó pápa a teremtett világ védelméért meghirdetett 11. ima világnapra írt üzenetében, amelyet augusztus 20-án csütörtökön tett közzé a Szentszék sajtó irodája. Az egyház szeptember 1-én ünnepli a világnapot, amelynek idei témája, kardjaikból ezért kapákat kovácsolnak, lándzsáikból pedig metszőkéseket. A Szentatya hangsúlyozza, hogy így módon arra vagyunk hivatottak, hogy megvédjük a ránk bízott számos ökoszisztémát, a teremtés, az emberi kapcsolatok és maga az emberi szív ökoszisztémáit. A béke építésének igazi eszközei nem a pusztító fegyverek, hanem az igazság, a párbeszéd, a türelem, a jóság, az igazságosság, az irgalom, a megértés, a gondoskodás és a szeretet, amelyek az evangélium által formált és Isten kegyelme által támogatott szívekből fakadnak. 14. Leó elismerte, hogy csak ezek a tulajdonságok rendelkeznek azzal az erővel, hogy átalakítsák az egyéneket, megújítsák a közösségeket és meggyógyítsák világunk sebeit. A Szentatya megerősítette, hogy az előttünk álló út nem könnyű, de világos. Arra kaptunk hivatást, hogy engedjük megújulni szívünket, hogy békét kereshessünk és gondoskodhassunk a teremtésről. Az üzenetben a Szentatya megállapítja, hogy ha alázattal és hittel vállaljuk ezt a feladatot, akkor Isten munkatársaivá válunk megújító munkájában. Sajnálatát fejezi ki, hogy ma sok válságnak és sok emberi szenvedésnek vagyunk tanúi. Ugyanakkor szerinte úgy tűnik, a teremtés harmonikus egyensúlyának felborulása felgyorsul. Ezek a jelenségek nem függetlenek egymástól. A gyógyulásért és a békéért szóló egyetlen fohászt jelentenek, amely egy sebzett világból fakad, mutat rá üzenetében 14. Leó. Az élet Istene, aki Jézus Krisztusban nyilatkoztatja ki magát, olyan békét kínál, amelyet a világ nem tud adni. Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. A pápa szerint ez a béke nem felszínes és nem is mulandó, hanem Krisztus minden ember iránti tartós szeretetéből és gondoskodásából fakad. Mégis Ez a békeígéret szöges ellentétben áll a világ számos részén látott valósággal. A pápa kiemeli üzenetében, hogy számos erőfeszítés továbbra is az erőszakra és a háborúra irányul. Ráadásul a háború olyan sebeket ejt, amelyek károsíthatják az élet teljes szövetét, nem csak az egyes személyeket és közösségeket, hanem az egész emberi családdal való tágabb kapcsolati hálózatukat és a teremtéssel való harmóniájukat is. Valamint rávilágít egy nagyobb kudarcra azon a téren, hogy Isten képére és hasonlatosságára éljünk, hogy tiszteljük az életet és gondoskodjunk a ránk bízott földről. A Szent Atya ezt nem csak politikai, hanem erkölcsi és lelki kudarcnak is nevezte. Leo pápa kiemeli, hogy a háború sebei és a föld pusztulása tehát mélyen összefüggenek az emberi szív állapotával. Ahhoz, hogy békés társadalmat építsünk, nem csak a struktúrák reformjára van szükség, hanem a szívünk megújítására is. A Szent Atya kiemeli, hogy a konfliktusok és a teremtett világ kizsákmányolásának mélyen gyökerező okai etikai és kulturális válságból fakadnak, beleértve a határok érzékelésének elvesztését, az uralkodás utáni vágyat, az azonnali haszon hajszolását és az Istentől kapott emberi méltóság felismerésének képtelenségét. Ennek megfelelően, Isten kegyelmével együttműködve, mélyebb személyes és kollektív megtérésre van szükség, visszatérésre Istenhez, aki újra rendezi vágyainkat, begyógyítja sebeinket és segít nekünk erényben növekedni. E belső átalakulás nélkül a béke törékeny és rövid életű marad. Viszont, ahol a szívek megújulnak, új lehetőségek nyílnak meg, figyelmeztet Leo pápa. Amit pusztításra használtak, az újra irányítható az élet, a szegények gondozása, az éhezők táplálása és a teremtés védelme felé. Ez a hiteles ökológiai megtérés útja, ahol Jézus Krisztussal való találkozásunk hatásai nyilvánvalóvá válnak a körülöttünk lévő világgal való kapcsolatunkban. A béke a szívben kezdődik, és kiárad a kapcsolatainkba, közösségeinkbe és a tágabb világba. A hatalmas kihívások ellenére Leo pápa megerősíti, hogy Isten nem hagy minket a gyógyulás és az átalakulás eszközei nélkül. A teremtett világ védelméért meghirdetett 11. imavilágnapra írt üzenete végén pedig így imádkozik. Adja meg nekünk az Úr a bátorságot, hogy ezen az úton járjunk, hogy a mi időnkben a kardok valóban ekevasakká kovácsolódjanak, és az evangélium ígérete mélyebben gyökeret verjen a világunkban, és Krisztus békéje uralkodjon az egész teremtett világ felett. Önértékelés. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 21. vasárnapra.
3: Egy fiatal ember a vasútállomáson várja a kedvesét, mellette egy idősebb férfi áll. Megérkezik a vonat, az idősebb férfi felesége érkezik hamarabb, és szorosan átölelik egymást. De hiányoztál, mondja a férj. Nekem is olyan hosszú volt ez a két nap nélkület, válaszolja a feleség. A fiatalember csodálkozva kérdezi. Mióta házasok? 30 éve. A fiatal felsóhajt. Remélem, a mi kapcsolatunk is egyszer ilyen lesz. Az idős férfi elmosolyodik. Ezt ne remélje, fiatalember. Döntse el. A szeretet nem csupán érzés, hanem naponta meghozott döntés. Maga Isten erre a legfőbb bizonyíték, hiszen ő döntött az ember mellett örökre, és akkor is szereti az embert, amikor az nem figyel rá és eltávolodik tőle. Ez minden önértékelés alapja. Értékes vagyok, mert Isten szeret. Jézus erre az alapra vezeti rá tanítványait, amikor felteszi nekik a kérdést. Kinek tartanak engem az emberek? Ti kinek tartotok engem? Ahhoz, hogy hitem élővé váljon, életbevágóan lényeges e két kérdés megválaszolása. Érdekes megfigyelni azt is, hogy Jézus két részre bontja ezt a legfontosabb kérdést. Először azt, hogy kinek tartják őt az emberek, és csak ezután azt, hogy kinek tartják őt a tanítványok. A lényeget a tanítványoktól kérdezi csupán, akik már elkezdték a Krisztus követés útját. Isten ugyanis menet közben tárja fel, nyilatkoztatja ki magát. Ha nem indulok el hívására, nem hallom meg a válaszokat sem, mert ő mindig tovább hív. A fejlődés útja felfelé ívelő mozgás, sohasem egy helyben topogás. Az emberek különféleképpen vélekednek Jézusról. Vannak, akik Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, ismét mások valamelyik prófétának tartják. Úgy vélik, ezek lelke öltött Jézusban újra testet. Ma is sokan sokfélét tartanak Jézusról, vallásos zseninek, nagymesternek vagy prófétának, korszakalkotó egyéniségnek és igaz embernek tartják. Ez mind igaz is, de nem ez a lényeg, ezért kérdez Jézus tovább, ti kinek tartotok engem? Erre a lényeges kérdésre már a tanítványoknak kell válaszolniuk. Erre a lényeges kérdésre Jézus mai tanítványainak is válaszolniuk kell, ti, akik kereszténynek nevezitek magatokat, kinek tartotok engem? Ki vagyok én számotokra? Az értelemmel elsajátított dolgok, parancsok, szentírási részek, hitünk igazságai önmagukban nem elégségesek ahhoz, hogy mélyen hívő emberé váljak. Tudhatom kívülről hitünk igazságait, persze ezek is szükségesek, és érthetek sok mindent azokból, de amíg nincs bennem hit élet, addig hiteles sem tudok lenni. Isten nélkül tanulmányozni Istent, Istenről tanulni a vele való kapcsolat nélkül tudathasadás szül. Jézus arra hív, hogy Isten tükrében nézzek magamra, mert csak ott derül ki igazán, ki vagyok valójában. Pintér Béla ezt így énekli meg, a lelkem mélyén legbelül Isten alakú az űr. Az ember sok mindenre építheti az önértékelését, anyagi javakra, a sikereire, vagy pedig arra, hogy mások mit gondolnak róla. Ezek azonban mind bizonytalan alapok, hiszen elég egy betegség, egy kudarc vagy egy csalódás, és összeomlanak. Van azonban egy alap, amely nem változik. Értékes vagyok, mert Isten szeret. Nem azért szeret, mert értékes vagyok, hanem azért vagyok értékes, mert ő szeret. Ez az igazi önazonosság alapja. A kérdés már csak az. Én mire építem az önértékelésemet? Az emberek véleményére? A sikereimre? A birtokaimra? Vagy arra a biztos igazságra, hogy Isten öröktől fogva igent mondott rám?
2: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 21. vasárnapra önértékelés címmel. Szent István király ünnepén arra a lelki örökségre is emlékezünk, amelyet első szent királyunk népére hagyott. Amikor országát Szűz Mária oltalmába ajánlotta, Magyarország jövőjét is Isten kezébe helyezte. Kérjük közbenjárását, hogy magyar népünk a béke, az összetartozás és a remény útját járja. Isten áldja Magyarországot! Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória, dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
4: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

0: Nagy László, tájkép magammal. Tengerbe bukott napvilágtól búcsúzkodok, lépnék utána. Hideg tajtékon holtan táncol szívem öröme, ifjúsága. Végső ez a stáció, végső. Ne lessetek, nagy vízhez értem, eddig elértem, világ sértő arcom ezt jelzi, mézfehéren. Legyek csak árva, rám a mocsok tündökölhet, hogy megigézzen, erre ne fürdök. Itt pancsolok, rettegve, a végzet vizében. Visszaköpöm a halál ízét, amit a habok dobálnak számba. Dolgom, el ne moccanjak innét. Legyek élet s halál határa. Hátamnál dombok. Néhány emlék búbosodik. Ennyi a kincsem. Még nem hűltek le. Mint kemencék melegítik fázó gerincem.
1: Nagy László tájkép magammal című versét Kelemen Csaba mondta el. Nagy László Kossuth díjas magyar költő 1925. július 17-én született Felsőiszkázon. 1946-ban a Budapesti Iparművészeti Főiskolán grafikus szakon kezdte meg felsőfokú tanulmányait. A következő évben átjelentkezett a képzőművészeti főiskolára, rajz szakra. Közben megjelentek első versei is, előbb egy diákújságban, majd 1947-ben a Valóság című lapban. Bekerült Sötér István híres Négy nemzedék című antológiájába is. 1948-ban döntött el, hogy költő lesz. A Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészkarán magyar szociológia, filozófia, majd fél év után orosz szakon folytatta tanulmányait. 1949-ben jelent meg első kötetem, a Tünnyel fájás. Már nem diákként, hanem elismert fiatal költőként kapott ösztöndíjat Bulgáriába, hogy megtanulja a nyelvet és fordítson. 1959-től haláláig az Élet és Irodalom képszerkesztője, majd főmunkatársa volt. 1966-ban Kossuth díjat kapott, és rangos nemzetközi elismerésekben is részesült. 1975. februárjától napi rendszerességgel vezetett naplót, amely 1994-ben jelent meg Krónika töredékek címmel. Nagy László 1978. január 30-án hunyt el.

0: A nap imája.
1: Szent Ciprián imája. Milyen nagy a te türelmed, Istenem! Te tőled születik minden egyes nap. Te öntöd a napsugarat jókra, gonoszokra. Te áztatod a földet esőiddel. Jó téteményeidből senki sincs kizárva. Megkülönböztetés nélkül adod a vizet igazaknak és gonoszoknak. Egyforma türelemmel bánsz a bűnösökkel és az ártatlanokkal. Azokkal, akik ismernek téged, és azokkal, akik tagadnak, akik hálálkodnak, és akik hálátlanok. Gyakran, sőt állandóan keserítenek a sértések, de te mégsem engeded szabadjára méltatlankodásodat. Türelmesen vársz az ítélet napjára, s mivel a te hatalmadban van a megtorlás, inkább türelemmel hosszan várakozol, vagyis kegyességedben inkább elhalasztod az ítéletet arra várva, hogy az ember gonossága, ha egyáltalán lehetséges, végül mégis megváltozzék.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhében fogadá Szentlélektől szent fiát.
2: Üdvözléd Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Íme az Úr szolgáló leánya,
1: legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: És az ige testélőn,
1: és mi köztünk lakozék, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Úrunk által.
1: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek. Köszöntönöket a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. Az ének és a zene összhangba hozza szívünket testvéreink szívével és Istennel, fogalmazott Leó pápa katekézisében. Augusztus 19-én szerdán az általános kihallgatást a Szent Péter Bazilikában tartották, ahol a Szent Atya az Olaszországból és a világ minden tájáról érkezett hívőkkel és zarándokcsoportokkal találkozott. Leó pápa folytatta a II. Vatikáni Zsinat dokumentumairól szóló katekézis sorozatát. Témája a szent zene volt. Hangsúlyozta, hogy a zene nem pusztán a liturgia dísze, hanem a liturgikus cselekmény szerves része. Segíti az imádságot, erősíti a hívők közötti egységet, és összhangba hozza szívünket testvéreink szívével és Istennel. Kitért a szent zene minőségének, az inkulturációnak, a gregorián éneknek és a szkóla szolgálatának fontosságára is, és arra buzdított, hogy a liturgikus zene mindig az ünnepelt misztériumot és a hívők tevékeny részvételét szolgálja. Ezt követően több nyelven összefoglalta katekézisét, majd üdvözölte a jelenlévő hívőket. Az általános kihallgatás a Mi Atyánk elimádkozásával és az apostoli áldással zárult. 14. Leó pápa imádkozik a Magyarországon buszbalesetben elhunyt lengyel zarándokokért. Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával augusztus 18-án küldött táviratában a Szent Atya lelki közelségéről biztosította mindazokat, akiket a Magyarországon történt tragikus esemény sújtott. Az elhunytakat Isten irgalmába ajánlotta, és kérte az Urat, hogy adjon vigasztalást a gyászoló családoknak. A Medjugorjéból hazatartó lengyel zarándokokat szállító autóbusz augusztus 16-án vasárnap éjjel történt balesetében 12 fő vesztette életét, 10 pedig válságos állapotban vannak. Écsi Gábor atya korábbi országos karitász igazgató kapta a Szent István díjat. Ünnepélyes keretek között hagyományosan a királyi napok keretében adták át az államalapító Szent István emlékérmet és díjat Székesfehérváron, a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház dísztermében augusztus 18-án.

0: sajnos az ember elfordult ezektől, pedig az életet jóvá tennék. Ilyen a tedd a jót, kerüld a rosszat parancs, sajnos sokan elfeledkeznek arról, ami az ember szívéből kellene, hogy fakadjon, mert a szív jó kincséből jót hoz elő, de ha a rossz tölti be, az betegséget, pusztulást hoz. A főpásztor ünnepi beszédét Szent István király intelmeivel folytatta, amelyben az uralkodó utat mutatott fia számára a helyes életről és a helyes magatartásról. Mint mondta, az államalapító szavai ma is elénk állítanak egy példát, egy magatartást és egy embert, aki tiszteli, megbecsüli a másikat, és aki próbálja a szeretet Krisztus által rendelt országát megvalósítani. Ez az evangéliumi értékrend, melyet a magyaroknak közvetíteniük kell, és mindazoknak, akik szeretnének üdvösségre, békére lelni itt a földön, majd eljutni az örök boldogságba. Fogalmazott beszédében a püspök. Az alapítvány kuratóriumának döntését hagyományosan Csurgai Horváth József kuratóriumi tag, a Fehérvári Városi Levéltár és Kutatóintézet igazgatója jelentette be. Elmondta, Écsi Gábor atya pályája során a katolikus karitás szervezésében, fejlesztésében és személyes karitatív szerepvállalásában végzett munkájával jelentősen hozzájárult a rászoruló célcsoportok, a hátrányos helyzetű emberek támogatásához, felzárkózásához, öngondoskodásuk elősegítéséhez, a vészhelyzet károsultjainak segítéséhez, valamint a beteg rászorulók gyógykezelésének támogatásához. Államalapító Szent István király ünnepén szentmisét mutatott be az Egri Bazilikában Ternyák Csaba egri érsek. Most a főpásztort hallják.
1: Szűkebb hazánkra tekintünk, nekünk is van miről elgondolkodni és magunkba tekinteni. Számunkra elsősorban Szent István király az, aki példát és irányt mutat. Ezen a mai ünnepen nekünk is érdemes vizsgálatot, lelkiismeret vizsgálatot tartanunk, és mérleget vonni. Vajon szűkebb hazánk, magyar népünk, hogyan sáfárkodik ma a keresztény örökséggel? Megbecsüljük-e gyökereinket? Értékeljük-e őseink hitét és kitartását? Megteszünk-e mindent azért, hogy azt átadjuk gyermekeinknek, unokáinknak? Szent István egy olyan nemes ágat oltott be a magyar kultúra fájába, amely mind a mai napig tápláló forrás és inspiráló erő nemzetünk számára. Ezért az ő tiszteletének megőrzése, megismerése és továbbvitele kiemelt feladatunk és megőrzendő kincs egyéni életünk, családjaink és nagyobb közösségeink számára. Drága ez az örökség, amelyet nem szabad eltékozolnunk, hanem tovább kell örökítenünk az utánunk jövő nemzedékeknek. Annál élőbb lesz a keresztény kultúra, minél hűségesebb keresztények leszünk. Ha nem ideológiákat követünk, hanem ragaszkodunk Krisztus evangéliumához, és arra alapozzuk életünket. Törekedjünk ezért az erényes életre, úgy, ahogy Szent István tanítja az intelmeiben. Bízzuk ma életünket újra Krisztusra. Vessük le magunkról a régi embert, akit a csalók, a vágyakozások romlásba döntenek. Újuljunk meg lélekben és gondolkodásmódban. Akkor kultúránk valóban Isten keresésen és hiteles keresztény életen alapszik. Töltsük meg ezt az ősi kultúrát újra élettel. Járjunk szenvedélyes lelkesedéssel azon a kitaposott úton, amelyet előttünk Szent István király, az Árpádházi szentek és többi szentjeink a nagyszerű példaképek bejártak. Ez az az út, amely nem csak evilági örömöket ígér, hanem elvezet az örök boldogságra is. Öltsük hát magunkra a krisztusi új embert, aki Istenhez hasonló, igaz és való.

0: Valóban szent teremtmény. Végül kérjük Szent István királyunkat, aki őseinket elvezette a hitre és az Istennel való találkozásra, hogy legyen nekünk is lelki vezetőnk, hogy építkezéseinkben ne maradjunk el őseink mögött, akik számára elrendelte, hogy minden tiszfalu építsen magának templomot. Töltsük meg templomainkat, és mindenekelőtt a lelki templomok építésére ügyeljünk, hogy megtanuljunk újra hinni. Megtanuljunk Ady Endrével Istenre szomjazni, és Istenről álmodni, hogy elmondhassuk a költő szertelen szavaival, vele szeretnék találkozni az álmommal, nagy bolond hitben, s csak annyit szólni, Isten, Isten, és újból imádkozni.
1: A lajosvárosi búcsúi napokat augusztus 28-a és 30-a között rendezik meg Egerben. 28-án pénteken 16 órától gyónási lehetőség lesz, majd 17 órakor szentmise kezdődik. Ezután nyitják meg a Szent Kárló Akutis életét, életszentségét bemutató kiállítást a Találkozások házában, majd filmvetítéssel zárul a program. 29-én szombaton családi nap lesz a templomkertben, játékokkal, gyermekeknek szóló programokkal, 13 órakor közös ebéddel. 14 óra 30 perctől Szent Kárló Akutis filmvetítés és vetélkedő lesz fiataloknak. 16 óra 15 perctől rózsafüzér imádság a békéért, majd Szent Lajos litánia. 17 órától Szent Mise lesz. Fél héttől zenés-táncos templomkerti búcsúi köszöntő zárja a napot. Augusztus 30-án vasárnap lesz a búcsúi szentmise körmenettel, agapéval. Ünnepi prédikációt mond főtisztelendő Kovács Lajos görögkatolikus parókus. Mindenkit szeretettel vár a lajosvárosi közösség Egerben. A Váci Egyházmegye idén ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját, amelynek alkalmából szeptember 19-én Vácot megrendezik az Együtt építjük jubileumi napot. A jubileumi nap elsődleges célja a hálaadás az Egyházmegye 1000 éves fennállásáért, valamint egy olyan esemény szervezése, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra egyaránt hív. Az alapítás 1000. évfordulóját nagyszabású, különleges ünnepi előadással ünneplik. A Székesegyház előtt felépített színpadon több mint 300 színjátszó segítségével 14 jelenetben mutatják be az egyházmegye történetét korhű jelmezekben. Az előadásban közreműködők több mint 25 egyházi közösségből, településről érkeznek majd. A történeti játékban drámai jelenetek, ünnepi egyházi pillanatok idézik fel az egyházmegye történetét Szent István alapításától kezdve, a Migazzi Kristóf püspök fémjelezte aranykoronát a 20. század vészterhes időszakáig. Az előadást írta és rendezi Meskó Zsolt. A családi nap programjának fő helyszíne a püspöki palota közvetlen környezete és kertje, amelybe a tavalyi sikeres Családok és Közösségek Fesztiválja után ismét várják a kisgyermekes családokat Vácott. Szeptember 19-én 15 órakor kezdődik az ünnepi Szent Mise a Székesegyházban, melyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságával közösen. Kedves hallgatóink, az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Reklám. Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
3: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
4: Keresztényélet.hu.
5: Váratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra Derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
6: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
7: Reklámot hallottak.

0: dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg az evangéliumot és a mai nap szentírási részletéhez tartozó elmélkedést.
2: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben, amikor a farizeusok meghallották, hogy Jézus hogyan hallgattatta el a szaduceusokat, köréje gyűltek, és egyikük, egy törvénytudó, alattomos szándékkal a következő kérdést tette fel neki. Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben? Jézus így válaszolt: szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel és egész értelmeddel. Ez az első és legfőbb parancsolat. A második hasonló ehhez: szeresd fele barátodat, mint saját magadat. E két parancson nyugszik az egész törvény és a proféták. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Rút azonban így felelt: hogy elhagyjalak, arra ne is kényszeríts, mert bárhová mégy, én úgy is veled megyek. Ahol te megtelepszel, én is ott lakom. Néped az én népem, és Istened az én Istenem lesz. Rút könyvének jelentősége óriási. Isten nem engedi meg Izraelnek, hogy egy percre is elfelejtse, hogy ő teremtő Isten. Tehát minden ember gondviselője, nem csak a zsidóé. Amikor kiválasztja Ábrahámot, és 2000 éven át az egyház előképeként tanítja, neveli utódait, akkor ezt az egész emberiség üdvösségéért teszi, Jézus Krisztusban, az ő áldott szent fiában. Nagy lecke ez nekünk is, akik a végidők Izraele vagyunk az egyházban, az üdvösség szentsége minden ember számára. A pogány Rút Dávid egyik ősanyja lesz, és Szent Máté evangelista említi nevét Jézus családfájának leírásakor. Anyósát, mint a legdrágább édesanyát szerette, és mellette maradt. Tiszta, szép emberi ragaszkodásában megnyílt Noémi legvégső reménységére is. Vagyis nem csak vele maradt, hanem Istenével is. Íme, így részesít a tiszta, szép, ragaszkodó és soha hűtlenné nem váló emberi szeretet Isten országából. Noémi oldaláról nézve ez azt jelenti, hogy mi, akik megismertük az igaz Istent és az ő országát, igaz szeretetünkkel nyerjük meg a pogányokat Isten országa számára. A test és a vér nem örökli Isten országát, az másra való. A házasságnak nem célja, hogy a hívő fél szerelmén keresztül megtérítse hitetlen társát, és az egyház tagjává tegye. Ha ez mégis megtörténik, akkor ez nem a szerelem műve, hanem a bennem működő, de azt felül is múló kegyelemé. A szeretet nem lehet még az Isten országának sem eszköze, mert ő maga az Isten országa. Ez Rút oldaláról is nézve igazolódik. Pogány létére képes olyan tisztán, olyan erősen szeretni, hogy rátalál az igaz Istenre, mert Isten maga a szeretet. A mai evangéliumban a farizeusoknak éppen a szeretet kettős parancsát idézi a mi Urunk. Szeresd Uradat, Istenedet! Szeresd fele barátodat! A szeretete kettős parancsa Jézus szájából nyeri el a maga teljességét, mert Jézus valóságos Isten és valóságos ember. Hozzá ragaszkodni egy életen át annyi, mint belépni Isten országába, a benne Isten gyermekeivé vált hittestvéreket, akik az isteni természet részeseivé lettek, szeretni pedig annyi, mint őt magát szeretni, aki valóságos Isten.
1: Hallgassák meg a mai nap evangéliumát szlovák nyelven.
4: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša. Milovať budeš pána svojho Boha a svojho blížneho ako seba samého. Keď sa farizeji dopočuli, že Ježiš umlčá saducejov, zišli sa a jeden z nich, učiteľ zákona, sa ho spýtal, aby ho pokúšal. Učiteľ, ktoré prikázanie v zákone je najväčšie? On mu povedal: milovať budeš pána svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou. To je najväčšie a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné: milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý zákon i proroci. Počuli sme slovo Pánovo.
1: Most roma nyelven ismerhetik meg a mai nap evangéliumát.
5: Kanándre géla szande kapernáú moek selen gáro géla szangla leszte, rája, pendas leszke, muro skumpo banges pasjol kére, hajz ura lesz báre duhasi lesz. Zsáb hajz azt járab lesz, pendas leszke. O selen gokadi pendas leszke, rája, molavkati ándre te a beszande muro kér. Badejek borba, haj muro szlóga szasztjola. Vimetel unomanus szom, haj ketányi szlógintél a muravaszt. Te kodipen able jekeszke zsatar, zsáltár le kávreszke apkat he, kot he avel mande, vaj mure szlóga kete penab, kerkadi mange, kerela. Kana kadi sundaszó Jézusi, csudi szájló, haj karimpeszke manus boldaszpe. Óvá penab tumenge, ande o Izrael csimaladjilem kabora patyipasza. Anda kadi penab tumenge, Budzsén ábnakat haro oriento, hajkat har ovesztjúna téle, te máren le cerhako kilopasao Ábrahám, o Izsák hajpasao Jákoban, de le rájeszkotem, le temezke sávóren pele ábrisú dena lesz, pe ábritno tunyáriko. Kothe róipe haj dandengo kriciipe avla. Le selengáreszke palekadi pendaszó Jézusi. Zsá, te avel kadeszár patyájlan, o szlúga inke ande kodot császos asztilo. Kana o Jézus andre gélo andele petroszkok her, kodo lesz a szokra, ando páto arachlasz múina szvái. Hutyildasz lako vaszt, haj kodo leszke ande jek nácsi lelako tátipe. Opre ustili, haj szlúgál dinas leszke. Kana andre rátyájlasz, bute bangeszte besle manus es ingerdeleszte, Peszka borba szávrinásodasz le biúzse duchon, andalende, haj szavore zsénen szasztjártasz. Kade peci szájlasz kodi, szó Izaiás pomenyílasz, pe pestelasz a máre bezeha, haj píravelasz a máre naszváipe.
1: Hallgassák meg a mai nap evangéliumi részletét német nyelven.
6: Evangélium nach Matthäus. Als die Pharisäer hörten, dass Jesus die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte, gingen sie zu ihm. Einer von ihnen, ein Gesetzlehrer, wollte ihn prüfen und stellte ihm eine Frage. Meister, welches Gebot im Gesetz ist das Wichtigste? Er antwortete ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das wichtigste und erste Gebot. Ebenso wichtig ist das zweite. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Auf diesen beiden Geboten beruhen das ganze Gesetz und die Propheten. Wort des lebendigen Gottes.
7: Szentek. Szent életű emberek.
8: Szent tizedik Pius pápa. Olaszországban Riezében született 1835. június 2-án. Rómában halt meg 1914. augusztus 20-án. Élt 79 évet. Pápaságának ideje 1903. augusztus 4-től 1914. augusztus 20-ig. Giuseppe Sarto 1835-ben a Treviso mellett fekvő Réze nevű falucskában látta meg a napvilágot. Édesapja egy elszegényedett földműves és egyben a helység postása volt. Giuseppe hűséges minisztránsa volt a falu papjának. 12 éves korától naponta gyalogtette meg a 7 kilométer utat az iskoláig. Később Padovában tanult és ott elvégezte a teológiát. 1855-ben szentelték pappá, káplán, majd plébános, aztán Trevizóban kanonok, szemináriumi tanár és a püspök általános helynöke lett. 50 éves volt, amikor 13. Leó pápa 1884-ben kinevezte mantuai püspökké. 10 évvel később, 1894-ben velencei pátriarka lett és bíboros. Egy érdekes táviratát őrzik ezekből az időkből, amikor táviratilag megkérdezték tőle, hogy elfogadná-e velencei kinevezését, ezt táviratozta vissza. Pontosan ez hiányzik nekem. 10 év múlva, 1903-ban Rómába indult a pápa választásra. Velencei hívei sírva búcsúztak tőle. Ő így szólt nekik. Élve vagy halva, de visszajövök. Szerénységében gondolni sem mert arra, hogy őt választják meg római pápának. Még a vonatra is menettérti jegyet váltott, mint aki hamar visszatér. Azonban nem így történt. A Szentlélek őt szemelte ki, és 1903. augusztus 4-én pápává választották. A 10. Pius nevet vette fel. Jelmondata: mindent megújítani Krisztusban. Omnia restaurare in Christo. Mint pápa minden erejével az egyház belső megújulása felé fordult. Első enciklikájában írta: egész pápaságunk célkitűzése, hogy mindent megújítsunk Krisztusban azért, hogy Krisztus legyen mindenben. Ezt igyekezett megvalósítani. Kitűnő gyakorlati pasztorációs érzéke volt. Bevezette a gyakori szentáldozást, megengedte a gyermekek korai első szentáldozását, megújította az egyházi életet, nevezetesen a liturgiát, a szentzenét, valamint az egyházjogot. Elítélte a modernista eretnekséget, és küzdött a tévtanítás felé hajló eszmék ellen. 1910-ben elrendelte az úgynevezett antimodernista esküt, amelyet évente minden klerikusnak le kellett tennie a Szent Péter székéhez és tanításához való hűség bizonyítására. Átszervezte a pápai kúriát, szabályozta a pápaválasztást, melybe a világi hatalom többé nem szólhatott bele. Kiadta az új egyházi törvénykönyvet. Az év kötelező ünnepeinek számát 8-ra csökkentette. Megújította a papnevelést, és kiadta az új katekizmust. A pápai székben is lelkipásztor maradt, nagy imádkozó és szent segítő. Prófétaként előre megmondta az első világháború kitörését, amelyet még megért. 1914. augusztus 20-án halt meg. Utolsó kívánságát tiszteletben tartva holttestét nem balzsamozták be, de amikor 1951-ben a boldoggá avatásakor felnyitották sírját, testét teljes épségben találták. 3 év múlva, 1954. május 29-én 12. Pius pápa szentté avatta. Ha élve nem is, de holtában egy napra valóban visszatért Velencébe, ugyanis 1959-ben 23. János pápa egy napra visszavitte a pápa földi maradványait a Lagúnák városába. Szent 10. Pius pápa sírja a Szent Péter templomban az első baloldali mellékkápolnában látható. Végrendeletében ezt írta: szegénynek születtem, szegényen éltem, és biztos vagyok benne, hogy nagyon szegényen fogok meghalni. Ez beteljesedett, de annál gazdagabb papi szíve és élete. Minden állomás helyén igazi jó pásztora volt nyájának. A Szentmisében így imádkozunk: Istenünk, te Szent Pius pápát mennyei bölcsességgel és apostoli erővel töltötted el, hogy védelmezze a katolikus hitet, és mindent megújítson Krisztusban. Add, hogy tanítását és példáját követve elnyerjük a mennyei jutalmat Krisztus a mi Urunk által.
9: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Délidőben.
1: Augusztus 21-e, péntek van. A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Sámueleket és Hajnákat. A Sámuel héber eredetű név, jelentése Isten meghallgatott. A Sámuelek egyik védőszentje az a Szent Sámuel, aki az izraelita nép utolsó bírája és első prófétája volt, és akit az egyház is szentjei között tisztel. A Krisztus előtti 11. században élt ő. Valamint keresztény Szent Sámuel, annak a második ferences missziónak a tagja, amelyet maga a Szent Rendalapító küldött Marokkóba. A mohamedánok kivégezték őket 1227-ben. A hajna Vörös Marti Mihály névalkotása a hajnal szóból. A hajnák egyik védőszentje az az Eulampia, akinek neve jól fényeskedőt jelent, és aki testvérével Eulampiusszal együtt a kisázsiai Nikodémiában szenvedett vértanúságot 302-ben. De megemlítem még Szent Anatóliát is, akinek neve napkeletit jelent, itáliai vértanú szűz volt ő, aki 250 körül hunyt el. A Jóisten éltesse sokáig minden kedves Sámuel és Hajna nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen okból emlékezetes ez a szép mai nap. Köszöntésként tőlünk a Szent István Rádió munkatársaitól most kérem, fogadják szeretettel a most következő zeneszámot. A Jóisten éltessen minden kedves ünnepeltet!

kalendárium. A Szent István Rádió hullámhosszán javaslom, most lapozzuk fel együtt a kalendáriumot, és elevenítsük fel a mai nap, azaz augusztus 21-en fontosabb és jelesebb évfordulóit. Először azokra a személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon születtek. 1567-ben született Szalézi Szent Ferenc, francia püspök, teológus, lelkiségi író és egyházszervező, kiemelkedő szónok, több pápa, személyes tanácsadója. Arisztokrata családban született, de lemondott nemesi rangjáról, és életét Isten szolgálatának szentelte. A római katolikus egyház egyik legjelentősebb teológusának tartják őt, megalapította a vizitációs nővérek rendjét. Számos művet írt, melyeket nyomtatott formában terjesztett, és ezért tartják őt az újságírók és írók védőszentjének. 1877-ben 9. Pius pápa emelte az egyháztanítók sorába. 1698-ban született Bartolomeo Giuseppe Antonio Guarneri, itáliai hangszerkészítő mester. Cremonában született hegedű készítő volt ő. Antonio Stradivari mellett a legjelentősebb itáliai hegedűkészítő volt. A cremonai hegedűkészítő műhely alapítója, a ma is híres Niccolò Amati hangszerkészítő családja volt. A 16. század első felében fejlődött ki a hegedűkészítés, majd a 17. századtól játszott jelentős szerepet a zenében. Mivel az egyes hangszerekre írt szólók a jó művészek mellett jó hangszereket is igényeltek. A Guarneri által készített hegedűn játszott Niccolò Paganini és Yehudi Menuhin is. 1799-ben született Rök Sándor ügyvéd, aki szerény élete végén nagy összeget adományozott jótékony célokra. Éppen ezért Budapesten emlékét úgy őrzik, hogy a 8. kerületben utca is viseli a nevét. 1858-ban született Rudolf trónörökös, Erzsébet királyné, azaz Sisi, és első Ferenc József egyetlen fia. Teljes neve Habsburg lotaringiai Rudolf Ferenc Károly József koronaherceg volt, aki augusztus 21-én, vagyis a mai napon 1858-ban látta meg a napvilágot Luxemburgban. Osztrák főherceg, magyar és cseh királyi herceg, első Ferenc József és Erzsébet királyné fia volt ő, az osztrák-magyar monarchia trónörököse. Máig tisztázatlan körülmények között hunyt el a Mayerlingi vadászkastélyban. 1908-ban Török Bálinton született Feleki Kamil, színművész, Kossuth Díjas érdemes és kiváló művész, aki tanulmányait Rákosi Szidi színiskolájában végezte. Pályafutását 1928-ban a Király Színházban kezdte. Világszerte fellépett artistaként, de kabarékban is szerepelt, például Bécsben. 1939-től játszott Budapesten prózai színészként, majd 48-tól a Fővárosi Operett Színház, 60-tól a Petőfi Színház, 64-től 78-ig nyugdíjba vonulásáig pedig az Operett Színház tagja volt. 1985-ben elnyerte a Chicagói Fesztivál Ezüst Hugó díját. Szerepei közül emlékezetes alakításokat nyújtott a Csárdás királynőben, a Luxemburg grófjában, a Koltus operában, a Napsugár fiúkban vagy a Kabaréban, de filmek közül szerepelt az Állami áruház és az Uramisten című alkotásokban is. 1930-ban Neuenhagenben született Sajdik Ferenc, grafikus, karikatúrista, akinek édesanyja balerina volt, édesapja pedig Sajdik Sándor, akinek nevét Dunakeszin utca is viseli. Korának egyik legsikeresebb zsokéja volt ő, mármint az édesapa. Gyermekkorát különböző országokban töltötte, többek között Németországban, Görögországban. Nyomdásznak készült. A nyomdában, mint litográfus, ma már ez a szakma nemigen létezik. A magasnyomó kliséket készítették a litográfusok, itt találkozott a karikatúrákkal. 1955-ben a rádió és televízió újság tördelője és rajzolója lett, és hamar közölni kezdte karikatúráit a Ludas Matyi. 30 évig hétről hétre ontotta a szellemes rajzokat. 1990 után a rajzfilm került munkásságának homlokterébe. Híres és máig igen népszerű rajzfilm sorozatai a Nagy Ho-ho-ho-horgász és a Pompom kalandjai.
Kevesen tudják, hogy táblaképeket is festett, kisméretű, írókat, költőket, művészeket ábrázoló, applikációkkal kombinált portrékat alkotott. Vácott több mint 100 táblaképéből állandó kiállítás is látható. 1941-ben Budapesten született Vukán György zongoraművész, zeneszerző, aki Balázs Béla és Erkel Díjas művész volt. Mintegy 140 film, 2 filmmusical, 50-60 színpadi mű, rádiójáték, illetve balett kísérő zenéjét írta ő. 1959-ben érettségizett a szombathelyi Nagy Lajos gimnáziumban, főiskolai tanulmányait a Liszt Ferenc zeneművészeti főiskolán végezte zongoraszakon. 1964-ben a Budapesti Orvostudományi Egyetem fogorvosi karán doktori címet szerzett. Fogorvosként praktizált. Zenei téren jazz valamint zongoraművészként tűnt ki, együttesben és szólistaként is. Végigjárta Európát, 2010-ben egy-egy hónapos koncertútja volt az Egyesült Államokban. 1992-ben pedig ő vezette és vezényelte az Európai Műsorsugárzók Uniójának a Big Band workshopját, melyben Európa 17 országának zenészei szerepeltek. A kreatív Art Jazz trióval és a Liszt Ferenc kamarazenekarral 1996-ban játszott, közös koncertjük az év koncertje lett Hollandiában. Munkásságát számos díjjal elismerték, a teljesség igénye nélkül például Helikon díjjal, Chopin díjjal, Erkel Ferenc, Emerton, Artisjus és Kossuth díjjal is. A Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztjét 1998-ban kapta meg. Vukán György, Kossuth, Erkel Ferenc és Balázs Béla díjas zongoraművész, zeneszerző 2013. augusztus 12-én hunyt el Agárdon. 1947-ben Budapesten született Erdős Sándor olimpiai bajnok vívó, aki 1971-ben a Marszk Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen közgazdász végzettséget, 1976-ban a testnevelési főiskolán vívóedzői, később vívó szakedzői oklevelet szerzett. A sportéletből történt visszavonulása után üzletemberként tevékenykedett. 1969-ben magyar bajnok és ranglista vezető volt. 1972-ben csapatban olimpiai bajnok lett, és a tör csapatban is szerepelt, amivel negyedik helyezést ért el. Az olimpiát követő években ismét csapatérmeket szerzett a világbajnokságokon. A 76-os olimpián negyedik helyezett lett csapatban. 1980-ban nem került be az olimpiai csapatban, és ekkor felhagyott a versenysporttal. Kalendáriumunk folytatásában most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon hunytak el. 1910-ben hunyt el Székely Bertalan festő, aki Kolozsváron született, teljes nevén Ádámosi Székely Bertalanként. A romantikát és az akadémizmust elegyítő magyar történelmi festészet egyik legnagyobb képviselője volt ő. Saját egyéni stílusát az akadémikus komponálás, a pszichikai jellemzés és a naturalisztikus anyagábrázolás jellemezte. Festményei közül megemlítem például ifjúkori önarcképét, a 7. Károly császár menekülésem, a Gregus János arckép, a Mohácsi vész című munkáját, vagy éppen az Egri nők című festményét, amellyel nagy sikert aratott. Festményei voltak még a nő élete, a Zrínyi kirohanása, a vérszerződés és az 5. László című alkotások. 1913-ban Budapesten hunyt el Pfaff Ferenc, építész, műegyetemi tanár, a MÁV főépítésze, akinek a budapesti József Nádor műegyetemen Steidl Imre volt a mesterem. 1880-ban szerzett építészoklevelet. Pályája kezdetén néhány kisebb épületet tervezett, köztük a svábhegyi római katolikus templomot. 1887-től a magyar államvasutaknál dolgozott, ahol később a magasépítési osztály vezetője, majd a kereskedelemügyi minisztérium építésze lett. 1887 és 1907 között munkatársaival 20 nagy állomás és számtalan kisebb állomás tervezését és kivitelezését végeztem, irányította a reneszánsz eklektika jegyében.
Méltóságteljes megjelenésű, arányos kivitelezésű pályaudvarokat tervezett. A győri, a kassai és a miskolci tiszai pályaudvarokat átépítette. Ezen kívül még számos középület és templom tervezését és építkezését is vezette. 2004-ben Budapesten hunyt el Böszörményi Géza, Kossuth-díjas magyar filmrendező, forgatókönyvíró, aki Böszörményi Nagy Géza és Rimanóczi Róza gyermekeként született. Vegyészmérnökként végzett, 56 és 64 között vegyészmérnökként is dolgozott. Majd a Színház és Filmművészeti Főiskola rendezői szakán szerzett diplomát 1968-ban, ahol Herskó János tanítványa volt. 1968-tól a MA film rendezője volt. Játékfilmjei mellett dokumentum filmjeiről is ismert. Felesége Gyarmati Lívia, aki dokumentum filmjei készítésében is részt vett. Erdei Sándor a Recski tábor rabjai című több kiadást megért dokumentum kötete végén található névsor szerint Böszörményi Nagy Géza is a Recski internáló tábor fogja volt. Filmjei közül megemlítem a Szevasz Vera, a Szemüvegesek, az Álljon meg a menet, a Szívzűr és az Egy kicsit én, egy kicsit te című alkotásokat. Munkásságát a Filmkritikusok díjával, SZOT díjjal, Balázs Béla díjjal, Érdemes művész címmel, Kossuth díjjal és Magyar Örökség díjjal is elismerték. Évforduló naptárunk végéhez közeledve most néhány a mai naphoz köthető jeles eseményt elevenítek fel. A katolikus egyházban ma van Szent Tizedik Pius pápa emléknapja. 1954-es szenti avatása óta ezt a napot, tehát a római katolikus egyházban a mai napon, augusztus 21-én tartjuk. Tehát a mai napon imádkozzunk Szent Tizedik Pius pápához. 1841-ben John Hampton szabadalmaztatta a zsarugátert. 1858-ban először jelent meg az Üstökös című élclap Jókai Mór szerkesztésében. 1959-ben Hawaii lett az 50. állama az Egyesült Államoknak. 1965-ben Romániában új alkotmányt fogadtak el, amely elvben biztosította a szabad anyanyelv használathoz való jogot. A törvény ugyan deklarálta a nemzetiségi oktatáshoz való jogot és a szabad anyanyelv használatot, de a román vezetés folytatta beolvasztó politikáját. 1991-ben Lettország kivált a Szovjetunióból és kikiáltotta függetlenségét. És végül, de nem utolsó sorban, 1984-ben Clint Eastwood, 1998-ban pedig Wesley Snipes kapta a csillagot a Hírességek utcájában, a Hollywood Walk of Fame-en. Kedves hallgatóink, augusztus 21-ei kalendáriumunkat hallották.

Én átmulatok minden éjszakán, mert elfeledni nem tudom magán. A pezsgő tartja bennem még a lelket, mert józan fejjel

Egy züllött ló csavargó lesz belőlem, de magának ez nem fog fájni már.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Tizenhárom óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Megalakult a Hazafiak a jövőért mozgalom, amelynek célja a magyar nemzet szellemi, erkölcsi és közösségi megerősítése, valamint hazánk szuverenitásának és önrendelkezésének védelme a 21. század kihívásai közepette. Közölte a szerveződés a Távirat irodával. Meggyőződésük szerint az ország csak akkor lehet sikeres, ha saját érdekei mentén hagyományaira és erőforrásaira támaszkodva alakítja a sorsát. A közösség egy olyan országot szeretne, amely képes megőrizni önazonosságát, kiállni saját érdekeiért és mindeközben felelősen tekint a jövő kihívásaira. Áll a közleményben. Kiemelték, a keresztény kulturális örökség mellett a család, a normalitás, a munka becsülete, a közösségi felelősségvállalás és a nemzeti összetartozás értékeire kívánják építeni jövőjüket. A szervezet elkötelezett a helyi közösségek megerősítésében, a nemzeti kultúra és az örökség megőrzésében, valamint a jövő nemzedékei iránti felelősségben is. A szervezet honlapján Molnár Zoltán, Etyek, KDNP-s alpolgármestere azt írta, hogy a mozgalom alapítói különböző területekről érkező, tapasztalt közéleti és szakmai szereplők. Levélben köszöntötte a magyar népet az ukrán elnök Magyarország nemzeti ünnepe Szent István napja alkalmából, és meghívta Kijevbe a magyar miniszterelnököt. Volodymyr Zelenszkij a levélben, amelyet Ukrajna magyarországi nagykövetsége csütörtökön a közösségi oldalán tett közzé, azt írta Magyar Péternek. Az ukrán nép és az ukrán állam nevében megtiszteltetés számomra, hogy gratulálhatok önnek és az egész baráti magyar népnek Magyarország nemzeti ünnepe Szent István napja alkalmából. Népeink a jószomszédi kapcsolatok, a kölcsönös tisztelet, valamint a szabadságért és saját államiságunkért folytatott közös küzdelem évszázados történelme köti össze, amely szilárd alapot teremt az Ukrajna és Magyarország közötti partneri kapcsolatok további fejlesztéséhez, tette hozzá. Örömmel üdvözölném önt Kijevben, az ön számára legközelebbi megfelelő időpontban, írta Ukrajna elnöke Magyar Péternek, akinek sok sikert kívánt a modern magyar állam építéséhez, a baráti magyar népnek pedig békét, egységet és gyarapodást. Együttérzését fejezte ki az M3-os autópályán balesetet szenvedett lengyel turistabusz sofőrje az érintetteknek és a hozzátartozóiknak. Tájékoztatta a sofőr ügyvédje a távirati irodát. Rámutatott ugyanakkor arra, hogy az eset körülményei jelenleg is tisztázás alatt állnak. Gerván Dániel azt írta, a sofőr tudatában van annak, hogy a veszteséget és a hozzátartozók fájdalmát semmilyen szó nem enyhítheti, emellett tisztában van a baleset következményeivel és azok súlyával is. Hozzátette, a buszvezetőjét rendkívül megviselték a történtek, amelyek feldolgozásában szakemberek nyújtanak neki segítséget. A lengyel zarándokokat szállító busz augusztus 16-án hajnalban szenvedett balesetet az M3-os autópályán. Az oldalára borult járművön 59-en voltak, közülük 12-en meghaltak, többen súlyosan megsérültek. A sofőr ellen halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indult eljárás. A bíróság kedden döntött a letartóztatásáról. Végül az időjárásról. Az ország megközelítőleg délkeleti felén fátyol felhűs, napos időre van kilátás. Ezzel szemben az északi és nyugati vidékek fölött erőteljes felhőképződés várható, és arrafelé több hullámban lehet számítani, délnyugatról északkelet felé haladva záporokra, zivatarokra. Főleg a Dunántúlon nagyobb eséllyel alakulhatnak ki heves zivatarok is, jégeső felhőszakadás kíséretében. Az alapvetően délnyugati irányú szél napközben több felé megerősödik. Zivatarok környezetében viharos, néhol akár erősen viharos szélrohamok is előfordulhatnak. A hőmérséklet 32 és 39 fok között várható, de az északnyugati határ mentén pár fokkal alacsonyabb értékek is lehetnek. Késő estére többnyire 21 és 30 fok közé esik vissza a hőmérséklet. Híreket hallottak.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazin műsor.
4: Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát.
5: Moravszky József Pékkel Pálházán ültem le beszélgetni, egy nem akármilyen helyen, egy vízimalomban, mert hogyha a kedves hallgatók erre látogatnak, akkor szeretnénk buzdítani őket, mindenképpen keressék fel Pálháza egyik látványosságát, ezt a vízimalmot, amelyet nyugodtan kijelenthetek, hogy ön épített, az ön ötlete és az ön tervei alapján készült. Legalábbis az alapgondolat mindenképpen.
6: Így van, de ez szó szerint, így van, tehát ez új építésű pékség. A középkori jelleget akartuk visszaadni a malomnak, tehát egy középkori jellegű malmot építettünk, ami köves malom, teljesen működőképes, tehát a vízhajtja

0: volt egy szintkülönbség, egy 2 méter 60 centisével, ezt tudtuk kihasználni, és erre tudtuk ráépíteni a malmot.
1: Ha már malom, akkor ez egy különleges malom, mert egyrészt nem akármilyen látványosság, másrészt pedig általában a vízimalmok nekem úgy vannak az emlékeimben, hogy egykerekűek. Ez a malom azonban végigjártuk, a riportra készülve bemutatta nekem, kétkerekű. Miért?
0: Azért lett kétkerekű a malom, mert menet közben én is az egykerekűnél kezdtem, tehát 2009-ben kezdődött ez az egész pályázati dolog, mert pályázati pénzből építettük a dolgot, a svájci alapú, az Sátor-Aljóhely közeli nagyvárossal együtt egy közös projektből lett építve ez a malom, és menet közben 2012-ben találtunk egy kivitelezőt, aki Magyarországon ezzel foglalkozik, a Tamás Péter nevezetű vállalkozó, és neki volt meg a kapcsolata Szentendrei Skanzennal, a Balázs György úrral, egy népdalkutatóval, és ő világosított föl, hogyha középkori jelleget akarunk építeni, az tehát egy kőjárathoz egy kerék tartozik. Tehát ami modernebb, amiket most Erdélyben sok helyen lehet látni, a hagyományos köves malmokról, tehát nem engelszégekről beszélünk, ott már szín meghajtással teszik át a két meghajtás, az egy ahogy György nevezte, egy modernebb változat, ami 1800-as évek második felében a németektől lett átvéve.
1: Akkor, ha jól veszem ki a szavaiból, ez egy középkori malom modern köntösben?
0: Hát egy középkori malom újonnan építve, középkori malom. Tehát azt nem mondanám, hogy modern, nem, mert ugyanúgy hogy a kő meghajtás, az áttételek annyi, hogy ahol régen fa részek voltak, mint az orsókerék, meg ilyesmi, azt már mondjuk vasszerkezettel oldottuk meg. Tehát ilyen a szárazkerék is fából van még, tehát minden, ami régen volt fából, az itt is ugyanúgy van.
1: Nem régen nyílt ez a vízimalom, nagyon fiatal még az épület.
0: Így van, sikerült megnyitnunk ezt a malmot. Emiatt várunk mindenkit szeretettel, hogy minél többen jöjjenek és nézzék meg egy működő középkori vízimalmot, mert ez a nagyon nagy szó, hogy működőképes, tehát nem műemlék, emiatt tudom bemutatni, hogy működik, megnézhetik az emberek, nincs azok a kötöttségek, mint egy műemlék jellegű épületnél.
1: Nézzék meg a kedves hallgatók, erre szeretnénk buzdítani őket, de azért írjuk le szavakkal, hogyha eljönnek ide, akkor mit is láthatnak, milyen főbb részei vannak a vízimalomnak.
0: A vízimalom két részből áll, van a konkrétan a malom része, ott a két kőjáratot meg lehet nézni, meg lehet konkrétan nézni egy őrlést, és van egy sütőház része, ahol finom ételekkel tudjuk önöket várni, tehát az alapvető ételünk a kenyérlángos, az klasszikus, mint a pékség meg a dolgokkal kapcsolatosan. Van a molnárok eledele, ez egy csülökkel megtöltött lepénykenyér, ez is nagyon finom, és elsősorban csülkös ételeket gyártunk, tehát ez a kemencére alapozott ételeket gyártunk mostan is, ezeket tudom ajánlani előzetes bejelentkezésre.
1: Nagyon lényeges, előzetes bejelentkezés fontos és szükséges.
0: Így van, nagyon fontos, mert a csülöknek, hogy jól elkészítjük, egy kicsit több idő kell neki, tehát meg kell főzni, megsütni, tehát az egyik pillanatra a másikra nem tudjuk megoldani. Még ez hagyományosan, tehát hagyományos még a konyha, tehát így ez csak úgy tudjuk megoldani, hogy előzetes bejelentkezésre.
1: És úgy kell elképzelniük a kedves hallgatóknak, hogyha bejelentkeznek, eljönnek ide, akkor valóban megláthatják a kezdetektől egészen a kész termékig a gyártási folyamatot, mert hogy megörli a búzát, liszt készül belőle, bedagasztja a tésztát, megsüti a kemencében, szóval minden egyes lépést itt a kedves látogató végig kísérhet.
0: Így van, tehát ezt meg tudjuk csinálni, erre akarunk rámenni, hogy teljesen a búzaszemtől a készkenyérig, tehát egy ilyen címszóval akarunk kitalálni programokat, elsősorban diákoknak, hogy tudják, hogy mi a kenyérnek a háttere. Az őrléstől egészen a kenyérig, tehát szépen megvan a dagasztással egybekötött, mielőtt nekem pék a szakmám, tehát ezzel összetudom nagyon jól kötni, végig tudok egy folyamatot vinni, és meg tudják a gyerekek főleg, meg akit érdekel a dolgot mutatni.
1: És ha jók az értesüléseim, jártak itt diákok, olyan diákok, akik cukrászok és szakácsok lesznek, és valóban ők már kipróbálhatták mindazt, amiről mi most itt beszélgetünk.
0: Így van, voltak kint ide Sátor-Aljóhelyből, a mezőgazdasági iskolából, a cukrászpék másodikos évfolyamosak voltak kint, és velük ezt a dolgot itt megejtettük. Nagyon sikeres volt a gyerekeknek. Az elején, ahogy szokott mondani, kicsit noszogatni kellett, utána meg nagyon lelkesedtek, és nagyon aktívan részen vettek az egész folyamatba. Egy 4-5 óra hosszás folyamat, tehát ez egy félnapos programnak mondható dolog, mert azért mindennek megvan az ideje, tehát kelési idő, dagasztási idő, tehát mindennek az tészta és sütési idő. Tehát azért mondom, hogy ez egy kicsikét hosszabb program, de nagyon meg meg nagyon érdeklődő.
1: És hát jó munkához idő kell. Milyen kenyér és milyen pékárú készül itt? Van egy tuti receptje, amelyet nem árul el, de ami erre a térségre, erre a vidékre jellemző?
0: Hát ez annyira, ahogy mi is tanultunk annak idején a magyar szabály,

0: Mondjuk kifejlesztettem egy kimondottan, de Erdélyben nekem nagyon tetszettek az a vertkenyerek, ezek a krumplis vertkenyerek. Arra fejlesztettem ki egy dolgot, egy receptet, az vagy 3-4 évvel kikísérleteztük. Megvannak benne a részletek, savóval kovászolni, meg krumplit nem főzzük bele, nem sütjük bele, tehát ilyen apróságokkal, hogy kicsit vissza tudjuk adni jobban az ízeket, meg ilyesmiket megpróbálni ebből a lisztből, amit környék 8 km a szomszéd faluba öllik a búzát, onnan veszem, és ebből helyi búzából előállított kenyeret.
1: És mekkora kenyerek készülnek? Olyan igazi, szép, nagy kenyerek, amelyeket már tényleg csak azokban a falvakban láthatunk és kóstolhatunk, ahol még élnek a régi hagyományok?
0: Igen, 2,5 kilósba szoktam elkészíteni gömbölyűbe ezeket a kenyereket.
1: És meddig kell sütni? A sütési idő is gondolom, hogy ahogy mondtam is, jó munkához idő kell, hát hogy szépen megpiruljon, megbarnuljon, olyan igazi szép sült színe és illata is legyen, ahhoz azért idő kell.
0: Hát általában 1 óra körül vannak ezeknek a kenyereknek a sülési ideje. Tehát az 1 kilós kenyereknek azok 35-45 perc között szoktak, de ezeknek 1 óra, még néha egy kicsit több idő kell, hogy átsüljenek.
1: A pék szakmát tanultak évekkel ezelőtt. Mi miatt döntött emellett a mesterség mellett?
0: Hát végül is nekem a nagyapám volt pék, tehát ő neki volt Pálházán, ő nyíregyházi származású, Budapesten tanult, és lekerült Pálházára, és itt is volt péksége, még a múlt századi, még a rendszerváltás, mikor ráfőszították a dolgokat, akkor meg kellett neki szüntetni, és be kellett mennie a péksége, de addig 54 vagy 55-ig volt Pálházán saját péksége, tehát innen jött a dolgok, tehát van egy kis hagyománya a családba pék dolgoknak.
1: És volt a nagyapjának olyan receptes könyve, amelyet ön örökölt, és mind a mai napig azon receptúra alapján készíti a péksüteményeit, a kenyereit?
0: Igen, megvannak nagyapámnak a szakmai könyvei, a 30-as évekbeli szakmai könyvei. Egy-két süteményt, mikor nagyon ráérek, és van egy kis kedvem is hozzá, akkor szoktam belőle sütegetni. A töltelékanyagai nagyon jók, tehát a hagyományosan tejjel forrázott dió mágtöltelék, tehát azok a receptek szerint megpróbálom. A pozsonyi kiflit például azt megpróbáltam, nagyon verhetetlen volt, tehát azt mindenki úgy kéri. Csak egy kicsikét ez időigényesebb, tehát ez időkérdése mindig.
1: És a jó alapanyagok kérdése.
0: Így van. Magyarországon megvannak a jó alapanyagok, csak az a bajunk van, hogy mindent szeretünk műanyagokkal megcsinálni, mert sokkal gyorsabb és egyszerűbb.
1: A keresztény ember számára is a legfontosabb táplálék a kenyér, hiszen legszebb imádságunkban, a mi atyánkban is imádkozzuk, mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. Jogosan merül fel az emberben a kérdés, hogy manapság ebben a rohanó világban, amikor már olyan kevés pékség működik, amikor a multikban megvásárolhatjuk a kenyereket, a pékárukat, akkor mit is mondhatunk el, milyen is a jó kenyér? És mitől is jó a kenyér?
0: Nagyon nehéz a kérdés, mert manapság pont, ahogy beszéltük, nagyon fölgyorsult a világ, hogy tetszett említeni, és pont emiatt van, hogy a jó kenyeret akarunk, ahhoz idő kell. Tehát normálisan kell első a lelke a kenyérnek a kovászolás. Középérésű kovászról beszélünk, az lenne az igazi, szerintem egy a 8 óra hossza körül, és utána a dagasztáskor már nem élesztőzni a kenyeret, csak simán adó rá dagasztani a kovászra, akkor kerül bele a só, és akkor utána megint a tésztaérés egy folyamat. Már ez is sajnos föl van gyorsítva, tehát már 20 perc, fél órákat hagyjuk pihenni a tésztákat. Ezenek is egy órószának lehetne egy átszellőztetése egy hagyományos dagasztógépnél. És utána a kelési idő megint a következő dolog, ami még emiatt ez is hosszabb lenne. Tehát magyarán mondva, lenne ideje a zemzineknek dolgozni, a kenyérbe végigvinni a folyamatot, tehát a savtartalma, ami az ízét adja a kenyérnek, ami már sajnos adalékanyagokkal adjuk bele a kenyérbe. Tehát az idő, ami szerintem az első dolog, meg a pékeknek a lelkét, hogyha beletesszük, akkor nagyon jó kenyereket lehetne még mai nap sütni mindenféle adalékanyag nélkül.
1: Ugyanez elmondható a péksüteményekre és a többi pékárúra is?
0: Ami hála az égnek egy kicsikét megváltozott most megint Magyarországon a sütőiparban, hogy már most eljutott odáig a Magyarországon is a hatóságok, hogy már most nem a műanyagokat kell annyira beletenni, hanem már most visszatérhetünk a tojáshoz, a vajhoz, a zsírodék, természetes zsírhoz, tehát nem a műanyagokat kell beletennünk. Emiatt most látok ráció, hogy az a baj, kicsit drágább ezekből az előállítás, de megérné, hogy ezekből dolgozzunk, mert egy egészségesebb terméket tudnánk a vevőink elé tenni.
1: És mit tapasztal, működik a vízimalom, milyen iránt az érdeklődés? Gondolom a pálháziak örülnek és büszkék arra, hogy van egy ilyen látványosság már a településen.
0: Így van, ezt próbáltam is nagyon úgy, hogy a pálháziak, tehát a település magának érezze ezt a malmot, tehát a köztudatban is, tehát szívesen látjuk a helybelieket, nagyon sokszor csak kijönnek sétálni, mert szép kis malomtól kialakítva, és emiatt egyesülőbben járnak ki az itteniek.
1: És mivel egy pékkel beszélgetek, hát szubjektív véleményére is kíváncsi lennék, önnek van-e kedvenc péksüteménye, vagy olyan kenyere, amelyet különösen szeret valami miatt?
0: Hát a klasszikus, a kifli, amit minden nap azért meg tudok enni. A süteményekben az ember váltogat, a túrós dolgokat szeretem, a túrós batyot, a hagyományosakat. A kenyérbe pedig ez a verkenyér, ez verhetetlen.
1: Szó szerint. És ha jól veszem ki a szavaiból, nem csak kenyeret, idézőjelben a csak, hiszen egy vízimalomban és egy pékségben természetesen a kenyéri a főszerep, de más finomságot is kóstolhatnak az ideérkezők, például a csülköt.
0: Így van, hát már ez is már most mondhatom, hogy már egész jól tudom csinálni.
1: Ennek is megvan, gondolom, a csinja, binja, hogyan kell pácolni, hogyan kell elkészíteni, hogyan kell sütni.
0: Igen, hát ami az eddigi tapasztalatom, tehát ez, hogy előtte meg kell főzni, tehát van egy pászleves főzési technológia, és akkor utána szépen sörbe megpárolni, és amit tapasztalatom, hogy a frissesség, tehát az mindennek a legnagyobb alapja. Tehát mindig minden frissen próbáljuk, és ezért ragaszkodunk az előre bejelentkezéshez, mert akkor tudjuk ezt megcsinálni.
1: Ha pedig felkeltettük kedves hallgatóinkban az érdeklődést, akkor mondjuk el, hogy hogyan is vehetik fel önökkel a kapcsolatot.
0: Pálháza vizimalom.hu, van egy honlapunk, és azon keresztül rajta vannak a telefonszámok, és akkor úgy fel tudják velünk venni a kapcsolatokat.
1: Moravszky József péknek köszönöm szépen a beszélgetést, szívből gratulálok ehhez a vízimalomhoz, és köszönöm szépen a riportot.
0: És nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Mindenki szeretettel várok, aki a Szent István Rádiót hallgatja. Örülök, hogy kaptam egy ilyen lehetőséget. Viszont hallásra.

0: műsorunk folytatásában Vas Andrással beszélgetek a kenyérsütésről. Riportom egy korábban elkészített hanganyag, szerkesztett változata.
1: Valóban házi jellegű kenyeret sütünk, kovászos technológiával készülnek a kenyereink. Ennek a folyamata a következőképpen volt. Beragasztották a teknőbe a kenyeret, utána egy óra tésztaérés volt, és a egy órás tésztaérés után szaggatták ki a szakajtókba a kenyeret, abba is kelt egy órát, és utána vetették be a kemencébe. Mi most ugyanezt a technológiát, és csak ezzel a technológiával dolgozunk. Tehát a beragasztás után van egy tésztaérlelő csészénk, ahol egy órát érik a tészta. Na most, a tésztaérés az egy nagyon fontos folyamata a kenyérsütésnek, azért szerintem talán az egyik legfontosabb, mert ez az az időszak, amikor kialakul a sikérváz, kialakul a kenyérnek az aromája, tehát az íz és az amatanyagok a kenyérbe lezajló mikrobiológiai folyamatokon keresztül itt alakul ki. És még el ne felejtsem, hogy a dagasztásnál kétféle kovászt használunk, egy hosszú érésű és egy rövid érésű kovászt. Tehát kovász nélkül kenyeret nem sütünk. Éppen ezért én lényegesen kevesebb élesztőt használok. Tudnék, a mostani korszerű pékségekbe már kelesztőkamra van, ahol beragasztják a tésztát, rögtön kiformázzák, kimérik arra a súlyra, amelyet akarnak sütni, és utána szakajtóba teszik, betolják ebbe a kelesztőkamrába, ahol hőmérsékletet, páratartalmat lehet állítani, és akkor meg kell egy óra alatt, vagy fél óra alatt, utána rögtön teszik a kemencébe, sütik ki. Tehát én ezeket a kenyereket gyors talpaló kenyereknek nevezem.
0: Szükséges a finom kenyérhez a megfelelő idő. Tehát, hogy a kovász is megérlelődjön, és megdagadjon az a bizonyos kenyértészta. Mindennek megvan a maga ideje.
1: Mi a egy óra tésztaérés után kezdjük el feladni és formázni a kenyeret.
0: És egymás után ki vannak fejlesztve, hogy úgymond a kenyérkészítés lépései?
1: Nagyon fontos, minden kenyérkészítésnek természetesen megvan a folyamata, de nagyon fontos, hogy én ragaszkodok a hagyományos kenyér minőségéhez, és éppen ezért is tudom azt mondani, hogy az én kenyerem az nem savanyodik meg egy-két napon belül, hanem valóban tartja a minőségét több napon keresztül. Ez nem azt jelenti persze, hogy arra biztatom az embereket, hogy több napos kenyeret egyenek, de lényegesen ezzel a technológiával, tehát kovászos technológiával és tésztaérési folyamatot betartva, lényegesen kevesebb élesztő mennyiség kell a kenyér gyártásához, mint ezekhez a úgynevezett gyors talpaló kenyerekhez. Mert ott arra megy a technológia, hogy sok élesztő gyorsan megkeljen, nálam viszont lényegesen kevesebb élesztővel, hogy úgy mondjam, megadjuk a módját a kenyérsütésnek. Tehát betartjuk azt a régi technológiát, ami az én kenyeremre az van ráírva, hogy házi jellegű kenyér. És ha nem ezt a technológiát alkalmaznám, és nem ezt a technológiá szerint sütném a kenyeremet, akkor nem lenne házi jellegű kenyér.
0: Ezek a gyors talpaló kenyerek, ha fogalmazok most már én is így, mint ahogy ön, kölcsönveszem öntől ezt a kifejezést, nem is olyan tartósak.
1: Nem tartósak. Azok a kenyerek nem tartósak, igen, hamar meg savanyodnak, úgy mondjam, penészednek. Mi megadjuk a módját a kenyérsütésnek igazán valóban. Betartjuk azt a technológiát, ami a jó kenyér készítéséhez valóban szükséges.
0: És az öngyártási technológiájával mennyi idő alatt készül el egy kenyér?
1: A dagasztás kezdetétől számítva nálam 3,5-4 órán belül van kész kenyér. Mert, amint mondtam, a dagasztás az legalább 20 perc, utána egy órás tésztaérés, utána a feladás az szintén egy ilyen 20 perc, utána egy óra kelés a szakajtóba, tehát ott a formába, és utána pedig a kisütés az szintén 3/4 óra vagy 50 perc, és ezt, hogyha ezt összeadjuk, akkor ez 3,5-4 óra hossza között jön ki. Természetesen, hogy a minden árunál, de a kenyérnél is a vizualitás az nagyon fontos, mert amikor ránéz a kenyérre a vevő, és látja, hogy az nem elég dombos, hanem lapos, vagy esetleg nagyon éget, vagy nem eléggé sült, mert ilyen is van, akkor természetesen, hogy nem veszi meg. Maximálisan törekszünk a jó minőségre.
0: Többször említettem, hogy az én kenyerem az én általam készített kenyér. Hát most nagyon nehéz kéréssel fordulok önhöz, mert az ízekről beszélni nagyon nehéz. De mégis, ha meg kellene fogalmazni, hogy milyen az ön kenyere, milyen a finom Vas András féle besenyőtelki kenyér, akkor hogyan tudnánk ezt szavakkal leírni?
1: Nem, valóban elég nehéz az ízekről beszélni, mert lényegesen egyszerűbb, hogyha megkóstolja az ember, és akkor megfelelő savfok, megfelelő sótartalom, és ezen kívül természetesen, hogy a tészta érés során kialakult íz és zamatanyagok, amik a nem lehet másként mondani, hogy kenyéríz, tehát adalékanyagot minimálisat használunk.
0: Ez nagyon fontos kérdés, főleg a mai világon, amikor oly sok mindent hallhatunk, hogy az élelmiszeriparban milyen problémák vannak az adalékanyagok használatával kapcsolatosan. Ön akkor ezt lecsökkentette a legminimálisabb szintre?
1: Az adalékanyagot minimális szintre csökkentettük, 0,02%-ot használunk lisztmennyiségre számítva. Tehát ami azt jelenti, hogy a technológiai folyamatnak a pontos betartásával pótoljuk azt, tehát a térfogatnak a növelését, mint amit mások esetleg térfogat növelő szerekkel érnek el. Mi viszont a technológiának a betartásával, tehát nem használunk ilyen térfogat növelő és ilyen állagjavító adalékanyagokat, csak teljesen minimális mennyiségbe.
0: Milyen lisztből készíthető a legfinomabb kenyér? Több éves tapasztalata önnek mit mond erre a kérdésre?
1: Az én véleményem az, hogy a kenyeret is, a jó házi jellegű kenyeret többféle lisztből kell készíteni, tehát nem egyféle lisztből. Én háromféle lisztet használok, és minden kenyeremben háromféle liszt van. Akik ismerik a lisztet valamelyest, azoknak mond valamit az, hogy BL55-ös, tehát ez a finom liszt, ebből használunk 30%-ot, 60% 80-as, tehát BL80-as, búzaliszt 80-as, és 112-es teljes kiürülésű lisztet is használunk minden dagasztáshoz. Tehát 55-ös, 80-as és 112-es lisztből sütjük a kenyerünket.
0: Annak idején olyan szép szokás volt még nagymamáink korában, hogy amikor hazavitte az ember a kenyeret, akkor természetesen keresztet vetett és úgy szegte meg. Mi az ön tapasztalata szakemberként? Valóban az emberek még gondolnak a kenyér megszelésekor arra, hogy hálát adjanak a jó Istennek, hiszen az egyik legfontosabb imádságunkban, a mi atyánkban is benne van, hogy mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. Mennyire él ez a mai korban?
1: Én úgy látom, hogy mint ahogy minden, az élet minden területén a manapság, az erkölcs és a tisztesség az sajnos eléggé felhígult, meglazult. Én vallásom a gyakorló, hívő ember vagyok, katolikus, az Egri Bazilikába járok minden vasárnap templomba. Én természetesen, hogyha megszegek kenyeret, akkor előtte ugyanúgy, ahogy az édesapám tette, a késsel keresztet rajzolok rá, és utána szegem meg. Úgy tapasztalom, hogy van egy olyan réteg még, akik megfelelően tisztelik a kenyeret, mert dolgoztak nem csak ebben a szakmában, hanem a vetés, aratás, cséplés, tehát ezt a munkafolyamatot ismerik. És ezért tudják, hogy ez egy nagyon nehéz munkával járó folyamat, és megadják a tiszteletet a kenyérnek. Hiszen a régi parasztember, a régi falusi ember úgy hívta a búzát, hogy élet. És nem csak a búzát, hanem a kenyeret is. Úgy mondták, hogy az élet. És valóban így van, hogy most sajnos fölnőtt már egy olyan, nem egy, hanem több olyan generáció, aki nem adja meg ezt az igazi tiszteletet a kenyérnek se, és annak se esetleg, aki készíti. És ha valaki nem adja meg a tiszteletet az életnek, akkor bizony olyan dolgokat követele ellene, ami az én értékrendemmel nem egyezik.
0: Nagyon örülök, hogy megemlítette a kenyérnek járó tiszteletet, hiszen régen még olyan szokás is volt, hogyha leejtettünk egy darabot a kenyérből, akkor felvettük és megcsókoltuk.
1: Ezt én még mai napig is így csinálom, mert ha véletlenül, bár nem nagyon fordul elő ilyen, de ha véletlenül leesik kenyér, akkor igenis fölveszem, és utána megpuszilom, és utána aztán oda kerül esetleg, ahová éppen való.
0: A kenyér az nagyon fontos a mindennapi táplálkozásunkban, elvitathatatlanul, első helyen áll mindenki táplálkozásában, még akár a lisztérzékenyek esetében is, hiszen ők is tudnak olyan kenyereket készíteni, amely olyan típusú alapanyagokból készül, melyeket ők is ehetnek. Önnek a kedvenc étele a kenyér, a zsemle és a kifli?
1: Természetesen, hogy én a kenyeret szeretem a legjobban. A kifliét is szeretem, azt a kiflit, amit én sütök, de természetesen én, mint régi falusi gyerek, a kenyér a mindenek előtt a kedvenc péksüteményem, hogy így mondjam.
0: Elhangzott riportunkban Vas Andrással beszélgettem. Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra!
2: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.

0: Népzenei kincsestár.
1: Kedves hallgatóink, 2022-ben jelent meg a Tárkány Trió első lemezem, a címbalom Prímás. Hiánypótló produkció, amely egyedüliként tápolja ennek a gyönyörű magyar hangszernek a hagyományos játékstílusát. Egyedülálló album ez, egy valóban magyar hangszer elfeledett kincseit és lehetőségeit mutatja be, és ezzel remélhetőleg az első lépés a magyar címbalom hagyomány felélesztésére. Nos, ennyi bevezető után a mai népzenei műsorunkban a Tárkány Trió muzsikál nekünk. Összeállításunkhoz jó szórakozást kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, elhangzott népzenei műsorunkban a Tárkány Trió 2022-ben megjelent első lemezéről, a Cimbalom Prímás című lemezről hallottak válogatást. A műsort Kovács Krisztina szerkesztette. Nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket, és további jó rádiózást, szép péntek délutánt kíván önöknek a műsorvezető, Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
1: Délidőben.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a délután és csáp nevében is. Ma a hírszerkesztő Sinkovics Andrea, a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a technikai munkatárs Tompos Péter. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek. A mikrofonnál a bemondó Kléz Beáta. Most lássuk a délutáni műsor kínálatot. A 14 órai híreket követően Merítés című műsorunk szól. Augusztus 21-e és 23-a között 22. alkalommal rendezik meg az Arkusz Tempórum Fesztivált Pannonhalmán. 40. alkalommal nyitotta meg kapuit a mesterségek ünnepe a Budai Várban. Augusztus 24-én kezdődik a Szemle Plusz Színházi Fesztivál a Városmajori Szabadtéri Színpadon, benne az Ostrom Dresszel bírókat a rendezésében. Augusztus 27-én nyit a megújult Veszprém Balaton Filmpiknik, és megjelent Zinger Magdolna legújabb kötete, a Felépülés a gyászból. Ezek a mai adás témái. 14 órától 15 óráig rádiónk tokai frekvenciáján, elsőként a tokai írótáborba és a mezőkövesdi hadasba látogatunk. Ugyanebben az órában rádiónk tokai frekvenciáján a lelki fáradtság kezeléséről beszél dr. Vesegi Beáta Mária nővér lelkipásztori munkatárs. 15 órakor irgalmasság óráját hallanak, majd Hitvalló című műsorunkban Karóczkai Júlia, az Egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium diákjaival az emberi kapcsolatokról beszélget. 16 órakor először meghallgathatják kívánságműsorunkat, majd ifjúsági magazinunk szól. A mai adásban a Lucid zenekart mutatjuk be. Gyuris Luca énekes, szövegíró és Szarka Endre gitáros dalszerző lesznek Molnár András vendégei. Természetesen a zenéket is tőlük válogatjuk majd az adáshoz. Következzen egy részlet a műsorból.
3: Hát ez nagy szerelem, most szerintem a zenekarnak.
4: Igen.
3: Ez egy ilyen...
4: Nagyon jó, funky, groove.
3: Funky, de mégsem egy tipikus funky. És itt erre utaltam az előbb, hogy itt alakul ki szerintem, ami a Lucid, és ugye a Lucid nyilván lenyomja a bélyegét minden dalra, és így kezd összeállni szerintem, hogy ez miről is fog szólni. És nekem nagyon nagy szerint, de szerintem többieknek is.
4: Imádjuk
3: ezt
4: van.
3: A dalt.
5: Ki írta?
4: Dénes hozta a gitártímát, a dallamot, és egyébként teljesen más lett volna, hogyha teljesen rábízzuk.
2: 17 órakor regionális híreket hallanak, majd a kora esti hírmondóval és a régió sporthíreivel jelentkezünk. 18 órától rózsafüzér imádságot hallanak rádiónk Egri stúdiójából. A 19 órai híreket követően könyvjelző című műsorunkban könyvajálóval jelentkezünk. 19 órától 20 óráig rádiónk tokai frekvenciáján. Irodalmi összeállításunkban Szent István királyra emlékezünk, majd Szívós Győző beőrlő főmolnárral beszélget szakmája szeretetéről a műsor szerkesztője Farkas Erzsi. A 20 órai sávban elsőként meghallgathatják az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem műsorát, a Liceumi Krónikát, majd Közelkép című portréműsorunkban Uzsainé Pécsi Rita, neveléskutató, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola főiskolai tanára előadásából idézünk, amelyet a székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz római katolikus templomban tartott. Kedves hallgatóink, ezek délutáni programjaink, ha tetszett a kínálat, töltsék velünk az időt.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Megalakult a Hazafiak a Jövőért mozgalom, amelynek célja a magyar nemzet szellemi, erkölcsi és közösségi megerősítése, valamint hazánk szuverenitásának és önrendelkezésének védelme a 21. század kihívásai közepette. Közölte a szerveződés a Távirat irodával. Meggyőződésük szerint az ország csak akkor lehet sikeres, ha saját érdekei mentén hagyományaira és erőforrásaira támaszkodva alakítja a sorsát. A közösség egy olyan országot szeretne, amely képes megőrizni önazonosságát, kiállni saját érdekeiért és mindeközben felelősen tekint a jövő kihívásaira. Áll a közleményben. Kiemelték, a keresztény kulturális örökség mellett a család, a normalitás, a munka becsülete, a közösségi felelősségvállalás és a nemzeti összetartozás értékeire kívánják építeni jövőjüket. A szervezet elkötelezett a helyi közösségek megerősítésében, a nemzeti kultúra és az örökség megőrzésében, valamint a jövő nemzedékei iránti felelősségben is. A szervezet honlapján Molnár Zoltán, Etyek KDNP-s alpolgármestere azt írta, hogy a mozgalom alapítói különböző területekről érkező tapasztalt közéleti és szakmai szereplők. Levélben köszöntötte a magyar népet az ukrán elnök Magyarország nemzeti ünnepe Szent István napja alkalmából, és meghívta Kijevbe a magyar miniszterelnököt. Volodymyr Zelenszkij a levélben, amelyet Ukrajna magyarországi nagykövetsége csütörtökön a közösségi oldalán tett közzé, azt írta Magyar Péternek. Az ukrán nép és az ukrán állam nevében megtiszteltetés számomra, hogy gratulálhatok önnek és az egész baráti magyar népnek Magyarország nemzeti ünnepe Szent István napja alkalmából. Népeink a jó szomszédi kapcsolatok, a kölcsönös tisztelet, valamint a szabadságért és saját államiságunkért folytatott közös küzdelem évszázados történelme köti össze, amely szilárd alapot teremt az Ukrajna és Magyarország közötti partneri kapcsolatok további fejlesztéséhez, tette hozzá. Örömmel üdvözölném önt Kijevben az ön számára legközelebbi megfelelő időpontban, írta Ukrajna elnöke Magyar Péternek, akinek sok sikert kívánt a modern magyar állam építéséhez, a baráti magyar népnek pedig békét, egységet és gyarapodást. Együttérzését fejezte ki az M3-os autópályán balesetet szenvedett lengyel turistabusz sofőrje az érintetteknek és a hozzátartozóiknak. Tájékoztatta a sofőr ügyvédje a távirati irodát. Rámutatott ugyanakkor arra, hogy az eset körülményei jelenleg is tisztázás alatt állnak. Gerván Dániel azt írta, a sofőr tudatában van annak, hogy a veszteséget és a hozzátartozók fájdalmát semmilyen szó nem enyhítheti, emellett tisztában van a baleset következményeivel és azok súlyával is. Hozzátette, a buszvezetőjét rendkívül megviselték a történtek, amelyek feldolgozásában szakemberek nyújtanak neki segítséget. A lengyel zarándokokat szállító busz augusztus 16-án hajnalban szenvedett balesetet az M3-os autópályán. Az oldalára borult járművön 59-en voltak, közülük 12-en meghaltak, többen súlyosan megsérültek. A sofőr ellen halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indult eljárás. A bíróság kedden döntött a letartóztatásáról. Végül az időjárásról. Az ország megközelítőleg délkeleti felén fátyol felhűs, napos időre van kilátás. Ezzel szemben az északi és nyugati vidékek fölött erőteljes felhőképződés várható, és arrafelé több hullámban lehet számítani, délnyugatról északkelet felé haladva záporokra, zivatarokra. Főleg a Dunántúlon nagyobb eséllyel alakulhatnak ki heves zivatarok is, jégeső felhőszakadás kíséretében. Az alapvetően délnyugati irányú szél napközben több felé megerősödik. Zivatarok környezetében viharos, néhol akár erősen viharos szélrohamok is előfordulhatnak. A hőmérséklet 32 és 39 fok között várható, de az északnyugati határ mentén pár fokkal alacsonyabb értékek is lehetnek. Késő estére többnyire 21 és 30 fok közé esik vissza a hőmérséklet. Híreket hallottak.
3: Reklám. Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra Derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
0: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diokleciánus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
4: Reklámot hallottak.
1: Merítés. Kultúra országos kitekintésben.
5: Augusztus 21-e és 23-a között

0: Augusztus 21-e és 23-a között 22. alkalommal várja a közönséget az Arcus Temporum művészeti fesztivál Pannonhalmán. Az esemény idén az iskola témáját járja körül, a Bencés rend 1500 éves jubileuma felé vezető 3 éves készületi folyamat első állomásaként. Az Arcus Temporum zenei arculatát idén is Keller András, Kossuth Díjas hegedűművész, a fesztivál zenei művészeti vezetője formálja, aki Johann Sebastian Bach alkotótársául a 100 éves Kurták Györgyöt választotta. A fesztiválon bebocsátást nyerünk Eszterházy Péter és Parti Nagy Lajos szépirodalmi iskolájába is, és 2 egyetem fiatal művészei alakítják át performanszá a monostor tereit. A fesztivál igazgatója Dejcsics Konrád atya. Vele beszélgettem.
1: Mindig 4 pillérre szokott épülni az Arcus Temporum Fesztivál. Zene, irodalom, képzőművészet és a szakralitás. Igen. És vannak kerek évfordulók, amikhez kapcsolódik az idén az Arcus Temporum.
2: 3 évforduló van, amelyhez valóban kapcsolódunk. Az első a zenei pillérét illeti a fesztiválnak. Kurták Györgynek idén ünnepeljük a 100. születésnapját. És azt gondolom, hogy ő világszinten egy megkerülhetetlen zeneszerző. Számunkra világos volt, hogy a fesztiválnak a zenei lábát az ő művészete köré kell építeni, és Keller András úgy döntött, hogy Johann Sebastian Bach lesz az a klasszikus zeneszerző, akivel az ő műveit párba fogja állítani.
1: Mert azért nagyon fontos mindig a múlt és a jelen találkozása. Tehát óriási a különbség Bach és Kurták művészete között.
2: A fesztivál arra vállalkozott, hogy első ránézésre egymástól távol lévő dolgok között mutatja meg a meglévő kapcsolatot, ilyen Bach és Kurták, de ilyen akár a kortárs művészet és a hívőknek a hagyományban nagyon erősen gyökerező világa, és izgalmas találkozások jönnek így létre mindenképpen. Ugye ugyanígy van az irodalom területén, Eszterházy Péternek a halálára emlékezünk idén, 10 évvel ezelőtt halt meg, aki személyesen is kötődött Pannonhalmához, és hát iskolateremtő személyiség az irodalomban, és nagyon fontos, hogy most már vissza tudjunk tekinteni, és tudjuk értékelni az ő művészetét. Ezért a fesztiválnak a 2. napján egy felolvasó színházi előadás keretében Bánfalvi Eszter és Mácsai Pál szemelvényeket fog felolvasni Eszterházy Péter művészetéből. Bazsányi Sándor állította össze a szövegkönyvet, a Hasnyálmirigy naplót, és azon keresztül az életművnek a legfontosabb szövegeit fogjuk megidézni.
1: Ha Mácsai Pált említette, akkor neki van még egy plusz funkciója a fesztivált illetően.
2: Mácsai Pál most már több egyére a házigazdája ennek a fesztiválnak, és azt is el kell mondani, hogy amikor az egyeztetések, tervezések vannak, ő részt vesz már a művészeti vezetőkkel való közös gondolkodásban, szóval annyira része a fesztiválnak, hogy az ő szempontjai megkerülhetetlen részét képezik már az előzetes tervezésnek is. Azt mondhatom, hogy barátunként jön újra meg újra vissza Pannonhalmára. Parti Nagy Lajos a irodalmi fókuszunknak a másik személyisége. Ő is egy iskolateremtő, és ahogyan Eszterházy megújította a próza nyelvét, úgy újította meg a nyelvi humorával a költészet nyelvét, de egyébként a prózát is Parti Nagy Lajos. Nagyon örülök, hogy személyesen ott lesz Pannonhalmán, és Bazsányi Sándor esztétával egy beszélgetésre kerül sor majd szombat délután.
1: Mindig van egy nagyon fontos fókusza a fesztiválnak. Idén ez az iskola, mint hívószó.
2: Igen, az iskola, és pont ez a 3. ilyen jeles évforduló, amire készülünk leginkább. 2029-ben lesz 1500 éves a Bencés rend. Szent Benedek akkor alapította a hagyomány szerint az első monostorát, Monte Cassinot, és akkor írta meg a regulát. És erre a nagy évfordulóra 3 éves ciklusban készülünk, amelynek a hívószava vagy kifejezése az Úr szolgálatának iskolája. Szent Benedek így definiálja a monostort. És az iskolára fókuszálunk ebben az évben, hiszen az iskoláról mindenkinek van élménye. Ezért mind a 4 ágban, a zene, a képzőművészeti irodalom és a spiritualitás, azt járjuk körbe, hogy milyen iskolateremtő alakok vannak, mit mond nekünk az iskola, mik az elképzeléseink, és nagyon izgalmasnak tartom, éppen a képzőművészetben például,

0: A Főpecsenk az idei kortárs képzőművészeti kiállítása az iskola a láthatáron címet viseli. Fontos említeni, hogy amikor 1938-ban megálmodják a Bencés gimnáziumot Pannonhalmán, akkor a hagyomány és a megújulás kettőségére építik. Az angliai college hagyományt hozták egyik oldalról, másrészt az olaszországi Montessori reformpedagógiát. Ez a kiállítás is ezzel foglalkozik.
1: Ott Liggézához van némi köze?
0: A kiállítás legfőbb szakaszai egyébként Ott Liggézának az iskola a határon című regényének a fejezet címeit idézik meg, és nyilván ő volt egy ugyancsak meghatározó alak abban, aki a 20. század elején kritikai szemmel beszélt felnövekedésről, közösségről, és nagyon izgalmas, hogy nyilván a mai modern pedagógia is arról beszél, hogy hogyan tudunk gyermekközpontúak, emberközpontúak és közösség alapúak lenni az iskolában. Egyébként lesz egy izgalmas beszélgetés. Rubovszky Rita, Hortobágyi Ciril főapát és Albin atya az iskola igazgatója az Én iskolám program keretében, ez a spiritualitáshoz tartozik. Beszélgetni fognak az iskola jelenéről, a saját iskolai élményeikről, és természetesen az iskola jövőjéről tágabb társadalmi kontextusban.
1: Ennyit az iskoláról, képzőművészet.
0: Említettem az időszaki kiállítást, és ugyancsak minden évben van egy performance, amit fiatal egyetemisták vagy fiatal művészek hoznak létre. Idén ismét Mély József kurátori vezetésével a Színház és Filmművészeti Egyetemnek, illetve a Képzőművészeti Egyetemnek mostani hallgatói és végzett hallgatói hoznak létre egy performance-t az iskola témában. Ez azért nagyon fontos, mert ők a fesztivállal párhuzamosan egy alkotó táborban vannak lent a völgyben a Szent Jakab házban, és a fesztivál utolsó napján a performanszukon keresztül ebbe az alkotó munkába nyerünk bepillantást, de nem csak bepillantást, hanem a közönség nem tud nem részévé válni a performance-nak, és idén ez is az iskola épületében zajlik, hiszen ugyancsak az iskolai tapasztalatainkra reflektálnak majd.
1: Mennyire kritérium az, hogy akkor, amikor ilyen képzőművészeti alkotások például létrejönnek, vagy egyáltalán ki van állítva, annak köze legyen a szakralitáshoz?
0: Ez egy nagyon izgalmas kérdés. Szerintem a képzőművészet az Magyarországon is, de Európa szerte is, amely a legerősebb ilyen kritikai funkcióval rendelkezik, és amely képes a szakralitásra reflektálni, de meg akarja őrizni a sajátos nézőpontját. Ezt én egy nagyon izgalmas párbeszédnek tartom, és pont az időszaki kiállításon és itt a performanszon is az történik, hogy mi meghívunk fiatal művészeket, adunk témákat, de utána ők döntik el, és nem szólunk bele abba, hogy mit hoznak létre, hiszen ebbe a tükörbe beletekintve van lehetőségünk arra, hogy az ő sajátos nézőpontjaikat is megismerjük, rezonáljunk, és témát adunk csak előre, megközelítés módjuk az pedig az övüké. És természetesen nem elvárás a szakralitás, de éppen a tavalyi performance mutatta meg, amikor a teremtés történetre reflektáltak ezek a fiatalok, hogy micsoda izgalmas, mély belátásokat kaptunk mi közönség úgy, hogy ők valójában számukra is egy kicsit ismeretlen terepre merészkedtek. A spirituális programokról beszélnék egy kicsit. Az egész fesztivált két klasszikus mesternek, Kornis Péter fotográfusnak és Várszegi Asztrik Emeritus főapát úrnak a beszélgetése nyitja, akik 80 év tapasztalatából tekintenek vissza hagyományra, megújulásra, útkeresésre, spiritualitásra. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos felütése lesz a fesztiválnak. És még egyet emelnék ki, hogy Kis Zsolt, a főapátság orgonaművésze, a Bazilika karnagya is a művészetével végigkíséri ezt a fesztivál. Ismét lesz egy olyan imádság, vasárnap, a napközi ma óra, ahol orgonán egy Kurták darab és egy Bach darab is megszólal, ahol az orgona zene nem elsősorban koncertélményt jelent, de a zenei lábnak a két nagy pilléréhez, a klasszikus és a kortárs zeneszerzőhöz kötődik.
1: Két éve alakult meg az Arcus barátai kör, és ennek a körnek is nagyon fontos funkciója van, több szempontból is.
0: Az volt a meglátásunk, hogy kialakult az elmúlt 20 évben egy olyan közönség az Arcus Templum Fesztivál körül, akik nagyon várják, hogy évről évre augusztus végén visszajöjjenek Pannonhalmára, de akiknek az is igényük, hogy évközben kapcsolatban maradjanak velünk. És az Arkus baráti kört azért hoztuk létre, hogy évközben információkkal lássuk el őket, bevonjuk egy kicsit a közös tervezésbe, és átéljük azt, hogy a Monostor körül és a fesztivál körül tényleg van egy közösség, hát ez a jövő. Idén két különleges programot is kínálunk az Arkus baráti kör tagjainak, egy vezetést a barokkebédlőben, ugye oda alapvetően nem mehetnek be a vendégek, idén megjelent egy album, és az album szerzője Tóta Péter Benedek, illetve Smahai András művészettörténész vezet itt egy sétát. Másrészt pedig én arra hívom az Arkus baráti kör tagjait, hogy a fesztivál harmadik napján, a hallgatás ösvényén az Arborétumban egy kicsit gondolkodjunk el közösen az ottani állomásoknak a témáiról és a hallgatásról, odafigyelésről. És nagyon fontos említeni, hogy idén az Arkus baráti kör a tenyerén hordozta a fesztivált, anyagi támogatásával is segített abban, hogy megvalósulhasson egyáltalán az idei Arkus.
1: Az Arkus baráti körhöz hogyan lehet csatlakozni?
0: A Fölpátság honlapján, illetve a fesztivál honlapján elérhető az a leírás, ahol egy kicsit elmondjuk, hogy mivel foglalkozunk az Arkus baráti körben, illetőleg ott van rögtön egy jelentkezési lap, amelyet kitöltve az Arkus barátok csatlakozhatnak a közösségünkhöz.
1: Tehát nagyon nyitott ez a kör, bárki csatlakozhat, aki támogatja a kultúrát.
0: Minden kultúra szerető és kultúra mellett elkötelezett és támogatni kész barátunkat nagy szeretettel várjuk.
1: És akkor keretezzük a beszélgetést, mert zenével indultunk, Kurtág és Bach zenéjével, és akkor nézzük, hogy konkrétan mik fognak elhangzani, és kik lesznek az előadók, mert ez is mindig nagyon fontos.
0: Nagyon izgalmas, hogy Keller András úgy tervezte meg ezt az ívet, ő maga beszél erről, hogy jelenetektől jelenetekig, ugye két kurtágmű, az első és az ötödik koncert, aztán a két zeneszerző életművének kiemelkedő darabjai szólalnak meg a második és a negyedik koncerten, ilyen tükör szimmetrikusan, a Kafka töredékek Kurtágtól a második koncerten, illetőleg Bachnak a Goldberg variációi a negyedik koncerten, vasárnap, és ez azért lesz izgalmas, mert egy nagyon tehetséges fiatal zongorista, Berec Misi adja elő a Goldberg variációkat, a Boldogasszony kápolnában, a vasárnapi Gregorián konventmise után. Tehát eleve a kettő egymás mellettisége, a helyszín, és hát nyilván a Goldberg variációknak az atmoszférája abszolút a szakralitás szintjére emeli ezt a koncertet. A harmadik koncerten pedig Kurtág Györgynek a feleségére, Márta asszonyra emlékezünk. Nemzetközi fellépőink is lesznek, Keren Mozzeri, szoprán, Maria Husman, aki a legjobb interpretátora talán, ő is szoprán Németországból Kurtág Györgynek, és igyekeztünk fiatal zenészeket is megszólítani. Keller András meghívta Noah Hendrixet, aki egy 12 éves fiatal tehetség, de itt lesz velünk Osztrosics Éva, aki fantasztikus hegedűművész és ugyancsak Kurtágnak nagyon-nagyon szakavatott előadója, és hát olyan komoly zenészek, mint Várjon Dédes és Simon Izabella, akik a tavalyi fesztiválnak a művészeti vezetői voltak, kiváló cimbalom művészünk Lukács Miklós, itt lesz Gőz László, és a Koncerto Budapest tehetséges zenészei.
1: Dejcsics Konráddal, a Pannonhalmi Arkus Temporum Fesztivál igazgatójával beszélgettem. Most pedig hallgassunk egy részletet a fesztiválon felhangzó Bach műből, a Goldberg variációkból.

Augusztus 20-án 40. alkalommal nyitotta meg kapuit a Mesterségek ünnepe a Budai Várban. Az augusztus 23-áig tartó jubileumi fesztiválon 60 népművészeti közösség mutatkozik be. Az idei kiemelt mesterség a fazekasság, amely évszázadok óta meghatározó része a Kárpát-medence tárgyi kultúrájának. A kézművesek nem csak bemutatókkal, látványműhelyekkel, hanem interaktív foglalkozásokkal is várják a közönséget. A fazekasok mellett a népi kézművesség megannyi ága megjelenik a rendezvényen, többek között kovácsok, szövők, hímzők, bőrművesek, kosárfonók, ékszer- és csipkekészítők, tojásfestők, kékfestők mutatják be mesterségük fortéjait. A 40. mesterségek ünnepe díszvendége a függetlenségének 250. évfordulóját ünneplő Amerikai Egyesült Államok, ahonnan 18 iparművész és kézműves érkezik a fesztiválra. Az America's Tapestry kezdeményezés a jubileumi fesztivál egyik legkülönlegesebb programja. A 4 nap során magyar hímzők, amerikai alkotók és a látogatók együtt készítenek egy közös hímzett textilt. De az amerikaiak mellett érkeznek mesterek Japánból, Dél-Koreából, Kirgizisztánból, Lengyelországból, Kazasztánból, Kínából, Azerbajdzsánból és Üzbegisztánból is. A 4 napos fesztivált gazdag színpadi program kíséri. Hazánk legkiválóbb népzenei és néptánc formációi színesítik a programot a Szent István szobornál felállított nagy színpadon. Fellép mások mellett a Fitos Dezső Társulat, Bársony Bálint és a Magyar Rapszódi Projekt, Petrás Mária és zenekara, a Mazsimó Gipszimó. A Magyar Szerb Kulturális Évad tiszteletére meghallgathatják a több generációs Vujicsics, a Söndörgő és a Vigad együttes koncertjét is. Tehát, ha tehetik, látogassanak fel a Budai Várba a Mesterségek ünnepére, s most hallgassuk kedvcsinálóként Petrás Máriát.

0: A Városmajori Szabadtéri Színpad nyári évadának a lezárása a Szemle Plusz színházi fesztivál augusztus 24-e és szeptember 5-e között, melynek keretében 6 nagyszínházi és 6 kamaraszínházi bemutatót láthat a közönség a Városmajorban, illetve a Margit-szigeti Kristály színtéren. A Szemle Pluszról most Benkő Nórát, a Városmajori Szabadtéri Színpad igazgatóját hallják.
1: Pere Martoni Krisztina a válogatója ezeknek az előadásoknak. Mikre számíthatunk az idén?
2: Idén is a Városmajorban 3 vidék és 3 határon túli produkció lesz. Lesznek új fellépők, mint a Metrin Bankról, vagy a Komárnói Színház, de lesznek visszatérőek és a szombathelyiek például, de jönnek Beregszászról, tehát egészen különböző helyekről jönnek a Városmajorba. A Kristályban pedig kamaradarabok lesznek, 1-2 fős olyan előadások, amelyek sokszor monodrámák, aki ezeket előadja, Radnai Csilla, Ráczkevei Anna, Fan Ferenc, ők olyanok, akik tényleg meg tudnak tölteni maguk is egy nézőteret.
1: Nagyon jó összeállítású a zsűri, nagyon komoly művészek vannak ebben benne.
2: Kovács Adél, Karsai Tanár úr és Bezerédi Zoltán, akik itt a Városmajorban mellettem, a zsűri és Kerekes Éva, illetve Fodor Tamás, a Stúdió K alapítója, pedig a Kristályban szintén mellettem a zsűri.
0: Benkő Nórát, a Városmajori Szabadtéri Színpad igazgatóját hallották a Szemle Pluszról, ami augusztus 24-én indul a Danuta Valensa életét bemutató a Szolidaritás női arca című Krisztina Janda darabbal, Ráczkevei Anna előadásában. Augusztus 25-én a Komáromi Jókai Színház produkciójaként Závoda Pál, Mohácsi István, Mohácsi János drámája kerül színre, és augusztus 26-án pedig jön az Ostrom Dressz Kókai Tünde játékával. A művet Bíró Kriszta írta Kassai Margit 1944-45-ös naplójegyzetei alapján. Az előadást is ő rendezte, vele beszélgettem.
3: Egy több száz oldalas könyvből kellett csinálni egy színházi előadásnyi szöveget, és eleinte egyedül dolgoztam, de hát aztán nagyon fontos, hogy belépett a képbe Ari Nagy Barbara dramaturg, aki egyébként nekem a könyveimet is mindig ő szerkeszti. És hát aztán a vége felé, mivel monodrámáról van szó, természetesen Kókai Tünde is bevonódott az utolsó néhány hónapban a szöveg véglegesítésébe, hiszen ő a színésznő, ő viszi a bőrét a vására, és az ő szájában kell jól állnia ezeknek a mondatoknak, amik el hangoznak, és hát vannak benne persze kívülről, tehát nem eredeti Kassai Margit mondatok, nagyon finoman, mert a Kassai Margit olyan fantasztikusan ír, hogy nem érdemes nagyon belenyúlni a szövegébe, kizárólag olyan helyeken, ahol színházilag mi tudtunk jobbat, csak ott nyúltunk bele.
1: Az ő műve egyébként a Magvető kiadásában jelent meg 2020-ban, az a címe, hogy Óvoda az óvóhelyen. Az ő holokauszt túlélő naplója, ezt az 1944 tavasza és 1945 Budapest ostroma közötti időszakot írja meg, hogy vele mi történt, hogy hogyan tudott elmenekülni azelől, hogy elvigyék őt is Auschwitzba, elkezdett bujdosni, és a férjét pedig elvitték munkaszolgálatba, és tulajdonképpen a férjének írja ezt a napló, bízván abban, hogy majd visszajön és el fogja tudni olvasni. És ez a napló, amennyire borzalmas dolgokról ír benne Kassai Margit, annyira élvezetes, ha lehet ezt a szót használni, már pedig ebben az esetben szerintem ez teljesen helytálló, hogy nagyon élvezetes, ahogy ír, és még humora is van.
3: Ennek az egész ostrom naplónak és a túlélési stratégiának valóban a legalapvetőbb lényege a humor, mert mivel ő maga képes mindent a fonákjáról is látni, ezért a túlélés eszközéül a humort és az iróniát választja, sőt, ha szabad ideig elmenni, olykor még blaszfém is, de hát ettől egészen megejtő és elbűvölő. Az nagyon fontos, hogy valóban tehetségesen ír, tehát maguk a mondatok is roppant szellemesek, és ahogyan beszámol a férjének, akiben halálosan szerelmes, hiszen akkor még épp, hogy egy éve voltak házasok, és ahogyan beszámol a férjének, az biztosítja az ő túlélését, hogy kibírja ezt az egészet, amit tényleg nagyon jól csinál, de nem csak kibírja, hanem miután ő egy Sztélo Gábor által gründolt Nemzetközi Vöröskereszt otthonban, az első kerületi Pauler utcában helyezkedik el, mint gondozónő az ostrom alatt, és hihetetlenül leleményes és bátor ő maga, ezért ott elég sok embernek a túlélésében részt vesz, hogy úgy mondjam, megmenti az életüket. Nyilván nem egyedül, de az ő hihetetlen ereje és élni akarása az egészen biztos, hogy ennek a másik 21 embernek embernek nagyon sokat jelentett, hogy senki nem halt meg, senki nem lett beteg abban az intézetben, mindenki túlélte a háborút.
1: Szerencsére lehet mondani, hogy happy end a történet, hiszen vége lett a háborúnak. Ő is túlélte, és a férje is túlélte. Visszajött, tehát a napló címzetje el tudta olvasni ezt a naplót, ezt a nagyon élvezetes írást. Tehát ez is okozhatja a katarzist bennünk, nézőkben. De a katarzisnak a másik okozója az az egészen elképesztő gyönyörű színészi játék, amit Kókai Tönde nyújt. Mind fizikailag, amiket megcsinál, szinte akrobatikus néha, meg egyáltalán ezt a végtelen sok szöveget elmondani, értelmezni, szituációkat eljátszani, csodálatos.
3: Ez azért is találódott ki általam, mert amikor én ezt a könyvet annak idején elkezdtem olvasni, akkor kb. 10. oldalon azt mondtam magamnak, hogy ez színház, és ez a Kókai Tünde. Tehát, hogy én azt éreztem, hogy ez annyira ő, hogy muszáj, hogy ő legyen. Kókai Tünde egy univerzális színházi ember, tehát nélküle ez nem valósulhatott volna meg. Én ugye nem vagyok rendező, hanem van színházi tapasztalatom kis ilyen 35 éves, sőt már van annyi, és azt éreztem, hogy miután ez az anyag bennem van, és hogy ezt tényleg a Tündének találtam ki, hogy képes leszek arra, hogy fölrakjam a színpadra, és ehhez társult, mondom, Kókai Tündének az univerzalitása.
0: Bíró Krisztát, az Ostrom Dressz című előadás íróját és rendezőjét hallották. A Városmajori Szabadtéri Színpad Szemle Plusz Fesztiválja összesen 12 bemutatóval várja a közönséget. Az utolsó előadásra szeptember 5-én kerül sor, amikor is a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház a Radu Afrim által írt és rendezett Ház a blokkok között című drámát játsza.

0: Augusztus 27-én Olasz Renátó Minden csillag című független alkotásával nyit a megújult Veszprém Balaton filmpiknik. Veszprémben és Balatonfüreden összesen 8 helyszínen várják a közönséget augusztus 27-e és 29-e között. Számos közönség találkozó is színesíti majd a programot, így elkíséri filmjét többek között Szamosi Zsófia, Dobó Kata, Hermányi Marian, Trill Beatrix, Kádár L. Gellért, Pálfi György és Herendi Gábor is. A filmpiknik művészeti vezetője Kolozsi László. Vele beszélgettem.
1: 60 játék és dokumentumfilm. Mondj már egy-kettőt, hogy tájoljuk magunkat.
2: Például a Dér András készített egy filmet Dobai Péterről, aki az egyik ilyen legérdekesebb alakja volt így a magyar filmnek. Ugye ő meg a Sátántangóban, meg a Werkmeisterben mindenféle Darbéla filmekben szerepelt, és de valójában forgatókönyvíróként volt, íróként volt a legjelentősebb, hiszen egyébként például a Mephisto forgatókönyvét, Szabó István filmek forgatókönyvét írta, ő írta a Red Lezredes című könyvet, akkor dolgozott a Bódi Gáborral, nagyon sok fél emberrel, és egyébként van egy nagy regénye, ami a 48-as forradalom után játszódik. Akkor lesz a Dargai Attiláról, ugye egy portréfilm. Egyébként nem is gondolnánk, hogy mennyire népszerű volt, hogy mit tudom én, 82-ben a angol tévében a BBC az a Vukot adta karácsonykor. És akkor vannak olyanok, amik valamilyen sérüléssel érő embereknek a filmjei, akkor vannak olyan filmek, amik valamilyen emberi sorsot mutatnak be, vagy egy családnak a sorsát mutatják be, mondjuk, mint a Szia Sári című Aragonics Sára filmje. És akkor van egy csomó olyan kisjátékfilm, ami meg mondjuk a Friss húson is látható volt, és akkor itt is látható lesz. Például az egyik kedvencem az a Szeplőtelen című film, az Lubiák Rékának a filmje. Még a Friss hús Pícsen tűnt föl egy olyan ötlettel, hogy egy lány, aki egy ilyen katolikus iskolába jár, belekeveredik egy ilyen rajzos szakkörbe, ahol egyébként őt lerajzolják, és akár még le is kell vetkőznie, és akkor hogyan éri meg ezt a fiatal lány. Egy érdekes film tulajdonképpen ez is, meg például a Fazekas Lőrincétnek a Rift című filmje, ami egy ilyen nagyon vicces, ilyen kis sketch film. És akkor mondjuk lesz még a Krejf Zsuzsinak az Agva Ata című csodálatos animációs filmje, amivel egyébként az Annecy Filmfesztiválon is díjat nyert. Tehát, hogy egy csomó olyan díjazott, nemzetközi díjakat hozott, Friss húson szereplő érdekes film lesz, ami egyébként ilyen nagyon színessé teszi ezt a programot. Meg lesz mondjuk a Csongor és Tündétől egészen a nyitófilmig, ami a Minden csillag Olasz Renátónak a filmje, és majdnem minden program után lesz az alkotókkal beszélgetés.
1: Most olyan filmeket mondtál, amik a nagy közönség számára abszolút ismeretlenek.
2: A Szenvedélyes nőket, vagy a Belédestemet, ezt azért nem akartam mondani, mert az egyébként is mennek a moziba, és azokat nagyon sokan ismerik. Tehát, hogy kisjátékfilmes és dokumentumos programra próbáltam úgy rámutatni, hogy azt mutassam meg, hogy itt miért érdemes olyanoknak is egyébként akár még Pestről is lejönni, akik egyébként szeretik a filmeket, mert hogy itt láthatnak olyan dolgokat, amit máshol nem.
1: Ugye az a fő mottoja a filmpikniknek, hogy miénk itt a film, miénk itt a tér, után szabadon. Van három nagyon fontos tematika, ami azt jelzi, hogy azon kívül, hogy a közönségnek fogtok örülni, hogy jöjjenek és nézzék a filmeket, a szakmának nagyon fontos ez, hogy nagyon fájó kérdéseket akár itt ki lehessen beszélni, felszínre lehessen hozni, el lehessen indítani tényleg azt a párbeszédet, amire nagyon nagy szükség van ahhoz, hogy a filmesek, és ezekből nagyon sok van, újra úgy érezzék, hogy róluk is szól a filmezés lehetősége, nem csak egy bizonyos körről. Itt mindenkire nyitottak vagytok.
2: Igen.
1: Az egyik fontos tematikának a címe az, hogy hol a határ. Ez egy beszélgetés, és elsősorban érdekes, hogy pszichológiai szempontból történik ez a beszélgetés.
2: Igen. Kicsit jogi, pszichológiai, meg egyéb ilyen szempontokat is, nőjogi szempontokat is figyelembe véve azt próbáljuk körbejárni, hogy mennyiben változott meg a világ, és hogy tényleg meg kell tanulni a filmeseknek is meghúzni ezeket a határokat, hogy meddig lehet elmenni. Tehát, hogy hogyan viselkedhet mondjuk egy rendező, egy színész, meddig tart az, ami még mondjuk így belefér a tisztességes eljárás kereteibe. Mikor, hogyan tud egy színész vagy egy stábtag nemet mondani, mikor kellene neki nemet mondania, és hogy mitől lehetne az, hogy egy filmforgatáson valaki jobban érzi magát.
1: Itt reflektáltok a MeToo problémára.
2: Hát arra is, igen.
1: Ugye, és ez persze a színházban ugyanúgy érvényes kérdés, mint a filmezésnél, mindenhol, ahol van hatalmi szituáció, amivel vissza lehet élni. Tehát ez az egyik téma. A másik téma az, hogy akik írnak a filmet, filmekről. Igen. Ez egy kerekasztal beszélgetés igen. lesz, kritikusokkal.
2: Én azt gondoltuk, hogy a magyar filmes lapok helyzete, egyébként a magyar lapok helyzete is nagyon kritikus, és hogy ezek a szakmai folyóiratok, mint a Filmvilág, a Vox magazin, a Metropolis, a Filmtekercs, a magyarfilm.hu, ezek nagyon fontosak abból a szempontból, hogy hírt adnak a magyar filmekről. És ezeknek tényleg van egy nagyon fontos szerepe, bizonyos értelemben egy ilyen közvetítő szerepe is van a filmesek és a nézők között is, és a filmesek egymás közötti viszonyát is meghatározzák ezek a lapok. És arról beszélünk, hogy hogyan látják ezt a szerepüket betölteni ezek az újságírók. Mennyiben romlik meg mondjuk a film szakma? Tehát annak idején volt a B. Nagy László, most van mondjuk a Báron György, tehát vannak nagy kritikus nevek, de hogy így látszik-e valami ebből, vagy van-e valami generációváltás? Történik-e egyébként valamilyen átmenet, vagy mindent így fel fog falni tulajdonképpen ez az influenceres kultúra, hogy így 50 mondatot, 50 szót mondunk egy filmről, nem pedig 10 oldalt írunk róla.
1: A harmadik téma, ami nagyon fontos, mi volt az indok?
2: Igen.
1: Ez a kérdés, a téma címe. Ezt hiszem, ez az, ami a leginkább arról szól, hogy azok a filmalkotók, lásd például Pálffy György,
2: igen, igen.
1: aki most legutoljára a Tyúk című filmet tudta megrendezni, abszolút külföldi segítséggel, Görögországban forgatva, és nagyon sokan van, akik egyáltalán kaptak magyarországi lehetőséget, támogatást, semmi, tehát, hogy ezt megfejteni, hogy ennek mi volt az indoka. Tényleg nem nyilvánvaló, hogy mi volt az indok?
2: Ja, de nyilvánvaló, csak itt arra is kíváncsi vagyok, hogy mit írtak le. Tehát, hogy mit tudom én, készülünk abból a szempontból, hogy van egy filmterve a Pálffy Györinek, mondjuk a Sömmi, hogy ezt miért utasították vissza, miért nem tudta legyártani azt az egyébként kiváló forgatókönyvet, amit írt a Csáma Szabó András regényéből. Vagy szerepel majd Tóth Barnabás, és akkor ő is elmondja, hogy egyébként ő neki milyen filmtervei voltak, azokat miért utasították el. De itt igazából az az egy ilyen nagyon érdekes kérdés, hogy azokat, amiket elutasítottak filmterveket, azokat érdemes-e újra beadni, vagy pedig egy olyan más politikai vagy ilyen eszmei légkör van most, hogy igazából újra kell mindent gondolni. Tehát, hogy van egyfajta ilyen szabadságérzés ebben az egész helyzetben, hogy bizonyos ilyen rejtett politikai utalásoknak már nincs értelme, tehát amik esetleg belekerültek ezekbe a régi forgatókönyvekbe. Tehát, hogy hogyan lehet egyébként felhasználni azokat a forgatókönyveket, amiket visszautasítottak, vagy amik bekerültek mondjuk a rendszerbe, de aztán nem forgatták le őket.
1: Mennyi van ilyen?
2: 60 körül talán. És szerintem ezek a kísérő programok, ezek nagyon fontosak. Ugye van a Grünwalski Ferencnek a könyvbemutatója is, tehát hogy róla két könyv megjelent. Meg van egy filmzenéről szóló program, és másik Jánostól, Márta Istvánról, Balázs Ádám, Kalotás Csaba, tehát nagy zeneszerzőink beszélgetnek a filmzenéről.
1: Zenélnek is?
2: Nem zenélnek, de vannak zenei kísérő programok, tehát van például a Brumikó nevű együttes, megkértük őket, hogy játszanak, és akkor lesz 6 kisebb koncert is, kísérő zenekarok tulajdonképpen különböző helyszíneken.
0: Kolozsi Lászlóval az augusztus 27-e és 29-e között megrendezésre kerülő Veszprém Balaton Filmpiknik művészeti vezetőjével beszélgettem. Most pedig hallgassuk a Filmpiknik egyik fellépő zenekarát, a Brumikót.

Tükröm, tükröm, mondd meg nékem, kihűlt lesz-e az ebédem? Tükröm, tükröm, mondd meg nékem, nyújtózzak még

0: Az idei ünnepi könyvhétre jelent meg Zinger Magdolna legújabb kötete, aminek a címe Felépülés a gyászból. Vallomások a megbékélés útjáról. A gyásztanácsadó mentálhigiénés szakember számos korábbi könyvében foglalkozott már a gyásszal. Ezúttal 20 olyan történetet oszt meg az olvasókkal, amiknek szereplői sikeresen jutottak túl a veszteségek okozta traumán. Zinger Magdonával beszélgettem.
1: Ahogy olvastam a történeteket, próbáltál többféle kapcsolatot megmutatni, hogy milyen az, amikor az ember elveszti a szüleit, milyen az, amikor a gyerekét, milyen az, amikor az unokáját, milyen az, amikor a testvérét, milyen, amikor az állatait, tehát gyászolni kell valakit vagy valamit, és ezek az emberek nem véletlenül kerülnek veled kapcsolatba, mert ők azok, akik keresik az útját annak, hogy hogyan lehetne felépülni a gyászból. És már ez önmagában, én szerintem, egy nagyon előremutató attitűd egy ember életében, hogyha nem ragad benne a gyászában, hanem megpróbálja feldolgozni azt.
2: Az volt a motivációm, a célja ennek a könyvnek, hogy gyászsal kapcsolatos könyvek, hála Istennek, egyre több van most már. Az utóbbi években tényleg nagyon sok, nagy a választék, és ezekben a könyvekben arról van szó, hogy milyen a gyásznak a folyamata, hogy milyen érzések kísérik, meg adnak is konkrét segítséget is, tanácsokat is, hogy hogyan álljon fel valaki. És ez nagyon jó, de olyan nem nagyon van, amikor már azt mutatjuk be, hogy sikerült is valakinek felépülni a gyászból. És azt gondoltam, hogy ez motiváló lehet, inspiráló, vigasztaló, reményt adó olyan embereknek, akik még benne vannak a gyászukban. Hogy lám-lám, ővele is mekkora tragédia történt, és mégiscsak eljutott a megbékélésig. Persze a könyvben nem mindenki egyformán jut el a megbékélésig, de azért a többség igen.
1: Az is egy jó következtetés lehet, hogy akkor, amikor már valaki ilyen borzasztó sok nehézségen átmegy, hogy utána, amikor esetleg felszabadul a nehézségek alól, például a gyerekápolás, igen, a szülők elvesztése, stb. Az összes ügynek az intézése, ami az ilyen személyek körül adódik, akkor utána eljut egy megkönnyebbülési fázisba, pusztán azért megszűntek a nehézségek, igen, és akkor ahhoz képest lehet derűsen tekinteni az életre, hogy már annyi mindenen túlmentem, hogy már az, ami korábban zavart, már föl se veszem. Tehát egész egyszerűen az embernek megváltozik a szemlélete, a hozzáállása a dolgokhoz. Sokkal elfogadóbb tud lenni.
2: De jó, hogy ezt említed, mert hogy ez a legszebb része tulajdonképpen, és ez az, ami talán mások számára is gyógyító, olyanok, akik még benne vannak a saját fájdalmukban, hogy nem csak arról van szó, hogy el lehet jutni a megbékélésig, hanem van egy ilyen növekedés is, egy ilyen gazdagodás, személyiségfejlődés része, amelyről szinte mindenki beszámolt. Anélkül, hogy én kérdeztem volna, noha nekem ez az én kedvenc területem, és könyvet is írtam erről.
1: Ez a poszttraumás
2: növekedésről, de hogy ők maguktól is mind mondják, hogy elmondják, hogy nem félnek a haláltól soha többet. Tehát ez mennyire gyönyörű. Megváltoznak a prioritások az életben, hogy mi fontos, mi nem, mert nem idegeskednek olyan dolgok miatt, ami korábban gondot okozott számukra.
1: Ugye ezek az emberek olyanok, a te interjú alanyaid, akik segíteni akartak magukon, mert más nem tud lényegében segíteni az emberen, csak saját maga, viszont nyilván lehet segítőket kérni ehhez. Nektek van a napfogyatkozás egyesületetek, meg van felnőtt gondozási csoport, gyászcsoportok. Ezek mind-mind kiderülnek az interjúkból, hogy ezeken keresztül találkoztak veled, és mesélték el a történeteiket.
2: Az emberek általában szeretik mesélni a saját történetüket, bár a férfiak kevésbé vállalkozóak, mint a nők, de hogy ez egy lehetőség is, szoktam is mondani, amikor felkérek valakit arra, hogy szeretnék vele interjút készíteni, hogy amúgy ez egy gyógyító beszélgetés, tehát hogy nem csak ad nekem, amit hálásan köszönök, hanem ő is fog kapni ezáltal, hiszen olyan lehetősége van, hogy akár órákig mesélheti a történetét. Nyilván én röviden fogom megírni, de neki bármennyi ideje van, hogy elmesélje. És az a tapasztalatom vissza is jelzik, hogy ez egy gyógyító beszélgetés volt. Például most, aki a kutyáját veszítette el, a könyvben szerepel, már pár éve történt, de nem jutott el odáig, hogy ismét legyen neki egy házi kedvence, és most írta éppen Messengeren, hogy Magdi nagy valószínűséggel a veled való beszélgetés eredménye, hogy nyitottá váltam arra, hogy újra legyen kiskutyám.
1: Érdekes, hogy valakit ennyire megvisel például egy állat elvesztése. Megírod a lányodnak a történetét is, aki a lovát veszített el, és utána vált, úgy érezte felnőtté. Ez olyan érzés lehet, mint amikor elveszítjük a szüleinket, és akkor azt gondoljuk, hogy na, most már felnőtté kell válnunk, már nincs hova menni anyukához, apukához, és ő valami ilyesmi élményt élt meg. Te ennek tanulja voltál közelről?
2: Hú, hát nagyon érdekes. Természetesen a lónak a halálánál ott voltam, és a temetésénél is. Amikor elaltatták a lovat, akkor az egész család ott volt, és támogattuk Sárát, akit borzalmasan megviselt. Sőt, hát az a nap az úgy telt el, hogy mozgosítva volt a család, hogy ma lesz az altatás, és akkor óránként változott a helyzet, mert a Sára azt írta, hogy mégsem, azt látom, hogy most eszik, legel, mégse, mégis igen, és az egész család így nem tudta, hogy most mi lesz. Tehát ilyen szempontból részt vettem, és láttam, viszont a gyászában nem annyira, mert ő azért ezt nem mutatta ennyire, és nem beszélt róla, és ahhoz képest, hogy ugye az anyukája gyászban jártas szakember, tulajdonképpen nem mondhatnám, hogy sok segítséget kapott tőlem.
1: De és azért, mert nem kért.
2: Nem kért, igen, persze. És amikor egyszerűen ezt pár év múlva megírta, tehát ez az egyetlen történet a könyvben, amit nem én írtam meg, hanem ő, a vallomástevőnek az írása, és nagyon örültem, hogy a szerkesztő nem kukázta ki, mert szerintem egy nagyon értékes írás, hogy micsoda személyiségfejlődésen ment keresztül, úgyhogy először rosszabb lett, szinte deviánssá vált, tehát bulizott meg, ivott a haverjaival, és túlzásba vitte ezt a bulizást, ez is a gyásznak egy megnyilvánulása. És aztán szépen lassan képes volt nem csak felépülni, hanem reflektált arra, hogy mind ment keresztül, hogy ez az ő személyiségében milyen változást hozott. Először egy romló folyamat volt, aztán egy építkezés, és azért ugye a tragédia ellenére is nagyon sok szépség van. Egyébként az összesben, nem? Az összes vallomásban rengeteg a szépség. Tehát olyan emberi mélységek vannak, és olyan sok filozófia. Tehát a nagy küzdelem mellett keresik a miértekre a választ, hogy miért történt ez, mi értelme van ilyen tragikus veszteségeknek, hogy egy gyermek halál például, hogy nem szülő, hogy mi az a tanítás rám nézve, hogy van-e ezzel nekem valami dolgom, és azon túl is, hogy mi van az univerzumban, meg vallásfilozófia értelemben, tehát nagyon sok az elmélkedés is, amire lehet úgy rezonálni, tehát az olvasó nagyon sok esetben akár a negatív érzésekre is, hogy harag, bűntudat, befejezetlenség, hogy aha, én is pont így, pont. És akár az élet nagy kérdéseire is lehet úgy rezonálni, vagy éppen szembe menni és elgondolkodni, hogy egyáltalán hogy van ez.
0: Felépülés a gyászból. Vallomások a megbékélés útjáról. Zinger Magdolna beszélt legújabb kötetéről. A gyásztanácsadó, mentálhigiénés szakemberrel folytatjuk a beszélgetést a holnapi kávéházban, aki a könyvön túl mesél életének legújabb fordulatáról is, arról, hogy Budapestet elhagyva egy alföldi faluban hogyan kezdett új életet. Tartsanak velünk tehát holnap is 16 óra 5 perckor. A mai műsor zenei szerkesztője Kovács Krisztina nevében most megköszönöm figyelmüket, Farkas Évát hallották.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: 15 óra.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözléd Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
3: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,

0: Szentek, szent életű emberek.
1: Szent Tizedik Pius pápa. Olaszországban Riezében született 1835. június 2-án. Rómában halt meg 1914. augusztus 20-án. Élt 79 évet. Pápaságának ideje 1903. augusztus 4-től 1914. augusztus 20-ig. Giuseppe Sarto 1835-ben a Treviso mellett fekvő Réze nevű falucskában látta meg a napvilágot. Édesapja egy elszegényedett földműves, és egyben a helység postása volt. Giuseppe hűséges minisztránsa volt a falu papjának. 12 éves korától naponta gyalogtette meg a 7 kilométer utat az iskoláig. Később Padovában tanult, és ott elvégezte a teológiát. 1855-ben szentelték pappá, káplán, majd plébános, aztán Trevisóban kanonok, szemináriumi tanár és a püspök általános helynöke lett. 50 éves volt, amikor 13. Leó pápa 1884-ben kinevezte mantuai püspökké. 10 évvel később, 1894-ben velencei pátriarka lett és bíboros. Egy érdekes táviratát őrzik ezekből az időkből, amikor táviratilag megkérdezték tőle, hogy elfogadná-e velencei kinevezését, ezt táviratozta vissza. Pontosan ez hiányzik nekem. 10 év múlva, 1903-ban Rómába indult a pápa választásra. Velencei hívei sírva búcsúztak tőle. Ő így szólt nekik: élve vagy halva, de visszajövök. Szerénységében gondolni sem mert arra, hogy őt választják meg római pápának. Még a vonatra is menettérti jegyet váltott, mint aki hamar visszatér. Azonban nem így történt. A Szentlélek őt szemelte ki, és 1903. augusztus 4-én pápává választották. A Tizedik Pius nevet vette fel. Jelmondata: mindent megújítani Krisztusban. Omnia restaurare in Christo. Mint pápa minden erejével az egyház belső megújulása felé fordult. Első enciklikájában írta: egész pápaságunk célkitűzése, hogy mindent megújítsunk Krisztusban azért, hogy Krisztus legyen mindenben. Ezt igyekezett megvalósítani. Kitűnő gyakorlati pasztorációs érzéke volt. Bevezette a gyakori szentáldozást. Megengedte a gyermekek korai első szentáldozását. Megújította az egyházi életet, nevezetesen a liturgiát, a szentzenét, valamint az egyházjogot. Elítélte a modernista eretnekséget, és küzdött a tévtanítás felé hajló eszmék ellen. 1910-ben elrendelte az úgynevezett antimodernista esküt, amelyet évente minden klerikusnak le kellett tennie a Szent Péter székéhez és tanításához való hűség bizonyítására. Átszervezte a pápai kúriát, szabályozta a pápaválasztást, melybe a világi hatalom többé nem szólhatott bele. Kiadta az új egyházi törvénykönyvet. Az év kötelező ünnepeinek számát 8-ra csökkentette. Megújította a papnevelést, és kiadta az új katekizmust. A pápai székben is lelkipásztor maradt, nagy imádkozó és szent segítő. Prófétaként előre megmondta az első világháború kitörését, amelyet még megért. 1914. augusztus 20-án halt meg. Utolsó kívánságát tiszteletben tartva holttestét nem balzsamozták be, de amikor 1951-ben a boldoggá avatásakor felnyitották sírját, testét teljes épségben találták. 3 év múlva, 1954. május 29-én 12. Pius pápa szentté avatta. Ha élve nem is, de holtában egy napra valóban visszatért Velencébe, ugyanis 1959-ben 23. János pápa egy napra visszavitte a pápa földi maradványait a Lagúnák városába. Szent Tizedik Pius pápa sírja a Szent Péter templomban az első baloldali mellékkápolnában látható. Végrendeletében ezt írta: szegénynek születtem, szegényen éltem, és biztos vagyok benne, hogy nagyon szegényen fogok meghalni. Ez beteljesedett, de annál gazdagabb,

papi szíve és élete. Minden állomás helyén igazi jó pásztora volt nyájának. A Szentmisében így imádkozunk. Istenünk, te Szent Pius pápát mennyei bölcsességgel és apostoli erővel töltötted el, hogy védelmezze a katolikus hitet és mindent megújítson Krisztusban. Add, hogy tanítását és példáját követve elnyerjük a mennyei jutalmat Krisztus a mi Urunk által.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: István király az örökké valóság felé nyitott távlatban látta népe helyét, mondta Mohos Gábor Esztergom budapesti segédpüspök Budapesten a Szent István napon tartott ünnepi szentmisén, hangsúlyozva, hogy a magyar nép 1000 év alatt sem veszítette el a hitét. Mohos Gábor a Szent István bazilika plébánosa a bazilika előtti téren arról beszélt: az Istenben hívő ember élete nem lehet céltalan, mert hiszi, hogy Isten nem átmeneti időre alkotta, hanem halhatatlan lelket kapott. István király ebben a nagy, az örökké valóság felé nyitott távlatban látta saját maga és népe helyét, szerepét. A pápától kért korona azt is kifejezte, hogy nem e világi biztonságra építi népe sorsát, hanem szilárd alapra, kősziklára, Jézus Krisztusra és az ő tanítására, mondta. A szentmisén koncelebrált Erdő Péter bíboros, Esztergom budapesti érsek és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia több tagja. A szertartáson jelen volt Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök, Posthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke, Varga Zsé András a kúria elnöke, Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter, Áder János volt köztársasági elnök és Semjén Zsolt korábbi miniszterelnök helyettes. A szertartás a Szent Jobb körmenettel zárult. Megalakult a Hazafiak a jövőért mozgalom, amelynek célja a magyar nemzet szellemi, erkölcsi és közösségi megerősítése, valamint hazánk szuverenitásának és önrendelkezésének védelme a 21. század kihívásai közepette, közölte a szerveződés a Távirat irodával. Meggyőződésük szerint az ország csak akkor lehet sikeres, ha saját érdekei mentén hagyományaira és erőforrásaira támaszkodva alakítja a sorsát. A közösség egy olyan országot szeretne, amely képes megőrizni önazonosságát, kiállni saját érdekeiért és mindeközben felelősen tekint a jövő kihívásaira, áll a közleményben. Kiemelték, a keresztény kulturális örökség mellett a család, a normalitás, a munka becsülete, a közösségi felelősségvállalás és a nemzeti összetartozás értékeire kívánják építeni jövőjüket. A szervezet elkötelezett a helyi közösségek megerősítésében, a nemzeti kultúra és az örökség megőrzésében, valamint a jövő nemzedékei iránti felelősségben is. A szervezet honlapján Molnár Zoltán, Etyek, KDNP-s alpolgármestere azt írta, hogy a mozgalom alapítói különböző területekről érkező tapasztalt közéleti és szakmai szereplők. Levélben köszöntötte a magyar népet az ukrán elnök Magyarország nemzeti ünnepe Szent István napja alkalmából, és meghívta Kijevbe a magyar miniszterelnököt. Volodymyr Zelenszkij a levélben, amelyet Ukrajna magyarországi nagykövetsége csütörtökön a közösségi oldalán tett közzé, azt írta Magyar Péternek: az ukrán nép és az ukrán állam nevében megtiszteltetés számomra, hogy gratulálhatok önnek és az egész baráti magyar népnek Magyarország nemzeti ünnepe Szent István napja alkalmából. Népeink a jó szomszédi kapcsolatok, a kölcsönös tisztelet, valamint a szabadságért és saját államiságunkért folytatott közös küzdelem évszázados történelme köti össze, amely szilárd alapot teremt az Ukrajna és Magyarország közötti partneri kapcsolatok további fejlesztéséhez, tette hozzá. Örömmel üdvözölném önt Kijevben az ön számára legközelebbi megfelelő időpontban, írta Ukrajna elnöke Magyar Péternek, akinek sok sikert kívánt a modern magyar állam építéséhez, a baráti magyar népnek pedig békét, egységet és gyarapodást. Végül az időjárásról. Az ország megközelítőleg délkeleti felén fátyol felhűs, napos időre van kilátás. Ezzel szemben az északi és nyugati vidékek fölött erőteljes felhőképződés várható, és arrafelé több hullámban lehet számítani, délnyugatról északkelet felé haladva záporokra, zivatarokra. Főleg a Dunántúlon nagyobb eséllyel alakulhatnak ki heves zivatarok is, jégeső felhőszakadás kíséretében. Az alapvetően délnyugati irányú szél napközben több felé megerősödik. Zivatarok környezetében viharos, néhol akár erősen viharos szélrohamok is előfordulhatnak. A hőmérséklet 32 és 39 fok között várható, de az északnyugati határ mentén mentén pár fokkal alacsonyabb értékek is lehetnek. Késő estére többnyire 21 és 30 fok közé esik vissza a hőmérséklet. Híreket hallottak.
2: Reklám. Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecsként a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
3: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2003-ban elhangzott műsorunk ismétlését hallhatják, amelyben Karóczkai Júlia, az Egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium diákjaival az emberi kapcsolatokról beszélget.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, amen!
2: Mai hittanóránkon az emberi kapcsolatokról, a párkapcsolatról, illetve a nemiséggel kapcsolatos bűnökről fogunk beszélgetni. Melyik két parancshoz köthető ez a 10 parancsból?
4: Ne paráználkodj, más feleségét ne kívánd meg.
2: Úgy van, vele barátot, házastársát ne kívánd. Nagyon jó. Nézzük akkor először is a párkapcsolatnak a szentírási alapját. Hol találkozunk a szentírásban ilyen utalással, ami férfi és nő kapcsolatáról szól?
4: Már az Ószövetségben Ádám és Éva.
2: Tehát Ádám és Éva teremtése, ugye, tehát az Úristen az embert férfinek és nőnek teremtette. Úgy van. Aztán mit olvashatunk még ki a teremtés történet ezen szakaszából?
4: A férfi és a nő egy testé lesz, és egy közös életet élnek.
2: Úgy van, ugye a férfi elhagyja atyát és anyját, feleségéhez ragaszkodik, és a kettő egy test lesz. És ugye Jézus ezután mondja, hogy amit Isten egybe kötött, ember
5: szét ne válassza.
2: Szét ne válassza. Nagyon jó. És akkor most beszélnünk kellene a férfi és nő kapcsolatán belül majd a házasságról, illetve a házasságot megelőző időszakról, a jegyességről, vagy az együttjárásról. Hogy mi a véleményetek nektek, mai fiataloknak az együttjárásról?
5: A mai világban már nem úgy megy ez, mint régen, mert komolyan vették azt, ha valaki jegyben járt, de most már szerintem ez egy kicsit el van tolódva. Nem az az el van, hogy jegyben járunk, hanem csak járunk, hogy nem szeretnénk házasságot kötni, hanem csak úgy el vagyunk egymás mellett. És ez a mai fiatalság több pár kapcsolatban is él. Tehát nem csak egy férfi, hanem mondjuk váltogatja ezt. De a régi időkben ez teljesen máshogy volt.
2: Hát igen, sajnos így van. De hogyan képzelitek ti el? Tehát mit szeretnétek ti, mondjuk, mit vártok a jövőtől?
5: Hát egy olyan embert megtalálni, akivel úgy tudom leélni az életemet, hogy teljesen elfogadom olyannak, ami van, és mondjuk, ha van egy bizonyos hibája, azt is úgy elfogadom, és ezzel együtt tudok élni, és még emellett is ugyanúgy szeretem, és ő is szeret engem. Tehát kölcsönös alapon.
2: Tehát akkor valamilyen módon akkor te is próbálod az igazit keresni.
5: Hát szerintem ezzel minden fiatal így van, hogy nem megyek hozzá az első olyan emberhez, aki csak mint külsőleg tetszik, de belsőleg teljesen ellentétem, és nem értjük meg egymást.
2: És akkor mit gondoltok, hogy hogyan tudja az ember megtalálni az igazit? Vagy próbálkoztatok-e már ezzel? Hogyan tudjátok majd megismerni azt az embert? Vagy eldönteni, hogy na valóban ő lesz az igazi?
4: Egy társaságon belül mondjuk, ha megismerek egy olyan embert, aki külsőre is tetszik, és megnyilvánulásaiban is, tehát még nem alakult ki közöttünk semmilyen kapcsolat, de már eleve szimpatikus, akkor megpróbálom jobban megismerni, és többet találkozni vele. Ezek alapján leszűrhető az, hogy mennyire vagyunk egy hullámhosszon, vagy sem.
2: Értem, tehát akkor te azt mondod, hogy van-e közös témátok, igaz? Tehát ez egy elsődleges szempont. A másik pedig, ha jól értettem, és ugye itt a szimpátiára céloztál, tehát alapvetően egy külső vonzódás, igaz, hogy milyen az illetőnek a fizimiskája, igaz, a külseje. Jó. Tehát valamilyen módon ez alapján próbáljátok majd kiválasztani. Most szeretném még föltenni azt a kérdést, hogy szeretnétek-e majd akkor mindannyian házasságban élni? Tehát ilyen elkötelezett életformában, vagy ugye, ami manapság sajnos eléggé divatos, ilyen együttélés, vagy partnerváltogatás. Tehát, hogy azért hogyan képzelitek el ezt a jövőt? Tehát, hogyha sikerül megtalálni azt a nagy őt, akiről úgy gondoljátok, hogy az Isten nektek teremtette, akkor mit akartok vele kezdeni? milyen kapcsolatban akartok vele élni?
5: Úgy gondolom, hogy először tényleg, ahogy János is mondta, hogy fontos megismernünk azt az embert, akivel talán az életemet szeretném leélni. Lehet ez az első pillanatban, hogy azt mondom, hogy igen, ő az, még meg sem ismertem, de már tudom. Ez mondjuk nagyon ritka, de miután esetleg megismertem jobban, hogy ő, milyen ő, akkor próbálok egy kapcsolatot kialakítani vele. Természetesen ez ugyanúgy kölcsönös férfi és nő között, nem lehet egyoldalú dolog, mert arról nem beszélhetünk már párkapcsolatról. Utána házasság.
2: Alapvetően azt hiszem, annyit leszögezhető, hogy mindannyian szeretnétek majd akkor házasságban élni. Tehát azzal a bizonyos nagy ővel, akit úgy gondoljátok, hogy tiszta szívetekből szerettek, és ő is szeret titeket, akkor azzal törvényesíteni szeretnétek a kapcsolatotokat. Tehát ugye keresztény értelemben is egyházi házasságot kötni. Na most van ennek egy előkészületi szakasza. Ez a bizonyos jegyességi állapot, amiről az előbb azt mondtátok, hogy eléggé elavult a mai világban. Ez tényleg így van, tehát nem nagyon van olyan időszak, ugye, hogy a jegyben járnak. Ugye ez az, amikor gyűrűt húznak egymás ujjára. Ugye ez a jegyesség állapota már azt jelzi, hogy valamilyen módon ugye foglalt az illető is tabu, es körülötte. Vagy menjenek el mellőle, igaz? Mert ő már valaki. Most a felkészülés, ez egy nagyon érdekes, mert a házasságra is ugyanúgy, mint minden másra az életben, fel kell készülni. Ugye biztos hallottatok már elő, hogy jegyes oktatás.
5: Igen, hát a jegyesek még mielőtt házasságot kötnének, mondjuk a körzetükben, vagy a hozzájuk közel álló atyához, vagy paphoz mennek, azt hiszem egy éven keresztül egy ilyen jegyes oktatásra, ami felkészíti őket majd a házasságra.
2: Igen, na most érdekes dolog ez, mert ugye tőlem is megkérdezték már fiatalok, hogy hát mi újat tudna neki mondani egy pap. De ugye egyértelmű, hogy itt nem erről van szó, mert alapvetően egy házasság, ez egy tartós életszövetség kell, hogy legyen. És ugye azért ennek vannak buktatói is, tehát amire a papnak föl kell hívni a fiatalok figyelmét. Ugye nagyon fontos először is a jegyesség állapotában, vagy egyáltalán, hogy valaki készüljön a házasságra, az ugye legyen felelősség tudata. Hiszen ha valaki nem tudja vállalni tetteért a felelősséget, akkor még éretlen, alkalmatlan mentálisan is a párkapcsolatra. A másik nagyon fontos úgy, hogy legyen életcélunk. Tehát gondolom mindannyiótoknak van valami életcélja, most ugye a közeli, majd a tovább tanulás egyelőre, hogy az egyetemre bejussatok. Tehát nagyon fontos ugye, hogy a keresztény értékeket is elfogadjuk, tehát az önuralom, illetve ami talán a legnehezebb és a legfurcsább nektek, hogy a tisztaságnak, vagy az érintetlenségnek a megőrzése egészen az oltárig, és akkor azt hiszem, hogy erről lehetne most itt egy kicsit vitatkozni, hogy hogyan vélekedtek erről. Mi a véleményetek arról, hogy az Anyaszentegyház azt mondja, hogy a Jézus Krisztus tanítása alapján, hogy igenis az ember testi kapcsolatának a házasságban kell beteljesednie, és nem pedig előtte ellopni ilyen örömöket. Kíváncsi vagyok a véleményetekre.
5: Ez a mai világ már teljesen más, mint a régi világ. Szerintem már ez is idézőjelben elavult. Meg kellene tartani ezt, mint az egyház törvényei szerint, de sajnos nagyon sok fiatal nem tartja ezt meg. Mert úgy gondolják, hogy az az ember, akihez mondjuk feleségül megyek, vagy elveszem feleségül, azt meg kell mind lelkileg, mind testileg ismernem, vagy esetleg, ha a házasság után derülnek ki dolgok, akkor rögtön nem kell az az illető.
2: Igen, másik vélemény?
6: Meg volt egy nagyon érdekes szemléltetés, egy atya úgy próbálta szemléltetni ezt nekünk fiataloknak, hogy mindenkinek adott egy kis ajándékot, sütit, cukrot, amit éppen talált, viszont nem érintetlenül, beleharapva, összerágva hasonlók, és ez itt szerintem nagyon jól kifejezte azt, hogy miről van itt szó, hogy szép díszítés, jó csomagolás, de azért belül van valami. Szerintem nagyon pozitív dolog, ha valaki meg tudja őrizni a tisztaságát az oltárig, ha nem, akkor ez így járt.
2: Jó, hát nem a mi dolgunk az ítélkezés, ugye ez az Úristen dolga, ez tény és való. De amit az előbb mondtatok, hogy elavult. Most én feltenném azért erre a kérdést, hogy most mi az, hogy elavult? Mindig sodródom a tömeggel. Vannak-e elveid, ami mellett mindig kitartasz akkor is, hogyha a fene-fené teszik is? Hiába, hogy neked mondjuk 100 ember teljesen mást mond, mert hogy már ilyen világot élünk. kicsit úgy érzem, hogy ezzel kapcsolatban az, hogy akkor így lerázom magamról a felelősséget, és akkor hivatkozok arra, hogy ó, persze mindenki ezt csinálja, vagy mindenki így élt, vagy ez már olyan ústi dolog.

0: Manapság ugye a szüzesség, mint érték egyáltalán egy mai fiatalban megfogalmazódik-e?
1: Hát szerintem nem igazán fogalmazódik meg egy mai fiatalban. Akiben pedig megfogalmazódik, az pedig tényleg komolyan, és tényleg úgy gondolja, hogy én megőrzöm magam a házasság idejére, de ez a kisebb százalék. De a mai világban, amit a tévé, vagy a média, vagy akármi közvetít, teljesen máshogy jön ez le.
0: Tehát úgy gondolod, hogy a külső befolyásoló tényező nagyon nagy, ami miatt ugye esetleg a fiatalok így gondolkodnak?
1: Igen, hát azért szerintem elég nagy, mert mindenki nézi a tévét, ugyanúgy, mint ahogy vannak sók, vagy vígjátékok, vagy bármilyen típusú filmek, ugyanúgy megnézi az embert, mert valami szinten érdekli. És ez természetesen hatással van rá.
0: Ebbe tökéletesen igazad van. Milyen felelőssége van a médiának ez ügyben. Szeretnék néhány szempontra nektek rávilágítani. Ez természetesen nem az én önálló bölcs ötletem, hanem Farkas István piarista atya foglalta össze néhány pontban azokat a dolgokat, amelyekkel megpróbál rávilágítani arra, hogy talán mégsem mindig az a jó, főleg ugye itt a férfi és nő kapcsolatánál, amit a nagy többség csinál. Eleve ugye az első dolog ott kezdődik, hogy mit akarok én a másiktól. Tehát amit én kérdeztem tőletek, hogy mit szeretnétek az élettől, hogy házasságba akartok-e élni, vagy esetleg majd hogy képzelitek el a házasságot. Ha nem is nagyon mondtátok ki annyira nyíltan, ugye hát még nem is tudjátok, de ugyanúgy igényetek van arra, hogy titeket mindig is szeressenek. Hiszen erre épül, igaz? A szeretetre, a hűségre, a bizalomra. Azt mondom, hogy szexuális kapcsolat, és nem véletlenül mondja az Anyaszentegyház, hogy ennek csak a házasságban szabad kiteljesednie, mert ez a kapcsolat valamilyen módon a teljes önátadásnak az egyik legfontosabb jele. Önátadásnak és elfogadásnak. Na most, ha te ezt több emberrel megcsinálod, ezt eljátszod, ezt a önátadást és elfogadást, akkor meddig fogsz próbálkozni? Tehát mikor jön el majd neked az igazi? Nem tudom, értitek ezt a problémát?
2: Hát én ezt úgy gondolom, ez egy értékvesztés, ami kialakult itt az idők során. És én visszatérve arra, én nem egyedül és kizárólag csak a médiát hibáztatnám, hanem ugyanúgy a szülői hátteret is. Mert a szülők, amire észbe kapnak, amikorra úgy gondolnak, hogy erről kéne beszélni a gyerekkel, addigra már nem tudnak újat mondani a gyereknek. És a szülőktől szerintem a mai fiatalok nem igen hallják azt, hogy csak a házasság után. A szülők is inkább korhoz kötik, és nem a nagy őhöz, hanem csak mit tudom én, hogyha elmúltál már 18 vagy 20 éves, akkor utána, de nem azt mondják, hogy csak a házasság után.
0: Értem, tehát ugye azt mondod, hogy egyrészt a családi háttér is, vagy hogy ugye a szülők hogyan nevelik a gyermeküket. Igaz egyébként.
1: Az ember, ha bekerül egy baráti társaságba, akkor is nagyon nagy befolyás alá kerül. Mert ott vannak azok az emberek, akiket én kedvelek és barátomnak tartok, és mondjuk ők teljesen más szemléletűek ebben a dologban, engem is tudnak negatív irányba befolyásolni.
0: Ez is igaz?
3: Viszont én ezzel nem értek egyet, mert ha az a társaság az tényleg baráti társaság, akkor elfogadják, hogyha én máshogy gondolkodom. Szerintem, hogyha én egy határozott ember vagyok, és vannak konkrét elveim, amikhez ragaszkodok, akkor ezt egy baráti társaság nem tudja, semmilyen társaság nem tudja megdönteni.
2: De szerintem napjainkban nagyon kevés ilyen határozott fiatal van, és nagyon-nagyon kevés határozott fiatal van. A nagy többség az a csorda elv után megy.
0: Igen, sajnos így van. Tehát az embernek, ugye, ha megpróbálunk a keresztény hitünk szerint élni, természetesen ez küzdelem, gyerekek, ez senkinek sem megy egyszerre is könnyen. Ezt mindenkinek nap mint nap szerintem meg kell vívni, ezt a harcot. Nem csak ezen a téren, hanem minden más téren, ami az életünkben van. És valóban nehéz az árral szembe menni. És nagyon tetszett ez a hasonlat, hogy amit mondtál, hogy az atya hogyan szemléltette ezt a dolgot. Ha ti tényleg a teljes önátadást és elfogadást elfogadjátok, hogy valóban ez a házasságnak, a férfi és nő szeretett közösségének a lényege, akkor tényleg sántít ez a dolog, amikor már x-edik eset után majd valakit oltárhoz vezetsz, vagy valaki mellé odaállsz majd a templomba, ugye, és akkor azt mondom, hogy igen, akkor holtomiglan, holtodiglan. és akkor már túl van az ember mindenen. Tehát egy kicsit ilyen hamiskás. Kimondom azt az igent, és akkor már nem te vagy az első. És akkor mire arra biztosíték, hogy de te leszel az utolsó? De akkor mi arra biztosíték, hogy akkor, ha összeházasodunk, ugye törvény szerint is összekötjük az életünket, akkor valóban tudunk egymáshoz hűségesek lenni. Nem attól fogod jobban megismerni a leendő partneredet, vagy férjedet, vagy feleségedet, hogyha ágyba bújsz vele.
3: Én tudom a saját nagyszüleimről, hogy nagymám 14 éves volt, amikor eljegyezték egymást nagyapámmal, 18 évesen összeházasodtak, évtizedek óta együtt vannak, és jól megvannak.
1: Az igazi házasság azért a bizalomra, a szeretetre épül.
0: A másik dolog, amitre én szeretnék egy picit rávilágítani, hogy a házasságon kívüli szexuális kapcsolatban valamilyen módon védtelenné kiszolgáltatottá válik az ember. Nem tudom, hogy mennyire érzétek ennek a kifejezésnek, vagy kijelentésnek a súlyát. Mit értek ez alatt, hogy védtelenné válik? Egy házasságban élni, vagy ami ugye ennek a házas életre vonatkozik, ugye, akkor már kimondtam azt az igent, és teljesen elfogadom a másikat. De amíg én még csak épp ismerkedem azzal a másik emberrel, mert még valóban nem tudhatom, hogy ő lesz-e az. Tehát kiszolgáltatott, védtelen leszek a másik előtt. Vagy önző vagyok, és eszközként használom a másikat. Érthető? És mi történik, ha azt mondja neked másnap, hogy puff, lecserélek egy másikra, mert találtam egy szebbet? Nem hiszem, hogy megdicséred magad, hanem vered a fejed a falba, hogy miért követtél akkora ostobaságot. Most akkor meddig fogsz próbálkozni? Jó, hát ha ilyen volt veled, akkor nem bánkódsz. Na, jön egy másik, akkor megint kezditek előről, igaz? És mikor lesz a folyamatnak vége, mikor megöregszel?
2: Hát itt van az én felelősségem, az én feladatom. Tehát, hogy úgy választam ki ezt az embert, akiben megbízhatok. És nem kell attól félnem, hogy kiszolgáltatottá válok előtte, mert tudom, hogy ezzel nem fog visszaélni.
0: Hát igen, de szerintem ez az, ami a legnehezebb, mert hát annyira tényleg senkit nem tudsz ismerni. De higgyétek el, gyerekek, hogy ez egy becsapás, hogy ezáltal jobban megismerem a másikat. Nem. Annyi mindenre ad okot, a féltékenység, a gyanakvás, a bizalmatlanság. Amikor már valakivel testi kapcsolatot alakítasz ki, akkor azt hiszed, hogy ő már a tiéd. És akkor már ugye megpróbálod ellenőrizni, hol voltál, elszámoltatni, stb. Ugye, ami egy házasságban természetesen alapvető dolog, igen, nem, de hát hol vagytok ti mélgattól? És akkor igen, mert ugye érzed, hogy valami megtörtént, ugyanakkor még nincs alapja. És akkor ebből ugye előbb-utóbb akkor az fog kisülni, hogy jó, akkor szétmentek, igaz? Elváltok egymástól, mint ágtól a levél, de ott maradt egy nagy űr. És akkor erre, vagy ezt kérdeztem én, hogy na akkor megint kezded előről? Nem véletlenül mondja, gyerekek, az egyház. Az Isten nem akar rosszat az embernek. Az Isten nem egy irigy valaki, aki na elveszek minden örömöt az embertől, és most szekírozom őket. Tehát ne így képzeljétek el. Ez az ember javát akarja. Pont azért, mert saját magad sérted meg vele. Ez a bumeráng effektus. Visszahull rád. Biztos, hogy nagyon nehéz ez a dolog, de valamilyen módon én úgy gondolom, hogy törekedni kell ennek a megtartására. És én úgy gondolom, hogy ha valaki meg tudja őrizni az érintetlenségét tényleg az oltárig, akkor ez egy nagyon-nagyon szép érték. És mondjuk, ha tényleg akkor lesznek egymáséi, én nem hiszem, hogy ettől a házasságuk kevésbé működne jó. Vagy amire itt céloztatok, hogy na mi van, ha akkor derül ki valamilyen probléma. Én úgy érzem, hogy alapvetően a két ember el tudja fogadni egymást mindenben, akkor már ez a legkevesebb, amit szerintem kivitelezni lehet.

Elhangzott műsorunkban Karóczkai Júlia, az EGRI Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23:25 perctől megismételjük.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: 16 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: István király az örökké valóság felé nyitott távlatban látta népe helyét, mondta Mohos Gábor esztergom budapesti segédpüspök Budapesten a Szent István napon tartott ünnepi szentmisén, hangsúlyozva, hogy a magyar nép 1000 év alatt sem veszítette el a hitét. Mohos Gábor a Szent István bazilika plébánosa a bazilika előtti téren arról beszélt, az Istenben hívő ember élete nem lehet céltalan, mert hiszi, hogy Isten nem átmeneti időre alkotta, hanem halhatatlan lelket kapott. István király ebben a nagy, az örökké valóság felé nyitott távlatban látta saját maga és népe helyét, szerepét. A pápától kért korona azt is kifejezte, hogy nem e világi biztonságra építi népe sorsát, hanem szilárd alapra, kősziklára, Jézus Krisztusra és az ő tanítására, mondta. A szentmisén koncelebrált Erdő Péter bíboros, esztergom budapesti érsek és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia több tagja. A szertartáson jelen volt Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök, Posthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke, Varga Zsé András a kúria elnöke, Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter, Áder János volt köztársasági elnök és Semjén Zsolt korábbi miniszterelnök helyettes. A szertartás a Szent Jobb körmenettel zárult. Megalakult a Hazafiak a jövőért mozgalom, amelynek célja a magyar nemzet szellemi, erkölcsi és közösségi megerősítése, valamint hazánk szuverenitásának és önrendelkezésének védelme a 21. század kihívásai közepette. Közölte a szerveződés a Távirat irodával. Meggyőződésük szerint az ország csak akkor lehet sikeres, ha saját érdekei mentén hagyományaira és erőforrásaira támaszkodva alakítja a sorsát. A közösség egy olyan országot szeretne, amely képes megőrizni önazonosságát, kiállni saját érdekeiért és mindeközben felelősen tekint a jövő kihívásaira. Áll a közleményben. Kiemelték, a keresztény kulturális örökség mellett a család, a normalitás, a munka becsülete, a közösségi felelősségvállalás és a nemzeti összetartozás értékeire kívánják építeni jövőjüket. A szervezet elkötelezett a helyi közösségek megerősítésében, a nemzeti kultúra és az örökség megőrzésében, valamint a jövő nemzedékei iránti felelősségben is. A szervezet honlapján Molnár Zoltán, Etyek, KDNP-s alpolgármestere azt írta, hogy a mozgalom alapítói különböző területekről érkező tapasztalt közéleti és szakmai szereplők. Levélben köszöntötte a magyar népet az ukrán elnök Magyarország nemzeti ünnepe Szent István napja alkalmából, és meghívta Kijevbe a magyar miniszterelnököt. Volodymyr Zelenszkij a levélben, amelyet Ukrajna-Magyarországi nagykövetsége csütörtökön a közösségi oldalán tett közzé, azt írta Magyar Péternek. Az ukrán nép és az ukrán állam nevében megtiszteltetés számomra, hogy gratulálhatok önnek és az egész baráti magyar népnek Magyarország nemzeti ünnepe Szent István napja alkalmából. Népeink a jószomszédi kapcsolatok, a kölcsönös tisztelet, valamint a szabadságért és saját államiságunkért folytatott közös küzdelem évszázados történelme köti össze, amely szilárd alapot teremt az Ukrajna és Magyarország közötti partneri kapcsolatok további fejlesztéséhez, tette hozzá. Örömmel üdvözölném önt Kijevben, az ön számára legközelebbi megfelelő időpontban, írta Ukrajna elnöke Magyar Péternek, akinek sok sikert kívánt a modern magyar állam építéséhez, a baráti magyar népnek pedig békét, egységet és gyarapodást. Végül az időjárásról. Az ország megközelítőleg délkeleti felén fátyol felhűs, napos időre van kilátás. Ezzel szemben az északi és nyugati vidékek fölött erőteljes felhőképződés várható, és arrafelé több hullámban lehet számítani, délnyugatról északkelet felé haladva záporokra, zivatarokra. Főleg a Dunántúlon nagyobb eséllyel alakulhatnak ki heves zivatarok is, jégeső felhőszakadás kíséretében. Az alapvetően délnyugati irányú szél napközben több felé megerősödik. Zivatarok környezetében viharos, néhol akár erősen viharos szélrohamok is előfordulhatnak. A hőmérséklet 32 és 39 fok között várható, de az északnyugati határ mentén pár fokkal alacsonyabb értékek is lehetnek. Késő estére többnyire 21 és 30 fok közé esik vissza a hőmérséklet. Híreket hallottak.
0: Reklám. Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
2: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
0: Nem csak katolikusoknak.
2: Keresztényélet.hu.
3: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Zenés üzenetek. A Szent István Rádió kívánság műsora.
4: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a mikrofonnál, a műsorvezetőt Klész Beátát hallják. Mezőnagy Mihályban Szecskó Dezsőnét Ilona nap alkalmából szeretettel köszönti barátnője Zsuzsika. Isten áldását kéri további életére és jó egészséget kíván.

Leskó Istvánné Élonkát névnapja alkalmából sok szeretettel köszönti családja, barátnői és ismerősei. Isten áldását kérik további életére.

Dr. Huszák Jánosné Mártikát sok szeretettel köszönti szomszédasszonya Ilonka. Jó egészséget és mielőbbi gyógyulást kíván számára Isten áldásával.

0: Miskolcon Só Zsuzsanna szeretné meghallgatni a most következő Kazall László felvételt, melynek címe Megyen a hegyen a turista.
1: Megyen a hegyen a túl.

bakkancsom, régen új bál a fabotomon, egymást érik a jelvények. Az von jó, ha a nyári vasárnapokon ágyhoz jönne a Gellért hegy. Nyápic hős, az a sok kocatúrist, aki hármat gondol.

Kedves hallgatóink, véget ért mai kívánságműsorunk, legközelebb vasárnap 16 óra 5 perckor Farkas Erzsébet műsorvezető társam várja önöket a készülékek elé. A mai összeállítást Kovács Krisztina szerkesztette.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: Indul az iránytű.
2: A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
3: Sziasztok!
4: Sziasztok!
1: Sziasztok!
0: Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunkban a Lucid zenekart mutatjuk be, Gyuris Luca énekes szövegíró és Szarka Endre gitáros dalszerző lesznek a vendégeim. Természetesen a zenéket is tőlük válogattuk. Tartsatok velünk, érdemes!

0: szeretettel köszöntelek titeket itt a stúdióban, szervusztok!
1: Köszönjük mi is a hallgatókat!
2: Köszöntjük a hallgatókat! És örülünk, hogy itt lehetünk!
0: Mikor alapult a Lucid zenekar, és miért is jött létre?
2: Hát körülbelül, Luca szerintem jobban tudja, egy éve.
1: Egy éve, kb. Igen.
2: És azért mondom, hogy körülbelül, mert én már 4 dal meg volt, mikor én megjelentem, és Luca felhívott, hogy van egy ilyen dolog, és akkor, hogy gondolnának rám, mondtam, persze, elmegyek, és akkor már egy 4 dal nagyjából megvolt, így vázlatügyileg, és aztán elkezdtük csinálgatni.
1: Engem március körül keresett meg egy meglévő zenekar, hogy énekes keresnek, és csak rám gondolnak, mert hogy így Egerben nem nagyon tudnak kit hívni, és úgy gondolták, hogy én tökre alkalmas leszek a zenekarban. Nekem kicsit távol el, mivel hogy én a jazz világából jövök, és ez meg egy rockzenekar eredetileg. Úgyhogy először is azt mondtam, hogy ne haragudjatok, de nagyon sok dolgom van, és hogy nem fér bele az életembe. Aztán végül is csak rávettek, hogy csatlakozzak, és milyen jól tettem, hogy csatlakoztam, mivel legalább beleláttam már ebbe a zeneszerzői, szövegírói vonulatba is, mert soha nem volt még erre példa, úgyhogy nagyon örülök, hogy ez így megalakult.
0: A nevet változtattátok, vagy a te nevedből jött a Lucid?
1: Változtattuk. Eredetileg teljesen más név volt, amivel fel is vettük a dalokat, viszont utána történt egy tagváltásunk, ugye a lemezen még Cucor Dániel, mint basszusgitáros szerepel, és ő úgy döntött, hogy nem folytatja velünk, mert Budapesten él, és így nehezebben tudtuk összehozni a próbákat, és ezután, ahogy kiszállt, gondolkoztunk, hogy valahogy így ezzel a névvel nem tudunk megbarátkozni, és legyen valami más. És így hirtelen, ugye angol szövegeket írok, és ez a Lucid, ez egy angol kifejezés, érthető gondolat, világos, tiszta lelkület, és én ezzel úgy tudtam azonosulni, a nevem meg még csak így pluszba rájött, hogy így tökre illik hozzá.
2: Igen, egyébként Luca hozta az ötletet, hogy is ő találtak, és szerintem egy másodpercig nem gondolkoztunk, mert annyira adott volt, annyira jó jön ki szerintem ez így, hogy mindenki azt mondta rögtön, hogy persze mehet.
0: Hány fős a csapat? A többiekről is beszéljünk néhány szót.
2: Folyamatosan bővülünk. Hát 5 fővel számoltunk eredetileg, most hál' Istennek bekerült hozzánk még egy hölgyike, és ő meg vokálozni fog Luca mellett, Marian, és nagyon-nagyon örülünk neki, úgyhogy most már 6 fő tulajdonképpen.
1: Így van. Van még egy gitárosunk, Simon Dénes, és igazából vele szoktam írni a dalokat, amikor így ketten leülünk, és akkor így a próbán kívül, aztán megírjuk a dallamot, ő a zenét, és akkor azt pedig mindig mindenki
2: hát
1: hozzárakja. Így van, így van. És van még nekünk egy basszusgitárosunk, Szurovka Máté, meg egy dobosunk, Kirigusz József. Úgyhogy nagyon jó kis bandánk van, nagyon jó barátságban köztünk, kis családunk lett.
2: Igen.
0: Most meghallgathatunk egy számot tőletek, mi legyen ez?
1: Szerintem a Thousand Miles, az albumról szerintem ez a kimagasló dalunk, mivel hogy ehhez készült egy videóklip, aminek igazából nem kell nagyra gondolni, sajnos nem volt úgy időnk, hogy ezt igazából teljesen átgondoljuk, és megszervezzük, és megtervezzük.
2: Hát sem pénzünk még, ugye?
1: És arról ne is beszéljünk.
2: Az volt a cél, hogy egy ilyen bemutatott, hogy mégis kössenek arcot a névhez.
1: És hogy tudják, igen, tudják, hogy milyen a lelkületünk, meg milyen a kis vibe-unk így a zenekari létben, és a próbateremben vettük fel.
0: Következzen tehát a Thousand Miles.

0: Az elmúlt percekben a Lucid zenekar Thousand Miles című számát hallgattuk meg, ez az első kislemezeteken jelent meg, ugye?
1: Így van, így
0: mikor,
1: van.
0: Mikor jelent meg ez?
1: Ez érdekes egyébként, mert már tavaly nyáron elkezdtük ezt felvenni stúdióban, és így nagyon nehezen indult be. Egyrészt nekem még nem volt meg a megfelelő hátterem, így mint zeneszerző, mint dalszövegíró. Ezzel nagyon sok idő elment. Aztán hirtelen február 24-én kikerült a kislemez és a videóklip, úgyhogy amúgy nem is volt megbeszélve, hogy konkrétan mikor fog ez kikerülni, hanem csak pont Andy volt
2: ez. Próbán ültünk, és véletlenül egy YouTube állítás, hogy nem tudom, mi volt a probléma, nem derült ki egyébként, csak jött az értesítés, hogy
1: kint van a videóklip, és így néztünk, ott ülünk próbán, hogy így úristen, jó, be se akkor... harangoztuk, nem is tudjuk, hogy mikor van a dátum, meg mit tudom én, úgyhogy így nagyon hirtelen jött.
2: Igen, és egyébként ehhez képest meg hirtelen megindult a nézettség, tehát azon meglepődtünk.
1: Így
2: szép
1: van.
2: Számokat mutat.
1: Ez az album egyébként az Unseen nevet viseli, és olyan dalokról van itt szó, amiket nagyon régen írtam, és soha nem mertem így igazából megmutatni őket, így a fiókba elraktam, aztán ugye jött ez a lehetőség, hogy akkor saját dalokat írunk, és Dénes mondta, hogy mindenképpen ki kell szednem a fiókból, és mutassam meg, és így jöttek ezek a dalok.
0: Daloknak készültek, vagy versek voltak eredetileg?
1: Daloknak készültek, igen.
0: És dallam is volt már valamennyire
1: így
0: a fejedben?
1: Így van,
0: ehhez.
1: Igen. A dallam az megvolt, a zene az igazából a fejemben teljesen máshogy szólt, mert nem gondoltam volna, hogy ezt rokkosítani is tudjuk, inkább ilyen balladának készültek.
2: Igen, hát ugye utólag sok minden változhat egy dalban, milyen irányba megy el, vagy hol viszik el a zenészek, vagy mi a közös megegyezés, mert még most is mindig lehet változtatni rajta, de egyébként nem mondanám magunkat a rockzenekarnak, abszolút.
1: Hát ilyen poprock, én
2: poprock, meg funk, funky. Meg igazság szerint most rajzolódik szerintem legjobban ki, hogy milyen irányt fogunk venni, majd nyilván beszélünk a legújabb dalról is, és most érzi azt mindenki szerintem, hogy igen. Hát ettől függetlenül születtek ezek a dalok, még nagyon jók, kicsit vegyes.
1: Igen.
2: Tehát nehéz besorolni, hogy hova tartozik igazából műfajilag.
0: Egyetértés van a tagok között? Tehát a daloknál vagy sok a vita?
1: Nincsen vita.
2: Nagyon minimális. Tehát ami kötelező, hogy most akkor igen, beszéljük meg, hogy az a hang nem az jó-e, vagy ott akkor hogy történjen egy átvezető rész, vagy ne legyen, vagy rövidebb legyen, hosszabb, ezek természetes dolgok. Igazság szerint vita nincs benne. Soha.
1: Inkább ilyen ötletelés, hogy kinek még, igen, amit bele lehet, és akkor... Próbáljuk meg azt. És ez mégsem jó, inkább az elejétől.
2: Hát a lényeg ebben az, hogy mi nyilván nem ebből élünk mi, és ezt csak csupa szív szeretetből csináljuk, úgyhogy mert is lenne vita.
0: Előbb van a szöveg, vagy a dallam, hogy készül egy szám, egy Lucid szám?
1: Inkább a dallam. A dallam is utána otthon gondolkozok, hogy mi is legyen a szövege. Általában a téma az megvan. Úgyhogy valamilyen szinten könnyebb a dolgom otthon. De
2: ne, volt, hogy próbálni is írta a szöveget.
1: Igen, így. Igen.
2: Mert csak elkezdtünk egy dalt, és akkor...
1: Így van.
2: Ez a szöveg jó is rá így.
1: Igen.
0: Mik a leggyakoribb témák, vagy milyen témákat dolgoztok fel?
1: Szerelem, szakítás. Úgyhogy így inkább ezek, amik így engem foglalkoztatnak, de szerintem ezzel nagyon sokan tudunk azonosulni, úgyhogy... A művészt az ihleti, hogy a fájdalom, meg a boldogság, úgyhogy inkább így ezek a világ.
2: Érzelmek.
1: Igen, érzelmek.
0: Mindannyian a zenei világból érkeztek, tehát korábban is zenéltetek. Ugye említetted, hogy jazz.
1: Így van.
0: Hol
1: így
0: és
1: van.
0: Mikortól zenéltek, akkor legyen ez a kérdés.
2: Kezdtem, mert nekem vissza kell gondolnom. Mikor kezdtem?
1: Én 9 éves koromban kezdtem el énekelni, és úgy már az elejétől kezdve a jazz volt a világom, és azért, mert olyan nagy szabadságot kap egy jazz énekes zenész, hogy én nekem ez mindig is sokkal közelebb állt, mint az, hogy megmondják, hogy mikor, hogy mit, és innen jön a zene szeretet, meg a jazz szeretet. Apukám zenész volt, sokat hallgattuk, ugye, hogy gitározik, énekel, nagyon jó dalokat hallgattatott velünk, és így, nem tudom, ezzel nőttem fel, aztán így kivirágzott.
0: Endre?
2: Én 12 éves voltam körülbelül, mikor volt egy ilyen orosz héthúros gitára falon, édesapám vett a lengyel piacon még itt Egerben, de sokkal korábban, csak én mondtam, hogy nem érdekel, és egyszer úgy meghallottam, hogy veszegettem a falról, és próbálkozok. Hát aztán nem mondjam, hogy milyen volt azon gitározni, és egyébként azon tanultam. Leszedtük a 7. húrt, át se ért a kezem, ömlött a vér az ujjaimból, volt borzasztó nehéz rajta játszani. És hát ott indult el, és hát nem állt meg. Ez egy szerelem lett, és jöttek zenekarok. Egyébként érdekes, erről sosem szoktunk beszélni, de a mostani dobosunk és gitárosunk, Unga és Dénes, is játszott az extrális nevű zenekarban, meg én is, csak nem egyszerre. Meg ők sem egyszerre kb.
1: Igen.
2: Ilyen fordulatok, az egy fura.
1: Mindenkinek egyébként zenész a múltja, szóval ne csak rólunk beszéljünk, abszolút, hanem így, így mindenki. Hát szerintem egy 20 éve biztos, hogy zenélnek.
2: Persze.
1: Van, akinek több formációja is van, mint például a Máténak, a basszusgitárosunknak, a dobosunknak, Ungernak is. Így van, nekem is egyébként több formációban énekelek, mint vokalista, mint főénekes. Úgyhogy már egy jó ideje a zene az életünk.
2: Egyébként amikor a stúdióanyagot vettük fel, Luca pont koncertezni ott a Dunántúlon.
1: Igen,
2: és
1: igen.
2: És úgy jött vissza, hogy mondtuk, hogy jaj, tényleg ennyi kész van, mi?
1: Na, ez viszont amúgy csodálatos volt, hogy mellette tudom csinálni a kis karrieremet, és itthon is dolgoznak a fiúk, és így, úristen, nem is kell ott lennem, és működik az élet, úristen.
0: Meséljetek erről az új számról, amit hamarosan meghallgatunk.
2: Azt még
0: nem tudjuk.
1: Szerintem meg tudjuk hallgatni.
2: Így van, már
1: sikerült a lejelentés is, úgyhogy már lehet is hallgatni.
2: Hát ez nagy szerelem most szerintem a zenekarnak.
1: Igen.
2: Ez egy ilyen...
1: Nagyon jó, funky, groove.
2: Funky, de mégsem egy tipikus funky, és itt erre utaltam az előbb, hogy itt alakul ki szerintem, ami a Lucid, és ugye a Lucid nyilván lenyomja a bélyegét minden dalra, és így kezd összeállni szerintem, hogy ez miről is fog szólni. És nekem nagyon nagy szerint, de szerintem többieknek is.
1: Imádjuk
2: ezt a dalt.
0: Ki írta?
1: Dénes hozta a gitártémát, a dallamot, és egyébként teljesen más lett volna, hogyha teljesen rábízzuk.
2: Mert rockzenének indult.
1: Igen. És oké, kicsit pop vagy funkisabb volt az eleje, aztán mondtam, hogy ne menjünk át megint abba a világba, ami mondjuk az első lemezünk volt, hanem legyen egy ilyen nagyon laza funky. És mondom, nem kell nagy témára gondolni akár a refrénnél, hanem csak egy ilyen kis pici dallam, egy szöveg, és inkább legyen a gitár, ami így a főszerepbe kerül, és akkor így elkezdtem dúdolni.
2: Igen, olyan irányba vittük, amit még nem csináltunk.
1: És nagyon jó.
2: És hogy ezért nagyon-nagyon élveztük a dallal a munkát, sokat dolgoztunk rá, ez tény is való, nagyon változatos, tehát ezért nem is egy tipikus funky, mert tényleg sok minden történik benne, szerintem zenészeknek tetszeni fog. Aztán remélem, hogy
1: reméljük.
2: A zenészeknek
1: igen.
0: Mi a címe? Konferáljuk fel akkor.
1: A Those Brown Eyes. Ez egy barna szemű fiúról íródott.
0: Egy valós személy?
1: Így van.
0: Következzen akkor a Barna szemű fiú című szám. Utána még jövünk vissza egy kicsit.

0: A Lucid zenekar két tagjával beszélgetek, Gyuris Lucával és Szarka Endrével. Második lemez készül akkor ezek szerint?
1: Hát igazság szerint ez egy kis lemez. Ha még lehet erről beszélni a mai világban, hogy lemez, nem tudom. Igen, egy ilyen négy dalos kis lemez.
2: Kis lemez.
1: Nevezzük így.
2: Ez volt ugye az első.
1: Ezzel akartunk így előrukkolni, és persze folyamatosan dolgozunk a dalokon, úgyhogy valamikor majd ez egy egész lesz nyilván, de lehet, hogy így darabonként jövünk ki, hogy most kettő, most még három dal, most még négy dal, és aztán majd lesz egy egész.
2: Ez a következő dalunk egyébként egy single lesz, úgyhogy nem társul hozzá több dal. Egyébként szerintem nem is gondolkozunk azon, hogy nagy lemezt szeretnénk csinálni, mert minél hamarabb ki szeretnénk adogatni, nem tudunk várni, én azt gondolom, legalábbis így.
0: Meg a mai világban talán nem is annyira érdemes, tehát egy lemezt kiadni, inkább az internetet használni, gondolom, ti is azt használjátok a forgalmazásra, vagy a kiadásra, hogy az interneten megszólítani a hallgatókat, és eljuttatni az üzeneteket, ugye?
2: Igen, és
1: azért az én idézőjeles ez a kis lemez, meg egy lemez, de nyilván gyűlnek a dalok, folyamatosan dolgozunk.
2: Szerintem egyébként ez nem is rossz dolog, hogy mindig van egy új dal. És akkor nem hirtelen rá zúdítjuk az emberekre, mondjuk 5-6 dalt, hanem csak így fokozatosan, és akkor fenntartjuk a figyelmet is. Nekünk is jó, mert nagyon jó érzés, amikor kijön egy új dalunk, és így utána csak azt akarom hallgatni, mármint, hogy ez nem így, nem egoistaként mondom ezt, hanem tökre büszke vagyok a kis...
1: Persze.
2: Kis gyermekünkre, mert mondhatjuk azt, hogy ez zenekarnak a gyereke.
1: Hát igen, mi régen ilyen 3 év volt, mire összett egy nagy lemezni anyag is, akkor megjelentettük. Mondjuk akkor még tényleg lemez formátum volt, és jó, nyilván voltak videó megosztók, meg ilyen dolgok, de még így kezdetleges volt az internet. Nem az internet, de ezek a, tehát nem volt Spotify és társai még eleinte, és akkor nekünk tényleg el kellett vinni koncertre, megmutatni, és akkor nehogy fogadják, de még már akkor úgy tudtuk, hogy felvesszük, tehát egy kicsit mostanában egyébként könnyebb ebből a szempontból, abból a szempontból nem, hogy mindig újra vágynak az emberek, úgyhogy mindig gyorsan kell nekik adni valamit, hogy az érdeklődés megmaradjon.
0: Koncerteket tartotok? Tehát nyáron például hol találkozhatnak veletek a hallgatóink is akár?
2: Ez egy nagyon jó kérdés.
1: Ezt még nem fixáltuk le. Nekem az álmom, hogy nyáron fogunk csinálni egy bemutatkozó koncertet. Én szeretném először helyben, tehát itt Egerben, és hát meglátjuk.
2: Nagyon jó lenne, de még sajnos nincs meg a teljes repertoár, hogy egy normális koncertet össze tudjunk hozni, de tervezzük, hogy szerintem ilyen nyár végére talán sikerülni fog. Nagyon jó lenne, hiányzik a színpad szerintem mindenki.
1: Nagyon.
2: Az még egy plusz energia, hogy így a csapatot összetartsa, úgyhogy nagyon jó lenne már valahol zenélni.
1: Hát igazság szerint tényleg most ezen vagyunk, hogy új dalok készüljön, legyen egy komplett műsor, jutassuk el mennyit jobb helyre, és aztán majd nyilván elkezdődik, az úgy szokott lenni, hogy elindul, és úgy sem áll meg, tehát egyébként várjuk, nagyon.
0: Milyen visszajelzéseket kaptok az internetről?
2: Szerintem nagyon jókat egyébként, igen.
1: Az én tapasztalatom alapján meglepően jókat.
2: Igen, én is úgy kicsit féltem ettől, hogy ezt hogy fogják mondjuk az én ismerőseim, vagy mondjuk apukám, aki nagy jazzista hallgatni, és hogy tetszeni fog-e neki, de kifejezetten pozitív, úgyhogy nagyon boldog vagyok.
1: Én abszolút. És én azon is gondolok, mert még nem játszottam olyan zenekarban, ahol angol a szöveg. Uh-huh. És kíváncsi voltam, én már így titokban így küldözgettem barátoknak, hogy mit szóltok meg, hogy angol szöveg, és mondták, angol, tök jó, de jó ötlet, hogy ezt eddig miért nem csináltatok, mondom, most lett így, most van Luca, most ő angolul így dalokat, és ezt ebből dolgozunk.
0: Magyarul vagy angolul nehezebb? Próbáltál magyar dalokat is írni?
2: Próbáltam. Aha. Sajnos nekem a magyar az úgy kicsit távolabb el, de szerintem ez azért van, mivel hogy ugye kiskorom óta a jazz és jazz standardek angolul vannak. És így már annyira abban a világban érzem magam otthon, plusz emellett két tannyelvű gimnáziumba jártam, úgyhogy az angol az így mindig is sokkal közelebb állt így dalszerzés terén, mint a magyar. Nekem nehezebb magyarul írni, és tudom, hogy emiatt egy csomó hallgató kiesik, mert hogy Magyarországon miért nem magyarul írok, valamiért nekem ez így jobban közelebb van a szívemhez.
1: De nem zártuk ki.
2: Nem zártuk ki. Szóval van a jövőben terv, hogy akkor kipróbálnánk, hogyha magyar szöveg lenne, de ahhoz segítséget kértem már, úgyhogy.
0: Tehát a fiókban nincs egy magyar szálles?
2: Nincs. Ott inkább csak ilyen versek vannak, amiket nem biztos, hogy meg akarok fogalmazni, mint dal.
1: Igen, nekem is vannak, csak nem Lucid jellegűek, meg nem Luca stílusról, viszont a basszusgitárosunk is mondta Máté, hogy neki is vannak, és majd egyszer valamit összeolózunk, megpróbáljuk szerintem mindenképp. Ha tetszik, ha nem, akkor viszont nem
2: csináljuk. Ki kell próbálni.
1: Ki kell próbálnunk.
0: Tehát akkor reméljük, hogy hamarosan koncerttermekben is találkozhatunk veletek, akár a nyár végére, vagy amikor összegyűlik egy olyan anyag, amivel fel tudtok lépni egy egész estével, vagy másfél órás koncert. Hol tudhatnak meg még többet rólatok hallgatóink?
2: A Facebookon is fent vagyunk, az Instagramon is fent vagyunk, a Spotify-on is fent vagyunk, és a YouTube-on is, úgyhogy igazából mindenhol. Lucid néven.
0: Búcsúzóul mit hallgatunk meg tőletek?
2: Akkor legyen az egyik leglassabb dalunk, méghozzá a Three Weeks, ez is szintén egy szakításról szól. Talán életem legnehezebb periódusában íródott, és nagyon közel a szívemhez, úgyhogy következzék a Three Weeks.
0: Luca, Andrea, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat.
1: Mi is köszönjük, bármikor jövünk.
2: Köszönjük.

0: Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában a Lucid zenekart mutattuk be nektek. Gyuri Sluca énekes szövegíró és Szarka Endre gitáros dalszerző voltak a vendégeim. A zenéket is tőlük hallhattátok. Én búcsúzom és további tartalmas időtöltést kívánok a mikrofonnál. Molnár Andrást hallottátok, sziasztok!
1: A 2026. április 24-i műsorunk ismétlése hangzott el.
2: Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 4:30-tól.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 17 óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. Megalakult az első magyarországos egyetemi borklub Sárospatakon. Miskolcon augusztus 30-áig útfelújítás miatt változik a közlekedési rend a belvárosi Szeles utcai csomópontnál. Megújul Szolnok vasútállomása. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. A Tokaj-Hegyalja Egyetem és az Edutus Egyetem együttműködésének eredményeként megalakult az első magyarországos egyetemi borklub. A kezdeményezés célja egy olyan értelmiségi közösség létrehozása, amely a minőségi borfogyasztást, kultúrát és felelősségteljes szemlélettel övezi, mondta el dr. Tomka Kornélia, a Sárospataki Egyetem igazgatója.
2: Szeretnénk, hogyha ez a borklub egy oktatási szintér is lenne, illetve az élményszerzésnek a szintere is lenne, hogy a bor nem csak mint gazdasági, mint turisztikai érték jelenjen meg, hanem egy olyan érték, amely mentén el lehet beszélgetni, amely mentén kapcsolatot lehet létesíteni, amely mentén tudást lehet szerezni a borkultúráról, a hagyományainkról, arról a borvidékről, amely éppen kínálja a borait. Számunkra itt élők számára a tokai borvidék, mint világörökség, az identitást jelenti. Tehát ez nem csak egy olyan közeg, amely, ahol mi élünk, hanem a zsigereinkben van, és amikor valahonnan haza érkezünk, akkor bennünket a Zempléni hegység ölelő karéja fogad, és a hegy és domboldalakon egymás mellett sorakozó ültetvények. A Tokaj-Hegyalja Egyetem hallgatói már maguk telepítenek szőlőt, és viszik végig azt a folyamatot, amelynek eredményeként a palackokban és a poharakban a finom nedű megkóstolható. A Tokaj-Hegyalja Egyetemen alakulása óta, 2021-et jelentő alakulása óta borklub is alakult, és ezzel együtt az egyetemisták is létrehoztak önállóan egy borklubot, és ezeknek a borkluboknak a működése jelenti azt a tudást és tapasztalatot, amit mi az első magyarországos borklubba be tudunk forgatni. Hogyan kell egy ilyet megszervezni, előkészíteni? Mi lesz az a tudás, amit a borkóstolók mentén az egyes borászatok képviselői szeretnének átadni? A mértékkel való alkoholfogyasztás kultúrája, az ízvilág megismerése, nevén nevezése, szavakkal illetése, és nyilvánvaló a különböző ízek megismerése. Ez egy fantasztikus lehetőség megítélésünk szerint mind a hallgatók számára, mind azok számára, akik az egyes borászatok képviselőiként bemutatkozhatnak, és munkájuk értékét bemutathatják mindenki számára, aki részt vesz.
1: Miskolcon augusztus 30-áig útfelújítás miatt változik a közlekedési rend a belvárosi Szeles utcai csomópontnál. A Szeles utca több szakaszát és a kanyarodó sávokat is lezárták, emiatt az autósoknak torlódásokra és terelésekre kell számítaniuk. A buszok közlekedése is változik. Egyes járatok terelt útvonalon közlekednek, és néhány megálló ideiglenesen kimarad. A munkálatok várhatóan augusztus 30-áig tartanak, ezért aki teheti, válasszon alternatív útvonalat. A részletekről Tard Levente, a Magyar Közút Nonprofit ZRT Borsodabói-Zemplén Vármegyei Igazgatóság Vármegyei Fejlesztési és Fenntartási Osztályvezetője tájékoztat.
3: Hát elég nagy beruházásokba kezdtünk az idén. Március elején elindult a 3-as számú főút felújítása, egészen a Harsányi táblától, Miskolc Harsányi végétől a belvárosig, tehát a Színvaparkig, illetve április közepén elkezdődött a 26-os számú út felújítása. Ennek a kezdőszelvénye a Búzatérnél van, a végszelvénye pedig a Szentpéteri kapui táblánál. Tehát gyakorlatilag a miskolci belterületi főutak észak-déli irányú fő közlekedési pályája év végéig föl lesz újítva a városnak. Hogy haladtunk? Körülbelül 50%-os készenlétben van most mind a két projekt, illetve konkrétan a Színva Park előtti rész, az egy külön projekt volt, az már lezárásra került. Vasárnap, azaz 9-én este került kiépítésre a Miskolc pláz előtti csomópontnak a lezárása. Ez mai nap hétfőn már ugye fennakadásokat okoz. Ez konkrétan úgy néz ki, hogy a Szeles utca a Jókai Mór út irányából a Szentpáli útig egy irányból közelíthető meg, tehát a Jókai Mór irányából közelíthető meg, viszont a Szentpáli út és a 26-os számú főút között teljes egészében le lesz zárva, illetve már most le van zárva a Szeles utca. Sajnos ezt a csomópontot, a 26-os számú főút ágát csak ilyen lezárások mellett lehet normális időben megépíteni, mert olyan mennyiségű akna található a csomópontban, amit egyszerűen nem lehet kerülgetni. Keresztirányú forgalommal ezt nem lehet megoldani. Kénytelenek voltunk lezárni a Szeles utcát. Hát mivel hogy ez a Szeles utca le van zárva, ezért a tőle délre található utakon lehet megkerülni. Tehát hogyha Budapest irányából jövünk, akkor a Madarász Viktor utcán lehet megkerülni, vagy a Horváth Lajos utcán keresztül, illetve hogyha Diósgyőr felől jövünk, akkor pedig a Jókai Mór utcáról a Petőfi térnél egy balra kanyarodó sávot kialakítottunk. Ez normális, megszokott forgalomban, ez itt csak egyenesen lehetne tovább menni, és akkor itt ennél ezen a balra sávon ki lehet a 26-os felé menni az Arany János tér irányába. Én azt javaslom mindenkinek egyébként, aki tudja, kerülje el ezt a csomópontot, a 26-ossal párhuzamosan a Huba utcán el lehet menni a lakótelepen keresztül, ott kisebb utcákon hát meg lehet kerülni ezt a csomópontot. Ha valakinek mégis muszáj erre jönnie, illetve nincs lehetősége kikerülni, legalább egy fél órás torlódással számoljon, tehát annyival korábban induljon el. Ebben a konkrét csomópontban augusztus 30-ával tervezzük visszaadni a forgalomnak a felújított utat, viszont azt azért hozzá kell tennem, hogyha megbontunk egy utat, akkor ott a föld alól érdekes dolgok jönnek elő. Például itt ennél a résznél, ahogy fölmartuk a külső sávot, egy valószínűleg egy közmű helyreállítás bukkant föl, ahol gyakorlatilag nem volt pályaszerkezet az útnak, csak két réteg aszfalt, meg egy kis vékony beton, tehát gyakorlatilag föl kell újraépítenünk a pályaszerkezetet, és azért ennek időigénye van. Próbáljuk nyújtott műszakokkal, illetve hétvégi munkavégzéssel is gyorsítani a kivitelezést, de nem várt dolgok közbe jöhetnek. Még egyszer mondom, én augusztus 30-ára gondolom, hogy be tudjuk fejezni ezt a csomópont felújítást. Én azt kérném, hogy a sebességet mindenképpen csökkentsék, tehát a 40-es tábla az nem véletlenül van kirakva, oda kell figyelni a terelő táblákra. Nagy sebességnél ugye az ember nem tud úgy normálisan, biztonságosan sávot váltani, illetve a dolgozókat is veszélyeztetik a nagy sebességgel, illetve én egy dologra hívnám még fel a figyelmet, a cipzár elvezzel. Nem biztos, hogy mindenki tisztában van. Ez azt jelenti, hogy mondjuk egy külső sáv le van zárva, és valaki már korábban besorolt a belső sávba, a nyitott sávba, akkor azért egy embert illik beengedni magunk elé, hogy ne alakuljon ki torlódás. Ez nagyobb városokban már kialakult, Miskolcon még azért én úgy látom, hogy ezt még tanulni kell. Meg türelmet kérnék a közlekedőktől, hiszen ő érdekükben van elsősorban ez az egész felújítás.
1: Szolnokon a Szent Háromság téren tartották a kenyérszentelést augusztus 20-án. Győri Péter Benyámin evangélikus lelkész, esperes, a szolnoki ökumenikus lelkészkör elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy az embernek a mindennapi betevőn túl arra is szüksége van, hogy megtalálja, miért érdemes élnie. Olvasható a szoljon.hu.

0: Fejlesztést hajtanak végre Szolnokon, a pályaudvaron, jelentette be a közlekedési miniszter. Szolnok vasúti fejlesztésével egész Kelet-Magyarország jól jár. Ráadásul a második és harmadik ütemben maga a vasútállomás épülete is megújul. 48 milliárd forintból nekiállunk az átmenő fővágányok teljes körű rekonstrukciójának Szolnok vasútállomásán, jelentette be a közösségi oldalára feltöltött videójában a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, a város pályaudvarának felújítási munkálata 3 ütemben valósul meg. Ebből az első annyira nem lesz látványos, mégis rendkívül fontos. A fenti 48 milliárdos összegből megvalósuló vágányfejlesztés és fővonali váltócserék révén a vonatok nem csak a jelenlegi, csupán 20 kilométeres sebességgel közlekedhetnek majd a pályaudvaron. A miniszter hangsúlyozta, a szolnoki pályaudvar Magyarország egyik első számú vasúti csomópontja, ahol Kelet-Magyarország összes fővonala összeér. Ezért el kell érni, hogy a Debrecen és Békéscsaba felől érkező és az elővárosi járatok jóval gyorsabban haladhassanak és visszaszorítsák a késéseket. Elmondta, a fejlesztés második ütemében a peronok akadálymentesítését végzik el, az utolsó ütemben pedig a teljes állomásépület megújul, mert, mint Vitézi Dávid fogalmazott, az is elég rémes állapotban van, hozzátette. A fejlesztés részleteiről a MÁV többször egyeztetett már Rost Andreával, a térség országgyűlési képviselőjével, és a felújítási munka is hamarosan megkezdődik Szolnokon. Regionális híreink végén az időjárásról. Szombaton, nyugaton felhősebb, keleten napos idő valószínű. Északkeleten kevés helyen fordulhat elő záporzivatar. Az északnyugati szél több felé megélénkül. A hőmérséklet szombaton 25 és 33 fok között alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. augusztus 21-én.
1: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

0: Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó napot kívánok, az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Közösen ültettek fát Eger testvérvárosának, Esslingen és Neckarnak polgármesterével az Egri Termálfürdő testvérvárosi ligetében tegnap. Közel 500 parkolóhely áll a Nyíregyházi stadionba és a környékre érkezők rendelkezésére. Miskolc közel 2,2 milliárd forint Európai Uniós támogatást nyert a Színvazöld folyosó projekt megvalósítására. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Egerbe tett látogatást a németországi Esslingen am Neckar polgármestere, hogy közös faültetéssel megerősítsék a testvérvárosi kapcsolatot a két város között. Egy hásfát ültettek az Egri Termálfürdőben található testvérvárosi ligetben. Esslingen am Neckar városával 1991-ben jött létre testvérvárosi kapcsolat, valamint rendkívül sok közös vonása van a két város történelmi múltjának. A faültetés megalapozza a testvérvárosok összetartozását, hangsúlyozta Matthias Klopfer, a német testvérváros polgármestere.
2: It was my first tour to Eger yesterday, and I always say you always have one chance for the first impression, and the first impression is so fine. So I will come back to Eger, and I hope a lot of also young people.
3: Ez az első látogatásom Egerben, és az első benyomásom rendkívül kellemes. Szeretnék majd visszatérni ide. 35 éve jött létre a kapcsolat Esslingen és Eger között. Célunk megerősíteni a partner kapcsolatot a két város között, és jövőre szeretettel invitáljuk Eger város vezetőségét, hiszen 1250 éves múltra tekint vissza Esslingen múltja. Megtiszteltetés, hogy a magyar államalapítás napján itt lehetek Magyarországon. Esslingennek körülbelül 100 000 lakosa van. A város 10 kilométerre található Stuttgarttól, Németország délkeleti részén. Stuttgart közel 3 milliós népsűrűségével elég erős gazdasági területnek számít. Manapság sok nehézséggel küzdenek az iparágak, sok adóbevételtől elesett városunk, azonban az esslingeni egészségügyi ellátásban közel 5000-en dolgoznak. Én már 8 éve vagyok polgármester, és 2029-ben lesz a következő választás. Nemzetközi város vagyunk, hiszen több mint 150 országból érkeztek állampolgárok városunkba, átlagosan 3-ból 2 gyermeknek külföldi szülője van Európából, Ukrajnából, Szíriából, Afganisztánból, Afrikából és Magyarországról is. A mi városunk is büszkélkedik egyetemmel, ahová 5000 diák jár jelenleg. Szeretettel várunk minden érdeklődőt november 24-től december 22-ig tartandó esslingeni karácsonyi fesztiválra.
2: We are all looking for, to the next year, for 2027, for our celebration. As we are a very international city, people from more than 150 countries are living in our city, and 2 from 3 children has international roots, so very international, a lot from Europe, but also a lot from Ukraine right now, a lot from Syria, a lot of Afghanistan, a lot from Africa, but also a lot from former Yugoslavia, also from Hungary. We've got a university in our city. That's nearly the same like in Eger, 5,000 students in our city. And we're just voted for one of the nicest cities in Germany. And the Times always says every year one of the 20 best Christmas market in Europe is in Esslingen. So you have to come in November or December for a really famous Christmas market.
1: A klímaválság miatt rendkívül fontos szerepet kell, hogy betöltsön életünkben a fák védelme. Továbbá rendkívül büszkék vagyunk, hogy Egernek 16 testvérvárosa van, mondta el Gály Judit alpolgármester.
4: Alapvetően önkormányzatunknak az volt a célja, hogy a testvérvárosi kapcsolatokat felélénkítse, és lehetőleg olyan aktív együttműködés legyen a testvérvárosok között, ami hasznára válik egyrészt a diákságnak, másrészt pedig az Egerben élőknek. Esslingennel 35 éves már a kapcsolatunk. Valójában nagyon sok diák, nagyon sok pedagógus utazott már ki Esslingenben. Annak idején a képviselőtestület is meglátogatta Esslingen képviselőtestületét. Szeretnénk azt, hogyha a jövőben lehetőség lenne arra, hogy mi is tanulmányutat folytassunk, és megnézzük, hogy ők hogy vezetik a várost, hogy élnek, és ezzel a mai gesztussal pedig próbáljuk azt erősíteni, hogy lássák nem csak az idejövő testvérvárosi testvérvárosi küldöttek, hanem az itt élők is, hogy milyen testvérvárosi kapcsolataink vannak, és hogy ez a fa ez legyen szimbólum annak, hogy ezt a jövőben is nagyon-nagyon sokáig szeretnénk majd fenntartani és együttműködni velük. Bízunk abba, hogy sikerül ebben is egy közös rendezvényt létrehozni. Mi is tervezzük azt, hogy a következő évben majd a testvérvárosokat szeretnénk meghívni, szeretnénk, hogyha sokkal élőbb lenne, mint az eddigi évek folyamán, és hogyha együtt is találkoznak, akkor esetleg eszmecserét tudunk folytatni arról, hogy hogyan működik egy-egy önkormányzat, hogy ez mindenféleképpen számunkra is tanulságos tud lenni.
1: Közel 500 parkolóhely áll a Nyíregyházi stadionba és a környékre érkezők rendelkezésére, miután az önkormányzat 187 új férőhelyet alakított ki a közelmúltban. A sportlétesítmény környezetében az utat is felújították, korszerűsítették a csapadékvíz elvezetést és bővült a közvilágítás is. A beruházás részeként mintegy 1000 négyzetméteren újulnak meg a zöld felületek, hamarosan pedig további növényeket is ültetnek. A részletekről Pató Istvánt, a városfejlesztési osztály vezetőjét hallják.
5: 2024-ben erre vonatkozóan a város meg is kapta a támogatási 1.230.000.000 fontot kapott erre a város, és erre a város nagy erőkkel is kezdte gyakorlatilag ezeket a területeknek a megszerzését. Hát alapvetően terület megvásárlással, részben kisajítással pedig sikerült megszerezni, illetve lebontani utána ezeket a garázsokat. Utána ugye elkezdte vizsgálni a város azt, hogy ennek a területnek a helyére mit lehetne tenni. Nyilván a vágy az volt, hogy ide egy közel 300 férőhelyes parkolóház épüljön. Erről volt szó is. Ugyanakkor azt kell látni, hogy a tanulmányterv, ami ugye a város részére elkészült, az azt mutatta, hogy ez több milliárd forintos beruházása valósítható meg csak. Közel 300 férőhelyes parkolóház lett volna ez, de valamilyen szinten a meglévő parkolókat is fel kellett volna neki érdekébe áldozni. Tehát olyan túl sokat nem lehetett volna ezzel nyerni. Lássuk be, ez nem lett volna kész még most semmiképp sem. Ezért a város úgy döntött, hogy inkább felszíni parkolókat fog építeni.
1: A beruházásnak köszönhetően így már közel 500 parkolóhely áll a stadionba és a környékre érkezők rendelkezésére, az új parkoló pedig biztonságos és megfelelő körülményeket biztosít a járművek elhelyezésére. Dicső Pétert, a NyírBV Nonprofit Kft. Közterületkezelési igazgatóját hallják.
6: Itt épült 187 boly parkoló, illetve a stadion másik oldalán a meglévő közel 150 férőhelyes parkoló található, illetve a botanikus kert előtt szintén közel 150 parkoló fér el. Tehát összesen 500 parkoló körüli férőhelyen rendelkezik itt a stadion környékén. Én azt gondolom, hogy ez megfelelő. A városlakók, illetve a stadiont használók is használhatják ezeket a parkoknak. Van ennek a parkoknak egy olyan része, ahol jelen pillanatban a stadiont használók használhatják ezt. Amit lehetőségünk lesz rá a jövőben, akkor nyilván ezen változtatni fogunk. Jelen pillanatban ez a szabályozás. Azt is el szeretném mondani, hogy nyilván itt ugye ezzel a parkoló építéssel kapcsolatosan csapadék csatorna is épült, és a csapadékvíz elvezetés egyik része pont ezen az érintett korlátozott parkolóterületen vízmegtartással készült, tehát nincs elvezetés, hanem itt ezen a területen szikasztjuk el, illetve használjuk fel a keletkező csapadékvizet.
1: Miskolc közel 2,2 milliárd forint Európai Uniós támogatást nyert a Színvazöld folyosó projekt megvalósítására, amely egy 3,2 kilométeres kerékpáros és gyalogos útvonalat hoz létre a Győri kapu és a belváros között. A beruházás 1200 méter új bicikli utat, 10.000 négyzetméter zöld felületet és 4.400 négyzetméter közösségi teret eredményez. A fejlesztés során modern utcabútorokat, energiatakarékos közvilágítást és új pihenőhelyeket is kialakítanak a patakpartján, hogy a terület teljesen integrálódjon a város mindennapi vérkeringésébe. A részletekről Széchenyi Marianna, a térség önkormányzati képviselője adott tájékoztatást.
7: Először is előjáróban elmondanám, hogy nem csak képviselőként, hanem törzsikeres miskolciként is örömmel szolgál, hogy részt vettek érintett képviselőként az ilyen projektekben. Azért is fontos, mert szeretnénk ezzel a projekttel felhívni a lakosság figyelmét arra, hogy a színvának milyen fontos értéke van a városunkban. Természeti értéke mellett sokan, akik itt élünk, minden nap életünk része, de valahogy ezt természetesnek vesszük. És ennek a projektnek külön kiemelkedő célja az, hogy a színvának egy nagyobb értéket hozzunk a lakosság életében. Nem csak természeti vonatkozásban, hanem egy olyan vonatkozásban is, amivel szeretnénk a Miskolcon élők mindennapi életét segíteni. Gondolok itt a gyalogosokra is, gondolok itt a kerékpárral közlekedőkre is. Fontos, hogy pontosítsunk és behatároljuk a projektnek az útvonalát. A beruházás Miskolc középső részén a Szent István tér és a Győri kapu között a színva mentén egészen a Kalapács útig fog megvalósulni. Konkrétan a projektet úgy bontanám le, hogy a Nagyváti utca és a Szent István tér közötti pontszerű fejlesztések, tehát forgalomtechnikai fejlesztése fognak megvalósulni. A Nagyváti utca, a Kalapács utca között új gyalogos és kerékpár útvonal fog épülni a színva mentén, és a Patakpart több pontján kisebb közösségi tereket, találkozóhelyeket fogunk létrehozni, tehát itt a gyalogosok körében gondolunk arra, hogy pihenőpadokat, utcabútorokat fogunk kihelyezni, tehát tulajdonképpen tájépítészeti jelleggel is fogunk ebben gondolkodni. Tehát azért is mondjuk, hogy egy komplex fejlesztés fog megvalósulni, hiszen nem csak a zöld folyosó, mint ahogy a neve is mutatja, hanem azt, hogy az ott élő emberek, gyalogosok, kerépára a közlekedőknek megpihennek, leülnek, tehát tulajdonképpen egy közösségi célzata is van ennek a projektnek. Jelen helyzetben a tervezés, a tervező kiválasztására irányuló közbeszerzés van elindítva, tehát tulajdonképpen egy célzottan, szisztematikusan felépített projekt megvalósításról van szó. Maga a beruházás értéke 2,2 milliárd forint, tehát ez is mutatja az összeget, hogy tartalmában is milyen sokrétű projektről beszélhetünk. Maga a megvalósítási időszaka az 2025 és 29 között fog megvalósulni, és ahogy említettem, a tervező kiválasztására irányuló közbeszerzés szakaszában tartunk, és ez egy komplex összefogás eredménye, tehát itt a Miskolc megyei jogúváros önkormányzata, a Közlekedési Beruházási Minisztérium, valamint a Magyar Közút Nonprofit ZRT és a Mikom Nonprofit Kft. Mint együttes konzorciumban vesznek részt a projektben. Még a tervezői szakaszban vagyunk, de ahogy a miskolci lakosság tapasztalhatja a többi projektek kapcsolatában is, mi igyekszünk arra, hogy mind a sajtó, tehát az írásos szóbeli formában a napra pontosan, tényleg szisztematikusan tájékoztatni a lakosságot arra, hogy mire kell készülniük, mettől meddig tart, mire számíthatnak, hiszen ezzel is fontos, hogy felkészítsük a lakosokat arra, hogy a napi közlekedésben ez mennyire fogja őket befolyásolni. De én úgy gondolom, hogy mindenkitől türelmet kérve, utána egy nagyon szép és nagyon eredményes és nagyon értéket növelő projektet fogunk bemutatni a lakóknak. Én úgy gondolom, hogy minden projekt, ez pozitív kell, hogy tapasztalódva a lakosság életében, hogy ezt érezzük. Maga a Győri kapu tekintetében közelebb hozzuk őket a belvároshoz, ugyanúgy, mint a többi kertváros vonatkozásában is maga a Győri kapu közelebb kerül Miskolc belvárosához, és ami a legfontosabb, hogy a színva egy új jelentést tartalommal fog szerepelni a miskolciak életében.
0: Kora esti hírmondó.
1: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
8: Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus! Az ének és a zene összhangba hozza szívünket testvéreink szívével és Istennel, fogalmazott Leó pápa katekézisében. Augusztus 19-én szerdán az általános kihallgatást a Szent Péter Bazilikában tartották, ahol a Szent Atya az Olaszországból és a világ minden tájáról érkezett hívőkkel és zarándokcsoportokkal találkozott. Leó pápa folytatta a II. Vatikáni zsinat dokumentumairól szóló katekézis sorozatát. Témája a szent zene volt. Hangsúlyozta, hogy a zene nem pusztán a liturgia dísze, hanem a liturgikus cselekmény szerves része. Segíti az imádságot, erősíti a hívők közötti egységet, és összhangba hozza szívünket testvéreink szívével és Istennel. Kitért a szent zene minőségének, az inkulturációnak, a gregorián éneknek és a szkóla szolgálatának fontosságára is, és arra buzdított, hogy a liturgikus zene mindig az ünnepelt misztériumot és a hívők tevékeny részvételét szolgálja. Ezt követően több nyelven összefoglalta katekézisét, majd üdvözölte a jelenlévő hívőket. Az általános kihallgatás a Mi Atyánk elimádkozásával és az apostoli áldással zárult. 14. Leó pápa imádkozik a Magyarországon buszbalesetben elhunyt lengyel zarándokokért. Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával augusztus 18-án küldött táviratában a Szent Atya lelki közelségéről biztosította mindazokat, akiket a Magyarországon történt tragikus esemény sújtott. Az elhunytakat Isten irgalmába ajánlotta, és kérte az Urat, hogy adjon vigasztalást a gyászoló családoknak. A Medjugorjéból hazatartó lengyel zarándokokat szállító autóbusz augusztus 16-án vasárnap éjjel történt balesetében 12 fő vesztette életét, 10-en pedig válságos állapotban vannak. Écsi Gábor atya korábbi országos karitász igazgató kapta a Szent István díjat. Ünnepélyes keretek között hagyományosan a királyi napok keretében adták át az államalapító Szent István emlékérmet és díjat Székesfehérváron, a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház dísztermében augusztus 18-án. A város legrangosabb civil elismerését idén Écsi Gábor, protonotárius, kanonok, pápai káplán, a katolikus karitász korábbi országos igazgatója vette át. Écsi Gábor a kitüntetést a keresztény értéket hitelesen képviselő, lelkiismeretesen áldozatos munkájával érdemelte ki, amelyet a rászorulókért, a szegényekért és a bajba jutottakért végzett. A díjátadó ünnepség kezdetén Spányi Antal, a Székesfehérvári Egyházmegye püspöke, az államalapító Szent István érdemrend és díj alapítvány kuratóriumának elnöke ünnepi gondolataiban az emberi élet örök törvényeiről szólt, amelyeket Isten adott az ember boldogulására a paradicsomban, majd a 10 parancsolatban. Sajnos az ember elfordult ezektől, pedig az életet jóvá tennék. Ilyen a tedd a jót, kerüld a rosszat parancs. Sajnos sokan elfeledkeznek arról, ami az ember szívéből kellene, hogy fakadjon, mert a szív jó kincséből jót hoz elő. De ha a rossz tölti be, az betegséget, pusztulást hoz. A főpásztor ünnepi beszédét Szent István király intelmeivel folytatta, amelyben az uralkodó utat mutatott fia számára a helyes életről és a helyes magatartásról. Mint mondta, az államalapító szavai ma is elénk állítanak egy példát, egy magatartást és egy embert, aki tiszteli, megbecsüli a másikat, és aki próbálja a szeretet Krisztus által rendelt országát megvalósítani. Ez az evangéliumi értékrend, melyet a magyaroknak közvetíteniük kell, és mindazoknak, akik szeretnének üdvösségre, békére lelni itt a földön, majd eljutni az örök boldogságba. Fogalmazott beszédében a püspök. Az alapítvány kuratóriumának döntését hagyományosan Csurgai Horváth József kuratóriumi tag, a Fehérvári Városi Levéltár és Kutatóintézet igazgatója jelentette be. Elmondta, Écsi Gábor atya pályája során a katolikus karitás szervezésében, fejlesztésében és személyes karitatív szerepvállalásában végzett munkájával jelentősen hozzájárult a rászoruló célcsoportok, a hátrányos helyzetű emberek támogatásához, felzárkózásához, öngondoskodásuk elősegítéséhez, a vészhelyzet károsultjainak segítéséhez, valamint a beteg rászorulók gyógykezelésének támogatásához. Államalapító Szent István király ünnepén szentmisét mutatott be az Egri Bazilikában Ternyák Csaba egri érsek. Most a főpásztort hallják.
9: Szűkebb hazánkra tekintünk, nekünk is van miről elgondolkodni és magunkba tekinteni. Számunkra elsősorban Szent István király az, aki példát és irányt mutat. Ezen a mai ünnepen nekünk is érdemes vizsgálatot, lelkiismeret vizsgálatot tartanunk és mérleget vonni. Vajon szűkebb hazánk, magyar népünk hogyan sáfárkodik ma a keresztény örökséggel? Megbecsüljük-e gyökereinket? Értékeljük-e őseink hitét és kitartását? Megteszünk-e mindent azért, hogy azt átadjuk gyermekeinknek, unokáinknak? Szent István egy olyan nemes ágat oltott be a magyar kultúra fájába, amely mind a mai napig tápláló forrás és inspiráló erő nemzetünk számára. Ezért az ő tiszteletének megőrzése, megismerése és továbbvitele kiemelt feladatunk és megőrzendő kincs egyéni életünk, családjaink és nagyobb közösségeink számára. Drága ez az örökség, amelyet nem szabad eltékozolnunk, hanem tovább kell örökítenünk az utánunk jövő nemzedékeknek. Annál élőbb lesz a keresztény kultúra, minél hűségesebb keresztények leszünk. Ha nem ideológiákat követünk, hanem ragaszkodunk Krisztus evangéliumához, és arra alapozzuk életünket. Törekedjünk ezért az erényes életre, úgy, ahogy Szent István tanítja az Intelmeiben. Bízzuk ma életünket újra Krisztusra. Vessük le magunkról a régi embert, akit a csalók, a vágyakozások romlásba döntenek. Újuljunk meg lélekben és gondolkodásmódban. Akkor kultúránk valóban istenkeresésen és hiteles keresztény életen alapszik. Töltsük meg ezt az ősi kultúrát újra élettel. Járjunk szenvedélyes lelkesedéssel azon a kitaposott úton, amelyet előttünk Szent István király, az Árpádházi szentek és többi szentjeink a nagyszerű példaképek bejártak. Ez az az út, amely nem csak evilági örömöket ígér, hanem elvezet az örök boldogságra is. Öltsük hát magunkra a krisztusi új embert, aki Istenhez hasonló, igaz és valóban szent teremtmény. Végül kérjük Szent István királyunkat, aki őseinket elvezette a hitre és az Istennel való találkozásra, hogy legyen nekünk is lelki vezetőnk, hogy építkezéseinkben ne maradjunk el őseink mögött, akik számára elrendelte, hogy minden tiszfalu építsen magának templomot. Töltsük meg templomainkat, és mindenek előtt a lelki templomok építésére ügyeljünk, hogy megtanuljunk újra hinni. Megtanuljunk Ady Endrével Istenre szomjazni, és Istenről álmodni, hogy elmondhassuk a költő szertelen szavaival, vele szeretnék találkozni az álmommal, nagy bolond hitben, s csak annyit szólni, Isten, Isten, és újból imádkozni.
8: A lajosvárosi búcsúi napokat augusztus 28-a és 30-a között rendezik meg Egerben. 28-án pénteken 16 órától gyónási lehetőség lesz, majd 17 órakor szentmise kezdődik. Ezután nyitják meg a Szent Kárló Akutis életét, életszentségét bemutató kiállítást a Találkozások házában, majd filmvetítéssel zárul a program. 29-én szombaton családi nap lesz a templomkertben, játékokkal, gyermekeknek szóló programokkal, 13 órakor közös ebéddel. 14 óra 30 perctől Szent Kárló Akutis filmvetítés és vetélkedő lesz fiataloknak. 16 óra 15 perctől rózsafüzér imádság a békéért, majd Szent Lajos litánia. 17 órától Szent Mise lesz. Fél héttől zenés-táncos templomkerti búcsúi köszöntő zárja a napot. Augusztus 30-án vasárnap lesz a búcsúi szentmise körmenettel, agapéval. Ünnepi prédikációt mond főtisztelendő Kovács Lajos görögkatolikus parókus. Mindenkit szeretettel vár a lajosvárosi közösség Egerben. A Váci Egyházmegye idén ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját, amelynek alkalmából szeptember 19-én Vácot megrendezik az Együtt építjük jubileumi napot. A jubileumi nap elsődleges célja a hálaadás az Egyházmegye 1000 éves fennállásáért, valamint egy olyan esemény szervezése, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra egyaránt hív. Az alapítás 1000. évfordulóját nagyszabású, különleges ünnepi előadással ünneplik. A Székesegyház előtt felépített színpadon több mint 300 színjátszó segítségével 14 jelenetben mutatják be az egyházmegye történetét korhű jelmezekben. Az előadásban közreműködők több mint 25 egyházi közösségből, településről érkeznek majd. A történeti játékban drámai jelenetek, ünnepi egyházi pillanatok idézik fel az egyházmegye történetét, Szent István alapításától kezdve, a Migazzi Kristóf püspök fémjelezte aranykoronát a 20. század vészterhes időszakáig. Az előadást írta és rendezi Meskó Zsolt. A családi nap programjának fő helyszíne a püspöki palota közvetlen környezete és kertje, amelybe a tavalyi sikeres Családok és Közösségek Fesztiválja után ismét várják a kisgyermekes családokat Vácott. Szeptember 19-én 15 órakor kezdődik az ünnepi Szent Mise a Székesegyházban, melyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságával közösen. Kedves hallgatóink, az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Drimba Miranda, Grunda János, Kriston Tamás és Sinkovics Andrea. A szerkesztőt Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb hétfőn várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Addig is szép hétvégét, jó pihenést kívánok, viszont hallásra!
0: Önök a kora esti hírmondót a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: régió sportja.
1: Új szakmai stábbal is átalakult játékos kerettel készül a bajnokságra a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks férfi kosárlabda csapata. Évnyitót tartott a debreceni sportiskola. Magyarországon egyedülálló a sellőúszás, amely Gyöngyösön is teret hódít. A megyeháza dísztermében mutatták be a Szabolcs-Szatmár beregsak történetét feldolgozó kötetet. Nagyszabású nyári focitábort szervezett az FC 60. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Új szakmai stábbal is átalakult játékos kerettel készül a bajnokságra a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks férfi kosárlabda csapata. A vezetőedzői teendőket Takács Máté látja el, két segítője Vaskó György és Demeter Ádám lesz. A kékcápák a 8-7-es felkészülés alatt több edzőmeccset is játszanak. Az új csapatot először szeptember 5-én a TF Budapest elleni felkészülési meccsen láthatják majd a nyíregyházi szurkolók. Évnyitót tartott a debreceni sportiskola. Pincés Tamást, a DSI Debrecen operatív igazgatóját hallják.
2: Valahogy úgy kell az edzéseket is, és úgy kell a szakmai tartalmakat is kialakítani, hogy élvezzék a gyerekek a mozgást, és ne a telefon előtt töltsék a szabadidejüket, hanem akkor jöjjenek ide, sportoljanak velünk, érezzék magukat egy közösségbe. Én azt gondolom, hogy ez egy szép kihívás lesz mindenki számára a közeljövőben.
1: Tavasszal 130 óvodás rúgott labdába a DSI Debrecen labdarúgó szakosztályának Ovi Foci Fesztiválján. A rendezvény célja évről évre, hogy megszerettessék a mozgást a legkisebbekkel, és versenyzési lehetőséget biztosítsanak azoknak, akik tehetségesek és érdeklődnek a sport iránt. A DSI Debrecen évnyitó rendezvényén az új generációk nevelése mellett a generációk közötti hatékony kommunikációs téma volt. A szakemberek szerint a szervezet feladatai az elmúlt években jelentősen kibővültek, ezért tevékenységüket 5 fő terület köré szervezték. A versenysport, a szabadidősport, a multisport, a sporttudomány és egészségügy, valamint az esélyegyenlőség köré. Becski András ügyvezetőt hallják.
3: A DSI Debrecen az most már sokkal több, mint az a szakosztályi rendszer, amivel elkezdtünk régen dolgozni, hiszen számos egyéb program, gondolok itt a városi úszásoktatásra, a Mozdulj-Debrecen koordinációra, a különféle segítségelérő gyerekekkel kapcsolatos programokra, rendezvényekre, tehát nagyon-nagyon sok olyan területe van most már a DSI Debrecennek, amivel foglalkozni kell.
1: Magyarországon egyedülálló a sellőúszás, amely Gyöngyösen is teret hódít. A mozgás a delfinúszáshoz és a szabadtűrős búvárkodáshoz áll a legközelebb. A részletekről Szalai Nikolett úszót hallják.
4: Először fontos, hogy ellazuljunk. Minél tovább a víz alatt tudjunk lenni. Tulajdonképpen a mozgás egy sima delfinúszásnak lehet mondani. Ahhoz hasonlítható, és maga így az egész sellőzés a szabadtüdős búvárkodáshoz áll a legközelebb. Ez tavaly március 30-ától indult, és már jó páran elvégezték ezt, és én idén augusztusban a haladót is el fogom végezni. Tulajdonképpen maga a monofinuszonium, ez ilyen körülbelül 2-2,5 kilós lehet, a ruha az meg maga, tehát ilyen könnyű, mivel fürdőruhaanyag. Én elvégeztem ugye a haladó, mint a kezdő és a közép sellőúszás tanfolyamot, lebegni kellett tudni, pár hószt úszni kellett, és egyéb koreográfiákat kellett megtanulni. Erre a tanfolyamra 12 éves kortól lehetett jelentkezni, Jávor Tíme az oktatóm, ő egyébként az első magyarországi padi sellőúszás oktató, én nagyon sokat köszönhetek neki, és alapfeltétel a jó úszni tudás és a vízbiztonság. Ezt is tanuljuk az elején, hogy ilyen relaxációs légzéssel minél tovább a víz alatt tudjunk maradni. Mi nem sportszerűen űzzük ezt, tehát fogalmam sincs egyébként, hogy hány percig tudnék a víz alatt lenni most jelenleg, de ezt lehet gyakorolni, és lehet tovább bővíteni a tüdőkapacitást. Pár hónappal ezelőtt gyakoroltam, de egyébként nyaranta szoktam lemenni a strandra, akkor ott az 50-es medencében inkább ott gyakorlom. Ugye ez egy rendkívül fura dolog, ha azt lehet mondani, mivel ilyet még szerintem senki nem látott. Ez az elmúlt 1-1,5 évben indult el Magyarországon, tehát csodálkoznak. csodálkoznak az emberek. A sellőúszás ez nem nevezhető úgymond sportnak. Nem olyan sport, hogy mint a szabadtüdős búvárok, hogy ebből verseny is van. Ez szórakoztatás. Tehát vannak, akik művészként űzik ezt, például az oktatóm is egyfajta művész is.
1: A megyeháza dísztermében mutatták be a Szabolcs-Szatmár Beregsak történetét feldolgozó kötetet. A Jónás Károly, Benicsák János szerzőpáros által írt és szerkesztett 400 példányban megjelenő könyv a Trenbácz László Sakk Alapítvány kiadásában jelent meg. A kötet az 1901 és 77 közötti időszakot dolgozza fel. Benicsák János szerzőt hallják.
0: 1967-ben fölmerült, hogy meg kellene írni a megyei sok történetet. Ez nem történt akkor meg. 2009 volt, amikor a Gazda László akkori szövetségi elnök szintén fölvetette. Akkor el is kezdődött a kutatás, viszont az rövid idő után abban maradt, mert volt egy gazdasági visszaesés, és az anyagiak nem álltak rendelkezésre. 3 évvel ezelőtt jött az az intenzív időszak, amikor elkezdtük a könyvet írni, és azt mondták, hogy körülbelül 5 év, ami szükséges ennek a megírásához. Hál' Isten, megcsináltuk kicsit hamarabb az 5-től.
1: A sakk ősi perzsa-arab eredetű játék, amely egyben sport is. Sokan űzik hobbi szinten, de rengetegen sakkoznak versenyszerűen is. A magyar sakktörténet gazdagságát úttörő elméletek, korszakos zsenik és a szellemi örökség továbbvitele hirdeti. Szabolcs-Szatmár Bereg vármegye sakktörténelme is tartalmas, amit nem csak kupák, érmek és oklevelek bizonyítanak, hanem az a közel 440 oldalas kötet is, amit a napokban mutattak be, tehát a megyeházán. Mint kiderült, az ötlettől a megvalósulásig közel 6 évtized telt el. A könyv megjelenését a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei önkormányzat is támogatta. Sesták Oszkár, a közgyűlés elnöke, az alapos kutató munkát és a könyv sokszínűségét emelte ki.
5: Olyan elkötelezett szerzőpárosról van szó, akik tényleg mindent felkutattak, ami csak lehetséges volt a levéltárakban, a korabeli sajtótudósításokban, és hát Pest vármegye után elkészült a második megyei sakktörténeti Szabolcs-Szatmár Bereg megyében, amely a megye valamennyi településének a sakktörténetét, aminek van írásos nyoma, vagy a szerzők emlékeznek rá, ezeket feltüntették. A kötetet egy nagyon alapos névmutató egészíti ki, lehet településekre keresni, nevekre keresni, tárgymutató és fantasztikus anyag áll rendelkezésre az utódoknak, hogy megírják tovább ezt a történetet. Játszmák is szerepelnek benne, ezt az igazán érdekessé a kötetet az életrajzat adatlékok után, hogy olyan játszmák kerültek megörökítésre, amit újra és újra lehet játszani a következő évtizedekben is.
1: Nagyszabású nyári focitábort szervezett az FC 60, ahol több mint 100 gyermek tölthetett el egy élményekkel, sporttal és közösségi programokkal teli hetet. Ofella Zoltánt, az FC 60 elnökét hallják.
6: A focitábor az hagyományosan most már 11. alkalommal szervezzük ezt a focitábort, a sporttábort a gyerekeknek, ami egyértelműen a Bosnak a segítségével zajlik. Évek óta 10 éven keresztül Bárdos Jani bácsi igazgatta a gyermekeket, és szervezte ezt a nagyszerű kezdeményezést. Most ebben az évben a Nagy Ádám kollégám vette át a stafétabotot tőle. 3 hetesre szűkítettük le az eseményt. Úgy döntöttünk, hogy most 1 héttel kurtább lesz. Tavaly ugye 4 hetes volt, mint minden évben előtte. Így is több mint 100 gyerek jön majd össze a táborba a 3 hét alatt. Hát a hagyományoknak megfelelően nagyszerű programokkal, odaadó edzőkkel, stábtagokkal, akik vigyáznak a gyermekekre, és nagyon lelkes porontyokkal, akik szerepelnek a heti programban. 3 féle társadalmi rétegnek lett megszervezve. Egyik ugye a bososok, akik kedvezményesen kerültek be, ahol a szülők a tábor felét, anyagilag tábor felét állják, másik felét a bos. Van egy speciális rétegünk, amelyik a egyesülethez tartozik. Ők egy kedvezményes tarifával kerültek be a táborba, és van egy külsősök, akik csak erre szeretnének jelentkezni. Azok egy közel 70 ezer forintos díjért tudnak részt venni a táborozásban. Ebből tevődik össze, ebből a 3 csoportból tevődik össze. 7 éves kortól 14 éves korig írtuk ki, mint ahogy eddig hagyományosan, vegyesen, ami jót tesz a gyerekeknek, mert a nagyobbak azok vigyáznak a kicsikre, úgyhogy én szerintem egy nagyon jó közösségi. Itt speciálisak a dolgok, és azért másabb, mint egy általános tábor. Itt nem az, hogy reggelben jönnek, aztán este hazamennek, és hasonló programokat csinálnak. Nekünk hétfőtől különleges programok vannak. Az azt jelenti, hogy hétfőn a fociéres a helybeli versenyeké a szerep. Keddi napokon általában kirándulunk. Budapesten van egy kirándulásunk, stadionlátogatás és egyebekkel. Most ebben az évben a kispesti stadion és az akadémia célpontunk. Majd amikor hazajönnek a gyerekek, kedden egy strand fogadja őket, strandolás délután. A szerdai nap az szintén otthon kezdődik játékokkal és programokkal. A vadaspark is belekerült a heti eseménybe. Majd van egy sétánk most, egy kirándulásunk az Apci tengerszemhez. Ez is benne volt a programunkban, és a mai napon egy városligeti kirándulás, ahol azt a gyönyörű sport létesítményt vagy parkot tekintik meg a gyerekek. Majd délután szintén egy hazai versenyzés, és pénteken pedig a tábor zárásra versenyekkel készülünk, délelőtt, délután pedig szalonnasütés, egyéb értékelésekkel.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, rózsafüzéri imádságot hallanak a Szent István Rádió EGRI stúdiójából. Ma az Ajaki Római Katolikus Egyházközség gyermekrózsafüzéri ima csoportjával imádkozhatnak együtt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,
1: és bocsáss meg vétkeinket,
0: miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket erősítse. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Ó, dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen

0: be a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Az első tizedben Leó pápa augusztusi imaszándékára a városok evangelizációjáért imádkozzunk. Imádkozzunk azért, hogy a nagyvárosokban, amelyeket gyakran a néptelenség és a magány jellemez, új utakat találjunk az evangélium hirdetésére, felfedezve a kreatív közösségépítés új útjait is.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: Védd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A második tizedben kérjük a szűzanya oltalmát rádiónk és televíziónk alapítóira, fenntartóira, adományozóira, hallgatóira és dolgozóira, valamint imádkozunk a keresztény magyarság fennmaradásáért, a keresztény párkapcsolatokért, egyházi házasságokért, családokért és a katolikus gyermeknevelésért.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi

0: hagyta az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A harmadik tizedben egy hallgató megköszöni a szűzanya eddigi közbenjárását, és kéri gyógyító erejét testi-lelki egészségére, és édesanyja fájdalmainak enyhítésére. Ugyanebben a tizedben imádkozunk egy fiatal pár testi-lelki egészségéért és élethelyzetük kedvező alakulásáért, valamint kérjük a szűzanya oltalmát az ajaki hívekért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária!

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: A negyedik tizedben egy édesanya kéri a szűzanya oltalmát, hogy fia és unokája között javuljon a kapcsolat, hogy megszűnjenek a súrlódások. Ugyanebben a tizedben egy édesanya fájdalmainak enyhüléséért, testi-lelki gyógyulásáért és egész családjáért kéri a szűzanya segítő kegyelmét.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Az ötödik tizedben imádkozzunk a lengyel zarándokbusz balesetében elhunytak, sérültek hozzátartozóinak vigasztalódásáért. Ugyanebben a tizedben egy édesapa gyógyulásáért kérjük a szűzanya közbenjárását.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, Urunk, Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elimádkozásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
4: Amen.

0: A mai rózsafüzér imádságot az Ajaki Római Katolikus Egyházközség gyermek rózsafüzér ima csoportjával imádkoztuk együtt.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
1: István király az örökké valóság felé nyitott távlatban látta népe helyét, mondta Mohos Gábor esztergom budapesti segédpüspök Budapesten a Szent István napon tartott ünnepi szentmisén, hangsúlyozva, hogy a magyar nép 1000 év alatt sem veszítette el a hitét. Mohos Gábor, a Szent István Bazilika plébánosa a bazilika előtti téren arról beszélt: az Istenben hívő ember élete nem lehet céltalan, mert hiszi, hogy Isten nem átmeneti időre alkotta, hanem halhatatlan lelket kapott. István király ebben a nagy, az örökké valóság felé nyitott távlatban látta saját maga és népe helyét, szerepét. A pápától kért korona azt is kifejezte, hogy nem e világi biztonságra építi népe sorsát, hanem szilárd alapra, kősziklára, Jézus Krisztusra és az ő tanítására, mondta. A szentmisén koncelebrált Erdő Péter bíboros, esztergom budapesti érsek és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia több tagja. A szertartáson jelen volt Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök, Posthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke, Varga Zsé András a kúria elnöke, Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter, Áder János volt köztársasági elnök és Semjén Zsolt korábbi miniszterelnök helyettes. A szertartás a Szent Jobb körmenettel zárult. Megalakult a Hazafiak a jövőért mozgalom, amelynek célja a magyar nemzet szellemi, erkölcsi és közösségi megerősítése, valamint hazánk szuverenitásának és önrendelkezésének védelme a 21. század kihívásai közepette, közölte a szerveződés a Távirat irodával. Meggyőződésük szerint az ország csak akkor lehet sikeres, ha saját érdekei mentén hagyományaira és erőforrásaira támaszkodva alakítja a sorsát. A közösség egy olyan országot szeretne, amely képes megőrizni önazonosságát, kiállni saját érdekeiért és mindeközben felelősen tekint a jövő kihívásaira, áll a közleményben. Kiemelték, a keresztény kulturális örökség mellett a család, a normalitás, a munka becsülete, a közösségi felelősségvállalás és a nemzeti összetartozás értékeire kívánják építeni jövőjüket. A szervezet elkötelezett a helyi közösségek megerősítésében, a nemzeti kultúra és az örökség megőrzésében, valamint a jövő nemzedéke iránti felelősségben is. A szervezet honlapján Molnár Zoltán, Etyek, KDNP-s alpolgármestere azt írta, hogy a mozgalom alapítói különböző területekről érkező, tapasztalt közéleti és szakmai szereplők. Végül az időjárásról. A változóan felhős időt követően az éjszaka második felétől szakadozik, csökken a felhőzet. Elszórtan kissé nagyobb számban a középső és a nyugati tájakon fordulhat elő zápor, zivatar. Kezdetben heves zivatar sem kizárt. Nagyobb területen kísérik élénk, erős lökések, a délnyugatiról fokozatosan északnyugatira forduló szelet. Zivatarok környezetében viharos, esetleg erősen viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 18 és 25 fok között várható, de a kevésbé szeles területeken ennél magasabb értékeket is mérhetünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 25 és 33 fok között alakul. Híreket hallottak.

0: Daloljatok az Úrnak! Énektanítás a Győri Bazilika Palesztrina kórusának vezetésével. Karnagy, Katona Tibor.
1: Szeretettel köszöntöm a Katolikus Rádió hallgatóit. Ma talán a legnépszerűbb Mária énekünket fogjuk megtanulni. Boldog asszony anyánk! A Hozsanna énekgyűjtemény 284-es szám alatt találjuk meg. Hallgassuk meg a kórus előadásában az éneket.

Az ének dallama több más variációkban is feltűnik, más-más szöveggel. A régi gyűjtemények közül kettőben is megtalálhatjuk, az egyik Szoszna Demeter énekgyűjteménye 1714-ből, a másik Bogisics Őseink buzgósága 1883-ból. Hallgassuk meg az éneket most szólisták előadásában.

A népének a boldogságos szűz iránti bizalomnak alapja az ő szent háromsághoz fűződő viszonya. Ő Isten teremtménye, Krisztus édesanyja a Szentlélek erejéből. Ez fogalmazódik meg a második verszakban. Az ének érzelmileg különleges helyet foglal el a katolikusok körében. Hazafias refrénje szinte a himnuszok magasztos világába emeli. Hallgassuk meg ismét a kórus énekét.

Kedves hallgatóink, Daloljatok az Úrnak című műsorunkat hallották, melyet a Magyar Katolikus Rádió készít. További tartalmas rádiózást kívánunk Önöknek!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: 14. Leó 44 év után az első pápa lesz, aki ellátogat a Rimini Meeting nemzetközi katolikus találkozóra, amely az adriai tengerparti városban vette kezdetét pénteken. Több mint 500 olasz és külföldi felszólalót várnak a népek között barátság találkozójaként is ismert eseményre, amelyet egy katolikus lelkiségi mozgalom 1980 óta minden év augusztusában rendez meg. Kiemelt vendégnek 14. Leó számít, mivel utoljára II. János Pál látogatott el a találkozóra 1982-ben. Az augusztus 26-áig tartó találkozón hitéleti, politikai, gazdasági, környezetvédelmi, kulturális művészeti előadások, kerekasztalbeszélgetések és sportprogramok követik egymást. A Rimini Meeting 47. kiadása a Szeretet, mely mozgat napot és minden csillagot mottót kapta, amely Dante isteni színjátékából a Paradicsom legutolsó énekének zárósora. 14. Leó pápa szombaton érkezik meg a Rimini Meetingre. Az előzetes vatikáni program szerint az egyházfő felkeresi a találkozó területén látható Szent Ágoston kiállítást. A pápa találkozik a meeting résztvevőivel, a Caritas katolikus szervezet által segített szegényekkel, betegekkel, fogyatékkal élőkkel, majd az esti órákban Rimini kikötőjében szentmisét mutat be. Agresszió és vallási fanatizmus címmel rendezik meg idén a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferenciát augusztus 25-től. Tájékoztatták a szervezők a távirat irodát. Benyik György, az immár 37. alkalommal megszervezett tanácskozás vezetője, a konferencia témáját bemutató írásában úgy fogalmazott. A háromnapos tudományos tanácskozás célja a vallási fanatizmus, amely gyökerei évezredekre nyúlnak vissza, és a szent szövegek kapcsolatának vizsgálata annak érdekében, hogy rámutasson a vallási fanatizmusokra épülő megosztottság értelmetlenségére, elősegítve ezáltal a nyílt, őszinte párbeszédet felekezetek és vallások között. A Kármelitában a tűzi játék megtekintésére gyermekvédelmi intézményekből meghívott fiatalokkal való találkozást tartja az idei augusztus 20-a legemlékezetesebb eseményének a miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán tett bejegyzésében úgy fogalmazott: egyszerre volt szívfacsaró és felemelő látni ezeket a nehéz sorsú, de mosolygós fiatalokat, akik pontosan ott várták piknikezve a nemzeti ünnep fénypontját, ahol tavaly még az őket cserben hagyó, magukat érinthetetlennek képzelő hatalmasok dorbézoltak. Összefüggő kerékpárút hálózat jöhet létre Győrtől Budapestig, közölte közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid bejegyzése szerint ennek részeként most egy Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig tartó közvetlen kerékpárutat alakítanak ki a Eurovelo 6 hálózat keretében. A szlovák-magyar határ mentén több szakaszon már épült ki kerékpáros infrastruktúra, azonban összefüggő, korszerű hálózat még nem jött létre. A mostani tervek ennek az állapotnak vetnek véget, írta, megjegyezte. Az Integrált Közlekedés Fejlesztési Operatív Program Plusz által biztosított 2,8 milliárd forintos forrás felhasználásával új nyomvonallal tervezik kiváltani az Esztergom és Tát közötti balesetveszélyes szakaszt. Ennek a tervezése most indul, 2028-tól kezdődhet az építkezés. A cél, hogy a kerékpárutat rávezessék az esztergomi Mária Valéria hídra, közölte. Végül az időjárásról. A változóan felhős időt követően az éjszaka második felétől szakadozik, csökken a felhőzet. Elszórtan kissé nagyobb számban a középső és a nyugati tájakon fordulhat elő zápor, zivatar. Kezdetben heves zivatar sem kizárt. Nagyobb területen kísérik élénk, erős lökések, a délnyugatiról fokozatosan északnyugatira forduló szelet. Zivatarok környezetében viharos, esetleg erősen viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 18 és 25 fok között várható, de a kevésbé szeles területeken ennél magasabb értékeket is mérhetünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 25 és 33 fok között alakul. Híreket hallottak.
0: Reklám. Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
3: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
4: Keresztényélet.hu.
5: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra Derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
6: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
0: Reklámot hallottak. Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
7: Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. A műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban Bodó Boglárkával, a Bródi Sándor könyvtár munkatársával a magyar történelmi regények népszerűségéről beszélgetünk. Tartsanak velünk!

0: Egy olyan könyvet is hoztál még a hallgatóinknak, amely új, és még lehet, hogy, sőt, biztos vagyok benne, hogy még nem hallottak róla a hallgatóink. Melyik ez a könyv?
1: Ez a könyv Vankó Jánosnak a Török vész, aminek az alcíme, hogy Maróta második Mohács. Ez egy történelmi regény. Ezt azért hoztam el, mert lehet, hogyha valaki visszagondol a történelmi tanulmányairól, akkor azt mondja, hogy ó, hát ha ennek Marót az alcíme, akkor tudom én az egész történetet. Ja, aki a főszereplője, Dobozi Mihály, hát akkor ezt is tudom, hogy mi fog vele történni. Hát Dobozi Mihály egy híres alak volt egyébként. A képzőművészetben Székely Bertalannak például nagyon híres festménye van, Dobozi és Hitvese. De gondolhatunk olyanra is, mint Lakatarisz Demeter, aki szintén megfestette. És még számos képzőművészeti alkotáson megjelenik egyébként Dobozi és Hitvesének a története, valamint versekben is Kölcseinek van egy nagyon szép balladája, kevéssé ismert ballada, most már az ő idejében az volt, ami Doboziról szól, mert az ő hősies életét a Mohácsi csata idején és a Maróti csata idején is, a nagyon hősies megnyilvánulását már a kortársai is feljegyezték, és azt hiszem, hogy a mai napig is ő egy nagyon ismert alakja a magyar történelemnek, még ha nem egy nagy híres hadvezér volt, nem király volt, nem főpap volt, de egy híres személyiség volt, akinek a hősiessége elvitathatatlan, feleségével, Farmos Ilonával egyetemben. Ki szintén egy nemes ember volt, egy kis nemes volt, Alcsúr Dobozi Mihály, és a felesége szintén egy nemes asszony. Megemlíti őket az Istvánfi Krónika, Verancsics Antal, azért

A Mohácsi csata után az akkori nádor István Fi Miklós a Magyarok története című munkájából. Ez egy fordítás latinul írta természetesen. A marót, ez a pusztamaróti harcokat eleveníti fel, azt is mondhatnánk, hogy egy második Mohács. Nem hiába a mohácsi vésszel kezdődik, ahol, mint tudjuk, meghal a király, második Lajos belefullad a Cselepatakba, eléggé tisztázatlan körülmények között találják meg, máig sem teljesen tisztázottak, hogyan is történt. Minden esetre ez a töröknek egy akkora előnyt ad, hogy egészen végig dúlja az országot Budán. Szapolyai azért, hogy az ő hatalmát a török szultán megerősítse, ezért késlekedik, nem jut el a csatába. Török Bálint is inkább az enyingi birtokait próbálja védeni. Tehát a főurak, bár nagyon sok hősiesen védi az országot, nem egységesek. Még ekkor sem lett volna minden veszve, hiszen a maradék vitézek Maróton egy szekérvárat építenek. Ez a huszita harcmodorból, ami hát akkor már több mint 100 évvel azelőtti harcmodor, vették át. Egyébként nagyon hathatósan lehetett ilyen szekérvárakkal védekezni. Ez az akkori, a Gerecse völgyében egy akkori érseki birtokon lévő falu volt, Marót, egy olyan környékkel, ahol halastavak, lápos vizes területek voltak, tehát jól védhető volt. Egy itteni szekérvárba sáncolták el magukat a menekülő vitézek, és akik szembe akartak fordulni a törökkel, zsoldosok is voltak közöttük, tehát vallon zsoldosok is ide vették be magukat a magyar vitézekkel, de még horvát huszárok is akadtak köztük, vagy német puskások, és a menekülő jobbágyság is ide költözött. Ide jönnek majd Farmos Ilonáék is, aki a pár megmaradt jobbágyával, akiket éppen nem öltek meg a törökök, mivel a dúlás olyan mértékű volt, hogy asszony gyereket, öreget megöltek, fiatalabb nőket elvitték, férfiakat is rabszolgának eladták, nagyon sok olyan szerencsétlen került rabszolga sorban, hát Magyarországon akkor már ez ismeretlen, előtte se nagyon, ismeretlen volt a rabszolgaság, viszont sokan még Afrikába is kerültek ottani fekete törzsekhez rabszolgának magyarok. Magyari Ábrahám például, akit név szerint is ismerünk. Tehát ez egy hatalmas pusztítást hozott az országra, viszont a maradék hadak Marótnál ellenállást szerveznek, oda elsáncolják magukat, felépítik a támfalakat, a kihegyezett karós gödröket, és hathatósan veszik fel a harcot a törökökkel. Sokáig nem is bírnak velük. Nagyon izgalmasan írja Levankó János. Tényleg végig izgulhatjuk, hiszen van benne olyan szereplő is, akiről nem szól semmilyen történelmi krónika, hogy na ő vajon túléli? Vajon mi lesz a sorsa? Túlélik-e azok az asszonyok, akik menekülnek? A barátok, akik a szerzetesek, akik segítik őket mindenben, akik ápolják a betegeket odaadóan, sebesülteket, ugyanis kitör közbe a járvány is, mint minden ilyen háborús időszakban. A török már kezd visszavonulni, elmennek Budáig, de jön a tél. Ez már hűl a levegő. Amúgy is 1526-ban korán elkezdődött a lehűlés, tehát már szeptemberben jelentkeztek a fagyok. Török visszafordul, lett volna még remény. Viszont olyan túlerő zúdult erre a kis maróti, nem is olyan kis csapatra, akik összetartóak voltak. Tényleg még a zsoldosok is a vitézekkel egy összefogva rendkívül, csak azt lehet rájuk mondani, hogy vitézi módon viselkedtek és védték ezt a szekértábort, de hát a túlerő mindig nagy volt. És Dobozi Mihály történetét is ebből a történetből ismerhetjük meg.
Valamint, ami még nagyon érdekes és érdemes elolvasni, Brodarics Istvánnak a Magyarok a törökkel Mohács mezején vívott ütközetének igaz leírása,

0: szintén latin nyelvű, 1527-es históriája, ami szintén nagyon jól leírja, és ott is megjelenik ez a mi hősünk.
1: Hoztál egy kis ízelítőt?
0: Hoztam egy kis ízelítőt, tényleg csak egy kis ízelítőt, hogy az izgalmas részeket meghagyjuk az olvasóknak, már csak azért is, mert olyan finomságokat, szó szerint történelmi finomságokat tudhatunk meg, például a szószeredben, amiben leírja, hogy a törököknél ez milyen rangnak számított, vagy ez a korabeli kifejezés, az mit jelentett? Mit jelentett az, hogy Landsknecht, amit akkoriban használtak, de hát mi már nem tudjuk, hogy ezek mik lehettek, vagy sok olyan török kifejezés, amit lehet, hogy azóta át is, nem csak azóta, hanem ami mondjuk közös kifejezésünk, és hogy az mi lehetett. Valamint ezeket a történelmi eseményeket, amiket tényleg nagyon alapos utána járással írt meg Vankó János, ezeket végig izgulhatjuk, és rengeteget tanulunk belőle. Mert hát ez történelemkönyvünkben volt, lehet, hogy két mondat, lehet, hogy egy sem. Attól függ ki, mikor tanult. És egy részlet belőle. És vajon mikor kerültek a földbe a hegyek közötti harcban elesett, és a közönségesen csak legyilkolt keresztények? Bizony hamarabb, mint azt gondolni lehetett volna. Még az első hó előtt elhantolták őket. Az egyház és a nemesség egyaránt adakozott a nagy temetésre, pedig leginkább a volt király hagyatékával és a jövendő király ügyeivel voltak elfoglalva. Rá két évre aztán megbontották a sírokat, s a magyarok csontjait egy közös osszáriumban gyűjtötték. Rémítő halom keletkezett belőle, amely ma is ott áll, és ott fog emelkedni mindörökké. Emlékül régi hőseinknek, akiknek szent volt a haza és a magyarság. Egyébként nagyon megható maga a mű. A hősies kiállás, a szerelem a feleségével, Dobozi Mihály, micsoda szép viszonyba volt fiatal házasokként, és milyen önfeláldozóak voltak. Igazán nagyon szép történelmi regény.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk olvasmányajánlóinkat, melyben Bodó Boglárkát, a Bródy Sándor könyvtár munkatársát hallják a magyar történelmi regényekről.
1: Ugran Zsolnától a Hollóasszony című kötetet hoztam, ami Szilágyi Erzsébetről szól. Ebből rögtön arra következtethetnénk, hogy ez egy történelmi regény. Nem igazán. Ugyanis nem a történelmi helyzet az elsődleges benne. Nem is a kor, hanem maga Szilágyi Erzsébet, maga a nő, akiről mesélnek. Nem ő maga meséli el a történetet, és nem is a szerző, hanem a szerző a különböző emlékező embereknek a visszaemlékezéseit írja le, úgy, ahogy azok beszélhettek. Édesanyja barátnője, a komorna, a csatlósuk, különböző várnép között megtalálható szolgálónépek, vagy a testvére, Szilágyi Zsófia, vagy Mátyás király, akkor még nem király, a fiatal Mátyás. Mind ezek közül, az elbeszélők közül Szilágyi Erzsébetnek az alakját mutatják meg. Mindegyik szereplő valóságos történelmi személy egyébként, és ők ihlették meg a szerzőt, hogy hogyan is emlékezhettek erre a nagyon jelentős nő alakra. Tudjuk, hogy egy milyen erős és kemény asszony volt Szilágyi Erzsébet, Hunyadi Jánosnak a felesége, aki nagyban családja révén és saját maga révén is nagyban elősegítette azt, hogy Mátyásból királyunk lett. Hogy az ő élete milyen folyamatokon ment keresztül. Ezekből a visszaemlékezésekből, amik időnként ellent is mondanak egymásnak, hiszen az egyik szereplő így emlékezik, a másik úgy emlékezik. A testvér másképp látja, mint a szolgáló az adott helyzetet. A rokon másképpen, mint a barát. A fia megint másképpen emlékszik egy adott szituációra. Úgy, ahogy a valóságban is másképpen emlékezünk egy megtörtént eseményre, és mikor felelevenítjük, akkor döbbenünk rá, hogy jé, hát tényleg ez történt, vagy te ezt így láttad? Nem is emlékszem már ezekre a dolgokra. Ilyen ez a könyv is. Ezek a történelmi szereplők itt, mint magánemberek szerepelnek. Olyanokat is leírnak, amiket egy történelmi szereplőtől nem várnánk. Ugyanis egy ilyen kiragadott hősként nézünk mondjuk Mátyás királyra, és nem is gondoljuk, hogy mondjuk az ő fejébe szállhatott a bor. Jean-Marie mondta egyszer az egyik találkozóján a közönségével, a színész, a francia színész, hogy az egyik hölgy ezen a közönség találkozón elájult, amikor látta, hogy ő fújja az orrát és náthás. Nekem is ilyen érzésem volt, amíg ezt olvastam, hogy ezek a történelmi szereplők is be is lázasodhattak, vagy az orrokat is fújhatták akár. Szilágyi Erzsébetnek is volt olyan időszaka gyerekkorában, amikor nagybeteg volt. Meggyötörte az élet is, a politika is, de például az első jegyese is. Ezért is nem lett abból házasság. A viszontagságok. Nyilvánvalóan érdekházasságban élő szülők, amikor az apa hellyel közzel tér haza különböző csatározásokból, különböző olyan útjaiból, amik a család felemelkedésének az érdekét szolgálja, mert az apa nagyon erre megy, ezért is nősül úgy, ahogy nősül. Az anya életéből, aki tulajdonképpen mindent elnéz, de ő maga is a saját boldogságát keresi, és úgy meg is találja. A testvérei, különböző habitusú testvérei vannak. Mellette álló rokonság, a gyerekeinek az elvesztése, az élő gyerekei miatti aggódás, az ő sorsuk, találkozása Hunyadi Jánossal. Az is egy roppant érdekes, ugyanis két Hunyadi János van, testvérek. Hunyadi Jánosnak az, mi Hunyadi Jánosunk, öcsét is Hunyadi Jánosnak hívták. Roppant érdekes és lélektanilag izgalmas dolgokat tudhatunk meg. A történelmi háttér itt tulajdonképpen díszlet. Az asszony sorsa, ennek a kemény, érdekes személyiség, igazi egyéniség, az ő sorsa, és ezt hogyan látják mások, mert Szilágyi Erzsébet nem szólal meg a kötetben. Csak a visszaemlékezéseken keresztül. Tehát nem tudjuk, hogy ő hogyan gondolta. Azt tudjuk, hogy a környezete hogyan gondolta az ő életét. És itt a születésétől a haláláig menően az életét.
2: Mennyire szubjektív, vagy mennyire hiteles dolgok vannak leírva a könyvben? Vannak olyan hiteles dolgok, ami valóban úgy történt, akár egy évszám, akár egy történés, amiről ma is tudunk, hogy az valószínűleg úgy volt.
1: A személyek valóságos történelmi szereplők, és a történések is, hát Nándorfehérvár diadala, Hunyadi János halála, a házasságok, a csaták, a történelmi események, amik a hátterét szolgálják ennek a könyvnek, azok mind valóságosak. Megtörtént események, valós személyek szerepelnek benne. Még a szolgálók is valós szolgálók. Benne van a szubjektivitás is, hiszen minden szereplő szubjektívan beszél erről az asszonyról. Ki hogyan látja? Nem egyformán, nagyon nem egyformán látják. Néha ellentmondásosan is. Annyira nem egyformán, hogy az egyiknek a visszaemlékezése ellentétben van a másiknak a visszaemlékezésével. Tehát ezek mind szubjektívak. És abban a hangnemben beszélnek, ami az ő társadalmi helyzetük, vagy rokonsági fokuk okán megengedhető, vagy helyén való, vagy éppen megfelelő. A húg egészen másképpen fog beszélni a nénjéről, mint a barátnő, vagy a komorna. Részlet, hogyan emlékezik Szilágyi Zsófia, Erzsébetnek a húga, a nénjére. Ilyen hírnévre vágyott már akkor, gondolom. Erzsébet vagy szent lesz, vagy hamarosan halott, más lehetőség akkoriban nem nagyon nézett ki neki, vénült, úgy értem, már rég férjhez kellett volna mennie. Túl eszes is volt, makacs is. Különben szép haja lett volna, ha egy kicsit gondozza. Ha nem olyan szigorú magához, biztos irigykedik. Talán titokban irigykedett is, én sokkal szebb voltam, nem egyszer megénekelték a nevem. Habár azt hiszem valójában nem voltak rossz szándékai, csak valahogy nem tudta magát senkivel megkedveltetni. Azaz akkor mégis, azért is mesélem ezt most el, mert Rozgonyiné azt hiszem megkedvelte, mire vége lett annak a borzasztó éjszakának. Rozgonyiné a hős, aki a varga míves kardját elvette, mert minek ilyen szép hüvelyű, markolatú pengegy vargának, igaz cserébe elküldött két lovast, hozzanak a rongyosoknak kenyeret, bort, meg vagy két libát, vagy egy borjút, amit találnak legközelebb, hogy mégis legyen valamiük a taigán kívül, ha a várba beérnek. Ő lett Erzsébet bálványa. Feszt után okoslatott, aztán hetekig. Nándorfehérvárt akkor este már lehetetlen volt elérni. Rozgonyiné velünk is tábort üttetett, és két emberét az elzavart vámszedők után szalajtatta, hogy hozzák vissza azokat éjjeli őrségnek, legalább valami hasznuk legyen. A lápi szürkületben négy vadlibát lenyilazott, a szakácsnével vizet forraltatott, megkopasztatta, feldaraboltatta, és ráripakodott, hogy süsse ropogósra, de el ne égesse. Erzsébetet is maga mellé parancsolta, a tűz mellé inni kezdett, valamennyit kérdezősködött, de inkább maga beszélt. Azt nem hallottam, hogy mit, engem tovább rejtegettek a kocsina szalmában, mert erényes nővérem úgy ítélte meg, jobb, ha ennyi katona között nem járkálok, míg be nem érünk apámhoz a várba. Még jó, hogy enni ott hagyott valami száraz sültet. Ez a testvérnek az egyik visszaemlékezése. Egy olyan találkozásra, amikor az apjuk magához rendelte Nándorfehérvár várába a gyerekeit, és útközben találkoznak Rozgonyinéval. Hát honnan ismerjük? Rozgonyi Cicelle, emlékszünk rá a balladából, Arany Jánosnak a balladájából. Ő is megjelenik a színen, mint az egyik meghatározó élmény Erzsébet életében. A kemény asszony, tehát nem azt a finom, megmenteni való nemes asszony, hanem a maga valójában az, aki bizony kiáll magáért, ha kell, még kardot is ragad, és megteszi azt, amit szükségesnek érez, ha úgy ítéli meg, lovagol a férfiakkal, azért, hogy mondjuk a férjével találkozhasson, és éli a maga életét. Egyébként a többi Ugran Zsolna műhöz hasonlóan, mint például az erdélyi menyegző, vagy a Nádor asszonyai, mármint ami ilyen történelmi háttérben játszódik, itt is egy olyan nő alak szerepel, aki egy szuverén egyéniség. hiába, hogy ezek középkorban játszódó történetek, és úgy gondolnánk, hogy akkor micsoda elnyomásba voltak a nők, és hogy mennyire nem tehettek semmit, és hasonlóak. Itt mégis olyan nőkkel találkozunk, akik erősek, és el tudták azt érni, hogy bizony ők függetlenek legyenek, ők keresztül tudják vinni az akaratukat, el tudják érni azt, amit szeretnének. Jó, hát mind nemes asszony.
2: Igen.
1: Tehát nem akárkik. Egyik regénynek a szereplője sem. És egy olyan világban, ahol sokszor a nőnek fel kellett vállalni azt a szerepet is, amíg mondjuk a férje egy hadjáratban volt, vagy követségben, vagy bármi más távollétben, ami esetleg évekig is húzódhatott, hogy bizony magának kellett igazgatni a birtokot, tehát egyben kellett könyvelőnek, gazdasági igazgatónak, sőt várkapitánynak is lennie. Úgyhogy szükség volt ezekre az erős asszonyokra, akik ezt bizony el tudták ezt a feladatot látni. Időnként jobban is, mint akár a férjük. És fel tudták virágoztatni a családnak a gazdaságát, a családnak az életét, előbbre tudott jutni a következő generáció egy olyan világban, ami férfi uralta világ. Ezek az asszonyok bizony el tudtak érni maguknak hatalmat, maguknak megbecsültséget, és egy olyan életet, ami ugyan kemény volt, és sokszor nem sok boldogság jutott. Mert Szilágyi Erzsébetnél is azt látjuk, hogy olyan nagyon sok boldogsága nem volt az életében. Ami boldogságot talált a gyermekeiben, vallásban, olyan dolgokba kapaszkodott, amik elérhetőek voltak számára, és amik még erősebbé tették, és még jobban megacélozták arra, hogy olyan jelentős asszony váljék belőle, mint amilyennek ismerjük.

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban magyar történelmi regényekről beszélgettünk, Bodó Boglárkával, a Bródy Sándor könyvtár munkatársával. Búcsúzik a műsor készítője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Adásunkat szerdán 14 óra 5 perctől megismételjük.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Esti mese.
1: Kedves gyerekek, ma este hallgassátok meg Michael Bond, Paddington folytatja című mesének hetedik részét, melyet Pokornélia olvas fel nektek.
2: Paddington a detektív. A régi lomtárból végre szoba lett, és mindenki örült, Paddington főleg, mert hogy melyik medvének van a világon ilyen pompás barlangja, ahová végre az igazi rendet hozták be. Remek műnek ítélte az eredményt a Brown család, a tündöklő fehér mennyezetet, melyben szinte úgy látta Kiki önmagát, mint a tükörben, de a tapétázás is csodásan sikerült, az új bútorzatot, Mr. Gruber is megirigyelhette volna végeredményben. Mr. Brown díszes ágyat vásárolt Paddingtonnak, méghozzá olyat, hogy nem kellett kapaszkodnia, hogy feljusson rá. Szekrénye is lett, ahol mindenféle kis holmiát tarthatta, és Mr. Brownnak köszönhette a süppedő szőnyeget is, melyen úgy járhatott fels alá laza gondolatokba merülve, hogy a legsötétebb Peru legsötétebb erdőségeinek moha szőnyege, levél szőnyege juthatott róla eszébe. A házura, hogy a többi bútordarabot ne is említsük, még valamivel hozzájárult a szoba ékességéhez. Ez pénzébe sem került. Régi erős papírosokra nyomtatott újságokat teregetett szét, hogyha Paddington égtelenül koszos tappancsokkal hazatér, ne koszoljon össze odabent mindent. Elég, ha a folyosón ott a nyoma, de a fényes deszkák ott könnyen felmoshatóak, így vélekedett Mrs. Bird. Már most, ami a derékasszonyságot illeti, ő vadonatúj és vadiszép függönnyel járult hozzá Paddington szobájának kellemes hangulatához. Boldog is volt pedvéjük. A függöny ugyanis két lehetőséget jelentett számára. Ha behúzta két felől, a szépséges mintákat csodálhatta, ha széthúzta két szárnyat, a kinti világ tárult teljes egészében a szem elé. Ellenben még egyebekre is rájött. Felezheti ő a világot, vagyis csak a bal szárnyat húzza el, akkor erre a világrészre összpontosíthat, míg ha csak a jobb felét a függönynek, a világnak is a másik felén töprenghet. Hanem ezzel a dolgoknak még nem volt vége. Volt Paddingtonnak egy derekas méretű zseblámpája, szép hosszú szárral és jókora fejjel. Behúzta az ablak függönyét, sötét lett a szobában, odakint is sötétedett már igencsak. Kattintott egyet a hosszú kell zseblámpán, világosabb lett. Aztán széthúzta a függönyt, felült az ágyban kézi fényforrásával, ott villantott vele egyet, és na nézzünk oda. Mintha válasz jött volna szemköztről, ott is villant egyet valami. Dözsölgette a szemét, nem akarta hinni a dolgot, hát újra villantott egyet, és oda túlról is megjött azonnal a villanásnyi válasz. Akkor elkezdett jelkombinációkat kitalálni, bonyolult ritmusú villogtatásokba kezdett, például két gyors jel, utána egy, két, netán három hosszabban tartó, és láthatta meg annyiszor, hogy szemköztről ugyan ezek a jelek jönnek válaszul. Neki, aki csak ül az ágyban, a világ így válaszol. Mire köszönheti ezt? Vagy egyáltalán miféle rejtélyes illetők tudnak itt az ő létezéséről, és mit akarnak mondani neki, hogy fényjeleire válaszul, ugyanolyan fényjeleket küldenek? Ugrott ki az ágyból rögtön, szaladt az ablakhoz, nézett ki a kertbe, de csak nem kiesett, úgy kémlelte még a ház falának tövét is, nem lopózik-e ott valaki valami, senki, semmi. Az ágyhoz visszamenve megint villantott egy igen bonyolult jelsort, tititáti, tátitáti, titá, és jött ugyanez a válasz, ez már sok. Behúzta a függönyt, félni kezdett. Az ágyban is rendesen magára húzta a takarót, sőt, ruháit is a fejére dobálta, bár csak nem megfulladt a melegtől. Ez egyelőre ennyiben maradt. Titok, titok. De másnap reggelinél Mr. Brown volt az, aki az első nyomot szolgáltatta a titokzatos esettel kapcsolatban. A fene, mondta a ház ura, pedig ilyen csúnya szavakat sosem használt. Valaki ellopta a pályázati tojástökömet, Csak az éjszaka leple alatt történhetett. Paddingtonban a lepel szó már csak a fényképezkedés emléke miatt is borzongató és sötét érzéseket keltett. A tojástökről meg azt kellett tudni, hogy egy ilyen gyönyörű példányt Mr. Brown a közelgő haszon növény kiállításra szánt. Zöldség és tökfélék. Ez volt a témakör, melyben a bemutató tervezték, s ő titkon megpályázta már is az egyik díjat. Már csak úgy képzeletben, de úgy érezte, nem esélytelenül. Ugyan már, Henry, van jó pár ilyen tök még a kertben, próbálkozott Mrs. Brown, de ilyen nincs. Ez egy díjesélyes tojástök volt, és most nincs. Háborgott Mr. Brown, ő türelem drágám, majd a következő kiállításra kinevez egy újabb, talán még szebb tojástököt, folytatta rendületlenül jó indulattal Mrs. Brown. Talán, elegem van az ilyenekből, ez egy teljes bizonyossággal díjesélyes tök volt, ismételgette haragosan házura. Apa, talán egy vetétársad járt itt, ő lopta el, másképp nem tudott volna legyőzni, vélekedett Jonathan. A bolond is láthatta, milyen pompás a tojástököd. Paddington szerencsére elharapta a kérdést. Miféle bolond járhatna itt? Hallotta már ezt a szót, kézbolondok háza? Szintén Mr. Brown mondogatott ilyet, de most Jonathan is? Miféle bolondok mászkálnak itt, akik fénnyel jeleznek vissza, és akikről ő nem tud? De egyelőre gondolatainak is ájt parancsolt. Ez az elképzelés tetszik nekem, Jonathan, mondta tarkóját vakargatva Mr. Brown. Mennyire igazad lehet, talán ki is írok valami kisebb jutalmat a becsületes megtalálónak. Mrs. Burr töltött gyorsan még egy kis teát mindenkinek, és Mrs. Brown is azon volt, terelhessék már a beszélgetést valami másra. Ám Paddington gondolatai most már egyre csak a remélhető jutalom körül jártak. Ahogy a tejáját megitta bajuszáról a pirítós és a marmeládi utolsó nyomait is letörölte illedelmesen, már is elnézést kért, ment föl a szobájába egyenest.
1: Ma este Michael Bond Paddington folytatja című mesének 7. részét olvasta fel nektek Pokornélia. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Kedves hallgatóink, most megismételjük Magsó Péter atya elmélkedését a Szentlélekről. A szerkesztő Grunda János.
2: Ha a Szentlélek ajándékait felsoroltam, akkor hadd soroljam föl a Szentlélek adományait is, a karizmákat. Vannak ugye a rendes vagy egyszerű karizmák és a rendkívüliek. A rendkívülieket sorolom föl most csak nyelvek adománya, a nyelvek magyarázatával együtt, hogy Pál apostol tanítja, profétálás, gyógyítás, megkülönböztetés, ismeretszava, szervezőkészség. Szent Ferenc imájában így könyörög, világosítsd meg szívem sötétségét. Szent Ferenc szerint a Szentlélek teszi szabaddá a szívet Isten szeretetére. Avilai Szent Teréztől idézek, a Szentlélek lassan átalakítja a lelket, mint ahogy a selyemhernyóból pillangó lesz. Szent Teréz szerint az imádságban a lélek fokozatosan alakítja át az embert. Keresztes Szent János szerint a Szentlélek annál inkább tölti be a lelket, minél inkább kiüresedik önmagából. A lélek működésének egyik feltétele a belső szabadság és az önátadás. Loyalai Szent Ignác szerint nem a sok tudás lakat jól és elégít meg, hanem a dolgok belső megízlelése. Ignác szerint a Szentlélek belső vigasztalásokon, indításokon keresztül vezeti az embert. A lelkek megkülönböztetésének tana erre épül nála. Érdemes az ő tanítását tanulmányozni a lelkek megkülönböztetéséről. Nagyon jó gyakorlati tanácsokat is ad. Ez egy külön adás témája is lehetne. Pió atya mondja, a Szentlélek világossága nélkül Isten dolgait nem lehet megérteni. Pió atya gyakran beszélt a belső ima és a lélek vezetésének kapcsolatáról, szoros kapcsolatáról. A szüntelen imában tudunk Isten jelenlétében lenni. Most erre nem térek ki külön, hogy mit jelent a szüntelen ima, de ezt Pál apostol is kéri tőlünk, hogy szüntelenül imádkozzunk. Ami szüntelen Isten jelenlétébe kapcsol minket. És ha Isten jelenlétében vagyunk, akkor a lélek vezetni tudja az életünket, gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, hanglejtésünket, ízessé, sóssá teszi beszédünket és az életünket. Szent II. János Pál pápa szerint a Szentlélek az egyház és a történelem főszereplője. Szent II. János Pál pápa tanításában különösen hangsúlyos, hogy a lélek nem csak az egyént, hanem az egész világ történelmét vezeti Krisztus felé. Az üdvösség történet mozgatója és irányítója. 16. Benedek pápától idézek, a Szentlélek nem elvesz valamit az emberből, hanem kitágítja a szívét. A Szent Atya gyakran hangsúlyozta, a szentség nem beszűkülés, hanem az emberi személy kiteljesedése. Hogyha összegezni akarnánk a szenteknek a tanítását, akkor talán ezeket mondhatnánk el, hogy a Szentlélek belülről formálja át az embert, hogy imádkozik bennünk, hogy a Szentlélek megtanít minket szeretni, megtanít minket imádkozni. Szabaddá tesz minket az önzéstől, az egoizmustól, az énközpontúságtól. Kiszabadít minket bezártságunk, önmagunkba zártságunk börtönéből, és kivezet minket a zöldelő mezőkre, a szabadságba. Világosságot ad a Szentlélek a döntéseinkhez, egységet teremt önmagunkban, családjainkban, közösségeinkben, az egyházban és az egész világban. És reményeink szerint minél előbb a keresztények között is egységet teremt. Hogy hogyan? Azt csak a Szentlélek tudja. A Szentlélek bátorságot ad a tanúságtételhez, a missziós lelkű élethez, az evangelizációhoz, ami létfontosságú, és ami az egyháznak a lényege. Az egyház missziós egyház, és az egyháznak hirdetnie kell örömmel az örömhírt. Egyrészt életével, az egyén saját életével is, de szavakkal is, mert a hit hallásból ered. minden új nemzedéknek hirdetni kell az evangéliumot újra és újra, és ebben segít minket a Szentlélek. És a Szentlélek Krisztus képére alakítja a lelket újra Isten egyre tökéletesebb hasonlóságára. A szentek gondolatai szerint a Szentlélek működése sokszor csendes és rejtett, mint a szél vagy a tűz. De ahol valójában jelen van, ott megszületik a béke, az öröm, a szeretet, az irgalom és az Isten utáni vágy. Jézus a búcsú beszédében megígéri, hogy elküldi nekünk a vigasztalót, a Szent Lelket, és én kérni fogom az Atyát, és más vigasztalót ad nektek, olvashatjuk János evangéliumában. De most a Szentírás alapján nézzünk néhány helyet, ahol a Szentlélekről olvashatunk, és a Szentlélekről tudhatunk meg egyre több mindent. Teremtés könyvében olvashatjuk, első fejezet második versében, a föld puszta volt és üres, és Isten lelke lebegett a vizek felett. A föld és a vizek az teremtett dolgok, a lélek, ami ott lebegett a vizek fölött, az viszont nem teremtmény, hanem teremtő lélek, és jelen van a világ teremtésénél. Ugyancsak a Teremtés könyvében olvassuk, második fejezet, hetedik vers, az Úristen megalkotta az embert a föld porából, és orrába lehelte az élet leheletét. Élő lényé tette az Isten az embert az ő lelke által. De itt különbséget kell tenni az emberi lélek, ami teremtett lélek, és az éltető lélek között, ami pedig teremtetlen lélek. A proféták ígéretei a Szentlélekről, Ezekiel profétánál hallhatjuk, új szívet adok nektek, és új lelket oltok belétek. Ez az újjászületés és a kegyelem egyik legfontosabb proféciája. Vagy Joel könyvéből, kiárasztom lelkemet minden testre. Ez a bőséges kiáradás teljesedik be pünköstkor, amikor már nem csak egy-egy proféta kapja meg a lelket, hanem kiárasztom lelkemet minden testre és minden teremtményre. Megtestesüléskor Szűz Mária Szentlélektől, Szentlélek erejéből fogadja Jézust. Lukácsnál olvassuk, a Szentlélek száll rád, és a magasságbeli ereje borít be árnyékával. Jézus Jordánban való megkeresztelkedésekor a Szentlélek galamb alakjában leszáll rá, tudhatjuk meg Lukács evangéliumából, 3. fejezet 22. vers. Ez Jézus Krisztus nyilvános működésének kezdete. Jézus Krisztus nyilvános működésének kezdetén, akkor a Kafarnaumi zsinagógában olvasásra jelentkezik, Izaiás próféta könyvéből idéz, az Úr lelke nyugszik rajtam, mert az Úr kent föl engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, és meggyógyítsam a megtört szívűeket, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadságot a börtön lakóinak, hogy hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét. Jézus itt önmagára alkalmazza Izaiás proféciáját. Jézus a búcsú beszédében, az utolsó vacsorán következőket mondja, a vigasztoló pedig a Szentlélek, akit az Atya küld az én nevemben, megtanít majd mindenre. Vagy amikor eljön ő, az igazság lelke, elvezet benneteket a teljes igazságra. Azt is mondja a búcsú beszédében Jézus, nem hagylak árván titeket. A Szentlélek Jézus Krisztus jelenlétének folytatása az egyházban. Nem hagy árván minket. Velünk marad, és velünk van a világ végéig, és mindörökké. Pünköstkor megszületik az egyház missziós születésnapja. Mindnyáján elteltek Szentlélekkel, ahogy olvashatjuk az apostolok cselekedetében. És itt teljesedik be Joel proféciája, kiárasztom lelkemet minden emberre. Szent Páltól sokat tanulhatunk Szentlélekről, például a első korintusi levélben így ír Pál apostol, nem tudjátok, hogy Isten temploma vagytok, és Isten lelke lakik bennetek? Vagy a Galatákhoz írt levélben felsorolja a lélek gyümölcseit, amiről már szóltunk. Rómaiakhoz írt levélben, 8. fejezet 26. versében Így ír, maga a lélek esedezik értünk szavakba nem foglalható sóhajtozásokkal. Ugyancsak a római levélben írja 8. fejezet 14. versben, akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. 2. korintosi levélben 3.17, ahol az Úr lelke, ott a szabadság. 1. korintosi levélben tanítja Pál apostol, hogy mindannyian egy lélekben egy testé lettünk. Ez az egyház egységének a forrása, maga a Szent Lélek. A Szent Írás alapján tehát a Szent Lélek életet ad, megszentel, tanít, vigasztal, egységet teremt, erőt ad a tanúságtételre, imádkozik bennünk, Krisztushoz hasonlóvá tesz, és elvezet az örök életre. És a Szent Lélekről való kis elmélkedésünket a Jelenések könyvének 22. fejezetének 17. versével zárom, ami szinte az egész Szentírásnak a záró mondata, van még egy néhány mondat utána, de így hangzik. A lélek és a mennyasszony mondják, jöjj el, aki hallja, mondja, jöjj el, aki szomjazik, jöjjön, aki kívánja az élet vizét, ingyen vigye. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban megismételtük Maksó Péter atya emlékedését a Szentlélekről. Grunda János műsorát hallották.
0: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: Húsz óra.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: 14. Leó 44 év után az első pápa lesz, aki ellátogat a Rimini Meeting nemzetközi katolikus találkozóra, amely az adriai tengerparti városban vette kezdetét pénteken. Több mint 500 olasz és külföldi felszólalót várnak a népek között barátság találkozójaként is ismert eseményre, amelyet egy katolikus lelkiségi mozgalom 1980 óta minden év augusztusában rendez meg. Kiemelt vendégnek 14. Leó számít, mivel utoljára II. János Pál látogatott el a találkozóra 1982-ben. Az augusztus 26-áig tartó találkozón hitéleti, politikai, gazdasági, környezetvédelmi, kulturális művészeti előadások, kerekasztalbeszélgetések és sportprogramok követik egymást. A Rimini Meeting 47. kiadása, a szeretet, mely mozgat napot és minden csillagot mottót kapta, amely Dante isteni színjátékából a Paradicsom legutolsó énekének zárósora. 14. Leó pápa szombaton érkezik meg a Rimini Meetingre. Az előzetes vatikáni program szerint az egyházfő felkeresi a találkozó területén látható Szent Ágoston kiállítást. A pápa találkozik a meeting résztvevőivel, a Caritas katolikus szervezet által segített szegényekkel, betegekkel, fogyatékkal élőkkel, majd az esti órákban Rimini kikötőjében szentmisét mutat be. Agresszió és vallási fanatizmus címmel rendezik meg idén a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferenciát augusztus 25-től. Tájékoztatták a szervezők a táviratérodát. Benyik György, az immár 37. alkalommal megszervezett tanácskozás vezetője a konferencia témáját bemutató írásában úgy fogalmazott. A háromnapos tudományos tanácskozás célja a vallási fanatizmus, amely gyökerei évezredekre nyúlnak vissza, és a szent szövegek kapcsolatának vizsgálata annak érdekében, hogy rámutasson a vallási fanatizmusokra épülő megosztottság értelmetlenségére, elősegítve ezáltal a nyílt, őszinte párbeszédet felekezetek és vallások között. A Kármelitában a tűzijáték megtekintésére gyermekvédelmi intézményekből meghívott fiatalokkal való találkozást tartja az idei augusztus 20-a legemlékezetesebb eseményének a miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán tett bejegyzésében úgy fogalmazott: egyszerre volt szívfacsaró és felemelő látni ezeket a nehéz sorsú, de mosolygós fiatalokat, akik pontosan ott várták piknikezve a nemzeti ünnep fénypontját, ahol tavaly még az őket cserben hagyó, magukat érinthetetlennek képzelő hatalmasok dorbézoltak. Összefüggő kerékpárút hálózat jöhet létre Győrtől Budapestig, közölte közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid bejegyzése szerint ennek részeként most egy Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig tartó közvetlen kerékpárutat alakítanak ki a Eurovelo 6 hálózat keretében. A szlovák-magyar határ mentén több szakaszon már épült ki kerékpáros infrastruktúra, azonban összefüggő, korszerű hálózat még nem jött létre. A mostani tervek ennek az állapotnak vetnek véget, írta, megjegyezte. Az Integrált Közlekedés Fejlesztési Operatív Program Plusz által biztosított 2,8 milliárd forintos forrás felhasználásával új nyomvonallal tervezik kiváltani az Esztergom és Tát közötti balesetveszélyes szakaszt. Ennek a tervezése most indul, 2028-tól kezdődhet az építkezés. A cél, hogy a kerékpárutat rávezessék az esztergomi Mária Valéria hídra, közölte. Végül az időjárásról. A változóan felhős időt követően az éjszaka második felétől szakadozik, csökken a felhőzet. Elszórtan kissé nagyobb számban a középső és a nyugati tájakon fordulhat elő zápor, zivatar. Kezdetben heves zivatar sem kizárt. Nagyobb területen kísérik élénk, erős lökések, a délnyugatiról fokozatosan északnyugatira forduló szelet. Zivatarok környezetében viharos, esetleg erősen viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 18 és 25 fok között várható, de a kevésbé szeles területeken ennél magasabb értékeket is mérhetünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 25 és 33 fok között alakul. Híreket hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szép estét kívánunk a Szent István Rádió minden hallgatójának, az esti stáb tagjai. Karkus István technikus, Kovács Krisztina zenei szerkesztő, Sinkovics Andrea hírszerkesztő. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek. A mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk esti műsorainkat. A 20 órai híreket követően elsőként meghallgathatják az EKKE műsorát, a Liceumi Krónikát, majd a közelkép mai adásában Uzsainé Pécsi Rita neveléskutató, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola főiskolai tanárának előadását hallgathatják meg, amelyet a székelyudvarhelyi Kisszent Teréz Római Katolikus Templomban tartott. A 21 órai híreket követően Kultúrkör című műsorunkkal jelentkezünk, melynek elején augusztus 20-ával nemzeti ünnepünkkel kapcsolatosan gyűjtött össze néhány érdekességet a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. Ticsné dr. Propper Valéria irodalomtörténésszel beszélget az államalapítás ünnepéről, majd a Miskolci Kulturális Központ augusztusi programjairól beszélgetünk Tamás Krisztiánnal, az intézmény kommunikációs menedzserével. 21 órától 22 óráig rádiónk tokai frekvenciáján elsőként a görögkatolikus egyház adását hallgathatják meg, majd a Férfiak Klubjának előadás sorozatáról és az Országos Erdészeti Egyesület erdei iskolájáról lesz szó. 21 órától 22 óráig rádión kisújszállási frekvenciáján a lelki fáradtság kezeléséről beszél dr. Versegi Beáta Mária nővér lelki pásztori munkatárs. 22 óra 5 perckor kezdődik Közélet című műsorunk, melyben ma a tokai írótáborba és a mezőkövesdi hadasba látogatunk. 23 órakor kezdődik a Vatikáni Rádió, majd ezt követően Hitvalló című műsorunkban az emberi kapcsolatokról beszélget Karóczkai Júlia, az Egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium diákjaival. Adásunkat éjfélkor a himnusz zárja. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink, jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk!
1: Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, mai adásunkban megismételjük Uzsainé Pécsi Ritának, az Apor Vilmos Katolikus főiskolai tanárának, neveléskutatónak előadását, amelyet a székelyudvarhelyi Kisszent Teréz Római Katolikus Templomban tartott.
2: Mindig el szoktam mesélni, amikor a gyerekek kicsik voltak, akkor sokat jártam itt tolmácsolni, és volt szintén egy ilyen külföldi tréner, és akkor vezetőknek, csúcsvezetőknek tartott egy ilyen előadást, és az azzal kezdődött, hogy egy ilyen nagy papírra föl kellett írni az összes vezetői készséget, hogy mi kell minden nap egy ilyen vezetőnek. Na, önmenedzsment. Hát ez nálunk az önuralom, tehát így kezdődik a nap nyilván, önuralom. Önmenedzsment, jó, akkor utána volt motiváció, meg tárgyalási készség, meg kommunikáció, meg nem tudom én, motiválás, időtartás, mindenfélét fölírtak, jó van, igen. Megbeszélték. Nézem a lapot, hát egy anya reggel. Hát ez egy anya reggele meg a fiúknak, hogyha belemennek ebbe a jó reggelbe. Ott szépen fő volt sorolva. Önmenedzsmenttel indul a nap, világos. Érted? Keljél föl egy 40 perccel előbb, mint az egész család, hogy ott minden rendben legyen. Ugye nekem ez elég sok önuralom, meg 7 óra csörgés. Jó, meg volt. Mész a gyerekszobába motiválni. Aha. Gyere édes, nagyon jó nap lesz. Hát egy kicsit hideg van, esik az eső is, meg mindenféle. 10 órád lesz, 10 tanár vár, annyira jó lesz te. Utána van egy kis korrepetálás, meg egy kis felkészítés, meg egy kis valami, és utána várunk itthon, hogy aludjál. Érte? Na jó, meg volt a motiválás, kijössz a gyerekszobából, tök csönd. Ugye vár kudarctűrés, föl volt írva. Kudarctűrés, újrakezdés, nyomás vissza. Mehetsz, jó. Motivációs bázis gazdagsága, mert az előző motivációd nulla. Akkor kezdjed újra. Jó, van másik. Jó, nem bánom, megbeszéltük apáddal, nem viszünk be. Én se, ő se. Majd bemész, és hogyha elkésel, visel el a következmények, nem érdekel. Tötörötörön mondod a másik motivációdat. A gyerek kikászálódik az ágyból, 16 éves lányodban esik a hó. Fölveszi ezt a szoknyát. Na tudod, hogy itt ugye meggyőzés technika ki volt írva, ez következik. Nem lehet neki azt mondani, hogy nem jó édes, jaj, hát 16 éves. Na, akkor elkezdeni, ideért ez a szibériai levegő, édesem, jaj, és hát nagyon hideg van már, és most nem a strand lesz, akkor elborul egy kicsit. Tudod, máma iskola van, és szerintem nagyon szép ez a szoknya, de nem szerencsés a mai napon, nem szerencsés. Mi van, anya? Nem lehet ennyi megjelenni, mit képzelsz, nem a 60-as években élünk már, mit tudom én, mi. Kudarcszűrés megint, tárgyalás nehéz emberekkel most következik. Ugye ez is ki volt írva szépen, érte? De időtartás, hát itt van, tessék, vezetői készség, időtartás, kell menni a konyhába, mindjárt jönnek. Jó, kimenti a konyhába. Kínhagyták a tejet, megsavanyodott. Kínhagyták a kenyeret, megszáradt. Rugalmas probléma megoldás következik. Jó, mit adsz uzsonnára reggel, minden szivárognak elő a családtagok? Mivel kezdődik a szivárgás? Hol a tornazsákom, anya? Érted? És elkezdődik. Tedd ide, tedd oda, ott van, ahova raktad, mit tudom én, hozd ide minden, mosd le, tedd meg, edd meg, nem tudom én, micsoda feladat, delegálás. És ekkora betűvel volt kiírva, céltartás. A céltartás a legnagyobb menedzseri erény. Mi a cél? Mindenki legyen 5 percen belül az ajtón kívül. Ez a cél. Na. Hát mennyi mindent mondtam, ami egy házasságban, de nem csak így egy családban. Pak, pak, pak, pak, pak, pak, pak, pak, pak, pak, vezetői készségek, és mind kell. És nem mondható, hogy te egy áldott jó csapattag típus vagy, mert mit csinálsz akkor? Áthívod a köztudottan vezető típusú szomszédasszonyt, hogy egy kicsit oldja meg ezt a helyzetet nektek reggel, vagy mit csinálsz? Nem. És ezért

már oda jutunk, hogy ebben a szerd a reggelen szépen fogjuk tudni csinálni. Tehát itt nagyon sokféle készségről beszélünk. Egy alapelvet hadd mutassak meg, hogy ezeket a zöld készségeket megértéssel lehet tanítani, tehát információközléssel, magyarázattal, de az érzelmi intelligencia készségeket csak élmény, tapasztalat és érzelmi azonosulás. Csak ezen az úton. Tehát magyarázattal nem lehet tanulni. Ezt most azért mondom el, mert megnézzük azokat az érzelmi intelligencia készségeket, amelyekre a házasságban olyan nagy szükségünk van, már most is mondtam jó párat, és ezeket nem lehet megértéssel megtanulni, hiába értetted meg, csak csinálással. Élmény, tapasztalat és azonosulás. De ebből nagyon sok kell. Tehát ez lesz a kulcsa, hogy ezeket a készségeket, amire olyan nagy szükségünk van ahhoz, hogy egyáltalán éljen a házasság, ez lesz a tétje, ahhoz élmény, tapasztalat és azonosulás kell nagyon sok, mert ez a terület tartja kézben ezt a tudást is, amit itt összeszedtünk, hogy egyáltalán mire alkalmazzuk, mire használjuk azt a tudásunkat. Ha például ugye élmény, tapasztalat, azonosulás, és ha nincsen sok belőle, akkor ritkítás van, és olyan, mintha ott se lenne. Na most, megnézzük, egy kis térkép lesz ez az edzéshez, mert ugye edzésnek nevezzük ezt az érzelmi intelligencia fejlesztést, mert olyan sok kell belőle. Tehát nem lesz elég. Egy tapasztalat nem tapasztalat. Tehát abból nem lesz élet. Csak a sokból lesz élet. Tehát ezeket sokszor kell majd csinálni. Na ugye itt van érzések azonosítása és megkülönböztetése. Már mutattam is, ugye, amiket lehet. Szemébe nézve beszélgetünk. De érted, ehhez le kell ülni időnként. Tehát nem lehet kispórolni azt a kis beszélgetési időt, amikor egymás szemébe nézünk. Ugye amikor a gyereket ugye akarjuk, hogy nehogy hazudjon, akkor mondjuk neki, hogy nézi, de a szemembe, mert valóban tényleg abból olyan sokat lehet megtudni. De nem tudom, hogy önöknél mi a helyzet, de hát mi ezt nagyon nehezen tartottuk meg, mert ugye ügyintézünk, csinálunk ezt, meg azt, meg amaz, hát ezt közbe keverem a lecsót, nem igen nézek a szemében. Tehát nagyon nagy szükség van erre, hogy megismerjük azokat az apró kis rezdüléseket, azokat a kicsi kis kifejezéseket, azokat a kis... Na, szóval amit nem lehet elmondani, és ez sokszor kell. Most nyilvánvaló, hogy nem tudtuk mi sem megcsinálni hetente se akár. De azért az iránynak ennek kéne lenni. A beszélgetésnek a lehetőségét megteremteni valahogy, amikor tényleg úgy a szemünkkel, a szívünkkel és a fülünkkel is egymásra nézünk. Sok közös átélt élmény és beszélgetés, de ezeknek fontos, hogy nem csak a happy élmények számítanak, de azok a közös élmények, amit együtt éltünk át. Az együtt átélt tartalmak, ez egy mentális törvény, az együtt átélt tartalmak felsokszorozódnak. Tehát az mind a kettőnkben többet fog jelenteni. Nagyon nagy jelentősége van egyébként a közösségnek is, a közösségben átélt tartalmaknak, akár házas közösségekben, vagy ilyen nagy közösségekben. Ennek például nagyon nagy jelentősége van, hogy önök most itt ezt együtt élik át. Nem miattam, hanem amiatt, hogy amit együtt élünk át tartalom, az felsokszorozódik. Az nem egy meg egy, az kettő lesz, hanem sokszorosa lesz. Az, hogy együtt nevetünk, hogy együtt sóhajtunk föl, hogy együtt tapasztaltuk ezt meg, ez felsokszorozódik. Nagyon érdekes, ugyanezt tapasztaljuk, hogy miért szeretünk, ott volt a karácsony most, ugye nem olyan régen, miért mentek el a rokonokhoz látogatóba? Most komolyan mondom, hiányzott a kilométer, vagy mi? Érted? Miért menti el? Azért, hogy ezeket együtt élt át, és hogy ezek megerősödjenek, vagy egy születésnapot. Hát megülhetnéd egyedül is, az egész torta a tiéd. Nem? Érted? És miért nem szeretjük? Vagy amikor mostanában, ugye... divatosok, meglepetés bulik, nem tudom micsoda. Hát nem az az érdekes, hogy Porsét hozott te ajándékba, hanem az a meglepetés, ugye, hogy ez is eljött, az is eljött, ő is eljött, ő is eljött, és ezek mind örülnek annak, hogy én élek. Érted? Ez az öröme, ami ott felsokszorozódik. Vagy ugye nyilván, hogy átélték azt, hát önök rendes hívők, de van más hely, mindegy. Szóval Székesegyházban éneklünk karzaton, hát onnan sok mindent látok, és hát tényleg az éjféli misén, hát ott olyan alakok is vannak, akik biztos soha nem fordultak meg templomba.

Miért jön el? Miért jön el? Pont ezért, mert otthon egyedül, hogy úgy mondjam, az a feeling, amire vágyik, az a valami, nem megteremthető. Az csak közösségben lehet átélni, és eljön, és felemelitek őt is ebbe a tartalomba. Gyönyörű ez. És ezért sok közös átélt élménynek ilyen nagyon nagy jelentősége van. Sőt, ezekben, majd még másban is mutatom, ez a bizonyos kiegészítő egység, tehát hogy azt is átéljük, hogy ketten könnyebb. Vagy amikor együtt vagyunk, akkor úgy valahogy más az egésznek az átélése. A vadludakat szoktuk példának hozni, biztos itt is már hoztam. A vadlulak ugye V-be szállnak. Azért szállnak V-be, mert így akkor az egyik a másiknak felhajtó erőt hajt. Tehát gyakorlatilag jobban tudnak szállni, mert aki mögötte van, annak az előtte lévő felhajtó erőt hajt, és jobban tud szállni. Ugye a legelsőnek senki nem hajt felhajtó erőt. A természet, a teremtés gyönyörűen intézkedett, ezek a vadlulak bölcsek lecserélik időnként azt az elsőt. Hát tegyük meg a házasságba, vagy érzelmileg intelligens házasságban. Nem az van, hogy ezt én szoktam, ezt te szoktad. Ilyen van, persze. De amikor ránézek, és te olyan fáradt vagy, hagyjuk az egészet, menj be, dőjél le, megcsinálom. Érted? Beállok a garázsba, látom. Nem azért, mert más is be tud állni a garázsba. Jó, én nekem beálltam a garázsba, meglátszik az autón, de hát jó. Azóta a fiúk állnak be. Na jó. De nem csak ez. Tehát érted, nem az, hogy jogom van hozzá, vagy nincs jogom, vagy érted, nem erről szól, hanem hogy látom rajta, és akkor cserélek. Akkor egyszer be, menj, elmegyek a szülői értekezletre, maradjál itthon egyszer. Tudod? Vagy nem tudom, én pont megkeverem azt a lecsót. Nem lesz olyan, mint ahogy te szoktad csinálni, de hát lát valami.

Tehát cserélgetnek. És még valamit tudnak a libák. Ha vébe állnak, akkor az utolsó libák, azok gágognak. Érted? Gágognak. Nem kárognak. Gágognak. Magyarul bíztatják egymást. Óriási jelentősége van. Itt is az együtt átéltél. Érted, hogy bíztatom, fog menni, gyere, csináld meg, persze, bíztatom én. Hát az első kelt kalácsom, hát az nem lett olyan gyönyörű. Tehát, na, de erre azt mondta, hogy ezt a pattintott kőkorszakbeli direkt szeretem. Tehát ez legalább ropó. Szóval ez is egy kis gágogás volt. És vigyázat azért, és pont is, hogy a gyerekeink házasságánál is érdemes vigyázni, hogy én, mint anyós, tehát és könnyen kijön, egy négyszeres anyós vagyok, tudom, mit beszélek. Tehát könnyen kijönne az a károgás, érted, hogy... Érted, inkább biztassuk, inkább tényleg bízzunk benne, na ez az a finom érzelmi intelligencia, ami, na jó, most innen elkanyarodtam, a sok közös átélt élménytől. Az örömöket hazavinni, nagyon különös dolog ez. Mondja is minden szakirodalom is, hogy például, hogy lehetnek-e a férfinak és a nőnek külön barátai? Persze, hogy lehetnek, nyilvánvaló, mert egyszerűen, na, olyan érdekes ez, hogy egy személyiség az annyira gazdag, hogy nincs még egy olyan másik nagyon gazdag személyiség, ami teljesen lefedi az ő minden érdeklődését, a mindenét. Ez a jó Isten lesz majd, ugye nyugtalan a szívünk, amíg bennem megnyugszik. De ez nincs ilyen. Tehát a legjobb választásban sem. Tehát magyarul, és hát annyira különbözők vagyunk, férfiak és nők, de tényleg annyira különbözők vagyunk, hogy az érdeklődésünk persze, hogy másfele. Tehát én egyáltalán nem akarnék elmenni abba a huszár egyesületbe beszélgetni a fickókkal, amiben a Zoli olyan szívesen jár. Érted? De hogy ő nem szeretne leülni vele kávézni, amikor én a csajokkal kávézom, az is biztos. Tehát egyszerűen ez nagyon fontos, hogy lehessenek, de ennek nagyon fontos része, hogy az örömöket hazavisszük. Tehát, hogy ott ne választódjunk le, nem kell az egészet részleteiben elmesélni nyilván, de hogy mit tudom én, ott volt ő, akinek örültem, vagy valami úgy nagy vonalakba, hogy úgy érezze azt, hogy hol voltam, minek örültem, mi volt ebben jó, és azt hazaviszem, és megosztom. És ugyanígy én is. Tehát ezek nagyon fontosak, hogy legyen külön, vagy lehessen külön azért, hogy tényleg azokat a területeket is lefedjük, és az jó lesz. Közös étkezések, egy családnak a kohézióját azt mondják, hogy nagyon, nagyon meghatározza az, hogy legalább az lenne a jó, ez lenne a kívánatos, az eszmény, hogy hetente egy olyan 5-5 közösen étkezik a család. Hát... elég rezzenéstelenül néznek, de ez nekünk nem ment. És tényleg, mert hát ugye nem érek haza anya, nem tudom én, itt vagyok, ott vagyok, nem tudom micsoda, de akkor vasárnap egyenek 5-ször. Jó. Szóval ezzel csak azt akarnám érzékeltetni, hogy nagyon fontos. Közös étkezésnek a kultúrája kicsit kikopott, vagyis nagyon, azt lehet mondani, és tényleg benn van a hűtőbe, vett ki, nem tudom, nem lesz elég. És a gyerekeinknek is nagyon nagy szüksége van. Tehát arra az oldott valamire, és ezt már elemezték is, hogy miért olyan jó, hogyha étkezés közben látják a fehér asztalnál a politikusoknak, és más döntések születnek. Hihetetlen. Vagy azért az utolsó vacsorára is gondolhatunk ebbe. Tehát érte, nagyon fontos. Az étkezésnek a légköre az egy olyan más gondolatokat, olyan nagyon más tartalmakat szül, amit nagyon érdemes lenne kihasználni. Itt van az azonosulás, együttérzés, empátia, ez is egy érzelmi intelligencia készség. Na, itt van Gottmannek ez a szerelem térképe. Azt mondja ez a John Gottman, ez egy nagyon, talán azt hiszem az egyik legjobb párkapcsolati kutató, Gottman, és van is egy könyve, de egyébként ő statisztikus, úgyhogy a férfiaknak ajánlom, ez nem egy ilyen elszállt, ilyen lelkiző alak, hanem egy statisztikus, racionális valaki, aki aztán kitanulta a pszichológiát, ezt a szamaszt, és őt nagyon érdekelte, hogy mitől működik jól egy párkapcsolat. És csinált egy szerelem labort, ahol nagyon-nagyon sok kapcsolatot működés közben, beszélgetés közben, munka közben, feladat közben, helyzetben, szituációban vizsgált, de úgy, hogy ilyen mikrotörténéseket is vizsgált, hogy most ránézett, nem nézett rá, ilyet csinált, azt csinált, úgy, minden, és ezeket statisztikailag leírta, és ebből elemezte azt, hogy a jól működő kapcsolatokra mi jellemző. És ezt így szépen összeszedte, van is egy ilyen könyve, hogy jól működő párkapcsolatok 7, nem tudom, micsodája. Na és azok között van egy ilyen,
hogy tulajdonképpen ez a szerelem térkép azt jelenti, hogy belemegyek a másiknak az érdeklődésébe. Tehát ez a nyitottság, amit mutattam az érzelmi intelligenciánál, hogy érdekel a másik, hogy de azok a területek is, amik nekem nem lennének annyira az én szívügyem. Tehát ott nehéz belemenni, mert ami engem is érdekel, persze arról könnyen beszélgetünk. De ami nem annyira, ott azért kell egy kis munka. Tehát ott azért nyitni kell, és nem tudom. Szóval ezekbe, de nem úgy, hogyha valakinek a kertészet a hobbija, hogy ja, te is a retkeid. Szóval nem ez a fajta, hanem az a tényleg nyitottság. Na és ezt vizsgálta például egy ilyen kis helyzeten. Egy asztalhoz kellett nekik ülni, két oldalról, és dolgozniuk kellett. És az egyikkel megbeszélte, hogy egy idő után keljen föl, menjen oda az ablakhoz, és mondjon valamit, ami őt érdekli. Na, és közben figyelte a másikat. Na, dolgoznak, minden. Feláll az egyik, jól nem, hogy az ablakhoz megszólal, jé, megjöttek a varjak. Erre figyeli a másikat. Nulla pont. Jó. Megint mondja, megjöttek a varjak. Hogyha a másik azt mondja rá, hogy ja, igen, fél pont. Érted? Ha mondjuk leteszi a tollat, és egy kicsit oda néz, hogy megjöttek? Jó. Egy pont. Jó. Vagy hogyha leteszi a tollat, és egy kicsit oda néz, ki jött meg? Mi van? Nem tudom hány pont. Jó. Leteszi a tollat, nem csak oda néz, föl is áll. Tényleg? Komolyan? Muti? Aha. Három pont. És így tovább, tehát, hogy az érdeklődés kifejeződése mennyire őszinte, mennyire mély, mennyire képes a magáét egy kicsit háttérbe szorítani, egészen odáig, hogy oda megy, és jaj, te ezek nem is varjak, cinkék, nem? Vagy mit tudom én. Vagy odaszalad, és hú, te nézd, és ott van a dolmányos is, nézd oda minden. 20 pont, érted? Belement, szívesen, érdeklődött, vele volt, nem tudom én, együtt örült vele, valami ilyesmi. De ez nem könnyű. Ez tényleg nem könnyű. Sokszor, de meg lehet tanulni, mert ugye sokszor teszed, kicsit belemész, nem tudom én, tényleg fontos. És nagyon lényeges, hogy legyenek, hogy közelítsük ezeket a közös területeket. Mondtam, hogy a Zoli szereti a huszárság, lovak, mindenféle, jó van, hát én is lovagoltam háromszor is, de jó van. Szépek azok a lovak, tényleg. De olyan érdekes, rengeteget utazunk együtt. És amikor megyünk, nagyon érdekes, mert őnek ez így jön, hogy ahol valahol, nem tudom én, a réten van egy ló, akkor ott mindig egy kicsit lassítunk, és akkor mi nézd ló, és minden lovat megnézünk, meg még a szürke marhákat, az is még nagyon szép neki, tehát nagyon, mert azok nagyon méltóságteljesek, és nagyon szép, finom, szürke színük van, mindenféle. Jó, ezeket is mindig megnézzük. Jó, hagyján. Nagyon ritkán megyek egyedül, de a napokban volt egyszer, hogy egyedül mentem valahova autóval. Gyerekek, észrevettem magamon, lassítottam a szürke margáknál, és megálltam megnézni. És utána vettem észre, hogy őrült, hát engem annyira nem érdekel a szürke margát. Jó, szóval ez, mert azt mondja ez a Gottman, hogyha valakinek azt mondja, ez a szerelem térkép nagy, tehát azt lehet mondani, hogy sokat tudsz a társadnak az életéből, sokat tudsz az érdeklődéséből, de pont azokból a térted itt nem az az érdekes, amit amúgy is lehet tudni, hanem azok a finom kis dolgok, amire ő rezdül, ami őt izgalomba hozza, vagy nem tudom. Jó? És hogy erről sokat tudsz, azt mondja, annak a kapcsolatnak hosszú távú jövője van. De azt mondja, sajnos láttam olyan kapcsolatokat, amelyikben a szerelem térkép ilyen bélyegzőn volt. Hát azt mondja, az nem sokáig lesz együtt. Jó. Vállalom a közösséget, ha nem is mindig dicsőséges. Ugye ez a közösség az a származási családunknál való vállalása. Hát azt hiszem, ebben sokaknak van tapasztalata, ugye? És ez nagyon fontos, ez a fajta empátia, együttérzés, hogy azt mondom, érted, amikor nem tudom én, a anyukám vagy apukám, mit tudom én, valaki elkezdi fötörni kicsit a házastársadnak az egyébként neked is nyilvánvaló nehézségeit, akkor nem állsz oda neki, hogy hát tényleg, igen, én is látom, meg nem tudom én, hanem ott szépen vállalod a közösséget, és valamit mondsz, hogy nem én, azt te tudod, és hazamész, és vele megbeszéled, és megvitatod, de nem hagyod ki kezdeni ezt a részt. Most van egy ilyen válaszkeresőt kis című műsorunk a zarándok.mán, és ott nagyon sok levelet kapunk, hogy milyenféle akár párkapcsolati kérdésekben is. Nem hiszik el, hogy mennyi ilyen probléma van, hogy az anyák szétszedik a fiaik házasságát. Mert megeszik, mert egy kicsit még át. Érted, hogy nem tudom én, elvárja, hogy minden reggel a fia vele reggelizzen.
És van már gyerek, meg feleség, meg minden. És ez az őrült, ez meg átmegy reggelizni. Na. Szóval ez az, hogy elhagyja anyját és apját, és feleségéhez ragaszkodik, ez egy óriási bölcsesség. De nem csak így elméletileg, szóval ezt sokszor meg kell csinálni, mondjuk reggel is.

0: Kedves hallgatóink, műsorunkban Uzsanyi Pécsi Rita, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola főiskolai tanára, neveléskutatója, a székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz római katolikus templomban tartott előadását hallgathatták meg korábbi adásunk ismétlésében. További tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János és a bemondó Klész Beáta.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.

0: Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
1: Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. A Romkeszt legújabb epizódjában az egyetem roma szakkollégiumának tagja Gáspár Emília és Németh Viktória beszélgetnek Farmosi Andreával, a tutormunkacsoportért felelős mentorral. Az adásban mélyebben megismerhetjük a roma szakkollégium tutormunkacsoportjának világát, hogyan dolgoznak a hallgatók a hátrányos helyzetű és roma általános és középiskolások támogatásáért, milyen elvek mentén épül fel a mentorálás, és milyen élmények formálják a közösséget.
0: Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
2: Ez a Romkeszt Podcast legújabb adása. Én Gáspár Emília vagyok, a szakkollégium egyik tagja, és sok szeretettel üdvözlöm.
3: Farmosi Andrea vagyok, üdvözlök én is mindenkit. Az EGRI Roma Szakkollégium mentoraként és a tutormunkacsoport mentorvezetőjeként vagyok most jelen a mai Romkeszben.
4: Sziasztok, üdvözlök mindenkit, Németh Viktória vagyok, az EGRI Roma Szakkollégium tagja, valamint a tutormunkacsoport tagja.
2: Köszönöm szépen, hogy bemutatkoztatok. Ebben az adásban a tutor munkacsoportot fogjuk bemutatni. Ehhez kapcsolódóan az első kérdésem Andihoz szól. Andi, hogyan kerültél a tutor munkacsoportért felelős pozícióba? Mi a legfontosabb célod mentorként?
3: Én harmadik éve oktatok itt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Előtte a gyermekvédelemben dolgoztam nagyon hosszú ideig szakemberként, szociálpedagógusként, és amikor átjöttem oktatni ide a szociálpedagógia tanszékre, akkor merült fel az, hogy itt a tanszék gondozásában van egy nagyon szuper közösség, amit ugye EGRI Roma Szakkollégiumnak hívnak, és hogy ebben a szervezetben mentorálásra is van lehetőség, és mikor ugye ez felmerült, akkor én természetesen örömmel csatlakoztam ehhez a közösséghez. Ebben a szakkollégiumban több munkacsoport működik, némelyiknek ugye akkor már volt gazdája, a tutor munkacsoportnak is volt egyébként, tehát dr. Hadnagy József igazgató, szakkollégium igazgató gondozta akkor ezt a munkacsoportot, de felmerült annak a lehetősége, hogy én átvegyem ezt a feladatot, úgyhogy én nagyon örömmel vállaltam ezt, főleg, hogy a korábbi munkáim is inkább gyerekekhez is kötődtek, óvodaiskolai szociális segítőként is dolgoztam, ahol nagyon sok gyerekkel foglalkoztunk, tehát a szakmámból adódóan is, úgyhogy mindenképpen ezt a munkacsoportot közelállónak tartottam magamhoz, úgyhogy nem volt kérdés, hogy szívesen csatlakozzak, és ezt a munkacsoport vezetői pozíciót elvállaljam, vagy kipróbáljam, úgyhogy azóta is vezetem mentorként ezt a munkacsoportot. Hogy mi a célom mentorként? Elsősorban így a tutor munkacsoporton belül szeretnék válaszolni erre, mert hogy ugye egyéni mentorálást is végzünk a szakkollégiumban, az egy kicsit ugye más célokat fogalmaz meg, de az, hogy a tutorban milyen célokat tartok fontosnak, azt gondolom, hogy a hallgatókkal, akik a tutor munkacsoportnak a tagjai, fontos megérteni közösen, tehát hogy segít nekik abban, hogy ők megértsék, hogy a gyerekekkel végzett munkának milyen pedagógiai és milyen szociális háttere van. Mindenképpen jó, hogyha a hallgatóknak fejlődhet a reflektivitása. Szeretném őket támogatni a nehéz helyzetek feldolgozásában. Tehát vannak olyan viselkedési helyzetek, akár problémák, motiválatlanság, családi háttér a gyerekeknél, akiket ugye ők korepetálnak kint a Szalaváros részben, amelyekkel meg kell tudni küzdeniük, és fontos célom, hogy a tutorok tudatos, érzékeny és kompetens segítőkké válhassanak kint a terepen.
2: Köszönöm szépen. Én úgy gondolom, hogy mindez, amit felsoroltál, azok a célok, azok megvalósulnak, és a tutor munkacsoportban való tevékenységet így ez a szemlélet hatja át. Úgyhogy most Vikihez fordulnék. Először is miért csatlakoztál a Roma Szakkollégiumhoz? Mi vonzott különösen a tutor munkacsoportba?
4: Hát én egy cigány soron nőttem fel Ózd mellett, és kérdésem merült fel számomra, hogy érettségi után egyetemre fogok jönni. Érte egy elég elég rossz incidens az érettségit követően a cigányságom miatt, így úgy gondoltam, hogy jó, akkor csatlakoznom kell egy olyan szervezetbe, ami nekem építi a cigányságomat és az identitástudatomat, és segít felismerni azokat az értékeket magamban, ami én vagyok. Úgyhogy én emiatt csatlakoztam a Roma Szakkollégiumba, és ott ugye a felvételin felmerültek ezek a munkacsoportok, hogy kötelességünk csatlakozni valamelyik, betevékenykednünk kell, és mikor Hadnagy Józsi elmondta a felvételin, hogy mit is csinál a tutor munkacsoport, kérdésem volt számomra, hogy na én akkor visszamegyek a cigánytelepre, ami hasonló ahhoz a cigánysorhoz, ahol én felnőttem. Ezek a gyerekek olyan gyerekek, akiket mi ott korrepetálunk, akik szenvedélyesek, és annyi szeretet van bennük, hogy ezt elmondani nem lehet, és mi is folyamatosan fejlődünk, engem így ez vonzott így már az első úgymond látogatás során ott a telepen kint, amikor mi kimentünk a szegregátumba, hogy annyi szeretet van a gyerekekben. Úgyhogy volt egy, azt hiszem, 3 hetes próbaidőnk volt, ami után eldönthettük, hogy véglegesen melyik munkacsoportba szeretnénk csatlakozni. Ott már egyértelművé vált számomra, hogy a tutor munkacsoportban fogok tovább tevékenykedni.
2: Én ehhez nagyon tudok csatlakozni. Én is, hát igazából már a szakkollégiumi tagságom előtt óta működök, dolgozgatok a tutor munkacsoportban. Nekem az első élményem az egy nyári tábor volt, amit akkor ott szerveztünk, és ott ilyen belépsz és mély víz, ott vannak a gyerekek, eltöltesz velük igazából egy órát, és elvarázsolnak, aztán onnan nem tudsz nagyon kiszabadulni, úgyhogy most már én is. Hát ez már a negyedik év, hogy ott tevékenykedem, aztán most ezt kicsit kiszélesítettük, és most már a belvárosban található ifi pontba is bejárnak ezek a gyerekek, ahol jelenleg ifjúsági koordinátorként működem, úgyhogy igazából az, hogy mi vonzott, szerintem ezt egy ember csak úgy tudja csinálni, hogyha ez a fajta társadalmi felelősségvállalás, amit egy-egy cigánytelepen, egy szegregált területen tud végezni, hogyha ezt így a szívügyének tartja, és az ilyen első pillanattól kezdve megtörténik ez a varázs, úgyhogy és rengeteg féle támogatást kapunk a mentorunktól, úgyhogy Andi, hozzád szólok, milyen alapelvek mentén szervezed meg a munkacsoport tevékenységeit?
3: Hát több alapelvet is fel tudnék ide sorolni. Én azt gondolom, hogy az első ilyen alapelv az mindenképpen a gyermekközpontúság lenne, ugyanis a gyerekeknek a szükségletei a biztonságos fejlődésükhöz leginkább fontos körülmények lehetnek a legfőbb iránytűk. Ez azt jelenti, hogy az érzelmi biztonság megteremtése, a fejlődési szinthez igazított támogatás, a tiszteletteli elfogadó jelenlét, ezek mind nagyon fontosak. Egy másik alapelv lenne szerintem a kapcsolat és a bizalom elve. Tehát a tutor-gyerek kapcsolat minősége az nagyobb hatással van a fejlődésre, mint bármilyen módszer, én azt gondolom. És ez, hogy a tutoráló hallgatók stabilan jelen vannak ezeknek a gyerekeknek az életébe, ez megbízhatóságot, következetességet, illetve ítélkezésmentes kommunikációt biztosít számukra, ami véleményem szerint a legfontosabb ebben a munkában.
2: És ezek az alapelvek a gyakorlatban hogyan valósulnak meg? Itt igazából mindenkihez szólok, aki szeretné, az kezdheti. Tehát mik a tutor munkacsoport feladatai? És ehhez kapcsolódóan szerintetek miért fontos a hátrányos helyzetű és vagy roma fiatalok támogatása?
3: Jó, hát itt most én mondanék akkor a feladatokról először, utána pedig szerintem Viki nagyon jól el tudja majd ezt a gyakorlatban, hogy hogyan valósul meg, ők hogyan tapasztalják. Én azt gondolom, hogy a tutor munkacsoportnak a fő feladata az, hogy felelős, érzékeny és reflektív egyetemistáknak a segítségével támogatást nyújtson hátrányos helyzetű gyermekeknek, miközben ugye a hallgatók is szakmailag is és emberileg is fejlődnek, és egy megtartó közösséget tudnak alkotni. Az, hogy ez a konkrétan a, ugye hogyan valósul meg a mindennapokban, hogy például segítik őket a tanulásban, ezt ők maguk tudják a legjobban elmondani.
4: Hát ez egy több tényezős dolog, hogy ez hogyan valósul meg a mindennapok során, hogy mi miként tevékenykedünk ezekkel a gyerekekkel. Nyilván felkészülünk a korrepetálásra, beszélünk a szülővel, hanyadikos a gyerek, mire van szüksége, van-e valamilyen háttértényező, ami befolyásolhatja az ő tanulmányi akadályozottságát, vagy ami miatt le van maradva az adott gyermek. Erre felkészülünk minden egyes adandó alkalomra rendszeresen. Egyébként van, aki hetente kétszer jár ki az adott gyerekhez, ez szükségigényli. Attól függ, hogy mennyire van lemaradva a gyermek, hány tantárgyból van szüksége korrepetálásra, és itt a korrepetálás mellett mennek ugye rendszeresen ezek a szabadidős programok is a gyerekeknek, aminek köszönhetően ők kikapcsolódhatnak, kizabadulhatnak úgymond a mindennapi körforgásukból, amiben ők vannak ilyenkor. Főzhetnek, kézműveskedhetnek, stb. Viszont szerintem ami a legfontosabb, amit mi a korrepetálás mellett csinálunk, az az egyéni mentorálás, mert ezt úgy, hogy észre sem vesszük, történik folyamatosan, és a gyerekekkel kialakul egy bizalmi kapcsolat, ami miatt elkezdenek hozzánk kötődni, hívnak minket a szabad idejükben, írnak nekünk messengeren, nem tudom, ez nagyon gyakori szokott lenni, és akkor észre se vesszük, és úgy válunk egy példaképpé, hogy leszünk egy olyan személy az ő életükben, akik ők is szeretnének lenni majd idővel, és ezzel motiváljuk őket.
2: Szerintem nagyon-nagyon fontos dolgokat is, szavakat fogalmaztatok meg, és szerintem ami a legfontosabb és közös ebben a két gondolatban, az az, hogy ott vagyunk, és hogy mi a feladatunk az, hogy ott legyünk, és ott vagyunk. Ha kell, akkor a tanulmányban segítünk, ha kell, akkor ha csak egy kis törődésre, beszélgetésre vágyik a gyerek, akkor abban segítünk, és az is nagyon-nagyon fontos, hogy ugye mostanában elkezdtük ezt a életre nevelős programsorozatunkat, ahol főzni tanítjuk őket, a kézügyességüket próbáljuk fejleszteni, és a többi, és a többi. Igazából rengeteg terület van, amit így megcélzünk, és azt gondolom, hogy sikeresen. Úgyhogy ha már itt a korrepetálás felmerült, akkor Viki, ismét hozzád szólok. Hogyan néz ki egy átlagos korrepetálás? Mi az, amire a leginkább szükség van? Mi az a tantárgy?
4: Hát általában egyébként a történelmet, a matekot, illetve a magyar nyelvtant és irodalmat szokták kérni a gyerekek, de ez tényleg osztálytól, gyerektől függ, ez minden alkalommal van, hogy hetente változik, hogy na most akkor én környezetet hozok be, én most irodalmat hozok be, és akkor most ezt segítsünk, van, hogy a szózatot kell megtanulni. Ez nagyon más minden alkalommal. Hogyan zajlik? Hát mi erre mindig felkészülünk. Nyilván van olyan alkalom, amikor nem tudunk, hogyha nem irodalomra készülünk, hogy most akkor verset tanulunk, de ő környezetet hoz be, mert hazavitt egy rossz jegyet, és veszekedtek vele otthon, tegyük fel. Hát akkor improzunk, és akkor környezetet tanulunk, vázlatot készítünk velük, nyomtatunk a közösségi házban, nekik feladatlapokat töltünk ki együtt. Ha szükséges, még online is korrepetáljuk őket, ezzel sose szokott probléma lenni. Mindig beszélünk a szülővel, hogy haladtunk, mire van még szüksége, van-e otthon szükség további korrepetálásra, hogy tanuljon vele a szülő otthon, vagy nincs, mert befejeztük az anyagot, és akkor a gyerek a következő alkalomra szintén hozza, ami volt, és ez így megy egy folyamatos körforgásban.
2: Igen, igazából nagyon egyet tudok veled érteni. Az, hogy nyilván ez idő és energia, hogy ha valaki ezt a munkacsoportot választja, viszont onnantól kezdve, hogyha ez átalakul egyfajta hivatássá, mert igazából senkinek nem számít, és hogy nagyon fontos az, hogy mindig azt adjuk, amire szüksége van, és csak akkor adunk, hogyha kéri. Tehát szerintem ezek ilyen nagyon-nagyon fontos gondolatok, és még ehhez kapcsolódóan, ugye mindig vannak szupervízióink a munkacsoportunkon belül ilyen szupervíziós gyűlések, ülések, vagy egyéni, ahol ezeket a, hogyha esetleges problémák vannak, vagy esetleg olyan dolog, ami nagyon meghatározó volt, akkor ezt kibeszélhetjük magunkból, és akkor ezekre megoldást találunk. És itt mind a kettőtökhöz szólok, hogy volt olyan élmény, ami különösen megmaradt. Andi, neked egy szupervízión elhangozva egy diáktól, egy hallgatótól, Viki, neked pedig egy mentorált diákkal kapcsolatban.
3: Én azt tudnám megemlíteni, ami így a leggyakrabban feljön ezeken a szupervíziós üléseken, hogy ezek a hallgatók nagyon-nagyon szívből végzik ugye a munkájukat, és tényleg nem csak ledolgozzák a feladatot, hanem úgy állnak hozzá, hogy teljes szívből jelen vannak, és érdekes, hogy annak ellenére, hogy sokat kint vannak, és odaadják az egész személyiségüket ebbe a munkába, mégis bizonytalanok szoktak lenni. Tehát, hogy a legtöbbször ez jön vissza, hogy jól csinálom-e. Ez a fő kulcskérdés szinte mindig mindegyik kölyükben, hogy nem vagyok még így sem abban biztos, hogy jól, hogy az, amit csinálok, amit adok a gyerekeknek, az nekik jó-e. Tehát, hogy ez az állandó önreflexió, és nyilván ez azért is merül fel, mert ugye ők hátrányos helyzetű gyerekek nehéz helyzetből jönnek, illetve ez a fajta tevékenység, ez nem egy azonnali visszacsatolást fog adni. Nyilván ott rögtön ők érzik, hogy jó élmény a gyereknek, ezzel is hangzott már ma is, hogy feltölti kölcsönösen a tutort is, meg a kis diákot is egy-egy ilyen alkalom, de azért ennek a úgymond az kézzelfogható eredménye hosszabb távon szokott így megvalósulni, mondjuk egy jó évvégi jegy, vagy egy felvételi, vagy egy versenyeremény, és hogy ezt velük elhitetni, hogy egyébként elég jónak lenni, tehát, hogy nem kell megváltani itt a világot feltétlenül minden alkalommal, és hogy ők nagyon jól csinálják. Tehát, hogy elég jó vagyok-e, jól csinálom-e, ezt tudnám kiemelni, mert ez nagyon visszatérő kérdés náluk.
4: Ami nekem nagyon meghatározó volt, és ami mai napig meghatározza így a gondolkodásomat, meg ami nagyban engem is meghatároz, az volt, hogy volt egy srác, én ugye 3 éve tevékenykedem a munkacsoportban, 3 éve járok ki korrepetálni, volt egy srác, és én őt kaptam, és hát nem beszélt. Én úgy jártam ki hozzá 2,5 hétig, hogy ő nem szólt hozzám, ültünk csendben, és néztük egymást. Majd kimentem a 3. hét elején, és akkor így megszólalt magától, hogy neki amúgy házia van, és akkor kezdjünk már el valamit. Úgyhogy én 3 hétig úgymond csendben ültem, és kijártam hozzá, és akkor az volt az a pillanat, amikor úgy megértettem, hogy mit is csinálunk mi, hogy miért is járunk mi ki, amikor úgy ott azt éreztem, hogy nagyon jó helyen vagyok, és hogy nekem itt a helyem, és kellek ennek a srácnak, és kellek a többi 34-35-40 gyereknek is, és kellünk nekik, hogy ott legyünk, mert hogy megszokott is. Mindennapivá váltam az ő életébe, rendszeres lettem így egyik pillanatról a másikra. És nekem ez volt, hogy így megbízott bennem.
2: Nagyon fontos, és szerintem nagyon fontos ez a reflektivitás, hogy kapjuk a visszajelzéseket, mi is adunk folyamatosan, és ezért szakmai kézben van tartva, szóval szakmailag ez így tud, ilyen minőségben tud haladni. Amit én még hozzá szeretnék tenni, ez a biztos pont, a 4 év, 3 év, 4 év, 2 év, 1 év alatt megfordulunk a gyerekek életében, és ezek nem csak a gyerekeknek fontos időszakok, hanem számunkra is, mert minket is folyamatosan csak hozzánk is folyamatosan csak ad, és hogy nem csak mi adunk, hanem nekünk is adnak. Mit tapasztaltok, hogyan változnak a gyerekek a rendszeres találkozások és foglalkozások hatására? És milyen kihívásokkal találkoztok?
4: Hát itt nekünk folyamatos kihívás ugye az elején, mikor még kimegy egy új tutoros tag, hogy eljön egyáltalán a gyerek. Ott lesz a gyerek, hozzá a könyvet, hozzá a füzetet. Hajlandó-e leírni? Vagy leírja-e órán a házit, hogy most ő akkor neki amúgy mit kell megcsinálni? Elengedik-e a szülőt? Nyilván itt nem bíznak még bennünk az elején, nem tudják, hogy mit is csinálunk. Hogy elengedik-e a szülők? És akkor ezek így, hát az idő elteltével változnak folyamatosan, meg azzal, hogy megbíznak bennünk, hogy rendszeressé, és ahogy te is mondtad, Mili, biztos ponttá válunk az ő életükben. Ez így változik az idő során, hogy ők kijönnek, igen, akkor látja, hogy basszus jobb jegyet kap iskolában, akkor az ott segít neki, hogy akkor ez a 2 óra, 2,5 óra, amit mi ott eltöltünk ott rendszeresen, az ott neki tényleg segít, és tényleg jó, és nem csak az van, hogy beül hozzánk és beszélgetünk. Úgyhogy gyakorlatilag ezt kezelnünk nem is nagyon kell szerintem, mert ezt így az idő hozza is az, hogy ott vagyunk rendszeresen, és akkor így megbíznak bennünk, és tudják, hogy ez nekik is kell. Így szerintem ezek.
3: Uh-huh. Én hozzátennék én is ehhez egy kicsit, tehát hogy azt gondolom, hogy a gyerekeknek a fejlődése az jól látható. Tehát, hogyha így kívülről megnézzük, ugye nagyon sok gyerek, tehát most is közel 30-37 gyerek jár vagy vesz igénybe ezt a tutorálást, tehát ez óriási szám szerintem, főleg úgy, hogy a tutormunkacsoportban 8-9 hallgató van, aki tevékenykedik, tehát ki tudjuk számolni, hogy egyébként mennyi, meg mekkora munkát végeznek a hallgatók, de most a gyerekekre visszatérve még, tehát, hogy ő bennük ez, tehát mi látjuk, hogy az iskolai eredményeiken, a személyiségüknek a változásában nagy változások vannak, tehát növekszik a tanulási motivációjuk, jobb órai részvételeket jeleznek vissza a szülők is, a pedagógusok, javul a kommunikációjuk, a viselkedésük, az önbizalmuk, ez mind a hallgatóknak köszönhetően stabilabban kötődnek ugye, a tutor hallgatókhoz, és akár apró, de jól felismerhető előrelépések is vannak, hogy például egy korábban visszahúzódó gyerek tényleg elkezd beszélgetni, amit itt most hallottunk is. Tehát mindenképpen siker, hogy a gyerekek érzelmileg és a tanulásban is kapnak valamit, ami nekik igenis nagyon sokat számít.
2: Most ennyi fért bele a mai adásunkba. Kövessetek minket a social media felületeken, Instán, TikTokon, Facebookon, és legközelebb jövünk a következő Romcast podcast adásával.
0: Líczomi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
1: Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
0: Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.

0: kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: 14. Leó 44 év után az első pápa lesz, aki ellátogat a Rimini Meeting nemzetközi katolikus találkozóra, amely az adriai tengerparti városban vette kezdetét pénteken. Több mint 500 olasz és külföldi felszólalót várnak a népek között barátság találkozójaként is ismert eseményre, amelyet egy katolikus lelkiségi mozgalom 1980 óta minden év augusztusában rendez meg. Kiemelt vendégnek 14. Leó számít, mivel utoljára II. János Pál látogatott el a találkozóra 1982-ben. Az augusztus 26-áig tartó találkozón hitéleti, politikai, gazdasági, környezetvédelmi, kulturális művészeti előadások, kerekasztalbeszélgetések és sportprogramok követik egymást. A Rimini Meeting 47. kiadása, a szeretet, mely mozgat napot és minden csillagot mottót kapta, amely Dante isteni színjátékából a Paradicsom legutolsó énekének zárósora. 14. Leó pápa szombaton érkezik meg a Rimini Meetingre. Az előzetes vatikáni program szerint az egyházfő felkeresi a találkozó területén látható Szent Ágoston kiállítást. A pápa találkozik a meeting résztvevőivel, a Caritas katolikus szervezet által segített szegényekkel, betegekkel, fogyatékkal élőkkel, majd az esti órákban Rimini kikötőjében szentmisét mutat be. Agresszió és vallási fanatizmus címmel rendezik meg idén a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferenciát augusztus 25-től. Tájékoztatták a szervezők a táviratérodát. Benyik György, az immár 37. alkalommal megszervezett tanácskozás vezetője a konferencia témáját bemutató írásában úgy fogalmazott. A háromnapos tudományos tanácskozás célja a vallási fanatizmus, amely gyökerei évezredekre nyúlnak vissza, és a szent szövegek kapcsolatának vizsgálata annak érdekében, hogy rámutasson a vallási fanatizmusokra épülő megosztottság értelmetlenségére, elősegítve ezáltal a nyílt, őszinte párbeszédet felekezetek és vallások között. A Kármelitában a tűzi játék megtekintésére gyermekvédelmi intézményekből meghívott fiatalokkal való találkozást tartja az idei augusztus 20-a legemlékezetesebb eseményének a miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán tett bejegyzésében úgy fogalmazott: egyszerre volt szívfacsaró és felemelő látni ezeket a nehéz sorsú, de mosolygós fiatalokat, akik pontosan ott várták piknikezve a nemzeti ünnep fénypontját, ahol tavaly még az őket cserben hagyó, magukat érinthetetlennek képzelő hatalmasok dorbézoltak. Összefüggő kerékpárút hálózat jöhet létre Győrtől Budapestig, közölte közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid bejegyzése szerint ennek részeként most egy Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig tartó közvetlen kerékpárutat alakítanak ki a Eurovelo 6 hálózat keretében. A szlovák-magyar határ mentén több szakaszon már épült ki kerékpáros infrastruktúra, azonban összefüggő, korszerű hálózat még nem jött létre. A mostani tervek ennek az állapotnak vetnek véget, írta, megjegyezte. Az Integrált Közlekedés Fejlesztési Operatív Program Plusz által biztosított 2,8 milliárd forintos forrás felhasználásával új nyomvonallal tervezik kiváltani az Esztergom és Tát közötti balesetveszélyes szakaszt. Ennek a tervezése most indul, 2028-tól kezdődhet az építkezés. A cél, hogy a kerékpárutat rávezessék az esztergomi Mária Valéria hídra, közölte. Végül az időjárásról. A változóan felhős időt követően az éjszaka második felétől szakadozik, csökken a felhőzet. Elszórtan kissé nagyobb számban a középső és a nyugati tájakon fordulhat elő zápor, zivatar. Kezdetben heves zivatar sem kizárt. nagyobb területen kísérik élénk erős lökések a délnyugatiról fokozatosan északnyugatira forduló szelet. Zivatarok környezetében viharos, esetleg erősen viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 18 és 25 fok között várható, de a kevésbé szeles területeken ennél magasabb értékeket is mérhetünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 25 és 33 fok között alakul. Híreket hallottak.

0: Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk, töltsük együtt a most következő közel egy órát, további jó rádiózást és tartalmas időtöltést kívánok Önöknek!

0: Tircsné doktor Propper Valéria irodalomtörténészt szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Augusztus 20-án nemzeti ünnepünkön beszélgetünk. Természetesen riportunk nem szólhat másról, mint nemzeti ünnepünkről. De egy más megvilágításban, egy más oldalról közelítjük meg az ünnepet, nem az általános tudnivalókat gyűjtötte és gyűjtöttük össze, hanem érdekességeket, és talán olyan információkat, amelyeket kevesen tudnak augusztus 20-ával kapcsolatosan. Beszélgetésünket rögtön kezdjük egy idézettel.
1: Igen, rögtön egy idézettel kezdjük, bár ugye augusztus 20-a államalapító Szent István királyunknak az ünnepe, én ennek ellenére Széchenyi Istvántól, a legnagyobb magyartól választottam egy gondolatot ennek a mai beszélgetésünknek az elejére. Ez a gondolat pedig úgy szól, hogy tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn.
0: Elgondolkodtató mondat. Valóban lehet akkor ez az egész beszélgetésünk mottója.
1: Igen, hiszen Szent István királyról, a feleségéről, Gizella királynéről, első magyar királynénkről, és természetesen Imre hercegről fogok ma itt mesélni, beszélni. Fogok igyekezni érdekességeket, ahogyan mi azt szoktuk. Évek óta érdekességekről beszélünk, híres magyar nők életének legendáiról. István királyunk életével és történetével kapcsolatban is én azért kezdtem el foglalkozni, mert Gizella királyné életét kezdtem el kutatni a Magyar királynék fejezetünkben és sorozatunkban, amely annak idején jó pár évvel ezelőtt már lement itt a rádió hullámhosszán. Ezért István királlyal kapcsolatban is különlegességeket gyűjtöttem a mai ünnepre való tekintettel is.
0: Augusztus 20-a államalapító Szent István királyunk ünnepe, de gyakran emlegetik a köztudatban és a néphagyományban az új kenyér ünnepeként is ezt a napot. Miért emlegetik így az emberek még augusztus 20-át?
1: Azért emlegetik, én úgy gondolom, mert 1947-49-től, a kommunista hatalom átvételtől kezdődően nem merték államalapító Szent István királyunknak az ünnepét megszüntetni, bár nagyon szerették volna, hiszen egyik leginkább tisztelt szentünk ünnepéről is van szó. Ezért ki kellett találni az ünnephez kapcsolódóan még valami olyan gondolatot, amire a kommunisták

0: képe. Tehát valahol azt mondhatjuk, hogy nagyon ügyesen próbálták meg a kommunisták annak idején 50-60 évvel ezelőtt Szent István király ünnepét átalakítani. Sikerülni nem sikerült nekik, mert a kenyér ünnepe mellett azért Szent István király tisztelete tovább él a magyar nemzet lelkében.
1: Manapság még a naphoz hozzákapcsolódik a tűzijáték, a debreceni virágkarnevál. Az ön véleménye szerint a mai kor embere tisztában van azzal, hogy augusztus 20-ának mi az igazi üzenete? A fiatalok, az utánunk jövő nemzedék ismeri és tudja mindezt a történetet? Vagy újból és újból el kell nekik mondanunk?
0: Attól félek, hogy nincsenek tisztában vele. De azért vagyunk mi itt, mi ketten is, és őszintén remélem, hogy a Jóisten nekem is azért adott annyi tudást, hogy mindezeket a történeteket újra és újra elmeséljem itt a rádióban, illetve járjam az országot, és járjam a felvidéket, Erdélyt, a délvidéket, a magyar lakta területeket, és elvigyem a ma magyarjaihoz ezeket a történeteket, amelyek a piros-fehér-zöld történetek. És remélve, hogy megtudják, megértik a ma fiataljai ezeket a mondani valókat.
1: És ebben segítünk most mi, ahogyan is említettem, kíváncsian várjuk mai előadását.
0: István Géza fejedelemnek és Sarolt fejedelemasszonynak volt a fiú gyermeke. Talán valamikor úgy 975 körül születhetett. A pontos dátumot nem ismerjük. Lengyel és magyar krónikákban maradt fönt, és körülbelül 970 és 980 közé lehet tenni a születési dátumot. Azt tudjuk pontosan, hogy Géza fejedelem 997-ben halt meg, István tehát olyan 20-22 éves lehetett, amikor fejedelme lett a magyar törzseknek. Nagyon érdekes viszont, hogy Saroltról, Géza fejedelem halála utánról semmiféle hír és információ nem maradt fönt a krónikákban, míg az úgynevezett István király nagy legendája sem említi meg Saroltot, és Sarolt későbbi életével kapcsolatban semmiféle adatot nem tudunk. Azt szoktuk mondani úgy általában, hogy István vetette fel népével a kereszténységet, pedig már Géza fejedelem udvara is keresztény volt. Géza ráadásul egyértelműen a nyugati kereszténység mellett döntött, a felesége Sarolt fejedelemasszony a bizánci rítust követte. Hartwig püspök által Szent László királyunk parancsára írásba foglalt István király nagyobbik legendája így kezdődik. Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való és a világosságosság atyától szállt alá, mert semmi némű jó nem lehet vagy keletkezhet a létező dolgokban Isten odaszálló irgalmának kedvezése nélkül. Géza és öccse Mihály családját valószínűleg első Ottó német-római császár által küldött Bruno püspök keresztelhette meg úgy 972 körül. Istvánt viszont prágai Adalbert püspök 994 körül. Nem véletlen, hogy az esztergomi bazilika prágai Szent Adalbert püspöknek szentelt bazilikánk, mint a legnagyobb magyar egyházi épületünk és templomunk. A honfoglalás során őseinknek hátra kellett hagyniuk az ősök sírjait. Ez nagy lelki teher lehetett. A kereszténység felvételével Géza és István egy olyan hitet kínált fel a népnek, amelynek alapja az is volt, hogy a túlvilágon találkozhatnak szeretett és tisztelt őseink lelkével. De azt se felejtsük el, hogy Álmos fejedelem családja a kereszténység felvétele előtt is Isten kegyelmében élő család volt. Őseink a kereszténység felvétele előtt is egyisten hívő nemzet volt.

0: csak másképpen nevezték a mindenek felett álló urat. Államalapítónak is szoktuk Istvánt említeni, de nem a semmiből teremtette meg államának szerkezetét, hanem a meglévőt építette tovább, a hun és avar település szerkezet 10 falu rendszerét, erre építette rá István a 10 püspökség rendszerét is. És ez a szerkezet aztán évszázadokon át biztosította a Magyar Királyság jól szervezett működését. István neve alatt 56 törvénycikk maradt fent, a legrégebbi másolat az úgynevezett Admonti Kódex. A törvényeken érződik általában a német mintára szövegezés, de benne olvashatók a régi magyar szokásjog elemei is. Több fejezet is van benne, amely kifejezetten az ősi magyar jogrend alapján ítélkezik. Például senki a másikat ellenségesen meg ne támadja. Senki bírói ítélet nélkül ellenfelét meg ne bántsa. És az özvegyeket és árvákat senki el ne nyomja. A magyar társadalom és István jogi szemléletére inkább az egyezkedés, mint a büntetés volt a jellemző. És ha már István király törvénykezéséről beszéltem, akkor feltétlenül meg kell említeni az Intelmeket Imre herceg fiához, amely egy latin nyelvű szövegezés. Ezt először magyar nyelvre Spangár András fordította le 1738-ban. Az Intelmek, ahogyan röviden említeni szoktuk, valójában nem törvények, hanem egy apa gondolatai fiához. Bölcselkedések inkább, de tanácsoknak is tekinthetők. Másrészt viszont az első magyar írott alkotmányként is olvashatjuk. És mint ilyen, a világ második legrégebbi alkotmánya. A legrégebbi alkotmány egyébként az izlandi alkotmány 720-ból származva. Az Intelmek így kezdődik. Fogadj szót, fiam! Gyermek vagy, gazdagságban született kis cselédem, puha párnák lakója, minden gyönyörűségben dédelgetve és nevelve. Nem tapasztaltad a hadjáratok fáradalmait, s a különféle népek támadásait, melyekben én szinte egész életemet lemorzsoltam. Itt az idő, hogy többé ne puhakásával etessenek, az téged csak puhánnyá, s finnyássá tehet, ez pedig a férfiasság elvesztegetése, s a bűnök csiholója, és a törvények megvetése. Itassanak meg olykor fanyar borral, mely értelmedet tanításomra figyelmessé teszi. Ezeket előre bocsátván térjünk a tárgyra. És következik az Intelmeknek 10 olyan fejezete, amely arról szól, hogy Imre herceg hogyan kormányozza majdan a magyar királyságot. Gizella, vagy ahogy magyarul elődeink, őseink hívták, Gizla 984-ben született Passauban. A Gizella névnek a magyar megfelelője ugyanis Gizla. 996-tól lett István királyunk felesége, tehát az ő személyében utolsó fejedelemasszonyunkat és első királynénkat tiszteljük. A történelemben a magyarországi melléknevet kapta, és 1911-ben avatták boldoggá. Nagy szerepet vállalt a kereszténység magyarországi terjesztésében. Az a miseruha, amelyet irányításával hölgyei hímeztek, és a székesfehérvári templomnak ajándékozott, a későbbi magyar királyok koronázási palástja lett. Ezen a paláston szerepel a szentek, Krisztus Urunk, apostolok, hímzett képmása mellett magának István királynak, Gizella királynénak és Imre hercegnek a képmása is. Az egyetlen fennmaradt korabeli ábrázolás a királyi családról a paláston látható. És ha már korabeli ábrázolásról beszélünk, akkor hagy említsem meg a Bambergi lovas című középkori lovasszobrot. A középkornak ez a legrégebbi lovasszobra egyébként. Bamberg városában, a bambergi székesegyház falánál található ez a lovasszobor.
1: Hol található ez a Bamberg?
0: Bajorföldön, második Henrik 1007-ben kezdte el építetni ezt a székesegyházat, második Henrik pedig nem más, mint Gizella királynénk bátyja. És a legenda úgy szól, hogy ez a bizonyos bambergi lovas, ez István királyt ábrázolja, tehát második Henrik sógorát. Ez azért nagyon érdekes, mert egyházi épületekben, templomokban nem igazán szoktak világi szobrokat elhelyezni. Erről a lovasról viszont valóban így gondolják a művészettörténészek, hogy ez István királyt ábrázolhatja. Nem túl nagy a szobor, de egy nagyon jóképű, markáns, férfias férfit ábrázol lovon. Úgyhogy én azt mondom, hogy higgyük el, hogy a bambergi lovas az István király.

0: Gizella királynénk székvárosa Veszprém volt. Itt jött létre az első latin rítusú egyházmegye. Gizella sokat jótékonykodott is. Számos egyházkörzetet látott el szent kellékekkel. És itt csupán egy kitérőt hagyd tegyek. Későbbi századokban a magyar királynékat soha nem koronázták meg. Csupán hozzáérintették a magyar szent koronát a fejükhöz, a vállukhoz és a jobb alkarjukhoz. Ugyanis a királynék a terhet a vállukon és a karjukon hordozzák, a születendő gyermek az a teher, akit nekik kell világra hozni és felnevelni. És ha már a szent koronát is említettem, minden nép és minden ország nagy becsben tartja a maga koronáját, de nincs még egy nép a világon, amely szentként tiszteli a maga koronáját. A magyar szent korona ugyanis úgynevezett beavató korona. Ezt csak koronázáskor, a koronázási ceremónia alkalmával használták. A királyaink soha többet nem tették a fejükre. Voltak úgynevezett házi koronák, országló koronák és halotti koronák. A szent koronának más a feladata. A korona egyébként magát az ország testét jelképezi. A mindenkori magyar király a szent korona nevében uralkodott. Tehát az uralmát a koronázással szentesítették és ismerték el. A jogar, a másik koronázási kincsünk az ítélkezést, tehát a bíráskodást jelképezi. Az országalma pedig maga az ország földje. Egyébként volt még több koronázási kincsünk is, amelyek a történelem során elvesztek. A palástlón például István kezében egy királyi lándzsa látható hímezve aranyfonállal. Ez a királyi lándzsa egy ereklyetartó volt. Első Ottó nászajándéka Istvánnak, és Krisztus keresztjének egy darabját őrizte ez az ereklye. Istvánnak és Gizellának több gyermeke is született, de a felnőtt kort a fiú gyermekek közül csak Imre herceg érte meg. Ismerjük a legendát, hogy Imre herceget egy vadászaton egy vatkan halálosan megsebesítette. Nos, mára már a történészek is egyrészt kiderítették, másrészt elismerték, hogy ez a vatkan, ez nem egy négylábú vadállat volt, hanem a vatkan nemzetségből származó, felbérelt, merénylő, besenyő sebesítette meg Imre herceget ezen a bizonyos vadászaton, amibe meghalt. És ezt a tényt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy II. Henrik Gizella bátyja volt. Henrik halála után az utód Bajorföldön II. Konrád lett, aki a fejedelemséget elnyerve is azonnal hadjáratot indított Magyarország ellen 1030-ban. Ennek a hadjáratnak a során a magyarok győztek. A béketárgyalások Győrben folytak, és a béketárgyalásokat Imre herceg vezette. Ez volt egyébként az a győzelem, amelynek a során és az a béketárgyalás, amelynek a során és következtében a magyar királysághoz került a Lajta és a Fisa folyóknak a területe, és a Morva mező is. És a béketárgyalások, amikor véget értek, valamikor nyár elején, ősszel következett be ez a bizonyos vadászat, és 1031-től, tehát a következő esztendőtől Konrád már egész baráti viszonyt ápolt a magyar királysággal, és többet nem támadta meg. Imre herceg életéről legendák maradtak csak ránk. Talán 1000-ben születhetett, de a krónikák 1007-ről is beszélnek. De 15 éves korától kezdve már István mellett nevelkedett, és az uralkodás tudományát tanulta. Veszprémi legenda, hogy a város székesegyházának északi oldalánál lévő Szent György kápolna falai között tette meg fogadalmát. Imre herceg halála megtörte Istvánt, hiszen a trónörökös veszítette el életét, és nem maradt utód a magyar királyság területén.
1: Hány évesen halt meg Imre herceg?
0: 20-valahány éves lehetett, ugye nem tudjuk pontosan, hogy 1000-ben vagy 1007-ben születhetett, és ugye 1030-ban halt meg. Tehát vagy 30 éves, vagy 23 éves korában körülbelül. Én úgy gondolom, hogy inkább 23 éves lehetett, hiszen valószínűleg azért nem született gyermeke is Imre hercegnek a legenda ellenére, mert egyszerűen nem volt idő, hogy utód születhessen. István tehát Imre halála után egyre jobban visszavonult a kormányzástól, és bizalmas híveire bízta az ország irányítását. István király 1038-ban halt meg. Csak azt nem tudjuk pontosan, hogy hogyan és miben. A krónikák valójában semmit nem árulnak el István halálának módjáról vagy okáról. Kézai Simon 1282-ben a következőket írta a magyarok krónikájában. Szent István király a boldogságos szűz fogantatásának napján az úrhoz költözött. A képes krónikában Kálti Márk 1360 körül ezt írta. A boldogságos, mindenkoron ártatlan Szűz Mária mennybe menetelének napján kiragadtatott e hitványvilágból, s az angyaloknak szent karába soroztatik. Tehát István halálának okáról nem írnak a krónikák. De István még életében gondoskodni kívánt Gizelláról. Kijelölt utódját, Orzeoló Pétert megeskedte, hogy tiszteletben tartja a királynét, és javaiban nem háborgatja majd. De Péter ígéretéből semmit nem tartott meg. Péter igazi, velencei, levantei jellemként tökéletesen meg tudta téveszteni a királyi házaspárt, és el tudta titkolni alapvető tulajdonságait. István udvarában Péter az európai lovag képében lépett fel. Valódi jellemére csak István halála után derült fény. Az özvegy Gizellát megfosztotta javaitól, és gyakorlatilag házi őrizetbe zárta az általa alapított veszprémi zárdában. Gizella végül 1044-ben elhagyta az országot. 48 évig élt még a passaui Niederburg kolostorban. Mint apátnő tevékenykedett, igen magas kort ért meg, 75 vagy 80 éves korában halt meg. És ahogy már említettem, 1911-ben avatták boldoggá. És néhány rövidke adatot a Szent Jobb történetéről, hiszen augusztus 20-a a Szent Jobb körmenet története és ünnepe is. Talán már az 1060-as évek trombiszályos éveiben emelték ki a szarkofágból, és rejtették el a székesfehérvári bazilika alatti sírkamrában. Az István halálát követő trombiszályok idején Merkur kanonok kiemelte a sírkamrából a Szent Jobbot, és Bihari birtokára vitte, abból a célból, hogy megmentse a pusztulástól és a trombiszályban bekövetkezett harcokból, hiszen Orzeoló Pétert, vagyis István halálát követően egy majd 10 évig tartó trombiszályos korszak következett be az országba, hiszen Imre herceg, az utód, már nem élt. A 15. században törökök ellopták Székesfehérvárról a Szent Jobbot. Tőlük Ragúza városa vásárolta meg. Ragúza nem más, mint a mai Dubrovnik városa. 1771-ben Ragúzától Mária Terézia királyné vásárolta meg a Szent Jobbot, Bécsbe vitte, majd Pest-Budára került. A II. Világháború alatt elmenekítették egy Salzburg melletti barlangba a koronázási ékszerekkel együtt. De 1945. augusztus 20-án már ismét Magyarországon volt a körmenetre. Háromszor vizsgálták meg a Szent Jobbot, mindig a kor legmodernebb eszközeivel. Megvizsgálták 1951-ben, 88-ban és 99-ben. És azt állapította meg a tudományos vizsgálat, hogy valóban egy körülbelül 1000 éves férfi készfej található az ereklyetartóban, amely mindenféle mesterséges beavatkozás nélkül természetes módon mumifikálódott.
1: Ez olyan csodálatos, én olyan sokat elgondolkodtam ezen, hogy egy kéz, egy emberi testrész így meg tudjon maradni 1000 éven keresztül.
0: A maga természetes útján, módján mondjuk ki, hogy csoda? Igen, a magyar történelemben sok csoda fordult elő. Nagyon csekély a korabeli feljegyzés István életével és uralkodásával kapcsolatban, ezért nagyon nehéz a személyiségét megítélni és megrajzolni 1000 év távlatából. Ráadásul a korabeli politika mindig saját céljainak megfelelően állította be István személyét. De az Intelmegben ezt írja István. A legnagyobb királyi dísz követni az ősi királyokat, és utánozni a tiszteletre méltó szülőket. Aki az elődei és az ősei rendelkezéseit semmibe veszi, az isteni törvényekkel sem törődik. Záró gondolatként államalapító Szent István királyunk ünnepén végül még egyetlen egy idézetet hallgassanak meg. Daniel Speer, egy kalandos életű német muzsikus írótól, aki 1683-ban adta ki magyarországi úti élményeit. Tulajdonképpen egy korai úti könyvről van szó, magyar Simplicissimus címen. E műben van egy gondolat, egy olyan gondolat, amely gondolatot vegye eszébe minden ember a világon, mert a magyar történelem erről szólt, és erről szólt több mint 1000 éven át. A gondolat pedig így szól, a magyarok inkább meghalnak, mint sem más nemzetek uralkodjanak rajtuk.
1: Tircsné dr. Propper Valéria irodalomtörténésznek nagyon szépen köszönöm mai tartalmas és az ünnephez illő gondolatait. Köszönöm szépen önnek előadását. Véleményem szerint sok információval gazdagodtunk a mai műsorunk során is. Még egyszer köszönöm önnek a beszélgetést. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
0: Köszönöm szépen.

0: Tamás Krisztiánt, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserét szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt.
1: Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és téged is, Böbe. Ne felejtjük el, hogy egy hihetetlen 21-ét élhetünk meg, hogyha kilátogatunk este a Tündöklőre. Mi is ez a Tündöklő? A Városház téren, az Erzsébet téren, a Széchenyi utcán, a Kandia köztől egészen a Városház térig, a Hősök terén, a Dériné utcán és a Dériné kertben. Ez a Tündöklő a Fényművészete Fesztivál, ahol különleges fényinstallációkkal és látványos alkotások kísérő programjával találkozhatunk, mert hogy különleges kétnapos vizuális élményekkel várjuk a látogatókat Miskolc belvárosában, most már szinte az egész belvárost lefedjük. Most már a Fényművészete Fesztivál kétnaposra bővült, tavaly ugye vadonatúj volt, és hát én azt mondhatom tapasztalatból is, hogy a fényösvényen szinte egy gombostűt nem lehetett lejteni, mert hogy a város ikonikus épületei, terei és közössége helyszínei új arcukat mutatják meg, mert hogy nemzetközileg elismert alkotók, monumentális fényfestései, interaktív instalációi és különleges vizuális alkotásai alakítják át az esti városképet. És miért érdekes ez? Hát azért, mert ezek a srácok Nyugat-Európában is jegyzetművészek, tehát a kortárs fényművészek tulajdonképpen topjával vagy csúcsával találkozhatunk, hogyha fogalmazhatok így. Ők megjárták Dél-Koreát, Tokiót, Berlint, Lisszabont, nagyon-nagyon sok országba és sok városba eljutottak, ahol ezekkel a fényfestésekkel szórakoztatták a közönséget. Azt gondolom, nagyon sok mindent raktak már le az asztalra, tehát itt ezen az estén más szemmel fogunk a városra nézni, mert hogy egy olyan kortárs fényművészeti élmény helyszínévé válik a város, amely nem csak minket, városlakókat, hanem az ide érkező turistákat és látogatókat is különleges felfedezésre hívja. Szóval egy különleges átalakuláson megy majd át a belváros, és a kortárs művészet az épített örökség és a legmodernebb vizuális technológiák találkoznak, de egyébként a rendezvény plusz különlegessége talán az, hogy nem egyszerűen fényinstallációkat vagy látványos vetítéseket kínál, hanem arra is hív minket, hogy fedezzük fel újra Miskolcot. Azokat a kis tereket, épületeket és városi részleteket, amely mellett nap mint nap elsétálunk. Ugye olyan sokan megyünk úgy, hogy nézzük szinte az utcát, fel sem nézzünk a homlokzatra, én már próbálom trenírozni erre magam, hogy egyre többször nézzek fel a homlokzatra. Alapvetően is bennem van sokszor, hogy szeretek rácsodálkozni a Miskolc épített örökségre, de van még a gondolataim elvisznek, és hát sajnos én is ugyanúgy, mint a legtöbben a hallgatók közül is a járdát nézzük. Szóval a fény segítségével most egészen új arcát mutatja meg Miskolc. Az idei fesztivál egyébként új mérföldkő a rendezvény életében, amit már többször hangsúlyoztunk itt, hogy a program a korábbinál is erősebb nemzetközi művészeti felhozatallal várja a látogatókat. A belváros több pontján monumentális fényfestések, interaktív installációk és különleges vizuális alkotások nyitnak új perspektívát a városra, hogy minden helyszín más élmény kínál majd. Lesz, ahol a zene és a fény közösen mesél történetet, máshol azonban a látogatók mozdulatai alakítják a látványt, vagy éppen analóg technikával létrehozott fényjátékok teremtenek különleges atmoszférát. És ahogy mondtam is, tényleg olyan csapatokat kell elképzelni, fényművészeti, fényfestő csapatokat. Berlin, Tokió vagy éppen Dél-Korea rangos félfesztiványai után a Nobel-díjátadón és a Sziget Fesztiválon is bizonyították tehetségüket, és hát meghatározó vizuális világgal formálták tulajdonképpen ezeket a helyszíneket, és én azt gondolom, hogy formálták a kortárs fényművészetet is. A látványos fényalkotások mellett pedig kulturális és kísérő programok is várják az érdeklődőket az államalapítás ünnepéhez kapcsolódva, így a belváros két estén át valódi találkozási ponttá válik a családok, párok, baráti társaságok, de talán akár mondhatjuk, hogy a generációk között is. Úgyhogy nem csupán a fényeket érdemes követni ezen a két napon, hanem azon is érdemes elgondolkoznunk, hogy azok újra megmutassák magát a várost, mert a Tündöklő nem egyszerűen egy vizuális élmény, hanem talán egy közös felfedezés is lehet, hogy ha hagyjuk, hogy közös felfedezés legyen, mert hogy megérezhetjük, hogy még mennyi szépséget és történetet rejt még a mi városunk, Miskolc. És hát természetesen a rendezvény részletes programja a közösségi média felületeken és a weboldalakon is elérhetők, és folyamatosan frissülnek az eseménynek a Facebook oldalán is. A belépés természetesen ingyenes. Mindenkit várunk, érdemes időben érkezni, mert hogy én tavaly is órákig hömpölygő tömeget láttam.

0: Bár már augusztus hónap közepén találkoztunk, de még mindig tartogatunk programokat, miskolci programokat a tarsolyunkban. Két programajánlóval is érkeztél hozzám, kedves Krisztián, a Szent István Rádió Miskolci szerkesztőségének stúdiójába. Melyek is ezek a programok?
1: Igen, két programmal is érkeztem, mert ezek nagyon nagy szabásúak. Az első augusztus 22-én, tehát már az államalapítás ünnepe után, ez egy szombati nap, Aurora koncert lesz a Vasgyári Közösségi Ház kertjében, ahol a vendégzenekar a Tisztakosz, ez a neve a zenekarnak, de egyébként egy igazi feltörekvő, nagyon ügyes és profi zenekarról beszélünk. Az Aurora pedig ismét a Vasgyárban koncertezik, ők a hazai punk rock megkerülhetetlen formáció, és képzeljük el, hogy 1983-ban alakultak, tehát, hogy nem maiak, hogyha mondhatom ezt, már mint a zenekar alakulása. A rendszerváltás előtt ők is egy betiltott punkbandának számítottak, tehát ennek a sorát erősítették, ezért a 80-as évek elején többet koncerteztek, természetesen kényszerből Ausztriában, mint itthon. Az első kislemezük Nyugat-Németországban jelent meg, ez is mutatja talán, vagy ez is ráerősít erre. 1989-ben követett a Viszlát Iván címen megjelenő első nagy lemez is, ami rendkívül jó időzítés volt az orosz csapatok kivonulása kapcsán. A vendégzenekar pedig, amiről már beszéltünk, a miskolci Tisztakosz, a rajongók a sajátos hangzásvilág és a mély értelmű szövegek miatt is kedvelik a fiatal zenekart. Tavaly egy zenei tehetségkutatón is felfigyeltek rájuk, az Öröm a zene nagy döntőjében a 2024-25-ös évad 860 hazai és határon túli zenekara közül bejutottak az első 10 közé, valamint a fináléban a Tisztakosz énekesgitáros a Szabó Ármin Artisius szövegíró tehetségdíjat kapott. A koncert természetesen a Nemzeti Kulturális Alap, a Hangfoglaló Program és a Rock Inform támogatásával valósul meg. A kapunyítás tehát, hogy még egyszer elmondjam, 19 óra, Tisztakosz 19 óra 30 perctől jön, tulajdonképpen az ő kezdésük 7:30, az Aurora pedig 8:30-tól. És mindez augusztus 22-én szombaton, a Vasgyári Közösségi Ház kertjében. Ahol a játék minden generáció közös nyelve, a Játszótér Fesztivál visszatér, mert hogy ez most a második Játszótér Fesztivál Miskolcon, tavaly csináltuk az elsőt, és augusztus utolsó hétvégén ismét a gyerekeké lesz a főszerep Miskolcon. 29 és 30 között rendezzük meg a második Játszótér Fesztivált. Talán mondhatjuk, hogy ebből a szempontból újítás lesz, hogy három helyszínen, a Művészetek Házában, az Avasi Kilátónál és a Csengei Kertben várjuk a családokat, és ennek a két napos ingyenes rendezvénynek az a célja, hogy megmutassa, a játék nem csak szórakozás, hanem felfedezés, tanulás és közös élmény is lehet. Egyébként a lehető legtöbb oldaláról közelíti meg a játékokat, a tudomány, a művészet, a hagyományok, a modern technológia, a mozgás és a kreatív alkotás egyetlen közös élményé kapcsolódik össze, ahol minden korosztály megtalálhatja a számára izgalmas kihívásokat. A gyerekek játszva fedezhetik fel a világot, miközben a szülők és a nagyszülők is aktív részesei lehetnek a közösen megélt pillanatoknak. Olyan pillanatokat szerzünk itt mindenkinek, amikor a közös játék kerül a középpontba, és a látogatók interaktív tudományos bemutatókkal, kézműves és hagyományőrző foglalkozásokkal, virtuális valóságot bemutató programokkal, Lego élményekkel, és olyan sok minden mással találkozhatnak. Itt tulajdonképpen egyszerre fejleszti ez a kíváncsiságot, a kreativitást, a mozgást és az együttműködést is. Egyébként a fesztiválnak van kiemelt zenei programja is, ami a családokat szólítja meg. A nyitónapon majd Bíró Eszter, őt ismerhetjük, hiszen egy gyönyörű hangú énekes, és Varró Dani közös irodalmi estje várja majd. Még vasárnap az Alma együttes, hát őket is ismerjük, tudnánk is épp veled is idézni egy-két számukat, ezen itt mosolygunk a stúdióban. Tehát ők zárják majd a kétnapos rendezvényt, a mesék, bábelőadások és színpadi produkciók mellett az egész hétvégén változatos élményprogramok gondoskodnak arról, hogy minden látogatás új felfedezést tartogasson. Szóval egy nagyon jó közösségi tejéről beszélünk, mert hogy ez a második Játszótér Fesztivál talán több, mint egy családi fesztivál. Nagyon sok mindent üzenhet, nem csak a gyerekeknek, hanem a felnőtteknek is. És hát természetesen nem csak a gyerekeket várjuk, ahogy mondtuk, hogy a családokat, és a gyermeklelkű felnőtteket. És ami fontos, hogy a rendezvény minden programja ingyenesen látogatható, de a Művészetek Házában megrendezőtt nyitó és záró koncertekre viszont regisztrációs jegyeket kell igényelni korlátozott számban a Művészetek Háza portáján, de hát természetesen a részletes program is, a további információk az esemény Facebook oldalán is elérhetők, és a webes felületeken is láthatóak. Hát augusztus 29 és 30 között tulajdonképpen három helyszínen, az Avas kilátónál, a Csengei kertben és a Művészetek házában várjuk a látogatókat a második játszótér fesztivállal.
0: Köszönöm szépen a programajánló riportot Tamás Krisztiánnak, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserének. Találkozunk legközelebb, szeptember hónapban?
1: Igen, szeptember hónapban, már a konkrét havi programajánlóval. Addig mindenkinek kívánok nagyon-nagyon szép nyarat, és még ezt a pár napot, hetet próbálják meg eltölteni. Aktívan pihenjenek egy jót, vagy csak töltődjenek.
0: Ezeket kívánjuk tehát a kedves hallgatóknak, és természetesen további kellemes rádiózást!

Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk legközelebb. A zenei szerkesztő Vasvári Bernadett nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsor készítője, Farkas Erzsébet. További jó rádiózást és kellemes időtöltést kívánok önöknek. A viszont hallásra!

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: Huszonkét óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: 14. Leó 44 év után az első pápa lesz, aki ellátogat a Rimini Meeting nemzetközi katolikus találkozóra, amely az adriai tengerparti városban vette kezdetét pénteken. Több mint 500 olasz és külföldi felszólalót várnak a népek között barátság találkozójaként is ismert eseményre, amelyet egy katolikus lelkiségi mozgalom 1980 óta minden év augusztusában rendez meg. Kiemelt vendégnek 14. Leó számít, mivel utoljára II. János Pál látogatott el a találkozóra 1982-ben. Az augusztus 26-áig tartó találkozón hitéleti, politikai, gazdasági, környezetvédelmi, kulturális művészeti előadások, kerekasztal beszélgetések és sportprogramok követik egymást. A Rimini Meeting 47. kiadása a szeretet, mely mozgat napot és minden csillagot mottót kapta, amely Dante isteni színjátékából a Paradicsom legutolsó énekének zárósora. 14. Leó pápa szombaton érkezik meg a Rimini Meetingre. Az előzetes vatikáni program szerint az egyházfő felkeresi a találkozó területén látható Szent Ágoston kiállítást. A pápa találkozik a meeting résztvevőivel, a Caritas katolikus szervezet által segített szegényekkel, betegekkel, fogyatékkal élőkkel, majd az esti órákban Rimini kikötőjében szent misét mutat be. Agresszió és vallási fanatizmus címmel rendezik meg idén a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferenciát augusztus 25-től. Tájékoztatták a szervezők a távirat irodát. Benyik György, az immár 37. alkalommal megszervezett tanácskozás vezetője, a konferencia témáját bemutató írásában úgy fogalmazott. A háromnapos tudományos tanácskozás célja a vallási fanatizmus, amely gyökerei évezredekre nyúlnak vissza, és a szent szövegek kapcsolatának vizsgálata annak érdekében, hogy rámutasson a vallási fanatizmusokra épülő megosztottság értelmetlenségére, elősegítve ezáltal a nyílt, őszinte párbeszédet felekezetek és vallások között. A Kármelitában a tűzijáték megtekintésére gyermekvédelmi intézményekből meghívott fiatalokkal való találkozást tartja az idei augusztus 20-a legemlékezetesebb eseményének a miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán tett bejegyzésében úgy fogalmazott: egyszerre volt szívfacsaró és felemelő látni ezeket a nehéz sorsú, de mosolygós fiatalokat, akik pontosan ott várták piknikezve a nemzeti ünnep fénypontját, ahol tavaly még az őket cserben hagyó, magukat érinthetetlennek képzelő hatalmasok dorbézoltak. Összefüggő kerékpárút hálózat jöhet létre Győrtől Budapestig, közölte közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid bejegyzése szerint ennek részeként most egy Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig tartó közvetlen kerékpárutat alakítanak ki a Eurovelo 6 hálózat keretében. A szlovák-magyar határ mentén több szakaszon már épült ki kerékpáros infrastruktúra, azonban összefüggő, korszerű hálózat még nem jött létre. A mostani tervek ennek az állapotnak vetnek véget, írta, megjegyezte. Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz által biztosított 2,8 milliárd forintos forrás felhasználásával új nyomvonallal tervezik kiváltani az Esztergom és Tát közötti balesetveszélyes szakaszt. Ennek a tervezése most indul, 2028-tól kezdődhet az építkezés. A cél, hogy a kerékpárutat rávezessék az esztergomi Mária Valéria hídra, közölte. Végül az időjárásról. A változóan felhős időt követően az éjszaka második felétől szakadozik, csökken a felhőzet. Elszórtan kissé nagyobb számban a középső és a nyugati tájakon fordulhat elő zápor, zivatar. Kezdetben heves zivatar sem kizárt. Nagyobb területen kísérik élénk, erős lökések, a délnyugatiról fokozatosan északnyugatira forduló szelet. zivatarok környezetében viharos, esetleg erősen viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 18 és 25 fok között várható, de a kevésbé szeles területeken ennél magasabb értékeket is mérhetünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 25 és 33 fok között alakul. Híreket hallottak.
2: A napverse.

0: Nagy László, tájkép magammal. Tengerbe bukott napvilágtól búcsúzkodok, lépnék utána. Hideg tajtékon holtan táncol szívem öröme, ifjúsága. Végső ez a stáció, végső. Ne lessetek, nagy vízhez értem, eddig elértem, világ sértő arcom ezt jelzi, mézfehéren. Legyek csak árva, rám a mocsok tündökölhet, hogy megigézzen, ellene fürdök. Itt pancsolok, rettegve, a végzet vizében. Visszaköpöm a halál ízét, amit a habok dobálnak számba, dolgom, el ne moccanjak innét. Legyek élet s halál határa. Hátamnál dombok. Néhány emlék búbosodik. Ennyi a kincsem. Még nem hűltek le. Mint kemencék melegítik fázó gerincem.
1: Nagy László tájkép magammal című versét Kelemen Csaba mondta el. Nagy László Kossuth díjas magyar költő 1925. július 17-én született Felsőiszkázon. 1946-ban a Budapesti Iparművészeti Főiskolán grafikus szakon kezdte meg felsőfokú tanulmányait. A következő évben átjelentkezett a képzőművészeti főiskolára, rajz szakra. Közben megjelentek első versei is, előbb egy diákújságban, majd 1947-ben a Valóság című lapban. Bekerült Sötér István híres Négy nemzedék című antológiájába is. 1948-ban döntött el, hogy költő lesz. A Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészkarán magyar szociológia, filozófia, majd fél év után orosz szakon folytatta tanulmányait. 1949-ben jelent meg első kötetem, a Tünnyel fájás. Már nem diákként, hanem elismert fiatal költőként kapott ösztöndíjat Bulgáriába, hogy megtanulja a nyelvet és fordítson. 1959-től haláláig az Élet és Irodalom képszerkesztője, majd főmunkatársa volt. 1966-ban Kossuth díjat kapott, és rangos nemzetközi elismerésekben is részesült. 1975. februárjától napi rendszerességgel vezetett naplót, amely 1994-ben jelent meg Krónika töredékek címmel. Nagy László 1978. január 30-án hunyt el.
2: Közélet. Délelőtti magazin.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit, a zenei szerkesztő Kovács Kriszta és a technikus Tompos Péter nevében is 2026. augusztus 21-én pénteken Papp Péter a közélet szerkesztője. Ma a tokaji írótáborba és Mezőkövesdre a Hadasba megyünk. Tokajban a Rákóczi Pince teraszán találkoztam az Észak-Fok folyóirattal, illetve annak alapító szerkesztőjével és az irodalmi rész szerkesztőjével. Beszélgetésünkben Filip Kégl Ildikó alapító szerkesztőt és Filip Tamást hallják a lapról és a mai magyar irodalomról.
4: Az Észak-Fok az egy regionális irodalmi művészeti és kritikai folyóirat. Hosszú-hosszú évek tervezgetése után idén márciusban jelent meg az első lapszám, és amit most önök itt a tokaji írótáborban látnak, ez már a második nyári lapszámunk. Az ünnepi könyvhétre időzítettük.
3: Jó, belecsaptunk, de azért mégiscsak jó lenne, hogyha néhány szóval bemutatná saját magukat.
4: A csapatunk nem olyan nagy létszámból áll. Jó magam alapító főszerkesztőjeként tevékenykedek. Filip Tamás az irodalmi rovat vezetője, és a lap körülbelül 40%-a összművészet. Ez alatt minden, színházművészet, építőművészet, de zeneművészet, minden olyan tematika, ami az észak-magyarországi régióhoz kapcsolódik. Mert a lap maga regionális, de az első lépésektől kezdve az volt a célunk, hogy országos kisugárzásúvá tegyük, és ezt az országos kisugárzásút úgy értve, hogy a teljes magyar nyelvterületről, Kárpát-medencéből várunk be kéziratokat. A versrovatunk, illetve a kritikarovatunk, azt lehet mondani, hogy egy fókuszáltabb rovat, ezekre a műfajokra helyezzük a hangsúlyt, de mint említettem az imént, az összművészet is. Tudjuk, nagyon sok program van, nagyon minőségi szakmai programok vannak, akár a zenekultúrában, vagy akár az előbbi témában, amit említettem. Így aztán ennek a rovatnak Bodonyi Csaba építész a vezetője, és a második lapszámot hoztuk most össze.
3: Ilyenkor az ember úgy gondolkodik, 2026, hogyha jól tudom az évszámot, mert néha már azzal is probléma lehet, hogy is van. Ilyenkor új szerű és egy új típusú kiadvány, amikor 1000 megszűnt már, és 1000 újra alakult. Van-e rá szükség, vagy bátorsággal, egy kis tudással, akarattal, meg hát úgy mondom, hogy legalábbis hozzáértéssel akkor lehet. El lehet indítani, mert ez még gyerek. Ugye még az első éves még talán már elindult, a második már botorkál valamilyen szinten. Tehát bátorság kell hozzá, vagy pedig önbizalom is, és sok minden más.
4: Kétségtelenül bátorság is kell hozzá, de mindenekelőtt támogatás kell hozzá, miután valóban ez egy papír alapú lap, és ahogy önök is az imént a kezükbe fogták, láthatták, hogy még azzal nem is akármilyen minőség, bukazinnak hívják, amikor vastagabb minőségi papírra nyomják, mintha folyóirat lenne, de még nem éri el a könyv minőséget. Számunkra ez nagyon fontos volt éppen azért, mert az összművészeti rovat miatt. Tehát úgy gondoltuk, hogy ha

0: is egy olyan réteg, ha nem is nagy, nem vagyok idealista, ez egy egészen kicsi réteg, de attól függetlenül ezt a kicsi réteget minőségi irodalommal ki kell szolgálni, azt gondolom. Illetve amikor egy folyóiratot alapít az ember, akkor nyilván mindig jövőbe tekint, hiszen ellenkező esetben már az első lapszám sem indulna meg. Mi hiszünk abban, hogy van egy értékorientált közönség, és tényleg ez a lélekszámtól függetlenül, de akkor is van egy ilyen közönség, és ez tulajdonképpen egy olyan hiátusból ered, hogy itt van Magyarország egyik legnagyobb megyéje, vármegyéje, és gyakorlatilag, ami az irodalmat és a művészeteket, tehát a sok-sok művészeti ágat ilyen módon egy labba integrálná, ilyen nincsen. Vannak irodalmi folyóirataink, vannak művészeti folyóirataink, de ami egyben fel tudná mutatni, hogy ez a mi megyénk, ez a mi régiónk, ilyen hosszú évek, de csak nem két évtized óta nincsen.
1: Figyelem, és vagy mondjam, vagy iszom a szavait, úgyhogy szinte bele se tudok kérdezni, hiszen annyira érdekeseket mond, olyanokat, újszerűeket, amit még nem nagyon hallottam mostanában. Ugye általában azzal szoktak foglalkozni, hogy belekötnek ebbe, abba, amabba a riporterek. Úgy akkor kérdeznek jól. Én nem akkor szeretnék jól kérdezni, ha kötözködök, hanem azt tudni, hogy tulajdonképpen azért mégis az igény úgy vettem észre, úgy érzi ön, hogy megvan rá. Ugye már az iskolában lassan-lassan azt mondják, meg se kell tanulni olvasni, vagy írni legalábbis, majd ott van a kütyű, és akkor az majd megmondja, de az olvasott lapnak, félkönyvnek, vagy folyóiratnak, vagy nem tudom, minek nevezzem, illata van. Megfogtam, kezembe vettem, lapozhatom, ha kell oda-vissza, azt is, de azért teljesen más az, amikor valami megtetszik benne, és akkor megérint. Ami megérint, azt hiszem, hogy sokan úgy gondolják, hogy ezt kell. Akkor mégsem volt butaság, botorság belefogni. Legalábbis a második szám azt mutatja, ugye?
0: És hamarosan érkezik az őszi harmadik lapszámunk is, amiről azért szeretnék beszélni, mert azt gondolom, hogy ott aztán ez az összművészetiség, amit mi képviselünk, ott aztán valóban fókuszáltan megjelenik, hiszen volt nekünk Miskolcnak, én azt hiszem, hogy fogalmazhatok ilyen kisajátítva, egy világhírű grafikusunk, akit Szalai Lajosnak hívnak, Kossuth Díjas grafikus művész. Picasso azt mondta róla, hogyha kettő név fog mindösszesen fennmaradni az ő szakmájukból, akkor a másik az ő neve lesz, hogyha csak egy, a Szalai Lajosé lesz. Ilyen képzőművészek éltek és alkottak a mi városunkban, Miskolcon, és miután halálának 30. évfordulója van, a Herman Otto Múzeum Miskolci Galéria tagintézményével egy nagyszabású rendezvényünk lesz, és azt megelőzően egy olyan pályázati kiírás, amely azzal szólítja meg a nagy közönséget, illetve a szakmai közönséget, hogy versekkel próbáljon reflektálni a szalai életműre, vagy akár a szalai életrajzra. Nem jelöltünk ki képeket, úgy gondoltuk, hogy nem akartuk korlátozni az alkotói szabadságot, de valamilyen módon kerüljön képbe ez az alkotó, aki Miskolcon élt, több interjú során elmondta, hogy Miskolcot tekintette igazi otthonának, de a nagyvilágban számos helyen megfordult, iskola alapítónak nevezik, és egy picit a képzőművészet és az irodalom reflektáljon arra, hogy milyen művész élt itt a városunkban, hogyan tudja ez megszólítani a mai kortársi költők világát. Augusztus 23-ig adtunk egy határidőt, addig várja az irodalmi rovatvezetőnk dr. Filip Tamás és a szerkesztőségünk többi tagja ezeket a verseket, amiből az első három helyezettet díjazni fogjuk.

0: Nehéz, nehéz. Én megmondom őszintén, nem vállalnám, hogy egy verset úgy mérjek meg, hogy díjat is adjak neki. Mi kell ahhoz? Hát a verselés, a stílus, a mondani való, meg stb. Ez nem úgy működik. Hát a vers akkor lesz vers, amikor a köztudatban úgy elfogadják, vagy legalábbis én úgy gondolom, nem így van ez?
1: Hát szerintem Szalai Lajos elég inspiratív személyiség ahhoz, hogy megszólalni vágyó költőket arra ösztönözze, hogy közel kerüljenek valamelyik művéhez. Meg egyáltalán az sors, amit ő megélt, az önmagában is egy kicsit regényes, hát emigráció és visszatérés, tehát egy ilyen nagy ív. Az már a mi hibánk, hogyha esetleg kevésbé emlékszünk arra, hogy ő milyen zseniális. Szóval megérdemli azt, hogy megpróbálják versé formálni az ő akár személyiségét, akár valamelyik művét a költők, úgyhogy szeretettel és izgatottan várjuk. Nyilván, hogy mondjam, szóval modellezni lehet, hogy nyilván nem lesz mindegyik alkotás zseniális, de az, hogy megmozgatja a szerzőket, az önmagában már egy jó dolog, hiszen az írók, költők manapság sajnos joggal érzik azt, hogy kicsit árnyékban vannak. Hát akkor miért ne legyen egy ilyen mozzanat, amikor kiléphetnek abból az árnyékból a fényre?
0: Olyan alkotásokat, amelyeket én is ismerek, meg hát az emberek többsége ismeri, azokról sem hallottam még olyan igazából nagyon-nagyon jó verset. És akkor visszatérek ahhoz, hogy lehet jó verset úgy írni, pláne egy költőnek a bírálata alapján, hogy a díjat adni neki. Hát én nem voltam életemben talán, valamikor gyerekkoromban írtam egy-két dzsasztruskát, de semmi más.
1: Ne keverjük össze a költészetet.
0: Azért mondom,
2: pontosan. Nyilván vannak pontosan is mérvei egy versének.
1: Induljunk ki abból, hogy...
0: Igen, értem én ezt.
1: Aki már kipróbálta magát egy picit az írásban, ha kap egy felkérés, vagy megszólítja valamilyen pályázat, hát akkor először nyilván ijesztő, hogy most valami programszerűség van a felkérésben, vagy a pályáztatásban, tehát valami felé kell haladni a szövegnek, de ha ebbe bele tud valaki kapcsolódni, akkor ez szárnyakat ad. Tehát azért, amikor visszanézek a saját utalmara, és először kért fel valaki arra, hogy egy adott tematikában, az egy idős költőnek a köszöntése volt, írjak valamit, akkor nagyon vergődtem. De úgy belegondolok, szerintem olyan 30 alkalommal már tudtam írni arra, amikor volt egy felkérés. Tehát ezt úgy gondolom, hogy ez mások számára is valami hasonló lehet. Először ijesztő, aztán meg meglendíti az embernek a képzeletét.
2: És a gyakorlat mutatja a legjobban, hiszen nem is csak elméleti síkon kell nekünk erről beszélgetni, mert egy hete meghirdettük a pályázati kiírást, és most azt láttuk, hogy a szerkesztőség címére már 5 pályamű érkezett. Tehát azt tudom mondani, hogy megszólítja ez a pályatársainkat, a kortárs költőket. Aztán az is nagyon fontos lehet, abban igaza van, viszonylag ritka az, amikor egy-egy képzőművész munkájára versekkel, prózarészlettel lehet reagálni, de azért van erre példa. Néhány évvel ezelőtt egy nagy Szőnyi felhívás volt, amikor Szőnyi teljes életművéhez lehetett verssel, prózával kapcsolódni. Sajnos valamiért ritka, én azért örülök annak, hogy a szerkesztőség tagjaival meg tudtuk teremteni a lehetőséget ahhoz, hogy egyáltalán a pályázati kiírás megteremtődjön, pénzdíjas támogatásról van szó, és egy szalai kis grafikát is kapni fog az első helyezett. Annyit talán még érdemes elmondani, hogy a szerkesztőségünk nagy része József Attila díjas és Kossuth díjas szerzőkből áll össze, írókból, drámaírókból, hogy csak egyet emeljek ki, a lap tiszteletbeli főszerkesztője, Serfőző Simon, akinek ugye az életműve nagy része Miskolcon született meg. József Attila díjas, illetve Kossuth díjas költőről, drámaíróról van szó, így van, és tavaly ősszel megkapta a Nemzetművészet címe díjat is. Tehát olyan csapatunk, a zsűri, aki azt gondolom, hogy egy nagyon jól felkészült csapat, és a teljes életműve azt mutatja íróköltő kollégáimnak, hogy biztos kezekben vannak ezek a pályaművek.
0: Tehát inspirálja akkor őket, és hát tulajdonképpen azért még egy kérdés, csak úgy motoszkál a fejemben, mert hát tudom, azért önöknek is drága az idő, de tulajdonképpen az, hogy ugye egyre inkább bezárkózik, akár a művész világ, kivétel az, aki nem is odavaló, tehát bezárkóznak, önök pedig nyitnak, olyat nyitnak, ami arra felé tendál, hogy tulajdonképpen a lelkünket is kell, hogy megmutassuk. Ott a születendő, utána a harmadik lapok, és még hát az, hogy a gondolataik azért nem az éterbe szállnak el, hanem azért megmaradnak. És emberek közé viszik ezeket a gondolatokat és tudást, én úgy érzem.
2: Nekünk valóban van egy olyan célkitűzésünk, hogy a kortársi kultúrát, és ezen belül elsősorban a kortársi irodalmat, ami szakmánk, azt valamilyen formában mozgásba hozni, mozgásba tartani, hogy ezek a pályaművek adott esetben reflektáljanak valamire, hogy ne csak önmagukban, önmagukért legyenek, az is jó, tehát félreértés ne essék, az nagyon jó, ha megszületik egy versmű, ha megszületik egy próza, egy grafika, de talán, hogyha valamilyen formában összművészetivé tesszük mindezt, mint ahogy nagyon fontos volt számunkra a lapalapításnál is, ugye többször elhangzott itt az összművészetiség, nagyon hiszünk abban, hogy akár egy versnek új közönséget tud behozni, hogyha mondjuk egy képzőművészeti alkotásra reagál, de nagyon-nagyon szeretném azt hangsúlyozni, ami a mai beszélgetés elmaradhatatlan része, hogy évek óta tervezzük azt, hogy egy hasonló folyóiratot létrehozunk, támogatás nélkül nem lehetséges. Tehát nagyon fontos lenne megérteni a döntéshozóinknak, hogy a mindenkori magyar kormánynak, politikától teljesen függetlenül, a mindenkori magyar kormánynak óriási felelőssége van a kultúra támogatásában. A gyermekeink támogatása, kvázi a jövőnk támogatása.
1: Sajátos helyzetben vagyunk, mert ebben a korszakban, amiben most járunk, egyre többször hallani arról, hogy folyóiratok inkább megszűnnek, nehéz helyzetbe kerülnek. Picit zavarban is vagyok, hogy nekünk pont úgy jött ki a lépés, hogy most ebben a lefele hajló időszakban mi föl tudunk lépni egy új orgánummal. Természetesen támogatás kellett hozzá, pályázatok. Aki a fejébe vette, hogy ezt meg kell valósítani, a feleségem által említett Serfőző Simonnak sem elsőre sikerült ez, és ez az Artis Justtól érkezett ez a támogatás, amivel 8 lapszámot tudunk megvalósítani, úgyhogy negyed évente, tehát 2 évre van elég muníciunk, és természetesen végtelenül bízunk benne, hogy olyan szép és vonzó és értékes lesz ez az orgánum, hogy valami módon a folytatás is megoldható lesz. És az első 2 számnak a beltartalma és a külső megjelenése olyan vonzó szerintem, hogy ez mindenképpen biztató. Jó szerzőket sikerült találnunk, jó kéziratokat kapunk, remek a grafikai minősége alapnak, úgyhogy ebben az időszakban bizakodunk, remélem, hogy visszaigazolja majd az élet.
0: Hát azért negyed évente minőséget megjelentetni, azt hiszem, hogy bizony, akkor önbizalom kell. Többször említettem.
1: Kisítően nem nagyon érdemes belevágni egy ilyenbe, mert akkor gyakorlatilag a kisítőségünk önmagát fogja megvalósítani, és akkor nem lesz meg az eredmény. Merni kell.
0: Hetekig tudnánk beszélni, hát hasonló gondolkodással bírunk, és hát legalábbis olyan embert látok, olyan embereket, akik meg is valósítják a terveiket, az álmaikat.
2: Köszönjük szépen mi is.
0: Filip Kégl Ildikót és Filip Tamást hallották az Északfok folyóiratról.

0: műsorunk folytatásában Mezőkövesden a Hadasba megyünk. Itt a mézes kalácsról is szó lesz Pető Anna népi iparművésszel.
1: Ha így kezdhetném az életemet előről, annyi minden lennék.
0: Hát igen, most gyönyörű helyen vagyunk, ugye a férjed már korán reggel idejön és megteremti a helyet, a környezetet a vendégeknek. Mert hát azért hétfő kivételével minden nap nyitva vagytok?
1: Hétfőn is nyitva vagyunk.
0: No.
1: És minden nap nyitva vagyunk, igen.
0: Ezzel meglepődtem, mert ugye általában a hétfőt a múzeumok, illetve akár még más műhelyek is kiveszik szabadnapnak. Na de hát gondolom, akkor be tudjátok osztani, hogyha munka van.
1: Igen, igazából mi a vendégeknek szeretnénk ezzel kedvezni, mert kevesen járnak a nyitvatartás után, és ugye többnyire a hétfő az a múzeumi szünnap.
0: És
1: igen, és aztán csalódottan jönnek, hogy minden zárva, legalábbis az intézmények többsége zárva, és pontosan ezért gondoltuk azt, hogy hétfőn egész nagy az érdeklődés, és akkor legyünk nyitva. Mi ugye családi vállalkozásban dolgozunk, és meg tudjuk oldani, hogy nyitva legyünk.
0: Hát ugye a Kisjankóbori utca egyik legszebb helye, itt a bejárattól nem messze, csendes, autók már nem járhatnak, ugye hál' Istennek, bár Zoli panaszkodik néha-néha, hogy bejönnek, de nagyon kellemes a hely. Itt a fenyő, a árnyékot ad, és hát természetesen a zöld fű, máshol alig-alig látni, ehhez gondoskodás is kell, érteni kell is hozzá, meg hát mezette is kell lenni. Egyébként mióta csináljátok ezt a családi vállalkozást? Mert ugye apukád itt lakott,
1: igen.
0: Utána vettétek át a házat?
1: Már vele közösen is dolgoztunk itt, de mint vállalkozás, bejegyzett vállalkozás 27 éve dolgozunk itt.
0: Olyan számokat mondasz, mint hogyha valaki rád néz meg, az utcán jöttél a fiatalosan, mint egy kislány. Hát mondjuk ez a, nem a külalakot mutatta csak, hanem a lelki világát is az embernek, hogy örömmel jön ide dolgozni, meg hát emberekkel találkozni, beszélni. Tulajdonképpen ugye a fiad Milán most nincs itt, de hát gyereket is várnak, meg hát mellette pihenés is kell nekik. Gondolom a házat teszik rendbe, a portát olyanná, amilyenné kell.
1: Igen, nagy a boldogság, mert érkezik a második babájuk, így szám szerint nekünk az ötödik unokánk, és valóban most a utolsó simításokat végzik a babaszobán.
0: Kell is, ugye új gyerek, új környezet kell neki, meg hát ugye ezért bárhol is van, nem a kisbabára készítették azt a szobácskát. Festés, kiságybe. Régen volt már nekem 40 éve majdnem az utolsó gyerek születése, úgyhogy tudom, a izgalom. Hát most meg az unokák születése volt az, ami hasonló. Igaz, hogy itt már azt mondják a nagyszülőnek, nem kell azt nevelni, csak szeretni kell a gyereket. Gondolom, hasonló módon vagytok ti is.
1: Ó, hát nagyszülőnek lenni csodás érzés, elmondhatatlan mennyi élmény, öröm, minden gyerek teljesen más jellem, más korosztály, nagyon aranyos kis vidám csapat.
0: Az a helyzet, hogy tulajdonképpen Zolival úgy tegnap beszélgettünk ezekről a dolgokról. Azt hittem, amikor bejövök, hogy itt olyan meleg lesz, hogy ki kell jönni. Hát nem, most éppenséggel nem voltak bekapcsolva a fűtőeszközök. Akkor hogy működtök ti? Csak akkor sütöttek, akkor melegítettek, amikor már készen van az alap?
1: Nagyon szerencsés műfajban dolgozunk, mert a mézes kalács köztudott tulajdonsága, hogy tartós sütemény. És mi légmentes dobozokban tároljuk, tehát mi meg tudjuk tenni, hogy egy alkalommal, ami mondjuk egy hetes intenzív sütést jelent, nagyon sok mennyiséget megsütünk, azt eltároljuk légmentes dobozban, és így mi is természetesen figyeljük az időjárást, hogy ne a legnagyobb melegbe menjenek a sütők, de hogyha mégiscsak előfordul, hogy pont egy olyan időszakban dolgozunk, és mondjuk egy nagyobb megrendelés miatt is akár, akkor viszont át tudunk jönni hajnalba dolgozni, és nincsen semmi probléma. Igazából a házunknak is a tulajdonsága az, hogy viszonylag hűvös. És klíma nélkül dolgozunk, tehát erre büszke vagyok.

0: tervszerűen akkor előre megnézitek, és azt szerint dolgoztok. Ez a tervszerűség azt is jelenti, hogy tudjátok nagyjából, hogy mennyit sikerül majd piacra bocsátani, illetve vinni magatokkal. Zoli mondta, hogy egy kicsikét most visszafogtátok a vándorlást, mondta, hogy volt, amikor majdnem 40 helyen voltatok egy évben különböző helyeken, vásárokon, piacokon, ünnepségeken, most lejjebb adtátok. Muszájból, vagy pedig már olyan a lehetőség, hogy nem kell már a világot bejárni ahhoz, hogy a termékeket elvigyék?
1: Tulajdonképpen a szívünknek legkedvesebb rendezvényeket azt meghagytuk, ezek meghívásos vásárok, és erre nagyon büszkék vagyunk, hogy oda évről évre visszavárnak bennünket. Viszont már olyan látogatottságot ért el a műhelyünk, illetve az alkotóház. Ez is volt mindig a szívünk vágya, hogy ez a ház, és illetve ennek a látogatottsága kiváltsa azt, hogy nekünk a termékeinkkel utazni kelljen. Az is nagyon jó, mert ugye mindig összekötöttük egy kis városi sétával, vagy ott maradtunk és pihentünk egy kicsit, de most viszont ez egy másfajta örömöt ad, hogy nagyon sokan ellátogatnak hozzánk.
0: Hát meg mit mondjak? Kezdjem azzal, ami nem teljesen mindig igaz, környezetvédelmi szempontokat is figyelembe véve nem autóztok. Ez a legkevésbé fontos. Ugye, aki nagyon zöld akar lenni, mindig mondja, úgy kell, így kell csinálni, így figyeljünk a vízre, amúgy figyeljünk a vízre, aztán ők másképp csinálják. Nem szidás miatt jöttem ide, hanem azért, hogy tényleg azért meg kell már gondolni, hogy az ember mikor, hova és miért megy, pláne hogyha így vagytok, hogy itt láttam, amikor erre lépegettem tavaly is, az idén is, itt gyerekeket az udvaron tettek, vettek, nyomogatták azokat az anyagokat, meg hát festegetni, és nem is tudom, azt láttam olyan messziről, de végül is azért kérdeztelek én a táborról, amit közösen szerveztetek a Matyó Népművészeti Egyesülettel, aminek tagja vagy te is, nem véletlenül jöttek ide, de azért egy napot el tudtok lenni a gyerekekkel ti is.
1: Igen.
0: Vagy még többet is, hogyha úgy lenne?
1: Hogyne, hát mivel természetesen nem csak készítjük a kalácsokat, hanem alkotó tevékenységet is kínálunk a vendégeknek, és ez életkortól független, tehát mondjuk a 3 éves kortól 103 éves korig lehet nálunk kézműveskedni, és ez egy nagyon-nagyon kedvelt időtöltés, hiszen általában, aki valamilyen aktivitást keres nálunk, mindig van arra lehetőség. Ennek egyetlen egy feltétele van az előre bejelentkezés, hogy rákészüljünk, de ennek eredményeképpen idén is bátran mondhatom, hogy több száz gyereket fogadtunk, mert volt olyan alkalom és olyan nap, amikor komplett iskola látogatott be a hadasba, és már olyan jól le tudjuk szervezni a kollégákkal, hogy hogyan fogadjunk itt akár 100 főn felüli létszámú csoportot is, hiszen ugye itt mindenkinek az a feladata, és ezt kínáljuk a vendégeknek, hogy valamilyen alkotó tevékenységet folytathassanak velünk együtt, vagy beavathassuk azokba a fogásokba, mesterségenként legyen az akár körmöcskézés, szövés, himzés, vagy festés, motívumfestés, nagyon kedvelt időtöltések, és szívesen jönnek a gyerekcsoportokkal. Ez egészen májustól az iskola kezdésig tart ez az időszak, és valóban jártak itt táboros gyerekek is, hiszen ugye tábort mi magunk nem szervezünk már, voltak évek, hogy itt alvos tábort szerveztünk, utána napközis tábort, de most már szabadidős tevékenységként veszünk részt a táborokban.
0: 100-100 valahány fő az nem egyszerre van itt, hanem szétosztva, oszolva, olyan 20-15-20 gyerek szerencsés, hogyha itt van egyszerre?
1: Hát azért szeretjük az alacsonyabb létszámot, a 25 fő az, aminek úgy nagyon kényelmesen és úgy tudunk helyet adni, hogy minden gyermek kapjon figyelmet. Ez a 25 főig, ez egy szerencsés létszám, és valóban, hogyha
0: nagyon... Hát az egy osztály,
1: így van. Nagy itt nálunk az udvar, helyezünk ki asztalokat, ülőhelyeket pontosan a fenyőfa alá, tehát a legnagyobb melegben is árnyékban vannak a gyerekek. Bent a ház, szobabelsők hűvösek, benn is mindig tartunk tárlatvezetést, múzeumpedagógiai foglalkozásokat, és akár kint vagyunk, akár bent, és akár milyen nagy a meleg, itt a gyerekek biztonságban, jó helyen vannak.
0: Mondtam, az autók azok csak szabálytalanul jöhetnek be, vagy pedig engedéllyel.

0: nem csak a mézes kalácssal foglalkozol mostanában. Láttam én azért, nézegettem, hogy mutattad az embereknek a rajz tehetséget. Hát biztos voltam benne, hogy örököltél valami tehetséget, meg abban is már beszéltünk, hogy azért a mézes kalács készítéshez is bizonyos mértékig affinitás kell. Egy olyan fajta hajlam, művészi hajlam, ami a szívet, lelket odaviszi, megmozgatja. De mostanában láttam, már elárulom, hogy mit? Grafikát, ugye?
1: Igen, igen, és hát köszönöm, hogy ezt megemlített. Tulajdonképpen a szabadidőmben hát a legkedveltebb elfoglaltságom az a rajzolás. Körülbelül 3 éve végeztem Miskolcon Béres Gyula Tamás művésztanár úr vezetésével dekoratőr képzőben, dekoratőr grafikusként. Nagyon-nagyon kellemes időtöltés volt már maga a tanulás is, és ami a legkülönlegesebb élménye volt ennek az időszaknak, hogy a Béres tanár úr édesapám tanítványa volt annak idején, és amikor én magam jelentkeztem a fiammal együtt, ez is egy érdekes jelentkezés volt, a fiamat is nagyon érdekelte ez a kihívás és ez a tanulmány. 2 éves időszak volt, amit tanulással töltöttünk, és tulajdonképpen amellett, hogy én magam rajzot szerettem volna tanulni, és ez volt az elsődleges célom, egy olyan plusz dolgot is kaptunk tanulmányaink során, ami a vállalkozásunkat is rendkívüli módon segíti, hiszen megtanultunk saját arculatot tervezni. És egy vállalkozás, ugye 27 év után már ezt nagyon megtanultam, egy vállalkozását kínáló vállalkozónak, ami legelőször a vásárló, a közönség, az érdeklődők elé kerül, az az arculat. A logó, a különféle behívó táblák, a rollapok, és mindennek a szerkesztését tanultuk meg, hogyha arculatot mutatunk be a 27 éves munkánkról, akár melyik időszak az év akármelyik időszakából, tehát legyen az egy karácsonyi vásár, vagy egy nyári időszak, akkor mi ehhez meg tudjuk szerkeszteni azt, ahogyan mi bekívánjuk a saját tevékenységünket mutatni. De ez egy rendkívül időigényes feladat, a számítógép elé ülni és szerkeszteni, úgyhogy nagyon jól el tudjuk mondani a kívánságainkat, és szakemberek segítségét tudjuk ebben kérni, de természetesen bármikor el tudjuk mi magunk is készíteni azt, ami éppen a vállalkozáshoz szükséges. Legyen az egy meghívó, egy plakát, egy tábla. Jól megismertük a betit típusokat, úgyhogy azt gondolom, hogy ez alatt, a 2 év alatt fantasztikus tudást kaptunk, és ugye visszakanyarodva a rajzra, továbbra is óriási nagy szerelmem a rajzolás, úgyhogy keresem is a témákat. Igazából egy rajzot azt napokig, néha hetekig is rajzolok, de és csak az asztalfióknak, vagy esetleg az otthoni falaimnak, de rajzban szeretem a tökéleteset.
0: Olyan helyen ülünk, ugye apukád itt alkotott, és hát láttam a képeit, illetve hát a részkarc grafika. Most láttam egyet sajnos, vagy nem sajnos, a új világhálón egy felhívás mellett. Nagy szíved van azért, hogy eszedbe jutott, hogy Mártin segíteni ezzel a dologgal, hogy hát, hogyha egy kicsikével a gyógyítás költségeihez hozzájárulsz azzal, hogy azt megpályázhatják, licitálhatnak rá. Érkezett már egyébként licitálás?
1: Tegnap este 9-kor zárult le a licit.
0: Akkor véletlenül jöttem ide.
1: Mert hogy szándékosan nem volt nagyon hosszúra nyújtva, hogy minden más felajánlás is sorra kerülhessen, és én nagyon úgy érzem, hogy így büszkeséggel tölt el, hogy tudtam segíteni, és nagyon-nagyon jó embereknek tartom mindazokat, akik munkájukkal segítik magát a gyűjtést, a gyógykezelésnek a költségeire, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon apró kis segítség ahhoz képest, amire még szükség van, és amit mindenki más is rajtam kívül oda tesz, akár a munkáját, akár a adományát is. És hát én magam is köszönöm, hogy egy nagyon szép összeggel járultak hozzá a gyógykezeléshez, és továbbra is természetesen várjuk az adományozóknak a támogatását, illetve a tárgyak felajánlását. Minden ehhez szükséges tudnivalót meg lehet természetesen az interneten találni, mert már egy ideje folyik a adománygyűjtése, és aki a festményre licitált, annak nagyon-nagyon köszönöm. Nagyon jól esett a lelkünknek, és nagyon jó szívvel adjuk át a festményt.
0: Magamba egy kicsit úgy meghatódok, hogy úgy hívtuk apukádat, hogy Janó. Tehát ez volt a beceneve, hogy még ugye jóval halála után is rajtad keresztül tud segíteni. Mert ő mindenkinek szívesen segített mindig, úgyhogy most egy kicsit azért emlékezünk rá is, de meg mindig emlékezel rá, különösen, hogyha valami eszközt a kezedbe veszel, ugye, amiben rajzolni lehet.
1: Hát nekem mindennapos, minden módon már ugye eleve itt a házban, itt töltöm a napokat. Nem is érzem a napi tevékenységet munkának, szellemiségével ő örökké itt van. Aki ismeri, szokott róla kérdezni, és akkor nagyon szívesen mesélek róla. És úgy gondoltam, hogy ez a festmény felajánlás is egy nagyon talán értékes lehet.
0: Hát nincs is a piacon egyébként.
1: Nincs, és a Sebe Gabriella olyan, a Krupáni Sebe Gabriella volt a segítségemre. Én ugye átadtam neki a szükséges adatokat, illetve magát a festményt. Minden más tevékenységet ő végezel a licitál kapcsolatban. És olyan gyönyörű, megható szöveget írt a kép mellé, hogy tulajdonképpen én magam is meghatódtam, mert én már olyan rég olvastam. Nyilván ugye sok mindent tudok az apámról, de olyan jó volt elolvasni.
0: Be kellene fejezni, mert már, megmondom őszintén, az ember mikor meghatódik, te is, én is azért az emlékek tolulnak, de hát azért a jövőről csak kérdezek még, ugye már Zoli mondta férjet, hogy nem mentek most sem például a vásárba sem, a budapesti, tehát a várba sem, hát meg kell válogatni, hogy hova mentek, de azért a továbbiakban marad ugyanez a fajta metódus, ahogy hagytuk, hogy itt tartjátok fent, ugye heti 7 napban ezt a mézes kalácsos házat. Mi is van kiírva pontosan?
1: Vásárfia.
0: Vásárfia. Csak azért mondtam, hogy te mondjad. Tehát a Vásárfiát itt, és hát, de tulajdonképpen azért csináljátok ugyanazzal a intenzitással.
1: Természetesen, igen, és fogunk menni vásárba, még tervezzük. A budapesti mesterségek ünnepe az egy fantasztikus rendezvény, már ugye szinte lehet mondani, hogy órák választják el a nyitástól. Az idei azért lesz nagyon különleges, mert 40. Úgyhogy én mindenkit nagyon tudok bíztatni, hogy ha teheti, akkor látogassa meg idén is. A budai vár környékén nagyon sok mester készül gyönyörű tevékenységgel. Mi magunk tulajdonképpen azért tartunk egy kis idézőjelesen pihenőt, mert a családban sok a kisbaba, a 2-3 éves, aztán inkább most itthon van rám szükség, de természetesen visszalendülünk majd a nagyvásárok világába is, nagyon tervezzük, akár még a téli karácsonyi vásárt is majd figyeljük a felhívásokat.
0: De azért szép volt a nyár a meleg ellenére is.
1: Különleges volt, igen, különleges volt. Voltak vendégek, akik hősként le tudták küzdeni itt az aszfalt forróságát, és el is mesélték, hogy tulajdonképpen fürdőzni jöttek, de hogy az se lehet egész nap. És kaptam dicséretet is, hogy kitartunk, és nem zártunk be, hogy ők maguk csodálkoztak, hogy nyitva van bármi is ebben a napszakban, de úgy gondoltuk, hogy ha már messziről ellátogatnak a vendégek, és minket néztek ki így célpontnak, mondjuk így fogalmazok, akkor természetesen én nem akarok csalódást okozni, és akkor nyilván örülünk, és nyitott kapukkal vártuk a vendégeket. Volt, hogy nem jött senki, de hát azok olyan napok voltak, és tényleg forró volt.
0: Köszönöm szépen, további szép évet kívánok, mert hát akkor majdnem 365 napot dolgoztok, de hát természetesen pihenő is van. Tehát nem is dolgoztok már, azt mondom, mert mondod, hogy ide jössz, úgymond a munkahelyedre, de örömmel, és úgymond pihentető is neked. Aki pedig nem munkaként, aki nem munkaként kezeli, annak az öröm, és nem fárad el.
1: Hát igen, azért ugye van a készítésnek egy olyan része is, ami hát azt kívánja az embertől, hogy kicsit monoton, egy helyben ülést kíván, és na, az a része nehezebb, de amikor elkészülünk vele, és van ebben már rutin, ezt kibírjuk, meg ugye ezt végig kell csinálni, azt a részét is, de a sok dicsérő szó az kárpótol mindig a fáradtságért.
0: Hát most már még egyszer köszönöm, és akkor további jó pihentető munkát kívánok.
1: Én is köszönöm, Péter, köszönöm.
0: Pető Anna Mézeskalácsos népi iparművészt hallották. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak Kovács Kriszta zenei szerkesztő és a technikus Tompos Péter nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk. Felhívjuk figyelmüket, hogy műsorunkat megismételjük ma este 22 óra 10 perctől, és holnap hajnalban 3 óra 10 perctől. Akkor is szeretettel várjuk Önöket a készülékek elé.
2: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
3: 14. Leó 44 év után az első pápa lesz, aki ellátogat a Rimini Meeting nemzetközi katolikus találkozóra, amely az adriai tengerparti városban vette kezdetét pénteken. Több mint 500 olasz és külföldi felszólalót várnak a népek között barátság találkozójaként is ismert eseményre, amelyet egy katolikus lelkiségi mozgalom 1980 óta minden év augusztusában rendez meg. Kiemelt vendégnek 14. Leó számít, mivel utoljára II. János Pál látogatott el a találkozóra 1982-ben. az augusztus 26-áig tartó találkozón hitéleti, politikai, gazdasági, környezetvédelmi, kulturális művészeti előadások, kerekasztalbeszélgetések és sportprogramok követik egymást. A Rimini Meeting 47. kiadása a Szeretet, mely mozgat napot és minden csillagot mottót kapta, amely Dante isteni színjátékából a Paradicsom legutolsó énekének zárósora. 14. Leó pápa szombaton érkezik meg a Rimini Meetingre. Az előzetes vatikáni program szerint az egyházfő felkeresi a találkozó területén látható Szent Ágoston kiállítást. A pápa találkozik a meeting résztvevőivel, a Caritas katolikus szervezet által segített szegényekkel, betegekkel, fogyatékkal élőkkel, majd az esti órákban Rimini kikötőjében szentmisét mutat be. Agresszió és vallási fanatizmus címmel rendezik meg idén a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferenciát augusztus 25-től. Tájékoztatták a szervezők a táviratérodát. Benyik György, az immár 37. alkalommal megszervezett tanácskozás vezetője a konferencia témáját bemutató írásában úgy fogalmazott. A háromnapos tudományos tanácskozás célja a vallási fanatizmus, amely gyökerei évezredekre nyúlnak vissza, és a szent szövegek kapcsolatának vizsgálata annak érdekében, hogy rámutasson a vallási fanatizmusokra épülő megosztottság értelmetlenségére, elősegítve ezáltal a nyílt, őszinte párbeszédet felekezetek és vallások között. A Kármelitában a tűzi játék megtekintésére gyermekvédelmi intézményekből meghívott fiatalokkal való találkozást tartja az idei augusztus 20-a legemlékezetesebb eseményének a miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán tett bejegyzésében úgy fogalmazott: egyszerre volt szívfacsaró és felemelő látni ezeket a nehéz sorsú, de mosolygós fiatalokat, akik pontosan ott várták piknikezve a nemzeti ünnep fénypontját, ahol tavaly még az őket cserben hagyó, magukat érinthetetlennek képzelő hatalmasok dorbézoltak. Összefüggő kerékpárút hálózat jöhet létre Győrtől Budapestig, közölte közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid bejegyzése szerint ennek részeként most egy Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig tartó közvetlen kerékpárutat alakítanak ki a Eurovelo 6 hálózat keretében. A szlovák-magyar határ mentén több szakaszon már épült ki kerékpáros infrastruktúra, azonban összefüggő, korszerű hálózat még nem jött létre. A mostani tervek ennek az állapotnak vetnek véget, írta, megjegyezte. Az Integrált Közlekedés Fejlesztési Operatív Program Plusz által biztosított 2,8 milliárd forintos forrás felhasználásával új nyomvonallal tervezik kiváltani az Esztergom és Tát közötti balesetveszélyes szakaszt. Ennek a tervezése most indul, 2028-tól kezdődhet az építkezés. A cél, hogy a kerékpárutat rávezessék az esztergomi Mária Valéria hídra, közölte. Végül az időjárásról. A változóan felhős időt követően az éjszaka második felétől szakadozik, csökken a felhőzet. Elszórtan kissé nagyobb számban a középső és a nyugati tájakon fordulhat elő zápor, zivatar. Kezdetben heves zivatar sem kizárt. Nagyobb területen kísérik élénk, erős lökések, a délnyugatiról fokozatosan északnyugatira forduló szelet. Zivatarok környezetében viharos, esetleg erősen viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 18 és 25 fok között várható, de a kevésbé szeles területeken ennél magasabb értékeket is mérhetünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 25 és 33 fok között alakul. Híreket hallottak.
4: Együtt éjfélig.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. XIV. Leó pápa. A mesterséges intelligencia korában a család az emberiség első iskolája. Leó pápa fogadta a libanoni elnököt, az igazságos és tartós béke keresése. 44 évvel ezelőtt II. János Pál pápa történelmi látogatása a Rimini meetingen. Gondolatok Leó pápa a szombati Rimini látogatása elé. Páter Virtesaljai László jegyzete. XIV. Leó pápa. A mesterséges intelligencia korában a család az emberiség első iskolája. A szervezet éves találkozójának témája az emberi méltóság és a mesterséges intelligencia, kihívások, lehetőségek és kontroll, lehetőséget kínál arra, hogy a hálózat képviselői elgondolkodjanak korunk egyik alapvető kérdésén. A mesterséges intelligencia rendkívüli fejlődése olyan horizontokat nyit meg, amelyeket a korábbi nemzedékek el sem tudtak képzelni. Minden technológiai eredmény azonban egy erkölcsi kérdést is felvet az emberiség számára. Nem csak azt, hogy mit tehetünk, hanem azt is, hogy mit kellene tennünk. Kezdte beszédét 14. Leó a Nemzetközi Katolikus Törvényhozók Hálózatának képviselőihez augusztus 21-én pénteken a Vatikánban. A megalapozott jogszabályoknak ösztönözniük kell a tudományos és technológiai kreativitást, miközben védelmezik az alapvető emberi jogokat és szabadságokat. Meg kell védeniük a felhasználókat a kizsákmányolástól, meg kell őrizniük a személyes adatok védelmét, biztosítaniuk kell az új technológiák használatának átláthatóságát, és garantálniuk kell, hogy azok erősítik a demokratikus intézményeket. 14. Leó ezt a meggyőződését fejtette ki a Nemzetközi Katolikus Törvényhozók Hálózata képviselőinek. A jogalkotásról elmélkedve a pápa megismételte, hogy szilárd jogi keretekre, független felügyeletre, tájékozott felhasználókra és egy olyan politikai rendszerre van szükség, amely nem hárítja el magáról a felelősségét. Megjegyezte, hogy az ilyen felügyelet több szinten, helyi, nemzeti és nemzetközi szinten is működhet, elősegítve a vonatkozó etikai keretrendszerek nyílt megvitatását, és alávetve azokat a társadalmi igazságosság közös normáinak, biztosítva, hogy ne legyen egyetlen ideológia vagy érdek sem, amely diktálná a mesterséges intelligencia rendszereibe ágyazott értékeket. Ugyanakkor a mesterséges intelligencia gyors fejlődése azzal a kockázattal jár, hogy a technológiai függőség új formáit hozza létre, a szegényebb nemzetek egyre inkább a gazdagabbakra támaszkodnak, mutatott rá Leó pápa. Ébereknek kell maradnunk ebben a tekintetben, nehogy az innováció az ideológiai vagy gazdasági gyarmatosítás újabb eszközévé váljon. Sajnálatos módon a dominancia egy finom formájával találkozunk, amikor algoritmusok döntik el, hogy ki látható és ki marad láthatatlan. Amikor a digitális platformok elszámoltathatóság nélkül alakítják a közbeszédet, és amikor a munkavállalók méltóságát a rendszerek optimalizálásának rendelik alá. Leó pápa figyelmeztetett, hogy az ilyen fejlemények feltárják az uralkodás és a szolgálat nélküli uralom ősi kísértésének új arcát. A Szentatya szerint a hatalom kultúrájával szemben az egyház a szeretet civilizációját javasolja. Egy ilyen társadalomban az emberiség első iskolája a család lenne, szögezte le Leó pápa. Mert a családon belül tanuljuk meg először a bizalmat a számítás előtt, a nagylelkűséget a verseny előtt, a párbeszédet a megosztottság előtt, és a szeretetet a hatalom előtt. Ennek tudatában Leó pápa hangsúlyozta, hogy a mesterséges intelligenciának soha nem szabad megengedni, hogy erodálja a társadalom eme elsődleges sejtjét, akár úgy, hogy a személyeket és a kapcsolatokat adatokká és szimulációkká redukálja, akár úgy, hogy a fiatal elméket oly tartalommal árasztja el,
amely eltorzítja a vágyakat, akár olyan gazdasági modellekkel, amelyek gazdaságilag bizonytalanná teszik a családi életet. Ezért jelentette ki a Szentatya, arra buzdítalak benneteket, hogy támogassatok olyan politikákat, amelyek erősítik a házasságot és a családokat, támogatják a szülőket nevelési küldetésükben, és képessé teszik a fiatalokat arra, hogy bizalommal tekintsenek a jövőbe. Kedves barátaim! A világnak nincs szüksége olyan mesterséges intelligenciára, amely kisebbíti az emberiséget, hanem inkább emberi intelligenciára van szüksége, amelyet megvilágosított a bölcsesség, a lelkiismeret által vezérelt politikai hatalomra és a szeretet által irányított technológiai innovációra van szüksége, figyelmeztetett Leó pápa. Csak így nem válik a mesterséges intelligencia az emberiség riválisává, hanem a közjó szolgájává. 14. Leó azzal zárta beszédét, hogy ezekkel a gondolatokkal együtt azért imádkozik, hogy a Nemzetközi Katolikus Törvényhozók Hálózatának tanácskozása bőséges gyümölcsöt teremjen a résztvevők nemzetei és az egész emberiség számára. XIV. Leó fogadta a libanoni elnököt, az igazságos és tartós béke keresése. 14. Leó pápa csütörtök délelőtt a Vatikánban fogadta Joseph Aoun, libanoni köztársasági elnököt. Az elnök ezt követően találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral, akit elkísért a megbeszélésre Paul Richard Gallagher érsek, a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkára. A Szentszék sajtóirodája által az audienciát követően kiadott közlemény szerint az államtitkárságon folytatott megbeszélések szívélyes légkörben zajlottak, és lényegében az Egyesült Államok, Izrael és Libanon által aláírt háromoldalú keretmegállapodásra összpontosítottak, amelynek célja a libanoni köztársaság déli határainak stabilizálása és az igazságos és tartós béke megteremtése. A Szentszék miközben elégedettségét fejezte ki a dokumentum aláírása kapcsán, komoly aggodalmának adott hangot a végrehajtása során tapasztalt nehézségek miatt, és támogatásáról biztosította az erre irányuló erőfeszítéseket, zárul a szentszéki közlemény. A libanoni elnöki hivatal honlapján közzétett nyilatkozatában

elérésének. Aoun továbbá hangsúlyozta, hogy ezeket az intézkedéseket el kell kísérnie a libanoni állam hatalma kiterjesztésének az egész területére. A vatikáni találkozókra a fokozott feszültség időszakában került sor, amely kiváltképpen Dél-Libanonban uralkodik, ahol az Izraellel április 17-én kötött ideiglenes tűzszünet ellenére is támadások folytatódnak.

0: 44 évvel ezelőtt II. János Pál pápa történelmi látogatása a Rimini meetingen. Gondolatok Leo pápa a szombati Rimini látogatása elé. Páter Virtes Aljai László jegyzete.
1: A 44-es szám hallottan feldobog a szívem, mert éppen 44 éve, 1982. július 4-én Mátor Verebély Szent Puton szenteltek pappá. Tegnap este, 2026. augusztus 20-án pedig ott álltam a római Szent István zarándokház kápolnájában az oltár mellett az ünnepi búcsú szentmisén. 44 éves töretlenség, amire hatalmas erővel buzog fel bennem a hála, hogy nem csak meghívott, hanem meg is tartott az Úr. Deo gratias. Az ő országának életében azonban összehasonlíthatatlanul nagyobb esemény az a 44 évvel ezelőtti látogatás, amelynek keretében II. János Pál pápa felkereste a 3. Rimini meetinget. Akkor egészen más világ járt, mint most, nem csak azért, mert az ateista kommunizmus minden látszat ellenére már a végét járta, hanem mert olyan erők voltak születőben, amelyek óriási energiát szabadítottak fel bennünk. Hiába is akarták szürke farkasok eltenni lábalól az ígéret emberét, aki egy távoli országba jött, aki a saját bőrén tapasztalta meg a barna és a vörös diktatúrát, és akit az 1981. május 13-i merénylet során a fatimai szizonya mentett meg a haláltól. Őszre már felépült, sőt éppen a mi római német-magyar kollégiumunkban tett látogatásával pontosan azzal folytatta apostoli tevékenységét, amiben a merénylet megakadályozta. A következő évben ismét haza akart látogatni szeretett lengyel pátriájába, de miután 1981. december 13-án Wojciech Jaruzelski tábornok és pártfőtitkár bevezette a hadi állapotot és börtönbe záratta az akkor már 10 millió tagot számláló Szolidaritás szakszervezet több ezer vezetőit, köztük az alapító Lech Walesát, a Szent Atya elnapolta a látogatását. Emlékszem arra az 1981-es karácsonyra, a Szent Péter téren tartott imaórákra, amikor többnyire éppen az olasz Communione Liberazione egyházi diákmozgalom szervezésében azért fohászkodtunk, hogy ne vesszen kárba az a drága magvetés, amely új holnapot ígért lengyel, de épp úgy magyar földön is. Azon az őszön, 1981. szeptember 14-én jelent meg a Laborem Exercens címmel II. János Pál pápa 3. enciklikája. Ez volt pápaságának első társadalmi enciklikája, amelyet 13. Leó pápa Rerum Novarum kezdetű enciklikájának 90. évfordulójára írt. A dokumentumot a Szent Atya teljes egészében az emberi munka és a dolgozó ember személyi méltóságának szentelte. A lengyel pápa a világ szociális problémáját legfőbb vonásában éppen az emberi méltó munka lehetőségének megteremtésében és a munka gyakorlásában Laborem Exercens látta. Bátor kiállás volt ez a dolgozó emberek milliói mellett, akik példaként tekinthettek a kétkezi munkás Józsefre és az Ács nevelt fiára Jézusra. A pápa nem szociális munkáról, hanem egyszerűen a munkáról beszélt. Ebben az összefüggésben kerül sor a tervezett lengyelországi látogatás helyett a Rimini útra. A Rimini meeting a Don Giussani Milánói Egyetemi Lelkész alapította Communione e Liberazione, közösség és megszabadulás egyházi egyetemi diákmozgalom szervezésében született 1980-ban, hogy a népek közötti barátságot szolgálja a Rimini vásár területén tartott évenkinti augusztus végén nemzetközi nagy találkozójával. A több napos rendezvényre

0: mintegy 100 000 fiatal érkezik a világ számos országából, hogy aktívan bekapcsolódjanak a színes, vallási, kulturális, művészeti és politikai témájú programokba. A résztvevők zömmel katolikus, de a találkozónak van ökumenikus és vallásközi jellege is. Politikai síkon főként az olasz közélet vezető személyiségei vesznek részt, és a fórumokon különféle indítatású politikai nézetek képviselői vitatkoznak egymással, aminek Olaszországban különösen is nagy hagyománya van. Minden találkozónak van egy olyan sajátos alapgondolat mottója, amely köré szerveződik az összes program, hogy annak tartalmát sok irányú megközelítés jegyében bontsák ki, minél gazdagabban. Az 1980-as év mottója Le risorse dell'uomo, az ember erőforrásai. Második János Pál pápa hosszú és tartalmas beszédében először a találkozás szót értelmezte, amely éppen hazájában zajló drámai események miatt, mint hogy felfüggesztették a találkozókat, különleges értelmet nyert. A meeting Rimini fiataljainak a spontán kezdeményezéséből egy csoport keresztény fiatal barátságába született ebben a városban. Ennek alapja a találkozás Krisztussal, amely halálának és feltámadásának szentségi emlékezetében állandóan megújul, és képessé tesz minket arra, hogy találkozunk testvéreinkkel és a többi emberrel. Az ember erőforrásai közt a pápa elsőként arra mutatott rá, ami segíti őt az önfenntartása és a föld feletti uralma erőfeszítéseiben, amelyek csak akkor válnak igazán emberi erőforrásra, amikor munkán keresztül valósulnak meg. Munka révén gondoskodik az ember önmagáról és a földről, annak kincseit saját életére használva fel, ugyanakkor fejleszti és védi a földet. Valójában az ember csak belső lényén keresztül kommunikál a külső valósággal. A munka mellett az ember egy másik alapvető erőforrása a család. Az ember azért dolgozik, hogy eltartsa magát és családját. Ha a munka a léttel való törődést, Isten teremtő munkájában való együttműködés jelenti, akkor ez az általános elv a legtöbb ember számára abban válik nyilvánvalóvá és egzisztenciálisan konkrétá, hogy a munkával az ember szerettei személyéről gondoskodik. A munka, amelyen keresztül az emberiség uralja a természetet, az egész emberi közösség munkája minden generáción keresztül. Ezen generációk mindegyikének feladata a föld gondozása, a jövő generációinak átadása, amely egyre inkább alkalmas arra, hogy az emberiség otthona legyen. A munka és a család mellett különös figyelmet kell fordítani arra az erőforrásra, amelyet az ember önmagában hordoz, az Isten képére és hasonlatosságára teremtett emberi természetében. Szent Ágoston közismert szavaival, Fécisztinos ad te, Uram, magadnak teremtettél minket, és nyugtalan a szívünk, amíg meg nem nyugszik benned. Igen, az Úrért teremtettünk, aki belénk véste hatalmának és szeretetének halhatatlan lenyomatát. Az ember nagy erőforrásai innét fakadnak. Itt vannak, és csak Istenben találnak védelmet. Az ember az értelme révén nagy, amelyen keresztül ismeri önmagát, másokat, a világot és Istent. Az ember az akarata által nagy, amelyen keresztül szeretetben átadja önmagát. Ezek az erőforrások az ember elfojthatatlan vágyakozásának alapjai. Az értelemnek az igazság utáni vágya, és az akaratnak a szabadság utáni vágya. A teremtettségünkben rejlő erőforrás, amely által minden ember valóban ember, a kultúrán nyugszik. Az ember a kultúra révén él igazán emberi életet, másképpen a kultúra teszi az embert igazán emberré, mert annak többlete hozzáférés biztosít az ember létéhez, ahhoz, hogy van, nem pedig ahhoz, amije van. A kultúra megnyilvánulásai tekintetében az anyagi kultúra alkotásai mindig az anyag szellemivé válását, az anyagi jellem szellemi alárendeltségét mutatják. Másrészt pedig a lelki kultúra alkotásai konkrétan a szellem anyagi hasodását, a lelki megtestesülését mutatják meg. A kultúra úgy válik az ember erőforrásává, ha gyarapítja mind a lelki, mind az anyagi lehetőségeit. Ezek előre bocsátásával érkezett el II. János Pál pápa lényegi üzenetéhez. Az ember legnagyobb erőforrása Krisztus, Isten fia és az ember fia. benne fedezi fel az új ember vonásait, a maga teljességében megvalósulva. A megfeszített és feltámadt Krisztusban az ember számára feltárul a lehetőség és a mód, hogy mély egységben magára öltse teljes emberi természetét. Ebben áll a Rimini Meeting minden programját átfogó egyesítő alapelv. Az ember erőforrása feltámadt Krisztus, mint kimeríthetetlen forrás, és ebből fakad itt a találkozón is az eukarisztikus áldozat ünneplése. Zárta 44 évvel ezelőtt az 1982-es Rimini Meetingen elmondott beszédét Szent II. János Pál pápa.
1: Páter Vértes Ajai László jegyzetét hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
2: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2003-ban elhangzott műsorunk ismétlését hallhatják, amelyben Karóczkai Júlia, az Egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium diákjaival az emberi kapcsolatokról beszélget.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, amen!
2: Mai hittanóránkon az emberi kapcsolatokról, a párkapcsolatról, illetve a nemiséggel kapcsolatos bűnökről fogunk beszélgetni. Melyik két parancshoz köthető ez a 10 parancsból?
4: Ne paráználkodj, más feleségét ne kívánd meg.
2: Úgy van, vele barátot, házastársát ne kívánd. Nagyon jó. Nézzük akkor először is a párkapcsolatnak a szentírási alapját. Hol találkozunk a szentírásban ilyen utalással, ami férfi és nő kapcsolatáról szól?
4: Már az Ószövetségben Ádám és Éva.
2: Tehát Ádám és Éva teremtése, ugye, tehát az Úristen az embert férfinek és nőnek teremtette. Úgy van. Aztán mit olvashatunk még ki a teremtés történet ezen szakaszából?
4: A férfi és a nő egy testé lesz, és egy közös életet élnek.
2: Úgy van, ugye a férfi elhagyja atyát és anyját, feleségéhez ragaszkodik, és a kettő egy test lesz. És ugye Jézus ezután mondja, hogy amit Isten egybe kötött, ember
5: szét ne válassza.
2: Szét ne válassza. Nagyon jó. És akkor most beszélnünk kellene a férfi és nő kapcsolatán belül majd a házasságról, illetve a házasságot megelőző időszakról, a jegyességről, vagy az együttjárásról. Hogy mi a véleményetek nektek, mai fiataloknak az együttjárásról?
5: A mai világban már nem úgy megy ez, mint régen, mert komolyan vették azt, ha valaki jegyben járt, de most már szerintem ez egy kicsit el van tolódva. Nem az az el van, hogy jegyben járunk, hanem csak járunk, hogy nem szeretnénk házasságot kötni, hanem csak úgy el vagyunk egymás mellett. És ez a mai fiatalság több pár kapcsolatban is él, tehát nem csak egy férfi, hanem mondjuk váltogatja ezt. De a régi időkben ez teljesen máshogy volt.
2: Hát igen, sajnos így van. De hogyan képzelitek ti el? Tehát mit szeretnétek ti, mondjuk, mit vártok a jövőtől?
5: Hát egy olyan embert megtalálni, akivel úgy tudom leélni az életemet, hogy teljesen elfogadom olyannak, ami van, és mondjuk, ha van egy bizonyos hibája, azt is úgy elfogadom, és ezzel együtt tudok élni, és még emellett is ugyanúgy szeretem, és ő is szeret engem. Tehát kölcsönös alapon.
2: Tehát akkor valamilyen módon akkor te is próbálod az igazit keresni.
5: Hát szerintem ezzel minden fiatal így van, hogy nem megyek hozzá az első emberhez, aki csak mint külsőleg tetszik, de belsőleg teljesen ellentétem, és nem értjük meg egymást.
2: És akkor mit gondoltok, hogy hogyan tudja az ember megtalálni az igazit? Vagy próbálkoztatok-e már ezzel? Hogyan tudjátok majd megismerni azt az embert? Vagy eldönteni, na valóban ő lesz az igazi?
4: Egy társaságon belül mondjuk, ha megismerek egy olyan embert, aki külsőre is tetszik, és megnyilvánulásaiban is, tehát még nem alakult ki közöttünk semmilyen kapcsolat, de már eleve szimpatikus, akkor megpróbálom jobban megismerni, és többet találkozni vele. Ezek alapján leszűrhető az, hogy mennyire vagyunk egy hullámhosszon, vagy sem.
2: Értem, tehát akkor te azt mondod, hogy van-e közös témátok, igaz? Tehát ez egy elsődleges szempont. A másik pedig, ha jól értettem, és ugye itt a szimpátiára céloztál, tehát alapvetően egy külső vonzódás, igaz? Hogy milyen az illetőnek a fizimiskája, igaz? A külseje. Jó. Tehát valamilyen módon ez alapján próbáljátok majd kiválasztani. Most szeretném még föltenni azt a kérdést, hogy szeretnétek-e majd akkor mindannyian házasságban élni? Tehát ilyen elkötelezett életformában, vagy ugye, ami manapság sajnos eléggé divatos, ilyen együttélés, vagy partnerváltogatás. Tehát, hogy azért hogyan képzelitek el ezt a jövőt? Tehát, hogyha sikerül megtalálni azt a nagy őt, akiről úgy gondoljátok, hogy az Isten nektek teremtette, akkor mit akartok vele kezdeni? Milyen kapcsolatban akartok vele élni?
5: úgy gondolom, hogy először tényleg, ahogy János is mondta, hogy fontos megismernünk azt az embert, akivel talán az életemet szeretném leélni. Lehet ez az első pillanatban, hogy azt mondom, hogy igen, ő az, még meg sem ismertem, de már tudom. Ez mondjuk nagyon ritka, de miután esetleg megismertem jobban, hogy ő, milyen ő, akkor próbálok egy kapcsolatot kialakítani vele. Természetesen ez ugyanúgy kölcsönös férfi és nő között, nem lehet egyoldalú dolog, mert arról nem beszélhetünk már párkapcsolatról. Utána házasság.
2: Alapvetően azt hiszem, annyit leszögezhető, hogy mindannyian szeretnétek majd akkor házasságban élni. Tehát azzal a bizonyos nagy ővel, akit úgy gondoljátok, hogy tiszta szívetekből szerettek, és ő is szeret titeket, akkor azzal törvényesíteni szeretnétek a kapcsolatotokat. Tehát ugye keresztény értelemben is egyházi házasságot kötni. Na most van ennek egy előkészületi szakasza. Ez a bizonyos jegyességi állapot, amiről az előbb azt mondtátok, hogy eléggé elavult a mai világban. Ez tényleg így van, tehát nem nagyon van olyan időszak, ugye, hogy a jegyben járnak. Ugye ez az, amikor gyűrűt húznak egymás ujjára. Ugye ez a jegyesség állapota már azt jelzi, hogy valamilyen módon ugye foglalt az illető is tabu, es körülötte, vagy menjenek el mellőle, igaz? Mert ő már valakié. Most a felkészülés, ez egy nagyon érdekes, mert a házasságra is ugyanúgy, mint minden másra az életben, fel kell készülni. Ugye biztos hallottatok már elő, hogy jegyes oktatás.
5: Igen, hát a jegyesek, még mielőtt házasságot kötnének, mondjuk a körzetükben, vagy a hozzájuk közel álló atyához, vagy paphoz mennek, azt hiszem egy éven keresztül egy ilyen jegyes oktatásra, ami felkészíti őket majd a házasságra.
2: Igen, na most érdekes dolog ez, mert ugye tőlem is megkérdezték már fiatalok, hogy hát mi újat tudna neki mondani egy pap. De ugye egyértelmű, hogy itt nem erről van szó, mert alapvetően egy házasság, ez egy tartós életszövetség kell, hogy legyen. És ugye azért ennek vannak buktatói is, tehát amire a papnak föl kell hívni a fiatalok figyelmét. Ugye nagyon fontos először is a jegyesség állapotában, vagy egyáltalán, hogy valaki készüljön a házasságra, az ugye legyen felelősség tudata. Hiszen ha valaki nem tudja vállalni tetteért a felelősséget, akkor még éretlen, alkalmatlan mentálisan is a párkapcsolatra. A másik nagyon fontos ugye, hogy legyen életcélunk. Tehát gondolom mindannyiótoknak van valami életcélja, most ugye a közeli, majd a tovább tanulás egyelőre, hogy az egyetemre bejussatok. Tehát nagyon fontos ugye, hogy a keresztény értékeket is elfogadjuk, tehát az önuralom, illetve ami talán a legnehezebb és a legfurcsább nektek, hogy a tisztaságnak, vagy az érintetlenségnek a megőrzése egészen az oltárig, és akkor azt hiszem, hogy erről lehetne most itt egy kicsit vitatkozni, hogy hogyan vélekedtek erről. Mi a véleményetek arról, hogy az Anyaszentegyház azt mondja, hogy a Jézus Krisztus tanítása alapján, hogy igenis az ember testi kapcsolatának a házasságban kell beteljesednie, és nem pedig előtte ellopni ilyen örömöket. Kíváncsi vagyok a véleményetekre.
5: Ez a mai világ már teljesen más, mint a régi világ. Szerintem már ez is idézőjelben elavult. Meg kellene tartani ezt, mint az egyház törvényei szerint, de sajnos nagyon sok fiatal nem tartja ezt meg. Mert úgy gondolják, hogy az az ember, akihez mondjuk feleségül megyek, vagy elveszem feleségül, azt meg kell mind lelkileg, mind testileg ismernem, vagy esetleg, ha a házasság után derülnek ki dolgok, akkor rögtön nem kell az az illető.
2: Igen, másik vélemény.
6: Nek volt egy nagyon érdekes szemléltetés, egy atya úgy próbálta szemléltetni ezt nekünk fiataloknak, hogy mindenkinek adott egy kis ajándékot, sütit, cukrot, amit éppen talált, viszont nem érintetlenül, beleharapva, összerágva hasonlók, és ez itt szerintem nagyon jól kifejezte azt, hogy miről van itt szó, hogy szép díszítés, jó csomagolás, de azért belül van valami. Szerintem nagyon pozitív dolog, ha valaki meg tudja őrizni a tisztaságát az oltárig, ha nem, akkor ez így járt.
2: Jó, hát nem a mi dolgunk az ítélkezés, ugye ez az Úristen dolga, ez tény és való. De amit az előbb mondtatok, hogy elavult. Most én feltenném azért erre a kérdést, hogy most mi az, hogy elavult? Mindig sodródom a tömeggel. Vannak-e elveid, ami mellett mindig kitartasz akkor is, hogyha a fene-fené teszik, és hiába, hogy neked mondjuk 100 ember teljesen mást mond, mert hogy már ilyen világot élünk. Kicsit úgy érzem, hogy ezzel kapcsolatban az vagy, akkor így lerázom magamról a felelősséget, és akkor hivatkozok arra, hogy ó, persze mindenki ezt csinálja, vagy mindenki így élt, vagy ez már olyan újsti dolog.

0: Manapság ugye a szüzesség, mint érték egyáltalán egy mai fiatalban megfogalmazódik-e?
1: Hát szerintem nem igazán fogalmazódik meg egy mai fiatalban. Akiben pedig megfogalmazódik, az pedig tényleg komolyan, és tényleg úgy gondolja, hogy én megőrzöm magam a házasság idejére, de ez a kisebb százalék. De a mai világban, amit a tévé, vagy a média, vagy akármi közvetít, teljesen máshogy jön ez le.
0: Tehát úgy gondolod, hogy a külső befolyásoló tényező nagyon nagy, ami miatt ugye esetleg a fiatalok így gondolkodnak?
1: Igen, hát azért szerintem elég nagy, mert mindenki nézi a tévét, ugyanúgy, mint ahogy vannak sók, vagy vígjátékok, vagy bármilyen típusú filmek, ugyanúgy megnézi az embert, mert valami szinten érdekli. És ez természetesen hatással van rá.
0: De ebbe tökéletesen igazad van. Milyen felelőssége van a médiának ez ügyben. Szeretnék néhány szempontra nektek rávilágítani. Ez természetesen nem az én önálló bölcs ötletem, hanem Farkas István piarista atya foglalta össze néhány pontban azokat a dolgokat, amelyekkel megpróbál rávilágítani arra, hogy talán mégsem mindig az a jó, főleg ugye itt a férfi és nő kapcsolatánál, amit a nagy többség csinál. Eleve ugye az első dolog ott kezdődik, hogy mit akarok én a másiktól. Tehát amit én kérdeztem tőletek, hogy mit szeretnétek az élettől, hogy házasságba akartok-e élni, vagy esetleg majd hogy képzelitek el a házasságot. Ha nem is nagyon mondtátok ki annyira nyíltan, ugye hát még nem is tudjátok, de ugyanúgy igényetek van arra, hogy titeket mindig is szeressenek. Hiszen erre épül, igaz? A szeretetre, a hűségre, a bizalomra. Azt mondom, hogy szexuális kapcsolat, és nem véletlenül mondja az Anya Szent Egyház, hogy ennek csak a házasságban szabad kiteljesednie, mert ez a kapcsolat valamilyen módon a teljes önátadásnak az egyik legfontosabb jele. Önátadásnak és elfogadásnak. Na most, ha te ezt több emberrel megcsinálod, ezt eljátszod, ezt az önátadást és elfogadást, akkor meddig fogsz próbálkozni? Tehát mikor jön el majd neked az igazi? Nem tudom, értitek ezt a problémát?
2: Hát én ezt úgy gondolom, ez egy értékvesztés, ami kialakult itt az idők során. És én visszatérve arra, én nem egyedül és kizárólag csak a médiát hibáztatnám, hanem ugyanúgy a szülői hátteret is. Mert a szülők, amire észbe kapnak, amikorra úgy gondolnak, hogy erről kéne beszélni a gyerekkel, addigra már nem tudnak újat mondani a gyereknek. És a szülőktől szerintem a mai fiatalok nem igen hallják azt, hogy csak a házasság után. A szülők is inkább korhoz kötik, és nem a nagy őhöz, hanem csak mit tudom én, hogyha elmúltál már 18 vagy 20 éves, akkor utána, de nem azt mondják, hogy csak a házasság után.
0: Értem, tehát ugye azt mondod, hogy egyrészt a családi háttér is, vagy hogy ugye a szülők hogyan nevelik a gyermeküket. Igaz egyébként.
1: Az ember, ha bekerül egy baráti társaságba, akkor is nagyon nagy befolyás alá kerül. Mert ott vannak azok az emberek, akiket én kedvelek és barátomnak tartok, és mondjuk ők teljesen más szemléletűek ebben a dologban, engem is tudnak negatív irányba befolyásolni.
0: Ez is igaz?
3: Viszont én ezzel nem értek egyet, mert ha az a társaság az tényleg baráti társaság, akkor elfogadják, hogyha én máshogy gondolkodom. Szerintem, hogyha én egy határozott ember vagyok, és vannak konkrét elveim, amikhez ragaszkodok, akkor ezt egy baráti társaság nem tudja. Semmilyen társaság nem tudja megdönteni.
2: De szerintem napjainkban nagyon kevés ilyen határozott fiatal van. Sőt, nagyon-nagyon kevés határozott fiatal van. A nagy többség az a csordelv után megy.
0: Igen, sajnos így van. Tehát az embernek, ugye, ha megpróbálunk a keresztény hitünk szerint élni, természetesen ez küzdelem, gyerekek, ez senkinek sem megy egyszerre is könnyen. Ezt mindenkinek nap mint nap szerintem meg kell vívni, ezt a harcot. Nem csak ezen a téren, hanem minden más téren, ami az életünkben van. És valóban nehéz az árral szembe menni. És nagyon tetszett ez a hasonlat, hogy amit mondtál, hogy az atya hogyan szemléltette ezt a dolgot. Ha ti tényleg a teljes önátadást és elfogadást elfogadjátok, hogy valóban ez a házasságnak, a férfi és nő szeretett közösségének a lényege, akkor tényleg sántít ez a dolog, amikor már x-edik eset után majd valakit oltárhoz vezetsz, vagy valaki mellé odaállsz majd a templomba, ugye, és akkor azt mondom, hogy igen, akkor holtomiglan, holtodiglan. és akkor már túl van az ember mindenen. Tehát egy kicsit ilyen hamiskás. Kimondom azt az igent, és akkor már nem te vagy az első. És akkor mire arra biztosíték, hogy de te leszel az utolsó? De akkor mi arra biztosíték, hogy akkor, ha összeházasodunk, ugye törvény szerint is összekötjük az életünket, akkor valóban tudunk egymáshoz hűségesek lenni. Nem attól fogod jobban megismerni a leendő partneredet, vagy férjedet, vagy feleségedet, hogyha ágyba bújsz vele.
3: Én tudom a saját nagyszüleimről, hogy nagymám 14 éves volt, amikor eljegyezték egymást nagyapámmal, 18 évesen összeházasodtak, évtizedek óta együtt vannak, és jól megvannak.
1: Az igazi házasság azért bizalomra, a szeretetre épül.
0: A másik dolog, amit én szeretnék egy picit rávilágítani, hogy a házasságon kívüli szexuális kapcsolatban valamilyen módon védtelenné kiszolgáltatottá válik az ember. Nem tudom, hogy mennyire érzétek ennek a kifejezésnek, vagy kijelentésnek a súlyát. Mit értek ez alatt, hogy védtelenné válik? Egy házasságban élni, vagy ami ugye ennek a házas életre vonatkozik, ugye, akkor már kimondtam azt az igent, és teljesen elfogadom a másikat. De amíg én még csak épp ismerkedem azzal a másik emberrel, mert még valóban nem tudhatom, hogy ő lesz-e az. Tehát kiszolgáltatott, védtelen leszek a másik előtt. Vagy önző vagyok, és eszközként használom a másikat. Érthető? És mi történik, ha azt mondja neked másnap, hogy puff, lecserélek egy másikra, mert találtam egy szebbet? Nem hiszem, hogy megdicséred magad, hanem vered a fejed a falba. Hogy miért követtél akkora ostobaságot? Most akkor meddig fogsz próbálkozni? Jó, hát ha ilyen volt veled, akkor nem bánkódsz. Na, jön egy másik, akkor megint kezditek elő, igaz? És mikor lesz a folyamatnak vége, mikor megöregszel?
2: Hát itt van az én felelősségem, az én feladatom. Tehát, hogy úgy választam ki ezt az embert, akiben megbízhatok. És nem kell attól félnem, hogy kiszolgáltatottá válok előtte, mert tudom, hogy ezzel nem fog visszaélni.
0: Hát igen, de szerintem ez az, ami a legnehezebb, mert hát annyira tényleg senkit nem tudsz ismerni. De higgyétek el, gyerekek, hogy ez egy becsapás, hogy ezáltal jobban megismerem a másikat. Nem. Annyi mindenre ad okot, a féltékenység, a gyanakvás, a bizalmatlanság. Amikor már valakivel testi kapcsolatot alakítasz ki, akkor azt hiszed, hogy ő már a tiéd. És akkor már ugye megpróbálod ellenőrizni, hol voltál, elszámoltatni, stb. Ugye, ami egy házasságban természetesen alapvető dolog, igen, nem, de hát hol vagytok ti mélgattól? És akkor igen, mert ugye érzed, hogy valami megtörtént, ugyanakkor még nincs alapja. És akkor ebből ugye előbb-utóbb akkor az fog kisülni, hogy jó, akkor szétmentek, igaz? Elváltok egymástól, mint ágtól a levél, de ott maradt egy nagy űr. És akkor erre, vagy ezt kérdeztem én, hogy na akkor megint kezded előről? Nem véletlenül mondja, gyerekek, az egyház. Az Isten nem akar rosszat az embernek. Az Isten nem egy irigy valaki, aki na elveszek minden örömöt az embertől, és most szekírozom őket. Tehát ne így képzeljétek el. Ez az ember javát akarja. Pont azért, mert saját magad sérted meg vele. Ez a bumeráng effektus. Visszahull rád. Biztos, hogy nagyon nehéz ez a dolog, de valamilyen módon én úgy gondolom, hogy törekedni kell ennek a megtartására. És én úgy gondolom, hogy ha valaki meg tudja őrizni az érintetlenségét tényleg az oltárig, akkor ez egy nagyon-nagyon szép érték. És mondjuk, ha tényleg akkor lesznek egymáséi, én nem hiszem, hogy ettől a házasságuk kevésbé működne jó. Vagy amire itt céloztatok, hogy na mi van, ha akkor derül ki valamilyen probléma. Én úgy érzem, hogy alapvetően a két ember el tudja fogadni egymást mindenben, akkor már ez a legkevesebb, amit szerintem kivitelezni lehet.

0: Elhangzott műsorunkban Karóczkai Júlia, az Egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
1: Napbúcsúztató.
0: Kedves hallgatóink, rövidesen itt az éjfél, az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként meghallgathatják az Ekke műsorát, a Liceumi Krónikát, majd Közelkép című portréműsorunkban Uzsainé Pécsi Rita neveléskutató, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola főiskolai tanárának előadását hallgathatják meg, amelyet a székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz római katolikus templomban tartott. Egy órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2:05-től környezetvédelmi műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban megismételjük a június 25-i összeállításunkat, amelyben az Edelényi Szent János Görögkatolikus Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Kollégium és Óvoda legutóbbi rendezvényéről készült összeállításunkkal készültünk. Az eseményen Áder János, Magyarország korábbi köztársasági elnöke, a Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke tartott lebilincselő interaktív előadást a Föld legkiszolgáltatottabb kincséről, a vízről. 3:05-kor kezdődik közéletünk, melyben a tokai írótáborba és a mezőkövesdi hadasba látogatunk. 4:05-től zenei összeállítás szól. Kedves a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berec Renáta, Bilincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Kolesszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andra, a Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Túri Sarolta, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.

elfogadom áldozataikat oltáromon, mert házam minden nép számára az imádság háza lesz. Olvasom Izaiás próféta könyvében. Miért mondjuk, hogy a hit az égbe vezető út? Mert Isten a hit által ragad ki minket saját önző magunkból, hogy ne mi legyünk önmagunknak középpontja. Istent kell önmagunk középpontjává tenni, mert az a kívánság, hogy önmagunk körül forogjunk, az gőg, sátáni bűn. Tapogatózó tisztelettel megérinteni Istent, ez a lélek nagy boldogsága. Istent egész valóságában megragadni, ez képtelenség. A lélek Isten megismerésére van teremtve, amint szemünk a testi dolgok látására. De úgy gondolod talán, hogy szemünk képes akárcsak a testi dolgokat is teljes egészükben felfogni? Látod például a dolgot, de nem látsz a belsejébe. Látod például az arcát, de akkor nem látod a hátát, és fordítva. S ha ez így van testi szemünkkel, milyen emberi szem lenne képes Istent magát egészen felfogni? Már az is sok, ha megérintjük Istent, amikor tiszta a szívünk. S ha megérintjük őt, ez csak valami érzék fölötti lelki sejtéssel történhet, nem pedig Isten teljes megragadásával. És csak is a tiszta szív képes erre. Boldog az ember, ha szívével érinti azt, aki lényege szerint boldog. Boldog lesz az ember ezzel az érintéssel, élővé lesz azáltal, aki örökké él, bölcs lesz az örök bölcsesség által, megvilágosodik a halhatatlan fény által. Felajánlom neked, örökkévaló Atya Isten, azt az áldozatot, melyet fiad Jézus kereszt halálakor neked bemutatott és oltárainkon újra bemutat. Felajánlom neked mindazokkal a szentmisékkel együtt, amelyeket enapon az egész világon bemutattak, vagy ezután fognak bemutatni.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
1: 14. Leó 44 év után az első pápa lesz, aki ellátogat a Rimini Meeting nemzetközi katolikus találkozóra, amely az adriai tengerparti városban vette kezdetét pénteken. Több mint 500 olasz és külföldi felszólalót várnak a népek között barátság találkozójaként is ismert eseményre, amelyet egy katolikus lelkiségi mozgalom 1980 óta minden év augusztusában rendez meg. Kiemelt vendégnek 14. Leó számít, mivel utoljára II. János Pál látogatott el a találkozóra 1982-ben. Az augusztus 26-áig tartó találkozón hitéleti, politikai, gazdasági, környezetvédelmi, kulturális, művészeti előadások, kerekasztalbeszélgetések és sportprogramok követik egymást. A Rimini Meeting 47. kiadása a Szeretet, mely mozgat napot és minden csillagot mottót kapta, amely Dante isteni színjátékából a Paradicsom legutolsó énekének zárósora. 14. Leó pápa szombaton érkezik meg a Rimini Meetingre. Az előzetes vatikáni program szerint az egyházfő felkeresi a találkozó területén látható Szent Ágoston kiállítást. A pápa találkozik a meeting résztvevőivel, a Caritas katolikus szervezet által segített szegényekkel, betegekkel, fogyatékkal élőkkel, majd az esti órákban Rimini kikötőjében szentmisét mutat be. Agresszió és vallási fanatizmus címmel rendezik meg idén a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferenciát augusztus 25-től. Tájékoztatták a szervezők a távirat irodát. Benyik György, az immár 37. alkalommal megszervezett tanácskozás vezetője, a konferencia témáját bemutató írásában úgy fogalmazott. A háromnapos tudományos tanácskozás célja a vallási fanatizmus, amely gyökerei évezredekre nyúlnak vissza, és a szent szövegek kapcsolatának vizsgálata annak érdekében, hogy rámutasson a vallási fanatizmusokra épülő megosztottság értelmetlenségére, elősegítve ezáltal a nyílt, őszinte párbeszédet felekezetek és vallások között. Megalakult a Hazafiak a Jövőért mozgalom, amelynek célja a magyar nemzet szellemi, erkölcsi és közösségi megerősítése, valamint hazánk szuverenitásának és önrendelkezésének védelme a 21. század kihívásai között, közölte a szerveződés a távirat irodával. Meggyőződésük szerint az ország csak akkor lehet sikeres, ha saját érdekei mentén hagyományaira és erőforrásaira támaszkodva alakítja a sorsát. A közösség egy olyan országot szeretne, amely képes megőrizni önazonosságát, kiállni saját érdekeiért, és mindeközben felelősen tekint a jövő kihívásaira, áll a közleményben. A szervezet honlapján Molnár Zoltán, Etyek KDNP-s alpolgármestere azt írta, hogy a mozgalom alapítói között különböző területekről érkező tapasztalt közéleti és szakmai szereplők vannak. Összefüggő kerékpárút hálózat jöhet létre Győrtől Budapestig, közölte közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid bejegyzése szerint ennek részeként most egy Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig tartó közvetlen kerékpárutat alakítanak ki a Eurovelo 6 hálózat keretében. A szlovák-magyar határ mentén több szakaszon már épült ki kerékpáros infrastruktúra, azonban összefüggő, korszerű hálózat még nem jött létre. A mostani tervek ennek az állapotnak vetnek véget, írta, megjegyezte. Az Integrált Közlekedés Fejlesztési Operatív Program Plusz által biztosított 2,8 milliárd forintos forrás felhasználásával új nyomvonallal tervezik kiváltani az Esztergom és Tát közötti balesetveszélyes szakaszt. Ennek a tervezése most indul, 2028-tól kezdődhet az építkezés. A cél, hogy a kerékpárutat rávezessék az esztergomi Mária Valéria hídra, közölte. Végül az időjárásról. Szombaton döntően derült, napos idő várható, de a Dunántúl nyugati tájain és északkeleten több lehet a felhő. Csapadék nem valószínű, csupán északkeleten lehet egy-egy zápor. Az északnyugati szelet több felé kísérhetik élénk olykor erős lökések. a legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 25 és 33 fok között valószínű. Híreket hallottak.
0: Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, mai adásunkban megismételjük Uzsajné Pécsi Ritának, az Apor Vilmos Katolikus Főiskolai Tanárának, neveléskutatónak előadását, amelyet a székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz Római Katolikus Templomban tartott.
3: Mindig el szoktam mesélni, amikor a gyerekek kicsik voltak, akkor sokat jártam itt tolmácsolni, és volt szintén egy ilyen külföldi tréner, és akkor vezetőknek, csúcsvezetőknek tartott egy ilyen előadást, és az azzal kezdődött, hogy egy ilyen nagy papírra föl kellett írni az összes vezetői készséget, hogy mi kell minden nap egy ilyen vezetőnek. Na, önmenedzsment. Hát ez nálunk az önuralom. Tehát így kezdődik a nap nyilván, önuralom. Önmenedzsment, jó, akkor utána volt motiváció, meg tárgyalási készség, meg kommunikáció, meg nem tudom én, motiválás, időtartás, mindenfélét fölírtak, jó van, igen. Megbeszélték. Nézem a lapot. Hát egy anya reggel. Hát ez egy anya reggele meg a fiúknak, hogyha belemennek ebbe a jó reggelbe. Ott szépen fő volt sorolva. Önmenedzsmenttel indul a nap, világos. Érted? Keljél föl egy 40 perccel előbb, mint az egész család, hogy ott minden rendben legyen. Ugye nekem ez elég sok önuralom, meg 7 óra csörgés. Jó, megvolt. Mész a gyerekszobába motiválni. Aha. Gyere édes, nagyon jó nap lesz, hát egy kicsit hideg van, esik az eső is, meg mindenféle, 10 órád lesz, 10 tanár vár, annyira jó lesz te, utána van egy kis korrepetálás, meg egy kis felkészítés, meg egy kis valami, és utána várunk itthon, hogy aludjál. Érte? Na jó, meg volt a motiválás, kijössz a gyerekszobából, tök csönd, ugye már kudarctűrés, föl volt írva, kudarctűrés, újrakezdés, nyomás vissza, mehetsz, jó. Motivációs bázis gazdagsága, mert az előző motivációd nulla. Akkor kezdjed újra. Jó, van másik. Jó, nem bánom, megbeszéltük, apáddal nem viszünk be. Én se, ő se. Majd bemész, és hogyha elkésel, visel el a következmények, nem érdekel. Tötörötörön mondod a másik motivációdat. A gyerek kikászálódik az ágyból, 16 éves lányodban esik a hó. Fölveszi ezt a szoknyát. Na tudod, hogy itt ugye meggyőzés technika ki volt írva, ez következik. Nem lehet neki azt mondani, hogy nem jó édes, jaj, hát 16 éves. Na, akkor elkezdeni, ideért ez a szibériai levegő, édesem, jaj, és hát nagyon hideg van már, és most nem a strand lesz, akkor elborul egy kicsit. Tudod, már ma iskola van, és szerintem nagyon szép ez a szoknya, de nem szerencsés a mai napon, nem szerencsés. Mi van, anya? Nem lehet ennyi megjelenni, mit képzelsz? Nem a 60-as években élünk már, mit tudom én, mi? Kudarcszűrés megint, tárgyalás nehéz emberekkel most következik. Ugye ez is ki volt írva szépen, érted? De időtartás, hát itt van tessék, mert vezetői készség, időtartás, kell menni a konyhába, mindjárt jönnek. Jó, kimenti a konyhába. Kinhagyták a tejet, megsavanyodott. Kinhagyták a kenyeret, megszáradt. Rugalmas probléma megoldás következik. Jó, mit adsz uzsonnára reggel, minden szivárognak elő a családtagok? Mivel kezdődik a szivárgás? Hol a tornazsákom, anya? Érted? És elkezdődik. Tedd ide, tedd oda, ott van, ahova raktad, mit tudom én, hozd ide minden, mosd le, tedd meg, edd meg, nem tudom én, micsoda feladat delegálás. És ekkora betűvel volt kiírva, céltartás. A céltartás a legnagyobb menedzseri erény. Mi a cél? Mindenki legyen 5 percen belül az ajtón kívül. Ez a cél. Na. Hát mennyi mindent mondtam, ami egy házasságban, de nem csak így egy családban. Pak, pak, pak, pak, pak, pak, pak, pak, pak, pak, vezetői készségek, és mind kell. És nem mondható, hogy te egy áldott jó csapattag típus vagy, mert mit csinálsz akkor? Áthívod a köztudottan vezető típusú szomszédasszonyt, hogy egy kicsit oldja meg ezt a helyzetet nektek reggel, vagy mit csinálsz? Nem. És ezért mondom, hogy tulajdonképpen váltakoztatni kell tudni, és ezt csinálták ezekkel a csúcsvezetőkkel is. Tekeredik a kígyóztak, tudod, ezt játszották. Mert ott például a kígyócska feje az egy csúcsvezető. Vigyázz, ő mondja meg, merre megyünk, milyen irány, mit tudom én, milyen kreativitása jó. Igen ám, de nem lehet az, hogy csak a vezető típusúak lehetnek majd a kígyóska feje. Van a tapsoló, minden magyar népi játékban így van, érted, van a tapsoló, és utána mész farkincának, és azt se tudod, hogy hova megyünk, ugye? Ez az. És amikor belekerülsz a kígyóska közepébe, előrű húznak, hátulú vonnak, ez a szerda reggeled. kész. Tehát játék. A játékban rengetegféle készséget tudunk tanulni, hogy ezerszer megcsináljuk, és közben már oda jutunk, hogy ebben a szerda reggelen szépen fogjuk tudni csinálni. Tehát itt nagyon sokféle készségről beszélünk. Egy alapelvet hadd mutassak meg, hogy ezeket a zöld készségeket megértéssel lehet tanítani, tehát információközléssel, magyarázattal, de az érzelmi intelligencia készségeket csak élmény, tapasztalat és érzelmi azonosulás. Csak ezen az úton. Tehát magyarázattal nem lehet tanulni. Ezt most azért mondom el, mert megnézzük azokat az érzelmi intelligencia készségeket, amelyekre a házasságban olyan nagy szükségünk van, már most is mondtam jó párat, és ezeket nem lehet megértéssel megtanulni, hiába értetted meg, csak csinálással. Élmény, tapasztalat és azonosulás. De ebből nagyon sok kell. Tehát ez lesz a kulcsa, hogy ezeket a készségeket, amire olyan nagy szükségünk van ahhoz, hogy egyáltalán éljen a házasság, ez lesz a tétje, ahhoz élmény, tapasztalat és azonosulás kell nagyon sok, mert ez a terület tartja kézben ezt a tudást is, amit itt összeszedtünk, hogy egyáltalán mire alkalmazzuk, mire használjuk azt a tudásunkat. Ha például ugye élmény, tapasztalat, azonosulás, és ha nincsen sok belőle, akkor ritkítás van, és olyan, mintha ott se lenne. Na most, megnézzük, egy kis térkép lesz ez az edzéshez, mert ugye edzésnek nevezzük ezt az érzelmi intelligencia fejlesztést, mert olyan sok kell belőle. Tehát nem lesz elég. Egy tapasztalat nem tapasztalat. Tehát abból nem lesz élet. Csak a sokból lesz élet. Tehát ezeket sokszor kell majd csinálni. Na ugye itt van érzések azonosítása és megkülönböztetése. Már mutattam is, ugye, amiket lehet. Szemébe nézve beszélgetünk. De érted, ehhez le kell ülni időnként. Tehát nem lehet kisporolni azt a kis beszélgetési időt, amikor egymás szemébe nézünk. Ugye amikor a gyereket ugye akarjuk, hogy nehogy hazudjon, akkor mondjuk neki, hogy nézz ide a szemembe, mert valóban tényleg abból olyan sokat lehet megtudni. De nem tudom, hogy önöknél mi a helyzet, de hát mi ezt nagyon nehezen tartottuk meg, mert ugye ügyintézünk, csinálunk ezt, meg azt, meg amaz, hát ezt közbe keverem a lecsót, nem igen nézek a szemében. Tehát nagyon nagy szükség van erre, hogy megismerjük azokat az apró kis rezdüléseket, azokat a kicsi kis kifejezéseket, azokat a kis, na, szóval amit

jelenteni. Nagyon nagy jelentősége van egyébként a közösségnek is, a közösségben átélt tartalmaknak, akár házas közösségekben, vagy ilyen nagy közösségekben. Ennek például nagyon nagy jelentősége van, hogy önök most itt ezt együtt élik át. Nem miattam, hanem amiatt, hogy amit együtt élünk át tartalom, az felsokszorozódik. Az nem egy meg egy, az kettő lesz, hanem sokszorosa lesz. Az, hogy együtt nevetünk, hogy együtt sóhajtunk föl, hogy együtt tapasztaltuk ezt meg, ez felsokszorozódik. Nagyon érdekes, ugyanezt tapasztaljuk, hogy miért szeretünk, ott volt a karácsony, most ugye nem olyan régen, miért mentek el a rokonokhoz látogatóba? Most komolyan mondom, hiányzott a kilométer, vagy mi? Érted? Miért menti el? Azért, hogy ezeket együtt éld át, és hogy ezek megerősödjenek, vagy egy születésnapot. Hát megülhetnéd egyedül is, az egész torta a tiéd. Nem? Érted? És miért nem szeretjük? Vagy amikor mostanában, ugye... divatosak, meglepetés bulik, nem tudom micsoda. Hát nem az az érdekes, hogy Porsét hozott-e ajándékba, hanem az a meglepetés, ugye, hogy ez is eljött, az is eljött, ő is eljött, ő is eljött, és ezek mind örülnek annak, hogy én élek. Érted? Ez az öröme, ami ott fölsokszorozódik. Vagy ugye nyilván, hogy átélték azt, hát önök rendes hívők, de van más hely, mindegy. Szóval Székesegyházban éneklünk karzaton, hát onnan sok mindent látok, és hát tényleg az éjféli misén, hát ott olyan alakok is vannak, akik biztos soha nem fordultak meg templomba. Miért jön el? Miért jön el? Pont ezért, mert otthon egyedül, hogy úgy mondjam, az a feeling, amire vágyik, az a valami, nem megteremthető. Az csak közösségben lehet átélni, és eljön, és felemelitek őt is ebbe a tartalomba. Gyönyörű ez. És ezért a közös, sok közös átélt élménynek ilyen nagyon nagy jelentősége van. Sőt, ezekben, majd még másban is mutatom, ez a bizonyos kiegészítő egység, tehát, hogy azt is átéljük, hogy ketten könnyebb. Vagy amikor együtt vagyunk, akkor úgy valahogy más az egésznek az átélése. A vadludakat szoktuk példának hozni, biztos itt is már hoztam. A vadlulak ugye V-be szállnak. Azért szállnak V-be, mert így akkor az egyik a másiknak felhajtó erőt hajt. Tehát gyakorlatilag jobban tudnak szállni, mert aki mögötte van, annak az előtte lévő felhajtó erőt hajt, és jobban tud szállni. Ugye a legelsőnek senki nem hajt felhajtó erőt. A természet, a teremtés gyönyörűen intézkedett, ezek a vadludak bölcsek lecserélik időnként azt az elsőt. Hát tegyük meg a házasságba, egy érzelmileg intelligens házasságba. Nem az van, hogy ezt én szoktam, ezt te szoktad. Ilyen van, persze. De amikor ránézek, és te olyan fáradt vagy, hagyjuk az egészet, menj be, dőjél le, megcsinálom. Érted? Beállok a garázsba, látom. Nem azért, mert más is be tud állni a garázsba. Jó, én nekem beálltam a garázsba, meglátszik az autón, de hát jó. Azóta a fiúk állnak be. Na jó. De nem csak ez. Tehát érted, nem az, hogy jogom van hozzá, vagy nincs jogom, vagy érted, nem erről szól, hanem hogy látom rajta, és akkor cserélek. Akkor egyszer be, menj, elmegyek a szülői értekezletre, maradjál itthon egyszer. Tudod? Vagy nem tudom, én pont megkeverem azt a lecsót. Nem lesz olyan, mint ahogy te szoktad csinálni, de hát lát valami.

Tehát cserélgetnek. És még valamit tudnak a libák. Ha vébe állnak, akkor az utolsó libák, azok gágognak. Érted? Gágognak. Nem kárognak. Gágognak. Magyarul bíztatják egymást. Óriási jelentősége van. Itt is az együtt átét. Érted, hogy bíztatom, fog menni, gyere, csináld meg, persze, bíztatom én. Hát az első kelt kalácsom, hát az nem lett olyan gyönyörű. Tehát, na, de erre azt mondta, hogy ezt a pattintott kőkorszakbeli direkt szeretem. Tehát ez legalább ropó. Szóval ez is egy kis gágogás volt. És vigyázat azért, és pontosan a gyerekeink házasságánál is érdemes vigyázni, hogy én, mint anyós, tehát és könnyen kijön, egy négyszeres anyós vagyok, tudom, mit beszélek. Tehát könnyen kijönne az a károgás, érted, hogy... Érted, inkább biztassuk, inkább tényleg bízzunk benne, na ez az a finom érzelmi intelligencia, ami, na jó, most innen elkanyarodtam, a sok közös átélt élménytől. Az örömöket hazavinni, nagyon különös dolog ez. Mondja is minden szakirodalom is, hogy például, hogy lehetnek-e a férfinak és a nőnek külön barátai? Persze, hogy lehetnek, nyilvánvaló, mert egyszerűen, na, olyan érdekes ez, hogy egy személyiség az annyira gazdag, hogy nincs még egy olyan másik nagyon gazdag személyiség, ami teljesen lefedi az ő minden érdeklődését, a mindenét. Ez a jó Isten lesz majd, ugye nyugtalan a szívünk, amíg bennem megnyugszik. De ez nincs ilyen. Tehát a legjobb választásban sem. Tehát magyarul, és hát annyira különbözők vagyunk, férfiak és nők, de tényleg annyira különbözők vagyunk, hogy az érdeklődésünk persze, hogy másfele. Tehát én egyáltalán nem akarnék elmenni abba a huszár egyesületbe beszélgetni a fickókkal, amiben az Oli olyan szívesen jár. Érted? De hogy ő nem szeretne leülni vele kávézni, amikor én a csajokkal kávézom, az is biztos. Tehát egyszerűen ez nagyon fontos, hogy lehessenek, de ennek nagyon fontos része, hogy az örömöket hazavisszük. Tehát, hogy ott ne választódjunk le, nem kell az egészet részleteiben elmesélni nyilván, de hogy mit tudom én, ott volt ő, akinek örültem, vagy valami úgy nagy vonalakba, hogy úgy érezze azt, hogy hol voltam, minek örültem, mi volt ebben jó, és azt hazaviszem, és megosztom. És ugyanígy én is. Tehát ezek nagyon fontosak, hogy legyen külön, vagy lehessen külön azért, hogy tényleg azokat a területeket is lefedjük, és az jó lesz. Közös étkezések, egy családnak a kohézióját azt mondják, hogy nagyon, nagyon meghatározza az, hogy legalább az lenne a jó, ez lenne a kívánatos, az eszmény, hogy hetente egy olyan 5-5 közösen étkezik a család. Hát... elég rezzenéstelenül néznek, de ez nekünk nem ment. És tényleg, mert hát ugye nem érek haza anya, nem tudom én, itt vagyok, ott vagyok, nem tudom micsoda, de akkor vasárnap egyenek 5-ször. Jó. Szóval ezzel csak azt akarnám érzékeltetni, hogy nagyon fontos. Közös étkezésnek a kultúrája kicsit kikopott, vagyis nagyon, azt lehet mondani, és tényleg benn van a hűtőbe, vett ki, nem tudom, nem lesz elég. És a gyerekeinknek is nagyon nagy szüksége van. Tehát arra az oldott valamire, és ezt már elemezték is, hogy miért olyan jó, hogyha étkezés közben látják a fehér asztalnál a politikusoknak, és más döntések születnek. Hihetetlen. Vagy azért az utolsó vacsorára is gondolhatunk ebbe. Tehát érte? Nagyon fontos. Az étkezésnek a légköre az egy olyan más gondolatokat, olyan nagyon más tartalmakat szül, amit nagyon érdemes lenne kihasználni. Itt van az azonosulás, együttérzés, empátia, ez is egy érzelmi intelligencia készség. Na, itt van Gottmannek ez a szerelem térképe. Azt mondja ez a John Gottman, ez egy nagyon, talán azt hiszem az egyik legjobb párkapcsolati kutató, Gottman, és van is egy könyve, de egyébként ő statisztikus, úgyhogy a férfiaknak ajánlom, ez nem egy ilyen elszállt, ilyen lelkiző alak, hanem egy statisztikus, racionális valaki, aki aztán kitanulta a pszichológiát, ezt a szamaszt, és őt nagyon érdekelte, hogy mitől működik jól egy párkapcsolat. És csinált egy szerelem labort, ahol nagyon-nagyon sok kapcsolatot működés közben, beszélgetés közben, munka közben, feladat közben, helyzetben, szituációban vizsgált, de úgy, hogy ilyen mikrotörténéseket is vizsgált, hogy most ránézett, nem nézett rá, ezt csinált, azt csinált, minden, és ezeket statisztikailag leírta, és ebből elemezte azt, hogy a jól működő kapcsolatokra mi jellemző. És ezt így szépen összeszedte, van is egy ilyen könyve, hogy jól működő párkapcsolatok 7, nem tudom, micsodája. Na és azok között van egy ilyen,
hogy tulajdonképpen ez a szerelem térkép azt jelenti, hogy belemegyek a másiknak az érdeklődésébe. Tehát ez a nyitottság, amit mutattam az érzelmi intelligenciánál, hogy érdekel a másik, hogy de azok a területek is, amik nekem nem lennének annyira az én szívügyem. Tehát ott nehéz belemenni, mert ami engem is érdekel, persze arról könnyen beszélgetünk. De ami nem annyira, ott azért kell egy kis munka, tehát ott azért nyitni kell, és nem tudom. Szóval ezekbe, de nem úgy, hogyha valakinek a kertészet a hobbija, hogy ja, te is a retkeid. Szóval nem ez a fajta, hanem az a tényleg nyitottság. Na és ezt vizsgálta például egy ilyen kis helyzeten. Egy asztalhoz kellett nekik ülni, két oldalról, és dolgozniuk kellett. És az egyikkel megbeszélte, hogy egy idő után keljen föl, menjen oda az ablakhoz, és mondjon valamit, ami őt érdekli. Na, és közben figyelte a másikat. Na, dolgoznak, minden. Feláll az egyik, jól nem, hogy az ablakhoz megszólal, jé, megjöttek a varjak. Erre figyeli a másikat. Nulla pont. Jó. Megint mondja, megjöttek a varjak. Hogyha a másik azt mondja rá, hogy ja, igen, fél pont. Érted? Ha mondjuk leteszi a tollat, és egy kicsit oda néz, hogy megjöttek? Jó. Egy pont. Jó. Vagy hogyha leteszi a tollat, és egy kicsit oda néz, ki jött meg? Mi van? Nem tudom hány pont. Jó. Leteszi a tollat, nem csak oda néz, föl is áll. Tényleg? Komolyan? Muti? Aha. Három pont. És így tovább, tehát, hogy az érdeklődés kifejeződése mennyire őszinte, mennyire mély, mennyire képes a magáét egy kicsit háttérbe szorítani, egészen odáig, hogy oda megy, és jaj, jaj, te ezek nem is varjak, cinkék, nem? Vagy mit tudom én. Vagy odaszalad, és hú, te nézd, és ott van a dolmányos is, nézd oda minden. 20 pont, érted? Belement, szívesen érdeklődött, vele volt, nem tudom én, együtt örült vele, valami ilyesmi. De ez nem könnyű. Ez tényleg nem könnyű. Sokszor, de meg lehet tanulni, mert ugye sokszor teszed, kicsit belemész, nem tudom én, tényleg fontos. És nagyon lényeges, hogy legyenek, hogy közelítsük ezeket a közös területeket. Mondtam, hogy a Zoli szereti a huszárság, lovak, mindenféle, jó van, hát én is lovagoltam háromszor is, de jó van. Szépek azok a lovak, tényleg. De olyan érdekes, rengeteget utazunk együtt. És amikor megyünk, nagyon érdekes, mert őnek ez így jön, hogy ahol valahol, nem tudom én, a réten van egy ló, akkor ott mindig egy kicsit lassítunk, és akkor mi, nézd ló, és minden lovat megnézünk, meg még a szürke marhákat, az is még nagyon szép neki, tehát nagyon, mert azok nagyon méltóságteljesek, és nagyon szép, finom, szürke színük van, mindenféle. Jó, ezeket is mindig megnézzük. Jó, hagyján. Nagyon ritkán megyek egyedül, de a napokban volt egyszer, hogy egyedül mentem valahova autóval. Gyerekek, észrevettem magamon, lassítottam a szürke margáknál, és megálltam megnézni. És utána vettem észre, hogy őrült, hát engem annyira nem érdekel a szürke margát. Jó, szóval ez, mert azt mondja ez a Gottman, hogyha valakinek azt mondja, ez a szerelem térkép nagy, tehát azt lehet mondani, hogy sokat tudsz a társadnak az életéből, sokat tudsz az érdeklődéséből, de pont azokból a tényleg itt nem az az érdekes, amit amúgy is lehet tudni, hanem azok a finom kis dolgok, amire ő rezdül, ami őt izgalomba hozza, vagy nem tudom. Jó? És hogy erről sokat tudsz, azt mondja, annak a kapcsolatnak hosszú távú jövője van. De azt mondja, sajnos láttam olyan kapcsolatokat, amelyikben a szerelem térkép ilyen bélyegzőn volt. Hát azt mondja, az nem sokáig lesz együtt. Jó. Vállalom a közösséget, ha nem is mindig dicsőséges. Ugye ez a közösség az a származási családunknál való vállalása. Hát azt hiszem, ebben sokaknak van tapasztalata, ugye? És ez nagyon fontos, ez a fajta empátia, együttérzés, hogy azt mondom, érted, amikor nem tudom én, a anyukám vagy apukám, mit tudom én, valaki elkezdi fötörni kicsit a házastársadnak az egyébként neked is nyilvánvaló nehézségeit, akkor nem állsz oda neki, hogy hát tényleg, igen, én is látom, meg nem tudom én, hanem ott szépen vállalod a közösséget, és valamit mondsz, hogy nem én, azt te tudod, és hazamész, és vele megbeszéled, és megvitatod, de nem hagyod ki kezdeni ezt a részt. Most van egy ilyen válaszkeresőt kis című műsorunk a zarándok.mán, és ott nagyon sok levelet kapunk, hogy milyenféle akár párkapcsolati kérdésekben is. Nem hiszik el, hogy mennyi ilyen probléma van, hogy az anyák szétszedik a fiaik házasságát. Mert megeszik, mert egy kicsit még át. Érted, hogy nem tudom én, elvárja, hogy minden reggel a fia vele reggelizzen.
És van már gyerek, meg feleség, meg minden. És ez az őrült, ez meg átmegy reggelizni. Na. Szóval ez az, hogy elhagyja anyját és apját, és feleségéhez ragaszkodik, ez egy óriási bölcsesség. De nem csak így elméletileg, szóval ezt sokszor meg kell csinálni, mondjuk reggel is.

0: Kedves hallgatóink, műsorunkban Uzsanyi Pécsi Rita, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola főiskolai tanára, neveléskutatója, a székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz római katolikus templomban tartott előadását hallgathatták meg korábbi adásunk ismétlésében. További tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János és a bemondó Klész Beáta.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.

0: Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
1: Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. A Romkeszt legújabb epizódjában az Egyetem Roma Szakkollégiumának tagja Gáspár Emília és Németh Viktória beszélgetnek Farmosi Andreával, a tutormunkacsoportért felelős mentorral. Az adásban mélyebben megismerhetjük a Roma Szakkollégium tutormunkacsoportjának világát, hogyan dolgoznak a hallgatók a hátrányos helyzetű és roma általános és középiskolások támogatásáért, milyen elvek mentén épül fel a mentorálás, és milyen élmények formálják a közösséget.
0: Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
2: Ez a Romkeszt Podcast legújabb adása. Én Gáspár Emília vagyok, a szakkollégium egyik tagja, és sok szeretettel üdvözlöm.
3: Farmosi Andrea vagyok, üdvözlök én is mindenkit. Az Egri Roma Szakkollégium mentoraként és a tutormunkacsoport mentorvezetőjeként vagyok most jelen a mai Romkeszben.
4: Sziasztok, üdvözlök mindenkit, Németh Viktória vagyok, az Egri Roma Szakkollégium tagja, valamint a tutormunkacsoport tagja.
2: Köszönöm szépen, hogy bemutatkoztatok. Ebben az adásban a tutor munkacsoportot fogjuk bemutatni. Ehhez kapcsolódóan az első kérdésem Andihoz szól. Andi, hogyan kerültél a tutor munkacsoporti felelős pozícióba? Mi a legfontosabb célod mentorként?
3: Én harmadik éve oktatok itt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Előtte a gyermekvédelemben dolgoztam nagyon hosszú ideig szakemberként, szociálpedagógusként, és amikor átjöttem oktatni ide a szociálpedagógia tanszékre, akkor merült fel az, hogy itt a tanszék gondozásában van egy nagyon szuper közösség, amit ugye Egri Roma Szakkollégiumnak hívnak, és hogy ebben a szervezetben mentorálásra is van lehetőség, és mikor ugye ez felmerült, akkor én természetesen örömmel csatlakoztam ehhez a közösséghez. Ebben a szakkollégiumban több munkacsoport működik, némelyiknek ugye akkor már volt gazdája, a tutor munkacsoportnak is volt egyébként, tehát dr. Hadnagy József igazgató, szakkollégium igazgató gondozta akkor ezt a munkacsoportot, de felmerült annak a lehetősége, hogy én átvegyem ezt a feladatot, úgyhogy én nagyon örömmel vállaltam ezt, főleg, hogy a korábbi munkáim is inkább gyerekekhez is kötődtek, óvodaiskolai szociális segítőként is dolgoztam, ahol nagyon sok gyerekkel foglalkoztunk, tehát a szakmámból adódóan is, úgyhogy mindenképpen ezt a munkacsoportot közelállónak tartottam magamhoz, úgyhogy nem volt kérdés, hogy szívesen csatlakozzak, és ezt a munkacsoport vezetői pozíciót elvállaljam, vagy kipróbáljam, úgyhogy azóta is vezetem mentorként ezt a munkacsoportot. Hogy mi a célom mentorként? Elsősorban így a tutor munkacsoporton belül szeretnék válaszolni erre, mert hogy ugye egyéni mentorálást is végzünk a szakkollégiumban, az egy kicsit ugye más célokat fogalmaz meg, de az, hogy a tutorban milyen célokat tartok fontosnak, azt gondolom, hogy a hallgatókkal, akik a tutor munkacsoportnak a tagjai, fontos megérteni közösen, tehát hogy segít hetek nekik abban, hogy ők megértsék, hogy a gyerekekkel végzett munkának milyen pedagógiai és milyen szociális háttere van. Mindenképpen jó, hogyha a hallgatóknak fejlődhet a reflektivitása. Szeretném őket támogatni a nehéz helyzetek feldolgozásában. Tehát vannak olyan viselkedési helyzetek, akár problémák, motiválatlanság, családi háttér a gyerekeknél, akiket ugye ők korepetálnak kint a Szalaváros részben, amelyekkel meg kell tudni küzdeniük, és fontos célom, hogy a tutorok tudatos, érzékeny és kompetens segítőkké válhassanak kint a terepen.
2: Köszönöm szépen. Én úgy gondolom, hogy mindez, amit felsoroltál, azok a célok, azok megvalósulnak, és a tutor munkacsoportban való tevékenységet így ez a szemlélet hatja át. Úgyhogy most Vikihez fordulnék. Először is miért csatlakoztál a Roma Szakkollégiumhoz? Mi vonzott különösen a tutor munkacsoportba?
4: Hát én egy cigány soron nőttem fel Ózd mellett, és kérdésem merült fel számomra, hogy érettségi után egyetemre fogok jönni. Érte egy elég rossz incidens az érettségit követően a cigányságom miatt, így úgy gondoltam, hogy jó, akkor csatlakoznom kell egy olyan szervezetbe, ami nekem építi a cigányságomat és az identitástudatomat, és segít felismerni azokat az értékeket magamban, ami én vagyok. Úgyhogy én emiatt csatlakoztam a Roma Szakkollégiumba, és ott ugye a felvételin felmerültek ezek a munkacsoportok, hogy kötelességünk csatlakozni valamelyik, betevékenykednünk kell, és mikor Hadnagy Józsi elmondta a felvételin, hogy mit is csinál a tutor munkacsoport, kérdésem volt számomra, hogy na én akkor visszamegyek a cigánytelepre, ami hasonló ahhoz a cigánysorhoz, ahol én felnőttem. Ezek a gyerekek olyan gyerekek, akiket mi ott korrepetálunk, akik szenvedélyesek, és annyi szeretet van bennük, hogy ezt elmondani nem lehet, és mi is folyamatosan fejlődünk, engem így ez vonzott így már az első úgymond látogatás során ott a telepen kint, amikor mi kimentünk a szegregátumba, hogy annyi szeretet van a gyerekekben. Úgyhogy volt egy, azt hiszem, 3 hetes próbaidőnk volt, ami után eldönthettük, hogy véglegesen melyik munkacsoportba szeretnénk csatlakozni. Ott már egyértelművé vált számomra, hogy a tutor munkacsoportban fogok tovább tevékenykedni.
2: Én ehhez nagyon tudok csatlakozni. Én is, hát igazából már a szakkollégiumi tagságom előtt óta működök, dolgozgatok a tutor munkacsoportban. Nekem az első élményem az egy nyári tábor volt, amit akkor ott szerveztünk, és ott ilyen belépsz és mély víz, ott vannak a gyerekek, eltöltesz velük igazából egy órát, és elvarázsolnak, aztán onnan nem tudsz nagyon kiszabadulni, úgyhogy most már én is. Hát ez már a negyedik év, hogy ott tevékenykedem, aztán most ezt kicsit kiszélesítettük, és most már a belvárosban található ifipontba is bejárnak ezek a gyerekek, ahol jelenleg ifjúsági koordinátorként működem. Úgyhogy igazából az, hogy miért, hogy mi vonzott, szerintem ezt egy ember csak úgy tudja csinálni, hogyha ez a fajta társadalmi felelősségvállalás, amit egy-egy cigánytelepen, egy szegregált területen tud végezni, hogyha ezt így a szívügyének tartja, és az ilyen első pillanattól kezdve megtörténik ez a varázs. Úgyhogy, és rengetegféle támogatást kapunk a mentorunktól. Úgyhogy, Andi, hozzád szólok, milyen alapelvek mentén szervezed meg a munkacsoport tevékenységeit?
3: Hát több alapelvet is fel tudnék ide sorolni. Én azt gondolom, hogy az első ilyen alapelv az mindenképpen a gyermekközpontúság lenne, ugyanis a gyerekeknek a szükségletei a biztonságos fejlődésükhöz leginkább fontos körülmények lehetnek a legfőbb iránytűk. Ez azt jelenti, hogy az érzelmi biztonság megteremtése, a fejlődési szinthez igazított támogatás, a tiszteletteli elfogadó jelenlét, ezek mind nagyon fontosak. Egy másik alapelv lenne szerintem a kapcsolat és a bizalom elve. Tehát a tutor-gyerek kapcsolat minősége az nagyobb hatással van a fejlődésre, mint bármilyen módszer, én azt gondolom. És ez, hogy a tutoráló hallgatók stabilan jelen vannak ezeknek a gyerekeknek az életébe, ez megbízhatóságot, következetességet, illetve ítélkezésmentes kommunikációt biztosít számukra, ami véleményem szerint a legfontosabb ebben a munkában.
2: És ezek az alapelvek a gyakorlatban hogyan valósulnak meg? Itt igazából mindenkihez szólok, aki szeretné, az kezdheti. Tehát mik a tutor munkacsoport feladatai, és ehhez kapcsolódóan szerintetek miért fontos a hátrányos helyzetű és vagy roma fiatalok támogatása?
3: Jó, hát itt most én mondanék akkor a feladatokról először, utána pedig szerintem Viki nagyon jól el tudja majd ezt a gyakorlatban, hogy hogyan valósul meg, ők hogyan tapasztalják. Én azt gondolom, hogy a tutor munkacsoportnak a fő feladata az, hogy felelős, érzékeny és reflektív egyetemistáknak a segítségével támogatást nyújtson hátrányos helyzetű gyermekeknek, miközben ugye a hallgatók is szakmailag is és emberileg is fejlődnek, és egy megtartó közösséget tudnak alkotni. Az, hogy ez a konkrétan a, ugye hogyan valósul meg a mindennapokban, hogy például segítik őket a tanulásban, ezt ők maguk tudják a legjobban elmondani.
4: Hát ez egy több tényezős dolog, hogy ez hogyan valósul meg a mindennapok során, hogy mi miként tevékenykedünk ezekkel a gyerekekkel. Nyilván felkészülünk a korrepetálásra, beszélünk a szülővel, hanyadikos a gyerek, mire van szüksége, van-e valamilyen háttértényező, ami befolyásolhatja az ő tanulmányi akadályozottságát, vagy ami miatt le van maradva az adott gyermek. Erre felkészülünk minden egyes adandó alkalomra rendszeresen. Egyébként van, aki hetente kétszer jár ki az adott gyerekhez, ez szükségigényli. Attól függ, hogy mennyire van lemaradva a gyermek, hány tantárgyból van szüksége korrepetálásra, és itt a korrepetálás mellett mennek ugye rendszeresen ezek a szabadidős programok is a gyerekeknek, aminek köszönhetően ők kikapcsolódhatnak, kizabadulhatnak úgymond a mindennapi körforgásukból, amiben ők vannak ilyenkor, főzhetnek, kézműveskedhetnek, stb. Viszont szerintem ami a legfontosabb, amit mi a korrepetálás mellett csinálunk, az az egyéni mentorálás, mert ezt úgy, hogy észre sem vesszük, történik folyamatosan, és a gyerekekkel kialakul egy bizalmi kapcsolat, ami miatt elkezdenek hozzánk kötődni, hívnak minket a szabad idejükben, írnak nekünk messengeren, nem tudom, ez nagyon gyakori szokott lenni, és akkor észre sem vesszük, és úgy válunk egy példaképpé, hogy leszünk egy olyan személy az ő életükben, akik ők is szeretnének lenni majd idővel, és ezzel motiváljuk őket.
2: Szerintem nagyon-nagyon fontos dolgokat is, szavakat fogalmaztatok meg, és szerintem ami a legfontosabb és közös ebben a két gondolatban, az az, hogy ott vagyunk, és hogy mi a feladatunk az, hogy ott legyünk, és ott vagyunk. Ha kell, az kell, akkor a tanulmányban segítünk, ha kell, akkor ha csak egy kis törődésre, beszélgetésre vágyik a gyerek, akkor abban segítünk, és az is nagyon-nagyon fontos, hogy ugye mostanában elkezdtük ezt a életre nevelős programsorozatunkat, ahol főzni tanítjuk őket, a kézügyességüket próbáljuk fejleszteni, és a többi, és a többi. Igazából rengeteg terület van, amit így megcélzünk, és azt gondolom, hogy sikeresen. Úgyhogy ha már itt a korrepetálás felmerült, akkor Viki, ismét hozzád szólok. Hogyan néz ki egy átlagos korrepetálás? Mi az, amire a leginkább szükség van? Mi az a tantárgy?
4: Hát általában egyébként a történelmet, a matekot, illetve a magyar nyelvtant és irodalmat szokták kérni a gyerekek, de ez tényleg osztálytól, gyerektől függ, ez minden alkalommal van, hogy hetente változik, hogy na most akkor én környezetet hozok be, én most irodalmat hozok be, és akkor most ezt segítsünk, van, hogy a szózatot kell megtanulni. Ez nagyon más minden alkalommal. Hogyan zajlik? Hát mi erre mindig felkészülünk. Nyilván van olyan alkalom, amikor nem tudunk, hogyha nem irodalomra készülünk, hogy most akkor verset tanulunk, de ő környezetet hoz be, már hazavitt egy rossz jegyet, és veszekedtek vele otthon, tegyük fel. Hát akkor improzunk, és akkor környezetet tanulunk, vázlatot készítünk velük, nyomtatunk a közösségi házban, nekik feladatlapokat töltünk ki együtt. Ha szükséges, még online is korrepetáljuk őket, ezzel sose szokott probléma lenni. Mindig beszélünk a szülővel, hogy hogy haladtunk, mire van még szüksége, van-e otthon szükség további korrepetálásra, hogy tanuljon vele a szülő otthon, vagy nincs, mert befejeztük az anyagot, és akkor a gyerek a következő alkalomra szintén hozza, ami volt, és ez így megy egy folyamatos körforgásban.
2: Igen, igazából nagyon egyet tudok veled érteni. Az, hogy nyilván ez idő és energia, hogy ha valaki ezt a munkacsoportot választja, viszont onnantól kezdve, hogyha ez átalakul egyfajta hivatássá, már igazából senkinek nem számít, és hogy nagyon fontos az, hogy mindig azt adjuk, amire szüksége van, és csak akkor adunk, hogyha kéri. Tehát szerintem ezek ilyen nagyon-nagyon fontos gondolatok, és még ehhez kapcsolódóan, ugye mindig vannak szupervízióink a munkacsoportunkon belül ilyen szupervíziós gyűlések, ülések, vagy egyéni, ahol ezeket a, hogyha esetleges problémák vannak, vagy esetleg olyan dolog, ami nagyon meghatározó volt, akkor ezt kibeszélhetjük magunkból, és akkor ezekre megoldást találunk. És itt mind a kettőtökhöz szólok, hogy volt olyan élmény, ami különösen megmaradt. Andi, neked egy szupervízión elhangozva egy diáktól, egy hallgatótól, Viki, neked pedig egy mentorált diákkal kapcsolatban.
3: Én azt tudnám megemlíteni, ami így a leggyakrabban feljön ezeken a szupervíziós üléseken, hogy ezek a hallgatók nagyon-nagyon szívből végzik ugye a munkájukat, és tényleg nem csak ledolgozzák a feladatot, hanem úgy állnak hozzá, hogy teljes szívből jelen vannak, és érdekes, hogy annak ellenére, hogy sokat kint vannak, és odaadják az egész személyiségüket ebbe a munkába, mégis bizonytalanok szoktak lenni. Tehát, hogy a legtöbbször ez jön vissza, hogy jól csinálom-e. Ez a fő kulcskérdés szinte mindig mindegyik kölyükben, hogy nem vagyok még így sem abban biztos, hogy jól, hogy az, amit csinálok, amit adok a gyerekeknek, az nekik jó-e. Tehát, hogy ez az állandó önreflexió, és nyilván ez azért is merül fel, mert ugye ők hátrányos helyzetű gyerekek nehéz helyzetből jönnek, illetve ez a fajta tevékenység, ez nem egy azonnali visszacsatolást fog adni. Nyilván ott rögtön ők érzik, hogy jó élmény a gyereknek, ezzel is hangzott már ma is, hogy feltölti kölcsönösen a tutort is, meg a kis diákot is egy-egy ilyen alkalom, de azért ennek a úgymond az kézzelfogható eredménye hosszabb távon szokott így megvalósulni, mondjuk egy jó évvégi jegy, vagy egy felvételi, vagy egy versenyeredmény, és hogy ezt velük elhitetni, hogy egyébként elég jónak lenni, tehát, hogy nem kell megváltani itt a világot feltétlenül minden alkalommal, és hogy ők nagyon jól csinálják. Tehát, hogy elég jó vagyok-e, jól csinálom-e, ezt tudnám kiemelni, mert ez nagyon visszatérő kérdés náluk.
4: Ami nekem nagyon meghatározó volt, és ami mai napig meghatározza így a gondolkodásomat, meg ami nagyban engem is meghatároz, az volt, hogy volt egy srác, én ugye 3 éve tevékenykedem a munkacsoportban, 3 éve járok ki korrepetálni, volt egy srác, és én őt kaptam, és hát nem beszélt. Én úgy jártam ki hozzá 2,5 hétig, hogy ő nem szólt hozzám, ültünk csendben, és néztük egymást, majd kimentem a 3. hét elején, és akkor így megszólalt magától, hogy ő... Neki amúgy házia van, és akkor kezdjünk már el valamit. Úgyhogy én 3 hétig úgymond csendben ültem, és kijártam hozzá, és akkor az volt az a pillanat, amikor úgy megértettem, hogy mit is csinálunk mi, hogy miért is járunk mi ki. Amikor úgy ott azt éreztem, hogy nagyon jó helyen vagyok, és hogy nekem itt a helyem, és kellek ennek a srácnak, és kellek a többi 34-35-40 gyereknek is, és kellünk nekik, hogy ott legyünk, mert hogy megszokott is. Mindennapivá váltam az ő életébe, rendszeres lettem így egyik pillanatról a másikra. És nekem ez volt, hogy így megbízott bennem.
2: Nagyon fontos, és szerintem nagyon fontos ez a reflektivitás, hogy kapjuk a visszajelzéseket, mi is adunk folyamatosan, és ezért szakmai kézben van tartva, szóval szakmailag ez így tud, ilyen minőségben tud haladni. Amit én még hozzá szeretnék tenni, ez a biztos pont, a 4 év, 3 év, 4 év, 2 év, 1 év alatt megfordulunk a gyerekek életében, és ezek nem csak a gyerekeknek fontos időszakok, hanem számunkra is, mert minket is folyamatosan csak hozzánk is folyamatosan csak ad, és hogy nem csak mi adunk, hanem nekünk is adnak. Mit tapasztaltok, hogyan változnak a gyerekek a rendszeres találkozások és foglalkozások hatására? És milyen kihívásokkal találkoztok?
4: Hát itt nekünk folyamatos kihívás ugye az elején, mikor még kimegy egy új tutoros tag, hogy eljön egyáltalán a gyerek. Ott lesz a gyerek, hozza a könyvet, hozza a füzetet. Hajlandó-e leírni? Vagy leírja órán a házit, hogy most ő akkor neki amúgy mit kell megcsinálni? Elengedik-e a szülőt? Nyilván itt nem bíznak még bennünk az elején, nem tudják, hogy mit is csinálunk. Hogy elengedik-e a szülők? És akkor ezek így hát az idő elteltével változnak folyamatosan, meg azzal, hogy megbíznak bennünk, hogy rendszeressé, és ahogy te is mondtad, Mili, biztos ponttá válunk az ő életükben. Ez így változik az idő során, hogy ők kijönnek, igen, akkor látja, hogy basszus jobb jegyet kap iskolában, akkor az ott segít neki, hogy akkor ez a 2 óra, 2,5 óra, amit mi ott eltöltünk ott rendszeresen, az ott neki tényleg segít, és tényleg jó, és nem csak az van, hogy beül hozzánk és beszélgetünk. Úgyhogy gyakorlatilag ezt kezelnünk nem is nagyon kell szerintem, mert ezt így az idő hozza is az, hogy ott vagyunk rendszeresen, és akkor így megbíznak bennünk, és tudják, hogy ez nekik is kell. Így szerintem ezek.
3: Uh-huh. Én hozzátennék én is ehhez egy kicsit, tehát hogy azt gondolom, hogy a gyerekeknek a fejlődése az jól látható. Tehát hogyha így kívülről megnézzük, ugye nagyon sok gyerek, tehát most is közel 30-37 gyerek jár, vagy vesz igénybe ezt a tutorálást, tehát ez óriási szám szerintem, főleg úgy, hogy a tutor munkacsoportban 8-9 hallgató van, aki tevékenykedik, tehát ki tudjuk számolni, hogy egyébként mennyi, meg mekkora munkát végeznek a hallgatók, de most a gyerekekre visszatérve még, tehát hogy ő bennük ez, tehát mi látjuk, hogy az iskolai eredményeiken, a személyiségüknek a változásában nagy változások vannak, tehát növekszik a tanulási motivációjuk, jobb órai részvételeket jeleznek vissza a szülők is, a pedagógusok, javul a kommunikációjuk, a viselkedésük, az önbizalmuk, ez mind a hallgatóknak köszönhetően stabilabban kötődnek ugye, a tutor hallgatókhoz, és akár apró, de jól felismerhető előrelépések is vannak, hogy például egy korábban visszahúzódó gyerek tényleg elkezd beszélgetni, amit itt most hallottunk is. Tehát mindenképpen siker, hogy a gyerekek érzelmileg és a tanulásban is kapnak valamit, ami nekik igenis nagyon sokat számít.
2: Most ennyi fért bele a mai adásunkba. Kövessetek minket a social media felületeken, Instán, TikTokon, Facebookon, és legközelebb jövünk a következő Romcast podcast adásával.
0: Líczomi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
1: Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
0: Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: Egy óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. Megalakult az első magyarországos egyetemi borklub Sárospatakon. Miskolcon augusztus 30-áig útfelújítás miatt változik a közlekedési rend a belvárosi Szeles utcai csomópontnál. Megújul Szolnok vasútállomása. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. A Tokaj-Hegyalja Egyetem és az Edutus Egyetem együttműködésének eredményeként megalakult az első magyarországos egyetemi borklub. A kezdeményezés célja egy olyan értelmiségi közösség létrehozása, amely a minőségi borfogyasztást kultúrált és felelősségteljes szemlélettel övezi, mondta el dr. Tomka Kornélia, a Sárospataki Egyetem igazgatója.
2: Szeretnénk, hogyha ez a borklub egy oktatási szintér is lenne, illetve az élményszerzésnek a szintere is lenne, hogy a bor nem csak mint gazdasági, mint turisztikai érték jelenjen meg, hanem egy olyan érték, amely mentén el lehet beszélgetni, amely mentén kapcsolatot lehet létesíteni, amely mentén tudást lehet szerezni a borkultúráról, a hagyományainkról, arról a borvidékről, amely éppen kínálja a borait. Számunkra itt élők számára a tokai borvidék, mint világörökség, az identitást jelenti. Tehát ez nem csak egy olyan közeg, amely, ahol mi élünk, hanem a zsigereinkben van, és amikor valahonnan haza érkezünk, akkor bennünket a Zempléni hegység ölelő karéja fogad, és a hegy és domboldalakon egymás mellett sorakozó ültetvények. A Tokaj-Hegyalja Egyetem hallgatói már maguk telepítenek szőlőt, és viszik végig azt a folyamatot, amelynek eredményeként a palackokban és a poharakban a finom nedű megkóstolható. A Tokaj-Hegyalja Egyetemen alakulása óta, 2021-et jelentő alakulása óta borklub is alakult, és ezzel együtt az egyetemisták is létrehoztak önállóan egy borklubot, és ezeknek a borkluboknak a működése jelenti azt a tudást és tapasztalatot, amit mi az első magyarországos borklubba be tudunk forgatni. Hogyan kell egy ilyet megszervezni, előkészíteni? Mi lesz az a tudás, amit a borkóstolók mentén az egyes borászatok képviselői szeretnének átadni? A mértékkel való alkoholfogyasztás kultúrája, az ízvilág megismerése, nevén nevezése, szavakkal illetése, és nyilvánvaló a különböző ízek megismerése. Ez egy fantasztikus lehetőség megítélésünk szerint mind a hallgatók számára, mind azok számára, akik az egyes borászatok képviselőiként bemutatkozhatnak, és munkájuk értékét bemutathatják mindenki számára, aki részt vesz.
1: Miskolcon augusztus 30-áig útfelújítás miatt változik a közlekedési rend a belvárosi Szeles utcai csomópontnál. A Szeles utca több szakaszát és a kanyarodó sávokat is lezárták, emiatt az autósoknak torlódásokra és terelésekre kell számítaniuk. A buszok közlekedése is változik, egyes járatok terelt útvonalon közlekednek, és néhány megálló ideiglenesen kimarad. A munkálatok várhatóan augusztus 30-áig tartanak, ezért aki teheti, válasszon alternatív útvonalat. A részletekről Tar Levente, a Magyar Közút Nonprofit ZRT Borsodabói-Zemplén Vármegyei Igazgatóság Vármegyei Fejlesztési és Fenntartási Osztályvezetője tájékoztat.
3: Hát elég nagy beruházásokba kezdtünk az idén. Március elején elindult a 3-as számú főút felújítása, egészen a Harsányi táblától, Miskolc Harsányi végétől a belvárosig. tehát a Színva Parkig, illetve április közepén elkezdődött a 26-os számú út felújítása. Ennek a kezdőszelvénye a Búzatérnél van, a végszelvénye pedig a Szentpéteri kapui táblánál. Tehát gyakorlatilag a miskolci belterületi főútak észak-dél irányú fő közlekedési pályája év végéig föl lesz újítva a városnak. Hogy haladtunk, körülbelül 50%-os készenlétben van most mind a két projekt, illetve konkrétan a Színva Park előtti rész, ez egy külön projekt volt, az már lezárásra került. Vasárnap, azaz 9-én este került kiépítésre a Miskolc pláza előtti csomópontnak a lezárása. Ez mai nap hétfőn már ugye fennakadásokat okoz. Ez konkrétan úgy néz ki, hogy a Szeles utca a Jókai Mór út irányából a Szentpáli útig egy irányból közelíthető meg, tehát a Jókai Mór irányából közelíthető meg, viszont a Szentpáli út és a 26-os számú főút között teljes egészében le lesz zárva, illetve már most le van zárva a Szeles utca. Sajnos ezt a csomópontot, a 26-os számú főút ágát csak ilyen lezárások mellett lehet normális időben megépíteni, mert olyan mennyiségű akna található a csomópontban, amit egyszerűen nem lehet kerülgetni. Keresztirányú forgalommal ezt nem lehet megoldani. Kénytelenek voltunk lezárni a Szeles utcát. Hát mivel hogy ez a Szeles utca le van zárva, ezért a tőle délre található utakon lehet megkerülni. Tehát hogyha Budapest irányából jövünk, akkor a Madarász Viktor utcán lehet megkerülni, vagy a Horváth Lajos utcán keresztül, illetve hogyha Diósgyőr felől jövünk, akkor pedig a Jókai Mór utcáról a Petőfi térnél egy balra kanyarodó sávot kialakítottunk. Ez normális, megszokott forgalomban, ez itt csak egyenesen lehetne tovább menni, és akkor itt ennél ezen a balra sávon ki lehet a 26-os felé menni az Arany János tér irányába. Én azt javaslom mindenkinek egyébként, aki tudja, kerülje el ezt a csomópontot, a 26-ossal párhuzamosan a Huba utcán el lehet menni a lakótelepen keresztül, ott kisebb utcákon hát meg lehet kerülni ezt a csomópontot. Ha valakinek mégis muszáj erre jönnie, illetve nincs lehetősége kikerülni, legalább egy fél órás torlódással számoljon, tehát annyival korábban induljon el. Ebben a konkrét csomópontban augusztus 30-ával tervezzük visszaadni a forgalomnak a felújított utat, viszont azt azért hozzá kell tennem, hogyha megbontunk egy utat, akkor ott a föld alól érdekes dolgok jönnek elő. Például itt ennél a résznél, ahogy fölmartuk a külső sávot, egy valószínűleg egy közmű helyreállítás bukkant föl, ahol gyakorlatilag nem volt pályaszerkezet az útnak, csak két réteg aszfalt, meg egy kis vékony beton, tehát itt gyakorlatilag föl kell újra építenünk a pálya szerkezetet, és azért ennek időigénye van. Próbáljuk nyújtott műszakokkal, illetve hétvégi munkavégzéssel is gyorsítani a kivitelezést, de nem várt dolgok közbe jöhetnek. Még egyszer mondom, én augusztus 30-ára gondolom, hogy be tudjuk fejezni ezt a csomópont felújítást. Én azt kérném, hogy a sebességet mindenképpen csökkentsék, tehát a 40-es tábla az nem véletlenül van kirakva. Oda kell figyelni a terelő táblákra. Nagy sebességnél ugye az ember nem tud úgy normálisan, biztonságosan sávot váltani, illetve a dolgozókat is veszélyeztetik a nagy sebességgel, illetve én egy dologra hívnám még fel a figyelmet, a cipzár elvezzel. Nem biztos, hogy mindenki tisztában van. Ez azt jelenti, hogy hogy mondjuk egy külső sáv le van zárva, és valaki már korábban besorolt a belső sávba, a nyitott sávba, akkor azért egy embert illik beengedni magunk elé, hogy ne alakuljon ki torlódás. Ez nagyobb városokban már kialakult, Miskolcon még azért én úgy látom, hogy ezt még tanulni kell. Meg türelmet kérnék a közlekedőktől, hiszen ő érdekükben van elsősorban ez az egész felújítás.
1: Szolnokon a Szent Háromság téren tartották a kenyérszentelést augusztus 20-án. Győri Péter Benyámin evangélikus lelkész, esperes, a szolnoki ökumenikus lelkészkör elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy az embernek a mindennapi betevőn túl arra is szüksége van, hogy megtalálja, miért érdemes élnie. Olvasható a szoljon.hu-n. Hozzátette, azt gondolnánk, hogy a legfontosabb a kenyér. Ha van mit enni, akkor minden rendben van. Azt szokták mondani, hogy addig, amíg az ember nem lakott jól, addig nem foglalkozik olyan fennkölt dolgokkal, mint a hit. Jézus azonban azt mondja, hogy az élet több, mint eledel. Ha van mit ennünk, az még kevés. Keressétek azt is, hogy miért érdemes élni. Mert a kereszténység szerint, a Biblia szerint, Isten szerint az élet sokkal több, mint eledel. A beszédet követően Gáspár István atya, a szolnoki belvárosi római katolikus egyházközség plébánosa megáldotta a kenyeret és a kisebb cipókat, amelyeket szétosztottak az ünneplők között. 4 éven belül jelentős fejlesztést hajtanak végre Szolnokon, a pályaudvaron, jelentette be a közlekedési miniszter. Szolnok vasúti fejlesztésével egész Kelet-Magyarország jól jár. Ráadásul a második és harmadik ütemben maga a vasútállomás épülete is megújul. 48 milliárd forintból nekiállunk az átmenő fővágányok teljes körű rekonstrukciójának Szolnok vasútállomásán, jelentette be a közösségi oldalára feltöltött videójában a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, a város pályaudvarának felújítási munkálata 3 ütemben valósul meg. Ebből az első annyira nem lesz látványos, mégis rendkívül fontos. A fenti 48 milliárdos összegből megvalósuló vágányfejlesztés és fővonali váltócserék révén a vonatok nem csak a jelenlegi, csupán 20 kilométeres sebességgel közlekedhetnek majd a pályaudvaron. A miniszter hangsúlyozta, a szolnoki pályaudvar Magyarország egyik első számú vasúti csomópontja, ahol Kelet-Magyarország összes fővonala összeér. Ezért el kell érni, hogy a Debrecen és Békés Csaba felől érkező és az elővárosi járatok jóval gyorsabban haladhassanak és visszaszorítsák a késéseket, elmondta. A fejlesztés második ütemében a peronok akadálymentesítését végzik el, az utolsó ütemben pedig a teljes állomásépület megújul, mert, mint Vitézi Dávid fogalmazott, az is elég rémes állapotban van, hozzátette. A fejlesztés részleteiről a MÁV többször egyeztetett már Rost Andreával, a térségországgyűlési képviselőjével, és a felújítási munka is hamarosan megkezdődik Szolnokon. Regionális híreink végén az időjárásról. Szombaton, nyugaton felhősebb, keleten napos idő valószínű. Északkeleten kevés helyen fordulhat elő záporzivatar. Az északnyugati szél több felé megélénkül. A hőmérséklet szombaton 25 és 33 fok között alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. augusztus 21-én.
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádió.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó napot kívánok, az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják, főbb híreink egy-egy mondatban. Közösen ültettek fát Eger testvérvárosának, Esslingen és Neckarnak polgármesterével az Egri Termálfürdő testvérvárosi ligetében tegnap. Közel

0: város polgármestere.
1: It was my first tour to Eger yesterday, and I always say you always have one chance for the first impression, and the first impression is so fine. So I will come back to Eger, and I hope a lot of also young people.
2: Ez az első látogatásom Egerbe, és az első benyomásom rendkívül kellemes. Szeretnék majd visszatérni ide. 35 éve jött létre a kapcsolat Esslingen és Eger között. Célunk megerősíteni a partnerkapcsolatot a két város között, és jövőre szeretettel invitáljuk Eger város vezetőségét, hiszen 1250 éves múltra tekint vissza Esslingen múltja. Megtiszteltetés, hogy a Magyar Államalapítás napján itt lehetek Magyarországon. Esslingennek körülbelül 100 ezer lakosa van. A város 10 kilométerre található Stuttgarttól, Németország délkeleti részén. Stuttgart közel 3 milliós népsűrűségével elég erős gazdasági területnek számít. Manapság sok nehézséggel küzdenek az iparágak, sok adóbevételtől elesett városunk, azonban az esslingeni egészségügyi ellátásban közel 5000-en dolgoznak. Én már 8 éve vagyok polgármester, és 2029-ben lesz a következő választás. Nemzetközi város vagyunk, hiszen több mint 150 országból érkeztek állampolgárok városunkba, átlagosan 3-ból 2 gyermeknek külföldi szülője van Európából, Ukrajnából, Szíriából, Afganisztánból, Afrikából és Magyarországról is. A mi városunk is büszkélkedik egyetemmel, ahová 5000 diák jár jelenleg. Szeretettel várunk minden érdeklődőt november 24-től december 22-től tanul esslingeni karácsonyi fesztiválra.
1: Looking to the next year for 2027 for our celebration. As we are a very international city, people from more than 150 countries are living in our city, and 2 from 3 children has international roots, so very international, a lot from Europe, but also a lot from Ukraine right now, a lot from Syria, a lot of Afghanistan, a lot from Africa, but also a lot from former Yugoslavia, also from Hungary. We've got a university in our city. That's nearly the same like in Eger, 5,000 students in our city. And we're just voted for one of the nicest cities in Germany. And the Times always says every year one of the 20 best Christmas market in Europe is in Esslingen. So you have to come in November or December for a really famous Christmas market.
0: A klímaválság miatt rendkívül fontos szerepet kell, hogy betöltsön életünkben a fák védelme. Továbbá rendkívül büszkék vagyunk, hogy Egernek 16 testvérvárosa van, mondta el Gály Judit alpolgármester.
3: Alapvetően önkormányzatunknak az volt a célja, hogy a testvérvárosi kapcsolatokat felélénkítse, és lehetőleg olyan aktív együttműködés legyen a testvérvárosok között, ami hasznára válik egyrészt a diákságnak, másrészt pedig az Egerben élőknek. Esslingennel 35 éves már a kapcsolatunk. Valójában nagyon sok diák, nagyon sok pedagógus utazott már ki Esslingenben. Annak idején a képviselőtestület is meglátogatta Esslingen képviselőtestületét. Szeretnénk azt, hogyha a jövőben lehetőség lenne arra, hogy mi is tanulmányutat folytassunk, és megnézzük, hogy ők hogy vezetik a várost, hogy élnek, és ezzel a mai gesztussal pedig próbáljuk azt erősíteni, hogy lássák nem csak az idejövő testvérvárosi küldöttek, hanem az itt élők is, hogy milyen testvérvárosi kapcsolataink vannak, és hogy ez a fa legyen szimbólum annak, hogy ezt a jövőben is nagyon-nagyon sokáig szeretnénk majd fenntartani és együttműködni velük. Bízunk abba, hogy sikerül ebben is egy közös rendezvényt létrehozni. Mi is tervezzük azt, hogy a következő évben majd a testvérvárosokat szeretnénk meghívni, szeretnénk, hogyha sokkal élőbb lenne, mint az eddigi évek folyamán, és hogyha együtt is találkoznak, akkor esetleg eszmecserét tudunk folytatni arról, hogy hogyan működik egy-egy önkormányzat, hogy ez mindenféleképpen számunkra is tanulságos tud lenni.
0: Közel 500 parkolóhely áll a Nyíregyházi stadionba és a környékre érkezők rendelkezésére, miután az önkormányzat 187 új férőhelyet alakított ki a közelmúltban. A sportlétesítmény környezetében az utat is felújították, korszerűsítették a csapadékvíz elvezetést és bővült a közvilágítás is. A beruházás részeként mintegy 1000 négyzetméteren újulnak meg a zöld felületek, hamarosan pedig további növényeket is ültetnek. A részletekről Pató Istvánt, a városfejlesztési osztály vezetőjét hallják.
4: 2024-ben erre vonatkozóan a város meg is kapta a támogatási 1 milliárd 230 millió forintot kapott erre a város, és erre a város nagy erőkkel is kezdte gyakorlatilag ezeket a területek

0: A megszerzését, hát alapvetően terület megvásárlással, részben kisajítással pedig sikerült megszerezni, illetve lebontani utána ezeket a garázsokat. Utána ugye elkezdte vizsgálni a város azt, hogy ennek a területnek a helyére mit lehetne tenni. Nyilván a vágy az volt, hogy ide egy közel 300 férőhelyes parkolóház épüljön, erről volt szó is. Ugyanakkor azt kell látni, hogy a tanulmányterv, ami ugye a város részére elkészült, az azt mutatta, hogy ez több milliárd forintos beruházása valósítható meg csak. Közel 300 férőhelyes parkolóház lett volna ez, de valamilyen szinten a meglévő parkókat is fel kellett volna neki érdekébe áldozni. Tehát olyan túl sokat nem lehetett volna ezzel nyerni. Lássuk be, ez nem lett volna kész még most semmiképp sem. Ezért a város úgy döntött, hogy inkább felszíni parkolókat fog építeni.
1: A beruházásnak köszönhetően így már közel 500 parkolóhely áll a stadionba és a környékre érkezők rendelkezésére, az új parkoló pedig biztonságos és megfelelő körülményeket biztosít a járművek elhelyezésére. Dicső Pétert, a Nyírvévé Nonprofit Kft. Közterületkezelési igazgatóját hallják.
2: Itt épült 187 boly parkoló, illetve a stadion másik oldalán a meglévő közel 150 férőhelyes parkoló található, illetve a botanikus kert előtt szintén közel 150 parkoló fér el. Tehát összesen 500 parkoló körüli férőhelyen rendelkezik itt a stadion környékén. Én azt gondolom, hogy ez megfelelő. A városlakók, illetve a stadiont használók is használhatják ezeket a parkoknak. Van ennek a parkoknak egy olyan része, ahol jelen pillanatban a stadiont használók használhatják ezt. Amit lehetőségünk lesz rá a jövőben, akkor nyilván ezen változtatni fogunk. Jelen pillanatban ez a szabályozás. Azt is el szeretném mondani, hogy nyilván itt ugye ezzel a parkoló építéssel kapcsolatosan csapadék csatorna is épült, és a csapadék vízelvezetés egyik része pont ezen az érintett korlátozott parkolóterületen vízmegtartással készült, tehát nincs elvezetés, hanem itt ezen a területen szikkasztjuk el, illetve használjuk fel a keletkező csapadékvizet.
1: Miskolc közel 2,2 milliárd forint Európai Uniós támogatást nyert a Színvazöld folyosó projekt megvalósítására, amely egy 3,2 kilométeres kerékpáros és gyalogos útvonalat hoz létre a Győri kapu és a belváros között. A beruházás 1200 méter új bicikli utat, 10.000 négyzetméter zöld felületet és 4.400 négyzetméter közösségi teret eredményez. A fejlesztés során modern utcabútorokat, energiatakarékos közvilágítást és új pihenőhelyeket is kialakítanak a patakpartján, hogy a terület teljesen integrálódjon a város mindennapi vérkeringésébe. A részletekről Széchenyi Marianna, a térség önkormányzati képviselője adott tájékoztatást.
3: Először is előjáróban elmondanám, hogy nem csak képviselőként, hanem törzsikeres miskolciként is örömmel már szolgál, hogy részt vettek érintett képviselőként az ilyen projektekben. Azért is fontos, mert szeretnénk ezzel a projekttel felhívni a lakosság figyelmét arra, hogy a színvának milyen fontos értéke van a városunkban. Természeti értéke mellett sokan, akik itt élünk, minden nap életünk része, de valahogy ezt természetesnek vesszük. És ennek a projektnek külön kiemelkedő célja az, hogy a színvának egy nagyobb értéket hozzunk a lakosság életében. Nem csak természeti vonatkozásban, hanem egy olyan vonatkozásban is, amivel szeretnénk a Miskolcon élők mindennapi életét segíteni. Gondolok itt a gyalogosokra is, gondolok itt a kerékpárral közlekedőkre is. Fontos, hogy pontosítsunk és behatároljuk a projektnek az útvonalát. A beruházás Miskolc középső részén a Szent István tér és a Győri kapu között a színva mentén egészen a Kalapács útig fog megvalósulni. Konkrétan a projektet úgy bontanám le, hogy a Nagyváti utca és a Szent István tér közötti pontszerű fejlesztések, tehát forgalomtechnikai fejlesztése fognak megvalósulni. A Nagyváti utca, a Kalapács utca között új gyalogos és kerékpár útvonal fog épülni a színva mentén, és a patakpart több pontján kisebb közösségi tereket, találkozóhelyeket fogunk létrehozni, tehát itt a gyalogosok körében gondolunk arra, hogy pihenőpadokat, utcabútorokat fogunk kihelyezni, Tehát tulajdonképpen tájépítészeti jelleggel is fogunk ebben gondolkodni. Tehát azért is mondjuk, hogy egy komplex fejlesztés fog megvalósulni, hiszen nem csak a zöld folyosó, mint ahogy a neve is mutatja, hanem azt, hogy az ott élő emberek, gyalogosok, kerépára a közlekedőknek megpihennek, leülnek, tehát tulajdonképpen egy közösségi célzata is van ennek a projektnek. Jelen helyzetben a tervezés, a tervező kiválasztására irányuló közbeszerzés van elindítva, tehát tulajdonképpen egy célzottan, szisztematikusan felépített projekt megvalósításról van szó. Maga a beruházás értéke 2,2 milliárd forint, tehát ez is mutatja az összeget, hogy tartalmában is milyen sokrétű projektről beszélhetünk. Maga a megvalósítási időszaka az 2025 és 29 között fog megvalósulni, és ahogy említettem, a tervező kiválasztására irányuló közbeszerzés szakaszában tartunk, és ez egy komplex összefogás eredménye, tehát itt a Miskolc megyei jogúváros önkormányzata, a közlekedési beruházási minisztérium, valamint a Magyar Közút Nonprofit ZRT és a Mikom Nonprofit Kft. Mint együttes konzorciumban vesznek részt a projektben. Még a tervezői szakaszban vagyunk, de ahogy a miskolci lakosság tapasztalhatja a többi projektek kapcsolatában is, mi igyekszünk arra, hogy mind a sajtó, tehát az írásos szóbeli formában a napra pontosan, tényleg szisztematikusan tájékoztatni a lakosságot arra, hogy mire kell készülniük, mettől meddig tart, mire számíthatnak, hiszen ezzel is fontos, hogy felkészítsük a lakosokat arra, hogy a napi közlekedésben ez mennyire fogja őket befolyásolni. De én úgy gondolom, hogy mindenkitől türelmet kérve, utána egy nagyon szép és nagyon eredményes és nagyon értéket növelő projektet fogunk megmutatni a lakóknak. Én úgy gondolom, hogy minden projekt, ez pozitív kell, hogy tapasztalódva a lakosság életében, hogy ezt érezzük. Maga a Győri kapu tekintetében közelebb hozzuk őket a belvároshoz, ugyanúgy, mint a többi kertváros vonatkozásában is maga a Győri kapu közelebb kerül Miskolc belvárosához, és ami a legfontosabb, hogy a színva egy új jelentés tartalommal fog szerepelni a miskolciak életében.
4: Kora esti hírmondó.
1: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az ének és a zene összhangba hozza szívünket testvéreink szívével és Istennel, fogalmazott Leó pápa katekézisében. Augusztus 19-én szerdán az általános kihallgatást a Szent Péter bazilikában tartották, ahol a Szent Atya az Olaszországból és a világ minden tájáról érkezett hívőkkel és zarándokcsoportokkal találkozott. Leó pápa folytatta a II. Vatikáni zsinat dokumentumairól szóló katekézis sorozatát. Témája a szent zene volt. Hangsúlyozta, hogy a zene nem pusztán a liturgia dísze, hanem a liturgikus cselekmény szerves része. Segíti az imádságot, erősíti a hívők közötti egységet, és összhangba hozza szívünket testvéreink szívével és Istennel. Kitért a szent zene minőségének, az inkulturációnak, a gregorián éneknek és a szkóla szolgálatának fontosságára is, és arra buzdított, hogy a liturgikus zene mindig az ünnepelt misztériumot és a hívők tevékeny részvételét szolgálja. Ezt követően több nyelven összefoglalta katekézisét, majd üdvözölte a jelenlévő hívőket. Az általános kihallgatás a Mi Atyánk elimádkozásával és az apostoli áldással zárult. 14. Leó pápa imádkozik a Magyarországon buszbalesetben elhunyt lengyel zarándokokért. Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával augusztus 18-án küldött táviratában a Szent Atya lelki közelségéről biztosította mindazokat, akiket a Magyarországon történt tragikus esemény sújtott. Az elhunytakat Isten irgalmába ajánlotta, és kérte az Urat, hogy adjon vigasztalást a gyászoló családoknak. A Medjugorjéból hazatartó lengyel zarándokokat szállító autóbusz augusztus 16-án vasárnap éjjel történt balesetében 12 fő vesztette életét, 10 pedig válságos állapotban vannak. Écsi Gábor atya korábbi országos karitász igazgató kapta a Szent István díjat. Ünnepélyes keretek között hagyományosan a királyi napok keretében adták át az államalapító Szent István emlékérmet és díjat Székesfehérváron, a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház dísztermében augusztus 18-án. a város legrangosabb civil elismerését idén Écsi Gábor, protonotárius, kanonok, pápai káplán, a Katolikus Karitász korábbi országos igazgatója vette át. Écsi Gábor a kitüntetést a keresztény értéket hitelesen képviselő, lelkiismeretesen áldozatos munkájával érdemelte ki, amelyet a rászorulókért, a szegényekért és a bajba jutottakért végzett. A díjátadó ünnepség kezdetén Spányi Antal, a Székesfehérvári Egyházmegye püspöke, az államalapító Szent István Érdemrend és Díj Alapítvány kuratóriumának elnöke ünnepi gondolataiban az emberi élet örök törvényeiről szólt, amelyeket Isten adott az ember boldogulására a paradicsomban, majd a 10 parancsolatban. Sajnos az ember elfordult ezektől, pedig az életet jóvá tennék. Ilyen a tedd a jót, kerüld a rosszat parancs. Sajnos sokan elfeledkeznek arról, ami az ember szívéből kellene, hogy fakadjon, mert a szív jó kincséből jót hoz elő. De ha a rossz tölti be, az betegséget, pusztulást hoz. A főpásztor ünnepi beszédét Szent István király intelmeivel folytatta, amelyben az uralkodó utat mutatott fia számára a helyes életről és a helyes magatartásról. Mint mondta, az államalapító szavai ma is elénk állítanak egy példát, egy magatartást és egy embert, aki tiszteli, megbecsüli a másikat, és aki próbálja a szeretet Krisztus által rendelt országát megvalósítani. Ez az evangéliumi értékrend, melyet a magyaroknak közvetíteniük kell, és mindazoknak, akik szeretnének üdvösségre, békére lelni itt a földön, majd eljutni az örök boldogságba. Fogalmazott beszédében a püspök. Az alapítvány kuratóriumának döntését hagyományosan Csurgai Horváth József kuratóriumi tag, a Fehérvári Városi Levéltár és Kutatóintézet igazgatója jelentette be. Elmondta, Écsi Gábor atya pályája során a Katolikus Karitász szervezésében, fejlesztésében és személyes karitatív szerepvállalásában végzett munkájával jelentősen hozzájárult a rászoruló célcsoportok, a hátrányos helyzetű emberek támogatásához, felzárkózásához, öngondoskodásuk elősegítéséhez, a vészhelyzet károsultjainak segítéséhez, valamint a beteg rászorulók gyógykezelésének támogatásához. Államalapító Szent István király ünnepén szentmisét mutatott be az Egri Bazilikában Ternyák Csaba egri érsek. Most a főpásztort hallják.
6: Szűkebb hazánkra tekintünk, nekünk is van miről elgondolkodni és magunkba tekinteni. Számunkra elsősorban Szent István király az, aki példát és irányt mutat. Ezen a mai ünnepen nekünk is érdemes vizsgálatot, lelkiismeret vizsgálatot tartanunk és mérleget vonni. Vajon szűkebb hazánk, magyar népünk hogyan sáfárkodik ma a keresztény örökséggel? Megbecsüljük-e gyökereinket? Értékeljük-e őseink hitét és kitartását? Megteszünk-e mindent azért, hogy azt átadjuk gyermekeinknek, unokáinknak? Szent István egy olyan nemes ágat oltott be a magyar kultúra fájába, amely mind a mai napig tápláló forrás és inspiráló erő nemzetünk számára. Ezért az ő tiszteletének megőrzése, megismerése és továbbvitele kiemelt feladatunk és megőrzendő kincs egyéni életünk, családjaink és nagyobb közösségeink számára. Drága ez az örökség, amelyet nem szabad eltékozolnunk, hanem tovább kell örökítenünk az utánunk jövő nemzedékeknek. Annál élőbb lesz a keresztény kultúra, minél hűségesebb keresztények leszünk. Ha nem ideológiákat követünk, hanem ragaszkodunk Krisztus evangéliumához, és arra alapozzuk életünket. Törekedjünk ezért az erényes életre, úgy, ahogy Szent István tanítja az intelmeiben. Bízzuk ma életünket újra Krisztusra. Vessük le magunkról a régi embert, akit a csalók, a vágyakozások romlásba döntenek. Újuljunk meg lélekben és gondolkodásmódban. Akkor kultúránk valóban Isten keresésen és hiteles keresztény életen alapszik. Töltsük meg ezt az ősi kultúrát újra élettel. Járjunk szenvedélyes lelkesedéssel azon a kitaposott úton, amelyet előttünk Szent István király, az Árpádházi szentek és többi szentjeink, a nagyszerű példaképek bejártak. Ez az az út, amely nem csak evilági örömöket ígér, hanem elvezet az örök boldogságra is. Öltsük hát magunkra a krisztusi új embert, aki Istenhez hasonló, igaz és valóban szent teremtmény. Végül kérjük Szent István királyunkat, aki őseinket elvezette a hitre és az Istennel való találkozásra, hogy legyen nekünk is lelki vezetőnk, hogy építkezéseinkben ne maradjunk el őseink mögött, akik számára elrendelte, hogy minden tiszfalu építsen magának templomot. Töltsük meg templomainkat, és mindenek előtt a lelki templomok építésére ügyeljünk, hogy megtanuljunk újra hinni. Megtanuljunk Ady Endrével Istenre szomjazni, és Istenről álmodni, hogy elmondhassuk a költő szertelen szavaival, vele szeretnék találkozni az álmommal, nagy bolond hitben, s csak annyit szólni, Isten, Isten, és újból imádkozni.
5: A lajosvárosi búcsúi napokat augusztus 28-a és 30-a között rendezik meg Egerben. 28-án pénteken 16 órától gyónási lehetőség lesz, majd 17 órakor szentmise kezdődik. Ezután nyitják meg a Szent Kárló Akutis életét, életszentségét bemutató kiállítást a Találkozások házában, majd filmvetítéssel zárul a program. 29-én szombaton családi nap lesz a templomkertben, játékokkal, gyermekeknek szóló programokkal, 13 órakor közös ebéddel. 14 óra 30 perctől Szent Kárló Akutis filmvetítés és vetélkedő lesz fiataloknak. 16 óra 15 perctől rózsafüzér imádság a békéért, majd Szent Lajos litánia. 17 órától Szent Mise lesz. Fél héttől zenés-táncos templomkerti búcsúi köszöntő zárja a napot. Augusztus 30-án vasárnap lesz a búcsúi szentmise körmenettel, agapéval. Ünnepi prédikációt mond főtisztelendő Kovács Lajos görögkatolikus parókus. Mindenkit szeretettel vár a lajosvárosi közösség Egerben. A Váci Egyházmegye idén ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját, amelynek alkalmából szeptember 19-én Vácot megrendezik az Együtt építjük jubileumi napot. A jubileumi nap elsődleges célja a hálaadás az Egyházmegye 1000 éves fennállásáért, valamint egy olyan esemény szervezése, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra egyaránt hív. Az alapítás 1000. évfordulóját nagyszabású, különleges ünnepi előadással ünneplik. A Székesegyház előtt felépített színpadon több mint 300 színjátszó segítségével 14 jelenetben mutatják be az egyházmegye történetét korhű jelmezekben. Az előadásban közreműködők több mint 25 egyházi közösségből, településről érkeznek majd. A történeti játékban drámai jelenetek, ünnepi egyházi pillanatok idézik fel az egyházmegye történetét Szent István alapításától kezdve, a Migazzi Kristóf püspök fémjelezte aranykoronát a 20. század vészterhes időszakáig. Az előadást írta és rendezi Meskó Zsolt. A családi nap programjának fő helyszíne a püspöki palota közvetlen környezete és kertje, amelybe a tavalyi sikeres Családok és Közösségek Fesztiválja után ismét várják a kisgyermekes családokat Vácott. Szeptember 19-én 15 órakor kezdődik az ünnepi szentmise a Székesegyházban, melyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságával közösen. Kedves hallgatóink, az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: kedves hallgatóink a műsor elkészítésében segítségemre volt Drimba Miranda, Grunda János, Kriston Tamás és Sinkovics Andrea. A szerkesztőt Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb hétfőn várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Addig is szép hétvégét, jó pihenést kívánok, viszont hallásra.
4: Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: Régió sportja.
1: Új szakmai stábbal is átalakult játékos kerettel készül a bajnokságra a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks férfi kosárlabda csapata. Évnyitót tartott a debreceni sportiskola. Magyarországon egyedülálló a sellőúszás, amely Gyöngyösön is teret hódít. A megyeháza dísztermében mutatták be a Szabolcs-Szatmár Berek sakktörténetét feldolgozó kötetet. Nagyszabású nyári focitábort szervezett az FC 60. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Új szakmai stábbal is átalakult játékos kerettel készül a bajnokságra a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks férfi kosárlabda csapata. A vezetőedzői teendőket Takács Máté látja el, két segítője Vaskó György és Demeter Ádám lesz. A kékcápák a 8-7-es felkészülés alatt több edzőmeccset is játszanak. Az új csapatot először szeptember 5-én a TF Budapest elleni felkészülési meccsen láthatják majd a nyíregyházi szurkolók. Évnyitót tartott a debreceni sportiskola. Pincés Tamást, a DSI Debrecen operatív igazgatóját hallják.
2: Valahogy úgy kell az edzéseket is, és úgy kell a szakmai tartalmakat is kialakítani, hogy élvezzék a gyerekek a mozgást, és ne a telefon előtt töltsék a szabadidejüket, hanem akkor jöjjenek ide, sportoljanak velünk, érezzék magukat egy közösségbe. Én azt gondolom, hogy ez egy szép kihívás lesz mindenki számára közeljövőben.
1: Tavasszal 130 óvodás rúgott labdába a DSI Debrecen labdarúgó szakosztályának Ovi Foci Fesztiválján. A rendezvény célja évről évre, hogy megszerettessék a mozgást a legkisebbekkel, és versenyzési lehetőséget biztosítsanak azoknak, akik tehetségesek és érdeklődnek a sport iránt. A DSI Debrecen évnyitó rendezvényén az új generációk nevelése mellett a generációk közötti hatékony kommunikációs téma volt. A szakemberek szerint a szervezet feladatai az elmúlt években jelentősen kibővültek, ezért tevékenységüket 5 fő terület köré szervezték. A versenysport, a szabadidősport, a multisport, a sporttudomány és egészségügy, valamint az esélyegyenlőség köré. Becski András ügyvezetőt hallják.
3: A DSI Debrecen az most már sokkal több, mint az a szakosztályi rendszer, amivel elkezdtünk régen dolgozni, hiszen számos egyéb program, gondolok itt a városi úszás oktatásra, a Mozdulj Debrecen koordinációra, a különféle segítségelérő gyerekekkel kapcsolatos programokra, rendezvényekre, tehát nagyon-nagyon sok olyan területe van most már a DSI Debrecennek, amivel foglalkozni kell.
1: Magyarországon egyedülálló a sellőúszás, amely Gyöngyösen is teret hódít. A mozgás a delfinúszáshoz és a szabadtűrős búvárkodáshoz áll a legközelebb. A részletekről Szalai Nikolett úszót hallják.
4: Először fontos, hogy ellazuljunk. Minél tovább a víz alatt tudjunk lenni. Tulajdonképpen a mozgás egy sima delfinúszásnak lehet mondani. Ahhoz hasonlítható, és maga így az egész sellőzés a szabadtüdős búvárkodáshoz áll a legközelebb. Ez tavaly március 30-ától indult, és már jó páran elvégezték ezt, és én idén augusztusban a haladót is el fogom végezni. Tulajdonképpen maga a monofin úszonyom, ez ilyen körülbelül 2-2,5 kilós lehet, a ruha az meg maga, tehát ilyen könnyű, mivel fürdőruhaanyag. Én elvégeztem ugye a haladó, mint a kezdő és a közép sellőúszás tanfolyamot, lebegni kellett tudni, pár hószt úszni kellett, és egyéb koreográfiákat kellett megtanulni. Erre a tanfolyamra 12 éves kortól lehetett jelentkezni, Jávor Tíme az oktatóm, ő egyébként az első magyarországi padi sellőúszás oktató, én nagyon sokat köszönhetek neki, és alapfeltétel a jó úszni tudás és a vízbiztonság. Ezt is tanuljuk az elején, hogy ilyen relaxációs légzéssel minél tovább a víz alatt tudjunk maradni. Mi nem sportszerűen űzzük ezt, tehát fogalmam sincs egyébként, hogy hány percig tudnék a víz alatt lenni most jelenleg, de ezt lehet gyakorolni, és lehet tovább bővíteni a tüdőkapacitást. Pár hónappal ezelőtt gyakoroltam, de egyébként nyaranta szoktam lemenni a strandra, akkor ott az 50-es medencében inkább ott gyakorlom. Ugye ez egy rendkívül fura dolog, ha azt lehet mondani, mivel ilyet még szerintem senki nem látott. Ez az elmúlt 1-1,5 évben indult el Magyarországon, tehát csodálkoznak. Csodálkoznak az emberek. A sellőúszás ez nem nevezhető úgymond sportnak. Nem olyan sport, hogy mint a szabadidős búvárok, hogy ebből verseny is van. Ez szórakoztatás. Tehát vannak, akik művészként űzik, ez például az oktatóm is egyfajta művész is.
1: A megyeháza dísztermében mutatták be a Szabolcs-Szatmár beregsak történetét feldolgozó kötetet. A Júnás Károly, Benicsák János szerzőpáros által írt és szerkesztett 400 példányban megjelenő könyv a Trembác László Sakk Alapítvány kiadásában jelent meg. A kötet az 1901 és 77 közötti időszakot dolgozza fel. Benicsák János szerzőt hallják.
0: 1967-ben fölmerült, hogy meg kellene írni a megyei sok történetet. Ez nem történt akkor meg. 2009 volt, amikor a Gazda László akkori szövetségi elnök szintén fölvetette. Akkor el is kezdődött a kutatás, viszont az rövid idő után abba maradt, mert volt egy gazdasági visszaesés, és az anyagiak nem álltak rendelkezésre. 3 évvel ezelőtt jött az az intenzív időszak, amikor elkezdtük a könyvet írni, és azt mondták, hogy körülbelül 5 év, ami szükséges ennek a megírásához. Hál' Isten, megcsináltuk kicsit hamarabb az 5-től.
1: A sakk ősi perzsa-arab eredetű játék, amely egyben sport is. Sokan űzik hobbi szinten, de rengetegen sakkoznak versenyszerűen is. A magyar sakktörténet gazdagságát úttörő elméletek, korszakos zsenik és a szellemi örökség továbbvitele hirdeti. Szabolcs-Szatmár Bereg vármegye sakktörténelme is tartalmas, amit nem csak kupák, érmek és oklevelek bizonyítanak, hanem az a közel 440 oldalas kötet is, amit a napokban mutattak be, tehát a megyeházán. Mint kiderült, az ötlettől a megvalósulásig közel 6 évtized telt el. A könyv megjelenését a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei önkormányzat is támogatta. Sesták Oszkár, a közgyűlés elnöke, az alapos kutató munkát és a könyv sokszínűségét emelte ki.
5: Olyan elkötelezett szerzőpárosról van szó, akik tényleg mindent felkutattak, ami csak lehetséges volt a levéltárakban, a korabeli sajtótudósításokban, és hát Pest vármegye után elkészült a második megyei sakktörténet, így Szabolcs-Szatmár Bereg megyében, amely a megye valamennyi településének a sakktörténetét, aminek van írásos nyoma, vagy a szerzők emlékeznek rá, ezeket feltüntették. A kötetet egy nagyon alapos névmutató egészíti ki, lehet településekre keresni, nevekre keresni, tárgymutató és fantasztikus anyag áll rendelkezésre az utódoknak, hogy megírják tovább ezt a történetet. Játszmák is szerepelnek benne, ezt az igazán érdekes, hogy a kötetet az életrajzadatok adatlékok után, hogy olyan játszmák kerültek megörökítésre, amit újra és újra lehet játszani a következő évtizedekben is.
1: Nagyszabású nyári focitábort szervezett az FC 60, ahol több mint 100 gyermek tölthetett el egy élményekkel, sporttal és közösségi programokkal teli hetet. Ofella Zoltánt, az FC 60 elnökét hallják.
6: A focitábor az hagyományosan most már 11. alkalommal szervezzük ezt a focitábort, a sporttábort a gyerekeknek, ami egyértelműen a Bosnak a segítségével zajlik. Évek óta 10 éven keresztül Bárdos Jani bácsi igazgatta a gyermekeket, és szervezte ezt a nagyszerű kezdeményezést. Most ebben az évben a Nagy Ádám kollégám vette át a stafétabotot tőle. 3 hetesre szűkítettük le az eseményt. Úgy döntöttünk, hogy most 1 héttel kurtább lesz. Tavaly ugye 4 hetes volt, mint minden évben előtte. Így is több mint 100 gyerek jön majd össze a táborba a 3 hét alatt. Hát a hagyományoknak megfelelően nagyszerű programokkal, odaadó edzőkkel, stábtagokkal, akik vigyáznak a gyermekekre, és nagyon lelkes porontyokkal, akik szerepelnek a heti programban. 3 féle társadalmi rétegnek lett megszervezve. Egyik ugye a bososok, akik kedvezményesen kerültek be, ahol a szülők a tábor felét, anyagilag tábor felét állják, másik felét a bos. Van egy speciális rétegünk, amelyik a egyesülethez tartozik. Ők egy kedvezményes tarifával kerültek be a táborba, és van egy külsősök, akik csak erre szeretnének jelentkezni, azok egy közel 70 ezer forintos díjért tudnak részt venni a táborozásban. Ebből tevődik össze, ebből a 3 csoportból tevődik össze. 7 éves kortól 14 éves korig írtuk ki, mint ahogy eddig hagyományosan, vegyesen, ami jót tesz a gyerekeknek, mert a nagyobbak azok vigyáznak a kicsikre, úgyhogy én szerintem egy nagyon jó közösségi. Itt speciálisak a dolgok, és azért másabb, mint egy általános tábor. Itt nem az, hogy reggel bejönnek, aztán este hazamennek, és hasonló programokat csinálnak. Nekünk hétfőtől különleges programok vannak. Az azt jelenti, hogy hétfőn a foci éres a helybeli versenyeké a szerep. Keddi napokon általában kirándulunk. Budapesten van egy kirándulásunk, stadionlátogatás és egyebekkel. Most ebben az évben a Kispesti Stadion és az Akadémia célpontunk. Majd amikor hazajönnek a gyerekek, kedden egy strand fogadja őket, strandolás délután. A szerdai nap az szintén otthon kezdődik játékokkal és programokkal. A Vadaspark is belekerült a heti eseménybe. Majd van egy sétánk most, egy kirándulásunk az Apci tengerszemhez. Ez is benne volt a programunkban, és a mai napon egy városligeti kirándulás, ahol azt a gyönyörű sport létesítményt vagy parkot tekintik meg a gyerekek. Majd délután szintén egy hazai versenyzés, és pénteken pedig a tábor zárásra versenyekkel készülünk, délelőtt, délután pedig szalonnasütés egyéb értékelésekkel.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
1: Két óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: 14. Leó 44 év után az első pápa lesz, aki ellátogat a Rimini Meeting nemzetközi katolikus találkozóra, amely az adriai tengerparti városban vette kezdetét pénteken. Több mint 500 olasz és külföldi felszólalót várnak a népek között barátság találkozójaként is ismert eseményre, amelyet egy katolikus lelkiségi mozgalom 1980 óta minden év augusztusában rendez meg. Kiemelt vendégnek 14. Leó számít, mivel utoljára II. János Pál látogatott el a találkozóra 1982-ben. Az augusztus 26-áig tartó találkozón hitéleti, politikai, gazdasági, környezetvédelmi, kulturális művészeti előadások, kerekasztalbeszélgetések és sportprogramok követik egymást. A Rimini Meeting 47. kiadása a szeretet, mely mozgat napot és minden csillagot mottót kapta, amely Dante isteni színjátékából